0: hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
1: Kell-e mondani, hogy gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallov Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
2: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
3: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
0: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
3: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének.
0: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sittel lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
3: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
0: Csaló a nénikéd.
3: A tiéd.
0: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
3: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
0: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
3: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra rászakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazából mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt

0: évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt, azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondol, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
1: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának. Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
0: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem rigáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák Zsigmond, Pósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Pósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek annak idején, a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezércikket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez a, ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés sem, semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
1: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélete a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
3: Mi az ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
2: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közleműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszósportnak, az biztos.
1: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
4: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
1: Kunce Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
5: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
1: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
2: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
1: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amelyen lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyvhamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. A kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Right about now, the funk soul brother. Check

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, Magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok.
3: Az Engi-Klári Tóth Attila kettős fiatalon robbant be a nemzetközi mezőnybe. Klári még csak 16 esztendős volt, Attila pedig 19, amikor 1984-ben első olimpiájukon Szarajevóban jégre léphettek. A fiatal jégtánckettős a 16. helyen fejezte be a versenyt, de produkciójukat számos szakember dicsérte. Negyedikek voltak 1989-ben, 90-ben és 91-ben is az Európa-bajnokságon. A 89-es és a 90-es világbajnokságon is a negyedik helyen végeztek. Az 1991-es VB-n és a 92-es EB-n pedig ötödikek lettek. A legnagyobb esélyük az éremszerzésre a 92-es Albertville olimpián volt, ahol, ha erősebb a sportdiplomáciánk, talán dobogós helyen végeznek. Végül a hetedikek lettek, és úgy döntöttek, abba hagyják a versenyzést. Életük azonban közösen folytatódott tovább, három gyermekük született, Attila munkája miatt a család hosszabb időre külföldre költözött, Klára pedig három gyerekes családanyaként élte mindennapjait. Külön váltak az útjaik, és Engi Klára családanyaként, korcsolyoktatóként tevékenykedik.
2: Mindenkit meg lehet tanítani korcsolyázni?
4: Én azt gondolom, hogy gyerekeket mindenféleképpen. Azt kell, hogy mondjam, hogy 17 év alatt talán 3-4 olyan gyerek volt, akire én magam is azt mondtam, hogy olyan szinten fél, elsősorban a félelem, az annyira nagy volt benne, hogy azt a 3-4 gyereket nem sikerült, de 3-tól 6 éves korú gyerekek, akik hozzám jönnek, azokkal mind megszerettetem, mind megtanítom, hogy lehet lépni a jégen. Aztán, hogy abból a siklásnak milyen szintjeig jut el, az egy másik dolog, de én azt gondolom, hogy igen. A felnőttek már más, az mindig kacsingatok felé egyébként, hogy szeretnék felnőtteket is megtanítani korcsolyázni. Lenne is azt gondolom rá jelentkező, egyszerűen jéghiányban szenvedek, a körülményeknek nagyon jóknak kell lenni, gyerekeknél is egyébként, de felnőtteknél is, tehát amint mondtam, hogy ne legyen nagyon hideg, mert akkor borzasztóan fölöltözik mindenki, az gátolja a mozgásban. Ez felnőttnél, gyereknél egyaránt igaz. Ne féljen tőle, és ugye a felnőtteknél azért, aki még soha nem volt jégen, nagyban benne van az, hogy magasak vagyunk, a súlypontunk túl magasan van, tehát az esésből fakadóan sokkal nagyobb a fájdalom, illetve egy felnőttnél már azért egy törés állóhelyből az edzők szoktak egyébként a legcsúnyább baleseteket szenvedni a korisoknál. Egy versenyző szinte soha nem tud olyan csúnya sérülést összeszedni, mint egy edző állóhelyzetben, mert a lendület segít abban, hogy az élét, a súlyát annak az esésnek tompítsa, ugye a lendület, még az edző meg ott áll a korcsájában, mutat valamit, azt jól alátekeredik a lába, és lesz egy jó kis csavart törése, vagy bármi más.
2: Ha már a sérülésnél tartunk, tulajdonképpen egy sérülés hozta meg a ti kapcsolatotokat is Attilával.
4: Így igaz, hát 17 éves voltam éppen, amikor ez a zágrábi versenyen történt, egy bemelegítés során. Ugye a dolog pikantériája, hogy 5 jégtáncpáros lehetett volna a jégen, mi 6-an versenyeztünk összesen, és még gondolkodott is rajta a döntnök, hogy ráengedi a 6-ot, mert hát az már csak egyel több, mint a szabály, de végül győzött a szabálykönyv. Hála Isten, mert hát nekem így is megvolt ez a 3 pár mellett volt ez a sérülés. Nagyon nagy szerencsém van. Egyrészt, hogy dr. Sugár István pontozó bíró, aki volt a sportorvosunk, ő nem engedte, hogy ott a zágrábi ambulancián megműtsenek, hanem hazahozott engem másnap, ami hosszú volt, meg vonatozós, de szerencsére a fájdalom, ami nem voltak annyira nagyok, hogy ezt ki ne bírtam volna. És a másik szerencsém az, hogy a Szabó professzor úr a szájsebb klinikán, ő által egy olyan kezekbe kerültem, amitől ezt a bizonyos örök mosolyt nem varázsolták a számra, mert egyébként korábban durva ilyen kocsmai verekedéseknél volt ilyen csúnya sérülés. Gyakorlatilag a szemidegekbe voltak csípődve, a járomcsontomat azt pótolni kellett egy fémmel.
2: És elestél?
4: nem fiúval össze, egy másik, a német, akik egyébként akkor a legjobb barátaink voltak, a harmadik vagy a negyedik szezonbeli versenyen indultunk együtt, és együtt edzettünk nyáron is, egy az akkori Európa-bajnoki harmadik helyezett Bonchönbord kettősből a fiúval. Ő hátrafelé korcsolyázott, és ilyen féltérdelő a pozícióból állt föl, mi is hátrafelé korcsolyáztunk teljesen, és előre léptünk ki, és én voltam elől, és így a jobb arccsontom és a jobb oldalam gyakorlatilag tropára tört. Aki nem tudja, az nem veszi észre, hála Isten. Én tudom, meg biztos meg tudom mutogatni azokat a pontokat, ahol ott van. Nagyon kell vigyáznom, tehát ma már annyi maradt belőle, hogy nagyon kell vigyáznom egy náthás megfázásra, mert nagyon könnyen arcüreggyulladásom lehet, és azt nagyon nehezen tudok belőle kikeveredni. De egyébként minden rendben van abban.
2: Mikor volt ez?
4: Nagyon régen, 84-ben azt hiszem, 84 novemberében, igen, mert 84-ben indultunk VB-n olimpián először, és akkor 85-ben már a sérült maszkkal együtt mentem a versenyre. A sérülésből fakadóan ugye a védőmaszk, amiben én edzettem, az egy szezon volt, amit végig kellett egy ilyen maszkkal edzeni, de a versenyen soha nem tartottam. Tehát a versenyen csak a bemelegítésnél rajtam volt, mert féltem.
2: Téged viszont senki nem térített el annak idején a pályáról, nyilván akkor a szüleid nem voltak korcsolyázók.
4: Nem, sőt az anyukám olyannyira nem, hogy ő az édesanyám Sárváról való, és hát ott nem volt jégpálya. És amikor ő 18 évesen följött Budapestre lakni, és itt dolgozni, itt végezte a vegyésztechnikusi iskolát, és utána ő itt maradt dolgozni is, akkor ő neki az volt a legnagyobb álma, mert a műkorcső versenyeket természetesen nézte még a barátnőjénél is a Fekete-Fehér tévében, és ez volt a nagy álom, és ő egyébként lent is a befagyottónál a testvéreit a Kurbis korcsolyával, ő oktatta úgy, hogy mindegyiket kivitte, de a végén mindig ő korcsolyázott, mert meg akarta mutatni, hogy na, hogy kell, és azt mondta neki, lányai lesznek akkor, vagy lánya lesz, akkor az korcsolyázni fog. Ugye, hogy én megszülettem, ez egy biztos dolog volt, a hugomnál is, csak nála nem jött be, mert én voltam a kitartóbb.
2: Mégis partner voltál ebben.
4: Igen, igen, igen, tehát valószínűleg én egy, ahogy mondták, hogy én voltam a tökéletes gyerek, tehát hogyha fölkeltettek, akkor fölkeltem, hogyha azt mondták alváson, akkor aludtam, ha játék volt, ha elvittek valahova, ott hagytak, és én bájos és kedves voltam, tehát így a korcsolyába se nagyon ellenkeztem valószínűleg, és aztán arra én emlékszem, hogy ilyen 9-10 éves körül lehettem, és akkor már nagyon jó volt az, hogy a többiek az általános iskolából, ugye akkor még az általános iskolában úgy jártunk, hogy egy telepről voltak szinte az osztálytársak. És akkor az osztálytársaim mind ott voltak a játszótéren, én megmentem a edzésekre, és akkor nekem. És tényleg nagy sikerélményem nem volt, mert én későn egyébként, majdnem 7 éves voltam, amikor egy egyesületbe kerültem, és így a két lábon csúszást, meg a két lábon forgást, egy kadettig jutottam el, tehát nagyon nagyokat nem tanítottak nekem, mert hogy kis aranyos, helyes kislány, nehogy összetörje magát. 9 és 10 éves körül lehettem, amikor azt mondtam anyának, hogy én ezt be akarom anya fejezni, nem szeretném. A többiek ott vannak a téren, én nekem meg semmit nem lehet, nem mehetek a többiek, és akkor azt mondta, hogy légy szíves, beszélt itt a Berec Ilonával, a mögöttünk lévő házban lakik, ezt a jégtáncot próbáljam meg, csak ennyit. És akkor lekerültem az edzésre novemberben, igen, 10 éves voltam novemberben, akkor kerültem le a jégre, ott csúszikáltam, és én egészen februárig a Berec Ilonával korcsolyáztam, ő volt a párom, néha-néha, ha úgy alakult, mert az összes többinek volt már párja, mert ott kialakult párok voltak, én voltam egyedül. És akkor februárban került, 78 februárjában került oda a Tóth Attila, aki szintén hasonló módon, ő egyéni műkorcsolyázott, ügyes volt, de 2 évig Algériában volt kiküldetésben a szüleivel, és mikor visszajött 77 nyarán, akkor hát már rég alatt a szekér az egyéni terén, és hát nagyon nagy féltés közben, mert az anyukájának a műkorcsolya volt, a férfi műkorcsolyázás volt a mindene, jó, hát próbáljuk meg, hát kori, bár hát oda a bénák mennek csak a jégtáncba, de jó, próbáljuk meg, és akkor emlékszem, hogy a Pusi néni utólag mesélte, az ő régi volt edzője, hogy megnéztek először, hogy hogy tudok korcsolyázni, és azt mondták, hogy hát nagyon gyenge, de legalább szép. És akkor innen kerültünk mi össze, és a Pusi néni drága akkor mesélte nekem sok-sok évvel később, már mi javában mondjuk a 80-es évek vége felé volt, azt mondta Klárikám, ezt sose gondoltam volna, hogy te ennyire megtanulsz korcsolyázni. De hát nekem volt egy nagyon nagy előnyöm, a Berec Ilanától én direktben mindent a legjobban tudtam megtanulni, hisz nem egy másik partner rángatott ott, hanem korrektül az edzőnő mellett tanultam meg mindent, úgyhogy az Ili is mindig mondta, hogy ennyire precíz korcsolyázója azóta sem volt, mint amilyen én. Az én Gucogi Gyuri barátom, annak idején 16 éves koromban találkoztam vele, és nagyon szerettük egymást, nagyon jó barátságban voltunk, általa a többi tornásszal is, és hát ugye mi a Budapest sportcsarnokba edzettünk, ott voltunk állandóan, és a tornászversenyek azért voltak olyankor, és hát mi a BS-be úgy jártunk, mintha az volt az otthonunk, ott éltünk, két edzés között ott maradtunk, és minden versenyt megnéztünk, és akkor a Gyuri mesélte egyszer, hogy a tornászok úgy hívnak engem, hogy jégmadár. Úgyhogy én voltam hogy ott a jégmadarad, mondták a Gyurinak többször is.
2: Persze, hát kell ez a kitartás, a szorgalom, de ha azért valami adottság nem lett volna, nyilván ez nem sikerült volna.
4: A mozgásom mindig nagyon jó volt, és az anyukám még 3 éves koromtól művészi torna balettre járattak a igaz Luci, nem, ez még a Babi néni volt először, és aztán jött igaz Luci néni, és én folyamatosan kaptam szólókat ott a kis csoporton belül, és én már akkor is, tehát szerepelni mindig nagyon jól tudtam.
2: És balettozni szerettél?
4: Nagyon. Nagyon. Tehát minden, ami mozgás, a mai napig nagyon szeretném. Tehát például olyan jó lenne, hogyha lehetne ilyen öregkorban is elmenni egy kicsit a mozgást, mert az egy nagyon szép mozgássorozat, amit egész életemben csináltam. Ugyanez a korcsolya, a legnagyobb szomorúsága egy műkorcsolyázónak az, hogy bármilyen szinten is csinálta, főleg ha jó, magas szinten csinálta, nem tudja folytatni.
2: Oda kerültetek fiatalon, akkor ezek szerint rögtön úgymond párt alkottatok már, meg is maradtatok mindig így együtt végig a pályafutásotok során, és ugye akkor olyan elődök voltak itt, akiket mindenki ismert, a televíziós közvetítések jó voltából minden versenyt lehetett látni még fekete-fehér tévében, amikor még ugye azt mondták, hogy ilyen meg ilyen színű szerelésben vannak a magyarok, ezt Gyula István tudta nagyon jól előadni, emlékszem még rá én is gyerekkoromból, és akkor nektek ott be kellett lépni a nyomdokaiba Sallainak és Regőcinek?
4: Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogy abban az időben, főleg a Regőci Sallaival kezdődve, ugye a jégtáncnak a 76 volt az első olimpia, amikor olimpiai számként is indult, 72-ben még csak bemutató sportág volt, tehát ez egy relatív fiatal sportág vagy szakág volt a műkorcsolyán belül is. Amikor ugye mi 84-be indultunk először az olimpián, tehát épp a harmadik olimpia volt, amiben jégtánc számban is hirdettek olimpiai bajnokot, és nekünk jó hagyományaink voltak a Krisztával szemben, és a magyar jégtáncosok azok mindig elismert szintet képviseltek, tehát ha hátulról is el kellett kezdeni, de benne volt a lehetőség, hogy azért számoltak a magyar jégtáncossal akár a versenyeken is, akár pedig a nagyvilágversenyeken is. Így valahogy egyértelmű volt, hogy ott kell lenni, ott a Regőci Sallai ugye 80-ban hagyta abba, mi 84-ben kezdtük, tehát ott volt azért egy 4 éves átfedés, amiben azért szintén voltak ilyen junior világbajnokság ezüstérmese, a Péterfi Bálint, volt Remport nagy, tehát hogy azért ott az EB-VB szinten olyan 10-12. Hely körül, ha nem is előrébb, de azon a helyen ott volt magyar. És így azt kell, hogy mondjam, hogy volt azért némi hagyományőrzés a mi időnkben, ami vitt minket tovább. A sajnálatos inkább az, hogy valahogy ez utána megszűnt, utána elhalt.
2: Említetted azért azt, hogy a magyarokra azért mindig számítottak a nemzetközi mezőnyben, még ha valaki hátulról is jött, azért ez azt a fajta teóriát erősíti, hogy azért ez a jégtánc, ez érdekes műfaj, a pontozók nagyon sokat tesznek, kikinek a szimpatikus, milyen a sportdiplomáciánk, ti ennek gondolom, hogy éreztétek hátrányát is, előnyét is.
4: Nagyon. Nagyon éreztük. Elsősorban én azt gondolom, hogy ezt elfogadtuk, így volt, és ebben számoltunk. Ez nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdünk korcsolyázni, és versenykorcsolyázni, tehát amikor a versenyzésbe indul, akkor ezt tudomásul kell venni szülőnek, gyereknek, edzőnek, hogy tulajdonképpen ez egy pontozásos sport. Azt, aki nem tudja elfogadni már akkor, az jobb, ha bele se kezdi, vagy bele se kezd, mert ez ezzel jár. Ez nem időre mérik, hanem egy szubjektív sportág. Ezt mindannyian tudtuk. És igen, néha a szerencse rosszul jött ki, néha a szerencse jól jött ki. Erre mindig szintén dr. Sugár István tudom emlegetni, aki azt szokta mondani, hogy Klárikám, de azért nagy igazságtalanságok nem születnek. Ez persze nehéz annak megemészteni, aki mondjuk mint például mi 89-ben a világbajnokságon azért lettünk negyedikek és nem harmadikok, mert Párizsban volt, és a Dusiné testvérekkel szemben voltunk. Hiába rontott a Dusiné testvér egy akkorát a rövid programjában, mert egy kelléket használt, elejtette a kelléket, és a kalap nélkül az a Charleston az nem volt jó, mert technikailag nem volt olyan megfelelő. De Párizsban volt, tudomásul vettük. És azt gondoltuk, majd lesz másképp is. Az a mi pehünk, hogy talán legközelebb a világbajnoki bronzéremhez akkor voltunk azon a bizonyos párizsi versenyen, és ma már nagyon sajnáljuk. Tehát annak rossz, aki a negyedik helyen végez egy harmadik hely ellenében. De azt gondoljuk, hogy az nem történt meg, hogy a tizedik helyezett lett a világbajnok, vagy a tizedik helyezett a 24. lett. Erre mondtuk, hogy mindig az az első három, az az első öt függően attól, hogy milyen az összetétel annak a világbajnoki mezőnynek. Mindig van egy erős eleje mag, ami 3, 5, 6 fő esetleg, az biztos, hogy abból keveredik ki a legjobb, és most lehet, hogy egyébként az éves versenyeredményei alapján az a helyzet csak harmadik lett, de ha rontott vagy rosszul kocsázott, akkor hát ez benne van a pakliban. Fordítva is ez előfordul természetesen, hogy a helyszín, vagy épp a diplomáciai háttér úgy működött mondjuk egy világbajnokságon, hogy jobb legyen. Nagyon nagy adag szerencse kell minden sporthoz, ehhez meg különösen.
2: Hogy érzed, befutottátok azt a pályát, ami bennetek volt, vagy azért maradt bennetek hiányérzet?
4: Mi úgy fejeztük be 92-be, hogy azt gondoltuk, hogy egy nagyon szép pályafutásunk volt. Lehet, hogy lehetett volna, hogy kikanyarodik egy Európa-bajnoki vagy egy világbajnoki bronzérem. Ezt úgy sajnáltuk, hogy nem volt, viszont azt éreztük, hogy már nem lehet meg. És mi úgy éreztük, hogy még mindig most jobb abba hagyni, mint hogy még 2 évig, mert akkor 94-ben lett volna a negyedik olimpiánk, ugye akkor váltott a téli és a nyári olimpia, szétvált, és 2 év múlva lett volna még egy olimpia, és akkor felmerült bennünk, meg amikor megtudtuk korábban, hogy ott lesz egy ilyen 4 év helyett csak 2 évet kell válni, akkor elméletileg 94-ig, hogy mi korcsolyázunk, és utána felmerült még emberekben 93-ban is, hogy mégis nem jöttök vissza, hogy egy kicsit a 94-ben legyen együtt tőképesebb párunk, akkor mi azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagy hiba lett volna, ez be is igazolódott, hiszen ugye a Torvill és Dean is visszajött, és olimpiai bajnokként csak 3. tudott lenni, Katarina Witt 8. tudott lenni, tehát én azt gondolom, hogy ezek a visszatérések, még akkor is, ha milyen rövidebb lett volna a szünet, akkor is ezek nem szoktak sikeresek lenni. Mi úgy gondoltuk 92-ben, hogy körülbelül ennyi volt, de lehet, hogy lehetett volna egy-egy helyen jobb, de ennyi jött ki, a szerencse így hozta, és mi nagyon boldogok voltunk, hogy legalább ennyi összejött.
2: És akkor egyik napról a másikra eldobtátok a korcsolyát?
4: Szinte igen. 92 olimpia az az utolsó amatőr versenyünk. A 92 decemberében volt az utolsó profi versenyünk, az egy mesterek tornája és profi világbajnokság, és az decemberben volt. Előtte egy kis 3 hónapos revüs életet megengedtünk magunknak, de azt gondoltuk, hogy ez pont jó próba arra, hogy rájöjjünk, hogy ez nem a mi világunk. És akkor 93. február 27-e, ez az utolsó dátum, amikor közönség előtt egy gála számmal fölléptünk, és akkor azt gondolom, hogy egy kicsit annak a hangulatában is voltunk, hogy ez lesz az utolsó, mert én rá egy hétre, március 8-ától már egy cégnél dolgoztam, mint brand manager, és az Attila pedig egy hétre rá, tehát neki a fellépéshez képest 2 hétre rá szállodaportán dolgozott az eredeti szakmánk szerint mind a ketten.
2: Akkor véget ért egy pályafutás, de ti előre terveztétek, hogy mit fogtok csinálni?
4: Mi azt gondolom, elég tudatosan készültünk mindenre, tehát erre is, hogy azt nem tudtuk 92, 91-ben volt az Attilának egy sérülése nyáron. A térd szalagja kicsit beslitzelődött, leesett a patella, amit én visszanyomtam rögtön edzésen neki, tehát hogy akkor éreztük, hogy már lehet, hogy ott 91-ben tényleg abba kellett volna hagyni, de meggyőztek minket az olimpiai bizottságból, hogy olimpiai csapat csak akkor lesz, ha mi is vagyunk, úgyhogy akkor ezt tovább dolgoztunk, akkor ez a sérülés nagyon rosszkor jött meg, nagyon rossz időben. Augusztusban mi már kürt akartunk összeállítani, közben meg gipsz lett belőle, meg kis műtét, úgyhogy egy kicsit késve kezdtük el a felkészülést, amit szerintem azért korrigálni tudtunk az olimpiára. Úgyhogy az jó volt, de akkor éreztük ott 92-ben az Európa-bajnokságon, hogy már nem biztos, hogy akarnak minket, és a mi diplomáciánk meg közel nem olyan jól működő, mint esetleg más nemzetnél. Úgyhogy így akkor úgy készültünk, hogy majd meglátjuk az olimpiai eredménytől függően, hogy a világbajnokság lesz, de valószínűleg ez lesz az utolsó évünk. És akkor néztünk arra a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk dolgozni. Erre volt jó, hogy most akkor revű, vagy profi korcsolyázás, igen, de azt ki kell költözni Amerikába. Nekünk senki, tehát egyikünknek sem volt semmilyen olyan kapcsolata Amerikában, hogy akkor most kiköltözünk, vagy kimenjünk lakni, akkor innen Magyarországról oda egy revűre, vagy egy fellépésre meghívni, ez szinte lehetetlen, és akkor ezért elkezdtünk itthon nézegetni olyan lehetőségeket, hogy hova tudunk elmenni azokkal a tanulmányokkal, amiket végeztünk korábban, hova tudunk elhelyezkedni. És akkor így gyakorlatilag majdnem egy időbe sikerült mind a kettőnknek, és akkor mi közösen a közös életünkhöz megfelelően vettünk egy lakást, egy ilyen kis tetőtéri lakást szépen berendeztünk, elkezdtük a közös életünket, és akkor még mindig nem házasodtunk össze, mert azt gondoltuk, hogy manapság, idézőjelben, mert ugye 94-ről van szó, vagy 93, azért az emberek nem házasodnak csak úgy össze, hogy pikpak, kipróbálják egymást, mert azért más volt eddig a sportolói élet, meg más most a sima normál élet, ahogy mi mondtuk, és akkor elkezdtünk élni, és abban maradtunk, hogy akkor fogunk összeházasodni, ha gyerekünk lesz. És akkor én így lettem a Dominikával terhes, úgyhogy én még nagyon szerettem volna dolgozni, de hát közben így alakult, hogy az Attila meggyőzött rajta, hogy ő már majdnem mindjárt 30 lesz, és ő már 50 évesen szeretne lassan önálló életet élni.
2: A te nevedet mindenki tudja. Segített azért ez az élet megalapításában valamit neked, hogy megnyílt valami olyan ajtó, ami másnak nem annyira?
4: Igen, sokszor hivatkozott az Attila is arra, hogy tudja, az Engi Klárinak vagyok a férje, vagy a voltam partnere, vagy tehát az Engi Klári az egyértelműen egy jobban csengő név volt. Azért lett annó, hiába volt Száraz András, meg Tóth Attila is abban a jégiskolában, azért annak Engi Korisuli lett a neve, mert ez így jobban működött.
2: Hát legalább jöttek a fiatal apukák, hogy megnézzenek téged.
4: Hát azt nem tudom, de lehet, elképzelhető. Úgyhogy az mindenféleképpen azt gondolom, hogy segített. Annak idején a munkámban igen. Nem is a nevem annyira, mert például ahova én első munkahelyemre elmentem, ott a libiai, francia-libiai emberek voltak a tulajdonosok annak a cégnek, mindenfélével foglalkoztak, és ott például a tulajdonos nagyon hamar, ugye én jól beszéltem angolul, és akkor nagyon hamar felfigyelt arra, hogy miért is, és akkor kiderült, hogy én ugye hosszú évek óta élsportoló voltam, és az ország is gondolom elmondták, hogy mi, és akkor engem az nagyon tetszett neki, hogy nekem innentől van egy kiállásom, egy tudok szerepelni, tehát hogy ezek nagy előnyök voltak a számára, hát azért is sajnálatos, hogy mondjuk én itt a gyerekszülés miatt aztán azt a munkahelyemet mondjuk megszüntettem. Magába a korcsaiskolába is már hosszabb a pályafutásom, meg ugye előtte hát végül is csak csináltam valamit ezzel a korival, de azt gondolom, hogy ha arról beszélek, hogy mozgásfejlesztés vagy mozgáskoordináció, nagyon jó szemem van, a saját gyerekeimnél ez kiderült, mert igenis egy éves kortól lehet a gyerekeket segíteni. Sajnos egyre több gyerek van, akinek problémája van, és minél fiatalabban kezdjük el ennek az észrevételt és a fejlesztését, annál nagyobb a szerencse abban, hogy mire iskolába megy, ez javulhat.
5: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Engi Klára volt. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balázs.
0: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, keremékkel! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajnal!

0: És a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
1: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
0: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
1: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
0: Igen, igen, igen, tehát hogy az... az
1: most is 190 centi vagy, ha jól...
0: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
1: magasabb
0: csökken.
1: Magasabb nem leszel.
0: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87 és fél, estére meg kevesebb.
1: De szóval magas volt a gyerekként.
0: Igen, igen, igen. És
1: a vízilabdát szerettem.
0: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balog Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
1: Az egykori kapus Balog Tibor, tehát kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
0: Abszolút, igen, így van. És
1: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
0: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak, vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
1: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
0: Abszolút, abszolút.
1: Hétvégén tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
0: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
1: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
0: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár

0: eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balázst összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
1: 87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros, Újpest, de a Fehérvár, Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
0: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balogh Tibivel együtt átment Újpestre.
1: Irány a Megyeri út.
0: Abszolút, igen.
1: Még mindig nyitott pálya.
0: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
1: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
0: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
1: Utánpótlás korosztályos válogatottban
0: találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak, és ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott
1: ez mit jelent?
0: Mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
1: Ilyenkor a DAC, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert az azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
0: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
1: Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát annyidig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
0: Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés az...
1: Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év.
0: Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sportarénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni. Ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor. És hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gól királya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikor sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe, az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs a dalcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
0: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
1: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
0: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkora siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
1: Az volt 1998-ban.
0: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
1: És akkor utána ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egy perás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
0: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
1: ez 2000-ben,
0: és
1: igen.
0: jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
1: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
0: Igen, de ugye
1: ők ez vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
0: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
1: Kiki meccset, az utolsó meccset.
0: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy viszonylag sima meccsen.
1: Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
0: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
1: azóta nem estek ki a
0: Dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk. De hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
1: És még lett volna,
0: aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
1: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
1: igen, a 4000
0: élmények.
1: Az már szerintem tiltott, tehát a
0: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
1: És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
0: Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
1: Annyival gyorsabbak.
0: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
1: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
0: Nem, az nem egy kellemes emlék.
1: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
0: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
1: Jégkorongban azért de nehéz.
0: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
1: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
0: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
1: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
0: Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
1: megszállták a magyarokat.
0: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
1: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
0: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
1: Ifjabocskai Gábor halála.
0: Abszolút, abszolút.
1: Egy hónappal a VB előtt.
0: Igen, igen, de ugye ez, ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem a, az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
1: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az, is, az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
0: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
1: Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
0: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
1: a 2009-es.
0: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes...
1: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilasi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
0: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg már nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
1: Csak tehát, mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
0: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk, de akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
1: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük, egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak, VB-n elődöntőben jártak.
0: Azért mondom, tehát, hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
1: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
0: Így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportba legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
1: Így van.
0: Van velünk egy csoportba.
1: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
0: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
1: hát a szlovákok ott biztos.
0: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
1: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
0: Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
1: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból? Már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
0: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
1: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
0: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt. Tehát, hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
1: Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol, voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
0: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg, tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam. És összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
1: És akkor szakítottál a jégkoronggal, ezzel a világgal?
0: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, De mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rászánni.
1: Tehát például elmenni a családdal, akkor három fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
0: Abszolút, igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
1: De és akkor a jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
0: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat Bálint Attila műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigeteki szövetségkapitányi történet az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom én, az 50-es, 60-as évekből? Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. A labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
4: Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
3: A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenben végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Hozakas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, a Devaszba játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző lőtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-be, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta, semlegesítettem, és aztán hívtak vissza a Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t, meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-B-s csapat volt. Lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként, főfoglalkozásba, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
4: Angol tudás. Ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél? Jelentkeztél?
2: 1976-tól.
3: Ez adta meg. Én anonimus nulla volt ami azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
2: Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
3: De hát a magyar még... aranycsapat, az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudta Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
2: Csehszlovák.
3: A világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta. Buzánszki, Lóránt, Landos, Bozsik, stb.
2: Sorolta az aranycsapatot,
3: és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen embernél is, mint ahogy most. Tehát a lényeg az, hogy...
2: És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1976-ban kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
3: Mezeit akarták küldeni. Jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerral is, nem tudom, ismerős a név. Ságer. Tartalékcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt jártam.
4: Kapus volt.
3: Igen, kapus volt. Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem

0: voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-ét, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. Teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, a RTSH-nak a vezetője.
1: Tehát az angol tudás ennyit angol, ért.
0: Csak ez volt. Meg szakedzői, a szakedzői meg volt. A Ságer vizsga. Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy
1: és tanult. Szakedzője is és van. Szakedzője van. És te ekkor voltál 76-ban a DVTK-nál, ha igaz, utánpótlás edző, a tartalék csapat edzője és az első csapat pálya edzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
0: Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállalta Mezei, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt, és Ságer, aki ezt meghallott ott az MLS-ben, így kerültem be. És így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 valamennyi. Így lettem FIFA instruktor, nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
1: Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok, ahol bejártad.
0: Az még több van most már, meghívlak.
1: Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól mutat az a világ térkép, és akkor szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
0: De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött ez nekem 76-ba, akkor Diósgyőrben voltam, és akkor utána amikor Újpestre került, engem nem engedtek, tehát akkor 10 év kimaradt.
1: Hát igen, mert 78 Nyíregyházott, a második évben már bajnoki cím, mármint feljutás az élvonalba, aztán Újpesti Dúzsa, ott 82-80 a Magyar Népköztársaság Kupa győzelem, majd Tatabánya 85-88, tehát 10 év kiesik.
0: Igen.
2: Azokban az években, amikor először kimentél ezekbe a fejlődő országokba, ahol azt hiszem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, de nagyon alacsony színvonalon mozoghatott a futball. Szóval, hogy sikerült ezeket a gyerekeket focira tanítani, szoktatni, egyáltalán megmutatni nekik, hogy ilyen játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
0: Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
1: Hát te a 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
0: Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon azt tudom mondani ilyen. Már ott ezek a telefonütyük meg
2: zsebrádió.
0: Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
1: Hát a világ legfejlettebb, de labdarúgásban igen.
0: Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte az elnöki posztot. Nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat a fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni. És mindenütt óriási nevek voltak.
2: És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
0: Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, 1 hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
1: Zambia,
0: meg minden, ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8-tól. És reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
1: Előadások?
0: Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, a Gambia, Tanzánia, Zambia.
1: Szegénységet nem, biztos láttál testközelben.
0: Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni egy kicsit, ott kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banánt héjakat, és így felúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banánt héjat, meg mindent.
1: Tehát és azt tették meg,
0: azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy két pólus volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, a Szebblaterrel olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő.
1: Hát nem is kell tovább folytatnod, mondok én egy személyes példát. Ugye amikor az Újpesti Dózsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
0: Igen.
1: És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a harmadik gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dózsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor négy közé jutott volna a kekben, kupa győztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
0: Igen,
1: vagy
0: igen,
1: egy étterem, igen, nevezzük, igen, így. Igen. Pogácsák, borozgatás.
0: Innen kezdődött az Aberdeen-től. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
1: Bocsánat, te értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
0: Abszolút nem, mert ráadásul hadat is, de hát nem, de azért megértettük.
1: Nekem nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás volt, tekerni a szalagot, igen, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
0: Két percen múlott ott is a továbbjutás.
1: A McGee, sajnos.
0: Igen, Szendre is kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
1: Kisanyjárdban.
0: Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és a meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van. És
1: mármint Sir Alex.
0: Igen.
1: Sir Alex a Megyeri úti régi 30 ezres stadionban.
0: Igen.
1: Megnézte az Újpesti
0: Dózsát. Megnézte a meccset, de már akkor közönség sem volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban ott, uh-huh, a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy de akkor még nem volt neki ilyen neves, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítólag puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsoráztunk, onnan kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe is, ott beszélt, vagy mondjuk angolul skoltól, nem sokat, de nem titkolózott. Olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye nyertünk itt 2-0-ra, kezünkben volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott már törőcsik sérült, hogy cserélni kellett volna, 2 perc volt átra, és begyömösölték, cserélni kellett volna ott mindent. Hát így volt megírva.
1: Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
0: Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahova meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána azt, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
1: Tehát Budapesten eljött
0: a kérésemre. Hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
2: Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot. Na most az,
0: amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ott ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezte. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezte, hogy van-e kérdés. És nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Amíg élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
2: Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzői. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi vasuta Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
0: Nem féltem. Én akkor a Diózsör tartalék csapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt ez a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
1: Borostyán,
0: stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát a 4 közé jutott a Diózsör IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályaedzői szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgással, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
1: a másodosztályba.
0: Tehát 9. volt ebben az MB3-ban is. Csináltak nagyobb létszámú MB2-t, de így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá. Még Nagy Anti is játszott, ő Nagy Halászi egyébként Nagy Anti.
1: Még a Honvéd előtt, meg a...
0: Igen. Meg persze a Honvéd előtt.
1: Honvéd játékos.
0: Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és...
2: Akkor eldöntötted,
0: hogy igen.
2: Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valamit.
0: És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
1: de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólás a Temesvári Miklósnak?
0: Volt egy nagyon jó segítőm, Homma János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházának. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
2: jutott
0: föl. Hát akkor a Real Madrid sem jutott volna föl abban az évben. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
2: 10.
0: Siker. 10.
2: 10. Hatalmas előny volt. Már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert... Igen. Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
1: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott Temesvári Miklós?
0: Nem volt gondom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, vagy nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintélyt kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem, tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt annak.
1: De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, hogy a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester Unitedben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
0: Én nagyon szigorú voltam.
1: Kiabálásos, vagy büntetéses?
0: Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték a játékosokat a városba, vagy valaki bemegy, a sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör, az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jó labdarúgónak, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
1: pénzbüntetés is.
0: Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene. Ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, ő pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába, tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami, nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félve közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy
2: most visszajutott a dolog hozzád.
1: És mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában, óriási, amikor feljutott?
0: Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
2: Tehát az utolsó meccse.
0: Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a fórum, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MT ellen, és akkor 7 pont lett a for, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
2: Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívtak. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, igen, hogy Menó.
0: Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Tehát egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
1: Az olyan volt ott, mint egy Fradi Újpest itt, hát Budapesten?
0: Olyan, a fákon is.
2: Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúfolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
0: Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
1: De második évben sikerült.
0: Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő por birtokában már nem.
1: Megkereste Temesvári Miklóst az újpesti Dózsa, az hogy jött a kérdő?
0: Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
2: Az első meccsen. Igen.
0: Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is, ott azért, és látom, hogy ott Feri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor na, aztán csak így szólingatott, igen, és akkor csak annyit nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Ezt én néztem rá, ezt akkor ő is mondta, hogy nem kirándulni akar, hanem hát lehetne, hát, és akkor itt maradtam Pesten, és akkor másnak.
2: Egyébként akkor nagyon jó volt az az első NB1-es szezon, 7. lett a csapat, igen, az NB1-ben, úgy, hogy a legkevesebb gólt kapta a Tatabányával. Egyedül a Fraditól kapott ki ott.
0: Ott van. Egyedül egy Nyilasi fejelte a gólt. Nagyon-nagyon szerették. És ott nem volt soha NB1-es csapat.
1: De akkor folytassuk itt a Nemzeti Sportrádióban Bálint Attilával, jó magam, azaz Virányi Zsolt, kérdezzük Temesvári Miklóst. Temesvári Miklós előbb elmondta azt, hogy ott az Újpesti Dózsa vezetője Bene Ferenc segítségével ott akkor már megkérdezte azt, hogy esetleg lehet, akar-e, vagy hogy legyen, hogy volt ez pontosan. Az Újpesti Dózsa edzője.
0: Ez az új, a Megyeri úton volt. Tehát
1: ottani Dózsa Nyíregyháza a meccsen.
0: Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
1: Tehát hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen ilyet kell mondani.
0: Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs egy térképen.
1: Meg különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor is jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is de azt már, gondolom, hogy arra ilyet kell
0: ott
1: mondani.
0: Ugye az eredmények jöttek, a rétvágy is okozódott, tehát például...
1: Szendreit vitték el először hivatalosan?
0: Nem, Szendreit utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, hogy a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó. Már így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, stb. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehessek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy Nyíregyháza. De tudták, nem is marasztaltak.
1: És milyen, hát, milyen volt az az újpesti dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
0: Hát sokkal nehezebb. És ott az ezek a módszerek, hogy zsörivás, meg közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én Szusza Ferenctől vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb. Hogy,
1: de ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
0: Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyházán sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
1: 2 magyar kupa, illetve akkor magyar népköztársaság kupa győzelem.
0: Aztán 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt. Pont a jubileum év az nagyon rosszul sikerült.
1: 85. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Aberdeen-i meccsről. És,
0: de most halt meg a védedző.
1: Sven-Göran Eriksson?
0: Sven Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jött volna.
1: Talán 82-ben, és a 82-83-as sorozatban jött a Dózsával. Igen. És a Dózsa kiejtette ezt a Göteborgot.
0: Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, Törőcsik óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
1: a kapuban a legendás,
0: Alofs, Klaus Alofs, Fischer,
1: Lidbarski,
0: mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ígyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
1: Az a Dózsa Köln mérkőzés a Megyeri úton.
0: Steiner az is egy válogatott volt ott a szögletzászok.
1: Hát Bohócot csinált belőle törő.
0: És beadtak törő, Kisanyi befejezett, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Kölnben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
1: De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az újpesti Dózsa idegenben lőtt több góllal jut tovább. Igen. Kölnben.
0: 7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberre kiállították Szendrei. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kicsi. Ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az. Ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
1: amit percben. Már, amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
0: Igen, mondom, és 3-4 percben begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk. Ott cserélni kellett volna, húzni az időt. Nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
1: és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
0: És, igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani. Amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfon, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, hogy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
1: Hát ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek szerint ez a önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
0: A szőr magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit, minden.
1: Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
0: ja,
1: 2 győzelem.
0: Van, hát milyen jó, hogy jöttél.
1: Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
0: Hát amikor megnyertük a kupát.
1: 1982 vagy 83?
0: Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
1: 83.
0: 83.
1: Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8. döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a tatabányai bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
0: Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt meg leszállóákban. A Fekete Laci, aki egy állsz volt, tehát 3 év alatt, ha 15 meccset játszott, szóval Kovács Jóska is oda került a videó. Nagyon sérülékeny, törőcsik. Tehát ahol mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
1: Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
0: 0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
1: Hosszabbítás után, na, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem. 0-3-ról 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt-e még egy ilyen.
0: Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, így, egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből áll.
1: De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, eddig stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ezek ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Steidl Sándor és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat rendesen.
0: A Kisznyér is a negyedik évben, a Kisznyér Kecskemétről igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam egy nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évenben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutin vizsgálatnál valami szívbetegséget, megijesztették, szerintem nem volt komoly problémája, majd nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy.
1: Zárásul Tatabányai bányász 85-től, és aztán még Maldív szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges azt, volt Újpest után?
0: Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem, ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt. Egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett. Látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
1: Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
0: És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam. 3 évet voltam Tatabányán.
1: Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett ahhoz, hogy...
0: Az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik fejlődni, és nagyon tehetséges játékosok voltak. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtány József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott síri csend lett. Akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintélye volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy dalnoki nővel nagyon jóban voltam, ő is voltatom, és egy dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. maximálisan elfogadott. Tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete. Tehát Csapó ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális, olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a bánya.
2: A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
0: Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a második év, tehát 8. év. Már akkor a második év, 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit ez zavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk, otthon, 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A második évemnek az elején.
1: Ebből lett a bronzérem.
0: Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a magyar mezőnyben. Nem egy-két pontot jelentett, hanem ötöt.
1: Ha játszik, bajnok lehetett volna?
0: Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, hanem 120%-ra a második évet. Kezdtük azt, hogy harmadik évem 3-1 a Siófok ellen. Ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
1: Ez már a harmadik év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
0: Látod, most már ez a szenilitás. A második évben sérült meg, behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
1: És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
0: A Honvéd lett a bajnok egy ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek egy ponttal a Honvéd mögött, vagy kettővel.
1: Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
0: Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségi kapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, azt mondja, mondta Szepesi, azt mondja, természetesen tudom, hova mész? Hát néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. Az a világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön, szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, hogyha lett volna, adtak volna hozzám mást is, vagy nem egyedül ott. Tehát ott is a kedvembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy 2 hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni, meg egyszerűen nem látta az ember az eget, sem úgy esett az eső, nem volt telefon, semmilyen telefon, nem tudtam azt sem, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy vannak, és teljesen más világ, minden. Jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később, akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is a többi.
1: Ezzel nem lehet viccelni.
0: Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen 1 hónap, 2 hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül, se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát
1: és amikor jöttek haza, Dél-Kelet-ázsiai bajnokság döntőjéből?
0: Mikor Szingapurban telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény. És mondta, hogy 1-1. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából ki kell, divehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem. Hát azt hitte, hogy kapunk egy 7-est, vagy 8-at, vagy 10-et. Tehát, hogy 1-1, hát az nem igaz. így kezdődött, és ott is vagy két meccs, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a dél-ázsiai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
1: És ebből lett egy ezüstérem?
0: Ezüstérem, úgy, hogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
1: Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék. Aztán
0: Bangladest is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
1: És ezután milyen volt a fogadtatás?
0: És úgy mentünk vissza, haza, így mondom, haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az elnök, mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Érted? Ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Maldiva.
1: Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
0: Hát biztos, még az is, ezt már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben
1: ültem. Ugye hajóval szigetekre megérkezni.
0: Ott a lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgatom. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy de menjek már át én is.
1: A coach, az edző is menjen.
0: Menjen bánt. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a coach nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
1: De és a szíve hazahúzta?
0: Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Bangladesh, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. Ott 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között. Ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ. Nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
1: Temesvári Miklós volt az úttörő.
0: Legalább 10 magyar edző volt utána a Maldiv-szigeteken.
1: Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktorként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
0: Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Bármi lehet ebből.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Különleges pillanatok,
1: közös élmények, a magyar sport legjobb.
3: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
4: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 27. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bacsa Ferencet, mesteredzőt, a Magyar Birkózó Hírességek csarnokának egyik új tagját, és Deák Zsigmondot is, állandó vendégünket, az MBS Média Bizottságának elnökét. Kerek fél évszázada van az edzői pályán, Feri bácsi. Gondolta volna 1976-ban, amikor belevágott, hogy ez ilyen szép és hosszú pályafutás lesz?
3: Hát valójában nem, de ahogy elkezdődött, úgy nyíltak a távlatok. Kisgyerekkoromban is szerettem birkózni, elég vagány gyerek voltam, és Tátkertvárosban kezdtem el birkózni. Érdekes volt, ezt elmondom, hogy mi volt az fő indítatás. Volt egy, megalakult Táton a birkózás, rá egy évre volt egy verseny, 61-be, igen, és láttam ott Gubica Jóskát, meg a Nagyváradi Jóskát birkoztak, és a Gubica csinált egy hátsó-alsó kiemelés, és gyönyörűen lement hídba, amit most szuplénak is mondanak más néven, és néztem. Hát mondom, ilyet én is akarok csinálni, meg én is tudok, meg fogom tudni csinálni. Na és hát elkezdtem járni birkozni ott Táton, helyben volt. És két év múlva megszűnt ott a birkózás, és átkerültem Dorogra, mert az ottani edző, Csonka Sanyi bácsi, mint első edző, megemlítem, ajánlotta a szüleimnek, hogy ügyes a gyerek, járjon be Dorogra. És ott Molnár Kálmán bácsi volt az edző, nagyon jó ember volt, szerettem, és ott kezdtem el birkózni, és hát a nagy eredményeket nem értem el, de bajnokságokon kétszer voltam második, ifibe is egyszer, meg juniorba. De hát a körülmények dologon nem voltak olyanok edzőpartner tekintetében, és a Toma Misi az megvert a junior bajnokságon, hát belőle lett is jeles birkózó.
4: Ezt akartam mondani, hogy hát azért igen komoly világversenyes érmes birkózó lett Toma Mihályból, szóval nem hát szégyen kikapni tőle.
3: És a közben

0: 1969-ben én fiatalon házasságot kötöttem a feleségemmel, hála Istennek, meg is köszönöm az Istennek, hogy ő lett a feleségem, mert párfogolta aztán a birkozói edzői munkámat. Ő igazgató volt a Zolteknél, korábban meg a Nyergesújfalui Viszkozánál pénzügyi igazgató. Tehát nem hárult rám akkor a felelősség a család eltartása szempontjából, mert azért a birkozó edzői munka nem volt nagyon megfizetve. De engem hajtott az, hogy ha én nem lehettem olimpiai bajnok, mert nekem a Csaba fiatalkori barátom volt, és nagyon büszke voltam, hogy olimpiai bajnok lett.
1: Na, Hegedűs Csaba.
0: Hegedűs Csaba, igen. És hát mondom, majd a kisfiam, és 70-ben megszületett a Péter, alig vártam, hogy hazahozzák, de hát hétközben dolgoztam, hétvégén tudtam megnézni, mikor fürösszötték. Jó, erős vázú gyerek volt, mondom, ebből birkózót fogok nevelni. És hát az is lett, de...
1: De nem lett az olimpiai bajnok.
0: Nem lett az olimpiai bajnok. Nagyon sokat kellett várni, hogy legyen olimpiai bajnok, mint nevelőedző. És a legfontosabb, hogy a 76-ban elkezdtem bordani, birkozni, és mondta az edző bácsi, a Kálmán bácsi, hogy hát jelentkezzek segédedzőként, végezzem el az iskolát, hogy legális legyen a munkám. És utána még megcsináltam a TF-en az edzőit, és engem nagyon érdekelt az edzői munka, mert én szerettem a biológiát, és az élettani része az nagyon megfogott, mert az nem olyan egyszerű. Sokan azt hiszik, hogy elkezdik a gyereket birkoztatni még 7-8 éves, és csak csavargatják,
1: tekergetik
0: egymást, borzalom, és nem azért mondom, csak nem avval kellene kezdeni.
2: Az életkori sajátosságokra figyelni kell.
0: Az egész pályafutásom során ez egy nagyon fontos, hogy betartottam az életkori sajátosságot. Ez majd a Misztertus birkozó sportiskolába teljesedett ki, és Dorogon edzősködtem, de én tudtam, hogy ha a fiamból komoly birkozót szeretnék nevelni, meg akarok is, akkor komoly, nagy csapatot kell összeszednem. Mert mikor én már junior voltam, nem volt szinte kivel birkoznom Dorogon, aki megfelelő edzőpartner lett volna. És hát akkor jött a Kismóni János be a képbe, és én tartottam táton is edzéseket, dorogi fiók volt, tehát csak a iskola igazgatóval jó volt a kapcsolatom, és onnan jött ki például az Aubéli Otto, aki világbajnoki bronz és EB bronzérmes.
1: Kismóni János pedig világbajnoki ezüstérmes, ugye Jani kötött fogású, remek birkózó.
0: Világbajnoki ezüstérmet nyert Svédországban. Úgy, hogy a Jerlikaját is megverte, és amikor megkérdeztem tőle, ezt csak úgy adalékként mondom, Jani, hát Jerlikaját hogy verted meg? Hát mondom, azért tud is birkózni, meg igen erős. Feri bácsi, így jár. Én erősebb vagyok. És az így is volt, csak nem volt elég tüzes. Ez csak az hiányzott. Csak az. Mert hát az ember az születik, valahogy megkapja azt a genetikát, és abból azt nehéz áthágni. És tehát Dorogon elkezdtem az edzői munkát, és például érdekes dolog, hogy először nagyon rá voltam állva a fiamra, de láttam, hogy nem jó. És amikor a 15 év volt úgy, hogy nagyon már úgy izgult, mondom, izgulsz? Nem, de az arc olyan ideges volt. Lejött a szünetbe, hát rosszul lett. Úttörő olimpia döntőjébe. Ami hát nem volt egy jó. Na, leálltam róla, és volt egy második eresztés, ezek a Kismóni Rajos Csaba, meg még egy, akik azért nemzetközileg is vitték valamire, volt egy következő csoport, hát azok szenzációsak voltak. A Gál Tamás, Puksa Feri, Rajos István, Farnadi Péter, Köves Karcsi, ezek Dorogon a tanítványaim közül utánpótlás szinten 12-en nyertek valamilyen utánpótlás világbajnoki, Európa bajnoki, vagy akkor még volt olimpiai reménységek
1: versenye. ORV, igen.
0: Puksa nyert olyat is, meg előző évben második, ami nagyon erős volt.
1: Hát ugye az eredendően ugye úgy indult, hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy az a volt szocialista országoknak a birkozói, tehát olimpiai reménységek versenye, és de hát ugye nem kell mondani, hogy a volt szocialista országokban milyen volt a birkózás. Úgyhogy aki azt megnyerte, az
0: a korosztályos. Bulgár, szovjet, és jött a kubai is, mikor bizony, már Puksa kubaival birkózta.
1: Vagy az izénél a szabadban a mongolok, tehát eszeveszett mezőny volt, az biztos.
0: Úgyhogy
1: korosztályban.
0: Nagyon, nagyon jó társaság volt, aztán jött a rendszerváltás, meg Dorogon kinőtték magukat ott a gyerekek, és Szanaszét a Vasasba, Csepelbe, Fradiba mentek birkozni.
1: Hát egy klasszikus nevelőegyesület, ugye nyilván elmentek akkor a nagy egyesületekben.
0: És ez törvényszerű volt.
1: Így van.
0: És én a felnőtt válogatott edzőjek, de az hozzátartozik még, hogy 92. októbertől a Birkozó Szövetség szakfelügyelője lettem, mikor dr. Hegedűs Csaba megnyerte a választást, és odavitt, mert bizalmat szavazott nekem, ismerte a kvalitásomat, munkabírásomat, és 94 év végétől pedig felnőtt válogatott edzője lettem, Komáromi Tibi volt a szövetségkapitány, kötött fogásba részt vettem az atlantai olimpián, de ez egy rossz időszaka volt a sportban a birkózásnak, ugyanis...
1: Nem azért, mert Feri bácsi oda került, hanem mert pont egy generációváltás
0: volt. Már akkor nem tudták, lefogyasztottak a barcelonai súlyokra Rebka Attila, Farkas Peti, de már több mint 10 kilót fogyasztottak. Uh-huh. És már nem volt olyan az edzettségi szintjük, már sajnos mindenkinél eljön az, hogy van az emelkedés, aztán jön a lejtő. A teljesítő képességekbe. És folyamatosan a Birkozó Szövetségnél dolgoztam, és Táton egy diáksport egyesületet 97-ben hoztunk létre, és csak azért említem meg azt, mert rá 5 évre megnyertük a serdülő csapatbajnokságot, és ezzel a Tátor a Fradit vertük meg a döntőbe. És,
1: azért nem mindennapos, tehát mint Tát-Fradi döntő, tehát azért ízlegessék a hallgatók ezt a dolgot, úgyhogy a Tát nyert. Tehát ez egy nagyon nagy szakmai dolog, na maradjunk ennyibe, tehát egy kis település kis egyesületéből ilyen szakmai munka ki tud jönni korosztályban, az nagyon nagy dolog.
0: A környező falvakból is oda jártak, Tokodról, Tokodaltáról, Nyergesújfalúról. Én mentem, én tudtam mindig, hogy sok emberrel kell dolgozni, és abból tudnak majd kiválasztódni. És hát ki is választódtak, mert a Korpási kezdtünk ilyen október végén, decemberben megjelent, hozta az édesanyja, hogy a Bálint mászkál, nem bír az erejével, vascsöveken, de csak ilyen 29 kiló volt, fölmászik a szekrény tetejére télen, ugye, és nem bír a, hát ajánlotta neki a Táti testnevelő tanár, ismerték, hogy jöjjön, hát a Bacsa Ferét csinálja a birkózást. És hál' Istennek megmaradt, és lett is belőle.
1: Valami, világ és Európa bajnok végül.
0: Jó cérme van VB-EB-ről. És nagyon, még a dorogi birkózásról hagyd mondjam el, hogy az Zrínyi iskolában voltak az edzéseink, majd utána lett egy ötvös iskola, ott egy sokkal nagyobb, mondhatnám azt is, hogy tornacsarnokszerű edzőterem volt, és képzeljétek el, nektek mondom, hogy volt úgy, hogy összeszedtem Nagysávtól kezdve Bajnáról a környék tágabb környékről 100 gyereket, és 100 gyereknek tartani edzést, eszméletlen volt. Hát,
2: hány éves gyerekek? Milyen korosztály?
0: Nem szerettem a túlkorait. Ezek 10 éves korban 10 éves kor.
1: Hát meg a kicsi gondolom, nem tudnak úgy koncentrálni, nem
0: 10 éves
1: más.
0: Kortól, és nagyon fontos, hogy én a sokoldalú fizikai felkészítés híve voltam. Uh-huh. Nekem a gyerekeim, mikor mi elmentünk versenyre, és tartottunk egy bemelegítést, akkor már fogták a fejüket az edzők. Nem úgy cigánykerék, hátra, szaltó, de magasan nyújtott teste, hanem volt, akik még bele is csavartak. Hát az már...
1: Az, az egy másik sport, nem Feri bácsi.
0: Igen, hát majd amikor a Mr. Tush-ról beszélek, ezt elmondom, hogy egy másik sportág.
1: De most nézzük.
0: És a lényeg, hogy dologról nagyon sokan, talán említettem, 12-en lettek világ és Európa bajnokságon érmesek. Abban az időszakban, amikor Dorogon voltam, és 2001-ben Hegedűs Csaba létrehozta a Mr. Tush birkozó sportiskolát, és nagyon szerencsés volt, hogy akkor indult be a Herakles bajnok program is. És én a Herakles bajnok program keretében voltam edző, Truhász Gyuri kollégámmal, és Takács Ferenc pedig mellékállásban volt edző. És szerencsés volt az összeállítás, mert életkorban 10-11 évvel távolabb voltunk egymástól. Az az igazság, hogy azonos korú edzők, ezt tapasztaltam mindenhol, rivalizálnak. Aha. Az erősebb egyéniség elnyomja a másikat, annak nem tetszik, mert azért ősi gyenge egyéniség a birkozásban, nincsenek gyenge egyéniségű edzők, és abból csak konfliktus van, itt nem volt, hál' Istennek, egyetértés volt. És elkezdtük a munkát, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én ugye a szövetségnél dolgoztam, ismertem a gyerekeket, ugyanis nyári szünet, téli szünet, edzőtáborokat tartottuk, és azokból az edzőtáborokból láttam, hogy kik az ügyesek. Hát akit meg tudtunk nyerni, följöttek, és 46 fővel kezdtük.
1: Ez egy bentlakásos, tehát egy ilyen akadémiai rendszer volt, csak még megelőzte a korát, ezt jól tudjuk, ugye a Kozma István Magyar Birkozó Akadémiának, a Kimbának egy ilyen, mondhatjuk egy ilyen szakmai előképe, Mr. Tush iskola, csak nyilván más körülmények között, de végül is ez volt az alapja, tehát ezt jól tudni.
0: Családi gimnáziumba jártak a gyerekek.
1: Így van.
0: Mindenki, és a Kós Károly kollégiumban voltak elhelyezve, és az edzéseket, ami hát a szegény gyerekeknek, amikor belecsöppentek ebbe az életbe, kiszakadtak a családból. A kollégiumban a nevelőtanárok, ugye hát rendszabályozták őket, ahogy kell, de hát a birkozók nem olyan egyszerű gyerekek, nem is voltak olyan konfliktusok, amiről ha elmesélném, mindenkinek égnek állna a haja. És de ment a dolog, és az első edzés után azt tetszett legjobb, hogy a Csaba megkérdezte tőlem, Ferikém, azt mondja, ezekből akarunk mi olimpiai bajnokot nevelni, és én kihúztam magamat, mert én magabiztos ember voltam világ életemben. Mondom, hát ezekből hát. Hát hogy ne? És
1: hát... Lett is, mert az egész jó korosztály volt, ugye Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint,
0: Módos Peti.
1: Módos Peti. Tehát azért itt mindenféle olimpiai érem, nem csak bajnok, már csak az olimpiai ezüstérmes és olimpiai bronzérmes is termet, meg a világ és Európa bajnoki címekről nem is beszélgetünk. Szóval Feri bácsinak igaza volt, amikor Csaba bácsinak mondta, hogy ezekből hát.
0: Azért ez nagyon fontos, hogy hozzáfőzöm, nagyon nagy hangsúlyt fektettem egész életembe, Dorogon is elmondtam, hogy gyerekek, ez egy dolog, hogy birkozzuk, ki tudja meddig. Jön a továbbtanulás ide-oda, lőhet sérülés, vége lesz. De az nem mindegy, hogy mi lesz belőletek az életbe. Uh-huh. A birkozással megtanultok dolgozni, küzdeni, harcolni. A bármilyen probléma, gond, baj van. Hányan elmondták nekem, hogy amikor éjjelenként tanultak, mert én azt mondtam, hogy mindenki tűzze ki, hogy valami az ő tudásának, érdeklődési körének megfelelően végezzen valamilyen egyetemet, főiskolát. És ez hál' Istennek be is vált. Nagyon sok tanítványom lett pedagógus, közgazdász, többen jogegyetemet végeztek, többen meg még más volt, például atomfizikus is köztük, aki az lett.
1: Igen, most csak azokat sorolja Feri bácsi, akik nem a sportban, tehát nem maradtak kvázi a szakterületen, a sportban vagy a birkózásban, hanem teljesen másfelé vitte őket az útjuk, de...
2: Gondolom rájuk, ugyanolyan büszke vagy, legalább olyan büszke,
0: ugyanolyan
2: mint a
0: birkózók. Büszke vagyok, mikor találkozunk Feri bátyám, vagy megállított a rendőr, aki rendőr hadnagy szintén volt, sávátlépés volt. És
1: Csintelen
0: maga elfelel. Az Feri bácsi. Megcsóvált a fejét, na menjen.
1: Már megértem, hozzáteszem, ezt Feri bácsival beszéltük, és nekem a Fradiba a nevelőedzőm Széles Józsi bácsi volt, Isten nyugosztalja, aki szintén, tehát ezeket az elveket, tehát amikor mondta nekem, hogy az első a tanulás, és akkor mondom, hogy de hát akkor te nem birkózok, azt mondja, hidd el, azt mondja, neked különösen, te okosabb, mint a többiek, nem vagy olyan erős, neked biztos az lesz az utad, de mindenkinek. És hát igazuk volt.
0: Józsi bácsi egyébként, a Józsi barátom olyan ugyanankorú, mint én, igen, nagyon jó barátok volt. De igazán jó, a legjobb barátaim közé. Na,
1: hát ez nem véletlen, mert két olyan ember, akit igazán, hogy mondjam, összeillő, maradjunk abban sok mindenben, becsületben, tisztességben, szakmai tudásban, nagyon szerettem őt is.
0: Hát a Mr. Tu sportiskola képzéséről annyit, hogy én nagyon komolyan vettem a felkészítést. Hát először is meg kell álmodni, hogy mit szeretnénk elérni. Aztán meg kell tervezni. De aztán folyamatosan dolgozni kell. Többen mondták, hogy Ferikém, hát neked szerencséd volt. Mondom, te. De azért ott is kellett lenni, meg valamit tudni is kellett. Hát szerencse. Meg kellett fogni a szerencsének a sörényét erősen, és nagyon komoly felkészítés volt. Például, ahogy jöttünk fel a Zsigába, beszélgettünk, említettem, hogy hát olyan alapozás volt, hogy 3 hónapig tartott, de ott olyan sokoldalú fizikai képzés volt, vagy a technikák. A Csaba rendszeresen ellenőrizte. Azt hozzáfűzöm, hogy 1 éven keresztül Csabával lejártunk, szinte hetenként, és hát én tudtam a birkózás technikáit, de nem úgy, ahogy ő. És azt mondja, Ferikém, neked megtanítom, mert téged érdekel, megtanítok mindent, át akarok adni. És hát sok mindent sikerült is átvennem, és ezt plántáltam bele a gyerekekbe, de ciklusokra voltak feloszva az éves felkészítésbe az időszakok, és bele volt téve mindig minden. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor kimentünk a török versenyekre évenként, és az első versenyen láttam, nagyon komoly mező volt. Európa bajnokságnál erősebb, mert Ázsiából is jöttek üzbégek, kazakok általában 4 emberrel. És hát mindenki rettenetes jó pörgetett, de nem emeltek. Mondom, emelés a mi munkánk. Igen, ám, de bejött a derékfájás. De olyan mértékben, hogy szittak a klubedzők, tönkretesszük a gyerekeket. És elmentünk tanácsot kérni, az Orfiba elmentem a főgyógytornászhoz. Torba Kildikóval beszéltünk, aki az atléták részéről is elmondta, hogy a dobóatléták ugyanezzel küzdködnek, mert sokat súlyoznak. Hát 17 éves, 16 éves kor után elkezdtük a súlyzós felkészítést. Hát nem véletlen, hogy a Lőrinc Tomi 150-et fölvett merre, mikor még a 70-72 kiló volt, és ugyanannyival le is guggolt, de 150-nel tudott fekve nyomni is, mikor a csúcs. És ezt meg tudta csinálni a Korpási Bálint is, aki valamivel azért kicsit könnyebb volt. Úgyhogy ezek nagyon...
1: Hát azokat a speciális izmunkat, ugye ez a
0: néhát izomerősítés.
1: Így van, tehát ami kellettek ahhoz, hogy egyrészt tudjanak emelni, másrészt ne fájjon a derekuk, mert a kettő együtt nem ment.
0: És én mindig tudatosítottam bennünket, hogy miért csináljuk, hogy csináljátok. Napi 30 percet fordítottunk a méhát hasizomerősítésre, és nézegettem nekik, húzd ki magad a mondom, olyan, mint egy a drótkötél, olyan a méhátizmod, most már alakul, de még, hát aztán tudtak is emelni, és a legfontosabb pillanatokban meg is tudták csinálni. De
1: amikor az edző így dicséri az embert, akkor ugye nyilván a mintha a gépzsíra kenegetnék azt a drótkötelet nyilván a lelkét is kenegette, hogy ugye ezzel is motiválta nyilván, hogy hát nézem, milyen izmos de vagy.
0: 16 kell. Éves korig fejleszhető a keringési rendszer. De ezek a gyerekek 14-15-16 éves korukba kerültek be, és hát megszenvedtek. Az alapozás során a stadion körül volt úgy, hogy a csúcs 8 kör, és utána még 45-50 perc lépcsőzés, egyénileg is, meg társal is. És akkor bementünk, és akkor még kézisúzós gyakorlat úgy, hogy nem lehetett letenni, csak folyamatosan váltottunk, és még méhát, hasizom, hídmunka tartott 2,5-3 óráig egy alapozó edzés. Volt úgy, hogy volt olyan idő, ez nagyon, mikor ezt úgy emlegetik, hogy Feri bácsi, ez rémálom volt. Esett a hó, -10 volt, de ez a kis tüskés szemcsékkel. És jöttem, és mondom, mit csináljunk, és volt a nagy kulcsomó, és egy alumínium kis táblá volt, hogy milyen termeket nyitnak, és csörgettem. És ideges voltam, hogy mit csináljunk, beterveztem, megcsináljuk, ez a vége, ez a legfontosabb. És látták, azt mondják egymásnak, na, biztos, hogy kimegyünk.
1: Nagyon ideges.
0: Ki is mentünk, és megcsinálták, és akkor jött a dicséret. Na látjátok, ez kell. Hát az életetekén harcoltatok. Meg tudtátok csinálni. Hát nekem a Komáromi Tibi csak annyit elmondta, hogy ő úgy futotta körül a stadiont a budapesti világbajnokság előtt, hogy Válán egyik sporttársa, most nem üteszem be a neve, föl a lépcsőn, le a lépcsőn, másik lépcsőn, föl a lépcsőn, le, és úgy futottak körül.
2: A régi Népstadion.
0: A régi Népstadion.
1: Hát csak azért mondom, hogy ugye nálunk a Fradiba birkozóterem a régi stadion mellett volt, vagy igen, mögött volt. Hát mi is ott futkároztunk, ugyanez a lépcsőzés. Tehát amit most a Feri bácsi elmondott, csak egy másik helyszínen. Meg amit a Széles Józsi bácsiról egy mondat, kimegyünk a Népligetbe, ugye nekünk az volt közel, Szánkódomb, nagyon boldogok, hogy lehet cipelni ugye a magunkat. Majd Füligérő szállal jön a Józsi bácsi, és azt mondja a Vakolya Lajos bácsinak, a másik edzőnek azt mondja, Lajos, találtam egy még meredekebb ősvinti toldalt, ezt nézd meg! És akkor ott küldött fel minket. Szóval körülbelül olyan lehetett, mint amikor Feri bácsi boldogan mondta, na, kimegyünk abba a hóesésbe, és nem érdekel.
2: Nagyjából 3 percünk van még. Én szeretnék rákérdezni a fiára, mert ugye szóba került már tulajdonképpen neki köszönheti, hogy edző lett, amikor levitte 6 évesen. Ugye a jelenlegi ügyvezető alelnöke a Magyar Birkozók Szövetségénél, Bacsa Péter, EB helyezettes olimpikon birkózó. Hogyan működött az edző-tanítvány viszony, az apa-fiú viszony mellett?
0: Hát jó működött egy darabig, de rájött jól, de kicsit túl szigorú voltam. És ezzel terhet raktam rá. És mikor 15 éves lett, akkor levettem a terhet. Nem.
2: Ez, amit említett korábban, hogy...
0: Felszabadult.
1: És akkor más edzője volt neki?
0: Versenyekre az edzést én tartottam 90%-ban, de már Argyellán Jóska, Isten nyugosztója, nemrég halt meg, az ment velük versenyre. A Kismónival vele, Rajosokkal.
1: Igen, de mondjuk gondoljunk bele, hogy ez milyen felismerés egy apától, mert nem azért, hogy ugye azt lássa, hogy akkor most el kell szakadni annak érdekében, hogy aztán akkor, a Peti fejlődjön tovább.
0: És akkor egyre vagányabb lett, de az is hozzátartozik, hogy elkezdett, 3 éven keresztül 45 kiló volt. Hát mondom, mi lesz ezzel a gyerek? Na, és akkor megindult, nőtt, mindig magasabb volt a többiné, mire kinőtte magát, 19 éves, volt novemberben, tavasszal volt az országos bajnokság a felnőttek között, és már junior bajnok volt, kötöttben, szabadban megnyert mindent, felnőttben harmadik lett, úgyhogy csak a Komáromi Tibitől kapott ki, Farkas Petit is megverte. Tehát jó volt, hogy kötöttben, szabadban. Szabadot választotta, az egyetem mellett csinálta, büszke voltam rá, közgázegyetemet, a feleségem is közgazdász. Hozzáfűzöm, hogy a fia is most már a Corvinust végzi, most fejezi be, de még van két másik unokám is, aki közgazdász. A családban ez olyan családi tradíció, hogy
1: közgazdász. Nem csak a birkózás, hanem akkor a...
0: Mindenki, hét unokánk van, hat már vagy végzett, vagy egyetemre van, aki doktorit csinálja, mint biológus.
1: De akkor ez a tanulás, amit mondott Feri bácsi, hogy a tanulás a legfontosabb, úgy látszik, hogy a családban is bejön.
0: Hát én is az egész edzői pályafutásom során mindig tanultam. Mindig szakirodalmat. Jakabházi Laci segített. Adta, kérdeztem, vegyem meg ezt, vegyem meg azt, megnéztem. Ami gondoltam, már beépítettem.
2: Ez példa lehet sokak számára, azt hiszem, viszont az időnk sajnos lejárt. Feri bácsi, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a Karfiol főmagazinban. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál. Két hét múlva folytatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ez volt a Karfiol fül. A Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyar!

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A BVSC férfi vízilabda csapata hétvégén búcsúzott az Európa Kupa sorozattól, de ma már újabb feladat vár az együttesre, a Honvéd elleni bajnoki elődöntő. Varga Dániel vezetőedző a hazafutás vendége volt, ahol Szabó Szilviával beszélgetett.
2: Bravúra készült hétvégén a BVSC Manna ABC férfi vízilabda csapata, amely a horvát bajnok Jadran Split ellen szállt vízbe az Eurókupa elődöntőjében. A kinti egygólos vereséget követően a hazai visszavágón 14-12-re nyertek a vendégek, így végül ők jutottak fináléba, de azt gondolom, hogy Varga Dániel vezetőedző nagyon büszke lehet a csapatára, hiszen mindent megtettek a győzelemért, és egy percig nem álltak fel, de mindenről a vezetőedzővel fogunk beszélgetni. Szia Dani, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szia, köszönöm a lehetőséget.
2: Jól gondolom-e, hogy azért sok-sok pozitívum volt, amire szívesen gondolsz vissza, és abszolút úgy tekintesz a csapatodra, hogy bár fiatalok voltak, a rutin az ellenfél mellett állt, de mégis azt gondolom, hogy nem vallottatok szégyent.
3: Nagyon hosszú lenne a lista, hogyha a pozitívumokat elkezdeném sorolni. Sok jó dolog történt a tegnapi a szombati mérkőzésen is, de azt nézzük, hogy egyébként hova eljutottunk itt az Eurókupában, nem magában az is egy nagyon nagy dolog. Ebben a szakaszban már csak bajnokok ligájából leérkezett bajnokok ligája szintű csapatokkal találkozhattunk, így tehát mégis úgy is nézhetjük, hogy az egyetlen Eurókupában induló csapat voltunk itt a legjobb négyben. És ez az út, ami elindult valahol októberben szerintem a legerősebb csoportból elsőként tovább jutva, aztán folytattuk a nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntővel. Ez egy olyan út volt, ami egy nagy élmény volt a játékosoknak, óriási fejlődési lehetőség volt egyéni és csapatszinten is, és hát azért a BVSC nevét is öregbítette szerintem. Kaptam visszajelzést több helyről, külföldről, hogy elismerően beszéltek a játékunkról, és pont ezek miatt, a dolgok miatt szerettünk volna nagyon-nagyon-nagyon döntőbe jutni, és ha csalódottak vagyunk, vagy ha én csalódott vagyok, az csak is amiatt van, mert nagyon szerettük volna, és nagyon beleéltük magunkat, egyfajta hiány azért mindenki megélt azzal, hogy nem vagyunk döntőben, de hogyha beengedjük azokat az érzéseket, amik arról szólnak, hogy miért is lehetünk büszkék magunkra, akkor sokkal pozitívabb a mérlegnek, sokkal több minden van a mérleg pozitív oldalán.
2: De azzal egyetértesz, hogy meccs rutint szerezve, vereségeket átélve lehet sikeres egy csapat, és az, hogy most esetleg ebben az évben ez nem sikerült, a jövőre nézve ez abszolút a sikernek az áloga, hogy ezek a játékosok, te megélted ezeket a kudarcokat is, és ebből mindenképpen lehet építkezni, nem?
3: Hát sikeres egy csapat győzelmeket átélve lesz, mert vagy a győzelem adja a végén az érmet és a kupát, de értem a kérdést, és van helye, és a helyére kell tenni a vereségeket is, vagy éppen a kudarcokat is, hiszen rengeteg információt, és rengeteg élményt, és rengeteg tanulságot adnak azok a mérkőzések is, amik vereséggel, vagy kieséssel végződnek. Sőt, valahol az emberi természet az olyan, hogy a hibákból jobban tanul, valószínűleg mélyebb nyomot hagy nekünk, nem véletlenül mondjuk, hogy hibából tanul az ember, vagy más hibájából tanul az ember. Én azért edzőként is, akár apaként, vagy akár magánemberként is törekszem a jó dolgokat is megérteni, megélni, analizálni, és azokon keresztül levonni azokat a következtetéseket, amivel tovább tudunk lépni. Ebben a sorozatban rengeteg jó dolog volt, volt persze hiba, most, hogyha szakmailag nézzük, mindig lehet találni, azért egy-két gólos meccsen. Amiben nem volt hiba, az a játékosaim hozzáállása, mentalitása, jelenléte, küzdeni akarása, ebben nulla hibát találok.
2: És ez különösen annak tekintetében dicsérendő, hogy nagyon fiatal csapatról van szó, ugye? Vagy pont ezért ez a fiatalos lendület az, ami soha nem engedte meg azt, nem engedtétek meg magatoknak azt, hogy még hátrányban is leálljatok, vagy megtörjön benneteket az ellenfél? Szóval ez a fiatalság, ez néha előny volt, néha hátrány?
3: Szerintem az életkornak van jelentősége, mert ha valaki 18 évesen, 28 évesen és 38 évesen is ugyanott tart, akármiben is, akkor valamit nem jól csinált, de nem az életkor határozza meg a mentalitás szerintem, hanem a személyiség, illetve a csapatnak a karaktere, amit az összes játékos egyéni, hát az egyéni összessége adja össze. Ez a csapat most így a második szezon végére, amióta így együtt vagyunk, igazán csapattá vált, és igazán megtanult küzdeni. Ezek néha végletek közötti bukdácsolások voltak, mert volt, amikor túlságosan akartunk, és görcsössé vált a játék, volt, amikor azt hittük, hogy magától megy, nevezzük ezt a két végletnek, de pont ez az a tapasztalat, amiről te is beszéltél az előbb, hogy észrevettük, hogy hol van az optimális zóna, az a feszültségi szint, az a fajta neki rugaszkodás egy mérkőzésnek, amivel a teljesítmény is a legmagasabb szinten tud megjelenni. Fejlődünk.
2: Hát ez, szerintem erre is vártál, vagy ezt vártad a csapatodtól, amikor az idényt elkezdtétek. Akkor milyen célokat fogalmaztál meg, akár a bajnokságra, akár a nemzetközi kupára vonatkozóan, és ahogy említetted, jöttek a meccsek, jöttek a körök. Miben láttad a legnagyobb fejlődést, és miben tették rád a fiúk a legpozitívabb benyomást? Tehát voltak-e olyan tartalékok, amire még te sem gondoltál, hogy bennük van?
3: Nagyon aktuális a kérdés, mert szerdán bajnoki elődöntőt játszunk a Kőér utcában a Honvéddal, amit muszáj lesz megnyernünk ahhoz, hogy szombaton játszunk egy mindent eldöntő elődöntőt. A kérdésre válaszolva pedig, és hogyha ez szabad egy ilyen majdnem két éves távlatban néznem, hiszen azóta vagyok a BVSC edző, és van ez a fajta összetételű csapat. Sok mindenben folyamatos a fejlődés egyéni és csapatszinten. Az előbb említettem azt, hogy volt, amikor főleg az első szezonban végletek között éltük meg a mérkőzéseket olyan szempontból, hogy volt, amikor kevesebbet tettünk meg, mint amit kellene, valamikor túl sokat. Szóval erre a szezonra a stabilitást és a céltudatosságot és az erőforrásainknak a hatékonyabb felhasználását mondanám elsősorban, és ezek nem csak szakmai dolgok, mert mindenki azért jobb játékos lett egy kicsit, hanem a csapat is beérett. Ezt érzem a párbeszédekben, érzem a tekintetekben, érzem a mindennapok hangulatán. És hát el kell, hogy mondjam, mert a csapat, amikor a csapatról beszélek, akkor az edző is a része, hogy én is változtam, én is tudtam fejlődni ebben a történetben. Ehhez az is kellett, hogy a játékosok tól is kapjak visszajelzést, a stábomtól is kapjak visszajelzést, de csak adjak. Ebben a partneri viszonyban mindenki megemelkedett nem is kicsit, hanem sokat, és ennek részese vagyok én is.
2: És az, hogy te változtál, az mit jelent, hogyha a játékosaidat megkérdezzük, akkor ők mit mondanának? Tehát van egy vezetőedző maximalista, hogy téged ismerünk, folyamatosan gondolkodó, folyamatosan újításokat kereső szakember, de te hogyan viszonyultál hozzá, vagy hogyan alakult át a ti viszonyotok?
3: De, hogyha egy edzőnek, vagy egy szülőnek, vagy egy vezetőnek, vagy egy nevezzük úgy, hogy tekintélyszemélynek nem jeleznek vissza a kollégái, vagy a játékosai, vagy a beosztottjai, akkor az elsőre úgy tűnik, hogy ott van a hiba, mert nem jön a visszajelzés. De föl kell mindig tenni a kérdést a vezetőnek, hogy miért nem jön, és hogy ő ebben miben lehet a gátja. Azzal, hogy nyitottabbá váltam, többet kérdeztem, és több teret adtam bizonyos véleményeknek, érezték rajtam, hogy ez nekem fontos, hogy ők hogy élnek meg, mit gondolnak, bizonyos helyzetek, mit élnek át, mit éreznek, és onnantól már a bizalom szintjén tudott működni a dolog, és megélt ez a fajta oda-vissza kommunikáció. Uh-huh.
2: Hogyha visszatérünk megint az idény elejére, a Nemzetközi Kupában és a bajnokságban te mit tűztél ki célul, és jelenleg hol tartotok az ennek megfelelően, hogy alakul, vagy hogy helyezkedik el a fejedben?
3: Egy bajnoki szezonnak három versenysorozata van, a legjobb csapatok tekintetében van a bajnokság, ami szerintem mindig a legfontosabb. És akkor van két kupa, van a Magyar Kupa, illetve van a Nemzetközi Kupa. A mindkét kupára azt mondanám, hogy a célkitűzés az volt, hogy menjünk, ameddig tudunk. Azért ez nagyban befolyásolja a sorsolás, mert ugye a kuparendszerben sorsolás van. A Magyar Kupában az elődöntőben a Fradival találkoztunk egy nagyon korai időszakban, nem igazán volt esélyünk, és ott a bronz meccsen 5 méteresekkel a picit élesebb Szolnok ellen alul maradtunk. Itt az Eurokupában pedig volt kedvezősége Fortunának a sorsolásnál, de ki is használtuk, éltünk vele. Végig érett játékkal mentünk végig, hát majdnem végig ideig az elődöntőig. Így tehát az a célkitűzés, hogy ameddig a lehetőségünk ott van, addig éljünk vele. Tulajdonképpen rendben volt a bajnokságban pedig. Most szerdán, illetve szombaton játszunk elődöntőket, ami majd megmutatja, hogy sikerül elérni a célunkat, mert ott viszont kimondva is, kimondva vagy kimondatlanul, mind a kettő igaz, ha valaki nem mondta ki, akkor is úgy gondolta, mi bajnoki döntőt szeretnénk, akarunk és fogunk játszani.
2: Ehhez az kell, ugye, hogy szerdán visszavágjatok, és a két győzelemig tartó párharcban tudjatok egyenlíteni, hiszen a Honvéd várja előnyből. A Jadran Split elleni meccs előtt úgy nyilatkoztál, hogyha a BVSC-s játékotokat mutatjátok, akkor lehet esélyetek. Mit jelent ez pontosan, és mi az, ami szerinted hiányzott szombaton ahhoz, hogy most ne az Eurókupa döntőiről beszélgessünk?
3: Hát ahogy mondtam, itt a mentalitás és a lélek jelenlét szerintem nagyon rendben volt, ez is egy BVSC-s karakter, ami a játékot illeti, ez meg már sokkal inkább szakmai rész. Az emberelőnyök, emberhátrányok aránya, illetve a kihasználásának az aránya, nem voltam elégedetlen egy kicsit. És azért, hogyha mi jobban tudunk védekezni, akár emberhátrányban is, akár hatalmatlan, akkor jóval nagyobb iramot tudunk diktálni, tudunk lefordulásokat hozni, első fázisból támadási indításokat vezetni, mert ez egy ilyen BVSC-s dolognak gondolom. Középkezdésből nehéz lefordulni, éppen ezért is van hiányérzetem az emberhátrányoknál, nem csak a kapott gólok miatt, hanem hogy amiatt is már kicsit kevesebb alkalommal tudtunk ezáltal elindulni. Szakmailag, ha valami hiányérzetem van, akkor ezekből adódnak.
2: Vannak sportszakmai feladatai egy vezetőedzőnek, de neked talán most a mentalitásra, a fejekre kell hatnod, hogy ebből a kvázi csalódottságból most felrázd a társaságot, és egy motivált BVSC ugorjon vízbe szerdán. Szóval mik ezeknek a napoknak a feladatai?
3: Hát az a helyzet, hogy ezt ma reggelig, meg én is így fogalmaztam volna meg, de találkoztam a játékosaimmal, hiszen edzettünk, és nem maradt kérdőjel a fejemben, látom rajtuk, hogy készen állnak, készen fognak állni, még ha egy picit bennük is van az elődöntőnek a negatív érzelmekhez tartozó megélései, akkor is azt látom, hogy ezek átfordulnak bizonyítási vágyjá, dűvé, vagy cselekvésé, szóval jogos a kérdés, de én ma délelőtt megkaptam a játékosoktól a választ, úgy gondolom, hogy most már minden a szerdáról szól, és arról, hogy bajnoki elődöntőt nyerjünk a honvédelem.
2: Bármilyen csapatsportágban, hogyha egy együttes nemzetközi kupában is szerepel, akkor mindig adódik a kérdés, hogy ez a kettős terhelés, ez hogyan hat a csapatra. Ugye fáradtság, mentális kiégés, nem tudom, ilyen negatív jelzők szoktak előjönni, viszont van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a rutin, a nemzetköziek megtapasztalt, nem tudom, nagyobb sebesség, nagyobb dinamika, az nyilván hozzátesz a csapatjátékához. Szóval nektek mit pluszt jelentett az idei Eurókupa, amit esetleg most például a Honvéd ellen fel tudtok használni?
3: Igen, én egyébként egyértelműen azon az oldalon állok, aki azt mondja, hogy minél több meccs legyen, minél több színvonalas meccs legyen, mert hogy a fáradtság az másodlagos. Az élmény az mindig erősebb. Mondhatnám azt is, hogy a lélek hatása erősebb, mint a testnek az állapota, és szerintem erre egy, hát a mi szempontunkból rossz, a Honvéd szempontjából jó példa volt az egy héttel ezelőtti első elődöntő, amikor ők hétvégi aténi konferenciakupa elődöntő döntő két meccséből jöttek utazva, biztos vagyok benne, sokkal fáradtabban, mint mi, és látszott az első negyedben, hogy sokkal élesebbek. Játékban vannak, megvan, övéké volt a ritmus, ők domináltak, és a másik negyed közepén sikerült úgy hangulatban, ritmusban utolérni őket. Most pedig kicsit fordított a helyzet, mert a Honvéd pihenhetett hétvégén, vagy hát csináltak, amit csináltak. Mi pedig ezzel a szombati Eurókupa elődöntővel, ami nagyon magas színvonalú és magas iramú volt szerintem, bár fáradtak vagyunk, és tényleg ott vannak esetleg azok a pici beragadt érzelmek, hogy szerettük volna, de nincsen. Mégis azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve már ott leszünk, élesek leszünk, és játékban leszünk, és ez mindenképpen pozitívum. Legyen így, persze.
2: Legyen így. Szabó Zoltán, az M4 Sport állandó szakértője, és itt a Nemzeti Sportrádióban is gyakran hívjuk Zolit. Ő úgy fogalmazott, hogy a Honvédnak A tárháza nem olyan széles, de ez talán nem negatív, viszont azt a pár dolgot, azt mindig a megfelelő pillanatban elő tudják venni, azt a taktikai elemet. Te is azt érzed, hogy ez lehet a kulcs, amiben a Honvéd esetleg például az első meccsen felülmúlt benneteket az elődöntőben?
3: Köztudott, hogy, vagy hát igen, elismerem, hogy a Honvédnak vannak olyan jellegzetes megoldása, ami az egész mezőnyben nincsen, talán az egész vízilabda mezőnyben nincsen, tehát nemzetközi szinten sem. Ennek a leglátványosabb része a beállós védekezés, de ahogy hogy bizonyos más taktikai jelenségeket kezelnek, az is eléggé egyedi, mondhatnám szívós marcis.

0: a megbeszéléseim, most már nem, mert negyedik honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. Uh-huh. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
1: Olyan szimpatikusan nyilatkoztatok most az Eurókupa visszavágó előtt, hogy a BVSC ugye egy tradicionális klub, nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
0: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük, és nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
1: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
0: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
1: Tehát a Jadrán elleni
0: igen,
1: meccs
0: igen,
1: után,
0: igen.
1: És ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
0: igen,
1: fokó meccshez.
0: Ez talán ugyanennek a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságba, vagy hanyagságba, vagy ilyen fesztelenségbe mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongba megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Én ezt az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. És hát ahogy mondtam itt pár perccel ezelőtt, 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
1: Egy korábbi beszélgetés során, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy te is dolgozol azon, hogy a fiatal generációhoz megtaláld az utat, a kap a megoldásokat, ez mennyire jelent feladatot neked ebben az idényben, vagy az, hogy már a második idényben dolgoztok együtt, azért egyre könnyebb, és egyre jobban ismeritek egymást, és az előbb mondtad is, hogy talán már a bizalom is egyre nagyobb, bár szerintem ezzel kezdetben sem volt gond.
0: Igen, hát a fiatalok az egy külön téma, amit szerintem érdemes, amivel érdemes foglalkozni. Hát igen, azért az, hogy két éve együtt vagyunk, jól megismertük egymást, az sokat számít. Egy picit erre is utaltam korábban, hogy mindig könnyebb egy embernek változnia, mint 15-öt megváltoztatni. Tehát figyelni kell egy edzőnek szerintem arra is, hogy mi az igény, és egyáltalán mi a működés, de közben meg nagyon határozott vonalakat kell azzal kapcsolatban meghúzni, hiszen az edzői elsősorban a felelősség, hogy mi az, amit beenged a csapaton belül, és mi az, amiben van mozgástér, amit akár együtt is meg lehet alkotni, vagy rájuk lehet bízni, akár fiatalokra, akár idősebbekre, és egyébként ez meg a bizalom része.
1: Uh-huh. És egyébként azt látod, hogy azzal, hogy korban azért közelebb vagy hozzájuk, mint azért látunk egy-két nem idősebb, rutinosabb szakembert, ezzel könnyebb ez a dolog? Tehát máshogy állsz hozzájuk?
0: Talán fiatalként igen, de ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem ez az embernek a személyiségén, a nyitottságán, a világhoz való hozzáállása múlik. Azért két gyerekes apukaként is, bár a fiaim azért 10 és 20 évvel, tehát 10-20 évvel fiatalabbak, mint a játékosaim, de egyre inkább napi szinten tapasztalom azt, hogy egy fiatal hogy gondolkodik, hogy látja a világot, mi fontos neki, mi az, ami nehézséget okoz. Rengeteg pozitívum van benne, vannak olyan dolgok, amik már nagyon másképp működnek, mint 30 év, hát amikor mi voltunk fiatalok.
1: A mi időnkben.
0: ezeket, ezek közül valamit kimondottan.

0: rossz dolognak tartok, hogy már nincsenek meg, de tény, tehát ezek mert nem lehet leragadni, nem lehet benne maradni a múltba, mert akkor ott veszünk, és közben a jelen meg elmegy mellettünk. Szóval kell tudni alkalmazkodni.
1: De te kész vagy akár a véleményedet is megváltoztatni? Nyilván nem nagy dolgokban, és van valami a fejedben, de előfordult-e olyan, hogy a játékos hatására, vagy a csapat kérésére esetleg valamit megváltoztattál? Tehát
0: igen,
1: nyitott vagy
0: persze,
1: erre?
0: Persze, persze. És hát itt jön be a kulcs jelenség, vagy a kulcs kifejezés szerintem az pedig az önismeret, hogy az ember tudja vezetőként is, hogy amikor változtat, abban ő maga még benne van-e, vagy nem, mert hogyha nincsen benne, akkor két lehetőség van, vagy azt kell mondani, hogy nem ezt csináljuk, hanem azt, amiben én benne vagyok, vagy nem kell ott lenni, és egy másik szituációt keresni.
1: Dani, kihasználva azt, hogy itt vagy velünk, a beszélgetés végén beszéljünk egy kicsit Szerbiáról, hiszen a hírek szerint ott forronganak az indulatok, a megválasztott elnök Slobodan Soro miatt válogatott játékosok jelentették be visszavonulásukat. Mennyire vagy képben ebben az ügyben? Tudom, hogy Rijekában játszottál, de azért a délszláv mentalitást azt ismered, és talán hasonló lehet. Erről van-e véleményed?
0: Persze, hát képben vagyok ezzel a jelenséggel. Nekem az egy szimpatikus dolog, amikor van egy olyan probléma, amit egyszerűen a közösség és egy kultúra nem vihet tovább, és ezért kiáll. Az, hogy ennek mi a módja, illetve hogy kell kezelni, mennyire tartozik a publikumra, vagy a bárki másat, hogy ezt mennyire kell nyilvánosan csinálni, az is egy dolog. De azért azt a világot éljük, amikor már minden nyilvánosan történik, tehát van, amikor egy-egy ügy, az azért lesz nyilvános, meg kénytelen az lenni, hiszen ha az egyik oldalról azzá válik, a másik oldalon már nem tudja azokat az a rendelkezés álló eszközökkel, a védekező fél nem tud megharcolni, hogy úgy mondjam. Szóval ez is egy történés, meglátom majd, hogy mi lesz belőle. Nem rukkolok senkinek, azt szeretném, hogy a teljesítmény, amikor majd világverseny lesz, akkor az nehezen múljon, és aki a tehetségénél, és a tudásánál, és a munkájánál, beletett munkájánál fogva olyan magas szinten tud vízilabdázni, mint a szerb vízilabdások, én azt kívánom, hogy legyenek ott a világversenyen, hogy úgy verjük meg őket, hogy a legjobb szerb csapatot tudjuk megverni.
1: De azt el tudod képzelni, hogy ezeknek a lépéseknek a hatására megváltozik mondjuk az elnök véleménye, elnökváltás lesz, vagy ahogy említetted, itt nem. Tehát, hogy könnyebb egy embert leváltani, mint mondjuk egy csapatot, vagy egy válogatottat.
0: Nem tudom megmondani, meglátjuk. Azt el tudom képzelni, hogy az elnök véleménye nem változik meg, de amit mondani fog, az igen.
1: És akkor az meg esetleg ugyanaz. Varga Dánielnek köszönjük szépen, hogy eljöttél, Dani, és akkor sok sikert a Honvéd elleni visszavágóra, és szívből gratulálunk a BVSC-nek.
0: Köszönjük szépen, remélem a legközelebb hívsz, akkor már az elődöntőkhöz is kapunk gratulációkat, teszünk róla.
1: Vagy a bajnoki döntőhöz.
0: Így
1: legyen, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ópusztaszeren tartják ma az első kormányülést, idén már nem módosítják az SZIA rendszerét. Kissé hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek tegnap délután letették esküjüket. Magyar Péter kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszály helyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként az igazságügyi miniszter. Görög Márta a parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését és a sarkalatos törvények felülvizsgálatát. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány, a családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét. Az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, mint például a tűzifa, vényköteles gyógyszerek, egyes élelmiszerek esetében, válaszolta újságíróknak a pénzügyminiszter bizottsági meghallgatását követően. Kármán András közölte, 2027 elejétől várható az SZIA rendszerében tervezett módosítás. Számításaik szerint jövőre több mint 200 ezeren már kevesebb adót fognak fizetni. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen a hagyományőrző csoportok mellett spanyol vendégművészek is bemutatkoznak. Az idei programsorozat kiemelt figyelmet fordít a generációkat összekötő tradíciókra.
1: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében keresztben áll egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, így aki teheti, előtte a 44-es kilométernél a Dabas Albert Tirsa csomópontnál tud lehajtani az autópályáról.
3: Időjárás.
4: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakul az hőmérséklet. A folytatásban egyre melegebb idő várható, de a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell számítani.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
0: Keretet hirdetett Marco Rossi, a Kaposvár nyerte a férfi röplabda extraligát, ma elrajtol a Tour de Hongrie. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Margráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazaksztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. A 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
5: Hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon, minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket. Különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak bennem, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
6: Az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
5: Valószínűleg igen. Nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az Ifjúsági Bajnokok Ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor még nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarország.
0: Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este hazai medencében a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. A Kaposvár 3-0-ra legyőzte a vendég Mávelőre együttesét a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. A tegnap esti mérkőzés legjobbja Hubicska Patrik volt, aki 15 pontot szerzett. Most őt hallják, Csorba András a riporter.
7: Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
8: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma Mávelőre nyer, de nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
7: Gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
0: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kiló súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfele győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett, így 5. helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében. Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie Magyarországúti kerékpáros körverseny. Tegnap tartották a hivatalos csapat bemutatót a Gyulai Várnál. 19 csapat, 114 versenyzője áll majd rajthoz. A mezőnyben 15 magyar bringás szerepel, köztük ott lesz Walter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t. A Magyarországúti kerékpáros körverseny összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá, hajrá!

szemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csonka Zsófia és Ballai Attila. Tegnap a Magyar Kézilabda Szövetség közgyűlésén díjakat és kitüntetéseket adtak át. A török Boldog Életműdíjat játékos kategóriában az olimpiai ezüst és bronzérmes világbajnoki második helyezett, Európa-bajnok, BL, KEK és EHF kupa győztes Siti Beáta vehette át. Szabó Szilviával beszélgetett.
3: A török Boldog Emlékdíj játékos díját kapta meg Siti Bea, és azt gondolom, hogy ez tisztelgés a páratlan pályafutásod előtt, hiszen ahogy lehetett látni, minden idők legeredményesebb női kézilabdázója vagy a mai napig.
4: Nyilván az eredmények, amiket elértünk, azok tények. Nekem az úgy, az tényleg egy ilyen hihetetlen megtiszteltetés. Bogyi bácsi nevével fémjelezve, aki az edzői léte, a személyisége, a karaktere, tehát hogy ő szerintem olyan sokunknak volt, pedig generációk választottak el a munkásságától, de hát az embernek azért nem baj, hogyha tudja, hogy mi volt a múltban, attól függetlenül, hogy a jelenét éli meg, és tényleg ez, hogy az ő nevével fémjelzett kitüntetésnél rám gondoltak, az egy ilyen szintmelengető érzés.
3: Az, hogy Nagy Kanizsáról indultál, és a testvéreddel együtt ugye szerepeltetek a válogatottban, világbajnoki ezüstérem, olimpiai ezüstérem, Európa bajnoki cím, Dániában is játszottál, itthon is játszottál, szóval ez egy olyan sikeres és kerek pályafutás, amiben úgy minden benne volt. Őszintén gondoltad volna, hogy te idáig eljuthatsz, és Nagy Kanizsáról ilyen pályafutást tudsz majd befutni?
4: Nem, mert hogy nem így kezdtem el kézilabdázni, sosem volt ilyen jellegű presszió a család részéről. Nekem mindig azt mondták, a szüleim, csináljam. Tartsak ki mellette, lesz ebben jó, kevésbé jó időszak, nehézségekkel, sikerrel.
3: Anyukád azt mondta, hogy dolgozni kell.
4: Igen, tehát hogy nem volt ez a csinálni kell, de nem egy olyan jellegű presszió, ami feltétlenül eredménycentrikussá ment volna. Én szimplán csináltam, mert hogy nagyon szerettem, mert hogy olyan emberek vettek körül, a nevelőedzőm, a testnevelő tanárom, akik egyrészt mindig volt szerintem belső motivációm, másrészt meg mindig megkaptam azt a külső támogatást is, ami így valahogy így vitt előre, anélkül, hogy ezt ilyen extra, tehát hogy nyilván gyerekként.
3: Tekintetted volna? Na,
4: igen, tehát hogy így nekem mindig az volt, hogy a pálya az egy játék, az egy öröm, amiben én így szerettem azt a 20-40 métert, amiben nyilván más egy picit az embernek a karaktere, mert ott a 20-40-en meg akarod mutatni, és van egyfajta exhibicionizmus az szerintem a sportolóban, ami szükséges, hogy most itt vagyok. Itt vagyok, és nézzétek, hogy mit csinál. Ami alapvetően meg a privát szférában nyilván nem jellemző rám. De hogy a pályán megélt énemet, én azt nagyon szerettem, és nagyon-nagyon sok örömet okozott. Szerettünk edzeni, szerettünk meccset játszani. Tehát, hogy ez így nekem egy ilyen, nem is tudom, egy olyan tevékenység volt, amiben én tényleg úgy rám talált az, hogy kérdés nélkül nem kellett keresgélnem, hogy mi az utam, hanem így, és ez csak szerencse, ez igazából valakik óriási útkeresésben vannak, hogy mi az a tevékenység, amiben ki tudják maxolni magukat. Én nekem ez így annyira naturális, az egyetlen, persze. Föl kellett menni a gerendára, meg ki kellett, mivel sportagozott, a csomó sportágat megtanítottak, meg ki kellett próbálni, de valahogy ez a kézilabda, ez így ellentmondás nem tűrően volt egész pici koromtól az életemben.
3: Igen, ez jutott eszembe nekem is, hogy szerencsés vagy, hogy erre rátaláltál. Benned volt egyfajta nyitottság, hogy például kipróbáltad magad külföldön, és azért sok pályatársadnak nem volt ez bátorsága. Tehát te benned az volt, hogy ki kell próbálnod magad, és kint is szeretnél bizonyítani, vagy mi vitt téged előre?
4: Az vitt előre, hogy egyrészt szerintem egy sportolót mindig az visz előre, hogy a sikerek mellett mindig, de mindig tudja önmagát motiválni, hogy maradjon éhesnek akkor is, amikor adott esetben jól lakott egy-egy aranyéremmel. És a 9 év újvárosi időszak, ott én a minden jó mellett, és hogy életem csapata, és mindent el tudok mondani pozitívan erről a 9 éves etapról az életemből, úgy azt éreztem, hogy elfogy a belső motivációm, hogy valamivel meg kell tolnom, és újra kell élesztenem azt a tüzet magamban, és azt éreztem, hogy a külső ingerekből ezt már nem kapom meg. És mindig nagyon irigy voltam a dán mosolyokra, néha idegesítettek, hogy arcosak megint röhögve jönnek ki a döntőbe, és miket csinálnak, és az első támadásuk az egy légidobás, vagy hogy hogyan rakja le a cundit. Tehát, hogy én mindig ilyen nagy szemekkel néztem őket, és kicsit irigykedve, hogy azt a felszabadultságot, azt ők hogyan viszik be a pályára. És úgy voltam vele, hogy nekem ezt valahogy meg kell tudnom testközelből, és nem csak ellenfélként, amikor ott szivatnak minket. Úgyhogy ez volt igazából annak a dániai kiutazásnak, létnek a fő mozgatórugója, hogy én hogyan látok bele egy picit a dán fejekbe, hogy hogyan tudom ezt a mentalitást, vagy amivel ezen belül azonosulni tudok, hogyan tudom magaménak és tényleg azonosulni ezzel, mert azért én nagyon jó helyen születek, én hálás vagyok minden edző kollégának, meg csapattársnak, meg mindenkinek is, de hogy valami hiányzott az életemből, hogy most itt mindig volt egy pici görcsösség az egészben, és hogy én ezt akartam, felszabadultam megélni, és nyilván ennek a meló mellett, az edzések mellett azért van egy lelki háttere, meg egy, hogy ott fönt a torony hogyan irányítja ezeket a dolgokat, és én ezt meg akartam tanulni, amennyiben ezt tanulhatok.
3: Hogyha visszatekintesz a pályafutásra, te milyen típus vagy? Agyalsz azon, hogy miért nem volt az fényesebb érem, vagy minden úgy volt jó, ahogy volt, és te mindent megtettél, a te lelkiismereted tiszta, és te mindenből igyekeztél kihozni a maximumot?
4: Alapvetően egy olyan játékos voltam, aki próbált felkészülni az adott versenyre. Próbáltam kimaxolni, de ettől függetlenül nyilván nekem is volt nagyon szar meccsem. Volt, amikor tudom, hogy nem úgy készültem fel, nem adtam meg objektíven azt a lehetőséget, hogy ebből jó teljesítmény születhessen másnap. Azért megélünk egy csomó mindent az X év alatt, amíg és tényleg monitorozzuk magunkat folyamatosan. Volt olyan időszak még a pályafutásom elején, amikor ilyen adott első egy-két szituációból levontam magamnak a következtetést, hogy na ez ma nem a te napod, vagy jobb lesz, hogyha csak asszisztálsz és helyzeteket hozol össze, mert hogy képtelen vagy gólt lőni. Tehát ezek az ember így ezeken végigmegy, de ami a legfontosabb volt szerintem és hál' Isten nem csak a pályafutásom után, hanem közben is megélhet, hogy eljutottam arra a szintre, hogy az adott pillanatot kell jól megélnem, hogy nem mondhassam el utána, hogy mert ha ezt így csináltam volna. Nem, és ami elmúlt az előző támadásnál, vagy az előző védekezésnél, azt ne vigyem magammal. Úgyhogy ezt még szerintem így viszonylag időben realizáltam játékosként. Volt időszak, amikor büntettem magam a hibáért, feleslegesen, és akkor így szépen így ez kitisztult tényleg a meccsek, a tét helyzetben vívott meccsek, a szürke hétköznapok, tehát ez így minden összefüggéssel van, és ez így szépen építi magát az ember. Akkor követel szerintem egy sportoló hibát, hogyha nem dolgozza fel az élményeit. És én azért úgy nagyjából átgondoltam a meccsek után, hogy mit, hogyan csináltam, ott mit lehetett volna. Tehát, hogy ez a jellegű feedback magamnak, ez az önmonitorozás, ez azért mindig megtörtént. Meg hát sikerült abba a sztoriba átmennem, hogy a perfekcionizmusom, ami a pályán jellemző volt, utána már át lecsillapodott egy ilyen maximalizmusba. Aztán elfogadtam, hogy jó, én is emberből vagyok, és vannak hibáim. Persze ebben volt olyan, amit nagyon rosszkor hibáztam, adott esetben azt nehezebben bocsátottam meg magamnak, de mégis építőkövekké váltak ezek a hibák a kis történetemben.
3: Az elmúlt években utánpótlás korú játékosokkal dolgozol. Mit adnál át nekik, mit szeretnél tőlük látni, ami mondjuk a te pályafutásodban elengedhetetlen volt? Ugye sokszor beszéljük azt, hogy mindenért meg kell dolgozni, de élvezzétek is a játékot, ugye ezek ilyen mottóid. Szóval, hogy magadból, a te pályafutásodból mit szeretnél átadni a fiataloknak?
4: Alázatot és elhivatottságot, mert abba minden belefér. Azt hiszem, tehát, hogy abba belefér a mosoly és a könyv, belefér, hogy azért erőködni kell, de nem az olyan jellegű görcsös megfeszülés, amitől viszont már nem tudsz tovább lépni. Ezek nélkül nem tudjuk felépíteni magunkat, és ez szerintem ez nem csak a válogatott és sportolóra vonatkozik. Tehát, hogy az a kisgyerek, aki 14 évesen szereti a kézilabdát, annak találjuk meg azt a fórumot, ahol az ő képességei sikerrel és teljes kimaxolással járhatnak. Ha ez NB1B, NB1B, ha NB2, NB2, ha ő tudja, hogy igen, ennyi van bennem, jól érzi magát abban a közegben, és örömmel tudja megélni a dolgait, akkor szerintem jó helyen van.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Szilvia a City Beátával beszélgetett.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsoranyállót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így is van, mindenkinek jó reggelt kívánunk! Május 13-án szerdán, 7 óra múlt 4 perccel, ezzel ugye meghaladtuk 1 perccel a 6-3-unkat, de azért a szívünkben még mindig így is szeretettel emlékszünk rá. SMS számunk 06 30 55 55 605, itt értek el minket, és a stúdióban itt van velünk, hiszen szerda van, Ballai Attila.
2: És Csonka Zsófi, hiszen még mindig szerda.
1: Még mindig szerda. Ha itt van a Levi, azt mondaná, hogy Szofi szerda. Viszont ki a... egalizálódott a nemek aránya a stúdióban, és ezt nagy örömmel mondom. És egy kicsit, hogy is mondjam, furcsa szerepben is érzem magam, hiszen bár a mikrofon mögött ülök, de közben, ha a jobbomra tekintek, akkor hirtelen újra sportolónak érzem magam, hiszen itt van velünk, és itt az egész órában itt lesz, úgyhogy várjuk az SMS-eket tőle is, vagy hozzá kérdésként, a Magyar Sportolók Szövetségének pisztolyos szövetségi kapitánya, Pál Pichta Györgyi.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenki.
1: Vártad a tapsot, ez most sajnos nem jött, de majd de szívünkben mindenképpen itt volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, hiszen még csak május közepénél tartunk, mégis a sportlövők elképesztő eredményeket szállítottak már januártól kezdve.
3: Igen, és, köszönjük szépen.
1: És nem, majd megtalálom a szerepemet ebben a helyzetben, hogy hogy a sportlövőkre hivatkozzak, vagy magunkra hivatkozzak, de minden esetre tényleg, hát bármerre tekintünk, aranyérmek, dobogós helyezések, döntős helyezések, elképesztő eredmények, úgyhogy azt javaslom, hogy kezdjük is az elején, bár ugye még zajlik jelenleg a 25 és 50 méteres tűzfegyveres Európa-bajnokság Eszéken, de igen. Kezdjük tényleg évelején így a rendet betartva, hiszen februárban volt a jereváni Európa-bajnokság, a légfegyveres Európa-bajnokság, ahol hát a női pisztoly szakág társai, mondhatom így, elképesztő eredményeket értek el. Mesélj erről nekünk, kérlek.
3: Igen, Jereván az számunkra egy egyébként új helyszín volt, hiszen soha még Örményországban korábban nem voltunk világversenyen, úgyhogy nagy izgatottsággal vártuk, és hát az a fantasztikus eredmény született, hogy Major Veronika 5 aranyérmet szerzett társaival együtt, de hát ugye Vera megnyerte egyrészt az olimpiai egyéni versenyszámot, mellette egy másik egyéni versenyszámot, ez egy szóló versenyszám, ez egy ilyen challenge versenyszám. Az
1: ilyen EB-specifikus.
3: Igen, EB-specifikus versenyszám, igen. És akkor ugye van még egy olimpiai számunk, ez a mix, légpisztoly mix versenyszám, ahol hát tulajdonképpen találtunk Verának egy méltó társat Nagy Ákos Károly személyében, aki egyébként még egy junior versenyző, és ők ketten megnyerték ezt a versenyszámot. Csak így előzetesben mondanám, hogy az olimpiai ezüstérmes és a világbajnok párost is legyőzték ott Jerevánban.
1: Azt mondd el kérlek, hogy ki volt ennek az olimpiai ezüstérmes párosnak a férfi tagja, mert szerintem sok hallgatónk ismeri vagy ismerheti.
3: Igen, hát Dikec Yusuf, török versenyző, aki ugye az olimpia sztárja lett azzal, hogy ugye felkapták azt, hogy hát ő milyen egyszerűséggel lő.
1: Hanyag eleganciával. Mi ezen jót kuncogtunk, hát azért, mert azért nagyon sokan lőnek így, azért valljuk be, de minden esetre neki nagyon jól állt, főleg az olimpiai ezüst mellé.
3: Igen, igen. És egyébként a párja, az Ilaida, Tarhan Ilaida, ő pedig az előző Európa-bajnokságon nyerte meg az egyéni versenyszámot. Úgyhogy hát ennek így azért van értéke. Egyébként is lenne természetesen egy olimpiai számot megnyerni, de azért hozzátartozik, hogy Európa ebben nagyon erős. És akkor ugye a csapatverseny, kettőféle csapatverseny van jelenleg az Európa-bajnokságokon. Az egyéni verseny alapján hagyományos csapatversenyben nyertek a lányok, illetve egy trió versenyszám, az nekem egyébként a kedvencem. A trió versenyszámot is megnyerték, úgyhogy így kipipálták az összes pisztolyos női versenyszámot, plusz az olimpiai pisztolyszámot. Mik számot?
1: Még annyira nem ismered Attilát. Attila az, aki tényleg, ha már van mesterséges intelligencia, én büszkén mondom, hogy nekünk pedig Ballai Attilánk van, aki a humán szoftver, én azt mondom, bármikor kenterbe veli a mesterséges intelligenciát. Viszont Attila sem ismeri ilyen tekintetben Györgyit, hogy te is elképesztő pontossággal emlékszem minden részletre, eredményekre. Úgyhogy emiatt kérdezem, hogy...
3: Jaj!
1: Te emlékszel ilyenre, hogy akár tehát bármilyen nemzetből csapat képes volt erre, hogy az összes érmet, az összes aranyérmet elhozza? Bármilyen tényleg, akár kontinens fiadal, vagy akár bármilyen más verseny esetében?
3: Biztosan állíthatom, hogy nem volt ilyen. Egyébként pedig olyan sem volt, amit a Veronika hajtott végre, hogy 5 aranyérmet szerzett valaki egy világversenyen. Tehát amiben elindult, azt mind megnyerte, olyan nem volt. Ugye azért, hát itt Zsófi tudja, hogy a sportlövészet nem egy úszás mondjuk, hogy valaki tud egy időt, és mint mondjuk Egerszegi Krisztina, hogy beérkezett a célba, és utána nézte, hol vannak a többiek, és még azért viszonylag messze voltak tőle. Itt azért sokan tudnak olyan eredményt, amivel lehet győzni, lehet nyerni, és az éppen adott pillanat, vagy a jó felkészülés, a jó környezet adja meg azt, hogy ki fog győzni. Nyilván sportlövészetben is vannak győztes típusok, de azért több ilyen versenyző van a világon.
2: Köszönöm Zsófinak a kedves szavait, amelyeket most meg fogok cáfolni, mert igazán nem, ehhez a témához én nem értek, de a sportban gyakran kovácsolnak erőnyt abból, hogy így laikusként olyan kérdéseket tesznek fel, amit talán aki benne van az adott sportágban, nem. Most én is megkérdezem, hogy nyilvánvalóan mondjuk az úszást említettük. Egy úszó EB vagy egy világbajnokság előtt megvan annak az előjele, hogyha egy jelképesztő eredménysor következik, hiszen adott esetben a versenyző már edzésen világcsúcs részidőket úszik. Vagy Risto Vévi mondta a 2012-es londoni olimpián, amikor megnyerte a 10 kilométert előtt, hogy ő tudta, hogy meg fogja nyerni, mert tudta, hogy van benne annyi, hogy az elején az élre áll, és meg is nyeri a versenyt. De itt mit jelent az a sportlövészetben? Hogyan értelmezhet, hogy jól sikerült a felkészülésünk, hogy úgy állunk oda, most szándékosan túl karikírozom magamat. Ez a mentális készségem, felkészültségem túl jelenti azt, hogy most élesebben látok, most jobb a tartásom, biztos nem fogok beremegni, most nem dobban egy nagyot a szívem, vagy mit jelent az, hogy most aztán igazán jól felkészültünk?
3: Nyilván dobban nagyot a szíved, de jól tudod kezelni. Igazán jól felkészülni. Nyilván lehet úgy, hogy technikailag te össze tudod rakni úgy, hogy tudsz egy olyan eredményt lőni, amivel be tudsz kerülni a döntőbe. Sokszor azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy mi az az átlag eredmény, amivel döntőbe be lehet kerülni, mi az alja, az a 8. hely. És hogy tudom-e egyáltalán ezt? Tudom ennél sokkal többet. Én szeretnék mondani egy példát, Major Veronikát szeretném felhozni, hogy az olimpián, a párizsi olimpián, ő mind a két verseny számában magasan nyerte az alapversenyt, amivel ugye döntőbe lehetett kerülni. Sőt, olimpiai csúcsot lőtt ugye sportpisztolya. Tehát az egy olyan fantasztikus felkészülés mutat, ami szerintem egyedülálló dolog. Tehát az, hogy Győrik Csabával úgy tudott felkészülni, hogy két ilyen eredményt tudott lőni, az azt jelenti, hogy mind technikailag, mind mentálisan, mind fizikálisan, minden összetevőben ők kiválóan készültek föl. És ugye például légpisztollyal a Veronika 8. helyezett lett a döntőben. Tehát ott nem tudta hozni úgy magát, mint például sportpisztollyal, női pisztollyal, ahol 3. helyezett lett. Ami azt mutatja, hogy a döntőre való felkészülés az egy más összete. Tehát, hogy az egy nagyon bonyolult és nagyon-nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy segített az Veronikának, hogy volt döntőben légpisztollyal, és utána ezért tudta jobban megoldani a sportpisztolyos döntőt, de arra, hogy azt a döntőt te hogy csinálod meg, erről Zsófi valószínűleg azért mélyebben tud beszélni, hiszen ő sokszor, nagyon sokszor volt ebben a akár olimpiai döntőben is, az már egy nagyon bonyolult kérdés.
1: Mennyire érdekes, hogy is mondjam, pontjára a sportunknak terelted a szót, Attila, és tényleg ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, hiszen a londoni olimpia volt, ha már szóba került az előbb Évi kapcsán, a 2012-es olimpia, amelyben ugye én döntőztem utolsó magyarként, abban a formátumban, hogy még tovább jött ez az bizonyos alaperedmény. És azóta gyakorlatilag, ahogy György is jelezte, el kellett kezdenünk egy maratonfutásból átállni egyfajta ilyen összfér számra, ami azt jelenti, hogy bár maratont futunk, de az első 8-at megállítják 100 méterrel a cél előtt, megvárjuk egymást, és utána azt mondjuk, hogy jó, innentől viszont sprint. Tehát egy teljesen más taktika az, amire ilyenkor szükség van, illetve a győztes, vagy hát az alapversenynek a tényleg az alapversenyt legjobban teljesítő sportolóban ott munkálhat, hogy hát szuper, hogy olimpiai csúcsot lőttem, de ez nem jelent semmit majd a medálosztáskor, mert majd igazából abban a 20-24-50, attól függ milyen versenyszámról beszélünk persze, külön versenyben fog eldőlni az érmek súlya.
2: Akkor tulajdonképpen lélektani szempontból jobb hetedikként bejutni a döntőbe, mert azt mondta, hogy hát becsúsztam, hát velem most már nagy baj nem történhet, innentől csak előre mehetek. Ha meg elsőként bemész, azon agy az, hogy eddig mindent megcsináltam, és semmi értelme, ha most csak egy kicsit benézek, és lövök egy 8-ast, akkor vége mindennek?
1: Hát ez karakterkérdés, de gyakorlatilag szerintem egyetértünk, igen.
3: Igen.
1: Nagyon-nagyon izgalmas.
3: Tehát a Zsófinak nagyon nehéz dolga volt még Londonban, hiszen ott vitte magával az alaperedményt, és azért ott a koreai lányt, aki hát jóval többet lőtt a többieknél.
1: Nagyon nehéz volt, vagy lett volna, hát nem is tudtuk, de nem megfogni.
3: Igen, tehát ott képtelenség lett volna megfogni. Itt jelenleg viszont sportlövészetben minden egyes döntő nulláról kezdődik, és ott teljesen mindegy, hogy 5-92-vel kerültél döntőbe, vagy 5 első helyen, vagy 5-82-vel 8. helyen. Nyilván annak, aki első helyen került be a döntőbe, annak sokkal-sokkal nagyobb a teher, mint aki becsusszant a döntőbe.
1: Mindenesetre igen, ahogy fogalmaztál is, Attila, szerintem ez egy nagyon akár szerintem ezt sokan taktikának is használják, de kérdezem ezt Györgyitől. Van, aki te is úgy látod, hogy vannak sportolók, akik erre a taktikára mentek, hogy picit azért tartalékolnak az alapversenyben. És pontosan ezért, mert tudják azt, hogy körülbelül ezzel az eredménnyel döntőbe fogok tudni kerülni. Nem halok meg, nem hajtom ki magamat az utolsó szálig, hanem majd, amikor igazán fontos, a döntőre tartalékolom az energiámat.
3: Hát én nem így látom. Bocsánat.
1: Na mesélj!
3: Én nem így látom. Tehát ugye, ahogy beszéltünk róla, azért nagyon sok versenyző van, aki döntőbe tud kerülni. Tehát elég sűrű a mezőny. Tehát mondjuk egy női sportpisztolyban azért tudsz 8-nál több versenyzőt mondani, aki döntőbe...
1: 18-nál is.
3: Igen, aki döntőbe tud kerülni, tud annyit. Tehát manapság nem lehet spórolni. Tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy jó, most nagyon jól állok, akkor most ezt az utolsót így már azért nem. Tehát szerintem azért sem lehet ezt megtenni, mert ha ezt így megteszed, és porolsz, akkor az a fajta felkészülés, amit csinálsz, hogy mindig a legtöbbet kihozni magadból, azt nem gyakorlod ezzel.
2: Hadd kérdezzek valamit, hogy kihasználom azt, hogy két sportlövő szakemberrel ülök, szemben életemben nem volt még ilyen. A ti teljesítményeteket, képességeteket, hogy az átlag embertől egy vagy két fényévnyi távolságra vagytok, azt nagyon nehéz megfogni. Egy úszónál ez sima, ugye? Hát a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsa férfiaknál 47 másodperc alatt van. Ha én 1 perc, 47 másodperc alatt úszom 100-at, most már annak örülök. Most bejött 2 óra alá a maratonfutás, ami egészen elképesztő. Ha egy nagyon jó amatőr sportoló 4 órán belül bejön, arra azt mondja, hogy hát ez nagyon nagy eredmény volt.
1: Így van.
2: Most nálatok ez hogy néz ki? Tehát amikor látjuk filmbe, hogy a mesterlövész fenn a tetőn, és ott mit tudom én hány méterre tőle kilövi azt, vagy amikor olvasom a tudom én, az utolsó Mohikánban, hogy azt mondja a Csingacsguk az Unkásznak, hogy a szarvast a két szeme között fogom meglőni, a bal szeméhez egy kicsit közelebb. Ha ők elindulnának egy versenyen, akkor az első 200-ba bent lennének, vagy esélyük nem lenne?
3: Hát nehéz összehasonlítani, hogy aki...
1: Ne szerénykedj, Györgyi, ne szerénykedj, mondd ki!
3: Mit?
2: De tényleg, hogy ők hozzátok képest nullák, csak nekünk
3: igen.
2: Nagy... Igen?
3: Igen. Mondhatok egy más...
2: Azért vagy
3: mondhatok
2: itt.
3: Mondhatok egy példát.
1: Sőt, követeljük.
3: Drága Rigrel Endre tanár úr, a testnevelési egyetemen, aki edzés elméletet tanított nekünk, olyan fantasztikus példákkal jött mindig elő, hogy nagyon egyszerűen megértettük a dolgokat. És azt

0: pipálni, ellenben azt a 200-at azt pár másodperc alatt fölemeli. Ha most én beállnék lőni, tegyük föl, akkor körülbelül egy olyan öt lövésre nagyon jó vagyok. De az, hogy egy komplett versenyt, ami 60 lövésből áll, azt valaki végig jó teljesítménnyel tudja meglőni, az ahhoz nagyon-nagyon sok felkészülésre van szükség. Tehát azt kell mondjam, hogy egy mesterlövész egyet nagyon jól le tud adni, de 60-at biztosan, hogy nem.
1: Milyen érdekes. Egyetértek maximálisan Györgyivel, és ilyen szempontból még ezt én sem gondoltam végig, pedig hát egy pár évem nekem is van ebben a történetben. Na, hogy állunk? Hogyha megyünk tovább az év versenyeit tekintve, ugye következett egy U16-U18-as Európa-bajnokság Burgászban, ahonnan szintén tetemes nemes fényszállítmánnyal érkezett az a magyar csapat, 11 éremmel. Milyen a magyar sportlövészet utánpótlása?
0: Hát ez előtte volt, még a Jereván előtt volt az U16-U18-as Európa-bajnokság, és tényleg, hát ahhoz képest, hogy tavaly 24 érmet hoztak ezek a fiatalok, idén csak 11-et, de ez nem azt jelenti, hogy gyengébbek voltak idén, hanem azt jelentette, hogy idén sokkal több ország elindult már ezen a világversenyen, hiszen sportlövészetben eddig kettő korcsoportban rendeztek világversenyt, juniorban és felnőttben. És akkor most ez a kezdeményezés, hogy az ifjúsági versenyzők számára is rendezünk világversenyeket, ez egyébként a Magyar Szövetségnek az elnökétől, vezetésétől, tehát Nagy György elnök úrtól jött, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a korosztályt is meg tudjuk versenyeztetni.
1: Az és ugye, ennek már hagyománya lett gyakorlatilag.
0: Hát tavaly volt először ugye ez az U16-U18, de korábban már ezt az ifjúsági Igen. csapat Európa-bajnokságot is megrendezték. Úgyhogy jól szerepeltek, és voltak nagyon jó eredményeink. Az, hogy hogy áll az utánpótlás, az nyilván elég nehéz megfogalmazni, mert vannak nagyon-nagyon jó versenyzők, és vannak lukak bizonyos versenyszámban, ahol vannak még hiányosságaink, de én úgy látom, és most inkább a pisztolyról szeretnék beszélni, úgy látom, hogy vannak olyan tehetségek, akikből lehet nagyszerű sportlövő.
2: Ha már tehetség, meg utánpótlás, nálatok hogyan néz ki a nem a tehetséggondozás, mert ez a második lépcső, a tehetségkutatás. Mert nyilvánvaló, hogy a régen futballban az öreg szakik elmentek a grundra, megnézték az üres gyereket. Testnevelés órán kéziznek, kosaraznak a gyerekek. A tesi tanár mondja, hogy ez ügyes, ez menjenek kézre, de nem lőnek. Tehát gondolom nem az van, hogy elmentek a bucsúba és nézitek a céllövöldjébe, hogy az egy hurkapálcát eltalálja, azt elhívjátok lövésznek. Aki jelentkezik, csak abból lehet sportlövő? Vagy hova tudtok ti menni meríteni?
0: Szóval volt, hogy a bucsúban én oda ment egy fiatal.
2: De tényleg? Most, ha hiszed, ha nem, nekünk volt egy haverunk gyerekkorunkban, amikor jött hozzánk a bucsú, mindig nekiadtuk a pénzt, mert ő eltalálta. Mi soha nem találtuk.
0: Igen, igen. Hát nyilván a sportlövészet azért annyira nincs elkényeztetve olyan szempontból, mint a futball, meg az úszás, hogy mindenki ezeket az alapsportágakat azért elkezdi. Viszont olyan szempontból jó sportág vagyunk, hogy aki elkezdi a sportolást, és valamiért neki nem jön be az a sport, vagy sérülése lesz, vagy megunja, akkor olyan 10 év után, 11-12 évesen azt mondja, hogy akkor nekem ez tetszik, akkor én átjövök erre a sportágra, és akkor lehet, hogy itt fog beválni.
1: Például három tusázók, akik nem mennek tovább öt tusázónak, nagyon sok ilyen példa van.
2: De tényleg
1: van.
2: Ment oda célövöldébe emberhez?
0: Tényleg
2: mentem. Mondd már azt, hogy volt.
0: Hát ez úgy volt, hogy valahol nyaraltunk, én nem tudom hol, és tényleg volt ott egy céllövölde, és akkor figyeltem, hogy ott biztattak a ismerőseim, hogy hát mi lenne, hogyha te is lőnél, és akkor ott,

0: mondom. Egyrészt ez puska, az nem az én műfajom annyira, nyilván hát természetesen tudom, hogy kell vele lőni, de annyira nem volt kedvem hozzá, és akkor néztem ott egy fiatalt, és ahogy bevette a vállába a puskát, ahogy rátette, ahogy koncentrált, ahogy figyelt, az nekem nagyon-nagyon pozitív volt, és oda mentem hozzá, megkérdeztem tőle, hogy te lövő vagy? Azt mondja, nem. És lőttél már fegyverrel, puskát? Nem. És azt mondja, és tetszett? Azt mondta, igen. És akkor mondtam, hogy egyébként a sportlövészet egy olimpiai sportág, és hogyha van hozzá kedved, akkor sok szeretettel várunk a csapatunkba.
1: Már a csattanó most jöhetne, hogy és azóta és már olimpiai bajnok
2: lett.
0: Igen. Sajnos nem.
1: Na hát majd kiderül esetleg, lehet, hogy a nevét is felfedi Györgyi, hogy ki lehetett az, akit a céllövöldébe fedeztek föl, illetve hogy tiltottak-e ki bárkit a céllövöldéből, mert hát én ilyenről is hallottam még már. 06-30-55-55-605, jövünk vissza a hírek után.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Európa-bajnok Márton Viviana Augusta szeren tartják ma az első kormányülést. Kissé hűvös, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg. Mindet 2 Norra, így karrierje során először lett EB aranyérmes. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Szalim Gergely, az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin. A Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás arénában. 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, a szintén felkészülési mérkőzésen. 3-0-ra győzött a finó Kaposvár a MÁV Előre ellen a férfi röplabda extraliga fináléjának 4. mérkőzésén. Ezzel 3-1-es összesítéssel megnyerte a döntős párharcot. A rekorder kaposváriak 21. alkalommal nyerték meg a magyar bajnoki címet. Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte a Hannover csapatát. Így egy fordulóval a negyed döntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek tegnap délután letették esküjüket. Magyar Péter kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Augusta szeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról. Valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása.
0: Közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében keresztben áll egy kamion, a 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás már így is több kilométeres. Aki teheti, előtte a 35-ös kilométernél az Inácsi pihenőhelynél tud lehajtani az autópályáról.
0: Időjárás.
3: Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhő lesz az égen, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így is van, jó reggelt kívánunk mindenkinek továbbra is. Május 13-a szerda van, picivel 3:48 előtt. Itt van velünk Ballai Attila.
2: És Csonka Zsófi.
1: És itt van vendégünk Pál Plichta Györgyi, aki még egészen 8 óráig itt lesz, úgyhogy várjuk az SMS-eket. És kezdjük is egy SMS-sel, ami hozzád érkezett, Györgyi. Jó reggelt, amúgy is minden reggel titeket hallgatlak, mert ez az egyetlen hallgatható reggeli műsor, ezt nagyon köszönjük. A mai különösen zene füleimnek, ugyanis a 80-as évek elején és közepén Győrik Csabával, Varga Karcsival, Solti Attilával, Balogh Pálmával, Igali Diánával klubtársak voltunk a Központi Lövész klubban, a Marci Bányi téren. Ahogy Marci bácsi téren, ahogy annak idején hívtuk, ugye ez a Marci Bányi tér. Nagyszerű emlékek fűznek a klubhoz és az egész lövéssporthoz. Pisztollyal lőttem én is, de teljesen mindegy volt annak idején ki mivel lőtt. Nagyon szerettük egymást, imádtuk a hétvégi vidéki versenyeket és a vége láthatatlan hétközbeni edzéseket is. További kellemes időtöltés, derűs napot kívánok nektek, Laci. Györgyi.
3: Igen.
1: Milyen emlékek fűznek a Marci bácsi térhez?
3: Én nem ott lőttem, de nagyon sokat versenyeztem ott, és nagyon-nagyon pozitíven. Hát ez egy csodálatos lőtér volt ott a második kerület kellős közepén, és tényleg egy fantasztikus lövészklub volt ott a Központi Lövészklub, vagy később a
1: BPLM.
3: BPLM, Budapesti Polgári igen. Lövészegylet lett, bocsánat, ezt...
1: Igen, sok,
3: sok neve volt.
1: Igen. Biztos, hogy más sportágak is vannak így, hogy tényleg rengeteg nevet viselnek a klubok, de nálunk ez különösen gyakori.
3: Igen, és ott tényleg fantasztikus szakemberek és fantasztikus versenyzők voltak, és engem igazán nagyon-nagyon sok szakmai kérdésre Báti Pista bácsi tanított, és nagyon-nagyon pozitívan emlékszem vissza az ő edzői munkájára is.
2: Milyen az, amikor egy jó hangulatú egy sportlövőverseny, és megjelenézést kérek, mert nyilván az ember tudja, hogy egy futballmeccs mitől jó hangulatú, vagy, de én hát olimpiákon voltam, szegény Igali Diának ott voltam, Sydneybe is, meg Athénba is a döntőjén, és ugye hát egy olimpiai döntőre nagyon sok olyan ember megy, aki életében lesz a lövészet, és azt hiszi, hogy szurkolni kell, és az meg a versenyzőt gondolom, hogy kifejezetten zavarja, legalábbis olyan felemás érzésekkel ültem én is a lelátón, hogy mondom, jó, egyrészt gyerünk, másrészt ne üvöltözzetek, már szegény lőni akar. De ezt hogy éri meg a versenyző?
3: Szerintem nyugodtan üvöltözni lehet.
2: Igen?
3: Persze. Tehát, hogy a versenyző mindenképpen bezárkózik a saját kis világába, pontosan azért, mert bármi megzavarhatja, hogyha nem így tesz. Úgyhogy én kimondottan szeretem a gyerekzsivajt egyébként, vagy az, hogyha szurkolnak. Mondjuk vannak sportszerűtlen szurkolások, találkoztam sajnos ilyennel is, de egyébként...
2: De az miért? Ne találd el, vagy mi az, hogy sportszerűtlen szurkolás?
3: Nem, volt olyan, ez egy müncheni versenynek a döntőjében volt, hogy Fábián Sára lőtt a döntőben, és azért elég jó helyen volt, és az oroszok egy ilyen, amikor éppen célzott, akkor ilyen hirtelen sikítással megijesztették, és én is ott az edzőszékben megijedtem tőle, és akkor szegény Sára lőtt egy hatos, de még akkor mindig nem esett ki, tehát annyira jól állt a Sára, viszont utána már kiesett, és az nagyon-nagyon sportszerűtlen volt, és akkor oda is mentem az orosz versenyzők közé, és mondtam nekik, hogy hát ez nem volt annyira kedves.
1: Igen, de pont ezért amúgy az elmúlt években már egyre gyakoribb, hogy kimondottan nagy zsivaj van a döntők alatt is, az alapversenyben pedig, hát most már nem tudom, én azt mondanám, hogy kb. 10 éve behozták, hogy zene szól. Uh-huh. Na és hát ez egy másik kérdés, hogy sokan tüntettek ez ellen még a kezdetekben. Aztán legalább már csak annyit kértek, hogy jó zene szóljon. Utána pedig az, hogy legalább a listát megkaphassák, hogy legalább edzés közben lehessen ugye erre gyakorolni, hogy akkor fölvesszük a zene ritmusát, mert nagyon váltakozó ritmusú zenék fordulnak elő különböző versenyeken, de pont azért, hogy ezek az ilyen kimondottan aljas, ilyen szándékkal elkövetett bekiabálások vagy hangoskodások megelőzhetőek legyenek, hát főleg a németeknél van, ugye Bundesliga rendszer a sportlövészetben is, a dobtól a csürgőn át tényleg a lehető legnagyobb hangot keltő eszközökkel és tényleg a lábuknak a dobogásával, hatalmas rigmusok üvöltésével folyamatos olyan alapzaj van, hogy ezek a versenyzők eljönnek egy átlagos világkupára, EB-re, és szerintem unatkoznak körülbelül.
3: Igen. Egyébként tényleg akkora hangzavaj, ricsaj van, hogy még talán nagyobb is, mint itthon mondjuk egy kézilabda mérkőzésen. Fantasztikusak a németek ebben.
1: Na hát említetted a gyerekzsivajt, és azért mondjuk el, hogy bár nagyon örülünk annak, hogy betöltöd a szövetségi kapitányi pozíciót a pisztolyos csapat élén, de azért neked igazából a szíved, lelked az a lassan 30 éve alapított KSI sportlövő szakosztály, amelynek nem csak alapítója, hanem azóta is vezetője, és tényleg motorja vagy. És azt is mondjuk el, hogy Magyarországon a legnagyobb utánpótlással és a legeredményesebb utánpótlással rendelkező lövészklub vagytok. Ráadásul te a KSI-nek köszönhetően, KSI elnökségi tagként látod a többi sportágat is, látod azt, hogy ez a generáció hogyan szerepel most, hogyan nyerhető meg a sportnak, hogyan tartható meg a sportban. És bár itt finoman utaltál rá, de aztán ugye elmentünk a hírek miatt, mondtad, hogy vannak lukak a rendszerben. És szóba került ugye a burgaszi verseny, ahonnan 11 éremmel tértek haza a sportlövők, amiből azt gondolnánk, hogy ez egy remek eredmény. Ahogy mondtad, oké, ez kevesebb, mint tavaly volt, de még mindig egy csodálatos eredmény. Mégis, én nem emlékszem olyanra az elmúlt 30 évben, és javíts ki, kérlek, ha tévedek, hogy ugye most zajlik a 25 méteres, 50 méteres tűzfegyveres Európa-bajnokság, hogy ne lett volna junior női pisztoly versenyzőnk. És most nem, hogy csapat nem lesz, hanem egyéni indulónk sem. Ez egy intőjel, hogy valami nem oké, és változtatni kell a rendszeren, vagy ez csak egy egyszeri dolog, és inkább koncentráljunk a 11 éremre?
3: Nem temetném a dolgot, mert látok mögé. Ugyanis az történt, hogy két kiváló versenyzőnk, Domsics Olivia, illetve Jákó Mirjam fölment ebben az évben a felnőtt versenyzők közé. És ha már náluk tartunk, azért a Jákó Mirjam, ő benne volt abban a csapatban, mindegyik csapatban, amelyik aranyérmet nyert, és kivéve egybe, amiben viszont Domsics Olivia volt benne, tehát a legutolsó érem, ami Standard Pistoly csapataranyérem lett most Eszéken Európa csúccsal, abban viszont Olivia volt benne. Ugye ez azt is jelenti számunkra, hogy ők belenőttek, bele tudnak nőni a felnőtt mezőnybe. Viszont az ő elvesztésük a junior korcsoportban van hiány. Nincs vezető egyéniség jelenleg ebben a korosztályban, de látunk fiatal versenyzőket, akik rendkívül jó eredményeket képesek elérni, viszont ezek a fiatal versenyzők csak 14 évesen tudják elkezdeni a sportpisztolyt, és még úgy éreztük és úgy gondoltuk, hogy nekik még ez túl korai lenne, ez a junior korcsoportba való beversenyzés. Szóval ez egy egyedi történés lesz, én úgy gondolom, hogy nincsen junior lánypisztolyosunk Európa-bajnokságon, és a kivétel erősíti a szabályt, mert úgy gondolom, hogy jövőre, illetve majd lesz egy U18-as Európa-bajnokság ebben a versenyszámban is 25-50 méteren, és oda már tudunk és merünk is küldeni versenyzőt. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne menedzseljük úgy a versenyzőt följebb, hogy ő még erre mentálisan ne érjen be, mert akkor kiégetjük őket.
1: Mennyire fontos mondat ez. És akkor a kiégetés és az egyéb sportágak is, ennek a generációnak a jelenléte a sportban, illetve az ő megtartásuk a sportban, hogy látod, mennyire működik, akár a sportlövészetben, akár magyar nemzetközi szinten, és természetesen a rálátásod alatt lévő egyéb sportágakban?
3: Sokkal nehezebb dolgunk van mostanában, mint régebben volt. Viszont ha mondhatok egy pozitív dolgot, a COVID hatása, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból pozitív volt, hiszen nagyon sokáig a gyerekek be sem mehettek egyébként az edzőtermekbe, és hiányzott nekik, és a szülők is úgy gondolták, hogy a sport nagyon-nagyon fontos a gyerekek számára, és mi soha nem voltunk annyian, mint a Covid időszak után, tehát akkor több mint 100 gyerekünk volt, és az azért nagyon-nagyon sok. Nyilván aztán egy kicsit lecsillapodott, de szerintem nagy az igény a sportolásom a manapság a fiataloknál. Az, hogy milyen szintű sportolás, az megint más kérdés. Sokkal kevesebben választják az élsportot. Nyilván ez nem feltétlenül választás lehetősége, hanem ha jó vagyok hozzá, eredményes vagyok benne, akkor nyilván választhatom az élsportot. Viszont nagyon sok gyerek azért a közösségért jár sportolni, ami egy-egy egyesületben, egy-egy nevelő egyesületben van, és ha dicsekedhetek vele, akkor a mi szakosztályunk ebben fantasztikus, ebben nagyon-nagyon jól elől jár.
2: Ugye itt az előbb szó esett arról, hogy vannak lyukak, és az jutott eszembe, hogy az egy dolog, hogy a gyerekek, a fiatal generációk viszonya a versenysport, az élsporthoz milyen, hogy kevesebben jönnek. A másik az, hogy milyen a viszonyuk az elvégzendő munkához. És minden sportágban az jön vissza, hogy sokkal kevésbé terhelhetők a gyerekek, a fiatalok, mint korábban. Akár a saját két lányom, aki kézilabdázó, és tényleg csak jókat mondhatok róluk, volt egy időszak, amikor az edzők ugyanaz volt, aki Hajdan a feleségemnek, a Fradiba volt az edző, és ő mondta a lányomnak, hogy ha annyit dolgoztatnék veletek, mint anyátokkal, akkor senki nem maradna a következő hétre. Nemrég egy úszóedző mondta nekem, hogy nem kell sokat várni, amíg nem lesz 1500 méteres gyorsúszás, lehet, hogy 400 vegyes se lesz, mert a gyerekek nem hajlandók annyit dolgozni, inkább mennek a sprintszámok felé, az 50 meg a 100 gyors felé, mert akkor felét kell edzeni. Ez érezhető itt is, hogy megpróbálják a könnyebb végét megfogni?
3: Nyilván érezhető, ez a generáció azért ahhoz van hozzászokva, hogy rögtön azonnal szeretném látni az eredményt, rögtön azonnal ad nekem ide azt az érmet. Ez van bennük, de én szeretném megvédeni ezt a generációt, mert szerintem ők nagyon-nagyon sokat tudnak dolgozni. Egyébként nagyon-nagyon sokat tudnak dolgozni. Hogyha elmagyarázod nekik, hogy ha ezt csinálod, ez fog történni, ha ezt nem csinálod, ez nem fog megtörténni, ők pontosan ugyanúgy megértik, és nagyon-nagyon sok olyan példát tudnék mondani, hogy lejött egy jó társaságért, meg a szülő lehozta, hogy sportoljon, hogy csináljon valamit, és neki eszeágában nem volt versenyre menni, vagy egyáltalán megmérettetni magát, és nagyon-nagyon sokan végül nem csak, hogy megmérettetik magukat, de azért küzdenek, hogy nemzetközi szintre is ki tudjanak jutni, és ez számukra hatalmas élmény. És ez az visszatérve egy kicsit az U16-U18-as Európa bajnokságra, ott az egyik kislányunk 2 érmet hozott haza, és egy hónap múlva mondta nekem, hogy Györgyi, én vissza szeretnék menni, annyira jó volt, olyan fantasztikus. És eldöntötték még az előző évben, hogy idén ők 3 KSI-sek fognak az U16-os korcsoportban versenyezni Magyarország színeiben, és így lett, és 2 érmet hoztak.
2: Egyébként az értelmezhető, tőled is kérdezem, Zsófi, hogy az, hogy fejlődés, hogy generációra jobb eredmények születnek adott esetben, ez hogy néz ki? Mert ugye pont az előbb említettem a maratonfutást, hogy versenyen először történt meg, hogy 2 órán belüli eredménnyel ért célba győztes. Az 1896-os athéni olimpián a maratonfutást 2 óra 58 perccel nyerték. 1 órával rosszabb idővel, mint most. Tehát 130 év alatt, ha úgy tetszik, akkor 1/3 sikerült lefaragni abból a teljesítményből. Ez mondjuk sportlövészetben is érezhető? Vagy mi van, hogyha egyszer már valaki lőtt 200 kört, akkor 202-t nem lehet, ahol csak 200-at lehet. Tehát itt mivel lehet mérni azt, hogy javulnak a teljesítmények?
3: Ezt azért sportlövészetben nagyszerűen megoldották. Valóban fantasztikus fejlődésen ment keresztül a sportlövészet is, és ugye mondjuk a maratonfutónak milyen van, egy cipője van, egy pólója és egy rövid nadrágja van, ugyanakkor a sportlövőnek azért vannak fegyverei, a puskás lövészetben pedig ilyen betonruha, biztos láttatok már, hogy milyen felszerelésben lőnek a puskások, tehát ez egy technikai sportág, és nyilván a technika, a pisztolyok fejlődnek, a puskák fejlődnek, a felszerelések fejlődnek, tehát már csak ezért is nőnek az eredmények. De ugye puskában már, például a légpuskában nem tudták már kisebbre venni a tízest, volt egy milliméter a tízes, most meg már fél milliméter a tízes, és ezért elkezdték tizedelni az eredményeket. Tehát most már 60 lövésből nem 600-at lehet lőni, hanem 630-at, meg 633-at, meg 35-öt. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy minél inkább középre lősz, annál inkább magasabb tizedeket kapsz, tehát az abszolút tízes az ugye a 10,9 tized, és az éppen tízes az pedig a 10,0. És amióta ezt bevezették, már azóta is fantasztikus fejlődésnek ment keresztül a puskás lövészet, hiszen még régebben mondjuk egy 625-ös eredménnyel döntőbe lehetett kerülni, most már 632-vel sem nagyon, ez óriási különbség, ugyanúgy, mint maratonfutásban. Amiért én a pisztolyt szeretem, és amiért Yusuf is az olimpián sztár lett, az egyszerűsége, és itt azért eléggé tartósak az eredmények, de azért itt is fejlődik valamennyit, de meg tudjuk sokkal könnyebben és jobban meg tudjuk mondani, hogy mondjuk 10 év múlva is ugyanezek az eredmények lesznek, csak egy kicsit lesz, aki mondjuk kiugró teljesítményre lesz képes.
1: Te, mint aki azért elsősorban az utánpótlásban élted le a szakmai életed legnagyobb részét, vágytál-e erre a szerepre, hogy a felnőtt csapat élén legyél szövetségi kapitány a pisztolyosoknál, és mennyiben változott azóta esetleg, ha változott a szakmai célkitűzésed?
3: Nem vágytam rá.
1: De azért nem bánod, remélem. Ezt így élőadásban erősíts meg, kérlek.
3: Nem bánom. Mert érzem azt, hogy a felnőtt versenyzőknek is szüksége van támogatásra, segítségre, és szeretem nekik úgy megszervezni a versenyeket, úgy megszervezni az utat, mindent, hogy ők nekik tényleg csak versenyezniük kelljen, és olyan körülményeket teremteni, hogy ők tényleg ki tudják magukból hozni a legjobbat. Tehát ez itt is megvan a felnőtteknél is. De hát az én szívem csücske az az utánpótlás nevelés, és az a fajta szakmai munka, amit ott kell elvégezni, vagy kellett elvégezni, most már sajnos saját tanítványaim nincsenek a vezetői munkáim miatt, de az utánpótlás nevelésben tényleg az a fantasztikus, hogy látod, ahogy a semmiből, mikor ugye egész táblás szórása van valakinek, és eljut egy olimpiáig. Szerintem ez egy edző számára is fantasztikus élmény.
1: Kívánjuk, hogy még sok ilyen legyen a jövőben is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Most elmegyünk, jönnek a legfontosabb hírek a magyar sportból, és aztán jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosokban a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sport Reggel. A stúdióban Csonka Zsófia és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Turi Gábor gondolataival.
7: Távolabbi célokért. Jó lenne most azt mondani, válogatottunk megkezdi a közvetlen felkészülést a nyári labdarúgó világbajnokságra, ám Marco Rossi együttese csak távolabbi célok megvalósításáért küzdhet. A szövetségi kapitány 29 tagú kerettel, 5-en először kaptak meghívót a legjobbak közé, vág neki a Finnország és Kazaksztán elleni június 5-ei, illetve 9-ei hazai felkészülési mérkőzésnek. Bekerült az Alkmaar csatára a 18 éves 198 centi magas Kovács Bendegúz, aki már a holland élvonalban és a konferencia ligában is bemutatkozott, nem mellékesen klasszikus középcsatár, márpedig Varga Barnabást leszámítva ilyen típusú labdarúgóból nem duskálunk a honi mezőnyben. Biztos, hogy pályára lép az Eto középső védője, 22 éves Csinger Márkő, távlatokban akár Vili Orbán utóda lehet. A Győr kiváló szereplésének két alapembere, Csinger Márk és Vitális Milán mellett a harmadik, Tóth Rajmund is meghívást kapott némileg. Meglepő, hogy Nikicser Tamás, aki éppen Marco Rossinál lett válogatott most, fogalmazzunk úgy, kikerülni látszik. Erre mondta a szövetségi kapitány, hogy nem hívhat meg 150 középpályást. Ugyanakkor amiatt jobban fáj a feje, hogy a Fradiból Bournemouthba szerződött Tóth Alexa válogatott két tavaszi meccsén Szlovénia és Görögország ellen több játékpercet kapott, mint a Premier League csapatában. Szapanos Péter a Puskás Akadémiából Újpestre készülő kétszeres válogatott kapus vagy a finnek, vagy a kazakok ellen búcsúzik a nemzeti együttestől, arra is választ kaptunk, hogy a Ferencváros középső védőjét Mariano Gomezt ugyan honosították, ám nincsenek meg a feltételei, hogy címeres mezben láthassuk. Vonatkoztassunk el a konkrét személyektől. A válogatott az ősszel a Nemzetek Ligája B-ligájában játszik Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország ellen. Cél az A-ligába visszakerülés. Nekünk magyaroknak a Nemzetek Ligája kulcsfontosságú küzdőtér, mert a jó szereplés jelentősen hozzájárult az Európa-bajnoki részvételeinkhez. Végezetül egy személyes megjegyzés. Magam Kovács Bendegúz és Csinger Márk már középtávú beépítését tartanám roppant fontosnak, ám biztos vagyok abban, hogy az aprólékosan felépített játékrendszeréhez a szövetségi kapitány megtalálja a megfelelő labdarúgókat. Már csupán azért is, mert Marco Rossinak éppen ez az egyik erénye.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Keretet hirdetett Marco Rossi, a Kaposvár nyerte a férfi röplabda extraligát, ma elrajtol a Tour de Hongrie. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Margáf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazaksztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. A mindössze 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
2: Hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon, minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket. Különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak benne, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
3: Az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
2: Valószínűleg igen. Nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor még nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett három találatommal robbanhattam be Magyarország. És a médiában.
3: Visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
2: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot fogom hozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
1: 13-21-es válogatott mérkőzés után most először a felnőtteknél is bizonyíthat Pécsi Ármin, aki tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától a Liverpoolba. Eddig 17 találkozón védett az angol sztárcsapat 21-es együttesében. Pécsi Ármint hallják.
4: Nagyon örültem neki, pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben. Elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak, feladatot, amit meg kiszabnak rám, azt minél jobban elvégezni, úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
1: Kovács Bendegúz és Pécsi Ármin után következzen az egyik NB1-es újonc, a Zalaegerszeg csapatkapitánya, Szendrei Norbert.
5: Egy óriási büszkeség, meg egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy ott lehetek a keretben. Nyilván a legnagyobb álmom az az, hogy tudjak debütálni a felnőtt válogatottba. Azért még tennem kell az összetartás során, de igazából csak büszkeséget érzek egyenlőre. Talán ki is jelenthetjük, hogy szerintem a eddigi karrieremben szerintem ez a legjobb szezonom. A csapattársa, meg a vezetőség, az edzés, tehát mindenki nagyon örült neki.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Comiádius odában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. Nagy Ákos három góllal járult hozzá a magabiztos sikerhez, majd a találkozót követően cifraborókának értékelt.
6: Itthon mindig sokkal jobb játszani, és ez a szurkolás, amit kapunk, az tényleg egy plusz ember a vízbe, és nagyon sokat jelent nekünk. Tényleg csupa jót tudok elmondani, hogy hatalmas lélekjelenlétet ad az, hogy bármi dolog történik, akkor hallom, hogy az emberek örülnek, és nekünk szurkolnak, nem pedig ellenünk.
7: Tényleg annyira éreztem most ezen a mérkőzésen is, hogy annyira egybe van a csapat, és hogy nem érződik, hogy közeledik a szezon vége.
6: Megvan teremtve az a hangulat a csapatban, ami lehetővé teszi az, hogy ne ilyen fáradtan, vagy nem is tudom milyen fásultan álljunk bele a mérkőzésekben, hanem extra motiváltani. Most jönnek azok a meccsek, amikkel trófákat lehet nyerni.
7: június 10-e és 13-a között rendezik majd a négyes döntőt, de addig még pont egy hét múlva ugyanekkor a Mladost ellen szálltok vízbe.
6: Nyilván az egy nagyon fontos mérkőzés, az első állomás Málta felé, és mindenáron meg akarjuk nyerni. Ahogy beszéltük már, a hazai közönség az mindig egy nagy bónusz, és megpróbálom mindent megtenni, hogy a lehető legboldogabban menjenek ez a szodából.
1: Nagy Ákos után hallgassuk meg Nyéki Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét. Farkas Márton kérdezte a Hannover elleni győztes mérkőzés után.
8: Szerintem jól kezdtük a mérkőzést, második negyedben volt egy rövid zállatunk, de nagyon gyorsan kijöttünk belőle, így végig nagyon magabiztos volt, és a végére már azt gondolom, hogy látványos is volt, úgyhogy sima volt, ezt mondhatjuk, de azért nyilván a beletett energia az kemény volt, és az a játékosokra szükség volt, mert azért a Hannover okozó gondot több csapatnak is, ugye pillanatra sem lehetett visszavenni a tempóból, az egyértelmű.
9: Általán holnap az egy hónapra adják majd át a trófeát. Nyilván ebben az egy hónapban még az nagyon sok minden vár a Fradira, mert lesz bajnoki döntő is. Hogyan látod magad előtt ezt a ciklust?
8: A Mladost ellen fogunk játszani itthon egy mérkőzést, amit ugyanúgy veszünk, mint hogyha még lenne esélyünk az első helyre. Nincs esélyünk az első helyre, mert a Hannover nem fog nyerni Rekóban. De a szurkolónk miatt tartozunk annyival, hogy a lehető legjobban játszunk, járjuk meg a Mladostot, és a játékunk az javuljon, megépüljön a előttünk lévő időszakban. Azért bajnoki döntő lesz utána 3 napra rá. Nyilván valamennyire az is fontos, hogy ne fáradjunk el annyira, hogy tudjunk jól játszani utána szombaton, majd aki jön velünk szembe az ellen a csapat ellen, de itt most már élesnek kell lenni minden meccsen, és csúcsra kell járatni a csapatot. Remélem, hogy a eddigi tapasztalatainkból ezt meg tudjuk majd oldani.
1: A Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV Előre együttesét. A férfi röplabda extraliga döntőinek 4. mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. A tegnap esti mérkőzés legjobbja Hubicska Patrik volt, aki 15 pontot szerzett, most őt hallják, Csorba András a riporter.
10: Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
11: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV Előre nyert, de nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
10: Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
11: Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem,

0: nem ezzel a meccsel kell foglalkozni, ennek a meccsnek sportszakmai értéke nem sok volt, sokkal inkább az első és harmadik meccsel kéne foglalkozni, ahol 5 olyan szettet kaptunk ki hazai pályán, a vezettünk 3-mal 20 fölött, az sokkal érdekesebb és szerintem sokkal tanulságosabb, hogy az hogyan sikerülhetett.
1: Lesz idő majd elemezni nyilván. Most milyen érzések vannak benned? Ezüstérmet fogtok átvenni, és az ellenfél ünnepel, nyilván nem ezért kezdtétek el az idényt.
0: Persze nem ezért kezdtük el. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem volt ez egy rossz idény. A kupában is másodikok lettünk, a közép-európai kupában ugyanúgy másodikok lettünk. Az ezüstérmel nem a legjobb érzés befejezni, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy a csapatból mindenki nagyon sokat fejlődött, a legidősebbtől egészen a legfiatalabbig. Én azt gondolom, hogy mindenki hálás lehet a stábnak és a klubnak azért, hogy itt lehetünk, és ezt az idényt így végigcsinálhattuk, úgyhogy én büszke vagyok mindenkire.
1: Egy ilyen élmény is lehet löket a jövőre?
0: Azt gondolom, hogy ennek annak kell lenni, és ebben nagyon sokat kell tanulni.
2: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kiló súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfele győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyed döntőben vereséget szenvedett, így 5. helyen végzett az 58 kilogrammosok mezőnyében.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny. Tegnap tartották a hivatalos csapat bemutatót a Gyulai Várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel. Köztük ott lesz Walter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t, azóta pedig most először szerepel majd a magyar körversenyen. Walter Attilával Kreis Bálint beszélgetett.
4: Milyen volt a szurkolók üdvivágását fogadni, látni azt, hogy mennyien kedvelnek téged, ez hogyan érintett?
5: Hát nyilvánvalóan mélyen és nagyon jól. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet megszokni, vagy nem is szeretnék. Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egy indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
4: Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, a korábbi alkalmakkor?
5: Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, vagy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
2: Walter Attilát hallották. A Tour de Hongrie mai nyitó szakaszát 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Európa-bajnok Márton Viviana új főigazgatót keres a parlament, kissé hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvándó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok versenyző 4 mérkőzést nyert meg. Mindet 2 norra, így karrierje során először lett EB aranyérmes. A férfiak 58 kg-os súlycsoportjában 5. helyen végzett Szalim Gergely. Az MTK sportolója 2 győztes mérkőzés után a negyed döntőben esett ki. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Mark Graf Ákos és a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint 2 középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes június 5-én a finneket fogadja Puskás Arénában. 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Tegnap a csapatbemutatóval elkezdődött a 47. magyarországúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie első szakasza Magyuláról indul és Békés Csabán ér véget. Holnap Szarvasról Paksra teker a mezőny, majd jön a Kaposvár, Szekszárd és a Mohács-Pécs szakasz, hogy aztán vasárnap Balaton-Almád és Veszprém közti etappal záruljon a körverseny. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, valamint izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie összes szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az asszály helyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Suh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulásáért végzett munkáját. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ehhez mindkettőjük részéről további érdemi előkészítő munkára van szükség. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Az uniós diplomácia vezetője mellett szorgalmazta az európai védelmi ipar felgyorsítását és a közös beszerzések ösztönzését a térség biztonságának garantálása érdekében.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
0: Időjárás.
2: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor is előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9-15 fok között alakul a hőmérséklet, a folytatásban pedig egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Lassan 3:49-hez érünk itt május 13-án szerdán, és ha szerda, akkor állandó partnerem, biztosan az egyik Ballai Attila.
2: Miként nekem Csonka Zsófi.
1: És milyen jó, hogy ez így van, hiszen kézilabdáról fogunk beszélgetni. Örülsz ennek, Attila?
2: Jó hír?
1: Na, szuper. Sőt, ráadásul válogathatsz is, hiszen nagyon gazdag lesz a következő néhány napnak a programja, mind férfi, mind női vonalon. Menjünk időrendbe? Kezdjük a fiúkkal? Mit mondasz?
2: Ez egyben időrend és fontossági sorrend, okay, és a magyar kézilabda egészét tekintve, úgyhogy igen.
1: Oké, okay, tehát ugye a férfi kézilabda válogatott világbajnok is a rejtezőt játszik. Csütörtökön Nizsben, Szerbiában, majd pedig visszavágó vasárnap Veszprémben. Mesélj nekünk, hogy áll a csapat, milyen ez a idői távolság a két meccs között. Ott leszel-e?
2: Ott leszek, Nizsben mindenképpen ott leszek. A távolság térben nagy, időben kicsi, ezért igen, az utazását gondoltam. Mindenkinek meg kell oldani úgy, hogy csak tudja, és a magyar válogatott, ha valami, akkor ez rendben lesz, mert a csapat külön géppel megy, csütörtökön a meccs után felszáll Nizsbe a gépre, leszáll itthon, és már másnap Veszprémbe ébred a vasárnapi mérkőzés helyszínén.
1: Szuper.
2: Tehát e tekintetben nem lehet gond. Először persze túl kell élni a meccset Nizsbe, ami nem lesz egyszerű történet, több okból se. Amikor kisorsolták a VB-seletező párosítását, akkor azért szorítottunk, hogy csak a szerbeket ne kapjuk. Mindenki más ellen egyértelműen esélyesebbek lettünk volna. Természetesen kifogtuk a szerbeket. A szerbek az Európa-bajnokságon nem jutottak tovább a csoportjukból, de mindent elmond róluk, hogy nem sikerült tovább jutniuk. 3 góllal megverték a németeket. 2-vel kikaptak a spanyoloktól, ezzel még a 3-as körbeverésből simán továbbjutók lettek volna, pozitív gólkülönbsége, de az utolsó meccsükön képesek voltak az osztrákoktól kikapni. Magyarán azért ez nem egy megroppanthatatlan csapat, de hogyha jó, akkor elképesztő erők vannak benne. És
1: tokigás játékosokkal ráadásul.
2: Nagyon jó játék. Hát most ugye a saját bőrükön érezhették a Veszprém játékosai, amikor a Füksze Berlinnel játszották a Bajnokok Ligája negyed döntőt, hogy a kapuban ott volt Miloszávjev, a beálló posztnak pedig Márszenics, egy ember, egy óriás. És akkor melléjük lehet még rakni a többit, hát akár a Veszprém szerbe lehet Pesmábeket. Ez egy nagyon erős csapat ez a szerb. Ráadásul Nizsbe játszik, Nizs az egy ilyen fellegvára a szerb kézilabdának, ugye még kell elmenni Belgrádból, jó,
1: bőven,
2: lefelé a Balkán
1: bőven,
2: felé,
1: így van.
2: Szépen. És török játékvezetők lesznek, ami, hogy mondjam, tehát jobban
1: örül. Jó hír nekünk?
2: Hát jobban örültem volna annak, hogyha a hűvös éjszakról érkeznek bírók, majd Veszprémbe onnan fognak érkezni Izlandról.
1: Na, hála Istennek.
2: Ami a mi csapatunkat illeti, ott voltam hétfőn az edzésükön felcsútom. Hála Istennek Bánhidi Bence rendben van. Egyébként 2016-ban, 10 évvel ezelőtt ugyancsak a szerbekkel játszottunk VB-selejtezőt, akkor nem Nizsben, hanem Krájevóba. Idegenben nyertünk 1 góllal, és abban a csapatban Bánhidi Bence már játszott.
1: Aztán.
2: 10 évvel ezelőtt. Akik még ott játszottak, azok most bár játszanának, de I.S. Ferenc a szövetség elnöke, Nagy László a szövetség elnökségi tagja, Súh Timuzdin a szövetség elnökségi tagja, tehát szépen benne maradtak a kézilabdában, csak lejöttek a pályáról, és azért abba a csapatunkban hatalmas mentális erő volt. A szerbek akkor is elvitték, Krájevó is Belgrádtól délre van, nekünk estek úgy az elején, ahogy kell, ott voltam azon a meccsen, és persze van. Az már egy olyan vidék, hogy ahogy mész az út mentén, sütik nyílt lángon a malacot, tehát az egy kemény
1: arra környék. Van egy lőtér, úgyhogy igen, ismerős.
2: De fél időben 5-tel vezettünk, már ott akkor, és megroppanthatatlanok voltunk, hát most nem fogunk fél időben 5-tel vezetni, és ott a végén 1-en nyertünk, ha most 1-el kikapunk, én azt azonnal aláírom. Én azt mondom, hogy ne dőljön el a meccs, és ahhoz, hogy ne dőljön el a meccs, az azt jelenti, hogy nagyon lőtávolon belül kell maradnunk, 1-2 góllal kikaphatunk, többel nem.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy aláírnád-e azt a verziót, hogy egy szoros vereség kint, és egy dac mindenképp győzelem pedig itthon.
2: Persze, mindenképpen aláírnám. A szoros vereség az viszont ugye megítélés kérdése, nálam az 1-2 gól a szoros vereség.
1: Igen, igen.
2: De nagyon érdekes ez, mert például a női válogatottunk is játszott VB-selejtezőt a szerbekkel 1997-ben, ugyanakkor, amikor a Veszprém férfi csapata kegdöntőt játszott Irunba az El Gorriaga Bidasoa csapatával, és mind a kettő
1: meccs
2: El Gorriaga Bidasoa. Baszk név, szép egyszerű. És mind a két meccset elveszítettük 5 góllal. A Veszprém is, meg a magyar női válogatott is idegenbe, és jött a hazai visszavágó, és pont egy műsorban kérdezték tőlem, hogy mi lesz. És így bemondtam, hogy a női válogatottunk tovább fog jutni, mert több mint 5 góllal nyer, a Veszprém nem fogja megnyerni a keket, mert nem tud nyerni 5-tel. Tehát még ez is viszonylagos egyébként, az 5 gól az bizonyos párosításban sok, a másikban kevés. Most úgy érzem, ha 5-tel kikapnánk, az már túl nagy feladat lenne.
1: Az sok. És mit gondolsz amúgy, hogy mi lehet az a kulcs elem, amire figyelnie kell majd a csapatnak Nisben, hogy ne ragadja magával, ahogy mondtad, ez a szerb kézilabda fellegvára, és hát azért a szerb szurkolók vérmérsékletét mindannyian ismerjük, tehát egyrészt ott lesz egy olyan hangulat, ami nagyon sodró lesz, és közben pedig ott lesz ez az őrült játék, amit a szerbek ugye folyamatosan biztosítanak. Mire kell figyelnie a csapatnak, hogy ez a hangulat ne ragadja őket magával, és megmaradjanak, mondjuk az első 15 percet tutira lehozzák?
2: Betolni nem fogunk. Azért ezek a játékosok már égtek a tűzbe, régóta komoly bajnokságokba játszanak. Ettől nem félek. Attól félek, hogy ne tegyük nagyjá Miloszávjevet, aki egyrészt kiváló kapus, másrészt félőrült. Tehát, hogyha az első egy-két labda az megakad benne, akkor onnantól kezdve a pisztolygolyót ki fogja védeni. És arra is nagyon vigyáznunk kell, hogy ne védhessen a kapusuk, és ebből ne rohanjanak le minket, ne lőhessenek könnyű gólokat az elején, ne érezhessék azt, hogy meg lehet roppantani a magyar válogatottat. Nagyon fontos, hogy minden támadásunkat úgy fejezzük be, hogy aztán a saját hatosunkon tudjuk várni az ellenfelet. Inkább lőjük el, szoktam ezt mondani néha, 6 méterrel a kapu fölé a labdát, hogy mire visszahozzák, ott legyünk a saját térfelünkön, mint hogy lőjünk egy szép kapufát, ami odapattan az ellenfél játékosának a kezébe, egyből indítós gólt kapunk belőle. Tehát könnyű gólt ne kapjunk, mert ha könnyű gólt nem kapunk, és az elején tudjuk szilárdan tartani magunkat, és megérezzük az erőnket, ami megvan, és nekik minden gólért meg kell küzdeni, és fájni fog nekik, akkor nem fognak nyerni annyival, hogy azt ne tudnánk itthon behozni.
1: Itthon milyen arányban lesz esetleg a szurkolókra gondolok most, tehát milyen arányban várhatók a magyar szurkolók majd Nisben, és fordítva milyen arányban várhatók a szerb szurkolók Veszprémben?
2: Hát itt ugye megvannak a kvóták, tehát a csarnok befogadó képessége meghatározza meg azt, hogy kb. 10%-nyi a vendégszektor, amit adnak.
1: Ezt feltöltik általában selejtezők esetében is?
2: Nem feltétlenül, tehát én se gondolom, hogy most Nisbe meg lesz a 10%-nyi magyar szurkoló. Az, hogy a szerbek hányan jönnek el ide, az részben függ az eredménytől, részben függ attól, hogy azért ugye szerbek, vendégmunkások, akárkik, elég sokan vannak itt, elég sokan vannak Bécsbe, elég sokan vannak a határ közelébe, tehát hogyha ők egy kedvező eredményt érnek el, akkor lesz itt egy komoly szerb tábor. De persze nem ezen fog múlni, mert legutóbb, amikor Veszprémben volt a meccsen, az most az a BL negyedöntő odavágó az első meccs volt a Füchse Berlin ellen, gyakorlatilag nem voltak német szurkolók, és azért ahhoz képest még sajnos egészen jó játszott a csapatuk.
1: Játszani. Na, tehát akkor az első mérkőzés május 14-én, holnap csütörtökön este 6 órakor lesz Nisben. Szerbia Magyarország játszik, majd a visszavágó Magyarországon Veszprémben lesz vasárnap május 17-én 15:30. És hát ugye a tétje továbbra is, ugye a 2027-es VB részvétel, Csama Rodriguez vezette a magyar férfi csapatnak. És ugye, illetve pontosan a párharc győztese kijut majd a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, ahol hát természetesen már tekintünk előre, és az öt karika egy picit felsejlik a szemünk előtt, nagy levegőt vettél.
2: Igen, hát onnan a világbajnok kijut közvetlen az olimpiára, azért ez a veszély nem fenyeget minket, hogy mi leszünk a világbajnokok, viszont a világbajnokság második, hetedik helyezettje, tehát az a 6 csapat, az ott lesz az olimpiai selejtezőn. Tulajdonképpen még majd utóbb ki fog derülni,
1: ez
2: realitás. Okay. Utóbb ki fog derülni, még a 8. is ott lesz, mert a földrészek közti kvótákat, amikor elosztják, akkor Európa sokkal sikeresebb lesz. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, ha kijutunk a VB-re, és a VB-n 8-ba vagyunk, ami azért ennek a csapatnak szerintem egy enyhén szóval nem irreális célkitűzés,
1: abszolút a realitás,
2: akkor olimpiai selejtezőt tudunk játszani. Ha nem jutunk ki a VB-re, akkor egy esélyünk marad az olimpiára, a 2028-as Európa bajnokság, de azért meg elképesztő tülekedés lesz azért a két fennmaradó kvótáért. Meg amúgy is én egy VB-re mindig azt mondom, hogy ez nem eszköz, az nem az olimpiára jutás eszköze, hanem öncél. Egy világbajnokságon játszani, a magyar férfi válogatott nem maradhat le világbajnokságról, mert amikor egyszer-kétszer lemaradt az elmúlt években, például a 2015-ös VB-ről, akkor pontosan megéreztük, hogy milyen apályt jelent ez a sportágnak.
1: Na, és akkor, ha már a sportágról beszélünk, és az apályról, hála Istennek, erről most szó sincs, hiszen Final Four esetében mind a férfi, mind női csapatunk, csapataink képviseltetik magukat.
2: Sajnos csak a nőiek, de ott dagály van.
1: Okay.
2: Az kétségtelen. Tehát a női bajnokok ligájában a legjobb négy között ott van a Győr nyerési eséllyel, a női Európa ligában a legjobb négyben ott van az Esztergom, nem nyerési eséllyel, de egyenlő esélyekkel, mert az ellenfelek olyanok, a Dijonban lesz a Final Four, az első ellenfél éppen a házigazda Dijon, a másik ágon a Thüringer játszik, három magyar játékossal, ezt tegyük hozzá. Tehát azért ez a magyar női kézilabdának az ereje, hogy a három magyar légiósa van, a Thüringer és a Viborg, és akkor még ami nagyon fontos, mert ugye megszokták kapni a csúcsra jutó magyar csapataink, hogy jó, de hát alig van bennük magyar. Hát mondjuk az Esztergomba éppen Emmazsákon kívül mindenki magyar, sőt Emmazsák anyukája is magyar.
1: Tekintsük magyarnak, így van.
2: És igaz ugyan, hogy a Győrben nincsen nagyon sok magyar, de most először megrendezik női kézilabdában az ifjúsági bajnokok ligája Final Four-t is, és ebből a négy csapatból három magyar van, a Győr, a Ferencváros és a Debrecen, és természetesen mondanom sem kell mindenkben, csupa magyar játékos. Tehát azért az utánpótlásunk nem állhat olyan nagyon rosszul, hogyha Európa legjobb négy csapatából három magyar van és egy román.
1: Ha már többször beszélünk az utánpótlásról, ez egy csodálatos hír. Viszont az Esztergomra visszatérve, ugye egy nagyon fiatal csapat, nagyon erőteljes játékáról van szó, aminek köszönhetően eljutottak a legjobb négyig. Elek Gábor, de a csapat tagjai is rendre visszatérnek ugyanarra a pontra, hogy nagyon jó emberekből áll most ez a csapat, eszméletlen csapategység van, és valahogy talán ez is az ereje. Illetve kérdezem is tőled, hogy ezt jól gondolom-e, hogy ez lehet-e a siker kulcsa, vagy egész egyszerűen most éred be ez a remekül megtervezett, de nagyon intenzív két éves munka?
2: Is, de nagyon fontos az tényleg, hogy egy csapaton belül, különösen egy női csapaton belül milyen a kohézió, mennyire szeretik egymást a játékosok. Ajaj. Egy férfi csapatnál elképzelhető, hogy szóba szállnak egymásra, de mégis normálisan játszanak. Puskás Tibor nem volt olyan rossz balszárny az aranycsapatban, és volt olyan időszak, amikor nem álltak szóba egymással. De egy női kézilabda csapatnál nagyon fontos, hogy aki ott van melletted, hogyha balra nézel a falba, meg ha jobbra nézel a falba, szeresd őket, és értük is tudják üzdeni. Mert ha ez nincs meg, akkor sokkal gyengébb lesz a csapat.
1: Ez,
2: ha valami erénye van ennek az Esztergomnak, akkor ez mindenképpen erénye. Egyébként, amikor 2018-ban a lányok junior világbajnokságot nyertek Debrecenbe a magyar válogatott, akkor utána fölmentek a színpadra a szurkolói zónába, és ott akik találgatták, hogy de miért lettünk mi a világbajnokok? És minden játékos oda ment a mikrofonhoz, és az egyik, a cserekapus lány azt mondta, hogy én három hónapja vagyok itt köztetek, de mindenkiért meg tudnék halni, és tudom, hogy ti is meg tudnátok halni, értem. És mondtam, ezért nyerték meg.
1: Ezért. Úristen, hát ezeket főleg sportolói fülel annyira jó hallani, és látni, és tényleg érezni, és hát ennek köszönhetően tényleg itt állnak egy fantasztikus siker kapujában, és már azt mondom, hogy már ez is hatalmas siker, de Elek Gábor azért óva intett mindenkit a nagy ünnepléstől, de közben pedig azt gondolom, hogy reálisan ítéli meg azt, hogy tényleg ez a csapat ezekben az egy-egy meccsekben bárkit gyakorlatilag le tud győzni, de azért mondjuk ki, hogy első bálozók, tehát itt a rutin nem a mi oldalunkon áll. Ez előny vagy hátrány a kézilabdában?
2: Hát semmiképpen nem előny, és az sem, hogy az elődöntőt az 18 órakor játssza a csapat szombaton, és másnap a bronz, mert az 15 órakor van a döntő, 18 órakor, tehát egy relatíve szűk kerettel, ha döntő, akkor 26 órán belül kell két meccset játszani, ha nincs döntő, akkor 24 órán belül kell két meccset játszani.
1: Igen.
2: Tehát én óvatosan úgy fogalmazok, hogyha az Esztergom ebből a két meccséből egyet megnyer, az már biztos érem, és nagyon szép eredmény. Ha az elődöntőt nyeri meg, és a döntőt veszti, ezüstérem, ami nagyon jó, csak akkor vereséggel jön haza, hogyha az elődöntőt veszti, és a bronzmeccset megnyeri, akkor bronzérem, és akkor viszont győzelemmel jön haza.
1: Melyik az a stílus, ami jobban fekszik? Itt az ellenfelekre gondolok elsősorban, tehát mi az, ami kedvez az Esztergomnak? Ez a fizikai darálósabb, vagy inkább a kreatív játék?
2: Az Esztergomnak nem kedvez szerintem az, hogyha az ellenfél nagyon jó nyitott védekezést tud játszani, mert akkor az Esztergomnak a lövőit megakadályozza abban, hogy lendületet véve és zsáknak kifejezetten erre van szüksége, de faragó lejának is kell a helye ahhoz. Tehát hogyha, szerintem az Esztergomnak az kedvez, hogyha hagyományos európai kézilabdát játszó ellenféllel találkozik, amelyik nem rohan, mint az őrült egyébként, tehát nem ez a skandináv típusú indulós csapat. Első körben a Dijon az ilyen egyébként, tehát én, hogyha választhattam volna ellenfelet az elődöntőre, a Dijont választottam volna, Igaz, hogy akkor még nem tudtuk, hogy Dijonba lesz, mert azért ez egy kicsit árnyal az esélyeket.
1: Pálya,
2: bár Dijonba vendégnek lenni, visszatérve a férfiakra,
1: igen,
2: nem olyan, mint Nizsbe. Nizsbe súlyosabb a helyzet ebből a szempontból.
1: Mindkét esetben, férfiak, nők esetében te is többször utaltál rá a kapus teljesítményre. És a statisztikák azt mutatják, hogy 40% vagy a fölötti védésszámra lesz szükség a győzelemhez, illetve a lányoknál ugye a továbbjutáshoz. Mennyire?
2: 40% már klasszis teljesítmény. Az sem mindegy, hogy mikor védesz, milyen szituációban, és az sem mindegy, hogy kalkulálhatóan védesz-e vagy nem. Tehát én azt szeretem, hogyha egy kapus hozza a kötelezőt, és mellette fog egy-két labdát. Én azt nem szeretem, hogyha egyrészt olyan zicsereket fog, elképesztő zicsereket, hogy arra ember nem számított, másrészt viszont 10 méterről kapra dobják a zsűriasztalt, az meg gól. Mert erre nem tud felkészülni se a védelem, se senki.
1: Igen.
2: Tehát én azt mondom, hogy kalkulálható, normális kapus teljesítmény, mindenképpen arra ügyelve, hogy szélsőséges gólokat ne kapjunk. Ne legyen olyan, hogy valaki jobbján 10-ről eldurrantja és láb között bemegy. Ne legyen olyan, hogy a szélsőnek lehúzzák szélre, nulla szögből az alapvonalról bemegy és belövi a rövidbe. Ilyenek ne legyenek, de a kapus teljesítmény, ahogy ma, ahogy mondott, különösen női kézilabdában nagyon fontos. Készítettünk egy ilyen, nevezzük felmérésnek nagyképpen, de csak meg kell nézni a számokat. Hogy az elmúlt években a Bajnokok Ligája 4-es döntőjét mindig az a csapat nyerte, amelyiknek a legjobb volt a kapus hatékonysági százaléka.
1: És ez mennyi volt?
2: Nem ért el a 40-et azért. Tehát amikor a súrolja alulról a 40-et, két meccs átlagában, az már nagyon jó.
1: Akkor ez egy wishful thinking, ahogy az angol mondaná.
2: Absolutely wishful.
1: Minden esetre nagyon drukkolunk, természetesen mind a férfi, mind a női válogatottnak, és hát a kézilabda rajongóknak tényleg a következő napokban rengeteg lehetősége lesz szurkolni a magyar csapatoknak, úgyhogy tegyétek ezt, természetesen a rádióban is nálunk hallhatjátok a különböző mérkőzések közvetítését, és ugyanúgy, ahogy a futballt is, és a futballal kapcsolatban, ha szerda, akkor Attila már mondja mindjárt, hogy kit hívunk.
2: László Csabát.
1: László Csabát hívjuk, vele jövünk vissza.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, 9 óra múlt néhány perccel, és ha szerda, akkor egyrészt biztosan itt van velünk Ballai Attila.
2: És Csonka Zsófi.
1: És ha szerda 9 óra után, akkor a hallgatóink már jól tudják, hogy itt van velünk László Csaba. Jó reggel, Csaba!
3: Jó reggelt, Zsófi! Jó reggelt, Attila!
1: Csaba, megmondom őszintén, igen?
3: Szép jó napot.
2: Neked
3: végre elmúlt az allergiám, nagyon-nagyon boldog vagyok, és persze az, hogy veletek beszélhetek.
2: Melyik csapatra voltál allergiás?
3: Hát most, hogyha azt mondom, hogy Real Madrid, akkor sokan megharagszanak rám.
1: Szerintem a 30 milliónál több ember biztosan nem, aki aláírta a petíciót, hogy küldjék el Mbappét. Viszont engedd meg, ha már szóba hoztad az allergiádat, ugye mondtad, hogy azért Magyarországon jön ki elsősorban, és igen, nincsenek ilyen gondjaid, hogyha Edinburgh környékén jársz. Azért azt megmondom őszintén, hogy nem gondoltam, hogy a nagyon színes, gazdag nemzetközi pályafutásod során, ahol biztos voltam benne, hogy rengeteg értékes kapcsolatot építettél, de hogy ilyen messze elér a kezed, Csaba, hogy elhozod nekünk Magyarországra a Skócia időjárását, azért, mert nyert a Hearts. Na hát azért le a kalappal, ne haragudj. De legalább a skót nyarat hoztad el. Ezt mondjuk azért köszönjük, de nem bántuk volna igen, magyar tavas sem továbbiakban.
3: Pont a feleségemmel beszélgettem, hogy milyen idő van, hát hazai, milyen a hazád skót.
1: Na látod, pedig én nem beszéltem a feleségeddel, de pont erre gondoltam. Na úgyhogy, ha már így szóba került teljesen véletlenül a Hearts, hát ha a te szívednek igen, ez a győzelem mit jelent? Ugye veled a bronzéremig jutott ez a csapat, és ezért is kaptad az évedzője díjat Skóciában. Mondhatjuk, hogy akkor egy kicsit több húsvér, humán faktor volt ebben a győzelemben, ebben a bronzérem megszerzésében, mint a mostani győzelemben?
3: Hát akkor tényleg egészen más volt, és nem voltak azok a lehetőségek, mint ami most van. Nem azért mondom most, hogy nem az anyagiakról beszélek, mert nagyon érdekes. Akkor ugye volt egy tulajdonos úr, akit úgy hívtak, hogy Vladimir Romanov, egy nagyon introvertált ember, nagyon nehéz volt vele dolgozni.
2: De én ősi skót család sarja.
3: Igen. De én szerettem vele dolgozni. Igazából én voltam az egyedüli ember, aki neki azt el tudtam mondani, és emlékszel, Zsófi, nagyon sokat beszéltünk az N-vitaminról, hogy bizony, nem.
1: Csaba, és védesd le, kérlek, ezt védesd le.
3: Igen, levédett. Mindenki rúgta az asztalat a lábam, mert nagyon sokszor elhangzott az, hogy Romanov úr, no, vagyis nem. És aztán tényleg igazából az az igazság, hogyha nem mondtam volna nemet, például nagyon sok olyan dologra, ami rossz irányba vitt, és vitte volna a csapatot, akkor nem lettünk volna harmadikok. És ez azért tetszett neki, mert én voltam az egyedül edző, akit nem cserélt le két hónap után, vagy két hét után. Én voltam az az edző, aki a legtöbbet ült a Romanov ér alatt a kispadon. És ennek erről lehetne tényleg egy műsort csinálni, milyen dolgok voltak. Nem az a lényeg, hogy ő az okosabb, vagy én vagyok az okosabb, vagy mi, hanem tényleg az, hogy együtt dolgoztunk. Tudtunk együtt dolgozni, és én tudtam kompromisszumokat kötni, és végül is harmadikok lettünk. De a mostani háznak nem is tudom, hogy mondjam, hogy igazából nincs tulajdonosa. Ugye ettől egy kicsit Barcelona irányba indultak el, ami nagyon jó tett a klubnak, és megérkezett a Hearthoz egy Tony Bloom nevű úriember, aki 10 millióval egy olyan 30%-os részesedést vásárolt a Hearthnál, és azt tudni kell, hogy a Tony Bloom ő nem csak egy csapatot, hanem igazából, ami nagyon ismert, a Brightonnak is a tulajdonosa, és azon a Brightonon kívül még van tulajdon része a Melbourne Victory-ba, van tulajdon része az Union St. Gallen-ba, a Belgium-ba, és ugye a Hearts. És lényegében ő egy hát mondhatjuk azt, hogy hazárdjátékos, egy szerencsejátékosként kezdte a pályafutását, volt pókerjátékos, azon kívül nyitott póker csarnokokat bankokba, stb. Stb. Ő lényegében kifejlesztett egy olyan programot, amire ő esküszik, és én szkeptikus voltam, de tényleg nagyon jól csinálja, mert mindenik csapatánál nagyon jól bejöttek ezek az a bizonyos, én még azt is mondom, hogy mesterséges intelligencia használata, és a Hartnál nagyon-nagyon jól működik. Lényegében azon is van az egész titok, hogy ő olyan, vagyis azt mondta, hogy ő ez a 30%-ból csak annyit kér, hogy ő igazoljon játékosokat, ő adja el a játékosokat, és tényleg a Hart hatalmas profitot tud most már felmutatni a Hart szintjén. Nagyon olcsón vesz játékosokat, használja ezt a bizonyos programot, és ennek alapján építette fel a csapatot, ennek alapján hozta az edzőt, és érdekes módon, hogy ugye nagyon szkeptikusak vagyunk mi mindig még a mesterséges intelligenciával, de látjuk azt, hogy milyen messze el tud menni most már valaki, hogyha egy olyan programot épít föl, amiből igazából hasznot tud húzni, és ez egy klub, és nem is egy klub, mondom, még a legérdekesebb a belga klub, akit lényegében, akiből bajnokot csinált, de a Hartból az, hogy bajnok lesz, azt még nem tudjuk, mert ma lesz a mérkőzés, azt hiszem, hogy a Falkirk ellen játszanak, és a Madovell a Celtic. Hogyha a Madovell tud győzni a Celtic ellen, és a Hart is tud győzni a Falkirk ellen, akkor a Hart bajnok. Hogyha mind a kettő győz, akkor a Celtic Parkba a hétvégén fog eldőlni a bajnoki cím sorsa, de én nagyon-nagyon drukkolok a Hartnak tényleg, hogy megnyerni a bajnokságot hosszú-hosszú-hosszú idő után, megtörje ezt a bizonyos Celtic Rangers korszakot.
2: Na de Csaba, éppen az érdekesebb a történetben, hogy Celtic Rangers korszak, hogyha megnézzük az európai futballbajnokságokat, ott is települések szerint nagyon érdekes tagozódások vannak, ugye éppen most a magyar bajnokságban jövőre megint 5 fővárosi csapat lesz, Londonnak van 7 csapata a Premier League-be, de Skóciában azért, hogyha ki kéne jelölni, nem futballban, hanem egyébként akár látványra, kultúrára, mindenféle szempontból az első számú város, akkor Edinburgh-t mondanák az emberek, nem Glasgow-t. Ehhez képest a futballbajnoki címe 90%-át Glasgow nyeri. Miért alakult ez így?
3: Hát ez egy hosszú folyamat volt, mert ugye Skóciában a legtöbb csapatnak ír és kót gyökerei vannak. Ugye azt tudjuk, hogy a Celtic a legnagyobb ír klub a világon.
2: Hát, baba szó azt jelenti, hogy kelta Celtic. Igen,
3: tehát, igen. És akkor mindegyik csapatnak ugye megalakult pont, ahogy egyik megalakult, a másiknál megalakult az ellentét, ugye mondjuk azt, hogy a kelta keresztények. A Celtic után egyből a Rangers, ők lettek az ellenfél. Az egyik katolikus, a másik ír. Ugyanúgy van a Madovell és a Madovell. Például nézzétek meg azoknak a csapatoknak a színét, akik általában ír gyökerekkel bírnak, azok sárga, esetleg zöld-fehér, még minden tudok mondani, sárga, bordó, ezek mind. Például a Madovell, a Hibernian, ugyanúgy Edinburgh, a Hibernian, ugyancsak zöld-fehér, a Hart bordó. A legérdekesebb, ami tényleg szinte azt mondom, hogy egyedülálló, nem is tudom, hogy még van ilyen a világon, hogy az egy utcában a két stadion, hát körülbelül egy olyan 100 méter választja el a két stadiont, hogy ne pont vis-a-vis egymásra nézzenek, az a Dundee és a Dundee United. A Dundee ugye a kék-fehér, és a Dundee United, ahol dolgoztam, ők az ír csapat, és hát ők az arabok. Máskülönben ők azért az arabok, mert nagyon-nagyon rossz a pálya minősége, és állandóan homokkal felszórták a pályát, és most is ugye az a sok homok a pályán, és akkor így lett, hogy Sahara arabok, a Dundee United arabok, mindegyiknek van egy ilyen bizonyos neve. De úgy összességében ez így fennmaradt, és hát az ír tényleg, hogyha azt mondom, hogy az ír futball, akkor arra büszkék lehetnek, hogy Skóciába építették fel a legjobb klubjaikat. És a Celtic az különös. Tényleg, hogyha bemegy az ember a Celtic stadionba, akkor egy teljesen más világba érzi magát. Minden zöld-fehér, minden narancssárga-zöld, és minden lényegében arról szól, hogy mi írek vagyunk, mi a királynő ellen vagyunk, a király ellen vagyunk, az unió ellen vagyunk. Ezért nagyon sok pénzt is fizetnek mindig, vagyis büntetést, mert olyan énekeket énekelnek, ami tiltott, de a Celtic az egy teljesen más. A Rangers, hogyha bemész, az megint egy teljesen más. Nekem személyesen a Rangers stadion, meg a Rangers stadion hangulata nagyon-nagyon-nagyon tetszik, az átépített stadionjuk, megtartották ezt a múltat és az újat, és nagyon jó harmóniát építettek ott föl, de attól függetlenül tényleg a szigeten belül is mindenki irigyelte a Celticnek az első bajnokligája győzelmét, Attila, hogyha emlékszel, lényegében az a csapat, a játékosok egy városból származtak, mindenki ugyanabban a városban lakott, vagyis hihetetlen, de úgy, hogy ott is születtek, vagyis mind ott születtek. Nagyon-nagyon érdekes, és az Celtic az a legérdekesebb, most tényleg nem akarok csak a Celticről beszélni, beszéljünk a hátról is, de a legérdekesebb az a Celticnél, hogyha Afrikában, amit a Zsófi mondott, tényleg bejártam a világot, 3 kontinensen dolgoztam, Indiában, Afrikába, bárhol voltam repülőtéren, Celtic mezt, mondjuk a Barcelona mellett, a Manchester United mellett egy Celtic mezt mindig tudtál venni bármelyik repülőtéren. Vagyis, hogy ennyire népszerű a Celtic az egész világon. Ez nagyon-nagyon érdekes. Visszatérek a Hartra, azt tudni kell, hogy a Hart Skóciában, mondjuk azt, hogy ugye a szívek, Hearts of Midlothian szívek, egyik legnépszerűbb, legmélyebben az emberek szívébe bevésődött szó, azért, mert az első világháborúban mindenki elment katonának, a Hearts-tól, és vezették a bajnokságot, és meghaltak, és így a Celtic lett a bajnok. Ezt azóta is minden évben megünneplik, Edinburgh közepén van egy műemlék, és ezt minden évben megünnepelik, és lényegében emiatt a Hearts, mondhatjuk azt, hogy Skócia minden szögletébe így benne van az emberek szívébe, és tényleg minden mérkőzést, amit idegenben játszottunk, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon messzire kellett utazni a legkisebb faluba, a vendégszektor mindig megtelt.
1: Érezted, amikor velük dolgoztál, ezt a fajta áttörésnek a lehetőségét pont az elmondott, akár szívvelteliségből? Nyilvánvalóan ugye eközben ott van két óriás, akinek kb. Az ötödéből gazdálkodik, ugye költségvetéséből a Hearts, de pontosan ez az összefogás, ez a minden takarás, ez számodra ott mennyire jelezte előre, hogy egyszer megteszik majd ezt, hogy igenis elkapják a két nagy torkát?
3: Hát igazából én mindig azt mondtam, és én reálisan próbáltam gondolkodni, hogy a történelmet, és ezt a történelmi, hogy mondjam, ami erőt, amit a Celtic és a Rangers évtizedek során fölépített úgy, hogy mindig ők a bajnokok, nagyon nehéz áttörni, mert oda nagyon-nagyon-nagyon sok pénz kell, és azért voltam szkeptikus, hogy ahhoz, hogy nagyon jó játékosaid legyenek, azért nagyon sok investíció kell, és egy bizonyos lényegében ész is az egészet, hogy investálod be ezt a pénzet. A Romanov úrnak ez nem sikerült, még akkor is, hogyha tudom, hogy nagyon sok pénze volt, és jó dolgokat próbált, és jó játékosokat próbált hozni, de fejetlen investíció. Bementem az öltözőbe, úgy képzeljétek el, hogy 65 igazolt játékosunk volt. 65 igazolt játékosunk volt. Egy nap tudtam tartani 3 edzést. Mindig más játékosunk játékosokkal, vagyis összességében az egészet át kellett szervezni, leépíteni. Nekem erre nem volt időm, végül maradtunk 35 játékosnál kölcsön, aztán végül csak tényleg úgy volt, hogy 28 játékos a második évben. Ez egy hatalmas munka volt, és meg kellett értesnem vele, hogy ez így helytelen, mert csak kidobjuk a pénzt. Olyan is volt, hogy edzőtáborba mentek hajóval, és úgy értsétek a hajóval, hogy család, mindenki, gyerek felültek egy hajóra, amit bérelt a klub tulajdonos, és azt mondta, hogy ez egy együtt összetartozás, együtt vagyunk. Jó, vagyis volt az ötlet, nem rossz. Pszichológiailag nem rossz.
1: Ez amúgy jól hangzik.
3: De két hétig körbejárták Portugáliát, Olaszországot, mindenféle partoknál megálltak, kimentek, bérelt egy pályát, edzettek vissza a hajóra. Kimentek, és én úgy kerültem oda, hogy utolsó helyre kerültek a hajótulajdonosnál, utolsó helye volt a ház. És ezeket mind megmagyarázni, hogy ez helytelen

0: ő nem tartja meg a játékosokat, ő gyorsan vásárol, nagyon kevés pénzért, nagyon sokért továbbadja, és a csapatnak fölépít egy olyan, hogy mondjam, tényleg azt lehet mondani, hogy megtalálták azt, amit én is próbáltam játszani, mert Skóciában nem tudsz úgy játszani, hogy csak elkezdek rövid passzos játékkal, hanem kell ötvözni ezt a kettőséget. Megpróbálni mondjuk azt egy rövid passzos játékot, amit minden hallgató is megért, és a skót stílust, vagyis előre rúgom a labdát, szögletek, stb. A közönség is várja ezt, ütközések, de a másik oldalon egy picit futballozni. A Celticnek és a Rangersnek könnyebb volt, mert olyan játékosokat tudtak megvásárolni, akik ezt a játékot ismerték, akik a rövid passzos játékot ismerték, az európai futballba be tudtak illeszkedni, vagy az európai futball kultúrából jöttek át, és tudták ötvözni ezt az egészet úgy, hogy ebből tudták a bajnokságokat megnyerni. A kisebb csapatok ezt nem tudják megengedni maguknak abszolút. Most, hogy a Tony Bloom ezt megcsinálta, én azt mondom, hogy lehet, hogy neki szobrot fognak állítani, de várjuk meg a végét, nagyon drukkolok.
1: Csaba, szűk 4 percünk van, de egy témát mindenképpen szeretnénk még előhozni. Elhunyt ugye Fazekas László, 92-szeres válogatott magyar futballista, aki számos gólt lőtt az Újpest vagy a válogatott színeiben, meg aztán Belgiumban is, de van egy gólja, ami az én szívemnek különösen kedves, ha már Hearts. 1981-ben a magyar-román válogatott mérkőzésen az ő góljával nyertünk 1-0-ra. Mindmáig ez az utolsó alkalom, hogy legyőztük Romániát. Nekem ott a stadionban ez elmondhatatlan, hogy mit jelentett. Neked, Székely gyereknek van emléked erről a gólról?
0: Igen. Én is pont ezt akartam előhozni, hogyha megkérdezett valaki, hogy Fazekas. Nekem ugye most kimondom a nevét, Martos Győzővel rokoni kapcsolatban állok, és amikor játszottak a románokkal, akkor igen, érdekes módon, hát a szüleim azért beszéltek mindig vele, és akkor ezt meg kellett, valahogy meg kellett nézzük ezt a mérkőzést, és akkor én is gyerekként elmentem ezt a és Fazekas, és hát az szenzációs volt, és igaz, hogy Újpest játékos volt, de így most mondom fradistaként, lehet, hogy azt mondom, hogy mivel akkor legyőztük a románokat, ő rúgta a gólt, ő állt a legközelebb a szívemhez, hogyha megkérdezték, hogy a Fradin kívül ki az, akit a legjobban értékelek, mint játékos, és a legjobb, mindig Fazekas, és utána kiment Belgiumba. Én már kint éltem Németországban, és volt rá alkalmam egy pár szót beszélni vele telefonon, akkor megkaptam a telefonszámát a Martos Győzőtől, és egy pár szót beszéltem vele telefonon, de már akkor ő abba hagyta a focit, akkor már azt hiszem, hogy edzőként kezdett el dolgozni, de nekem nagyon jól esett a szívemnek, hogy azzal az emberrel akkor, amikor gyerek voltam, és tényleg annyi örömet hozott újpestiként, tudtam egy pár szót váltani. Nekem ez az emlékem a Fazekasról, és tényleg én úgy gondolom, hogy kevés, mivel elment Belgiumba, utána nem sokat beszéltünk róla, nagyon kevés volt a sajtóba, vagyis kevés jelent meg az ő neve, de Fazekas annak a csapatnak, annak a magyar válogatottnak, és úgy összességében egyik legjobb szélsője volt. Én azt a csapatot nagyon-nagyon szerettem, onnan szerettem meg, vagy nem onnan szerettem meg a magyar válogatottat, de azt a magyar válogatottat azért szerettem, mert a taktikai repertoárja, most is, hogyha előveszem, de erről sokat beszéltem, hogy nagyon, vagyis még ma is aktuális volt, ahogy a belső védők fölléptek, ahogy máskülönben erről tudom, hogy kevés időnk van, de a Baróti Lajos bá, jól mondom Attila?
1: Igen.
0: Ezt a csapatot, ahogy taktikailag összerakta, és én akkor így nagyon sokat
1: most ez még, igen, ugye ez a 78-as VB-re, a 82-esem, a Mészői volt a kapitány, de a Baróti rakta össze a csapatot, igen.
0: Nem, Baróti rokta ezt a csapatot, és ahogy amilyen taktikát választott, és amilyen taktikával játszottak, azok az elemek ma is aktuálisak a mai modern futball, vagyis a mai futballban, mert minden évtizednek az a futball volt a modern, de ez az nagyon érdekes volt, ahogy a szélsővédők följártak, ahogy a szélsővédőknek mi volt a feladata, a két belsővédőnek mi volt a feladata, a hatosnak mi volt a feladata,

0: visszalépni a védelembe, a Bálintot engedni előre, belépni a játékba, hogyha emlékeztek, már aki emlékszik, hogy a Bálint Laciék meg a belső védők hányszor mentek föl a támadásra, vagyis ezt ma is látjuk és ma is kérjük, úgyhogy mi, nekünk voltak olyan edzőink, akik tényleg értették a futballt, én nagyon sajnálom, hogy most mindig arról beszélünk, hogy hol vannak a mi magyar edzők, és hol vannak a jó magyar játékosok, de biztos vagyok benne, hogy jobbak leszünk.
1: Így van, és legyen is így. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk voltál, és természetesen jövő héten még rengeteg témát szeretnénk átbeszélni vele, többek között ezt is, hiszen most nem jutott már idő arra, hogy az új keret megalakult ugye a válogatott élén. Nagyon köszönjük, Csaba, hogy itt voltál velünk, mi pedig jövünk vissza a hírek után egy elköszönésre.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Aranyérmet nyert Márton Viviana a tékvandó EB-n. Visszaéltek a Semmelweis az egyetem rektorának személyazonosságával. Kissé hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Európa bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvandó Európa bajnokságon. Az olimpiai bajnokversenyző spanyol ellenfelet győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyed döntőben vereséget szenvedett, így ötödik helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében. Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Mark Graf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazasztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a komjádi uszodában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyed döntős csoportkör vége előtt be is biztosította tovább jutó helyét. Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV Előre együttesét a férfi röplabda extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie Magyarországúti kerékpáros körverseny. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották a Gyulai Várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel, köztük ott lesz Walter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t. Azóta viszont most először szerepel majd a magyar körversenyen. A mai nyitó szakaszt 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszály helyzetről. Döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdődik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalása. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az ország járásán már megismert kék Skodát használja majd. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a Parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Suh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulásáért végzett munkáját. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával. Ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít. Ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. Súlyos állapotban lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a hantavírussal fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceán járó egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion, a 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
0: Időjárás.
2: Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. És hát itt vagyunk az adás végén, jöttünk vissza egy könnyes búcsúra, Vardai Attilával.
2: És Csonka Zsófival.
1: Attila, itt ugye szóba került, beszéltünk a futballról, volt egy kis sportlövészet is, hogy kiegyenlítettek legyenek a viszonyok, és természetesen beszéltünk ugye a kézilabdáról, viszont azt nem említettük meg, hogy ugyanúgy, ahogy múlt héten a Magyar Kupa esetében volt két társad, ha jól tudom, akik kilátogattak veled a Puskás Arénába, most te fogod őket követni hétvégén egy egyéb nagy rendezvényre, mi is lesz ez pontosan?
2: Igen, nehezen beszélek én erről, ugye, mert nem szeretem a különféle, életem területeit, szegmenseit összekeverni, de megyek Dijonba a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjére, és elsősorban apukai minőségben megyek, mert az Esztergom csapata a kupa újoncként bejutott a 4-es döntőbe, és a két lányom az Esztergomba játszik, tehát ez nekem is, nem mondom, hogy szokatlan felállás lesz, mert azért annak idején a feleségemnek az Európai Kupa mérkőzéseire elmentem, a Volgográdtól Brémáig mindent bejártam, de ez most egy más dolog, amikor a feleségemmel már szülőként megyünk, és a két lányunk után.
1: Még egy kicsit térjünk vissza a Magyar Kupára. Jól tudom akkor, hogy ők is kint voltak?
2: A futball Magyar Kupán kint voltak a lányok is. Igen,
1: hangolódtak veled. Milyen volt a hangulat, és tehát a lelátóról elsősorban azért kérdezem, mert nyilván a meccsről már rengeteget beszéltünk, de ha jól tudom, akkor ez főpróba is volt ugye május 30-ai Bajnokok Ligája döntőre az UEFA munkatársainak. Nektek mi volt a benyomásotok, illetve a lányok tudtak-e valamilyen kis muníciót meríteni abból, amit visznek magukkal?
2: Persze, hát maga az, hogy 50 ezer néző volt kint, azért az a magyar futballban dacára annak, hogy kezdenek visszaszokni az emberek a focira, az elég szokatlan, hiszen a Puskáson kívül sehova nem tud bemenni 50 ezer ember, és én gyerekként úgy nőttem fel, hogy amikor mentem a kettős rangadókra a régi Népstadionba, ott 40-50 ezer ember volt. Érdekes módon a Magyar Kupa döntőn, vagy akkor még Magyar Népköztársasági Kupa döntőn soha nem volt ennyi. Nekem, amit gyerekként a legtöbb embert láttam Magyar Népköztársaság Kupa döntőn, az első volt, amire kiengedtek a szüleim. 1978. augusztus 20. Ferencváros Pécs 4-2. A Pécs 2-0-ra vezetett. Pécs bizony. 2-0-ra Pécs vezetett, és 20 ezer ember volt kint azon a meccsen. Na most ahhoz képest most, hogy már harmadik éve folyamatosan kint vannak 50 ezeren a Puskásban, az egy döbbenetes szám. És ez adja meg a kupa rangját, hogy régen dobálták az egészet. Hol itt volt, hol ott volt, időben és térben is. Nem volt egy fix lebonyolítási rendje. Most minden egyértelmű. Van egy állandó helyszín, a Puskás Aréna, mint ahogy ugye az angol kupa döntőt a Wembley-ben rendezik.
1: Igen.
2: És hogy annak mekkora rangja van, ugye? Hát van az a bizonyos Que Sera Sera című dal.
1: Igen.
2: Azt átírták például az angol kupa döntőnek a Whatever will be, we're going to Wembley, Que Sera Sera.
1: Nagyon szeretem, amikor énekelsz.
2: Magyar még nincsen, de az, hogy a Puskásban van fixen, májusban egyenes kieséssel kell odajutni, most mind a két csapat, a Fradi meg a Zalaegerszeg is egy nagyon kemény 11-es párbajba jutott be a döntőbe, tehát megvolt a rangja annak, hogy ott vannak a döntőbe, és jöttek a családok, jöttek a gyerekek. Volt egy, ha valami volt, ami egy kicsit úgy elszomorított engem, az volt, hogy hosszabbítás lett, és a hosszabbítás első fél ideje után egy fél szektor fölállt előttem, gyerekek elindultak haza, nyilván mentek Zalaegerszegre, és ment a vonat, és nem tudták megvárni a végét, bár lehet, hogy így boldogabbak voltak, mert a vereséget nem látták, de szerencsére az felemelő látvány, hogy szinte a mérkőzés színvonalától függetlenül egy ünnep lett a Magyar Kupának a döntője.
1: És akkor, ha már ünnep, nektek ez mindenképpen, ha más nem is, de családi ünnep 100%, de azt gondolom, hogy mindenképpen elképesztő eredmény. Egy nagyon fiatal csapat, szinte két éve van ugye ez a csapatformátum, ha jól tudom, Esztergomba, a lányaiddal együtt eljut a Európa tényleg legrangosabb, legjobb négy csapata közé, fantasztikus eredmény. Családilag ti ezt hogy élitek meg? Ugye a feleséged is a kézilabdában dolgozik, ez a szívetek, ez a lelketek, az egész családod gyakorlatilag minden irányból megtaláljuk a kézilabdában. Hogyan mentek neki egy ilyen mérkőzésnek családosan?
2: Hát az első számú szempont az mindig az, hogy a mindenki egészségesen, éppen sérülés nélkül ússza meg a meccset. Én a minden meccset egy picit bevallom, hogy imádkozom, és az imámban ez van benne, nem az, hogy nyerjék meg a meccsek, mert azt én soha nem gondolom futballmeccs előtt sem, hogy a jó Isten akár az Esztergomnak, akár a magyar válogatottnak szurkolna, de azért szoktam imádkozni, hogy mindenki maradjon egészséges a meccs után is. És legalább adjon ki magából mindent, hogy az mire elég, az az ellenféltől is függ. Ahogy mondtad, az európai porondon az Esztergom kupa újonc. Amikor ősszel selejtezőt kellett játszani a belgrádi ellenféllel, és kicsi előnnyel ment a csapat Belgrádba, akkor egyáltalán abba se voltunk biztosak, sőt, hogy a csoportkörbe bejut ez a csapat. Aztán Belgrád először megvillantotta magát, hogy mit tud, bejutott a csoportkörbe, a csoportkörből is tovább lépett, megnyerte a negyed döntőt, és ez tényleg egy ebben a sportágban, a kézilabdában, ami Európában most már mindenhol komolyan űzik, igen, ez egy nagyon nagy bravúr.
1: Van-e valamilyen kis titok, vagy valamilyen kis rituálé, mondtad, hogy te imádkozol, akár a feleséged, aki ugye edzőként is dolgozik, hogyha egymásra néztek, vagy szóval bármilyen kis apróság, ami megosztható, ami egyfajta családi rituálén állatok?
2: Nem rituálénak nevezném, de az kétségtelen, hogy a mérkőzések alatt a magatartásunk az körülbelül lelkesedésben mindig 100 egységet ad ki, de ebből látszatra 99 a feleségem, egy az enyém, mert ő gyakorlatilag minden akciót úgy kísér végig, mintha edző lenne, sőt játékos. Én pedig igyekszem látszólag hűvös távolságtartásra figyelni a mérkőzéseket, úgyhogy én befelé nyelek, tehát a befelé nyelésben viszont fordított az arány 99-1 ide.
1: Na hát minden esetre reméljük, hogy akkor az imeidnek hallgatásra találnak, és tényleg mindenki, mindannyiótok. Itt egy nagyon mozgalmas hét elé néz ugye a kézilabda család, nem csak a 10 szűk családotok, hanem ugye már beszéltünk a férfi válogatott megmérettetéséről is, úgyhogy reméljük, hogy mindenki tényleg sérülésmentesen és a lehető legjobb tudása szerint megoldja majd ezt a hetet. Nekünk mennyi fért bele mára, következik Edvi László, és ugye a visszajátszás, mindenki maradjon, hallgassa tovább a rádiót, és csodás napot kívánunk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Májusi eső, ezüstöt ér. Tudom, nem így hangzik a mondás, azonban a következő két órában olyan eseményeket elevenítünk fel, amikor magyar futball klubcsapatok ezüstérmet szereztek nagy nemzetközi kupákban. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A bajnokcsapatok Európa kupáját és a mai Európa Liga elődjét 1955 óta rendezik. A kupagyőztesek Európa kupájának küzdelem sorozata 1960-tól 1989-ig létezett. Ezen három nagy európai kupában a magyar klubcsapat összesen 6-szor szerepelt döntőben, és ebből 5 alkalommal, ahogy Kóbor Mekki az Omega szólistája énekelte, hult csak hult reá ezüsteső. És az időbeosztásnak megfelelően többnyire az 5. hónapban. Hát mondtam, májusi eső ezüstöt ér. Az első magyar csapat, amely döntőbe jutott, az MTK volt. Az akkor második számúnak titulált kupagyőztesek Európa kupájában, ahol értelemszerűen a tagországok kupáját elhódítók indultak, vagy a döntő vesztese, ha az aranyérmes megnyerte hazája bajnokságát is. Ide nevezett az 1963-64-es kiírásban az MTK. Rajta kívül 28 csapat sorakozott fel a képzeletbeli rajtvonalon. A magyar gárda az első körben a bolgár Slavia Szófiát, a másodikban a kelet-német Motor Zwickaut ütötte ki, mindkettőt szoros mérkőzésen. A harmadik körben már olyan szoros volt a párharc, hogy 2 helyett 3 meccs döntött. A török Fenerbahce ellen 2-0 és 1-3, és az akkori szabályok értelmében harmadik találkozó döntött, ott 1-0-ra nyert az MTK. Így jutott az elődöntőbe, ott óriási bravúrt hajtott végre. A Celtic elleni 3-0-ás vereség után Budapesten 4-0-ra nyert. Így jutott az egymeccses brüsszeli fináléba, ám az egy meccsből 2 lett. 1964. május 13-án ugyanis Sporting MTK 3-3, és az akkori szabályok értelmében nem találták még fel a 11-es rugásokat, két nappal később megismételték a találkozót, és május 15-én a Sporting 1-0 arányban legyőzte az MTK-t, így elvette tőle a kupagyőztesek Európa kupáját, és az MTK lett az első olyan magyar klubcsapat, amely nagy nemzetközi kupában ezüstérmet szerzett. Egy évvel később a Ferencváros a mai Európa Liga, a későbbi UEFA kupa elődjében a VVK-ban, vagyis a Vásárvárosok kupájában szintén a döntőig jutott, erről majd később lesz szó, ugyanis azt a finálét sok egyeztetési nehézség után végül 1965. június 23-án rendezték, vagyis nem májusban, viszont hatalmas magyar sikert hozott. A VVK győzelem után nem sokkal az 1967-68-as VVK-ba is nevezett a Ferencváros, rajta kívül még 47 csapat volt ott a rajtvonalnál, és a Fradinak 5 pár harcot kellett megnyernie a döntőbe jutáshoz nem akármilyen ellenfelek ellen. A magyar csapat sorrendben a román Arges Pitestit, a spanyol Real Zaragozát, az angol Liverpoolt, őt 2-es győzelemmel, a szintén spanyol Athletic Bilbaót, szintén 2-es győzelemmel, és az olasz Bolognát búcsúztatta. 2 spanyol, 1-1 román, olasz és angol csapat került a legyőzöttek listájára. Hát ez igazán megsüvegelendő teljesítmény. Aztán a fináléban a második angollal már nem bírt. A Leeds United ellen idegenben 1-0-ra kikapott, míg a Népstadionban 70 ezer néző előtt nem esett gól. Hult csak hult Reá, ezüsteső. Ahogy egy évvel később ugyanebben a kupában az újpesti Dózsára. A liláknak relatíve könnyebb dolguk volt. Az első fordulóban nem játszottak, a másodikban a görög Aris Szalonikit 11-2-es összesítéssel ütötték ki, a harmadikban a lengyel Légia Varszavát pedig 3-2-vel. Ám a negyeddöntőben a Fradi verő címvédő, a Leeds United érkezett, de a Dózsa 2-es győzelemmel búcsúztatta. Az elődöntőben a török Göztepe ellen újabb 2 diadal, 8-1-es összesítéssel, vagyis 7 győzelemmel, 1 döntetlennel, vereség nélkül masírozott az Újpest a döntőbe, 25-5-ös szupergól különbséggel. Hogy kaphatott ki ott oda-vissza a Newcastle-től? Ma se érti senki. 1969-ben már harmadszor hult csak hult az ezüst eső magyar klubcsapat játékosaira, aztán 1975-ben már negyedszer is. Az 1974-75-ös kek sorozatra a Ferencváros nevezett, és már a második fordulóban a kor egyik legjobb csapatával került szembe, a Liverpool-lal. Idegenben 1-1-et játszott, ami legalább akkora bravúr volt 1974-ben, mint lenne mondjuk napjainkban. A hazai visszavágóra november elején került sor, még természetes fényben, vagyis munkaidőben, és ebben a mindenkinek szokatlan helyzetben a Fradi hatalmas bravúrt ért el. Kiütötte a világsztárokkal felálló angol gárdát, a Liverpoolt, majd a Malmö és a Trövön a Zvezda búcsúztatásával bejutott a döntőbe. A Liverpool elleni hazai meccs évfordulóján 2 akkori kulcsemberrel elevenítettük fel a Liverpool elleni bravúrt és a további meccseket. Először hallgassuk a mindig szórakoztató, később kiváló edzővé váló Muha Józsefet, akivel Hangai György, a Nemzeti Sport nyugdíjas újságírójának társaságában beszélgettünk. Egy Velszi csapat ellen kezdtetek, az egy viszonylag sima továbbjutás volt, akkor még egy Velszi csapat azt hiszem nem állt meg egy magyar csapat előtt. Ennyire sima dolog volt ez a Cardiff City elleni 2-es győzelem? Hogy emlékszel rá?
4: Hát az első, a második meccs az könnyebb volt. Gól különbségben is ez beigazolódott. Az első meccs azt hiszem egy kicsit nyögvenyelősen indult, 2-0-ra nyertünk. Ha jól emlékszem, talán és nem nagy képűség, de ugye az emberben bennragad az ilyen megmozdulás. Talán a második gólunkat az én beadásomból szereztük, ha jól emlékszem, de mondjuk ez egy mellékes dolog, csak hát az emberben mondom még egyszer, hogy ez benne ragad a emlékeik.
3: Gyuri megmondja, Gyuri mindent tud. Muha Józsi beadásával volt.
5: Úgy emlékszem, igen.
3: Akkor a ketten ugye, így emlékeztek.
4: Nagyon jó az emlékező tehetségünk, úgyhogy Gyuri mindent is tud egyébként. Na a lényeg, hogy a kinti mérkőzés az gólkülönbségben sokkal jobb volt. Tehát akkor egy Cardiff City az nem jelentett nekünk akadályt, mert azért akár mennyire is leszálló ágba volt nemzetközileg a magyar futball, azért egy Velszi csapatot azért illő volt kiverni. Az akkori Ferencvárosnak aztán meg végképp. Ha jól emlékszem, a Takács Laci brillírozott a kinti visszavágón, úgyhogy a csapatunk egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.
3: Nagyon érdekes mondatot mondtál az előbb, hogy leszálló ágban volt a magyar labdarúgás akkor, amikor 72-ben EB elődöntőt játszottunk, az Újpesti Dózsa egy évvel korábban Beck elődöntőt vívott, ti pedig bejutottatok a kek döntőjébe. Ezt hívtátok ti leszálló ágnak?
4: Igen. Egy kicsit elmondás.
3: Ide nekünk ezt a leszálló ágat mostanra, igen?
4: Hát igen, jó, de ellenmondásosnak tűnik, de akkor is az az igazság, hogy hogy ugye akkor a 70-es évek, különösen a második felében már kezdtünk egy leszálló ágba kerülni, annak ellenére, hogy azért a klubcsapataink még azért úgy helytáltak a nemzetközi kupába. Lásd például, hogy a Ferencvárossal nem csak 74-75-ben kegdöntőt játszottunk, hanem azért 71-72-ben elődöntőt is játszottunk a mostani Európa Liga elődjébe, az UEFA kupába. De ennek ellenére azt mondom, hogy akkor kezdett egy leszálló ágba kerülni a magyar futball.
3: Ezt a Ferencvárost, ezt a bizonyos 74-75-ös kegben menetelő Ferencvárost mindenki olyan csikó csapatnak hívta. Te talán akkor 23 éves voltál, de válaszol, korelnök voltál abban a csapatban?
4: Hát nem voltam ugyan korelnök, de ez nagyon jó vezető csapat volt, mert ugye a reményteljes fiatalok, Kelemen Gusztitól a Magyar Pistán, Rab Tibin, és még talán a Nyilasi Tibit is ide sorolhatnám, és hát a kiegészítő, az úgynevezett kiegészítő játékosokat is ide vehetjük, az Onhaus Tibit például, akkor azért Takács Laci is már megmutogatta az oroszlán körmeit, de igazából azért egy Bálint Laci, egy Medgyesi Pista, jó magam, Juhász Pista is játszott még, tehát igazából azért Géci Pista a kapuba, azért megvolt a megfelelő életkorú vezéregyénisége annak a csapatnak, vagy vezéregyéniségei, de valóban csikó csapat, mert akkor a Jenő bácsi az IFI-ből egy olyan generációt tudott bevetni a felnőttek között, amit joggal mondhatunk csikó csapatnak, és hát számtalan sikert értünk el aztán később.
3: Hát az egyik ifit majd, aki felkerült, akkor hozzátok majd hamarosan megszólaltatjuk. Most azonban továbbra is Buha Józseffel beszélgettünk, és Hangai Gyurival faggatjuk. József, kivertétek ugye a Cardiff Cityt, akkor megkaptátok a Liverpoolt. Hát a Liverpool akkor egy világsztár csapat volt, de tudtatok egyébként valamit a Liverpoolról? Tehát láttatok róla legalább filmbejátszásokat, vagy bármit?
4: Hát, de hogy más világot éltünk, akkor a legnagyobb filmek a rajzfilmek voltak. Nem volt ilyen.
3: Tom és Jerryben nem könnyű felkészülni a Liverpool ellen.
4: Hát, persze, de hogy mondjam, tehát azért tök mindegy, hogy volt, mint volt, azért azt tudtuk, hogy egy Liverpool az nagyon nagy falat, és nagyon-nagyon ott van a toppon, és a világ, nem csak Európa, de a világ futballjában is jelentős szerepet játszik. Hát jókat mosolyogtunk később, mert megfigyelőnek Isten nyugosztalja, szegény Szigeti Feri bácsit küldte ki a Jenő bácsi, és hát itt most én nem idézem azokat a humoros megjegyzéseket, amik akkor utána beszámolója után elhangzottak, meg hát jókat kuncogtunk, de abban az időben nem voltak valóban ilyen híradástechnikai eszközök, meg mindenféle műszerek, amivel meg lehetett volna nézni az ellenfelet. Itt a személyes benyomások számítottak, tehát gyakorlatilag azért mindenki, már nekünk is volt lehetőségünk megfigyelőt kiküldeni egy mérkőzésre, amit nyilván hazai pályán játszott a csapat. Na a lényeg, hogy azért az akkori kornak megfelelően aránylag jól felkészültünk a Liverpoolból, tehát az elemzések után azért tudtuk, hogy mire számíthatunk, meg hát ott azért világklasszis futballisták játszottak abban a csapatban, hát ad ne mondjam. Úgyhogy ez volt
3: mindjárt elmondom az összeállítást, de előtte hadd kérdezzem meg tőled, hogy tartottatok a Liverpooltól? Vagy titokban reménykedtetek, hogy kiüthetitek?
4: Hát igazából tartottunk is, meg úgy gondoltuk, hogy nagy veszíteni valónk nincs, és mi úgy gondoltuk, úgy éreztük, legalábbis én a magam nevébe tudok csak beszélni, de talán a többiek is meg tudják ezt erősíteni, hogy rangot jelentett. Tehát azért Angliába egy Liverpool ellen futballozni, ide az egy Liverpoolt fogadni, az nagyon nagy dolog volt, és nyilván a fiatalabbak is, meg jó magam is, nyilván azon voltunk, hogy megmutassuk magunkat, mert azért egy Liverpoolra felfigyelt a futballvilág, hogy kivel játszik, hogy játszik, milyen eredményt ért el, és mi úgy gondoltuk, hogy ez egy jó kis kiugrási lehetőség számunkra is.
3: 1974. október 23-án volt a liverpooli mérkőzés. A Liverpool úgy állt fel, hogy Clemens, Lower, Hughes, Smith, Lindsay, Hall, Callaghan, Bursma, Keegan, Kennedy, Highway, és cseleként még ilyen Tosek nevűek álltak be, aki egy elképesztő világsztár volt. De most ezek közül talán 2-3-nak a neve nem mond sokat a ma embereinek, de hát egy Kennedy, egy Keegan, ugye Clemens a kapuban, ezek komoly világklasszisai voltak a kornak. Hogy emlékszel erre a Liverpooli meccsre? Ha jól emlékszem, az első fél idő vége felé Keegan szerzett vezetést, hát aranylabdás volt a világ akkori egyik legjobb futballistája. Akkor úgy benne volt a pakliba, hogy örjöngött a közönség, előnyben van a Liverpool, és akkor nem lesz esélyetek?
4: Na visszatérve egy-két mondat erejéig a nevekre, tehát ugye Clemens. Uh-huh. És amikor történtek a beszámolók, hát Isten nyugosztalja, Szigeti Feri bácsi, hát fonetikusan mondta neveket, hát mi összenéztünk, és mit nem mondjak, hát derültünk jókat a izén, tehát a Clemensnek a neve az Clemence, úgy hangzott.
3: De úgy írják, igen.
4: Aztán volt egy nyelvről játék, ugye baloldali támadójuk, ez a Highway nevezetű fiú volt, aki szintén nem egy piskóta játékos volt, hát az ő neve az úgy hangzott el, hogy Higvaj. Na hát az rögtön megadta az alaphangot, tehát azért mi elég derülten tekintettünk a mérkőzésre, és tényleg azt mondom, hogy nagyon, nagyon szervezett, jó játékosokból álló csapatunk volt, és igazi ferencvárosi hagyományokat képviselő csapatunk volt. Tehát ugye a kérdésed úgy hangzott, hogy 1-0-nál nem estünk pánikba, nem estünk össze, tettük a dolgunkat, és lám a végén, aztán majd gondolom erről is kifejezetten szó lesz, a Máté Jani egyenlítésével megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a hazai visszavágó megfelelő eredményt érjünk el. Élmény volt Angliába futballozni akkor is, tehát abban az időben is gondolom manapság is, mert én szerintem a világ egyik legjobb szurkolótábora utánunk, a magyar válogatott szurkolótábora után, tehát igazából nem volt veszíteni valónk. Tettük a dolgunkat, az kétségtelen, hogy azért a mostani, hogy mondjam, tehát ahogy elemzik a meccseket, hogy XG-től kezdve nem tudom milyen gék, ugye nehézségi erő, meg egyebek, tehát mindenféléket mondanak, az valóban a labdabirtoklás, az nyilván az az angolok javára döntött el ezt a fajta statisztikát. Tehát igazából, de szervezetten védekeztünk, és azért nem mondtunk le a támadásokról se, nyilván hát azért a viharos akcióink nem voltak, de a mostani metódus szerint azért volt pár veszélyes kontratámadásunk, ami azért én azt gondolom meg látszott is, hogy az angolokat egy kis óvatosságra inti, nem eléggé, mert a mérkőzés hajrájába, amikor már egymás között ugye arról beszéltünk, hogy milyen jó az egy gólos vereség, ez egy hülyeség, mert az egy gólos vereség ugyanannyit ér, mint az 5 gólos, nyilván azért más metodikába lehet helyezni a dolgokat, de aztán Máté Jani megcsinálta a legendás kengurucsert, és ezzel kiegyenlítettük.
3: Na, erről a kengurucserről beszélgessünk már itt, ezt a Gyuri is említette nekem, miről van itt szó a fiatalabbak kedvéért?
5: Hát most beleszólhatok, vagy inkább mondja Józsi, hát éppen tegnap volt alkalmam Bánki Dodival beszélgetnem, aki még talán a mai műsorban is szót kap, és mondta el tulajdonképpen, hogy semmi más nem csinált meg Máté Jani, mint csinált egy lövőcsert, és utána elvitte labdát, a kapus mellett belőtte. Na most ebből úgy lett kengurucsel, hogy az étkezésnél a Várkonyi Sanyi, az egykori kiváló újságíró odalépett hozzájuk az asztalhoz, és megkérdezte, hogy hát Janikám, hát hogy volt ez a csel? És akkor a Takács Laci ült mellette, és halálkomoly arccal azt mondta neki, hogy Sanyi bácsi maga nem hallott róla, hát a kengurucsel. Hát egész edzésen ezt gyakoroltuk, mikor idejöttünk, hogy ezt be kell vetni, és akkor nyerünk, meg így. És Sanyi bácsi meg másnap leírta a Népsportba, hogy Máté Jani az híres kenguru cselével becsapta a kapust. Na, ez a történet, hát erősítsél meg, vagy cáfolj meg.
4: Meg tudlak erősíteni, Gyurikám, mert ez a világ futball szakirodalmában ez a fajta megnevezés nincsen. Ennek az az előzménye, hogy előtte való évben Ausztráliába túráztunk. És és a Takinak jött ez az ötlete, hogy hát a Ausztrália így valahogy összhangba hozta, és akkor így lett ebből Kenguru Csel. Ez a Kenguru Csel, ez gyakorlatilag az utánozhatatlan Máté Jani féle lövőcsel, amit én szerintem a Kocsis Lajoson, Isten nyugosztalja, és a Máté Janin kívül talán még a Tarjáni Kovács Pista csinált remekül, de úgy, hogy ahogy a nagykönyvben meg van írva. Na, és a Janinak az egyik specialitása volt, és valóban ez ilyen lövőcselekből állt, amit a Taki az ausztrál túrára való tekintettel és emlékezve rá, Kenguru Cselnek nevezett el. Hát jókat röhögtünk természetesen, de nem olyan nagy baj, hogy ez a Várkonyi Sanyi tollából azért a köztudatba beivódott. Hát nyilván már kevesen emlékeznek erre a sztorira, de hát ez valóban így történt.
6: És jól emlékszem, Józsi, hogy Mátének a gólját abban a hónapban az év, vagy a hónap legjobb gólján, legszebb gólján választották Angliában, ugye?
4: Igen, jól emlékszel egyébként, az valami fenomenális és utánozhatatlan volt. És nem csak hogy szép volt, hanem nagyon roppant fontos és hasznos volt, mert ahogy az előbb említettem, megteremtette annak a lehetőségét, hogy aztán a visszavágón komoly esélyünk legyen egy Liverpool kiverésére.
6: Mielőtt a visszavágóra rátérnénk, azért, ha már elmondtam a Liverpool összeállítását, mármint az első meccsen, akkor azért emlékezzünk meg, hogy kik voltak a magyar csapatban, a Ferencvárosban. Géci, Pataki doktor, Bálint Muha Megyesi, Rab Kelemen Takács, Pusztai Szabó Máté. Na most én a hadrendről kérdeznélek, mert ez tényleg így volt, tehát te játszottál úgynevezett beállót Bálint László mellett, és a fiatal Rab Tibor a középpályán volt, vagy így cserégettétek ott a helyeteket?
4: Hát egyrészt cserégettük is a pozíciókat, a helyünket, de valóban így volt, ez volt az alapfelállásunk, mert én akkor előtte a Velszi válogatott ellen debütáltam a válogatottba, vagy utána már nem emlékszem. A lényeg, hogy egy Tosák nevezető embert kellett fognom, és hát annak fenomenális volt a feljátéka, úgyhogy hát cserégettük, mert a Tibi is nagyon jó fejelt, azért én nekem is megfelelő ruganyosságom volt, meg ütemérzékem. Hát nyilván gyerekkoromban kaptam bőven dobostortát, és ebből fakadóan azért volt ütemérzékem, meg hát középiskolában kosárlabdáznunk is kellett, úgyhogy a feljátékom is aránylag jónak volt mondható, de valóban így volt, és be kell valljam, hogy én nagyon szerettem Bálint Laci mellett játszani. A mostani terminológia szerint ez belső védőnek mondják, hát a mi időnkben beállósnak nevezték. A feladatkör gyakorlatilag ugyanaz, és nagyon-nagyon szerettem azon a poszton játszani egyébként. De ezen a mérkőzésen valóban így volt, hogy a Rab Tibi a középpályán nyomatta.
6: Akkor még az idegenben lőtt gól számított, vagyis egy egyes idegenbeli döntetlen az nagyon jó eredmény volt. Emlékszel rá, amikor lejöttetek a pályáról, visszamentetek a szállodába, vagy felültettek a repülőgépre, akkor már megfordult a fejetekbe, hogy a világsztárokból álló Liverpoolt kiüthetitek?
4: Abszolút. Uh-huh. Abszolút megfordult a fejünkbe, hogyne, mert ott azért testközelből tapasztaltuk a játékerőket, a játéktudásukat, és valóban így van, az nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy idegenbe tudtunk egy gólt tönni, és ezzel döntetlen tértünk el, és akkor már komolyan felvetődött bennünk, hogy komoly esélyünk van arra, hogy kiüssük a nagyhírű Liverpoolt, tehát a nagyhírű Ferencváros kiüsse a nagyhírű Liverpoolt, úgyhogy hát jó érzéssel jöttünk haza, de rögtön hozzáteszem, azt tudtuk, hogy nem lesz egy sétagalop, tehát nem lesz egy fáklyás menet a visszavágó sem, és abban az időben, hát én nem tudom, ugye sokszor szokták mondani, hogy kicsit lebecsülnek minket, meg, hát az angol csapatokra nem volt ez jellemző egyébként, úgyhogy oda tették magukat rendesen, tehát nem volt arról szó, hogy lebecsülnek minket, és miután látták, hogy egy-egy, hát akkor majd a visszavágóra még jobban odafigyelnek. Ők mind a két mérkőzést halál komolyan, és nagyon-nagyon komolyra vették nyilván. Hát De a kérdésre a válaszom az, hogy igen, akkor felmerült bennünk, hogy egy szervezett játékkal, és nyilván mi is tudtunk azért batekozni. Én például 4-esre érettségiztem, tehát az könnyű volt eldönteni, hogy egy 0-0-ás döntetlennel tovább tudunk menni.
5: Kérdezhetek valamit, Józsi? Azt szeretném tudni tőled testköz, hogy Jenő bácsi, mivel küldött ki benneteket az Üllői úton? Tudnék, a Fradinak mindig a támadó játék volt a jellemzője, sőt a közönség, ha nem így ment, akkor már fütyült, de itt mindenki tudta, hogy az angoloknak nem lehet rájuk rontani, mert az rosszul végződhet, tehát gyakorlatilag viszont a támadást sem lett volna szabad föladni. Én kim voltam azon a mérkőzésen, és nekem úgy tűnt, hogy nem álltatok be védekezni. Tehát figyeltétek a...
4: Bocsánat, de azonnal válaszolok, Gyuri, tehát eszünkbe se volt nekünk, tehát nem taktikáztuk agyon a mérkőzést, tehát mi egy normál mérkőzésre készültünk, amiben megfelelő arányban nyilván az ellenféltől függően a támadójáték és a védőjáték is benne volt. Na most nyilván, hogyha az ellenfél beszorít, akkor nem, a mi esetünkben nem egy tudatos dolog, hát akkor, hogyha rákényszerítenek, akkor védekezni kell, de hogyha volt lehetőségünk, akkor támadtunk, és ha nyilván te ott volt a helyszín, akkor láttuk, hogy egy percig nem mondtunk le a támadó játékról, sőt, arról sem mondtunk le, hogy volt lőjünk, mert hát azért az lett volna biztos, hogyha tudunk vezetni. De hát sajnos nem sikerült, de nyilván mondom, a matekban benne volt, hogyha nem kapunk gólt, akkor már jók vagyunk. A kérdésre visszatérve Jenő bácsi úgy küldött ki minket, a szokásos himnusz és a szózat eléneklése után, hogy szolgáljuk ki a közönség,

0: egymás között azért még egy-egy adalékkal hozzátesznek az utasításokhoz, tehát mi azért egymás között is megbeszéltük, hogy azért nem fejetlenül, persze jó lenne nyerni, de a döntetlen a 0-0, ha nem kapunk gólt, akkor már jó.
1: Ez a 22 ezer néző, amit az előbb említettél, ez mindenütt 30 ezerre volt megírva az újságokba is, és mindenütt a mai akkor napig. Én tudom, ugye, hogy akkor az Üllői úton lócák padok voltak, és egy helyen ketten ültek, meg a gyerekek az apjuk ölébe, és mellettük még. Tehát nek ez egyik, és a eredményező tábla alatti B-közép helyen ott mindenki állt. Tehát így ez a 30 ezer szerintem megállja a helyét.
0: Abszolút, abszolút igazad van. Én nem tudom, most elmatekoztam magam, de tényleg én is most így, ahogy visszaemlékszem, meg azért néztem a jegyzőkönyveket, tényleg így van. Zsúfolt ház volt, 30 ezer néző, a gyerekek apjuk ölébe, mennyasszonyok a vőlegények ölébe, ami dupla öröm is lehetett, igen, ugye továbbításunk mellett, úgyhogy, de igazad van, nem tudom, onnét vettem 22 ezeret, az egy ilyen 30 ezer biztos, hogy volt. Lehet, hogy hivatalos a 22, de hogy 30 ezer az inkább fedi a valóságot.
2: Józsi, említetted itt egy fél mondat erejéig, hogy a mérkőzés előtt himnusz és szózat. Erről sok legendát hallottunk mi, akik már azért szurkolói korban voltunk ekkor. Ez hogy volt? Tehát a Jenő bácsi felrakta lemezjátszó nektek valamelyik nemzeti imádságunkat?
0: Volt lemezjátszónk is valóban, mert jó felszerelt öltözőnk csak úgy lehetett, hogyha büntetéspénzekből vettünk rádiót, lemezjátszót, meg ilyen irodástechnikai eszközöket, de most szégyen, nem szégyen, de miért lenne? Az a Jenő bácsi nagy hazafi volt, és azért, hogy mondjam, tehát azért ezekre nagy súlyt fektetett, a hazafias érzelmekre, a Ferencváros iránti elkötelezettségre, úgyhogy szégyen, nem szégyen, de még egyszer mondom, miért lenne az?
2: Miért lenne az? Hát sőt, büszkeség, hogy a himnusz hallgattátok a mérkőzés.
0: Persze, azért mondom, szózat, himnusz, tehát ezek mindennapos dolgok voltak, és hát ugye azért morajlott ott az a 30 ezer néző, ami nem 22, hanem 30 ezer volt, úgyhogy hát azért kellően felspanolt állapotban mentünk ki a pályára.
2: Én említettem az előbb, hogy én akkor már szurkolói korban voltam, tehát én televízióval láttam ezt a mérkőzést, és úgy emlékszem, hogy a vége fele már az angolok mindent megpróbáltak, talán valami tárgy berepült a pályára, és ott valaki, valamelyik angol, mintha a fejét fogta volna, hogy eltalálták, tehát már minden csibészséget megpróbáltak, annyira nem tudtak veletek mit kezdeni. Jól emlékszek erre?
0: Hát voltak ilyen emlékképek valóban, hát most az, hogy miért fogta a fejét, hogy azért meg kiestek, és fájdalma volt, vagy fogalmam nincs, vagy migrénye volt csávónak, és nem tudom ki lehetett, ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nekem fotón van róla, hogy végső elkeseredésükben volt egy ilyen, hát akkor még talán lehetett hazaadni úgy, hogy a kapus megfoghatta, de lehet, hogy egy kóbor előre rúgott labda volt, a Géci Pista kijött magához ölelte, és a mi kis Kevin Keeganünk az meg rárontott, az belökte a kapunkba, meg mit tudom én, úgyhogy én nekem van róla fotóm, hogy ott azért habzó szájjal nekiestünk az aranylabdás Kevinnek, azt bevágtuk a rövid sarokba, de hát nyilván szerencsére nem adták meg gólnak, úgyhogy csak a Kevin röpült be.
2: A Kevin Keegan nagyjából derekáig érhetett Géci Istvánnak, nem?
0: Hát körülbelül, de azért megfelelő energiával rendelkezett az ember, úgyhogy neki mondott szegény Pistának, de mondom, úgy végezt, hogy a rövid sarokba kikötött, de hát nyilván nem adták meg gólnak, mert labda meg nem volt.
1: Jól emlékszem, Józsi, hogy irgalmatlan hideg volt. Szóval november eleje volt tulajdonképpen, de nagyon hideg volt, éles levegő volt, és hát hó talán nem volt, de hogy vizes, nedves volt a talaj, az biztos, és ez az angoloknak azért kedvezhetett. Ti hogy emlékszel erre?
0: Én úgy emlékszem, hogy valóban hűvös volt, hideg volt, de a meccs viszont meleg volt, úgyhogy az kellő hőfokon tartott bennünket. Mi ebből a hidegből semmit nem éreztünk, mert azért
1: az adrenalin
0: dolgozott bennünk, úgyhogy megfelelően föl voltunk spanolva, de valóban, tehát az egy ilyen hűvösebb, a kelleténél hűvösebb idő volt. Hát nem kedvezett az angoloknak se. Maradjunk annyiba, úgyhogy kellő fokon.
1: Örüljünk neki.
2: Jócsi,

0: 50 év távlatából mi mondható el a mérkőzés utáni ünneplésből? Gondolom minden. Milyen volt a mérkőzés utáni éjszaka?
1: Az az igazság, hogy mi abban az időben olyan sokat ünnepeltünk, hogy erre kifejezetten nem emlékszem. Hát azért nem volt nagy daj-daj, mert nagy energiákat mozgósítottunk, és kellő módon elfáradtunk. Nem emlékszem, hogy lett volna. Bár abban az időben még ti azért tudjátok, hogy a nemzetközi mérkőzések úgy értek véget, hogy a két csapat egy vacsorán vett részt közösen. Tehát okay. Akár külföldön, akár Magyarországon. Ez még a 70-es években divat volt, tehát közös vacsora volt. Nyilván nekünk is volt olyan meccsünk, soha nem felejtem, a Görög Panionios-szal játszottunk az akkori Népstadionba, és egy hatossal hazaküldtük őket, aztán hatos volt, vagy hármas, nem tudom, de a visszavágót nem is kellett lejátszani, mert hosszányosan viselkedtek, akkor viszont elmaradt a közös vacsora. Most erre már bevallom őszintén ennyi év távlatából, nem emlékszem, mert annyi jó kis vacsorán vettem részt, hogy fogalmam nincs, hogy akkor volt-e közös vacsora Liverpoollal, vagy nem volt, de mi azért megfelelő módon megünnepeltük, ha nem is szervezetten, de csoportokban azért voltak összetartó csoportosulásaink, azért gondolom, hogy egy-két csört, egy-két italt legurítottunk folyadékpótlásképpen.
2: A Ferencváros labdarúgó csapata 1975-ben játszott döntőt a kupagyőztesek Európa kupájában, erről Muha József beszélt, hamarosan Rab Tibor visszaemlékezése következik.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Világkristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Világkristóf, még kell egy kicsi, Világkristóf olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: Aranyérmet nyert Márton Vivian a Taekwondo EB-n. Fővárosi reformokban bízik Karácsony Gergely az új kormány megalakulásával. Kissé hűvös, szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
0: Európa bajnok lett Márton Vivian a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni Taekwondo Európa bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfelet győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sherif Gergely pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett. Így ötödik helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében. Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Mark Graf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazasztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája a négyes döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Komjádi uszodában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV előre együttesét a férfi röplabda extra liga döntőjének negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották a Gyulai Várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel, köztük ott lesz Polter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrit. Azóta viszont most először szerepel majd a magyar körversenyen. A mai nyitó szakaszt 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Az akció alatt főként kettelési és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, valamint egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a vízi közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket.
1: Közlekedés.
0: Korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. A forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik. Már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, választon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni.
1: Időjárás.
0: Napos, de szeles időre számíthatunk a továbbiakban, és országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor is előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15 és 20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Ferencváros labdarúgó csapata az 1974-75-ös kiírásban a velszi Cardiff City, az angol Liverpool, a svéd Malmö és a jugoszláv Crvena Zvezda elleni párharcok megnyerése után bejutott a kupagyőztesek Európa kupája májusi döntőjébe, ahol a szovjet Dinamo Kijevvel találkozott. A nagy menetelésről Rab Tiborral, a csapat akkor tinédzser védőjével, a Liverpool elleni diadal 50. évfordulóján beszélgettem Hangai György nyugdíjas kollégám társaságában.
4: Óriási szerencsém volt, ugyanis addig a Moha Józsi játszott beállóst a Bánit Laci mellett, és mivel megnézték a szakemberek a Liverpool mérkőzését, feltérképezték és azt állapították meg, hogy abban az időben, természetesen ez a 74-es évben volt, hogy ahogy átlépik az angolok a félpályát, már elkezdenek ívelgetni az ellenfél kapuja felé, és magas játékosok, jó fejű játékosok megpróbálják megverni az ellenfelet. Na most így esett a választás rám, hogy én elég magas is voltam, meg a feljátékom is megfelelő volt, és ezért a Bálint Laci mellé úgy döntött a vezérkar, hogy akkor oda tettek mellé, és a Moha Józsi pedig kilépett középpályára. Olyan jól sikerült ez a idézőjelbe bemutatkozás, hát kint 1-1 volt a mérkőzés, itthon hazai pályán pedig az ülői úton 0-0-val, tulajdonképpen idegenben rúgott góllal kiverték a Liverpoolt. Tulajdonképpen ez volt ilyen szúr szavakban ez a mérkőzés.
3: Na ez volt valóban röviden, és akkor nyilvánvalóan az ördög is, meg az angyal is mindig a részletekben rejtőzik. Na most akkor egy manapság, egy 18 éves fiatal ember, hát az úgy nyomogatja a telefonját, az úgy álmodozik a világról, az úgy nem is tudom, mint gondolkozik. Te mind gondolkoztál 18 évesen azon a nyáron, amikor felkerültél a profik nem akármilyen futballisták közé? Ez meglepő volt számodra, megtiszteltetés? Vagy egy kicsikét meg is ijedtél, hogy ilyen focisták között kell neked játszolod a jövőben?
4: Ismerős volt már a társaság, mert mikor Rákosi Gyula volt az edzőnk, és mikor lejátszottuk a bajnoki mérkőzést, az volt a szokás, hogy aki jól játszott az adott mérkőzésen, egy vagy két ember elmehetett az első csapat mérkőzésére, és azután a lévő vacsorára. Tehát nem volt idegen a társaság, mert jó párszor ott voltam közöttük, szurkoltam akkori névstadionba a mérkőzésen, majd utána beszélgettünk sokat a vacsoránál. Tehát nem volt új tulajdonképpen a társaság. Hát azt lehet mondani, hogy én voltam az egyik legfiatalabb, de ott volt még a Kelemen Guszti szegény, meg Onhaus Tibi és a többi, tehát sok fiatal volt, Takács, Bogány Laci, tehát sokan voltunk fiatalok egyébként, és együtt kerültünk fel azon az adott 74 nyarán. Na most én eléggé bajba voltam, ugyanis akkor kezdtem el össze szeptemberben a kereskedelmi vendéglátóipari szakközépiskolába az utolsó évemet, tehát érettségi előtt álltam, és bekerültem az első csapat keretébe. Na most ez hát elég visszás dolog volt, ugyanis a kettőt hogy fogom megcsinálni, hiszen nappali tagozatra jártam, és hát bekerültem az első csapat keretébe. Mi a megoldás, vagy mi lehet a megoldás? Ahogy elkerült az iskola, első nap egyből megkerestem a régi történelem tanárunkat, Duxler Józsefet, nagy hatalmas radista volt, minden mérkőzésen kijár, kint volt, kijárt, stb. És megkérdeztem tőle, hogy hát mit javasol, mit csináljak. Mert ezt is szeretném, azt is szeretném. Egyiket sem szeretném abba hagyni. Mert szükségem volt, akkor már tudtam előre, idézőjelben, hogy hát az érettség az nagyon fontos. Mindenünk ott természetes a labdarúgás, az életünket is rátettük, abban az időben nem volt, ahogy te is mondtad, nyomógombos telefon, ilyen, olyan, stb. Tehát nem volt annyi mellékjáték, hanem inkább ugye kimentünk fotballozni a Grundra, stb. Mi ott nőttünk fel. Visszatérve az iskolára, azt tanácsolta másnap a történelemtanárom Duxler József, hogy beszéljek az igazgatóval, ő már beszélt vele, és majd kitalálunk valamit. Az igazgatónak is elmondtam a problémámat, ő erre azt válaszolta, hogy megemlíti, megbeszéli a tanárokkal, és idézőjelben, mint magántanuló, akkor megcsinálhatom az utolsó évemet. Tulajdonképpen ez is sikerült, és az is sikerült. Tehát akkor össze már többször már kezdő is voltam a csapatban, és tavasszal, 75 tavaszán pedig állandó tagja voltam az első csapat keretének.
3: Hát 75 tavasz. És ebből 75 tavaszára majd fogunk beszélgetni, de Hangai Gyuri barátom, akivel itt ülünk együtt a stúdióban, szeretne kérdezni tőled valamit, Tibor.
5: Szerbusz Tibor, Hangai György vagyok. Szerbusz. Találkoztunk Szerbusz. Már többször még a nemzeti sportos koromból. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt a viszonyod Jenő bácsival, a dalnokival? Mert ő egy egész elég ellentmondásos személyiség volt, van, aki rajongott érte, nagyon szerette, van, aki félt tőle. Egy biztos, hogy élt halt a Ferencvárosért, és a hazáért és a Ferencvárosért mindent, de te hogy jöttél ki vele edzéseken, mérkőzéseken, mérkőzés utáni értékeléseken?
4: Hát engem megmondom összinte, hogy kedvelt annyiból, hogy én megpróbáltam megcsinálni azt, amiket kért. Tehát én idézőjelben egy ideális játékosa voltam, mert nem linkeskedtem idézőjelben, és megpróbáltam azt, ami a feladatot, amit nekem szánt, azt megpróbáltam maximálisan teljesíteni. Na most szerencsém is volt olyan szempontból, hogy edzéseken már nekünk fiataloknak, akik felkerültünk az első csapat keretébe, nekünk már egy olyan alapunk volt, Lákosi Gyula volt a utolsó másfél évünkben az edző, az FI1-be, és tulajdonképpen ő már olyan edzéseket tartott, mivel hogy ismerte az NB1 légkörét, ezért jó meghajtott minket, tehát olyan alapozásokon vettünk részt, hogy félelmetes volt, és akkor Gyuszi bácsi tulajdonképpen előttünk futott, le voltunk a körösök mentén, és ott a gáton ott alapoztunk, ott futottunk, és előfutott, tehát mi megpróbáltuk felvenni vele a ritmus természetesen. Tehát a lényeg az, hogy olyan fizikai felkészítésben volt részünk, hogy nem volt már probléma, amikor Jenő bácsi meghajtott minket, úgymond edzéseken. Tehát azt a gyiramot már tudtuk, fel tudtuk venni, és bírtuk.
5: Köszönöm szépen.
3: Az elmúlt percek során már elemeztük a Liverpool-Ferencváros mérkőzést, már a két csapat összeállítását is megelmítettük, de most térünk vissza arra találkozóhoz, amely ugyebár napra pontosan 50 évvel ezelőtt volt, 1974. november 5-én. A Ferencváros azon a mérkőzésen a Liverpool ellen úgy állt fel, hogy Géci, Bálint, Martos, Rab, Muha, Meggyesi, Nyilasi, Magyar, Pusztai, Kelemen, Máté, és csereként még Szabó Ferenc, illetve Ebedli Zoltán lépett pályára. Na most a túloldalon már emlegettem az előbb is a világsztárokat, azért említsük meg, hogy állt fel Budapesten a Liverpool. Clemens, Laurer, Hughes, Smith, Lindsay, Howell, Callaghan, Bergsma, Keegan, Kennedy, Highway. Csereként pedig itt Tosák érkezett, aki egy világsztár világsztár volt. Azért ezek a nevek egy 18 éves magyar fiatal számára elég jól csengtek, nem Tibor?
4: Az biztos, hát nem, az a lényeg, hogy nem voltunk megijedve, tehát felkészítettek minket ezekből a nagy nevekből, úgymond, tehát nem volt annyira probléma. Igaz, hogy tehát izgultunk, meg tehát benne volt a babszem, de attól függetlenül azért ahogy elkezdődött a mérkőzés, utána már nem volt probléma, tehát ez így van minden játékosnál, hogy előtte izgul, nyilvánvaló, ez természetes, az a felkészítés, az a ráhangolódásnak is tökéletesen megfele, úgyhogy, hogy ahogy elkezdődik a mérkőzés, utána már nincs semmi probléma. Az ellenféllel, a labdával foglalkozunk, és akkor is van.
3: És teljesen ki tudtátok zárni például Liverpoolban a hazai közönséget? Tehát egy 18 éves fiatalember, aki érkezett a középiskola padjából, és kérni kellett az igazgatótól, hogy magántanuló lehessen, az simán kizárta azt a liverpooli hangulatot. Ott mindenki ellenetek szurkolt, akkor még nem volt sport, turizmus, valószínűleg egyetlen ember nem volt a nézőtéren Liverpoolban, aki magyaroknak szurkolt. Hogy érted ezt meg ilyen fiatalon?
4: Nézd, tulajdonképpen ez már a felkészítésnél ez nekünk tökéletes volt, mert kettős rangadókat játszottunk már akkor a Népstadionban. Igaz, hogy én nem játszottam, de ott ültem a kispadon.
3: Oda ott a Fradinak szurkolt a többség, nem Liverpoolban, nem?
4: Igen, de tulajdonképpen gondolj bele, 60-80 ezer ember kint volt már abban az időben is a kettős rangadókon. Tehát nagyjából azért az a hangulat úgy, hogy mikor játszottunk ugye az évben visszavágón az Üllői úton, akkor teltház volt, a szembe lévő pénzverde tetején is lógtak az emberek, tehát félelmetes volt, tehát a hangulattól, hogy mondjam, mi feldobottunk, nem csak Liverpoolban, hanem a hazai pályán is. Nyilvánvaló, hogy más, amikor ha nálunk van a labda, és elkezd fütyülni mondjuk 40 ezer ember, az máshogy érinti, máshogy éli meg az ember, viszont ha nekünk szurkolnak, nyilvánvaló, hogy az óriási élmény, és feldobja az embert.
3: Tibor, hogy emlékszel erre a bizonyos budapesti találkozóra? Tehát a 0-0 ugyebár jó lett volna nektek, mint ahogy kiderült utólag, jó is lett. Jöttek az angolok, mint a mérgezett egerek, vagy és folyamatosan kellett őket megállítani, vagy taktikusak voltak? Hogy emlékszel erre a meccsre?
4: Megmondom őszintén, már elég rég volt.
3: Hát még csak 50 éve, Tibor, még csak 50 éve.
4: Igen. Tehát nehéz volt, mert más fotballt játszottak, mint a magyar viszonyokat megszokott játékosunk, és annyira nem voltunk, tehát fel voltunk készítve fejbe, de az, hogy cselesztek, meg mik voltak igazából az erényeik, mint csapat, ezt nem nagyon éreztük, ezt a pályán kellett nekünk ezt úgymond megtapasztalni, és az ellenszerét kitalálni, de megvoltak az emberek, megvoltak a feladatok, tehát azért nagyjából hozzátettük a tudásunkat, és az a két dolog azért ezt meg tudta oldani. De nagyon jöttek, tehát emlékszem, hogy akkor is rengeteget ívelgettek a kapunk elé, állandóan szinte esnünk a földre, hogy a fűre már annyit kellett fejelni, de szerencsére Bánik Laci irányításával nem volt semmi gondot hátul.
3: Na ez az, egy picikét beszéljünk tényleg a taktikáról. Hogy állt fel akkor a csapat? Tehát Bálint volt mindenki mögött, és Martos Rab, Muham Egyesi volt előtte, igen, vagy te a Bálint László mellett játszottál? Hogy álltatok fel taktikailag?
4: Hát ez a klasszikus volt akkor még, ez a Martos Bálint Rab Megyesi. Uh-huh. Tehát ez volt a védelem, én voltam a beállós, tehát nekem kellett az ellenfél centerét fogni, és akkor a Laci mögöttünk söprögetett. Tehát más volt még a rendszer, a játékrendszer abban az időben, a 70-es években. Akkor még ez a VM rendszer volt, tehát nem ez az a más öt védő, meg stb., ez már más világ. Tehát és az volt a jó, hogy előttünk a Muha Józsi már szírta a játékot. tehát a Nyilasi Tibi, Ebedli Zoli irányított meg góllövés, stb. Nekünk az volt inkább a feladat, és akkor a Muha Józsi meg tulajdonképpen ott előttünk szűrt, és nekünk már ami ott átjött, az volt a megoldandó feladat, illetve hát a Laci mögöttünk, Bánit Laci, hogyha rajtunk is túlment a labda, akkor ő volt, mint szabad játékos, és ő segítette a védelmet.
3: Ezek Rab Tibornak az emlékei egy 50 évvel ezelőtti mérkőzésről. Aztán túljutottatok a Liverpool, jött a Malmö, egy szép idegenbeli győzelem, gyakorlatilag ott eldőlt minden. Aztán igazából te hős Belgrádban lettél, hiszen a Ferencváros, hogy is volt, egy gólos előnnyel ment ki Belgrádba, ott egy gólos hátrányban voltatok, és kiállították mellőled Bálint Lászlót. Ott maradtál 18 évesen, vagy lehet, hogy akkor már 19 is voltál, tengelyében 110 ezer örjélgő ember előtt. Na arra, hogy emlékszel erre a bizonyos Trunas-Vesda elleni, mondjuk utolsó 20-25 percre?
4: Hát így visszatekintve tényleg ez volt számomra talán az életem a legnagyobb meccse, hiszen tényleg 2-1-re nyertünk ellenük, és annyi ember, a hazai mérkőzés annyi ember vett jegyet, hogy a hazai pályáról ugye bevitték a mérkőzést a Népstadionba, ott játszottunk, azt lehet mondani, hogy teltház előtt. Nézd, ez egy olyan hihetetlen mérkőzés volt, hogy az félelmetes. Olyan szempontból, hogy másik, ugye mi vezettünk, utána két gólt ők rúgtak, 2-1-re ők vezettek, és ezzel kiegyenlítették ugye a hazai mérkőzésünknek az eredményét. Majd a Martos győző helyett a Bálint Lacit állította ki a játékvezető, és akkor tulajdonképpen rám szakadt, az beszólt Jenő bácsi, hogy na akkor én megyek hátra, Muha Józsi visszajön az én helyemre, és akkor majd így megpróbáljuk megoldani. Hát megmondom őszintén, akkor nagyon féltem, hiszen egy emberre kevesebben voltunk, kiegyenlítődött az eredmény, tehát valamit kellett csinálni, és szerencsére Máté Jani csinált ismét, egy szép csel után őt a 16-oson belül szabálytalanul állították meg, és ez 11-eshez jutott a csapatunkat, és azt a megyesítést a berúgta. Akkor nem mertem oda nézni, megmondom őszintén, elfordultam, és csak azt tudom, hogy mellőlem a mi játékosaink elkezdtek szaladni. Tehát síri csend volt az ő stadionban, és mellettem elkezdett szaladni, de már nem tudom, hogy kik voltak, és elkezdtek szaladni a Megyesi Pistához, hogy gratuláljanak, stb. És akkor esett le tulajdonképpen, hogy a Pista berúgta, utána elmesélték, hogy úgy rúgta meg a labdát, hogy beintett a kapusnak, kapus elvetődött az egyik sarokba, és ő meg pedig a másik sarokba begurította úgy a labdát, hogy állítólag alig ért a hálóhoz, tehát olyan lassan ment a labda. Állítólag. Én nem láttam.
3: Azóta se láttad ezt a 11-est, az életed legfontosabb meccsének 11-esét?
4: Nem láttam. Hát óriás. Nem mertem oda nézni.
3: Óriás, és azóta se láttam, csak elbeszél. Mondtál itt valamit, ami szöget ütött a fejembe. Azt mondtad, hogy Martos Győző helyett Bálint Lászlót állították ki. Ez hogy volt ez?
4: Az oldalvonal mellett jobb oldalon ott a Győző védekezett, és valahogy a Lacina is oda ment segíteni a Győzőnek, és a játékvezető úgy látta, hogy a Bálint Laci gáncsolta az ellenfél csatárát, közben Martos Győző volt. És annyira közel voltak, hogy a játékvezető nem vette észre, illetve rosszul mérte fel a helyzetet, ezért a Lacit állította ki.
3: Amikor ti játszottatok KEK döntőt 1975-ben, akkor Bálint Lászlók eltiltása volt. Na most, és a jóton Pusztai László, aki kulcsember volt a támadásban, szintén az utolsó pillanatban megsérült, ott rengeteg negatív előjel volt. Hogy álltatok ez a Dinamo Kijev elleni döntőhöz?
4: Ahogy mondtad, hogy nagyon sok negatívum érte a csapatot, ugyanis akkor nem volt még ilyen halasztás, meg stb. Tehát szerda-szombat játszott a csapat állandóan, és és előtte, mert szerdán volt a döntőkek döntő, előtte való szombaton nekünk le kellett menni Békés Csabára. És Békés Csabán tudva levő, hogy hát nem bántak velünk ezt is kézzel, és hát szépen aprítottak kiszúrtak minket, úgyhogy hogy két játékos meg is sérült azon a mérkőzésen, és szegélypusztáilat megrúgták, hogy egy régi sérülésére rárúgtak, és Orbáncot kapott, tehát mérkőzés előtt 40 fokos, 39-40 fokos láza volt a Lacinak, tehát azért nem tudott játszani. Eleve tartalékosan is álltunk ki, tehát nem volt sok reményünk rá, és ez a halasztási dolog, ez is nagyon betett nekünk. Ugyanis a Dinamo Kijev már egy héttel korábban kiment a Bázelba, és ott készült erre a rangadóra, úgymond, és hát sajnos nem volt esélyünk azon a mérkőzésen.
3: A Dinamo Kijevben akkor azért nem akármilyen világsztárok játszottak. A döntőt úgy kezdte a Dinamo Kijev, hogy Rudakov, Troskin, Matvienko, Reskó, Fomenko, Muntján, Konykov, Burják, Kolotov, Onyiscsenko és Blohin.
4: Ugye
3: már az utóbbi aranylabdás Oleg Blohinról beszélünk, és hát a labdarúgás történetének egyik legnagyobb edzője Valeri Lobanovszki irányította ezt a gárdát. Mit éreztetek egyébként a Kijev elleni mérkőzés előtt? Tehát ők éreztették veletek, Blohinék, hogy azért jobbak?
4: Mi ezzel nem töröttünk, nem ezzel foglalkoztunk, hanem próbáltuk úgy összeszedni magunkat, hogy ne legyen nagy probléma. Többek között ez, amit elsoroltál, ez a Dinamo Kijev az akkori válogatottnak a kulcsemberi voltak, 80 vagy 90 a válogatott játékosai voltak, tehát úgy szedték össze ezt a Dinamo Kijevet. Tényleg azt lehet mondani, hogy semmi esélyünk nem volt azon a mérkőzésen, szerencsére azért megúsztuk hárommal, úgyhogy hogy sajnos nem voltunk egyenrangú ellenfelek a Dinamo Kijevvel.
3: Rab Tibi, még egy záró kérdés, sok nagy mérkőzést játszottál a Ferencváros színeiben, sok nagy mérkőzést játszottál a válogatott színeiben. Hova teszed ezeket a találkozókat? A Dinamo Kijev elleni KEK döntőt, a Crvena Zvezda elleni párharcot a KEK elődöntőben, illetve ezt a bizonyos Liverpool elleni párharcot, amely, mint említettem, pontosan napra, pontosan 50 évvel ezelőtt. Ott hol helyezkednek ezek a meccsek el a pályafutásodban?
4: Hát a sorrendet nehéz mondani, de azért az Zvezda volt úgy érzem a legnagyobb, utána mindenképpen a Liverpool, és hát a Dinamo Kijev sajnos az így a szempontból az élmény, meg hát az eredmény, meg stb. Miatt az utolsó helyen van sajnos.
3: Ez a bizonyos döntő 1975. május 14-én volt, a két Onyiscsenko gólnak köszönhető 2-0-ás szovjet vezetés után történt harmadik gól történetét őrzi az archívum, illetve Baróti Lajos meccs utáni elemzését is. Hallgassák meg ezt!
6: Sokkal többet futnak a Dinamo Kijev játékosai, és így lehet labdát is adni. Most például Blohin a 16-oson belül, kicselezi Gécit, lő! Gól! Egészen kisodródva a 22. percben, a második fél időben Blohin a jobb összekötő helyén kap labdát, szélvész gyorsan tör a 16-oson belülre, kisodródik, és szinte egyenes szögből, szinte az alapvonalról betalál a hálóba. Tehát Onyiscsenko két góljával és Blohin egy góljával 3-0 arányban vezet a Dinamo Kijev a Ferencváros ellen.
7: Persze, az is nagyszerű bravúr volt, hogy a Fradi egyáltalán eljutott a döntőig. Baróti Lajos erről így beszélt közvetlenül a mérkőzés után Bázelben.
8: Eddig az útjuk nagyon szép volt, hogyha arra gondolok, hogy akár a Liverpool, akár a Crvena Zvezda csak két európai hírű nagy csapat kiverését, egy nagy fegyvertének tartom. Véleményem szerint a Ferencvárosnak első hibája az volt, hogy a három kitűnő játékos sem nem játszott, és szerkezeti problémák voltak ezen a mérkőzésen. Ma már nem lehet négy csatárral játszani. A másik problémájuk volt, hogy átengedték teljesen a területet a szovjet csapatnak, és négy középpályással szemben két középpályás játszottak. Ebből is adódott, hogy egyébként is erőléti technikai fölényben levő kiváló szovjet csapat ilyen nagy mezőnyfölénybe került. Ennek a kitűnő szovjet csapatnak nem tud komoly ellenfele lenni, ami be is bizonyosodott. Nagyon korszerű labdarúgást játszanak, talán a holland válogatott játékát utánozzák, azzal a különbséggel, hogy a két előre tolt csatáruk nagy helycseréket csinál, akár a bal szélső vagy a jobb összekötőben játszó Onyiscsenko állandó helycserében megzavarta Ferencváros védelmét, és a négy középpályás ragyogóan jött föl. Ha még megtanulnak kapura is rúgni, akkor Európa egyik legjobb csapata lehet.
3: a szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev bizonyította, hogy már akkor is a világ legjobbja, ugyanis kettős győzelemmel verte a Bayern Münchent az Európai Szuperkupában. Az FTC akkor ezüstérmet szerzett a kegben, ami nem kis siker, főleg mai ésszel visszanézve. Az akkor még kamasz Bánki József, a Ferencváros későbbi labdarúgója is felnézett a nagy menetelés szereplőire, és nagyon büszke, hogy később közülük néhányal együtt is játszhatott.
9: Ez a családias légkör, ez a mai napig jellemzi a klubot, összejárnak a játékosok, és a Fradi példát mutat abban is, ahogy megbecsülőz egy egykori játékosait, ugyanis a Grupa Marénában külön skybox áll rendelkezésre, a VIP részlegen vendégül vannak látva az egykori játékosok, és ahogy hallom, más klubok futballistáit, hát bizony irigykednek erre a megbecsülésre, mert nem mindenhol történik ez, pedig ennek így kellene történnie. Hát nekem tényleg egy hatalmas élmény volt az addig gyerekként tátott szájjal nézett sztárokkal együtt futballozni, és hát tényleg ez volt az alapcsapat, a Géci, Martos, Bálint, Rab, Meggyesi, Nyilasi, Ebedli, Muha, és a Pusztai, Szokolai, vagy Szabó Feri és Magyar Pista. Először Szabó Feri, aztán utána Szokolai Laci. De hát ez a liverpooli bravúr legalább arra a lapra tartozik, mint a belgrádi, amikor 10 emberrel 1-2-ről kiegyenlített a Fradi, miután Bálint Lacit kiállították. De Liverpoolban olyan hangulat mellett 0-1-ről kiegyenlíteni és ilyen eredményt elérni fantasztikus siker volt, és a csapat egységét mutatja, meg Dalnok Jenőnek is az, hogy egy klasszisokat vonultatott vissza szinte a Csikó csapat érdekében, de bejött Jenő bácsinak ez a húzása, mert világra szóló siker volt. Nem csak a liverpooli eredmény, hanem egyáltalán az, hogy a döntőig tudott menetelni. Én a Videótonnak az UEFA kupa meneteléséhez hasonlítom. Ekkoriban ilyen időket éltünk a 70-es, meg a 80-as években, hogy eljutottak az Európai Kupa döntőbe a csapataink, de ez a liverpooli, ez máig beszéd téma. Főleg azért, mert egy fantasztikus taktikai értekezletet tartott Dalnok Jenő, a Bálint Laciék, Ebedli Zoliék elmondása szerint. Na volt ott minden. Ott minden volt. A Smith volt, német származású Schmidt, a Highway az volt, Hígvaj, volt egy ugrabugra kis Bolha, az volt az aranylabdás Kevin Keegan, tehát dőltek a röhögéstől a játékosok a taktikai értekezleten, de oldva volt a feszültség, és hihetetlen elánnal, hatalmas szenvedéllyel játszott a csapat, ahogy egy Fradinak játszania kell. És hát az a 30 ezer néző, az pedig belekergette a sikerbe, a továbbjutás jelentő 0-0-ba, mert az is egy nagy siker volt egy ilyen Liverpool ellen. Úgyhogy egy számomra egy feledhetetlen élmény volt. Olyan hangulat nagyon kevés pályán van, mint ami a korábban az Üllői úton volt, és ez az egyik csúcspontja volt a Liverpool elleni meccs.
3: Érdekes, szóba hoztad ezt a bizonyos Videóton féle menetelést, ugyebár az a 84-85-ös szezonban volt. Nem tudom, hogy ez Gyurihoz is szól a kérdésem, és hozzád is. Kicsikét én úgy érzem, hogyha most visszanéz az utókor, akkor a Videóton menetelését tartja olyan etalonnak, és ez kicsit talán jobban el lett felejtve a 10 éve korábbi Fradi menetelés. Nem tudom, ti hogy érzitek.
9: Hát nálunk nem.
3: Nálatok nem, de országos közvélemény. Mit gondolsz, Dodi?
9: De honnan veszed, Laci?
3: Nem tudom.
9: Szerintem mind a két klubnak megvan adva a tisztelet ez ügyben. A Fradié óriási menetelés volt. Hát azért a Videóton meg hát ugye kiket lehettek ki, a Manchester United-tól kezdve, a Partizán, Paris Saint-Germain.
3: Ja, hogy az ellenfelek neve miatt gondolja, Gyuri.
5: Hát én egyből arra gondolok, hogy tulajdonképpen ugye a Fradi játszott a Cardiff Cityvel, a Liverpoollal, a Malmövel, a Zvezdával, és a végén a Dinamo Kijevvel. Na most ezek a nevek is szépen csengenek, különösen a Zvezda az akkor, ugye Jugoszláv volt abban, horvát, macedón, boszniai, minden, tehát egy komplett csapat volt. csak a Vidinek ott van itt szerencséje valahol, hogy ők egy Manchester United-del, egy a Reállal játszották a döntőt, és volt egy Paris Saint-Germain.
9: Ott is volt, most Gyuri, de ott is volt egy Partizan, egy
5: Igen.
9: Volt egy Dukla Praha.
5: Igen, ezek is voltak, de mondom, hogy ezért, talán ezért a nem fradista közvélemény egy része erre jobban emlékszik valami miatt, tehát meg ekkor már szerintem a tévé szinte minden meccsüket közvetítette. A Fradinak csomót csak a rádión keresztül.
9: Úgyhogy ez igaz.
5: Ez lehet az oka, de hát a fradistáknak minden körülmények között ez a kegdöntő jelentős.
9: Én meg azt mondom, jogos a felvetése, persze, mert több meccset adott a tévé, de mindenkinek meg kell adni a tiszteletet. És nem csak a Fradinak is, a Videótonnak is, de még az Újpestnek is, amelyik, ha egy-két poszton megerősítik, megdöntőt játszhatott volna. Hát kétszer is eljutottak az elődöntőig, hihetetlen jó csapatuk volt, de a Fradira nem csak a Fradi szurkolók, mások is sem, mert a 60-as évek nagy siker, a BVK győzelem után, egy 10 évvel ez egy óriási siker volt.
5: És azt se felejtsük el, Dodi, talán egyetértesz velem, hogy az is egy óriási dolog volt, mikor a Leeds United-del játszottunk elődöntőt, és az akkori Leeds United az megfelelt a mostani Chelsea-nek, mondjuk, mert rendszeresen ott voltak az élen, és még azt is hozzá kell tegyem, hogy ott óriási szerencséjük volt, mert a Szőke Pista nem sok 11-est hagyott ki, de ellenük kettőt is kihagyott, mert egyébként a Hold biztosan rúgta a 11-est, ez így jött ki, és ezért nem jutott a Fradi döntőbe.
9: A Leeds United a világ egyik legjobb csapata volt. Hátul Hunter, a középpályán Terry Lloret, Willy Bremner, erről pedig egy olyan Lorimer, akinél nagyobb a Csenki nem rúgott meg erősebbet. Az talán túlzás nélkül a világ legjobb csapat.
3: Na, hát el is elbeszélgetünk egyszer, most ugye Liverpoolról beszélgetünk még néhány percig. Ugye említetted te itt Tosáknak a nevét, említetted Keegannek a nevét, az aranylabdás Keegan, Clemens a kapuban. Dodi, szurkolóként ez volt az egyik legnagyobb élményed? Tehát a pályafutásod előtt és a pályafutásod utáni időszakot tekintve?
9: Hát gyerekként mindenképp. Igen. Meg hát utána a bajnoki címek, mert azért az a legfontosabb a Fradi életében, mindig a magyar bajnoki címben. Nem csak szinten ez a Liverpool továbbítás, ez egy maradandó élmény. A hangulat, az a küzdelem, az a küzdeni tudás, az a szenvedély, amivel a csapat pályára lépett, egyértelmű, és egy szenzációs Bob Paisley vezette Liverpool ellen, tele világsztárokkal. Mondom, hát az aranylabdás Keegantől kezdve Ray Clemensig csupa sztár játszott abban a Liverpoolban.
3: Említetted, hogy kim voltál ezen a bizonyos mérkőzésen. Mi az, ami úgy elsőre beugrik neked? Egy jelenet, egy hangulat, egy bármi ezzel a bizonyos 50 évvel ezelőtti meccsel kapcsolatban?
9: Hát azért nagyszerű védései Jöci Pistának, ha jól emlékszem, nagyon, meg az a a hangulat, szóval hát az én 12 éves voltam akkor, és csak kapkodtam a fejem, és ahogy zúgott, tehát most nem összehasonlítva a korokat, mert nem szabad, se futballistákat korokként, de akkoriban az oldalelátó is legalább úgy szurkolt, mint a béközép. A kapu mögött az óra alatti végközép, és zúgott az egész aréna, és csúszott, mászott mindenki. A minden labdáért hatalmas küzdelem zajlott, és hát ugye a felvételeket visszanézve, amiket láttam, hogy így felelevenednek, de markánsan a hangulat meg a védései maradtak meg leginkább.
3: Magyar foci klubcsapatok 6-szor szerepeltek nagy nemzetközi kupa döntőjében. Az MTK 1964-ben, a kupa győztesek Európa kupájában, a Ferencváros 1968-ban a VVK-ban, a mai Európa Liga elődjében, az Újpest 1969-ben szintén a VVK-ban, a Ferencváros 1975-ben a KEG-ben ezüstérmet szerzett. És még volt a legutóbbi, na ezt hamarosan felelevenítjük.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Magyar klubcsapat európai kupasorozat döntőjében legutoljára mondtam az előbb, és amikor ez a kifejezés elhagyta a számat, már éreztem, hogy ez mennyire, de mennyire fura.
4: A legutóbbi döntős szereplés 1985-ben volt.
3: A székesfehérvári Videoton az 1984-85-ös UEFA kupasorozatban 5 párharcot megnyerve jutott a fináléba. Kosta János kapus, akinek az első fordulóban a prágaiak elleni varázslatai nélkül egy pár harcos lett volna a sorozat, illetve a Partizán Beográd ellen klasszikus mester négyest szerző Szabó József nemrég a Nemzeti Sportrádió stúdiójában elevenítette fel azt a csodálatos szezont.
5: Amikor a sorsolást megismertétek, és kiderült, hogy a Dukla Prága lesz az első ellenfél, akkoriban, és most Szabó Józsefhez fordulok, mit lehetett tudni a cseh, sőt, cseh-szlovák labdarúgásról, mert hogy a Dukla talán egy olyan együttes volt, akik, hát hogy is mondjam, csak a korhoz képest nem rossz anyagi körülmények között, meg lehetőségekkel rendelkeztek.
6: Hát így igaz, hát a cseh-szlovák labdarúgás akkor azért előttünk járt, és hát a Dukla ugye egy honvéd csapat volt, tehát bárkit le tudtak igazolni országon belül, ugye bevonultatták őket, és akkor azért tele voltak válogatott játékosokkal, tehát nem örültünk neki. Az igazság, hogy a cseh-szlovákok ellen azért előtte is meggyűlt a magyar csapatoknak a baja. Hát úgy voltunk, hogy lesz, ami lesz, tehát nem arra gondoltuk, hogy meddig fog menetelni, valahogy próbáljuk meg tovább jutni.
5: Hogy emlékeztek vissza a szurkolóra, Szabó József azon a mérkőzésen is gólt lőtt egyébként, de hogy emlékeztek vissza a szurkolókra, mert én egyszer olvastam, hogy ott a Spárta meg a Dukla között azért van egyfajta rivalizálás Prágában, és egy kicsit, mintha úgy emlékeznék, hogy a Spárta szurkolók kijöttek a Videotonnak drukkolni a Dukla ellen. János?
7: Igen, így történt, volt egy olyan 3000 néző az elején, szakadó esőbe, és kimentünk, és hallgattuk, hogy vidi, néztük, hát mondom, ennyi szurkoló nem jöhetett ki, és utána mondták el, hogy azok mind Sparta szurkolók.
5: 1-0-0-0, továbbított tehát a Videoton, és akkor derült ki, nem sokkal később, hogy a Paris Saint-Germain lesz a következő ellenfél. Hát ez ilyen, ha én ott akkor az öltözőben vagyok, akkor úgy gondoltam volna, hogy na most van vége.
6: Hát mi nem úgy mentünk neki. Az igazság, hogy Feri bácsi kiment, megnézte őket, és másnap kávézás között a szertárban volt nekünk egy összeszokott 3-4 ember, aki mindig egy órával az edzés előtt szertárba kávéztunk, és a Feri bácsi is mindig leült közénk, és beszélgettük, és ő elmondta azt, hogy gyerekek, ez egy annyira profi, agyosztárolt csapat, szenzációs körülmények közt vannak minden, de mint csapat, mi sokkal erősebbek vagyunk, jobbak vagyunk, hogyha mi merünk játszani, eldönthetjük, tovább tudunk lépni. Tehát ő ennyire bízott bennünk már akkor, mert az olyan hihetetlen, hogy kicsit nagyképűnek tűnt a PSG. Ugye azt tudni kell, hogy 84-ben megnyert a francia válogatott az Európa-bajnokságot, és abban a válogatottban 4 standard játékos volt a PSG-ből, plusz egy jugoszláv válogatott, a legnagyobb sztár Susic, a Niederbacher, a osztrák válogatott, tehát egy nagyon jól menedzselt, jó képességű csapat volt, csak hát kicsikét lenéztek bennünket, és hát elég keményen megfizették az árát.
5: Ehhez a párizsi meccshez úgy jutott el a videóton, hogy Kosta János fantasztikus teljesítményt nyújtott a Dukla elleni meccseken. Te arra hogy emlékszel vissza, mert hogy a lapok, hát ugye a nemzetközi meccseket akkoriban nem osztályozta még a Népsport, ha jól emlékszem, akkor nem voltak ilyenek, azok csak a bajnoki meccsek kapcsán voltak, de ott hányast adtál volna magadnak?
7: 7-est. Többet nem.
6: De 100-ig osztályozunk.
7: Hát legalább. Igen.
5: Beszéltünk arról is.

0: Ezt föl kell tekerni, mint egy szőnyeg lenni, hazaviszem a szobába, mert hát Magyarország azért nem ilyen pályák voltak, meg nem ilyen talajú pályák voltak.
1: És az hogy adta ki, hogy azon a mérkőzésen a Videoton 4-0-ra is vezetett már? János? Te a kis padról nézted, ugye?
2: Igen.
1: Akkor Liszl Péter védett.
2: Arra Peti védett. Az az igazság, hogy annyira látszódott, hogy lenéznek bennünket, hogy az első gólnál a Józsi simán a Susicsot leszerelte hátul, majdnem, hogy söprögető szerepkörbe, és szerintem nem is futottán utána. És a Józsi rávitte, berúgta, és utána, ugyebár amikor ki kellett támadniuk, hát kontrából, hál' Istennek, voltak gyors emberünk, és hát kontrából nagyon-nagyon szépen rúgdostuk a gólokat, még a Csongi is rúgott 2 gólt, meg a Józsi is rúgott 2 gólt, és hát öröm volt nézni, hogy futballoztunk 4-0-ig, és már a 4-0-nál most már a 40 ezer néző nekünk surkolt. Szóval ott lehetett hallani, hogy ők is elkezdtek vidízni. És ledöbbentünk, hát de utána azt hiszem a Rostó rúgta mind a két gólt, azért megvillant 2-szer, de mondom, hogy fantasztikus érzés volt.
1: 4-2-re nyert a Videoton, és jött a visszavágó, és a két meccs között az európai sajtó arról cikkezett, mert azért felkapták a fejüket erre, hogy egy számunkra ismeretlen csapat legyőzi a PSG-t, hogy még akár itt csoda is lehet. Gondoltak ezzel arra, hogy akár még tovább is menetelhet a Videoton. Kizárólag a francia lapok mondták akkor, hogyha jól emlékszem, hogy egy 2-0-ás győzelemmel ugye esetleg még tovább is léphet a Paris Saint-Germain, de ahhoz inkább 3-0 kellett volna. 3-0. És jött a visszavágó, ami november 7-ére esett, ami hát akkoriban elég komoly ünnep volt. Na, ott mi történt azon a mérkőzésen? Hát, hogy jó idő nem volt, az biztos.
0: Az biztos. Hát így is való, hogy még egy picit visszatérnék a kinti mérkőzésre. Nekem azért is volt egy óriási élmény, mert lejátszottuk a meccset. Másnap sztrájk miatt nem jött jöttünk haza. Egy nap plusz volt még kint Párizsban, csak pénteken jöttünk haza.
1: Gondolom, tele voltatok pénzzel, úgyhogy a Champs-Élysées-en vásároltatok.
0: Igen. Edzettünk.
2: Edzés volt.
0: És na, visszatérve az én személyes dolog, hogy én hétfőn, tehát rá következő héten, hétfőn visszautaztam Párizsba, mert ugye magyar gólkirály voltam előtte, és Párizsban a Moulin Rouge-ba volt egy nagy díját adó európai gólkirályok ünnepsége, és hát ott, amikor engem szólítottak a színpadra, akkor bemondták azt, hogy hétközben Párizsnak 2 gólt rúgta, és egy nagy taps volt, tehát ez egy külön élmény volt a számomra. Visszatérve a kérdésre, hát ugye akkor már azért megbojdult Fehérvár. Akkor már azért érezték, hogy itt valami szép dolog sülhet ki, és hát úgy is indult a mérkőzés, hogy az első zicserük az övéké volt. Volt egy helyzetük, amit kihagytak, utána rúgtuk egy gólt, másfél idő elején
2: rúgtunk
0: még egyet, és akkor lehetett érezni, hogy ez a Párizs kész. Addig még úgy szívták magukat, és jött a köd.
1: Annyira, hogy ugye van egy szabály, hogyha a játékvezető az alapvonaltól nem lát el a másik alapvonalon, akkor le kell, hogy fújja a meccset.
0: Igen, és
1: meddig hát várakoztatok?
0: Hát bementük az öltözbe, egy 20 percet meg várakoztunk, és hát nekünk nagyon fájó volt, mert akkor éreztük, hogy az megint egy 4-5 gólos győzelm lett volna, mert a Párizs akkor meg kész volt, és mi is felszabadultan játszottunk volna tovább. Ugye hát akkor még nem voltak telefonok, nem volt internet, lefújta a bíró, azt mondták, hogy menjünk haza, és pihenjünk, nem másnap le kell játszani, de a Párizs nem akarta lejátszani a meccset.
1: Ők mit akartak?
0: Hát őnek volt egy sérültjük, vagy valamit, meg össze akartak szedni magukat. Azt mondták, hogy visszajönnek egy hét múlva, és újból 0-0-ról indul, nem 2-0-ról, tehát ez volt a legnagyobb bánatunk nekünk, hogy újból megkeverni őket, mert akkor megint kaptak egy sanszot, hogy...
1: A mostani szabályok szerint attól a perctől kellene lejátszani a meccset, ahol félbeszakadt a találkozó, és akkor annál az állásnak.
0: Igen.
1: Tehát 2-0-ás videóton vezetés, és mondjuk a nem tudom, 60. perc.
0: 65. perc, de nekünk ugye nem volt. 0-0-ról kellett játszani.
1: És akkor
0: este 10 órakor jött a Fejes Gabi, a technika vezető, minden játékos lakására kijött, hogy gyerekek, készüljetek, holnap 1 órakor van a meccs.
1: 13 óra.
0: Az
1: a bioritmusa a labdarúgóknak arra van beállva, hogy 13
0: igaz,
1: óra.
0: Igen.

0: kategóriát.
1: De azért a vezetők rendesek ott, hogy iskolásokat hazengedték, a gyárból hazengedték a munkásokat, hogy legyen meg ugyanaz a hangulat, mint ami előtte volt, hogy új botelt ház volt.
2: Ott pénzt kértek a jegyekért, vagy beengedték
1: őket.
2: Mert ott valami elképesztő hangulat volt.
1: Igen.
2: Elképesztő hangulat volt, ugye 4-2-es előnyből, akkor már mindenki tudta, hogy az előző napi 2-0 nem számít. Folytatja a videóton, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag nyerekben vagytok. A franciák pedig a sérültek, meg egyébként a nem tudom hol aludtak aznap éjjel, éjszaka után. Nem tudták megváltani a világot.
0: Nem, mert a következő napon lejátszottuk a mérkőzést, mondjuk eléggé veszélyesen indult, mert két kapufával kezdtek a franciák.
1: Kaptak egy sanszot,
0: felszívták magukat, de utána hál' Istennek azt hiszem a Matyi rúgta a gólt, a Mályi Lajos, és 1-0, és egyszerűen 1-0 után megint leültek. Szóval lehetett látni, hogy kész feladták.
2: Az érdekes. Na, ezután a meccs után mi volt? Mert hogy azért ezt kevesen hitték Európában is, és a magyar labdarúgásban is, hogy a videóton simán átlép a Paris Saint-Germain-en.
1: Hát akkor már azért volt egy kis futball hangulat, futball láz a Fehérváron, már ugye várták a következő ellenfelet. Mindenki várta, és hát megkaptuk a Partizán Belgrádot.
2: A Partizán Belgrád az azért érdekes, mert ott a mérkőzés előtt, legalábbis a legenda szerint, Kovács Ferenc, hogy oldja a feszültséget, betett egy videót, amelynek a tartalmát azért ne taglaljuk most, mert 18 éven felülieknek ajánlott. Ebből talán mindenki tudja, hogy milyen típusú videó lehetett, de ez mennyiben változtatta meg a hangulatát? Egyrészt mit szóltatok hozzá, másrészt mennyiben változtatta meg a csapat hangulatát? Gondolom, mindenki arra készült, hogy valami taktikai videó lesz.
1: Így igaz.
0: Az volt.
1: Csak szoros emberfogás volt. Hát az igazság, hogy mit tudom, 3 órával a mérkőzés előtt meg volt a taktikai értekezlet, egy étterebe, a videótól étterebe voltunk, és ott volt egy külön helység, hogy bement, és akkor gyerekek, még van egy kis idők, hogy menjünk le a pályára, és akkor szólt a buszsofőrnek, hogy Viktor, tedd be azt a kazettát, légy szíves. Sokat gondoltuk, hogy Chuck Norris-os, vagy nem tudom, dzsungelharc, vagy valami ilyesmi lesz, és hát felnőtt film volt. Hát egy picikét elmosoltuk, és hát jó kedvünk lett, tehát egy kicsit, hogy nem a meccse foglalkoztunk egy darabig.
3: A videótón az 1984-85-ös UEFA kupa sorozatban tehát túljutott a most éppen bajnokok ligája döntőre készülő Paris Saint-Germainen, és a Partizán Beograd elleni párharc várt rá még 1984 őszén. Önökre is ennek a 2024-es beszélgetésnek a további része vár, ha velünk maradnak.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
5: Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem.

0: Köszönjük szépen!
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Oszta János és Szabó József az ősszel a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában emlékezett a videóton azon 1984-85-ös UEFA kupa szereplésére, amely egészen a madridi döntőig tartott. A Szegő Tiborral történt beszélgetést onnan folytatjuk, hogy Kovács Ferenc vezetőedző sajátos felkészülési módot választott a Partizán elleni meccsre indulva.
3: Beszéljünk erről a Partizán mérkőzésről, mert hogy az első találkozót, talán a videó hatására is, amiről az előtt beszéltünk, 5-0-ra nyerte meg a videóton. 5-0-ra, ami így első ránézésre simának tűnik. De én úgy emlékszem erre a meccsre, hogy azért ez annyira nem volt sima, nem János?
4: Nagyon nehéz meccs volt kívülről is, mert szenzációs futballistákkal rendelkeztek, hát jugoszláv labdarúgás, ugye? Egyénileg szinte mindegyik sztárjátékos volt. És hozzá kell tenni, hogy ők előtt a West Ham United...
5: Queen's Park Rangers-re
4: játszottak, 5-1-re kikaptak...
5: 6-2-re kaptak ki, és 4-0-re
4: nyertek. És otthon meg 4-0-ra nyertek. Szóval nem egy gyenge csapatról beszélünk, és nálunk is azért nyomtak, az 1-0 után is még támadtak eléggé keményen, de hát szinte az volt az a meccs, ami akár hova rúgtad a labdát, mindig a Józsiba akadt el.
3: Nem emlékszem, ki is rúgott 4 gólt ezen a meccsen?
5: Hát én sem nagyon emlékszem.
3: Szabó
5: hát igen, az első 4 gólt azt nekem sikerült elérnem, hát, és még volt egy helyzetem, meg egy kapufám, tehát azért teljesen nem voltam elégedett
4: rossz
5: a teljesítménnyel,
4: de
5: tény és való, hogy hát belegondolok, hogy akkor már szenzációs hangulat volt, és másik fél időt úgy kezdtük, 1-0-ra vezettünk fél időbe, hogy 3 perc alatt 2 gólt rúgtunk. Tehát berúgtuk a második gólt, középkezdést oda passzolták nekünk, fel lett ívelve a labda, Burcsa Győzőt lenyomták 11-es, tehát megadta az alaphangulatot, és utána 3-0 után egy 20 percig vagy negyed óráig alig léptük át a térfelünket, vagy az elefék térfelét, úgy nyomtak bennünket, és egyszer szabadultunk ki, és végigvittük egy olyan kontrát, hogy talán 3-an voltuk az elefér tér felé. A Novak Gyuri kapta a labdát, bal szélén becentereztem, meg talán még a Matyi volt a másik oldalt, és én egy legszebb gólt, az volt a legszebb gólom való 4 közül, hogy és fekve, eldőlve kapufáról bepattant a lövés, és hát így 4 gólt, tehát nem hittek a jugoszlávok a szemüknek, és utána még jött a ráadásul sluszpoén, hogy a Matyi leszerelte a védőt, és ő is berúgta a gólt.
4: Ezen a meccsen... Bocsáss, meg hozzá kell tenni, hogy körülbelül 3000 Partizán szurkoló volt ott a stadionban.
3: Ezen a meccsen nagyon nagy hibát követnénk, ha nem emelnénk ki Disztl Pétert, mert hogy te, mint szakmabeli klubtársa és posztársa, látnod kellett, hogy fantasztikusan produkált.
4: Tehát a Peti egy váltott kapus volt, és vonalon verhetetlen volt, szenzációs reflexzel rendelkezett, és meg kell mondani, hogy én szerintem is ez volt az egyik legjobb meccse a Petinek az összes közül. A másik, a döntő, az a Real Madrid meccs volt, ott 11-est hárított. De mondom, az összes meccs közül ez volt az egyik legjobb meccs.
3: Ezután, a meccs után tudtátok meg, hogy a következő ellenfél az a névtelen csapat lesz, melyet úgy hívnak, hogy Manchester United. Hát az én arcomról valószínűleg lefagyott volna a mosoly, úgy viselkedtem volna, mint Van Gogh, amikor elfogyott a sárga festéke, de Kovács Feri bácsi kitalált erre is valamit, erre hogy emlékeztek, Józsi?
5: Hát igen, tehát akkor még az a tipikus angol futballt játszott a Manchester is, hogy a félpályát átlépték, és akkor ívelték fel, meg a szélén elmentek, és akkor ívelték fel a labdát, és hát nem játszottuk soha mi a les taktikát. De akkor begyakoroltunk egy les taktikát, amit sokszor nem, de 2-3-szor alkalmaztuk a mérkőzésre, és hát 4-5 méteres lesekből úgy fejeltek 1 vagy 2 gólt, már 2, azt hiszem 2-t fejeltek, de a spanyol játékot egyértelműen befújt a lesnek, tehát meg voltak lepődve. Hát most ha azt mondom, hogy busszal álltunk be a kapu elé.
3: Akkor nem túlzol.
5: Ha nem túlzok, mert a fél pályát azt nem nagyon léptük át. Hát nekem volt az emberem a Megrát, az tőlem egy fejjel magasabb volt, egy néger pali. A fél pályán odállt elém, és tolt vissza. Ez a te térféled, maradj ezen a térfélen. Te mit keresel a mi térfélünkön? Tehát nem sokat mentünk át. Megúsztuk egy góllal, tehát ezt a tévé nem közítette, és még a repülőn beszélgettük, volt egy pár szurkoló,
4: aki
5: feltudok lelkesedve, hogy hú, de jó, ha csak egyről kaptunk, így gyerekek, mondom, ez ugyan meleg meccs lesz a kinti, vagy a hazai, vagy még meleg, mert ők ugyanazt fogják játszani.
3: A második meccset viszont már közvetítette a tévé. Igen, meg igen. Is maradtak ilyen legendás mondások, ez a Gömöri mit csináltál?
4: Mit tettél Gömöri?
3: Mert hogy ezen a mérkőzésen ugye úgy alakult, hogy 11-es rugásokra került sor. Ilyenkor Kosztály Jánoshoz fordulok, hogy aki nem véd, az hogyan tudja segíteni azt a kapust, aki egy ilyen menetelés kellős közepén, vagy hát inkább már a vége felé, egy olyan helyzetbe kerül, hogy gyakorlatilag rajta múlhat nagyon sok minden, akár a továbbjutás is.
4: Hát én úgy vagyok vele, hogy ilyenkor a kapus magára kell hagyni, mert hogy ő döntsön, mert ugyebár ő áll a kapuba, hogy melyik oldal az, amelyiket feladja. És hát én amikor a 11-es rúgással láttam szembe, akkor mindig azt néztem, hogy hogyan áll oda a játékos.
3: És abból következtettél?
4: És abból körülbelül már tudtam, hogy hova fogja rúgni.
3: Akkor volt videózás például? Tehát tudtatok valamit arról, hogy a Manchester United játékosai hova rúgdossák a 11-eseket?
4: Nem. Hát akkor nem. Uh-huh. Nem. Semmilyen videózás nem volt, mint a mai világban. Nem bontották így le a csapatokat, nem tudtál róluk sokat. Csak azt, amit néha bejátszott a tévé. És megmondom őszintén, hogy a Petibnél tudtam, hogy fog 11-est védeni, mert ezt nagyon-nagyon jó érzékkel védte mindig.
3: Spoilereztünk, mert mondtuk, hogy Gömöri ugye mit csinált, hogyha belövi, akkor gyakorlatilag eldőlt volna a mérkőzés, de nem lőtte be, és ti hogy emlékeztek arra, hogy aztán Diszl Péter mit csinált? Mertétek nézni? Mert van, aki elfordul.
5: Hát többen elfordul, háttaláltak a rúgójátékosnak, tehát nem nézték, többen. Hát mi úgy voltunk, hogy ugye a Stapleton fölé rúgta a másodikat, vagy a harmadikat.
4: Másodikat.
5: És hát mi ugye négyből négyet berúgtunk. És jött a Bálna, már elnézést,
4: ez az volt a
5: beceneve Ottónak. Maga biztosan, még ő tette fel a kezét, hogy rúgok főnök. Mert ő előtte jött 60-ból, rúgott 60 gólt, és hát nagyon jó rúgó technikája volt. Mi már úgy voltunk, hogy összeülelkezve, hogy na, rohanunk, hogy nyakába ugorjunk. Erre mit tettél, Gömöri?
3: Kihagyta.
5: És akkor ugye hát akkor volt egy a másik idéző pánik, mert ugye senki nem szeretett, hogy kell rúgni még, és hát kirúgja. Senki nem akkor nem, mert oda, hát a vadinak, vadit tolták oda,
4: úgy,
5: hogy
4: úgy, vadi rúgja. Úgy lögdösték oda a vadász.
3: Fordítsuk le vadászimre,
5: hogy te rúg, menj oda és rúg be. És hát oda ment is berúgt, de előtt a Peti megfogta, az lényeges volt.
3: Az volt a nagyon fontos, mert ezzel tartott a csapatot. No, hát ezzel eljutott a videóton a legjobb négy közé, és hogy ne legyen hiány jugoszláv csapatokból, ugye a Partizan után sikerült a Zseljeznicsárt megkapni, és a hazai összecsapáson 3-1-re nyert a videóton, hogyha jól emlékszem, és akkoriban már szinte mindenki elvárta, tehát annyira most úgy mondják, hogy flowba voltam a magyar közönség, hogy már szinte tolta a csapatot előre, úgyhogy már senki meg se lepődött azon, hogy videóton nyert 3-1-re, sima liba. De azért nem volt ez annyira.
4: Ugye. Hát az az igazság, hogy szenzációs futballisták voltak a Zseljeznicsár Szarajevóban. Hát csak említsük meg a Skórót, aki egy Európa klasszis volt. Ott volt a Bajderevics, aki nagyon-nagyon jó futballista volt. És hát az a védelmük is nagyon stabil volt minden. És mi nagyon tudtuk, hogy kimegyünk Szarajevóba, nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. És szenzációs volt, mert megérkeztünk, plusz 30 fok, és ugyebár körülnéztünk a városba, sétáltunk egy kicsit, és ahogy közeledett a mérkőzés, egyre hűlt a levegő. Csodálatos volt, ilyet még én életemben nem éreztem, és hát a meccsről majd a Józsi beszél a kintiről, és én csak a körülményeket említem meg, és olyan volt, hogy egyszer csak elkezdett szemerkélni az eső az utolsó percekbe, és mondom, mi lesz ebből? Beértünk éjfél körül a hotelbe.
5: Már hó volt.
4: És akkor egyszer csak szállingózik a hó. Reggelre 10 centis hó esett.
5: Jézus Mári.
4: És ugye kint voltak a feleségek, és szandálba.
0: Nem is volt téli ruha
4: semmi. De semmi. Hát 30 fokba mentünk ki.
0: Óriási.
4: Na és a meccs?
5: Hát a mérkőzés ugye... Az itteni mérkőzéshez hozzá kell tenni, hogy akkor kaptuk az első gólt hazai pályán. Ugye jól indult a meccs, mert a 20. perc környékén, a 18. percben a 2-0 volt, de rá egy percre a skóra rúgott egy szép gólt, és hát 2-1 lett, és hát végig ment a hírig tulajdonképpen. Majdnem, hogy mi rúgjunk még egy gólt, de a jugoszlávok ugyanúgy támadtak, beszorítottak bennünket, és hát a 88. perc környékén a Vadász Imre rúgott egy szenzációs gólt. Az a 3-1 azért az már egy kicsit megnyugtató előny volt, de tudtuk, hogy nagyon meleg meccs lesz.
0: Igen, mert ott meg 2-0-nál már ők mennek tovább, idegenbelül
5: még volt. Igen. És hát kimentünk. Ugye akkor már úgy voltunk vele, hogy gyerekek, már itt vagyunk, itt kiesni, ez már borzasztó érzés lesz. Tehát, de hát ami ott fogadott bennünket, az mindent felülmúlt. Tehát ugye hozzá kell tenni, hogy ott a szarajevi olimpiai stadion az 50 000-es volt. Csúdik, de nem, ők a sajátjukban, a fapados,
4: a
5: saját 15 000-es. Régi stadionba fogadtak, azt mondja, hogy nekik az a hazai pálya. De elkezdtek dobolni a falelátor, hát az olyan volt, hogy hideg kiráz még most is. És ugye nem is indult jól a mérkőzés, mert 5-6 percben rúgta egy gólt. És a második fél időben...
0: Ha már Liszkül Péter, bocsánat, hogy közlelők megemlítettük, akkor itt is szóljunk egy pár szót, mert egy picit az ő hibája volt talán.
5: Hát ez a második gól.
0: A második gól
5: az egyértelmű, hogy a mellére kipattant.
0: Igen.
5: De hát az les volt állítólag, még én szentül nem vagyok meggyőződve, hogy az volt. Ő állítja, hogy az volt. Tehát tudni kell, hogy a jugoszlávok azért szertelenek is voltak be. 2-0 után volt két olyan zicserük, hogy elszórakozták. Hogyha ott kapunk még egyet, 3-0, akkor egy 5-ös a vége. Tehát ezt tegyük a szívünkre kezünket, akkor megaláztak volna bennünket. És utolsó 20 percben elkezdtünk bátran, mindegy alapon, hát a Csuhai, a Végtibi, a Horvát, mindenki támadott. Most mindegy, hogy 3-0 vagy 2-1 is az nekünk jó, és hát ugye a vége előtt 2 perccel vagy 3 perccel a Csuhai élete gólját rúgta. Azt itt látni kell az, hogy a Ivica Oszim, hogy a beletúr a hajába, egy nem is tudom mi, omlott össze benne.
0: Most mondta Szelmű, hogy ezt nem hiszem el.
5: Igen.
4: Nem tudom, hogy azt mondta, de amikor ránéztem, nem akartam hinni a szememnek, mert ugyebár hát 40-valahány éves edző volt, és elvette a kezét az arcától, és be volt ráncosodva, higgyétek el nekem, ilyet tényleg nem láttam, mint egy 60-70 éves ember.
0: Szemed láttára öregedett meg.
4: Ott a helyszínen megöregedett, hát addig ünnepeltette magát, mert hátra nézett, 2-0 volt, tovább jutunk meg minden, de ilyen a sport.
0: És ekkor dölt el ezzel az 1-1-el, hogy a Videoton 2-1-el, bocsánat, hogy a Videoton az UEFA kupa döntőjét fogja játszani, nem mással, mint a Real Madriddal. Na most ehhez azért mindenképpen mondjuk el, hogy most is nagyon-nagyon komoly csapat a Real Madrid, sőt, talán az 1-3-ban benne van a Európában, vagy akár a világot is vehetjük, de akkor sem utolsó játékosok alkották a Real Madrid játékos keretét. Kikre emlékeztek?
5: Hát ugye volt egy Valdano, egy argentin Valdano válogatott, egy Stilik, egy nyugatnémet válogatott, akkor egy Butragueño, egy Santillana, Sanchez, akkor Gallego, tehát ez mind válogatott.
4: Juanito.
5: Mind válogatott játékos volt Spanyolországban, vagy Németországban, vagy Argentinában is. Hát ugye azt tudni kell, hogy az első mérkőzést itt Fehérváron játszottuk, akkor már akkor a jegyigény volt, hogy felvetődött az, hogy a Népstadionban játsszuk-e, vagy nem, és a vezetők ránk bízták a csapatra. És úgy, ahogy a Zselyezi Csár maradt a sajátjában, mi is azt mondtuk, hogy a fehérvári szurkolók megérdemlik, hogy itthon játsszuk a mérkőzést. Igaz, ilyen pótlelátókat tettek fel, hoztak a Honvédségtől, megemelték a lelátó részt, a álló részt fölött, és hát 40 ezer ember, ahol elvében 25 ezer ember fért be akkor a stadionba, de 35-40 ezer ember volt, és sokan visszafordultak, mert nem fértek be a stadionba már.
0: Igen, ám, de volt egy csomó olyan kulcsjátékos sérült a Videótonnál, ami már a meccs előtt meghatározható.
5: Az egyértelmű, hogy most ugye 16 gólt rúgott a csapat az UEFA meneteléskor, abból Máje, Csongrádi, Szabó 11-et rugott.
0: Na most pont ez a három
5: és
0: játékos,
5: ez a három játékos nem játszott. Tehát a támadó játékunknak a legnagyobb része hiányzott sajnos, és hát azért ez meglátszott a csapat játékán. A taktika például az volt, Feri bácsi is megkérdezte, hogy mit csinálunk, beálljunk busszal
0: megint a kapu elé,
5: és hát próbáljuk meg kibekelni, de mindenki azt mondja, hát próbáljuk meg, játszunk egy jót. És kaptuk egy gólt a 10-valahányadik percben, de utána 80 percig egálba játszott a csapat, sőt volt egy-két lehetőség, utána két kontrát, megkontráztak bennünket, és hát 3-0 lett a vége, de állva tapsolt a 40 ezer ember, tehát tudták, hogy ez azért ez nagyon nagy eredmény volt, hogy odáig elértünk.
0: A tiszteletet parancsoló volt annak ellenére, hogy ez a mérkőzés ez elég egyértelműen a spanyoloké volt, de jött a vissza vágó. És hogy arra, hogy emlékeztek, mert hogy az is egy népünnepélyé alakult furcsa módon, dacára annak, hogy ugye 3-0-a, vagy hát a 10 pontotokkal 0-3-mal utaztatok Madridba egyáltalán. Mire emlékeztek abból a meccsből, János?
4: Hát az az igazság, hogy én már akkor ledöbbentem, mikor felmentünk a Bernabéu stadionnak a legfelső szintjére, és onnan lenéztünk, halálfélelmem volt. Halálfélelmem volt, mondom. Itt, hogyha valaki megcsúszik a lépcsőn, az nem áll meg az aljáig. De és nagyon-nagyon meglepő volt számomra, amikor a melegítésből bementünk az öltözőbe, és jöttünk ki, és vízágyúval lőtték a pályát. Locsolták, mint az őrület. Hát mondom...
0: Mit akarnak ezek?
4: Itt térdig érős áll ez, de hát nem olyan pálya volt, mint a miénk természetesen, hogy térdig érős áll lett volna. És... mi úgy mentünk ki, hogy ha lesz, ami lesz, egy jó eredményt jó volna elérni, egy döntetlent, vagy bármit. Hát ebben mi sem bizakodtunk, hogy na, ott fogunk tudni nyerni. Ahhoz kellett megint, hogy a Peti jól védett, a 11-est védett, és a Mayer lőtt egy csodálatos
0: szerzett Józs gólt.
4: Hát egy csodálatos gólt lőtt a Lajos, talán minden dühét beleadta. Azért, mert az első meccsen nem játszhatott, és... nagyon boldogok voltunk, és hát megmondom őszintén, ennyi válveregetést meg hátveregetést egész életemben nem kaptam, mint ott még felmentünk a királyi pályáig.
0: A spanyolok is megtapsoltak benneteket.
5: Így igaz. Igen. Hát azóta az érdekes, ugye, hogy hát beszéltünk még kedd este, hogy gyerekek, kapjuk össze magunkat valahogy, mert ugye itthon kaptunk egy hármast, most itt kapunk egy ötöst, akkor azt mondják, hogy ne, ezek hogy kerültek ide? Hogy valami tisztes eredményt, és hát úgy indult a mérkőzés, ugye, hogy a 12. percben a Butrigenyot lerántotta a Végtibi, 11-es a Peti megfogta. És utána Elgába játszottuk, fejeltem a 7. perc környékén egy gólt, ami szerintem szabályos volt, nem adták meg, és a slusszpoén az volt, hogy a Lajos berúgta a vége ott egy pár perccel, a győztes gólt, és utána volt egy olyan 30 fős magyar a feleségek, egy pár szurkoló, mondom, gyerekek, menjünk oda, kicsit integessünk ki nekik, és erre a 100 000 ember elkezdett tapsolni, és elkezdett, hogy videótól, és hogy tiszteletkört kellett futnunk. És a pályán álltunk, kb. 200 fehér Real Madrid fehér szerelésében volt kisgyerek, mit tudom, több ezer fehér lufival, tehát egy óriási népünnepé volt. Hát ugye ők megnyerték a kupát előnék, az volt a lényeg azért. Akkor bevittek bennünket előző nap a múzeumokba, hát csak néztünk, ámultuk, akkor addig hatszoros meggyőztes volt a Real Madrid, és mutattak egy olyan helyet, ahol szóval ide fogjuk tenni az UEFA kupát. Tehát szó szerint ezt mondták, hogy itt van a helye a kupának. Tehát ők már készítének vették, hogy meggyerték a kupát, és tényleg, amit a János mondott előbb, hogy a fő kellett menni a királyi páholyba, hogy átvegyük a kis érmet, veregették a vállunkat. Tehát még most is borsózik az emberek a háta, hogy óriási élmény volt.
2: Öt nagy nemzetközi kupában szerzett ezüstérmet magyar klubcsapat a mai napig. Csak hult a magyar focistákra az ezüst eső öt kupadöntő után. Ám volt egy, mely után az ezüst trófeával ünnepelhettek a magyarok, aranyéremmel a nyakukban. A Vásárvárosok kupája, a mai Európa Liga elődje 1964-65-ös kiírásáról van szó, és lesz is majd szó róla részletesen egy későbbi alkalommal. Most csak néhány csodálatos hangkép 1965 tavaszáról. Először is a Manchester United elleni elődöntő, annak is a harmadik mérkőzése, hiszen a szabályok értelmében, hogyha az 5 gól különbség két találkozó után azonos volt, akkor harmadik mérkőzés döntött.
6: Ó, a 16-osnál lő, levágódik Novák lábáról a labda, a tovább pattan Fergő labdát pedig Horváth Rákosihoz játsza. Rákosi már a manchesteri térfélen Karábához küldi ki, hátra kölött a szélsőnek jönni néhány métert, most gyorsít fel, és középütt próbál valamit kicsikarni, próbál lőni, Karába lő, gól, gól, gól! Karába akkora gólt lőtt, hogy azt hittük, összedől a kapu. Óriási erővel vágódott a labda a bal felső sarokba. Félelmetes, nagy erejű, gyilkos bomba. Karába úgy találta el, hogy kapus legyen a talpán, aki ezt hárítani tudja. Egy burra vezetünk az első félidő 44. percében.
7: A magyar bedobás következik 1-0-ás ferencvárosi vezetésnél. Novák nyomja előre a labdát, Karába rárajtó, fejjel teszi maga elé, azt egy beadás lövész, kivédi a kapus, újabb lövész, kivágják a védőt, még egy lövész, gól!
8: Hát kedves hallgatóink, ezt a fenyvesi gólt félig meddig Karába lőtte. Ragyogóan játszott a fiú most is, ennél ezzel a labdával helyesebben. Ügyesen tette fejjel maga elé, nagyon jó szögben vágta be, és a berobbanó fenyvesi doktor akárcsak Bécsben most is védhetetlenül helyezte ezúttal lábbal az ellenfél hálójába a zöldfehérek második gólja.
2: A Manchester United elleni elődöntős továbbjutás után jött 1965. június 23-án az egymeccses finálé a vetétárs Juventus otthonában.
9: Rákosi a bal összekötő helyén lassan felnyomul. Két olasz közelít felé, most hova gurított Gyula, hova gurított? Pontosan egy olasz lábára, szerencsére ő nem vette észre ezt a kölcsönkapott labdát, kitette az oldalvonalon túlra, tehát magyar bedobás következett a második félidő 28. percében 0-0-ás mérkőzés állásnál. Tehát szorgalmasan ketyeg előre az óra, és érik a 2x15 perc. Albert ugrik felfejelni, ejnye, egy védőjátékos, egy gondolattal előbb vette észre a beadott labdát, és az ő fején változtatott irány. De csak Juhászi került. Juhász Nováknak teszi, Novák be középre, ismét egy fejes, gól! Gól! Fenyveszi Mátét, gólba fejelte a labdát. A második félidő 29. percében, tehát Fenyveszi Máté megszerezte fejessel a Ferencváros vezető gólját. Tehát, kedves hallgatóink, ezzel a Ferencváros befejezte szereplését a Vásárvárosok kupájában, méghozzá 100%-os eredménnyel. 14 mérkőzés, 1260 lejátszott perc, ezért az ezüst serlegért és a velejáró dicsőségért. Kedves hallgatóink, tehát a Ferencváros együttese 1-0 arányban diadalmaskodott Torinóban, és ezzel a Vásárvárosok kupájának védője lett.
2: az 1955 és 2025 között eltelt 70 év során 6 magyar klubcsapat szerepelt nagy nemzetközi kupa döntőjében. A Ferencváros 1965-ben megnyerte az Európa Liga elődjét, a Vásárvárosok kupáját. Az MTK 1964-ben a kupa győztesek Európa kupájában, a Ferencváros 1968-ban a VVK-ban, az Újpest 1969-ben szintén a VVK-ban, a Ferencváros 1975-ben a kupa győztesek Európa kupájában, míg a Videóton 1985-ben az UEFA kupában lett ezüst érmes. 5 alkalommal a májusi eső ezüstöt ért. Azóta annak is örülünk, ha egy csapatunk megéri a tavaszt egy nemzetközi kupában, de ez egy másik történet. A mai viszont itt és most záródik. A Visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, az archívanyagokat rendelkezésünkre bocsátó Simon László, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
12: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
11: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
12: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
11: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
12: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
11: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nehogy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
12: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem, emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas, azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
11: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem, csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
12: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
11: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
12: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
11: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
12: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
11: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe, aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztok együtt Túros Mátéval?
12: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet, akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka, és utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta, főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
11: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
12: Nehezen amúgy, régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt. És visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
11: Ez itt még mindig a bajnokok, és Jászó Ádámmal, a 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászó Ádám?
12: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
11: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolok, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
12: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfi lába meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
11: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
12: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
11: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már oda kacsingat a gyorsra, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
12: egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-an ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
11: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitás a döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
12: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
11: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, vagy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
12: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
11: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
12: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
11: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlődsz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
12: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városban azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
11: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
12: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
11: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
12: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás, és hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
11: Egyébként mi segített, vagy ki segített, a család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
12: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
11: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
12: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy ő mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
11: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említette, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve

0: volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt soha nem fogom elfelejteni, az, amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám. Annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
0: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
0: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is. Azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért. Szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágui Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Átalakítják az állami erdőgazdálkodást. Napos, de szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Európa-bajnok lett Márton Viviana a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni tékvándó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfelet győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Sharif Gergely pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett, így ötödik helyen végzett az 58 kg-osok mezőnyében. Öt újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel a holland Alp már támadója Kovács Bendegúz és a Liverpool kapusa Pécsi Ármin is. Rajtuk kívül az NB1-ből Mark Graf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazasztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd a Pécs ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a tanácskozáson egyeztetnek az asszály helyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek Hungarom ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi közt a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri. Az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Ismét illegális gyümölcs árusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették.
1: Közlekedés.
2: Korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél a bentrekett járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, már itt is torlódik a forgalom. Aki teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási torlódás alakult ki. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albert térsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát.
1: Időjárás.
2: Napos, de szeles idő lesz a folytatásban, és országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, a szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Keretet hirdetett Marco Rossi, visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi klub legenda, ma elrajtol a Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány. A 29 fős névsorban szerepel Kovács Bendegúz, a holland Alkmaar támadója, és Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa is. Rajtuk kívül az NB1-ből Margráf Ákos, Tóth Rajmund és Szendrei Norbert is először bizonyíthat. A nemzeti együttes június elején Finnországgal és Kazaksztánnal játszik majd felkészülési mérkőzést. A mindössze 19 éves Kovács Bendegúz Laki Barbarának nyilatkozott a keretbe kerülésről.
2: Hirtelen jött, kicsit számítottam is rá titkon, minden gyereknek ez az álma, és most az, hogy valóra válhat, ez nagyszerű hír volt számomra, és hát még próbálom én is felfogni a történteket. Különleges érzés lesz, azt hiszem, hogy itt a felnőtt csapatnál is hasonló érzések kavarogtak bennem, amikor felhívtak, hogy jöhetek edzeni, illetve meccset játszani velük. Amikor azért a pályán vagy nem annyira érzékelett, hogy ki kell, vagy körülvéve, de valószínűleg edzések között és után fogok pár tanácsot kérni a srácot, ugyanis rengeteg nagyszerű játékos alkotja a keretünket, úgyhogy megpróbálok minden pillanatot kihasználni a fejlődésem és a tanulás szempontjából is.
3: Az IFI BL-ben a Dortmund elleni mesterhármasoddal robbantál be igazán, és akkor kezdtek el felfigyelni rád. Te is úgy érezted, hogy ez a mérkőzés egy fordulópont volt a te pályafutásodban?
2: Valószínűleg igen. Nyilván a bajnokságban is gyönyörű, jó érzés gólokat szerezni, de a legnagyobb fókusz és a legnagyobb figyelmet az ifjúsági bajnokok ligája mérkőzés kapta. Ott a meccs előtt is beszéltem az ügynökeimmel, mondták, hogy ez lehet egy ilyen életmegváltoztató mérkőzés. Akkor még nem éreztem a fontosságát, illetve még talán még a meccs után sem annyira, de igen, talán az lehetett a vízválasztó, az a mérkőzés az ottani szerzett 3 találatommal robbanhattam be Magyarország. És a médiában.
3: Visszatérve a válogatottra is, milyen elvárásokkal indulsz magad felé el ezen az úton, ami a magyar válogatottságot jelenti?
2: Igen, amit mondtam már, nem fogok megilletődni azt a magabiztosságot fogom hozni, ami engem jellemez, és megpróbálok egyből bizonyítani, és szeretnék ott lenni azon a két meccsen is, amit fogunk játszani, úgyhogy ez ennek érdekében fogok mindent megtenni, és keményen dolgozom ezért.
1: 13-21-es válogatott mérkőzés után most először a felnőtteknél is bizonyíthat Pécsi Ármin, aki tavaly nyáron igazolt a Puskás Akadémiától a Liverpoolba, eddig 17 találkozón védett az angol sztárcsapat 21-es együttesében. Pécsi Ármint hallják.
4: Nagyon örültem neki, pont még az edzés előtt voltunk, úgyhogy reggel telefonon keresztül kaptam a hívást, és így tudtam meg, hogy bent vagyok a keretben. Elsősorban hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd. Szeretném magamat megmutatni, szeretnék segíteni a csapatnak, feladatot, amit meg kiszabnak rám, azt minél jobban elvégezni, úgyhogy nagyon várom, hogy megmutathassam magamat.
1: Kovács Bendegúz és Pécsi Ármin után következzen az egyik NB1-es újonca, Zalaegerszeg csapatkapitánya, Szendrei Norbert.
5: Egy óriási büszkeség, meg egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy ott lehetek a keretben. Nyilván a legnagyobb álmom az az, hogy tudjak debütálni a felnőtt válogatottba. Azért még tennem kell az összetartás során, de igazából csak büszkeséget érzek egyenlőre. Talán ki is jelenthetjük, hogy szerintem a eddigi karrieremben szerintem ez a legjobb szezonom. A csapattársa, meg a vezetőség, az edzés, tehát mindenki nagyon örült neki.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Egymás után harmadik alkalommal is bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőibe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC tegnap este a Komjádi uszonában a német Hannover ellen nyert 17-8-ra, így egy fordulóval a negyed döntős csoportkör vége előtt be is biztosította továbbjutó helyét. Nagy Ákos 3 góllal járult hozzá a magabiztos sikerhez, majd a találkozót követően cifraborókának értékelt.
6: Itthon mindig sokkal jobb játszani, és ez a szurkolás, amit kapunk, az tényleg egy plusz ember a vízbe, és nagyon sokat jelent nekünk. Tényleg csupa jót tudok elmondani, hogy hatalmas lélekjelenlétet ad az, hogy bármi dolog történik, akkor hallom, hogy az emberek örülnek, és nekünk szurkolnak, nem pedig ellenünk.
7: Tényleg annyira éreztem most ezen a mérkőzésen is, hogy annyira egybe van a csapat, és hogy nem érződik, hogy közeledik a szezon vége.
6: Megvan teremte az a hangulat a csapatban, ami lehetővé teszi az, hogy ne ilyen fáradtan, vagy nem is tudom milyen fásultan álljunk bele a mérkőzésekben, hanem extra motiváltani. Most jönnek azok a meccsek, amikkel trófákat lehet nyerni.
7: június 10-e és 13-a között rendezik majd a négyes döntőt, de addig még pont egy hét múlva ugyanekkor a Mladost ellen szálltok vízbe.
6: Nyilván az egy nagyon fontos mérkőzés, az az első állomás Málta felé, és mindenáron meg akarjuk nyerni. Ahogy beszéltük már, a hazai közönség az mindig egy nagy bónusz, és megpróbálom mindent megtenni, hogy a lehető legboldogabban menjenek ez a szodából.
1: A Kaposvár hazai pályán 3-0-ra legyőzte a MÁV Erőre együttesét a férfi röplabda extraliga döntőinek negyedik mérkőzésén, így 3-1-re megnyerte a párharcot. A rekordbajnok ezzel megszerezte története 21. magyar bajnoki címét. A tegnap esti mérkőzés legjobbja Ubicska Patrik volt, aki 15 pontot szerzett. Most őt hallják, Csorba András a riporter.
8: Ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
9: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a MÁV előre nyer, de nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
8: Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
9: Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még? Egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel.
8: Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett. Nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés. A családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig új erővel visszatérni.
1: A MÁV Előre tehát elveszítette a döntős párharcot a férfi röplabda extraligában. Bobák Róbert az ezüstérmes csapatból Szabó Vilmost szólaltatta meg.
10: Nem ezzel a meccsel kell foglalkozni, ennek a meccsnek sportszakmai értéke nem sok volt, sokkal inkább az első és harmadik meccsel kéne foglalkozni, ahol 5 olyan szettet kaptunk ki hazai pályán, ahol vezettünk 3-mal 20 fölött, az sokkal érdekesebb, és szerintem sokkal tanulságosabb, hogy az hogyan sikerülhetett.
11: Lesz idő majd elemezni nyilván. Most milyen érzések vannak benned? Ezüstérmet fogtok átvenni, és az ellenfél ünnepel, nyilván nem ezért kezdtétek el az idényt.
10: Persze nem ezért kezdtük el. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem volt ez egy rossz idény. A kupában is másodikok lettünk, a közép-európai kupában ugyanúgy másodikok lettünk. Az ezüstérrel nem a legjobb érzés befejezni, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy a csapatból mindenki nagyon sokat fejlődött, a legidősebbtől egészen a legfiatalabbig. Én azt gondolom, hogy mindenki hálás lehet a stábnak és a klubnak azért, hogy itt lehetünk, és ezt az idényt így végigcsinálhattuk, úgyhogy én büszke vagyok mindenkire.
11: Egy ilyen élmény is lehet löket a jövőre?
10: Azt gondolom, hogy ennek annak kell lenni, és ebben nagyon sokat kell tanulni.
1: Visszavonul Ferenc Csaba, a Körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körment színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a nemzeti együttest, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Ferenc Csabát hallják.
12: Most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy szögre akasztom a cipőmet, és közel 41. születésnapomhoz azt mondjam, hogy ideje befejezni a pályafutásomat, és átadni a helyemet ugye a fiatalabbaknak. Ezt a döntést meghoztam, úgyhogy a szezon végén befejezem a pályafutásomat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a 25 évet itt tölthettem a csapatnál. Azt hiszem 119-szer magamra öltettem a válogatott mezt, ami szerintem egy sportolónak a legnagyobb álma és a legnagyobb büszkeség, hogy képviselheti a hazáját. Ez nekem nagyon sokszor sikerült, és hozzá is tudtam tenni szerintem a válogatott eredményességéhez. Nagyon sok élmény van, tehát itt a csapatban is 800 plusz meccs van a hátam mögött, úgyhogy úgy érzem, hogy az a kisfiú, aki még pici korában megálmodta azt, hogy mit szeretne, az a kisfiú, az most felnőtt fejjel azt tudja mondani, hogy sikerült mindent megvalósítani, amit elterveztem.
1: Ferenc Csabát hallották. Európa-bajnok lett Márton Vivianna a nők 62 kilós súlycsoportjában a müncheni Taekwondo Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok versenyző spanyol ellenfele győzött le a döntőben. A férfiaknál Salim Salif Gergely pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett, így ötödik helyen végzett az 58 kilósoknál.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma délután Gyuláról elrajtol a 47. Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny. Tegnap megtartották a hivatalos csapatbemutatót is a gyulai várnál. A 114 fős mezőnyben 15 magyar versenyző szerepel, köztük ott lesz Walter Attila is, aki 2020-ban megnyerte a Tour de Hongrie-t, azóta viszont most először szerepel majd a magyar körversenyen. Walter Attilával Kressz Bálint beszélgetett.
13: Milyen volt a szurkolók üdvivagását fogadni, látni azt, hogy mennyien kedvelnek téged, ez hogyan érintett?
14: Hát nyilvánvalóan mélyen és nagyon jól. Ez egy olyan dolog, amit szerintem nem lehet megszokni, vagy nem is szeretnék. Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
13: Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a Kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, a korábbi alkalmakkor?
14: Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, vagy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg otthon.
1: Walter Attilát hallották. A Tour de Hongrie mai nyitó szakaszát rövidesen 13 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Nemzeti Sportrádióban. Kezdjük a Víz Összeköt adását. Május 14-én a szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, mai társműsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz Göbi, köszöntelek az adásban.
2: Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
1: Talán nem lesz meglepetés azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Víz Összeköt adását, hogy így tavasszal főleg úszás és vízilabda, illetve legszebb reményeim szerint kajakkenuból is most több jut, mint az elmúlt hetekben, hiszen Szegeden világkupát rendeztek a hétvégén, és a világ legjobbjai majd csütörtöktől már Brandenburgban eveznek. De a kajakkenus témák előtt vízilabda, mert hogy egy egészen friss hír látott napvilágot. Göbi, te voltál az, aki kiszúrta a világhálón, hogy Zalánki Gergővel kapcsolatban vannak friss sajtóhírek. Kérlek, oszd meg ezt a kedves hallgatókkal, hogy miről is van szó.
2: Igen, aki benne van a vízilabda világában, annak talán nem is olyan nagy meglepetés, hogy megszellőztették azt, hogy valószínűleg Gergő visszatér a Prorekkóhoz, ahol ugye a Párizsi olimpiát megelőző években játszott, két bajnokok ligáját nyert, gyakorlatilag mindent megnyert, amit klubszinten lehet. Ugye a Rekkónál pont a Párizsi olimpiát szállt ki a mecénás, aki hosszú-hosszú éveken keresztül a világ legjobb csapatát támogatta, ott egyszer csak eltűnt a pénz, és igazából Zalánki Gergő volt az egyik első, ha jól emlékszem, meg talán Álvaro Granados, akit akkor leigazoltak éppen, de ő meg se várta azt, hogy mondjuk bemutatkozzon, vagy edzen a csapattal, akik elhagyták a süllyedni látszó hajót. Aztán ugye pont a szezon kezdete előtt néhány nappal, talán még a BL indulás, ugye azt már nem is tudták vállalni, de az Eurókupát még igen, de ott az utolsó pillanatokban ugye érkezett egy új befektető, a csapatnak a nagy része megmaradt, és azért az elmúlt egy évben sikerült úgy újjáépíteni, erről is beszélünk majd, hogy tényleg a Ferencváros mellett az első számú esélyes a Bajnokok Ligájában. Engem nem lep meg ez a dolog, tehát Gergővel, amikor még Rekkó játékos volt, és többször beszélgettünk, akkor elmondta azt, hogy mennyire jól érzi magát, nem csak a klubnál, hanem a városba, a környéken, ugye a gyerkőce is már oda született, berendezkedtek, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte magát, amikor ott volt, ugye Sandro Suknó vezetőedző is a világ egyik, hanem a legjobb edzője, tehát ott a Rekkónál is fantasztikus a hangulat egyébként a csapatban.
1: Tehát, hogyha világon valaki vízilabdázik, talán két csapatban szeretné majd egyszer játszani,
2: jelenállás
1: szerint.
2: Igen.
1: Az egyik a Ferencváros, a másik pedig biztos, hogy a Rekkó.
2: Így van, ezt nagyon jól megfogalmazott. Tehát amikor szerintem a Gergő úgymond szabadon igazolható volt, akkor ugye beszélgettünk róla, hogy ő mindenhova beférne, és talán a Ferencváros az a csapat, amelyik, ahol harc lenne mondjuk azért, hogy őt leszerződtessék, de ugye Vámos Márton, ha jól emlékszem, pont akkor tért vissza, tehát valahogy az úgy nem is kerülhetett szóba. Nyilván az olimpiákhoz szintén a világ egyik legjobb csapata, de ugye a Ferencváros és a Prorekkó annyira kiemelkedik, hogy a világ legjobbjának 2023-ban megválasztott játékos, ha mondjuk nem ebbe a két csapat valamelyikébe játszik, és kicsit az ilyen pazarlásnak is tűnhet az ő kvalitásait mérve. Szerintem ez egy tökéletes döntés, én már vártam, nyilván szerintem lehet, hogy ez már tavaly nyáron is egyébként érlelődött ez a dolog, de ugye a Gergőnek két éves szerződése volt az olimpiákosszal, ez most lejár. Szerintem a lehető legjobb döntés az, hogy ő visszamegy a Rekkóhoz. Nyilván, ha magyar szemmel nézzük, akkor azért picit még erősebb lesz a Rekkó annál, amilyen most.
1: Hiszen ugye az Alánki éppen a Rekkó színében lett annak idején a világ legjobb játékosa, nyilván ez kellett a válogatottbeli teljesítménye. A válogatott azt most hagyjuk, mert ugye az ma nyáron vélhetően meghívást kap a keretbe, és ha olyan a teljesítménye, akkor Varga Zsolt számol vele, de ez még egy olyan történet, amely most nem is foglalkoznék. Ugyanakkor a hírben elhangzott egy ilyen mondat, és ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, te mit mondasz. Ez az átigazolás, hogyha igaz az, hogy Zalánki megy a Rekkóhoz, nagy port kavarna a világ vízilabdázó közösségében. Hát ez szerintem, ebben van némi erős csúsztatás, mert az, hogy Zalánki visszamegy Rekkóba, ez egy kézenfekvő döntés lehet Zalánki szempontjából, a Rekkó szempontjából. Nem gondolom, hogy ez akkora akkora volumeni átigazolás, mert ha mondjuk Zalánkit teszem azt a Brescia igazolja le, vagy a Hannover, akkor azt mondanám, hogy atyaisten, földindulás történt, de az, hogy ő mondjuk a Rekkóba megy vissza, az biztos, hogy az Olimpiákos számára ez egy komoly érvágás.
2: Hát ez egy komoly érvágás, ez tipikusan annak az esete szerintem, hogy a jó az még jobb lesz, tehát igazából ennyi, itt a nagy port kavar szerintem ez arról szól, annak szól igazából, hogy a világ egyik legjobb játékosát leigazolja a világ egyik legjobb klubja, amely most még erősebb lesz, igazából még azt sem mondanám, hogy felkavarja az álló vizet, mert szerintem Zalánki Gergőnek tényleg vagy a Ferencvárosban van, vagy a Rekkóban van a helye, hát sok sikert kívánunk neki, hogyha majd ez hivatalos lesz. Szerintem erre nem kell sokat várni.
1: Meglátjuk. Elképzelhető egyébként, hogy megvárják a BL csoportkör végét, hiszen a negyedöntős csoportkörnek jelen pillanatban is zajlik az ötödik fordulója. Tegnap a BL csoportban rendeztek meccseket, ugye a Ferencváros kiütötte a német Hannovert, és ezzel megváltotta a máltai repülőjegyét, a Prorekku pedig idegenben verte a Mladost Zágráb együttesét. Ugye a Ferencváros másfél héttel ezelőtt éppen Rekkóban nyert, és visszavágott a budapesti vereséget, úgyhogy ebből a csoportból a Rekkó, valamint a Ferencváros már biztosan ott lesz majd a máltai négyes döntőben. Az A csoport meccseit, és akkor egy picit megint olimpiákhoz hozunk, és Zalánki Gergőzünk, mert a másik csoportban a Barcelonét a továbbjutása már szinte biztos, ellenben a másik továbbító helyre az Olimpiákosz, a Brescia és a Novi Belgrád pályázik. Ma van egy Brescia-Olimpiákosz találkozó, amely szerintem el is döntheti ezt a kérdést, hiszen hogyha az Olimpiákosz mondjuk nem kap ki a Bressától, akkor megy Máltára. Ha viszont vereséget szenved, és a Brescia győz, akkor ott még változhatnak az erőviszonyok, pláne ha mondjuk a Novi Belgrád megveri azt a Barcelonát, amelynek már egyébként mindegy. Úgyhogy itt azért még vannak kérdőjelek. Látom az arcodon, hogy azért neked más erről a véleményed.
2: Picit bonyolultabb a matek ennél egyébként.
1: Igen, ki lehet a Barcelonéta mögött, aki bemegy?
2: Még azt is azt sem merném egyébként 100%-osan kijelenteni, mondjuk, hogy a Barcelonéta mögött, mert ugye a Barcelonéta ugyan 6 ponttal vezet most az Olimpiákhoz mögött, vagy előtt, de ugye két idegenbeli meccse van hátra, az egyik most a Novi Belgrád, a másik pedig az Olimpiákhoz lesz. Tehát adott esetben és ebben a csoportban abszolút elképzelhető, tehát ez nem olyan, mint a Hannover Ferencváros, itt abszolút elképzelhető az, hogy a Novi Beograd és az Olimpiákosz is hazai medencében legyőzi majd a Barcelonát. Tehát nyilván itt azért a többi eredménynek is úgy kellene alakulni az, hogy a spanyolok
1: tehát az Olimpiákosz ne jussanak ki. A Barcelonát pedig kettőt veszít, akkor
2: még ott a Novi Beograd akár be is ugorhat, vagy a Brescia, tehát nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz az adott esetben, amelyik ott még felkerülhet. Én azt mondom, nyilván a papírforma egyébként az, hogy a Barcelona kettő meccset nem fog veszíteni, főleg úgy, hogy 100%-os ebbe a csoportba, és ugye Vígvári Vincével, Burián Gergelyel nagyon drukkolunk azért, hogy ott lennek a négyes döntőbe. Ugye gyakorlatilag azt mondom, hogy ugye egy pont elég lenne a Barcelonának, tehát egy hosszabbításos, 5 méteres vereség valamelyik meccse még bele is fér. Szerintem látva azért tényleg, hogy a szerbeknél most milyen hangulat uralkodik.
1: Igen, erről hamarosan beszélgetünk
2: majd. Azt gondolom, hogy már most Belgrádban elhozhatja ezt a hőneintot, egy pontot a katalán együttes, és akkor egyébként ki is jelenthető, hogy Barcelona Ferencváros lesz az elődöntőbe Máltán, ami egy nagyon-nagyon jó hangzó kis párosítás. Ugye a spanyoloknak már sikerült a közelmúltban egyszer legyőzni a Ferencváros, de ettől függetlenül nyilván a magyar együttes lenne az esélyes.
1: Van azonban egy második számú európai kupasorozatunk, ahol abban reménykedtünk, hogy lesz majd magyar csapat a döntőben. Magyar játékos lesz a döntőben, ez eldőlt, de magyar klubcsapat sajnos nem, mert hogy a BVSC itthon is kikapott a Jadran Split együttesétől, így a horvátok kettős győzelemmel mentek be a döntőbe. Az ellenfelük pedig az a Marseille lesz, amelynek a legjobb játékosa a Radnicki Kragujevac elleni meccsen Nagy Ádám volt, illetve az egyik legjobb játékos a Nagy Ádám, úgyhogy Németh Tóni a Jadran Splittel, vagy Németh Tóni a Jadran Splittel, Nagy Ádám pedig a Marseille-jel masírozott be az Európa Kupa döntőjébe. A BVSC-ért azért fáj szerintem a szívünk, mert az első meccs alapján az egygólos hátrány az nem tűnt ledolgozhatónak, tegyük hozzá, hogy a negyedik negyedben sokat kozmetikáztak a Varga tanítványok, de aztán a split gyakorlatilag majdnem végigvezetve tudott nyerni a Szőnyi ütőszodában, de az is nagy dolog, hogy eljutott a legjobb négyig.
2: Igen, és hallgattam pont itt a rádióban, talán hétfőn volt Varga Dániel a vendég, és ő mondta el azt, hogy maximálisan elégedett a csapatával, mert tényleg kihozták magukból a maximumot a játékosok. Meg kell nézni egyébként, hogy melyik az a négy csapat, amelyik szerepelt ebben az elődöntőben. Ugye a BVSC az egyetlen, amelyik nem a Bajnokok Ligája ágról érkezett. Mind a három csapatban vannak olimpiai világbajnokok, bronzérmesek, ezüstérmesek. Ugye a horvátoknál azt hiszem négy olimpiai ezüstérmes játszott, ott van a világ egyik legjobb kapusa. A Radnicskiben talán öt szerb olimpiai bajnok vízilabdázik.
1: Rasovics, Jaksics, ugye az a Vapenszki, akit ismerhetünk a magyar bajnokságból, tehát ez egy picit ilyen, értsék jól hallgatok, egy retro csapat egyébként bizonyos igen. szempontból, de hát elképesztő játékosokkal.
2: De hozzáteszem, hogy ott egyébként a szezon előtt ott a Bajnokok Ligája négyes döntő volt a kimondott cél a Radnicskinél.
1: Hát erről is beszélgettünk így egyébként, van. Sőt azt megelőző idényben is, hogy a Radnicski lehet a meglepetés csapat. Hát kupa győzelemre van, vagy lehetett volna esélyük, de a Marseille, és akkor beszéljünk róluk is, francia válogatottak, Nagy Ádám, ott is vannak azért délszlávi légiósok.
2: És a legjobb franciák, vagy csak Thomas Vermuthra gondolunk.
1: Úgyhogy izgalmas lesz, tehát magyar győztes biztos, hogy lesz négy Nagy Ádám vagy Németh Toni személyében, hogy meglátjuk, hogy Marseille vagy Jadran Split. És akkor még beszélgessünk a BVSC-ről, mert hogy ma eldől, hogy illetve eldőlhet pontosabban, így már van. Is javítom magamat, ma eldőlhet, hogy ki lesz a Ferencváros ellenfele majd a magyar bajnoki döntőben 17 óra 45 perckor Honvéd BVSC férfi vízilabda bajnoki elődöntő második meccs. 6-3-ra vezet a Honvéd, mégpedig azért, mert tudott nyerni a Szőnyi utószodában. Ebben az idényben három meccset játszottak egymással, mind a három meccsen az éppen aktuális pályaválasztó kikapott.
2: Kettő hosszabbítás ráadásul.
1: Így van.
2: Öt méteresek.
1: Ha ez most is így lesz, akkor folytatódik tovább a bajnoki döntő, illetve bajnoki elődöntő, illetve lesz egy mindent eldöntő utolsó meccs. A kérdés, hogy ez a két csapat befejezi ma szerinted a párharcát, vagy sem?
2: Nagyon nehéz megtippelni, mert engem a Honvéd az előző mérkőzésen egy kicsit meglepett, ugye egy konferencia liga döntőből érkezve tudott nyerni a Szőnyi úton a Gárda, és egyébként nagyon jó játékkal, tehát látványos játékkal, szép lövésekkel, egy sok gólos meccsen tudtak diadalmaskodni. Én előzetesen azt gondoltam, hogy a BVSC hiába az Eurókupa elődöntőjére készült, akkor ugye a visszavágóra készült az elődöntő első meccs előtt. Én azt gondoltam, hogy a BVSC alapvetően jobb erőkből áll. Egyébként ezt még most is így gondolom, de pont Varga Dániel mondta el azt, hogy a Honvédnek van egy olyan sajátos stílusa, ami még az egész európai vízilabdában is egy külön felkészülést igényel. Ebből a szempontból valószínűleg nem jön jól a BVSC-nek, hogy két ilyen európai kupa elődöntő elé és mögé jön egy OB1-es elődöntő. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyébként jó lenne, most a szurkolókra gondolok, akár újságírókra is, hogyha ez a párharc egy mindent eldöntő harmadik meccsen dőlne csak el. Nyilván én nem szurkolok senkinek, de jó lenne, hogyha
1: itt lenne.
2: A jó vízilabdának, mert egyébként nagyon jó meccset játszott a két gárda, és ahogy te is mondod, mind a három szezonbeli meccsén az egy látványos összecsapás volt, és szerintem ez így lesz ma is.
1: És nagyjából azt mutatja, hogy ez a két csapat egyébként nagyjából azonos szinten abszolút. Van tudásban, és az, hogy a Honvéd mondjuk a legutóbbi meccs óta csak erre tudott készülni, és egyébként is BVSC-s oldalról egy picit kellemetlenebb stílusban játszik, vagy legalábbis olyan stílusban, amihez nehéz megtalálni a receptet, és még otthon is játszik a Honvéd. Nálam éppen ezért egy nagyon picit esélyesebb, és szerintem most ez a sorozat meg fog szakadni, de ha nem, akkor
2: annak is örülünk. Hazai csapat?
1: Ugye a hazai csapat nyer ebben a párharcban először a 25-26-os szezonban, de ha nem, akkor pedig láthatunk még egy jó meccset. Úgyhogy 17 óra 45 perctől, akik kíváncsiak erre a találkozóra, az M4 Sport élőben közvetíti, és akkor maradjunk még a férfi vízilabda vonalon, tettünk már arra utalást itt a Kragujevacnál, meg még előtte is, hogy azért itt Szerbiában történt egy-más az elmúlt két hétben. Kicsit derült égből villámcsapásként jött a hír, azt hiszem, egy 10 nappal ezelőtt, hogy jó néhány válogatott játékos és világklassz, és többek között Dusan Mandic azt jelentette be, hogy soha többet nem kíván, vagy addig nem kíván pályára lépni, illetve medencébe szállni a szerb válogatottban, amíg az újonnan megválasztott elnök lesz az elnök, mert hogy egy szintén korábbi kiváló játékos, Slobodan Sorolet a Magyar Vízilabda, illetve a Szerb Vízilabda Szövetség elnöke, és itt most kicsit elébe mentek a játékosok annak, hogy rögtön kiadtak egy ilyen kiáltványt, mert hogy itt most mindenki azt, tehát ketté szakadt a szerb vízilabda. Igazából ez lenne a legfontosabb mondani való ennek a hírnek. Van egy Novi Beográdos vonal, amit az új elnöknek delegálnak, illetve van ugye a régi vonal, ahol meg a Kragujevac féle vonal, ugye jelenleg a Kragujevac vezetőedzője, a szövetségi kapitány, és itt most mindenki attól tart, hogy akkor itt most
2: vagyis a Novi, volt a szövetségi kapitány.
1: Volt a szövetségi kapitány. Úgyhogy ahhoz képest, hogy a regnáló világbajnokról beszélünk, és az olimpia egyik nagy esélyeséről még így is.
2: Olimpiai bajnokra elnézést.
1: Bocsát, az olimpiai bajnok, igen. Szóval, hogy itt azért magyar szemmel is az ember egy picit aggódva figyeli azt, hogy egy ilyen nemzetnél ekkora problémák vannak.
2: Megmondom ezt, hogy abból a szempontból nem meglepő a hír, hogyha ezt valahol el tudok képzelni egy ilyen balhét, az biztos, hogy Szerbia és Belgrád környéke, tehát ott voltunk az Európa-bajnokságon, a helyszínen láttuk, hogy ott akár egymás között is a szerbek tényleg képesek egymás torkának esni valami miatt. Az viszont meglepő, amit te is mondtál, hogy nyilván az olimpiai bajnokról és a regnáló Európa-bajnokról beszélünk, ami most papíron ugye a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csapata. Főleg, hogyha azt a 11 játékost, aki egyébként aláírt ezt a papírt, ezt mondjuk berakjuk a keretbe, hát akkor szerintem mindenki reszketve ugrik ellenünk medencébe.
1: Nikola Jakšić, Dusan Mandic, Strahinja Rašović, Rangelović, Nikola Dedović, Viktor Rašović, a másik Jakšić, Petár.
2: Szóval tehát így gyakorlatilag itt csak olimpiai, vagy többszörös olimpiai bajnokokról beszélünk, ráadásul ők ugye két év múlva Los Angelesben egy olyan tettet hajthatnának végre, ami soha senkinek nem sikerült még a vízilabdában. Tehát az, hogy két évvel az olimpia előtt egy ilyen belső harc indul el Szerbiába, az szerintem, hát nekik biztos, hogy nem fog jót tenni, de valahogy nem tudom elképzelni, nem látom egyébként az egészből a kiutat, tehát hogy egyszer csak azt fogja mondani majd az elnök, akit most választottak meg, hogy elnézést kérek, akkor én most lemondok. Nyilván egyébként ez lenne az út, tehát ezért írták alá a papírt. Nagyon kíváncsi leszek, mert ugye hamarosan lesz mondjuk egy budapesti világbajnokság is, ugye a szerbek nem jutottak ki a világkupa döntőre, tehát nekik egy év múlva lesz az igazán az első nagy verseny.
1: Van egy évük arra, hogy rendet tegyenek nagyjából?
2: Bár bocsánat, mert ugye az is még múlt heti hír, hogy kiadták ugye az olimpiai kvalifikációt, és a 2027-es, tehát a jövő év elején, februárban sorra kerül világkupa győzelemmel már olimpiai kvalifikációt lehet szerezni. Tehát azt gondolom, hogy ezt a mostani világkupát, ha jól emlékszem, a szerbek akkor talán 9 új játékos próbáltak, és erről beszéltünk is, hogy ők jó eséllyel ezt el fogják engedni egy ilyen fiatalitás próbálkozás keretében. Ez meg is történt, nem jutottak ki, szerintem ebből egyébként semmi probléma nincsen. Viszont nekik most nagyon rá kéne feküdni arra, hogy ezen a világkupán és majd a világbajnokságon jól szerepeljenek, mert én azt gondolom, hogy egyébként ugye a Los Angeles-i olimpiára az utolsó kvalifikációs verseny, az majd egy olimpiai torna lesz, nem tudjuk pontosan mikor, de ez valószínűleg mondjuk egy hónappal lesz kb. Az olimpia előtt. Hát szerintem senki nem akar még az olimpiai felkészülések közben, vagy előtt még utolsó pillanatban a kvalifikációt szerezni.
1: Hát meg odaidőzíteni egy csúcsformát, mert azért a vízilabda felkészülés, igen, az nem úgy néz ki, hogy akkor legyél június 20-án is csúcsformában, és majd
2: főleg
1: az olimpiai
2: a szerbeknél,
1: tornára,
2: akik egyébként számos világversenyen már megmutatták azt, hogy az elején kicsit ilyen alibibe valahogy így átverekedjük magunkat, és akkor a végjátékra pörögnek, főleg azért, mert ugye nagyon sok 30 pluszos játékosuk van, sőt a legjobb játékosaik azok már majdnem, hogy közelebb vannak a 40-hez, mint a 30-hoz.
1: Egyébként a keretnek az egyharmada.
2: Így van. Tehát nekik nagyon szükségük lenne arra, hogy mondjuk rápihenve menjenek egy olimpiára, de hát ha ilyen belharcok lesznek, és tényleg 11 olimpiai bajnok azt mondja, hogy ő most a következő időszakban nem hajlandó vízbe ugrani, azért az ott azért komoly probléma lehet. És egy háromszoros olimpiai bajnok nemzetnél adott esetben kockára tenni azt, hogy most nagyon sarkítok, hogy nem is arra gondolok, tehát hogy adott esetben nem jutsz ki az olimpiára. Nyilván jók a szerbek, de azért, hogyha 11 játékost kiveszel,

0: Ez nagyjából olyan, mint hogyha a brazil, az argentin, vagy éppen most az olasz labdarúgó válogatott nem jutna ki a foci VB-re, olyan kaliberű földindulás lenne akkor igen. Szerbiában. Mi viszont váltunk a magyar női válogatottra, mert hogy ma délelőtt Cseh Sándor, a női válogatott szövetségi kapitánya volt az M4 Sport nemzeti sporthíradójának vendége, és többek között arról is beszélt, hogy hogyan élte meg a csapat ezt a rotterdami világkupa selejtezőt, amelynek ugye az lett az eredménye, hogy a magyar csapat kijutott a Sydney világdöntőre, körbeverésekkel, de a lényeg, hogy megvan. Nagyon sok fiatalt kipróbált, 4 világversenyújonc volt a válogatottban, Alaksa Kinga, Hetzl, Adrien, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé. Úgyhogy többek között az újoncok szerepéről beszélt Cseh Sándor az adásban, illetve arról, hogy miért is jó, hogy a válogatott végül tétversenyt, illetve tétmérkőzéseket tud játszani majd a nyáron Sydneyben. Erről hallgatunk meg most egy rövid összeállítást.
1: Alapvetően mindenkivel elégedett voltam. Természetesen egy pár napig tartani ezt a szintet, vagy megmutatni a játékosnak a jó oldalát, az azért könnyebb, mint aztán éveken keresztül ezen a szinten játszani, vagy beleerősödni ebbe a mezőnybe. Tehát ez abszolút csak egy ilyen lehetőség, amit látunk ezekben a játékosokban, de tényleg az, hogy nem, tehát nem ez a tipikus felépítés volt, hogy akkor 14-15. Helyen játszik egy kicsit, megmártjuk a válogatottban, hanem fontos posztokon kellett szinte felváltva, de végigjátszani a mérkőzést, és elégedett voltam, éppen ezért bizakodó vagyok, de ez még semmit nem jelent. Tehát most az iszonyat kemény munka, az még nekik most kezdődik. Igaz, hogy sok csapat jutott tovább, viszont aki nem jut tovább, az meg egy nagyon nagy vesztes. És ezért volt egy ilyen feszültség is. Úgyhogy összességében nekünk hosszú is volt ez az egész, hiszen már eleve Görögországban voltunk előtte 3 napot, tehát a 2 együtt majdnem 2 hét volt. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon tanulságos volt, és megjártuk tényleg egy kicsit a poklot, meg egy kicsit a mennyországot. A végére azért nagyon jól jött ki ez a happy end az utolsó napra, és örülök, hogy nem csak mindent megtettünk, hanem hogy azért szerencsénk is volt, mert azért az is kell a sportban. Amiért nagyon örülök, hogy kijutottunk, az a felkészülés. Mert a felkészülés során viszont így élesben készülünk egy versenyre. Jönnek a hollandok hozzánk edzőtáborozni, lesznek válogatott meccseink, megyünk Ausztráliába előtte egy tornára, és az épülő csapat szempontjából ezek a felkészülési meccsek szinte ugyanolyan fontosak lesznek, mint maga a világkupa döntő. Ha így nézem, ebben a másfél hónapos ciklusban már igen, szeretnék látni fejlődést mindenképpen.
0: Az elmúlt 2 percben Cseh Sándort, a Magyar Női Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát hallottuk, aki beszélt arról, hogy miért is volt fontos, hogy most a fiatalokkal teletűzdelt válogatottnak egyrészt legyen sikerélménye, az összejött, illetve kiemelte, hogy azért is volt jó ez a torna, mert itt most tényleg nem arról volt szó, hogy a fiatalokat beküldte a negyedik negyed végére, vagy az első negyed végére egy-egy faltot begyűjteni, nem csak játékperceket kaptak, hanem teljes meccseket felváltva, illetve egész negyedeket, 2 negyedeket. Tehát valóban ki lehetett azt próbálni, hogy ilyen helyzetben akár a spanyolok, akár az amerikaiak, akár a görögök ellen mire képesek, és szépen megugrották.
2: Igen, és mindezt ráadásul tényleg egy olyan tornán tehették, hogy a japán volt az egyetlen olyan válogatott, ami kötelező győzelem volt ennek a csapatnak. Az összes többi mérkőzése a világ legjobbja jelen játszottak. Tehát az olimpiai ezüstérmes, az olimpiai bajnok, a többszörös olimpiai bajnok, amerikaiak, tehát ezek a fiatal játékosok egy ilyen viadalon, ami egyébként szerintem nem is tudom, hogy mikor volt ennyire nehéz dolga bármelyik vízilabda válogatottnak egy-egy tornán, hogy 6 nap alatt 6 meccset játszani, volt ugye olyan, amikor nem tudom, talán 18 óra telt el 2 mérkőzés között, ez egy olyan brutális terhelés.
0: Azon a gyalog, hogy nem szokott lenni, mert ugye például az olimpián ugye ott minden másnap játszol, minden más, mert ott női nap, férfi nap, női nap, férfi nap. Európa-bajnokság, világbajnokság szinte
2: ez
0: hasonló.
2: Egyébként ilyen világkupa döntőkön van, de ugye ott se játszanak 6-ot, tehát ott mondjuk 3-at, maximum 4-et nyomnak le egymás után, ami egyébként szintén nagyon kemény, és ugye nem lehetett látni sajnos televízióba például az ausztrálok elleni meccset.
0: Egyébként.
2: Az volt az utolsó meccs, és a lefújást követően hívtam Csurka Gergelyt, a válogatott sajtósát, mert annyit láttam, hogy a teljes második fél időben, ha jól emlékszem, összesen 4 gól volt, tehát 2-t mi lőttünk, 2-t az ausztrálok, és hívtam, hogy hát ezt hogy kell elképzelni, mi történt ebbe a 2 negyedbe, és mondta, hogy annyira fáradt volt már mindkét csapat, hogy csak is a védekezésre koncentrált mindenki. Tehát egyébként mindenkinek ajánlom mondjuk 21-25-ös medencébe tiszta erőből mondjuk 6-8 host, és utána kezdjen el taposni és próbálni, nem tudom, lőni vagy ilyesmi. Elképesztően nehéz dolog. Itt ugye mind a 2 együttes, tényleg főként

0: A védekezésre összpontosított a magyarok, ugye ekkor két gólos előnyben voltunk a félidőbe, Nesmé Bogi nagyon-nagyon jól védett, és az egész tornára igaz, de hál' Istennek az ausztrálok ugyanolyan fáradtak voltak, mint mi, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, mert ez Ausztrál az egy nagyon fizikális csapat. És az, hogy a hatodik napon, a hatodik meccsen ebben mi fel tudtuk velük venni a versenyt, gondoljunk csak abba bele, hogy 24 órával korábban 17-6-ra verték a világbajnok görögöket.
1: Ezzel a görögöket és így utólag ki is pöckölték a színű tornáról.
0: Ki is pöckölték minket, meg valamennyire segítettek is. Elnézést mindenkitől, hogyha nem tudom, véletlenül az én tanácsaimra hallgatva sport fogadott, mert én azt mondtam, hogy nem érzem azt, hogy megnyerjük ezt az ausztrál meccset, de hál' Istennek így lett. És ugye a világkupa döntő is az egy újabb esély arra, hogy gyakorolhasson ez a gárda, de ugye Cseh Sándor azt már korábban elmondta, hogy a világkupa döntő az még kicsit azért egy szűkebb keret lesz, tehát azt gondolom, hogy akit ott fogunk látni, azt jó eséllyel már a hazai világbajnokságon is, ami viszont már tényleg az olimpia főpróbája. Nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen két éves periódusokról beszélünk, de már látjuk azt, hogy azért egy hazai VB után ott azért már nagyon nehéz lesz bekerülni a keretbe, főleg, hogyha mondjuk bízunk ebben egy jó szereplést, tehát teszem azt egy döntővel olimpiai kvalifikációt szerez a gárda, azt a 13-15 játékost onnan már nagyon nehéz lesz kiszorítani, főleg úgy, hogy ugye utána gyakorlatilag az olimpia az egyetlen igazi nagy verseny, kivéve, ha mondjuk nincsen olimpiai kvalifikáció, mert akkor a 28 évei EB-n kell azt megszerezni, ne adj Isten arra, mondjuk az olimpiai tornáról, amiről már beszéltünk.
1: 16-ban azt hiszem így jártunk, és Európa bajnokok lettünk. De az
0: ez
1: egy,
0: így van.
1: De most azt ne ismételjük meg, mármint olyan értelem, hogy lehetünk Európa bajnokok, de jobb lenne már nyilván ezt a budapesti VB megszerezni a kvótát, ez még nagyon messze van.
0: Sőt, egyébként a világkupán is meg lehet. Tehát...
1: Igen, tehát lehet, hogy úgy megyünk már Budapestre, illetve hát megyünk, szóval, hogy úgy játszunk. Még egy gondolat erejéig térjünk össze arra, amit Cseh Sándor mondott. Az interjú nagy része, mármint a stúdióbeszélgetésben azért arról beszélt, hogy itt egy fejlődési folyamatról, tanulásról beszél, és hogy az említett négy fiatalnál is itt azért még nyilván nagyon sok szempontból nem érték el azt a szintet, amit mondjuk egy stabil válogatott kerettagság megkíván, de nagyon jó az út. Tehát itt még mentális, fizikális, egyéb dolgokban kell fejlődni, és hogy a munka nagy része még most jön, és hogy azért jó, hogy kijutottunk erre a Sydney Világkupa döntőre, mert így a felkészülést is úgy lehet felépíteni, hogy egyébként a végén van egy komoly torna, ráadásul komoly riválisokkal tudsz játszani, úgyhogy ott tényleg lehet még dolgozni egy teljes nyarat.
0: Igen, és szerintem ez ilyen rosszban valami jó, tehát hogyha valaki már járt Magyarországról Ausztráliába, ott azért az utazás és az időeltolódás az egy iszonyatosan nehéz feladat azt adoptálni, hozzászokni, és azért nem hiszem, hogy van arra megfelelő költségvetés, hogy mondjuk, nem tudom, két héttel korábban kiutazzon az ember Ausztráliába, hogy átvegye az ottani ritmust, az egy nagyon-nagyon megterhelő feladat lesz minden játékosnak, és azt gondolom, hogy aki ott jól teljesít, az bebetonozza magát egy hosszú időre a válogatottban, mert az tényleg egy nehezített pálya lesz, és ott már tényleg a világ legjobb csapatai lesznek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy azon a tornán tér vissza, ha így mondhatom, hogy visszatér ugye az orosz válogatott, amelyik a Divízió 2-ből kezdte meg most hosszú idő után a szereplését, és egyébként számomra meglepő, egy kicsit nehezen nyerte meg a csoportját, a kínaiakat verték a döntőben 5 méteresekkel.
1: Három vagy 4 éve nem láttuk az orosz válogatottat.
0: Nem, de egyébként híreket hallottunk róla, elképesztően erősek, amennyire én tudom. Tehát itt most bejön, ugye mindig azt mondtuk, hogy Európában van 4 vagy 5 csapat, aki bármilyen tornát megnyerhet, hát ez most inkább 5-6 lesz az oroszokkal kiegészülve. Nagyon jó teszt lesz tényleg ez a torna, és gyakorlatilag az, hogy a kapitány beírhatja már a naptárba azt, hogy itt van egy fix felkészülési pont, és nem kell keresgélni, mondjuk elmenni, nem tudom, Olaszországba, Spanyolországba ide-oda edzőtáborozni, és ott mondjuk egy-két kapus gyakorlás között beiktatni egy meccset, ami nyilván hasznos lehet, de azt gondolom, nem ugyanaz. Tehát itt kőkemény tét van, főleg az, hogy ugye a Nemzetközi Szövetség az olimpiai kvalifikációt is beletette ebbe, azért azt szerintem ez egy nagyon-nagyon motiváló dolog a csapatoknak, főleg úgy, hogy ugye az Egyesült Államok résztvevőként biztos résztvevője, vagy házigazdaként ugye biztos résztvevője az olimpián.
1: 28-as játékok.
0: Tehát az ő, hogyha Amerika játssza a döntőt, akkor ugye az ellenfele az automatikus olimpiai kvalifikációt szerez. Úgyhogy ott mindenkinek szerintem az lesz a célja, hogy valahogy beverekedje magát a fináléba.
1: Ami ebből a szempontból akár jó hír is lehet, hogy nem vagyunk ugyanazon az ágon.
0: Így van.
1: A magyar női válogatott július 22-én Sydneyben a spanyolokkal játssza majd a negyeddöntőt. Ennek a párharcnak a továbbütője pedig az olasz-ausztrál győztessel játszik majd az elődöntőben. Ezt követően jött majd a finálé, de ez nagyon messze van még, tehát július 22-től
0: 25-ig lesz. Már csak két hónap egyébként.
1: Nézőpont kérdése, így van Ausztráliában. A vízilabdás blokkot ezzel lezárjuk, van még 5 percünk, hogy egy picit kajakozzunk. Péntektől vasárnapig Szegeden rendezték meg az első gyorsasági kajakos és kenus világkupát, amely már beleszámít az olimpiai kvalifikációba. Még a résztvevők sem pontosan tudják, hogy majd hogy fog kinézni a végén a matematika, és hogy lesz a pontszámítás.
0: Pedig esküszöm, ez lett volna az első kérdés.
1: Az biztos, hogy nagyon fontos a négyes, tehát minél jobb négyes eredmények kellenek, illetve a nem olimpiai számok közül is az egyes számokban elért, vagy egyes számok versenyeiben elért eredményekért is kapnak pontokat, így például, csak hogy mást nem mondjak, Csorba Zsófia kenu 5000 méteren nyert világkupa győzelme is sok pontot hozott a konyhára, úgyhogy majd lesz 27-ben valamikor egy összesítés. Ami a negatív része a dolgoknak, hogy itt is csökkentették az olimpiai indulók számát, úgyhogy amíg például férfi kajakban 6 kvótát lehetett szerezni Párizsra, itt a 28-as játékokra már csak 5 kvótát lehet, tehát nem lehet azt megoldani, hogy mondjuk...
0: Hogy Varga Ádám és Kopasz Bálint mind a ketten induljanak.
1: Igen, és még, és még külön egy négyes, tehát valamelyik őjüknek be kell ülni a négyesbe, vagy nyilván csak az egyik őjük megy, és a négyes megy. Nagyon-nagyon sok a nyitott kérdés, de az biztos, hogy egy izgalmas időszak elé néz a kajakkenu.
0: Mi volt ennek a világkupának a legérdekesebb története? Én végigolvasgattam itt a hírkiadást, nekem például Tótka Sándor neve, ami így föltűnt, tehát valahogy én, aki nem vagyok benne a kajakkenukban, valahogy, ha Tótka Sándor nevét meglátom, az biztos valami győzelem kapcsán van, de az biztos, hogy van mindig valami más. Ugye egy 200-as olimpiai bajnokról beszélünk, most 504-esben.
1: Igen, megnyertek a ment és a poklot is, mert hogy a négyessel megnyerték a világkupát, nagyon-nagyon komoly döntőt ment az a hajó, erőt demonstrált, és maga biztosan nyert, majd jött a másnap, a párosban a középfutam után viszont kizárták őket.
0: Ez mennyire gyakori dolog egyébként, egy kizárás, és légy szíves, mesélj nekem arról, hogy miért zárták ki őket, ugye az... Ha nagyon le akarom szűkíteni, hogy túl könnyű volt a hajójuk, de hogy lehet túl könnyű egy hajó?
1: Ugye van arra szabály, hogy milyen súlyúnak kell lenni annak a bizonyos hajónak, legyen az kajak vagy kenu. És van ott egy mérlegelő, fölrakod a hajódat, megnézed, hogy megvan a súly. Ha mondjuk kisebb a súly, most futam előtt beszélünk, akkor lehet belerakni plusz súlyokat. Ugye a hajóknak van egy standard súlya, de akkor, amíg belerakod a szivacsot, amin ülsz, a lábtámaszt, tehát, hogy azért itt vannak mozgó súlyok, és akkor a végén, amikor megvagy a saját hajóddal, egyébként a kajakosok meg a kenusok ilyen kis barkács készlettel járnak egyébként, mert mindenki saját maga az igazítja a hajót. Van mondjuk akkor 20 kiló, ha fölötte vagyok, akkor nagyon jó, mehetünk. Itt az történt, hogy az ICF rögtön a világkupa rajtja előtt egy csapat megbeszélésen mondta, hogy változtattak egy szabályon, ami azt jelenti, hogy most már a hajókon lévő GPS jeladó, illetve ennek a tartója, az nem számít bele a súlynak. Uh-huh. Tehát úgy kell mérlegelni, hogy azt leveszed. És itt elkövették azt a hibát a nem feltétlen a versenyzők, tehát itt nyilván megoszlik, hogy kinek a felelőssége, hogy ez a hajó, ez úgy volt meg minimum súllyal, hogy a GPS jeladónak a tartója is rajta volt. Viszont a versenyzés után ezt levették, és amikor úgy tették le a mérlegre, akkor ott 10 dekával könnyebb volt a hajó, és itt mindegy, hogy 1 deka vagy fél kiló a végek kizárás. Egy ilyen nagyon ismert eset volt még a 2019-es szegedi világbajnokságon, a Kozák Danuta a Kárász Anna kettőst ugyanúgy egy középfutam után zárták ki, ott azt hiszem fél kilóval volt könnyebb a hajó, sajnos, ott viszont az egyik edző hibázott, mert kimaradt egy súly, és nem lett úgy lemérve a hajó, úgyhogy nagyon bosszantó a bizonyos szempontból, ez viszont azt is jelentette, hogy a Kuruc Levente Fodor Bence páros, akik a hazai válogatott megnyerték, és egyébként nagyszerűen neveztek a világkupán is, ők ezzel a válogatót is kvázi megnyerték és lezárták, úgyhogy a Nádas Tótka páros ebben az idényben már nem tud menni párost, ellenben az imént említett négy fiú a négyesben ott van, és majd csütörtöktől Brandenburgban is együtt versenyzik.
0: Mennyit számíthat egyébként, mondtad, hogy a matek az még nem tiszta, de mennyit számíthat egy ilyen kizárás, egy ilyen apró hiba, hogy gyakorlatilag nullázol, hogy így mondjam, a pontszerzések kapcsán?
1: Azért nem nullázol, mert közben a másik páros hozta a pontot. Tehát csak egy magyar egység tud pontot hozni, és az viszont megvolt. Uh-huh. Ez szerintem egy ilyen nagyon fontos tanulság, hogy erre is figyelni kell. És ez inkább legyen egy első olimpiai kvalifikációs versenyen, tehát szerintem ezt most mindenki, nem csak a magyar csapatból, lehet, hogy a közvetlen riválisok közül is mindenki...
0: Beégett mindenkinek.
1: Hogy erre nagyon figyelni kell, mert ezen elúszhatnak ennél sokkal komolyabb dolgok. Ez most egy olyan hiba volt, amivel a srácok elveszítették a jogot, hogy párosban menjenek világversenyen, de ez apróság ahhoz képest, amilyen komolyabb következményei lehetnek mondjuk egy világbajnokságon, vagy egy olimpián, szerintem tanultak belőle.
0: Említetted itt, hogy Tótka Sándor megjárt a poklot és a mennyet is, de így volt ez talán Varga Ádámmal is, ha jól láttam, tehát neki kerestem a nevét először a K1000 döntőjében, aztán láttam, hogy C-döntős volt, de utána viszont 500-on nagyon szépen javított. Mi történt vele?
1: Ádám egy elképesztően jó karakter, én őt egyébként mindenkit nagyon kedvelek a kajakkenu válogatottból, de ő egy olyan személyiség, aki minden esetben odáll és elmondja a tutit, és nincsenek közhelyek, nincsenek, amit egyébként az ember elfogad, mert most rögtön a futam után, ha valaki azt mondja, hogy hát megpróbáltuk kihozni a maximumot, ez sikerült, elfogadjuk, ez a igazából semmi baj nincs. Az Ádám elrontotta a középfutamát, kijött és nyilatkozott nekünk ugyanúgy, hogy mi történt, és nagyon önkritikusan elmondta, hogy ezúttal a felkészülés nem úgy sikerült, ahogy korábban. Ennek pedig az az oka, hogy most télen beiktattak, illetve még az előző év végén egy olyan melegégővé edzőtábort, ami korábban nem volt. Illetve hamarabb is volt a verseny, tehát egy 2-3 héttel, most hogy a kedves hallgatók is értsék, picit el lett számolva a felkészülés, tehát még ennyi hiányzott volna ahhoz, hogy ő a legjobb erőben álljon oda erre a válogatóra, és az Ádámnak pont az állóképességi részéből hiányzik ez a 2-3 hét, a sebessége megvan, ez bizonyította 500 méteren, bár ott is a végén egy picit elfogyott, úgyhogy ennyi történt. Nyilván 26, ez most még belefér, de szerintem ő is tanult ebből, nyilván ezzel számára az 1000 méter az ugrott, erre az idényre Kopasz Bálint fogja vinni ezt a számot az Európa-bajnokságon és majd a világbajnokságon is. Ádámnak maradt az 500, illetve az 5000, tehát őt is láthatjuk még idén világversenyen, de az 1000 méter, ez egy kritikus pont lehetett volna, viszont Bálint megint extra volt, úgyhogy ha egy nagyon picivel vagy hosszabb a pálya, vagy nagyobb szembeszél van, akkor a Bálint meg tudta volna előzni a Pimentát a döntőben, mert hogy...
0: 36 éves ellenfelé.
1: Igen, a Pimenta egy nagyon picit elfogyott a végére, Bálint pedig jött fel, de a Pimentának kitartott az elején, tehát egy picit még van a pályában, akkor Bálint megelőzi, vagy hogyha nagyobb a szembeszél, és erre mondják a kajakosok, hogy hosszabb a pálya, mert több időt töltesz kint, akkor is lehet, hogy utoléri, de nincs értelme erről beszélni, elképesztően erős mezőnyben lett Bálint ezüstérmes, továbbra is álló csillaga a férfi kajaknak, van még ideje a világbajnokságig felkészülni, ő pontosan tudja, hogy mit kell azért tenni, hogy majd a VB-n is a lehető legjobb formában legyen. Úgyhogy csütörtöktől tehát Brandenburgban kajakkenu, és hát folytatódnak az izgalmak, ahogy említettük, ma BVSC Honvéd, illetve pontosabban Honvéd BVSC férfi vízilabda bajnok elődöntő az M4 sporton. A víz összeköt adásával viszont legközelebb a jövő szerdán találkozhatnak a kedves hallgatók. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és kiszúrt ezt az alánkírt, tehát kíváncsian várjuk, hogy a Rekko és az Olimpiákhoz mikor jelenti majd be, hogy mi lesz Zalánki Gergő sorsa, de valóban nem lepődnénk meg azon, hogyha újra Olaszországban játszana. Kedves hallgatók, a Víz összeköt május 14-i adását hallották. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Göbös Gábornak még egyszer köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.
1: A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil búcsúzik. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, ezúttal is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Nem túlzás azt állítani, hogy Sugar Ray Leonard a világ valaha élt egyik legjobb ökölvívója. Persze múlt időben beszélhetünk már róla itt a sporttörténelem adásában. Leonard négy súlycsoportban, tehát négy súlycsoportban világbajnoki címig jutott, majd Turi Gábor elmondja azt is, hogy ez miért világszenzáció, ha valaki önmagában ezt nem tudná hova tenni és elhelyezni. Olimpiai bajnok is volt, a profik táborába állt aztán, nem nehéz súlyúak között vitézkedett, mégis szinte valamennyi boxrajongó ismeri. Tudni kell, az 1980-as években a profi ökölvíves király kategóriájában a nehéz súlyban eléggé átlagos volt a felhozata. Ezzel szemben a váltó, nagyváltó és középsúlyban igen erős mezőny állt össze. Ugye jó a felvezetés, bár ezt is neked köszönhetem, Gábor.
4: Igen, jó a felvezetés, mert 1956. május 17-én Wilmingtonban, az Egyesült Államokban született Sugar Ray Leonard, és a kevésbé jártasak is tudják, tehát akik a boxvilágban nem annyira ismerős, hogy Roberto Durannal, Thomas Hearnsel és Mervyn Haglerrel legendás négyest alkotott.
3: Rögtön tisztázzuk, Leonard miért ragasztotta Ray keresztneve elé a sugar jelzőt, ami ugye angolról magyarra cukrot
4: igen,
3: jelent.
4: Igen, édes. A bunyós kedvenc filmje Martin Scorsese Dühöngő Bika című alkotása, amely a nem éppen példás életű középsúlyú boxoló Jake LaMotta életét dolgozta fel. Legnagyobb ellenfele Sugar Ray Robinson volt, aki iránti tiszteletből Leonard felvette a Sugar nevet. Ray Charles zenét imádó édesanyja eredetileg a Ray nevet adta Wilmingtoni születési fiának, s ebből lett idővel Sugar Ray.
3: Milyen körülmények között nőtt fel?
4: Egy héttagú család ötödik gyermekeként született Cicero és Gida Leonard házaspár fiaként. Apja Cicero a haditengerészetnél boxolt a második világháború idején, majd a Washingtonban talált munkát éjszakai műszakvezetőként, a mama pedig napközben ápolónőként dolgozott egy rehabilitációs otthonban. Leonard egy rekreációs központban kezdett edzeni, amelyben nem elsősorban olimpiai bajnokok nevelése volt a cél, inkább a gyerekek távol tartása a bűnözéstől. Idővel a Maryland de Palmer Parki központ bunyósai számos trófeát nyertek, nem ennyit Leonard, akit adottságai alapján a programért felelős Dave Jacobs óriási tehetségnek tartott. 15 évesen legyőzte a Washington környékén legjobbnak tartott pehelysült Bobby McGruder-t. Leonard később így emlékezett erre a mérkőzésre. Az ellenfele aznap este visszalépett, és valaki azt mondta, van itt ez a srác, én pedig azt mondtam, persze megküzdök vele, és nem csak megvertem, hanem ki is vertem belőle a szuszt. Ez volt a kezdők elleni bunyók vége számomra. Addig csak egy éve boxoltam versenyszerűen, de azután már a nyílt osztályban harcoltam.
3: Nem véletlen, hogy Leonard a legendás edző Emmanuel Stewart látóterébe került.
4: Stewart így emlékezett a kezdeti időszakra, idézem, először 1972-ben láttam a Cincinnati keleti olimpiai selejtezőn, még csak egy babarcú kisrác volt, és a nála sokkal idősebb Greg Whaley-vel küzdött, Ray akkora sót csinált, hogy mindenki azt kérdezte, honnan jött ez a kölyök. Leonard 1974-ben megnyerte a Golden Gloves aranykesztyű versenyét, és bekerült az Egyesült Államok válogatottjába, de idézzük Stewartot, izgalmasabb volt, mint bárki, akit valaha láttam. 1976 elején Detroitbe jött, és több napig edzett a Kronk gymben, a srácok gyakorlatilag örökbe fogadták. Az olimpia alatt a Kronk úgy nézett ki, mint egy Ray Leonard szentély, mindenhol Ray képei voltak a termünkben.
3: Illik megjegyezni, a Kronk Gym az amerikai profi boxolók mondjuk így keltetője volt Emmanuel Stewart irányítása alatt. Mennyiben volt jogos a Leonard imádat a boxteremben?
4: Az ismert sportújságíró Howard Cassell azt jósolta, hogy Sugar Ray Leonard lesz az 1976-os olimpia Olga korbutya. Emlékezzünk, a szovjet tornász az 1972-es müncheni játékokon meglepetésre 3 aranyérmet nyert.
3: Ezek után a kisváltó súlyú Leonard remekül boxolt Montrealban 1976. 2006-ban.
4: Olyannyira, hogy a játékok alatt sztár lett Amerikában, azt is tudták, hogy középiskolai szerelme Juanita Wilkinson fényképével a boxcipőjében rejtve lépett a ringbe, és ezt mondta Leonard, nem magam miatt bunyóztam, jó pontokat akartam szerezni a barátnőmért, Juanitáért csináltam az egészet. Sikerét követően pedig ezt mondta, ez az érem minden, amit valaha is akartam, sohasem leszek profi harcos, ezt megígérem, itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Azt hitte, olimpiai sikere szerződéseket hoz, kongresszusi ösztöndíjat kapott, az volt a szándéka, elvégzi a Maryland Egyetem kommunikáció szakát, majd jogi diplomát szerez.
3: Ám porszem került a gépezetbe.
4: Nyilvánosságra került, hogy Juanita havi 156 dollár segélyt kért, Leonard nyakába apasági pert akasztottak, annak ellenére, hogy sohasem tagadta, tőle van a gyerek. Amikor a per híre elterjedt, sok támogatást elvesztettem, ráadásul Juanitát megfenyegették, nyilatkozta erről később Leonard. Anyagiak hiány, az egyetemi álmok elúsztak, munka után kellett néznie, erre így reagált. A bunyó volt az egyetlen, amelyben nem kellett a nulláról indulnom, elég ismert voltam, hozzátette. Beszéltem a mentorommal, Jenks Mortonnal is, aki megerősített ebben, a bunyóval egy álmom vált valóra, ez az életem.
3: Hát nem véletlenül ezt mondta, hogy a bunyóval egy álmom vált valóra, hogy ez az életem, mert hogy ezek után szinte természetes, hogy Sugar Ray Leonard profinak állt.
4: Első meccsét 1977. február 15-én vívta, alig több mint két év elteltével 1979. novemberében a boxvilág tanács váltósúlyú világbajnoki címért a portorikói Wilfred Benitez győzte le. A Las Vegas-i Caesars Palace közönsége fordulatokban gazdag pazar összecsapást láthatott, amelyet az utolsó, a 15. menetben technikai KO-val a kihívó amerikai nyert meg.
3: Hogyan alakult a folytatás?
4: Egyszerű lenne azt mondani, hogy innentől kezdve sima volt Leonard útja, ám akárcsak Beniteznek, második címvédő meccsén neki is meggyűlt a baja. Az ekkor 71 győzelemmel és egy vereséggel álló panamai Roberto Durán kihívását elfogadva Montrealban 1980. június 20-án kikapott. Ezt sokan annak tulajdonították, hogy a találkozót megelőzően a panamai ordinári módon szitta ellenfelét és felmenőit, a címvédő ettől nem tudta magát függetleníteni, felvette a kesztyűt, s kiváló technikája ellenére odaállt verekedni.
3: A profi ökölvívásban a nagy csaták előtt nem egyszer becsmérlik egymást az ellenfelek, mondhatni megy a trash and talk, vagy trash talk.
4: Leonardot ez feltüzelte, meg akarta mutatni, hogy ki a legény a gáton. Nem jött be, a kihívó egyhangú pontozással győzött. Az 5 hónappal későbbi visszavágó még az első összecsapásnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Leonard másodszor már hideg fejjel bunyózott, azt csinálta, amit tud, villámgyorsan elmozgott, közbeütött, majd eltűnt, elérhetetlenné vált az egyébként mázsás ütései miatt a kőöklű becenévre hallgató Durán számára. Ráadásul számos alkalommal leeresztett karral ingerelte a panamait, közben pontos feltartó egyeneseket ütött. A panamai felháborodott, hogy ellenfele nem vállalja fel a nyílt ütésváltást, ezen olyannyira frusztrált állapotba került, hogy a 8. menetben hátat fordítva ellenfelének csak azt is tételgette, no más, azaz nem kell több. A boxtörténet egyik legkülönösebb mérkőzése volt az 1980. novemberi New Orleans-i.
3: Az elején itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával arról beszéltünk, hogy a nagy négyesben Leonard mellett ott volt Durán, Marvin Hagler, vagy Hagler és Thomas Hearns. Melyikük lett Sugar Ray ellenfele Durán után?
4: A nagy négyesből a hitman, azaz az ütőember Thomas Hearns következett, aki a WBA bajnokaként lépett ringbe. Ismét Las Vegas volt a helyszín 1981. szeptember 16-án. A magas ellenfél sok gondot okozott Leonardnak, annak ellenére, hogy kétszer is megrendítette. Mégis a 12. felvonást követően a hitman vezetett Leonard edzője Angelo Dundee, aki nem mellesleg Muhammad Ali trénereként vált ismerti, meg is jegyezte, idézem, 9 percet van, elmegy a hajó, fiam, elmegy. Nem ment el. A WBC bajnoka olyannyira megtátosodott, hogy a 14. menetben lefiniselt ellenfelé technikai KO-val nyert. Évekkel később Sugar Ray Leonard így emlékezett győzelmére. Tommy Hearns ezekben az időkben elpusztíthatatlan harci gépnek tűnt, úgy gondolom tehát, hogy a felette aratott győzelmem volt pályafutásom csúcsa habatortán. A Ring magazinnál 1981-ben ez a találkozó lett az év mérkőzése.
3: Viszont rendeztek egy visszavágót is, nem meglepő módon.
4: 8 évvel később a WBC és a WBO nagy középsúlyú övért vívott revansukat 1989. június 12-én Las Vegasban egy pontozó Hearnsnek, egy Leonardnak adta 113-112 arányban, egy pedig döntetlent hozott ki 112-112-re, tehát döntetlent hirdettek, pedig Sugar a harmadik és a 11. menetben is padlót fogott.
3: Roberto Duran harmadik alkalommal is a Leonard színe elé került.
4: Ugyanebben az évben, tehát 1989. december 7-én Las Vegasban Leonard a WBC nagy középsúlyú VB övér csíma pontozásos győzelmet aratott Duran ellen, de itt már mindkét bunyós túl volt a zenitjén, és nem is alakult ki látványos csata. Más kérdés, hogy Leonard és Duran három összecsapása a sporták történetének egyik leghíresebb trilógiája.
3: Marvin Haglerről eddig nem esett szó.
4: Sugar Ray a kvartett negyedik tagjával, az akkor 33 esztendős Marvin Marvelous Haglerrel ugyancsak Vegasban mérte össze a tudását 1987. április 6-án. Leonard felment középsúlyba, a téta kategória WBC trónja volt, Hagler ezt követően többször már nem lépett szorítóba. Leonard jó védekezésének és gyorsaságának köszönhetően győzött, egy-egy pontozó őt, illetve Haglert látta jobbnak 115-113 arányban, a harmadik viszont egyértelmű Leonard fölényt jelzett 118-110 arányban.
3: Ám Leonardot sem kerülték el a sérülések.
4: A csodálatos bunyós retina sérülése miatt többször is visszavonult, mégis kisebb kihagyásokkal 20 éves profi karrier áll mögötte. Utolsó előtti meccsén Terry Norris győzte le a boxvilágtanács nagyváltósúlyú VB címért 1991. februárjában. Utolsó összecsapásán majd 41 évesen 1997. március 1-én az IBC középsúlyú VB övért a portorikói Héctor Camacho ellen lépett a ringbe, az ötödik menetben technikai KO-val kapott ki.
3: Miként kommentálta a vereségét a bunyós?
4: Idézem, a box az életemet jelenti, muszáj a ringben keménynek lenni, de egyben okosnak is. Hallgatnod kell a tested jelzéseire, mondta. Camacho és Duran mellett Norristól szenvedett vereséget, Sugar mérlege 36 győzelem, 3 vereség, egy döntetlen 25 KO technikai KO-val megnyert mérkőzés ezen belül. 5 különböző súlycsoportban váltó, nagyváltó, közép, nagy közép és fél nehéz súlyban profi világbajnok lett. Naturálisan, tehát természetesen egyébként váltósúlyú volt, és karrierjét követően, ez pedig nyilvánvaló, szintén természetes hírességek csarnokába választották.
3: Mit jelentett számára a box? Meg lehet ezt fogalmazni?
4: Az egykori világbajnok olimpiai aranyérmes állítja, az ökölvívásnak hála sikerült előrébb jutnia, ami igazából az életben maradását is jelentette számára. Idézem, nem lennék itt, és valószínűleg már nem is élnék, árult el a WBC honlapjának adott interjújában. A Ring magazin néhány évvel ezelőtt készített egy top 10-es listát a legnagyobb élő bunyósokról, Leonard a legelején volt, megelőzve Durant, erről ezt mondta Leonard. Ez mindig nagyon szubjektív, és attól függ, kit kérdezel. Tudom, hogy ezek a fiszkók, akiket megvertem, a krémek kréméhez tartoztak, és erre büszke is vagyok. Most az edzőteremben ülök, és fent vannak a falon ezek a fotók időrendi sorrendben az olimpiától a Haglerrel vívott mérkőzésemig. Néha azt mondom, ember, ez átkozott túl jó érzés.
3: Sugar Ray Leonard boxolóról, egykori kiváló boxolóról beszélgetünk a sport történelem adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, Turi Gábor a Nemzeti Sport főmunkatársa, a beszélgetőtárs. Érdemes összehasonlítást tenni, miért is Leonard vitte a legtöbbre a nagy kvartettből?
4: Ugyan nem volt annyira vad, mint Roberto Duran, sem annyira elpusztíthatatlan, mint Marvin Hagler, korán sem tűnt fizikailag annyira félelmetesnek, mint Thomas Hearns, mégis legyőzte őket. Hogy miért? Tény, megvolt a bátorsága, de inkább ravasságával, intelligenciájával vette fel a küzdelmet. Ugyanakkor elismerte, idézem, ezek nélkül, a srácok nélkül nincs Sugar Ray Leonard, az ilyen harcosok, bunyósok és bajnokok kellenek, hogy ne csak a legjobbadat hozzák ki belőled, de a belső énedet is. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyél. Vannak olyan pillanatok, amikor be van csukva a szemed, teljesen ki vagy fáradva, de még mindig kell menned néhány menetet. Van egy hang a fejedben, ami azt mondja, hogy ezt csináld meg most. És te nem mondhatod azt, hogy hadd jöjjek vissza később.
3: Aktív pályafutását követően becsapta maga mögött a boxtermek ajtaját, vagy folytatta?
4: Nem, még 70 éve születésnapja felé közeledve is felidézte magának a kesztyűk pufanását, a gong hangját, vallja, idézem őt, zene ez a fülemnek, nagyszerű érzés, látod az elme, a test és a lélek átalakulását. A bunyó az életjele, ezek a dolgok hiányoznak. Már nem harcolok, de sohasem fogom abbahagyni a zsák ütögetését és a mozgást.
3: Azt se felejtjük, Leonard kora egyik legjobban fizetett bunyósa volt karrierje során, több mint 100 millió dollárt keresett.
4: Ahhoz képest, hogy Giolo is a barna bombázó 1934-ben első hivatalos meccsért 52 dollárt kapott, ez bizony nem rossz.
3: Miként vélekedett a nagy ellenfeleiről?
4: Ő maga Thomas Hearns tartotta a legnagyobbnak, idézem, gyors és erőteljes volt, jobb boxoló annál, mint amennyi elismerést kapott, bár a készségeit nem mindig használta ki, ahogy kellett volna. Tommy ülhetne a széken, és a másik sarokból megüthet téged. Nem emlékszem, hogy bárki is lábon fölém kerekedett volna, de Tommy kihasználta a lábát az első küzdelemben. A magassága, a karhosszúsága, valamint a mozgása problémákat okozott. Mondtam is magamban, ez a nagy ló nagyon is tud boxolni. Nem hinném, hogy bármi felérne az első meccsünkhöz. Istenem, néha visszagondolok rá, és rémálmaim vannak tőle. Ide-oda hullámzott a mérkőzés, Tommy nyer vagy én nyerek, és így ment ez a legutolsó ütésig.
3: Mit mondott Roberto Duránról?
4: Idézem, okos volt, megfoghatatlan jó készséggel, és megtört téged. Durán nagyon sok ütést bevitt, és nagyon technikás volt.
3: Heglerről mi volt a véleménye?
4: A legerősebbnek tartotta, idézem, Hegler kétkezes volt, mindkét kezével ki tudott ütni. Engem nehezen ütött, meg néhányszor betalált, ami megrázott, az nem olyan volt, mint Hearns csapása. Nagyon taktikusan harcoltam ellene, ez vezetett eredményre.
3: Sugar Ray Leonardról beszélgettünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az egykori kiváló boxoló. Montrealban 1976-ban a kisváltó súlyúak között olimpiai bajnok volt, tehát Montreal, Kanada 1976, és profi világbajnok váltó, nagyváltó közép és nagyközép súlyban, a Hírességek csarnokának tagja 1997 óta. Köszönöm a figyelmüket, vagy köszönjük a figyelmüket, egész pontosan Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja következik. Két hetente jelentkezünk, és állandó beszélgető társam Fodor Kende. Én Varga Péter vagyok, szervusz Kende.
7: Szia, köszönöm az újra meghívást.
6: A Magyar Vívószövetség sportigazgatója Fodor Kende és korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. világbajnoki ezüstérmes. És most egy egészen új dologról fogunk beszélni, ugyanis a Vívó Világliga első eseményét rendezték nem is olyan régen Los Angelesben. A beharangozása az volt, hogy a világpremier a világ legjobbjaival, köztük két magyarral, Siklósi Gergellyel és Muhari Eszterrel. Ők valóban a világ élvonalába tartoznak, de hogyha itt végigmegyünk a párosításon, azért megállapítható, hogy ezzel a listával lehet vitatkozni. Minden esetre akik elfogadták a meghívást, és ott voltak Lee Kiefer és Arianna Erigo, ők kiváló tőrözők, Siklósi Gergely, Kano Koki, férfi párbajtőr mérkőzés volt ez, Alexandra Endolo, Muhari Eszter női párbajtőr, Ószánguk és Jean-Philippe Patrice a férfi kard, és aztán Maya Chamberlain és Michaela Battiston női kard, majd végül az eseményt az ötletgazda, a rutinos 36 éves olimpiai bronzérmes amerikai tőröző Miles Chamley Watson és a hongkongi Ryan Choi csatája zárta. Röviden a lebonyolításról, a Team Shield és a Team Blade elnevezésű csapatok küzdöttek egymás ellen, és ahogy felsoroltam, 6 pár, és ez a hat pár, ennek a hat párnak az eredménye adta az összesített végeredményt. 100 000 dollár összdíjazású volt maga a torna Los Angelesben, illetve maga a verseny, és ami itt nagyon-nagyon komoly újítás volt, az az, hogy a mérkőzések egyetlen egy részből álltak, és az idő sem volt ugyanannyi, mint egy sima vívó versenyen, tehát a törözőknél 2 perc, a kardozóknál 1 perc, a párbajtörözőknél pedig 3 perc, egyszer 3 perc állt rendelkezésre, és ezt le kellett vívni. Nem állt meg 15-nél a találatjelző, hanem volt például 17-9-es eredmény is, és a célja az a szervezőknek ezzel, tényleg nagy showt csináltak ott az Egyesült Államokban a vívás körül, hogy még népszerűbbé tegyék magát a sportágat, mondjuk a nagy közönség felé, azok felé, akiket mondjuk eddig nem ért el. Mit szólsz ehhez, Kende, e hosszú bevezetőt követően?
7: Nem egy új találmányról van szó, tehát ilyen volt már a múltban. 2 megoldása volt egyébként ennek. Volt régen a Mesterek kupája, vagy a Mesterek bajnoksága. Ez általában a világranglista top 8-at hívták meg nagyon-nagyon régen, és ők vívtak egy pénzdíjas versenyen. Ez általában egy fegyver nem, vagy egy szakág képviselői voltak. És ilyen váltó verseny egyébként annak idején, amikor a kadett korosztály elkezdett vívni világbajnokságon, én amikor Denverben kint voltam, akkor is volt, a junioroknak volt egy ilyen váltó verseny, ahol egymást váltották. Alapvetően ugye a cél az, hogy minél, ugye, arról már sokszor beszéltünk, hogy nagyon sok helyen vívnak, nagyszerű vívók vannak, szinte minden fegyvernem, vagy minden szakákban nagyon széles azoknak a köre, akik nyerhetnek egy versenyt, tehát most már nem csak 3, 4 vagy 5 emberre lehet azt mondani, hogy esélyes egy versenyen. Én nekem ebben egy kicsikét vannak fenntartásaim, hiszen a vívás bárki bármit mond, egy réteg sportág, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően nem az az a jó irány, vagy nem kötelezően az a jó irány, de ez a saját véleményem, hogy magát a sportágat még egyszerűbbé tesszük, vagy nagyon-nagyon kifordítjuk, hanem minél több embernek el kell vinni, meg kell mutatni a sztárjainkat, meg kell mutatni azokat a szépségeket, amely bármely asszóban, vagy egy iskolában, vagy az edzés munkában van benne. Ez egy rédig dolognak a felmelegítése, nem véletlen, hogy Amerikából jött, tehát hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg az egész is onnan indult, és onnan próbálják ezt megnyitani, főleg azért, mert Amerikában retteltesen megy a vívás, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok egyeset, nagyon széles mezőny van. Meglátjuk, hogy hová fog futni. Általában ezek az új projekteknek azért nem az indulása a kérdés, hanem mondjuk ez 2-3 év, vagy 2-3 alkalom múlva is fennmarad.
6: Így van, én is ezen gondolkodtam, hogy vajon kibír-e ennyit, mert itt tényleg egy őrületesen nagy show volt, tehát a VIP vendégek között ott volt többek között Lewis Hamilton, 7-szeres Formula 1-es világbajnok. Szóval ez így önmagában, hogy egy ilyen szintű klasszist, egy sztárt gyakorlatilag meg tudtak nyerni a közönség soraiba, az már sokat jelent, illetve a világ egyik legnagyobb sportszergyártójának a vezetői szintén ott voltak, és tényleg nagy reményeket fűznek ehhez. Ami számomra, ugye említetted meg, nyilván a hallgatók közül is többen tudják, hogy volt már ehhez hasonló esemény, akik követik a vívást, viszont ami abszolút újítás volt, az a közvetítése ennek az egésznek, mert láthattuk a pengemozgást grafikai elemekkel mutatva, és a lassítás során is, tehát ez valami fantasztikus volt, és láthattunk virtuális nyilakat, ezek pedig azt jelezték, hogy ugye például törben vagy kardban kinél van éppen a támadás joga, ami ugye ebben a két fegyvernemben fokozott jelentőséggel bír. Igen. Szóval, és ez a ligának gyakorlatilag egy saját fejlesztésű technológiája, és emellé ráadásul mesterséges intelligenciával vezérelt bíráskodást is bevezettek. Szóval azért tényleg sok újítás volt, és azt akarták, hogy a vívás sebességét és bonyolultságát gyakorlatilag mégiscsak egy Star Wars stílusú vizuális megjelenítésé alakítsák. Nagyon jól nézett ki. Tehát az komolyan mondom.
7: Biztos, hogy jól nézett ki, és biztos, hogy fantasztikus alatt megcsinálva.
6: Egy magazinműsort csináltunk belőle, és ezt kellett alámondani.
7: Megfordítom egy másik oldalról. Az, hogy eladható, az nem kérdés. Én annak nem vagyok híve, és ez egy aktív téma egyébként vívó körökben. Egyébként pont a törés a kardban, ahol talán a legtöbb probléma merül fel a bíráskodás tekintetében, mert hogy konvenciós ugye nem objektív, ez egy szubjektív. Ki a bíró, mit csinál a két vívó, tehát nagyon sok minden nem múlik. Én abban hiszek, hogy ha nagyon-nagyon tisztán a szabályok alapján, az írott szabályok alapján akarunk vívni, akkor az a párbajtőr. Tehát ott, aki előbb talál, hogy csinálod, igazából nem kérdés. A karban, a törben én nem értek egyet. Pont egy Európa-bajnokságon beszélgettünk kardedzőkkel, és nem is egységes, tehát van, aki nem ért velem egyet, vagy más gondol. Én azt gondolom, hogy a karnak meg a törnek az a szépsége, hogy van benne más. Én reszketnék attól, hogy egy AI bírom mondja meg, mert kiállítja be az AI, ki fogja azt mondani, hogy így, Zorándi Csaba...
6: Volt fizikailag ott egy ember.
7: Hát érdem, de előbb-utóbb tudod, az lesz, hogy majd az AI tudja, hiszen elmegy valaki akár egy tör, akár egy kard versenyre, előbb-utóbb lesz egy olyan éles asszó, ahol fel fog jönni, hogy a bírom mire így gondolja.
6: Igen, én ezt értem, és el is fogadom, hogy a sportolók, illetve a vívók számára fontos az, hogy továbbra is megmaradjanak a kvázi régi dolgok, viszont a nézők számára meggyőződésem, hogy ezzel a technológiai újítással, különösen az, hogy nyilag segítették abban például a kommentátort is, hogy lássa végig, hogy kinél van a támadásjoga, meg egy-egy támadást követően, egy-egy akciót követően tényleg nagyon szépen grafikailag le tudták vezetni a penge mozgást. Ez elképesztően sok segítséget nyújt, mert szabad szemmel ugye azt szokták mondani, hogy a vívást nem nagyon lehet követni.
7: Hát még főleg a kardot, de a tört is már nehéz.
6: Aki igen. Évtizedek óta benne
7: ez van. Ez így
6: van.
7: Én más irányba vinném el, tehát azért, mert kevesebben, vagy még több nézővel szeretnénk megértetni a vívást, én azt gondolom, hogy nem a sportágat kell lejjebb hozni, nem kell leradírozni, vagy nem kell olyan dolgokat kivenni belőle, amely a sportág része, hanem ezeket el kell magyarázni, vagy technológiával meg kell jobban mutatni. Tehát én nem a sportágat változtatnám meg, hanem a kommunikációt, mert szerintem az én nem tartom jó iránynak. Ebben például nagyon jó, amikor a pengét, vagy a penge hegyét szokták beszínezni, és lehet látni egy szó után, hogy milyen mozgás van, de őszinte leszek, akár törben, akár kardban, a világ legjobbit is megnézed, hát előbb-utóbb fogsz olyan támadást látni, hogy előrefele megy, miközben a penge hegye meg a háta mögött van, tehát ilyet lehet látni, miközben egész biztosan, amikor a mesterével dolgozik, akkor ilyen nem történik. Vagy nagyon jó megoldás, amit én például az amerikai fociban látok, mondjuk top 8-tól azt mondani, hogy amikor van egy videóbíró, akkor a videóbírót például kivetíteni, és ugyanúgy, mint az amerikai fociban, mondja el a bíró, hogy miért döntött így vagy úgy. Tehát ezzel egyszerűbb lehet tenni. Megmondom miért, mert kivesszük pont, én attól féltem mind a tört, mind a kartot, ez alapvetően a tört és a kart fogja egyébként érinteni, hogy pont azt az ismertent, azt a megfoghatatlant, azt az X-faktort, vagy azt vesszük ki, amitől az más, amitől az működik. Ugye nagyon sokan azért szeretnék, mert miért így arra, miért úgy adja, mert én megtanítottam, elolvastam a könyvben, és akkor így kell csinálni. De mondom, Zarándi Csaba mondta nagyon sokszor, hogy sok mondása, sok jó mondása volt Csabi bácsinak, de talán amikor elmondta, hogy a terc az valaki ide teszi, valaki oda teszi, kicsit előrébb, kicsit hátrább, de ezek mind terc. A fejvágás is lehet így, úgy, amúgy. Én nagyon óvnám magunkat, illetve én nem őszinte leszek, én annak a híve vagyok, hogy ez egy színes sport, és sok megoldás van, sok lehetőség van. Akinek ez nehezebben megy, én őszinte leszek, nem a sportágat változtatnám, hanem akkor nem biztos, hogy jó az a fegyver, nem vagy az a sport, amiben mozog. Tehát, hogy most holnaptól akkor azt szeretnénk, hogy nem tudom, a kamionversenyen is legyenek spoilerek, meg kis kerekek, és nem tudom, elektromos motor. Tehát, hogy hol lesz a vége? Mindent megváltoztatunk? Tehát, hogy Én nem vagyok annak, hogy népszerűsítjük a sportágat, és hogy Amerika elkezdte, ez nagyszerű, mert én azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság, hogy az olimpián sokáig ott legyen a vívás, sokan sportoljanak, ez fontos. Kell sok irány van, én azt gondolom, hogy ez egy irány keresés. Meglátjuk, én nagyon remélem, hogy nem fog három fegyver nem összecsúszni, és még egyszer mondom, én értem az AI-t, meg nagyon sokszor, szerintem nagyon sok mindenre lehet használni, például mi is használjuk elemzésre, vagy taktikai, vagy akciók, vagy taktikák kivitelezésére, de magára a bíráskodásra ott egy emberre van szükség, akit ugyanúgy meg kell oldani, meg kell ismerni, kommunikálni kell tudni vele, el kell adni magadat, stb. Stb. Én azt gondolom, hogy ez a kardvívás vagy a törvívás része, még párbajtörben is, hiszen párbajtörben is azért sokszor, akár itt a GP-n is láttuk, hogy ha valaki nem úgy viselkedik, akkor előbb-utóbb annak ára van. Én nem venném ki ezt az ízét, de meglátjuk, hogy hogyan fog működni. Azt gondolom, hogy ezt még azért türelmen meg kell várni, ez nem egy-két nap alatt fog lemenni.
6: Így van, és ami ugye érdekes volt, már röviden felvezettem, hogy a vívóidő az teljesen megváltozott. Ebben a Vívó Világliga lebonyolításában, és egy perc ennyi jut a kardra, de záporoztak az akciók mindkét oldalon, és nem is inkább a kardot, hanem a tört hoznám példaként, hogy ott a két perc alatt, tehát nem az volt az elején, hogy ismerkedünk, pláne a párbajtörben. Ugye a párbajtör az általában úgy szokott kinézni, hogy elkezdődik az első perc, és nem történik találat, kap passzivitásért egyet sárgát mindkét vívó. Így, hogy nincs háromszor három perc, hanem csak egyszer három perc, hát így az első perc is már hihetetlenül izgalmas volt. Ezt milyennek találod?
7: Ezen sokszor gondolkoztak, a kardban is ugye sokszor azon gondolkoztak, hogy például a két vívót közelebb rakják egymáshoz, tehát ugye a felállási vonal nem az előlévő lábuk, hanem a hátulévő lábukkal, ugye azért mondom, hogy nem lovak, hanem egyszerűen jobb vagy balkezes, tehát hogy az alapján állnak fel, tehát mindig próbálnak a szabályírók belenyúlni abba, hogy egyszerűbb vagy tisztább legyen, de ez mindig visszamennek ezek a dolgok. Az idő, én azt gondolom, hogy azzal lehet szabályozni, a kardban alapvetően nem mérnek, tehát az, hogy van, és sok tus van, az nem kétséget, néha azért nem mérik, mert ugye nem tudod.
6: Igen, azért is említettem, hogy inkább a tőr, illetve a párbajtőr, ami jobb példa most.
7: Igen, a párbajtőrben most fejből nem fogok tudni olyan sportolókat mondani, de az idő egy komoly taktikai eszköz. Tehát lehet szűkíteni, de akkor gyakorlatilag azok a párbajtörvívók, akik alapvetően az idővel játszottak, vagy egy passzíva, vagy védekező stílus vettek fel, azok hátrányba kerülnek, mert innentől kezdve menni kell. Persze mondhatjuk azt, hogy abban az időben azt akarjuk látni, hogy aztán mind a kettő rohanjon egymásnak, és szúrjanak,
6: mint a... Hát itt egyértelműen ez volt a cél.
7: Hát én értem, csak...
6: Hogy itt csak a küzdelem domináljon, kevésbé a taktika...
7: Értem, de ez egy taktikai eszköznek a kivétele mesterségesen, csak azért, hogy megy. És akkor mi lesz a következő? Utána nem tudom, csak jobbkezesek vívhatnak, mert a balkezi nem. Tehát, hogy nekem ezzel vannak fenntartásaim, az, hogy ebben próbálnak belenyúlni, és nem éles versenyeken, vagy nem ilyen időszakban, én azt gondolom, hogy ezért ez nem most, vagy nem a hat év múlva olimpián fognak ezek bejönni, meg lehet ezeket nézni. Azzal együtt, hogy mondok magam ellen is egy példát, én még annak idején keresztlépéssel kezdtem el kardvívást, tehát én még voltam olyan verseny gyerekként, és láttam keresztlépéssel olimpiát, ugye Barcelona volt az utolsó, és szerintem a kardvívásnak hihetetlenül jót tett, hogy a keresztlépést kivették, hiszen gyakorlatilag nagyon sokszor kívülről csak azt lehetett látni, hogy lefel rohangálnak, futnak a vívók, ami ez persze nem igaz, de mégis a mostani vívás, a kardvívás sokkal élvezetesebb. Én azt gondolom, a kardvívásnak leginkább az a baja, hogy én a mostani 15 tust változtatnám, tehát visszatérnék ugye régen két nyert ötöt vívtak a kardozók, ami azt jelenti, hogy 5 tussra vívtak, és akkor, ha valaki kétszer ilyen 5 tuss megnyert, akkor merte. Én nem 5 tussra, hanem két nyert 8-at vívatnék velük, hiszen ebben van a túl sok feszültség, hogy nincsen nagyon hiba lehetőség, vagy egy-két hiba akár a vívó részéről, vagy a bíró részéről beesik, mert ez benne van, akkor nagyon nehéz visszahúzni magadat az esélyesek közé. Én ebben látnék hosszabb távon megoldást, de nagyon sok ember van ott, akit valamiért oda tettek, akiknek én azt gondolom, hogy ez a dolga, tegyenek ezért, ez az ő felelősségük, aztán majd meglátjuk. Logikusan, ha változna, akkor majd változtatunk mi is.
6: Így is, hogy 2 percre csökkent Tőrben a vívóidő, ezen a vívó világligán. A Miles Chumley Watson Ryan Choi mérkőzésen, ugye Ryan Choi a világbajnoki címvédő, Chumley Watson pedig olimpiai bronzérmes, és az első amerikai férfi vívó, aki annak idején éppen Budapesten világbajnokságot nyert tőrvívásban. De szóval visszatérve, 2 perc alatt esett 29 találat tőrben.
7: Jó, és ennek a versenynek értem, hogy 100 000 dollár volt a fődíja, de ez nem egy olyan verseny, mint egy világkupa vagy egy
6: világban. Nem, ez tehát, a népszerűsítésről szól.
7: Tehát, hogy én voltam annak idején a...
6: De imádták.
7: Nem kérdés, de ez olyan, mint amikor egy sportágból vagy valamiből csak egy eszenciát veszel, és csak azt látod.
6: Nagyon ellene vagy.
7: Én...
6: Ezt érzem.
7: Nem vagyok, tehát én nem vagyok ennek feltétlen híve, őszinte leszek.
6: De én megértem az érveidet abszolút csak.
7: Azt a részt, kiveszünk egy olyan részt
6: nem kell megújulni akkor a vívásnak?
7: Meg kell újulni a vívásnak, de nem ezen a szinten. Tehát nem, én nem a sportágat egyszerűsíteném. Nem a sportág szabályait húznám vissza, csak azért, hogy mindenki megértse, meg mindenki lássa. Tehát akkor mehetnénk bele. Jó, foci, első 10 percben nincsen gól, akkor ne legyen 2x45 perc. Mert 2 passzív csapat játszik, vagy...
6: Hát voltak már olyan kezdeményezések, hogy a 0-0-áért ne járjon pont.
7: Értem, de ez is egy taktika, ez is egy eszköz. A másik csapatnak meg kell oldania. Tehát, és akkor, tehát hogy nagyon sok ilyet tudnék mondani, amikor nem a látványos része megy, vagy box, alig keresik a távolságot. Most akkor menjünk be, és akkor mindenket nátpáccázzuk meg, mert nem veri rendesen a másikat. Tehát ez egy taktikai eszköz.
6: És egyébként a párbajtőrben is 3 perc alatt lett 15-13 a végeredmény.
7: De alapvetően...
6: Ami ugye 3x3 alatt szokott.
7: Voltunk annak idején az angol szövetség, most fejből nem tudom, hogy hány éves évfordulójára többen magammal meghívtak minket ki Londonba, és volt egy ilyen bemutató, angol csapat versus magyar csapat vívtunk, és na az volt ilyen, és akkor bemutató, és akkor repkedtünk, és beindultunk, és mutogattuk, és retteltes mennyiségű tus
6: még
7: volt.
6: Még vívókorodban.
7: Abszolút, és nagyon jó volt, és hűde, de azért ez nem a verseny, tehát ha ez mondjuk egy világkupa, vagy egy GP, vagy egy VV, vagy EB, akkor nem úgy mennek. Egy párbajtőröző 8-ba, 16-ba, ami akár a válogatási ranglistán, vagy akár a világranglistán való elhelyezését, vagy pozícióját fogja befolyásolni, nem fog 2 másodperc adót menni. Sőt, én elmondom neked, a párbajtőrözők, de még a tőrözők is kifejezetten tartanak olyan edzéseket, ahol taktika az, hogy nem megyünk bele, hogy húzzuk az időt, mert nem érezzük, nem kell. Én nem vagyok ennek a híve. Még egyszer mondom azt, hogy megmutatni a vívás szépségét annak sokkal inkább, azt, hogy minél több embernek elvinni, akár legyen ez iskolai víváson belül, vagy minél több helyen látni, akár az, tehát, hogy szerintem sokszor az a problémája azoknak, akik nem értik a vívást, és egyszerűbbé szeretnék tenni, hogy nem mondják el, hogy miért ilyen. Tehát a kommunikációban probléma. És nem is azzal a kommunikáció, hogy ki hogyan mondja, hanem ez nagyon hosszú munka elmondani. Most nem bántva egyetlen egy labdasportágat, de azért a vívás ilyen értelemben sokkal bonyolultabb, sokkal több minden történik. Hozzánk is lejön egy gyerek, akár egy kicsit később kezd, vagy tehetséges, vagy van benne egy kis kraft, és akkor megkérdezi, hogy nem tudom, fél év múlva miért nem lett még világban. És akkor elmondom, hogy hát bátyám, hát azért itt vannak még dolgok, amiket meg kell tanulni. Úgyhogy én nem ennek vagyok híve, kicsit olyan lett, mint a világ, tudod, jobbra húzom, vagy balra húzom, hogy telefon és csak úgy pörgetem. Nekem az az érzésem, igen, tehát, igen. Hogy üljünk be, nézzük meg a versenyt, én nagyon szeretem, amikor végigvívják, aztán persze vannak izgalmasabb, nem izgalmasabb a szók, de ha akár a GP-n vagy bármilyen versenyen egy ilyen hosszú asszó után oda kell hívni a vívót, vagy oda kéne hívni a vívót, hogy mi történt. Nem éreztem a távolságot, ide rakta, új rakta, milyen súlya van annak a versenynek. Ezeket kell elmondani, hogy miért így történt. Most azt, hogy kívül azt látjuk, hogy egymásra szemben ugrálnak vagy állnak. Igen, de azért ennél ez lényegesen több, hogy én elfogadom, hogy az első 45 percben nem történik gól, és ha mondjuk nem mind a kettőt saját 16-osan
6: belül áll. Na jó, de hát arra is azt mondjuk, hogy unalmas.
7: Én értem, de ez a foci része. És aztán vannak támadó csapatok, még rúgják a gólokat, és aztán nem tudnak védekezni, és pont ugyanígy kapnak. Tehát, hogy most akkor minden, ami unalmas, vagy nem olyan, ami látványos, és nem ilyen dömpingszerű érzelmeket hoz ki belőlünk, akkor most kikukázzuk. Tehát, hogy akkor este is, nem tudom, most már zenét kell hallgatni, meg autogéntréninget tanulni kell. Tehát vannak az életnek olyan pillanatok, és a sportágnak, a vívásnak is vannak olyan időszakai, amikor pihenő van. Egy asszon belül is vannak olyan időszakok, még a kardban is, amikor ez nem arról szól, hogy most csimbom csicsat, hanem felépítek egy-két tust. Ezzel versenyt lehet nyerni, elárulom neked, hétvégén serdülországos bajnokság volt kardban Gödöllön, az én tanítványom is vívott, kifejezetten jól vívott, és egy, hát nagyon fájt, mert a végén sajnos kikaptunk, de volt egy olyan találat az ellenfél részéről, Ahol egy hosszú támadás végén akkor a kvartot vett, és úgy vágott vissza a tanítványomnak, hogy nekem is fájt, és ez a tus az 3-3-at ért. Mert annak volt taktikai értéke. És ezt kell elmagyarázni, akik nézik, hogy az a vágás, az a riposzt, az most nem egy tus, hanem 2-3, ez fel van építve már a gyerekeknél is. Tehát még egyszer mondom...
6: Így van, azt ki tudja azok
7: igen, tehát, hogy a sakkban is, akkor egyik oldalon 16 bábú van, hát olyan sok, legyen csak, nem tudom, gyalogosból csak 4. Tehát, hogy én nem vagyok ennek híves, mondom, biztos, hogy kell megoldás, mert minden sportág elképesztő módon fejlődik, és a technika, és az AI, és mindent, de én azt gondolom, hogy

0: Ángukkal, Siklósi Gergővel, vagy Líki Ferrel, Arianna Erigóval, de ők még sorolhatnám, Jean-Philippe Patrice, Muhari Eszter is most már ugye a legjobbak közé tartozik női párbajtörben, és ott volt Kano Koki
1: is. Hát és még simán tudnék neveket, akik ott lehetnének, vagy ott lehettek volna. Nem kérdés, hogy ők a sztárok, velük lehet ezt eladni. Én azt gondolom, hogy...
0: Kíváncsi lennék az ő véleményükre, mert nyilván a mit is mondhatnának egy 100 000 dollár összdíjazású verseny után, mindenki dicsérte.
1: Kettőnk között valószínűleg, aki második lett, az sem kellett magába.
0: De hogy az őszinte vélemény, hogy, mert azért én azt nem mondanám, hogy ezzel az újítással, most nyilván a klasszikus vívásban ezeket szerintem nem fogják bevezetni, ez egy show, de hogy azért voltak ennek az estének igencsak jó részei. Tehát,
1: ezek nem
0: ez
1: kérdés.
0: Egy nagyon élvezetes, ez egy igazi show volt.
1: Nem kérdés, itt hagy kicsit hazabeszéljek. Évek óta Magyarországon rendezett világkupa vagy GP versenyek messze. Én nagyon sokat látok, sőt most már mióta így a szövetségben dolgozom, a külföldi versenyek messze a legjobb rendezéseink vannak, és amit mellé teszünk. Ennek ellenére is most a kettőnk között beszélünk, sajnos nincsen annyi nézőbent, és remélhetőleg a tévén keresztül, vagy online követik a versenyt, de nehezen jönnek el az emberek.
0: És ráadásul ugye ingyenes a belépés
1: mindig. A belépés mindig, és a vívó versenyek nagy részén általában máshol van. Mi így csináljuk, az olaszok általában nagy színházakba viszik be, tehát én már Veronában is voltam, a nem tudom száz, nem tudom hány éves elképesztő gyönyörű.
0: Hát meg Párizsban, meg a Grand Palais-ban.
1: Így van, szóval. New Yorkban a központi pályaudvar, Rom volt a döntő, tehát hogy elképesztő helyeket láttam meg. Tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol itt van, de meglátjuk.
0: És de nyilván itt az a szándék, pont amiről beszélünk, és amit mindketten szeretnénk, hogy még több emberhez eljusson ez az egész, és hogy még inkább, és ne csak a sportolók körében, hanem a fogyasztók körében is népszerűbbé
1: ez
0: váljon.
1: Ez így van,
0: a
1: csak ne dobjuk, vagy ne öntsük ki a gyereket a
0: igen, hát ez pont az
1: együtt.
0: A sporták tényleg, és ebben maximálisan egyetértek, hogy aminek nagyon komoly hagyományai vannak, és nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ezekből a hagyományokból él, és ezekre a hagyományokra nagyon büszke is lehet.
1: Volt, a kardot tudom mondani, mert abban voltak igazából olyan változtatások, amelyek sokszor, vagy akár itt van például a párbajtőr, a passzív, a tőrrel együtt, ugye, ahol pont ez volt a változtatás. Ott az, hogy most már nincs sárga, nem egyből piros, az rendben van. Azt, hogy az időt lejjebb vennék, én azt gondolom, hogy igen, néző oldalról ez egy kicsikét, de nagyon taktikailag nagyon, nagyon sokat veszít ezzel a sport. Én tudok világbajnokokat mondani, akik azért nem arról voltak híresek, hogy leferrohangáltak és úgy adták a tust, hanem ez egy része volt, hogy ők az idővel játszottak, az ellenfél idegein játszottak. Tehát, hogy de karban is voltam, hogy volt egy szabálymódosítás, aztán elég gyorsan azt ellenkezővel lépték. Ahogy mondtam, a keresztlépés volt az, amely szerintem elképesztően jót tett a karnak, de annak az elején is volt, vagy amikor a karban bevezették a villanygépet, ugye a legkésőbb a találati jelzőt, az elektromos találati jelzőt, a legkésőbb nagyon sokáig ellenálltak. De volt ott, talán emlékszel, akkor még innen együtt voltunk a versenyeken, amikor én még vívtam abba, az Áron is szerintem vívott abba, amikor a kardozóknak itt a szemüknél egy plasztik volt.
0: Bizony.
1: Hát figyelj, annál nagyobb kínzást ember nem tudott elképzelni. Nem láttad bepárásodott, ha rávágtad, volt
0: onnan,
1: hogy sima tust adtál, fejbe vágtad, azt nem szólt. Tehát, hogy a párbajtörőzők okosan megoldották, mert elvittek egy versenyre egy ilyet, és valaki megfelelő erővel egy tört, vagy egy párbajtört rá ütött erre, átment a plasztikon, és akkor mondták, hogy akkor ez nem. Valószínűleg a kardozóknak is ez kellett, és azóta ez a dolog is eltűnt. Én nagyon hiányolom a vezeték nélküli vívást, ugye egy ideje már nincsen, ugye ebben van egy új magyar verzió, ami jön, de itt a kar megint a legnehezebb egy picikét, technikailag nem tudom azokat, de mégiscsak. Én azt gondolom, hogy ebben van lehetőség. Volt egy idő, akkor mondok ilyet neked, amikor nem az volt, hogy ugye másfél méter széles a pást, és 14 méter hosszú, hanem kitalálta valaki, hogy legyen 3x3-as ring. És akkor érted? Jobbra-balra, mint a boxolók, miközben egyébként a boxhoz egyébként a vívás nagy, sok tekintetben hasonló, illetve sok mindenben hasonlóan működik. De aztán az is elhalt.
0: Hát hamar elvetették.
1: Hát persze, tehát azért...
0: Emlékszem erre én is. Tehát nagyon kibontottuk egyébként ezt a témát.
1: Jó, hoztás. Elnézést, hogy nem vagyok ilyen felelőtlen híve ennek, de én azt gondolom,
0: én nagyon örülök, hogy

0: pláne egy hazai sportági szakszövetség sportigazgatójaként és olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot megjárt vívóként, hát, hogy stílszerűen fogalmazok, amellett kardoskodtál, hogy bizony a vívás azért maradjon meg olyannak, amilyen. Nyilvánvaló, hogy a jó újításokat mindenki el fogja fogadni.
1: Ez így van.
0: Én egyébként azt a részét támogatnám leginkább, ami a tévénézők számára segítség. Tehát amit most volt ezen a világligán, hogy a grafikai elemekkel a találatot jelző virtuális elemekkel, ahogy ezt segítették fogyaszthatóbbá tenni, az szerintem üdvözítő, és lehet, hogy a következő időszakra meg is fogunk majd vele barátkozni.
1: A grafikai elemek abszolút el, tehát mondom, ez a látható a penge, az egy nagyon szuper dolog. A bíráskodás tekintetében én azt gondolom továbbra is, hogy ha a döntés, nem csak a két vívó, és nem csak a döntés végét tudnánk meg, hanem látható lenne, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben jót tenne a karnak, meg a törnek is, hiszen akkor nem egy vagy három ember dolga lenne ezt megbeszélni úgy, hogy az egyik alapvetően megmondja, a másik kettő meg elfogadja. Én a mi működik, és mi nem működik, és hogy sokan megoldjuk, pont hétvégén ezen a versenyen, de nagyon sok versenyen, ugye a bíróképzés is alapvetően látom mind a három fegyvernemnél. Simán van olyan tus, amelyre többen sem azt mondjuk. És akkor azt mondanám, hogy csak a karban viszonylag könnyű találni. Én hétvégén küldtem át két jó nevű párbajtőrbírónak, főbírónak egy találatot, mind a kettő mást mondott. Oké, tehát, hogy és ez ettől
0: hát ezt számtalanszor beszéljük, hogy legalább a 40%-a az vitára ad okot a találatoknak.
1: Még a párbajtőrben is, ahol azt mondjuk, hogy tök nagyon egyszerű a szabály, találd el.
0: Na, ez egy következő adás témája. Most már ennyi volt, mert tényleg kicsúszunk. Az asszó, Fodor Kendélek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nektek pedig további jó rádióhallgatást kívánunk. Minden jót, szervusztok!
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Ópuszta szeren tartja első kormányülését a Tisza kormány. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd, a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ- és Európa-bajnok játékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott, és igazolt az Olympiakoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olympiakosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvárnői kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 23 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben, és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakers búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma délután 3 órától Ópusztaszeren tartja első kormányülését a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, aki helyezett tanácskozást, a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Közölte, döntenek továbbá a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák indokolták, emellett az árusok nem tudtak hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
2: Közlekedés.
3: Baleset történt a Balatoni úton Kamaraerdő után a Csúcs utcánál. Az M0-ás autóút déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és 35-ös kilométer között, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás közel 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szorító sarok. Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Hát a legjobb és legszebb aktualitás, ami a magyar box körül pillanatnyilag van, az, hogy világklasszis kubai ökölvívók edzőtáboroznak a Vasasnál, a Gedő György ökölvívó teremben. Csutora László, a Vasas szakosztály elnöke van itt velünk a vonalban. Hát elsősorban is köszöntelek szeretettel, és kérdezem, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a nem mindennapi akciót.
6: Üdvözöllek én, és köszönöm szépen, hogy megkérdezted. Hát igen, óriási dicsőség és óriási eredménynek is tartjuk, hogy ez bekövetkezett. Nem volt egyszerű, hogy a kubai sportolókat elhozok ide ilyen hosszú időre, 4 ilyen prime sportolót, hiszen egy hónapig vannak nálunk, 4 héten keresztül, délelőtt délután edzésekkel, hétfőtől szombatig tartandó edzésekkel. A 60 kilóban a világbajnok ezüstérmes sportoló, 65 kilóban az olimpiai bajnok.
5: Nevesítsük őket, Seidel Ortáról van szó, aki a taskenti VB-n volt ezüstérmes, ő a 60 kilós, ami egyébként Kovács Kruzitos új csoportja, aki szintén a Vasasban van, és a párizsi olimpiai bajnok Erislandi Alvarez pedig, aki a másik, akit mondtál, de akkor már végigfutok rajtuk, a másik kettő is sem kicsi név, Jusznier Sorzano, aki 70 kilós, és Kellor Garcia, aki 80 kilós, kubai bajnokok mindketten, és ami legalább ennyire rangot ad, hogy Juan Hernández szövetségkapitány is itt van, aki mondjuk kétszer boxolt olimpiai döntőt, négyszeres világbajnok, egyébként az atlantai olimpián, ami nagy jóskánkat, a mi hóhérunkat verte az első fordulóban. Na, csak ennyi zárójelben, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, nem kis nevek.
6: Igen, pontosan, köszönöm szépen, hogy kiegészítetted, igen. Szóval megszerveztük őket, a nagy szerepe volt ebben a kubai szövetség elnökének, aki egyrészt engedte, hogy ezek a sportolók eljössenek ilyen hosszú távra, és ami nagyon fontos, hogy nekünk is meg kellett találnunk azt az időkaput, amikor nekünk is jó, hiszen a versenyzőknek nincs úgy versenyük, nincs úgy döntőtábor, nincs a Cruzito esetében iskoláról beszélünk, ugye egyetemre jár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jár, nincs vizsgaidőszaka, és így tovább. Ilyet a kubai sportolók esetében is meg kellett találnunk azt az időkaput, amikor ők el tudtak jönni ilyen szépen és ilyen hosszú időre, hiszen ez a 4 hét azért az garantálja azt, hogy nem csak, hogy tanulni tudunk tőlük, hanem van idő, hogy be is épüljön a sportolóinknak a rutinjaiba, az izmaiba, a mindenébe.
5: De látom, már vasasos felszerelésük is van, tehát teljes mértékben befogadtátok. Igen, hát őket.
6: Ez olyan dolog, hogy egyrészt ugye latin-amerikai fiatal fiúkról van szó, ők ugye Bécsben mentünk, kértük a repülőtérre, fogadtuk őket, elhoztuk Budapestre, ők már az autóban feloldódtak, arról nem is beszélve, hogy a délelőtti délután edzéseken oda teszik magukat, meghajtják, tényleg nagyon rendben vagyunk, de számtalan programot szervezünk nekik, egy kicsit szabadságot adva. Ilyen lesz például most a vasárnap este az egyik koncertéményük, egy Sean Paul koncertre visszük el őket, ami azért is unikális a dolog, mert ugye pont tegnap beszéltünk egy vacsorán, hogy valószínűleg ők Sean Paul-t sűrűn Kubában nem látják, és ők sem mennek olyan helyre, ahol a Sean Paul fellépne, úgyhogy nekik ez egy teli találat volt ez a program.
5: Hát a kubaiakat a zenén keresztül biztos meg lehet közelíteni. Azt szokták mondani, ha Havannába leesik egy kanál az asztalról, már 10 ugranak talpra, hogy Guantanamera, úgyhogy muzikálisak a fiúk.
6: Igen, ez olyannyira így van egyébként. Pont tegnap voltunk egy rendezvényen is velük, ahol a vezetőedzőket kérdeztük meg, hogy mit láttak a vasasnak a sportolóiban. Ugye nyilván a Cruzitót kiemelt tehetségként kezelik, ők is látszik rajta, hogy... És nagyon jól kiegészíti azt, hogy a kubaiak, amiben nagyon jók a láb mozgásuk, a lábtechnika, ugye a Cruzito alapvetően egy nagyon erős, pontosan ütő, nagyon jól bírja a fejezütést, egy nagyon-nagyon európai iskolát képviselő sportolóról beszélünk. Ami neki hiányzik, az pont a lábtechnika, ezt a kubaiaktól viszont mondom személyesen edzik az edzőkőt, úgyhogy reméljük, hogy azért nagyon hamar el tudja letni, és be is tud épülni a Cruzitónak a technikai tudásába.
5: Hát igen, ugye tavaly Liverpoolban Cruzito éppen kubait vert, a nagy Hector Vinentnek az unokaöccsét, akit szintén Vinentnek hívnak, ami egy világszenzációt nyugodtan mondhatjuk, 1000 éve nem vert meg magyar bunyós tétversenyen kubai.
6: Tavaly ne felejtsd. Igen. Ez olyan szinten van, hogy a kubai delegáció is tudta, hiszen manapság, hogy ők elmennek bármilyen világversenyre, nyilván előfordul, mert mindenkinek van egy erősebb ellenfele, de nagyon ritka az, amikor kubai sportolót úgy legyőznek, úgyhogy a Cruzito nevét ők is tudták, megjegyezték, és képben voltak, hogy ő volt az, aki kubait vert meg már.
5: És annyi elfogultság belefér, hogy szerintem Szaka István is, de mondjuk ott a pontozók máshogy látták. De Cruzitóra visszatérve, tényleg ez egy óriási siker volt, de akkor is voltak ezek az óvatos, kritikus hangok, ami nem baj egyáltalán, hogy vannak, hogyha tudjuk, hogy ütőerő dolgában nagyon jól áll, bátor, bírja is az ütés, de egy kicsit vonalboxoló. Tehát amit említettél, hogy a lábmunkát kubai módra, akiknek aztán ez tényleg a vérükben van, fejleszteni lehet, ez nagyon sokat tehet hozzá az ő tudásához.
6: Igen, azért azt kell tudni, hogy ugye egyrészt a vasas szakosztályon belül az édesapja edzi, az Armand, de a szövetségtől is látjuk a szövetség kapitányunktól, de akár maga a Kokóval is sűrűn egyeztetve kielemezzük a Cruzitót, és elmondja, teljesen őszintén beszélünk mindig egymással, nagyon jó a viszony, hogy milyen kritikát fogalmaz meg a Cruzitóval kapcsolatosan. Természetesen ugye sokan mondják, hogy nincs építő kritika, de azt gondolom, hogy igenis van a sportban mindenféleképpen, mert kívülről látva, nem elfogultan, az ember másképp tudja megítélni ezt. De ugyanezekre a pontokra jutottunk mi is, az Egyesület és a MÖSZ is, és tulajdonképpen ebben ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk korrigálni ezeket a hibákat.
5: Hogyan kell elképzelni egy ilyen edzést? Hát most a kubaiak ugye részei lettek gyakorlatilag a vasasnak, tehát ami kesztyűzés, meg ami, ami iskola, ami sparring, ami megy a Gedo ökölvívó teremben, abban ők ugyanúgy részt vesznek, mint a többi vasasos. Hányan vannak? Egyáltalán többen vannak-e? Mert azért az, hogy itt vannak a kubaiak, szerintem az is eljön edzésre, aki egyébként gondolkozott rajta, hogy betegye a lábát.
6: Hála Istennek a vasasnál nagyon sok ökölvívónk van. A kubaiaknak úgy néz ki az edzésük, hogy minden nap két edzésük van, illetve pontosabb úgy van, hogy hétfőn, ugye hétfőtől szombatig tart nekik az intervallum, napi két edzéssel. Ez alól kivétel egyébként a szerda és a szombat, akkor naponta csak egy edzésük van. A napi két edzésük úgy néz ki, hogy délelőtt reggel 8-tól egy viszonylag intenzív futással kezdik, nagy távot futnak, de nem teljes erőbedobással, és ezt egészíti ki egy erősítő edzés. Délutánonként pedig 4-től 6-ig van a következő edzésük, akkor a technikai részeket csiszolják, illetve segítenek nekünk a vasasnak is, hogy csiszoljuk, illetve akkor vannak a sparringok is. A sparringos napunk azok a hétfő, szerda, péntek, minden délután sparringolnak. Ez azért is jó, mert ugye nyilván a vasasnál nagyon sokat áldoztunk arra, hogy idehozzuk őket, de nem zártuk el a kubaiakat. Ez azt jelenti, hogy szinte már táblázatra be vannak osztva a gyerekek, hogy ki mikor jön meglátogatni őket. Most mondom például tegnap, illetve a mai napon is, vagy tegnap és tegnap, mert összefolynak már a napok. Például az erdélyi Godakóba jöttek hozzánk a gyerekek, boxolók. Itt voltak, együtt csinálják a dolgokat, sparringolnak is, de mit tudom én, holnap a budapesti régióból jönnek gyerekek egyáltalán csak megnézni, hogy hogyan edzenek ezek. Mert az nem titok, hogy azon túl, hogy mi kinyitottuk a kaput, jöhetnek edzésre, az edzéseken is végig vannak itt a különböző városokból jövő edzők, játékosok. Csiszoljuk az őt, a kubai edzők például beállnak, és amikor nálunk a vasast, illetve ha vannak a más egyesülettől, például most a Godokkót mondom, mert az van itt előttem, akkor bizony beállnak az edzők, hogy hogyan tartsa a jobb egyenes, hogy menjen, bal egyenes, hogy menjen, hogyan kell horogütést csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteget segítenek nekünk az edzők, és nagyon sokan várunk mindenkit nagy szeretettel. Mondom még egyszer, nem csak a vasasnak szeretnénk ezt az előnyére fordítani, hanem az egész magyar ökölvívásnak is szeretnénk, hogyha hasznot húzna ebből egy hónapból.
5: Ez a kapcsolat, ami a kubai szövetséggel, vagy ezzel a négy bunyossal, meg Juan Hernándezzel kialakul, ez alakulhat-e olyanná, hogy adott esetben a vasas is megy majd Kubába edzőtáborozni?
6: Ez olyannyira így van, hogy tulajdonképpen a kubai elnök az már jelezte is, hogy nagyon szeretne ezt a kapcsolatot a vasassal elmélyíteni. Ez olyan szinten tartunk most, hogy versenyző kölcsönös kiutaztatás, beutaztatás. Nyilván, de itt tekintettel vagyunk most a kubai eseményekre, hogy éppen mi történik a világnak azon a tájékán politikailag, de ha úgy alakul az élet, mi is kimegyünk hozzájuk, itt ilyenkor mondták, hogy biztosítják az ellátást, tehát nincs, hogy a kiutat kell fizetnünk, de az is biztos, hogy fognak még jönni hozzánk kubai versenyzők, mind a női, mind a férfi versenyzőket szívesen fogjuk majd látni.
5: Csutra László, nagyon szépen köszönöm, szerintem így kezdetnek ez ennyi. Pénteken egyébként sajtónapja van az itt állomásozó kubai kontingensnek, úgyhogy vélhetően majd ott is találkozunk, és aztán majd ha már végéhez közeledik az edzőtábor, akkor szerintem meg tudjuk húzni az egésznek a rezüméjét. Csutra László, köszönöm szépen, rendelkezésünk rá.
2: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
5: Nagy Lajos köszöntöm nagy szeretettel, a nyíregyházi ökölvívók vezetőedzőjét, egyben a Magyar Ökölvívók Szövetsége edzőbizottságának a vezetőjét, aki ugye a legutóbbi közgyűlésen módosított alapszabály értelmében immár 13. teljes jogú tagként az elnökség tagja is, és az elnökséggel együtt szavaz, és részt vesz az elnökségi üléseken. Szervusz, mennyiben változtatja ez meg a rangját az edzőbizottsági elnökségnek?
7: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat én is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Már régóta próbáljuk az edzőbizottság nimbuszát helyreállítani, illetve a régi edzőbizottságok szintjére emelni, és mindenképpen ezzel az elnökségi tagsággal nagyobb befolyással tudjuk érvényesíteni a gondolatainkat, a határozatainkat.
5: Ugye tavaly tavasz óta, tehát valamivel több mint egy éve olasz szövetségi kapitányunk van, Emanuele Renzini, akinek most persze nyilván a válogatottról vagy a válogatottakról van szó, az a szakmai filozófiája, hogy gyakorlatilag folyamatos edzőtáborozások, versenyek, most ez a klubedzőket, illetve eleve a magyarországi edzői szakmát ezzel mennyiben érinti, ezzel mennyiben lehet harmonizálni a klub munkát?
7: Igen, Renzini úr egy számunkra ismert, meg elismert, általunk elismert szakember, nemzetközi szinten is, nagy tapasztalattal bír. Nyilván neki van egy saját rendszere, amiben hisz, amit alkalmaz, amiben eredményes tudott lenni, és ezt próbálja most Magyarországon is, illetve hát nem próbálja, hanem ez történik, ezt hajtja végre. Mi egyetemen nem tehetünk más, támogatjuk ezt a rendszert, hiszen közös a célunk, az eredmény, a Los Angelesben a kitűzött célok megvalósítása. A közös harmónia az összességében működik egyébként, tehát kapcsolatban vagyunk, rendszeresen részt tudunk venni az edzőtáborokban, így szemmel, meg saját munkánkkal is tudjuk támogatni a versenyzőink felkészítését, felkészülését. Az edzőtáborozás az lényegében milyen hosszú, az mindig a célok határozzák meg. Ha van folyamatosan beépített verseny, akkor egyértelműen edzőtáborozásnak menni kell, lenni kell. Most jelen pillanatban ugye ez folyik. Jövő héten, vagyis most a héten is már versenyzők utaznak Szerbiába.
5: Belgrád Wiener.
7: Belgrád Wiener, így van, a hagyományos erős tornára. És most például volt egy rövidebb időszak, mikor itthon tudtak lenni a versenyzők, előtte volt a csapat egy részének egy szerbiai edzőtábor, és gondolom, hogy jól működhet ez, de nyilván talán az egyéni képzésre kellene egy picit több hangsúlyt fektetni, ennyit látok én a dologban. De a versenyzők nyilván nem annyira örülnek a hosszú edzőtáboroknak, a klubedzők sem annyira örülnek, mert hogy kevesebbet tudnak a versenyzőikkel foglalkozni, de ha az edzőtáborban természetesen jobb körülmények vannak, jobb edzőpartnerek, akkor ez az út.
5: Ugyanakkor az ökölvívás az nem csak a szárazon vett szakmai munka, hanem egy ökölvívó edző az egyben pedagógus is, pszichiáter is, hiszen a versenyzőnek lelke is van, és mondjuk a klubedzőlénél jobban elvileg senki sem ismeri. Tehát már csak ez is fontos, hogy az edzéseken adott esetben a szorító sarokban, és most itt a válogatottról beszélek, a klubedző is ott tudjon lenni.
7: Igen, ez nagyon fontos, és ez így működik már a nagyobb országoknál is, ugye az eredményesebb országoknál. Tehát rengeteg edzővel utaznak ki, oroszok, ukránok, olaszok, franciák, tehát spanyolok, minden nemzet, üzbégekről ne is beszéljünk, akik ugye azért a vezető nemzet most az ökölvívásban.
5: Igen.
7: Viszik ha nem is mindenkinek, de a legjobbaknak a klubedzőit is. De ez működik nálunk is, tehát lehetőség van a táborokba részt venni az edzőknek. Az 23-as Európa-bajnokságon minden versenyzőnek ott tudott lenni az edzője a sarokban.
5: De az hazai rendezésű volt?
7: Igen, ami nagyon fontos. Hát most a jövőben meglátjuk, tehát most jelen pillanatban majd jön egy Európa-bajnokság, és akkor meglátjuk, hogy kik azok az edzők, akik tudnak, szeretnének, illetve utazhatnak a csapattal.
5: Hát hogy melyik boxoló utazik az Európa-bajnokságra, az meg nagyban eldől. Például nyár közepén, éppen Nyíregyházán, ahol az országos bajnokságot rendezik. Hát a klub ökölvívásnak ugye ez a hazai csúcseseménye. Hogyan, milyen várakozásokkal vagy, te aztán duplán hazai ringben boxoltathatod az embereidet?
7: Igen, hát izgalommal várjuk a hazai felnőtt bajnokságot. Két versenyzőm lesz, aki indul, a Petrimán testvérek, a Milán, ugye ő címvédőként.
5: Igen.
7: bízok benne, hogy sikerül megvédeni a címét.
5: Hát 65 kilóban indul, igen?
7: 65 kilóban, így van. Illetve a húga Patricia, aki még ifjúsági korosztályú, de már kérelmeztem a szövetség felé, hogy kapjon külön engedélyt arra, hogy induljon, mivel még nem tölti be a 18-at júliusban. És hát szintén nagy reményekkel vágunk bele a Patival is.
5: Ő melyik súlycsoportban indul? Ha indul?
7: Ő 51 kilogramban fog indulni. Nyilván ez most egy ilyen kiugró lesz ebben az évben, neki még lesz egy Európa-bajnokság augusztusban, amit pont nemrég tudtuk meg, hogy augusztusban rendezik meg Szerbiában, illetve lesz októberben egy világbajnokság is még az ifjúsági korosztályban.
5: Mi a helyzet Kovács Rihárddal? Ez megkerülhetetlen kérdés, hogyha veled beszélgett az ember, illetve a nyíregyházi bunyóról van szó. Tudjuk, hogy ő azt a fajta munkát nem vállalta, nem az ökölvívással szakított, ugye, mert mondta, hogy ő profiként szeretné folytatni, de az amatőr válogatottban már így nem számítanak rá. Mi a helyzet vele?
7: Hát ő most jelen pillanatban, igen, a Ricsi befejezte az amatőr ökölvívást, a profi vonalon még gondolkodik, hogy kipróbálná magát, de jelen pillanatban még nincs szerződése, nincs kilátásban olyan szerződés, ami azért az ő képességeinek megfelelő lenne. Úgyhogy edzeni edz, meglátjuk, mit hoz a jövő. De elég sok elfoglaltsága is van, ezt is tudni kell, tehát ő testnevelő tanárként dolgozik, mindenféle előadásokra jár, továbbra is jótékonykodik, tehát elég aktív életet folytat.
5: Hát mégiscsak Európa-bajnoki, európai játékok bronzérmesről, olimpiai 5. helyezetről ő van szó. Hogy vannak a vállai? Mert az ő esetében az elmúlt 1-2 év az igazából nem is arról szólt, hogy a ringbe mire képes, hanem hogy gyógyuljon és rehabilitálódjon.
7: Igen. Hát szerencsére úgy néz ki, hogy a vállai rendben vannak, jó sikerült a rehabilitáció is utána a gyógytorna. De annyira még azért nem próbáltuk ki, ugye, mint amikor konkrétan egy adott mérkőzésre el kell készülni, folyamatos terhelés, az a fajta terhelés, amit a versenysport megkíván, az még ezután fog kiderülni, hogy akkor, hogy viseli a válla azt a bizonyos maximális terhelést.
5: Mivel lennél elegedett, mondjuk ha egy év múlva beszélgetünk a MÖSZ edzőbizottságának vezetőjeként, milyen főbb feladatokat tűzöl magad elé, vagy a bizottság milyen főbb feladatokat tűz maga elé?
7: Hú, ez most egy nehéz kérdés. Eddig a sportbizottság javaslatokat tett, illetve véleményezett. Tehát ezek voltak a feladataink. Most nyilván majd megpróbálunk komolyabb dolgokba is belenézni, belenyúlni, ami akár a versenyzők felkészüléséig kizárólag a rendszerek kiépítésében. Tehát, hogy mivel lennék elégedett, hát igazán azzal, hogyha tényleg az edzőbizottság is tudná folytatni az elkezdett munkát, amit kb. Egy éve kezdtünk el, amikor már komoly javaslatokat tettünk, tehát csak példa, ami hamarosan meg fog történni, töröltük a minimumvizsgát, ami szerintünk már elvesztette a jelentőségét, hiszen az edzők felelőssége, hogy mikor küldi szorítóba az ökölvívóját, mikor érzi úgy, hogy felkészült már a megmérettetésre. Úgyhogy dolgozunk tovább, aztán ötletelünk mindig, hogy mi az, amivel előrébb tudunk jutni, előrébb tud jutni a magyar ökölvívás.
5: Na hát ez zárszónak is tökéletes, akkor szépen lépésről lépésre haladva, akkor először is nagyon sok sikert a hazai rendezésű nyíregyházi OB-hoz, aztán nyíregyházi ökölvívót, meg eleve jó magyar szereplést Szófiában az Európa-bajnokságon, és akkor tényleg már szinte látszik is Los Angeles. Nagy Lajosnak, a Magyar Ökölvívók Szövetsége Edzőbizottságának vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
7: Köszönöm szépen, és úgy legyen.
2: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
5: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
8: 15 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-eddel, elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. A mai Hazafutás szerkesztője Szűcs Miklós, a technikáért pedig Antal Richárd felel, ami pedig a témákat illeti címszavakban: asztali tenisz, jégkorong, labdarúgás és hétköznap lévén nem maradhat el természetesen délután 4 és 5 között majd a Nemzeti Sportkör sem. Kezdjük asztali tenisszel a mai műsort. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletek.
9: Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettség ebben a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
8: Ha volt itt ugye Malajzia, Hongkong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sporták bölcsője, akkor azzal nem lövök mellé, ugye, vagy nem túlzok?
9: Nem.
8: Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elégedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
9: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi, nekünk azért...
8: Ez ugye az Oval Arena volt a Wembley-ben.
9: Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna, abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az
8: hagyott némi nemű kívánni valót maga után. Na Zoli, mikor és ki ellenkeztetek? Hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal. Ez önmagában jelzi a német válogatott erejét. Mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
9: Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket. Tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk, mert
8: attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobira verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztali tenisz sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
9: Hát senki nem értette.
8: Jó, megnyugodtam akkor.
9: Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
8: Angolokat is megvertük.
9: Az angolokat megvertük, ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőben, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivaj erős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, és a franciák, akik harmadikak lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb 8 közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibásak, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét. Szerintem se.
8: Attos, a Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
9: Így van. Attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
8: Most... Mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolyjal mondja minden stúdiónk vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van. Említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hiány csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán fenekén mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
9: Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
8: Ez mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
9: Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. Tehát, de még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosukról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapattal utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
8: Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
9: És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
8: Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
9: Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg, tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itthon a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes-hármas játékot valószínűleg a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Hanning, aki ugyanúgy 20-ba van, valószínűleg le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
8: Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztali tenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb négybe, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
9: Már hol?
8: Rosszat mondtam?
9: Hát most egy csapat VB volt.
8: Igen, de hogy az egyéni, ez egyéni teljesítményeket itt nem rangsorolták, amikor itt néztem.
9: Ja, lehet, én ezt nem is figyeltem. Tényleg, mondnak
8: ilyenek? Nem tudom, hát mint ez... hogyha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
9: biztos,
8: néztem.
9: Mert talán két meccset havesztett.
8: Na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea a kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színek versenyezhetett. Mit kell tudni a malá, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
9: Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugyanálunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
8: nekem
9: borítás.
8: Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy
9: megértsük. A Sabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra is. Az első két meccset
8: 3-1-re
9: nyertünk, de az egyik meccset két meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
8: De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt ez, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszéljünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívül kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte egy kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
9: Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk velük, ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9 volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
8: Kiemelkedik.
9: Úgyhogy egy abszolút reális eredmény született.
8: Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőiket nyerték Japán ellen, és a 24. világbajnoki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni a Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, de az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
9: Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Sun Yingsha kiemelkedik, tehát Sun Yingsha a világranglista vezetője, azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világranglista 2., az abszolút benne van a Wang Manyut, a 3. helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
8: A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője ebben a pillanatban.
9: Jó, akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk volt, már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wang Manyut megvert 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval Japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó jó játékos, Párizsban 3. lett.
8: Bőségzavar, az Zoli, ezt jól fordítom le, hogyha kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mintha ez a bőségzavara
9: ez
8: lenne.
9: Ez így van. És azt most már én is érzem a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az 5. egy picivel gyengébb, van jó, neki volt az 5-ös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, az Anett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom én, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Sun Yingsha ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus, én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
8: Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
9: Igen, bocsánat, még hozzá, időt kérek, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, új Delhiben. Meg még lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is ilyen a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk, le tudjuk győzni.
8: Ezt Romániában. Ne, azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
9: Jó, most a magyar női válogatott. Igen. Hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
8: Tehát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen, van itt olyan, ami mindenképpen gondolatébresztő kell, hogy legyen.
9: Hát igen, Svájctól még a magyar női azt szerintem szvágotott, szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar Magyarország, mert magyar válogatott már egy nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
8: Igen, azt látom rajtad, én nem látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
9: nekünk
8: megtenni?
9: Vagy a magyaroknak?
8: Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játssza a döntőt. Mert egyébként, ha a Japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ezt?
9: Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő. Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás, és amikor elkezdik, tehát
8: ez nekünk annyira, Európában innen felfoghatatlan, ugye?
9: Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
8: Há, persze.
9: És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak, tehát hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
8: Megtisztelő, szerintem abban az egybe is
9: nem
8: lesz.
9: Nem biztos azért, de na, most komolyan fordítva a szót.
8: De nem értem, világos.
9: És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a magyar helyzethez.
8: De bocsánat, Zoli, hogy közben szólt, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként, tehát egy csomó olyan sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik, és ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.

0: hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a Zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marci, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorították ki onnan mindenkit, meg amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész, azt a portugál csapatot, amely egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
1: Három királyi volt. Igen. Akkor pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
0: Persze.
1: De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
0: főleg,
1: a legjobb.
0: Meg főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
1: Így van. És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott lehessél az élvonalban.
0: No, hát én azt hiszem, hogy a centenárümi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
1: Hát ez még sokára lesz.
0: Az még sokára?
1: Még egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő étel, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az U21-es.
0: Nem unatkozom.
1: U21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
0: Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
1: Jó.
0: De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
1: Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami, jó, te kis csacsacsázásodhoz.
0: Szóval, de tényleg mikor lesz akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
1: Júliusban az amerikai smash után van egy-két hét, amikor...
0: Hát az viszont annyira most már annyira,
1: most már nincs
0: két teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A világbajnoki bronzéremhez, mi pedig hamarosan innen megyünk majd tovább, méghozzá jégkoronggal, mert hogy hamarosan kezdődik az A-csoportos világbajnokság a férfiak számára, úgyhogy Célig Viktor lesz a vendégünk telefonon, és egy picit elmerülünk a csapat felkészülésében, na meg persze a VB-esélyekben. Ez jön majd, de csak a hírek után.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Sorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Ópuszta szeren tartja első kormányülését a Tisza kormány. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmend korábbi

0: válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt az Olimpiákoszhoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olimpiákosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvár női kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakers-t búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Elkezdődött a kormányülés, amit a Tisza kormány ópuszta szeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert autót használja majd a kormányfő. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését. Nagyszabású elhúzódó légicsapást indított Oroszország ukrajnai célpontok ellen. A délelőtt kezdődött támadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket vették célba az ország nyugati, középső és déli területein. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten a József körúton, a Korvin negyed után a Nap utcánál. Szintén baleset volt a Pesti úton befelé a Ferihegyi út után, fokozott figyelemmel közlekedjenek. 30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Tatabánya, valamint Szárliget és Biatorbágy között, torlódás miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést. tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 35 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, az utolévőknek, balesetmentes közlekedést, ne felejtjék, mindenkit hazavárnak. Természetesen figyeljünk egymásra az utakon, az úton, illetve az utakon. Hétfő óta az A-csoportos világbajnokság helyszínén Zürichben gyakorol a magyar férfi jégkorong válogatott, a mai napon pedig Kanada ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését Neuchâtelben. Ennek kapcsán a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Szélig Viktort, akivel egy picit itt a Kanada elleni meccsről, meg a VB-ről, meg egyáltalán az előttünk álló feladatokról beszélgetünk majd. Viktor, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és így telefonon keresztül becsatlakozol a Hazafutás műsor folyamába. Szóval Kanada, tehát azért ez, lefordítom foci nyelvre, jégkorongban kevésbé járatos hallgatóink kedvéért, Brazília-Argentína szintet jelent egy ekkora nagy ágyú ellen zárni a felkészülést. Hogyan álljunk hozzá ehhez a meccshez? Te személy szerint hogyan állsz hozzá ehhez a meccshez?
4: Szervusz, jó napot kívánok én is mindenkinek. Hát kellő óvatossággal, ugye a magyar válogatott itt az utóbbi időben mondhatjuk rendszeresen a kanadai válogatott ellen felkészülési mérkőzéseket, tehát kb. Ez a tradíció folytatása, annyi, hogy nem Magyarországon lesz megrendezve ez a mérkőzés, hanem már Svájcba. De hát túlságosan messze menő következtetéseket belőle nem kell levonni. Jó dolog az, hogy a magyar válogatott még ott Svájcban tud játszani egy ilyen komoly ellenfél ellen egy jó mérkőzés. Ugye az első játéknapon mi nem játszunk, tehát rá lehet rendesen hangolódni majd a tempóra. A kanadai válogatott, ugye nem jellemző rájuk, hogy túlságosan hosszú felkészülés után érkeznének egy ilyen világbajnokságra, a mieik meg aztán felkészültek rendesen. Tehát egy ilyen jó főpróba lesz felvenni a sebességet, látni a tempót, és hát világsztárok ellen játszani, mert elég veretes az a kanadai keret idén.
3: Igen, egyébként, ahogy így nézem ugyanezt a listát, amit említesz, 5-2-re, 4-0-ra, 6-0-ra nyert a legutóbbi évek felkészülési mérkőzésein itt a aktuális világesemények előtti hajrában a magyar csapat ellen a kanadai, tehát ez csak így a mihez tartás véget szeretném jelezni. Ugye Finnország ellen kezdődik, majd remélem jól mondom, számunkra szombaton, illetve a srácok számára egészen pontosan, de a királyi többes, mint magyarok hat használjam. Ez a világbajnokság, az sem lesz egy sokkal könnyebben emészthető falat egyébként, mint Kanada. Mit kell tudni, akár az első ellenfelünkről, akár, hogy Viktor, hogyha egy kicsit sorban mehetnénk és végignézzük, hogy ki ellen milyen sanszunk van. Ugye itt mi abban a helyzetben vagyunk, hogy picit nézhetünk előrébb, a játékosok nyilván azt mondják, hogy csak az előttük álló feladatra koncentrálnak, teljesen jól teszik, de itt mi azért, és szándékkal nem provokálni akarlak, de rögtön az osztrákok meg a britek elleni meccsek jönnek majd a finnek után a sorban, ahol hogyha kereskedni valónk van, akkor ott van szerintem, de ezt majd te mindjárt mondod, vagy megerősítesz, vagy cáfol. Szóval nézzük elsőként a szombati finnek elleni mérkőzés 16 óra 20 perctől, milyen célokkal, tervekkel, reményekkel vághat neki Majos Gergely együttese.
4: Ugye, hogy beszéltünk már róla, hogy a Kanada ellen azért sikerülni fog majd szerintem jó kis testközeli élményt szerezni arról, hogy milyen tempó várható itt ezen a világbajnokságon. Egy nagyon jó dolog az, hogy a magyar válogatott a tavalyi bemaradás után ismét az A csoportba szerepelhet, tehát a srácok túlnyomó többségének, akik ugye tavaly is és most is tagjai lesznek a válogatottnak, nem kell olyan nagyon sokat várni, hogy megint erről legyen tényleg így tapasztalat, és tudjanak játszani ilyen szinten. Hát a Finnország, ugye volt nekik egy nagyon sikeres időszakuk a 2020-as évek elején, amikor kétszer is világbajnokok tudtak lenni, olimpiai bajnokok voltak. Most az utóbbi időben egy picit talán eredmény szempontjából nem olyan jó a finn csapat, de csak eredmény szempontjából, mert egyébként meg egy megint bombaerős kerettel jönnek. Alexander Barkov ugye lesz szerintem a legnagyobb név majd a finneknél, aki igaz, hogy az egész szezon kihagyta, de sérülés miatt, de most visszatér, és állítólag nagyon jó állapotban van, kétszer Stanley Cup-győztes, a Florida Panthersnek a csapatkapitánya. Tehát nagyon erős ellenfél a finn csapat. Utána jön majd, ahogy említetted is, a Ausztria és Nagy-Britannia. Hát igen, ez a két talán mondhatjuk azt, hogy hozzánk közelebb, vagy legközelebb álló csapat. Egyébként meg a csoportról úgy unblock elmondható, hogy itt ezek a csapatok, ezek a játékosok, ezek sokkal erősebbek, gyorsabbak, pontosabbak és ügyesebbek, mint mi vagyunk. Tehát ott tulajdonképpen a helytállás lesz a fontos. És ez a kettő, de hát ezt is nagyon óvatosan kell majd kezelni. Hiszen,
3: igen, helyén kezelve, és bocs, hogy közbeszólok, Viktor, így van, tehát a helyén kezelve, de ugye abba segíts kérlek, hogy azt nevén kell nevezni, vagy nevén lehet nevezni, ugye, hogy ha és amennyiben álmodoznak a fiúk, álmodozunk mi szurkolók, álmodozunk mi újságírók, mindenki álmodozik. Tehát az álmodozás, az álmok valóra váltásának az alapja, az május 17-én vasárnap, vagy 19-én kedden jöhet el ott reálisan nézve, mert hogy a házigazda Svájc nem a ellenünk lévő mérkőzésére hegyezi ki magát, az teljesen biztos, és az összes többi csapat, az amerikaiakat alig ha kell bemutatni szintén, tehát hogy ebben a kettőben kell leginkább bízni, vagy lehet bízni, vagy reménykedni, vagy a bizakodás és a reménykedés keverékét keresni.
4: Hát abszolút, meg ahogy mondom, ez a két csapat, tehát mondhatjuk úgy, hogy közel hozzánk, ugye az osztrákokat jól ismerjük, a csapat nagy többsége az Ice Hockey Ligából jön, akivel most már a Fehérvár mellett a ferencvárosi csapat is találkozhatott hétről hétre ezekkel a játékosokkal, ezzel a csapattal. Tehát azt hozzá kell tenni azért, hogy Ausztria tavaly a tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba. Tehát a fennállásra vagy a VB szereplések egyik legjobb teljesítményét nyújtva 8. helyen végzett a világbajnokságon. A nagyon masszív kis csapatról van szó, a britek pedig nagyon kellemetlen ellenfél, és valószínűleg ott lesz majd az Liam Kirk nevű játékosuk, aki ugye amellett, hogy NHL draftolt játékos, amellett a Dell-nek a legeredményesebb játékosa is volt az Eisbären Berlin színeiben, tehát van egy idézőjelben mondva nekik is egy sztárjuk, aki azért mérkőzéseket tud eldönteni, de így van, tehát a Svájc, az Egyesült Államok és Lettország sem a mi súlycsoportunk, ugye pont a Svájc, Egyesült Államok és Németország tavaly is az ellenfeleink voltak, hát mérsékelt sikerül veszte ezt, ugye Svájctól kaptuk egy 10-est, a németek ellen 6-1-et játszottunk, és az amerikaiaktól is kaptuk egy 6-ost, tehát ez abszolút nem a mi kategóriánk, és hát tavaly sikerült egy győzelemmel maradni, idén is simán elképzelhető, de biztos vagyok benne, hogy ezen a két meccsen, hogyha ha mit tudom én, 3 pontot, vagy talán 4 pontot tudunk szerezni, az talán elég lehet.
3: Viktor, abból mennyire szabad lehet-e kiindulni, ami az eddigi felkészülési mérkőzéseken történt? Sikerélménye nem volt a csapatnak. Most nyilván itt volt olyan nap, amikor ugye játszottak a fiúk Japán ellen, meg Svájc ellen, ugye ketté volt bontva a keret, április vége felé volt egy ilyen mérkőzés, de hát itt azért van például egy nagy, sok gólos mérkőzés, és 3 gólos vereség mondjuk Dánia ellen. Szóval, hogy hogyan viszonyuljunk a felkészülési mérkőzések eredményeihez?
4: Hát ugye, hogyha egy kicsit így pejoratívan akarok fogalmazni, akkor legalább szoktak a srácok ahhoz, hogy körülbelül mi vár rájuk majd eredményesség szempontjából a világbajnokságon, mert ugye pont az előbb említettük azt, hogy hát olyan nagyon sok sikerélményünk valószínűleg itt nem lesz. Itt az a siker, hogy egyáltalán itt van a magyar válogatott.
3: Ja, egyértelmű, persze, tehát hogy ez minden egyes alkalommal, bocsánat, ha nem hangsúlyoztam ki eléggé, tehát ez óriási dolog. Annyi, hogy ugye evés közben annyira meg tud jönni az étvágy, meg a jóhoz könnyű hozzászokni, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, de jó, hogy kihangsúlyozod és megteszed, mert valóban, tehát nem volt még ilyen, hogy bent tudott volna maradni a társaság, most bemaradt, és így vághat neki. Na, hogy mindenki, vagy aki komolyan érdeklődik, abban gondolkodik, vagy azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt újra, ezt a csodát elérni, vagy megélni.
4: Persze, meg amikor most ha egyszer sikerült, akkor már sikerüljön másodszor, és biztos, hogy a léc mindenkinél magasabban lesz, mint tavaly volt, vagy előtte volt, nem csak a szurkolóknál, vagy a jégkorongot követőknél, hanem a játékosoknál is lehet. Ha már egyszer sikerült, akkor miért ne sikerülne még egyszer, de ezt mondom, csak azért hangsúlyoztam, mint ahogy te is aláhúztad most az előbb, mert tényleg, tehát itt a legtöbb csapat az nem a mi súlycsoportunk, ezek sokkal előrébb járnak. Mi ott valamikor majd oda szeretnénk csatlakozni, hogy, hogy tényleg ez már nem meglepetés legyen, és bravúr legyen az, ha a magyar válogatott bent tud maradni az A csoportban, hanem mondjuk egy megérdemelt jó teljesítmény utáni eredmény. De tehát most visszatérve a felkészülésre, igen, mert nem sok sikerélménye volt a srácoknak, arra biztos, hogy jó, és az, hogy ennyi mérkőzést játszanak, hogy az edzői stáb tényleg mindenféle körülmények között láthatja a srácokat, mindenféle dolgot ki tud próbálni, ugye közhely a sportban, vagy a felkészülési mérkőzésekben, hogy messze menő következtetéseket nem kell levonni. Legfontosabb szerintem az lesz majd, hogy milyen lesz megint a formai időzítése a társaságnak. Szerintem nem rossz dolog az, hogy a két nagyon fontos meccs, vagy előre láthatóan fontos meccs az osztrák és a brit, az viszonylag a világbajnokság elején lesz, tehát a második és a harmadik mérkőzéseink lesznek, mert hát utána azért majd kell kergetni a korongot a srácoknak bőven.
3: Na, akkor viszont egy picit a magyarok után globálisan vagy általánosságban nézzük az erőviszonyokat. Ki vagy kik számíthatnak szerinted a VB legnagyobb esélyesének, vagy esélyeseinek? Nincs, szerintem ez most nem annyira egyértelmű, vagy nem tudom, legalábbis nekem olyan nagyon egyértelműnek tűnt az olimpia előtt, hogy ott a kanadai csapatról szólt egy csomó minden, aztán végül is Kanada mégse tudta megnyerni, hogy hiába például ugye a 38 éves Crosby, Sidney Crosby csatlakozik, ugye a Penguins kiesett már az NHL rájátszásában, és ott lehet a negyedik VB-n Crosby, de valahogy itt a VB-n nem érzem azt, hogy ennyire minden Kanadáról szólna, sőt, egyáltalán nem. Például Svájc, így az elmúlt időszak kiváló, csodálatos teljesítményét hazai jégen, vajon meg tudja ismételni szerinted?
4: Hát nagyon kíváncsi leszek rá, és szerintem a svájci hoki szurkolókat, vagy a svájci hokihoz közel állókat kérdeznéd, akkor biztos, hogy azt mondanák, hogy itt az elmúlt két év ezüstérme után ugye most már hazai ége mindenképpen világbajnokok szeretnének lenni. Tényleg ez az ezüstös csapat, ez a Svájc, mert rendszeresen ott vannak, mindenki számol már velük, az NHL játékosaik azért előszeretettel jönnek a világbajnokságra haza, amikor csak tudnak. Egy nagyon erős csapatról van szó, óriási tapasztalattal, biztos vagyok benne, hogy ugye a hazai rendezés biztos, hogy jól szeretnének szerepelni. Előzetesen, amiket így nézegettem, tehát valószínűleg a legrutinosabb, legtapasztaltabb, így már korban is lesz majd a svájci csapat itt, úgyhogy én mindenképpen arra számítok, hogy a világbajnokság egyik esélyesei lesznek. Az Egyesült Államok nyert tavaly, de hát látszik egy kicsit, hogy itt az olimpiai győzelem utáni, mint hogyha egy picit így szusszannának most is a világbajnoki cím utáni szusszanás, hiszen az olimpiai keretből egyedül Matthew Tkachuk lesz az, aki egyelőre szerepel a játékos listán, és rengeteg ügyes fiatal srácot visznek magukkal, kicsit talán visszatérnek ahhoz, amit korábban láthattuk az amerikai válogatott, ettől függetlenül viszont biztos, hogy a recept megvan, hogy kell ugye világbajnoki címet szerezni, vagy olimpiai aranyat nyerni. A Kanadának mindegy, tehát papíron megint szinte a legerősebb csapattal jönnek, de hát ez egy dolog. Mert ugye, ahogy mondtad, az olimpián se sikerült megnyerni, már pedig ott talán az egész torna szempontjából ők érdemelték volna meg a legjobban. És ugye itt vannak a svédek, a finnek, a szokásos erős csapatok, és kíváncsi leszek majd, hogy ki lesz az, aki esetleg meglepetést tud okozni, mint például tavaly a dánok azzal, hogy ugye bejutottak a négy közé, vagy az osztrákok azzal, hogy az egyenes kieső szakaszba jutottak. Minden egyes ilyen tornában benne van azért a meglepetés.
3: Hát egészen elképesztő névsor egyik, illetve másik oldalon is, tehát hogy így azért nagyon tényleg ember legyen a talpán. Rögtön egyébként hogy az ízelítőt, vagy az antrét megadja majd egy Egyesült Államok-Svájc mérkőzés, amivel kezdődik majd ez a világbajnokság. Igen. Mennyi meglepetés szimatolsz egyébként, amit itt a dán példa kapcsán említettél a levegőben?
4: Hát figyelj, ezt majd meglátjuk egyébként, arra leszek kíváncsi, hogy elég sok csapat hoz magával. Ugye a világbajnokságban azt tudni kell, hogy az olimpia volt az idei fő esemény olyan szempontból, hogy az NHL is megállt, ugye tényleg a világ legjobb játékosai tudtak eljönni. Igaz, hogy ez egy szűkebb mezőny, mint az A-csoportos világbajnokság, ugye 12 fős volt az olimpiai részvevő csapatok száma, ez 16 fős az elit világbajnokság, tehát hogy itt nem feltétlenül a legnagyobb sztárok jönnek, de de nagyon sok csapat ad ilyenkor lehetőséget olyan feltörekvő fiataloknak, akik esetleg itt tudják majd megmutatni azt, hogy igenis számolni kell velük majd a következő években. Tehát feltétlenül nem így csapat és meglepetésre számolnék, hanem azzal, hogy biztos, hogy lesz egy-egy olyan fiatal játékos, aki felhívja magára a figyelmet, és ezekben a fiatal játékosokban például Celebrinit már bele se számolnám, aki ugye már az olimpián is ott volt, aki megdöntötte a San Jose Sharksnak a fiatalok, az újoncok vonatkozásában a pontrekordját, és tényleg őt már egy sztárként kezelik, és ha minden igaz, akkor ugye Crosby itt lesz, de azt is rebesgetik, hogy esetleg a 19 éves Celebrini fogja majd a C betűt viselni Kanadába, majd a jégen, a világbajnokságon. Tehát ilyen hasonló tehetséges, ügyes gyerekeknek a felbukkanására viszont feltétlenül számítok majd.
3: Hát kíváncsian várjuk, hogy ez hogyan alakul, a miénkkel kezdtük, és akkor egy picit zárjuk is. Segíts nekem kérlek megérteni, illetve szerintem hozzám hasonlóan talán a hallgatóinak egy jelentős része is érdeklődik ez iránt, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban, hogy hogyan alakul a formában tartás egy válogatott játékos számára, legyen az mondjuk Ferencvárosi, főleg Ferencvárosi, mert ők ugye pont a Fehérvár ellen véreztek el, és nem jutottak a rájátszásba, vagy legyen az éppen Fehérvári, akik már relatíve régebben fejezték be a bajnoki küzdelmeket, és azért ott a február vége volt az ominózus Fehérvár-Fradi meccs, jól emlékszem, Viktor, segíts ki, kérlek, amikor eldőlt.
4: Igen, ez volt az utolsó forduló,
3: Így van, na, és most május közepén járunk, tehát hogy azért oké, hogy most már egy ideje tart a felkészülés, de hogy a kettő közötti időszakban mennyire nehéz ezt megoldani, vagy hogyan lehet ezt megoldani?
4: Hát ez egy nem egy egyszerű feladat, most két részről nézném meg ezt a kérdést, a játékosok részéről először. Régóta vége van a szezonnak, már egyszer fölpörgött mondjuk a rájátszásra, vagy a szezon végére, majd leeresztett. Nagyon hosszú a szezon így egyébként. Tehát, hogy ugye itt van már süt a nap, meg rövid nadrág lassan, meg papucs, és a srácok még mindig jégkorongoznak és edzenek, és tényleg olyan mérkőzéseket játszanak, ahol azért nem ők az esélyesek, és valószínű, hogy lesznek olyanok is, amikor sok gólt fognak, tehát az első sorban mentálisan nagyon nehéz a játékosoknak, főleg a magyar játékosoknak, főleg úgy, hogy nem feltétlenül vannak ahhoz hozzászok, hogy ilyen sokáig játszanak, ugye, mert átcsoportos részvétel, most beszéltünk róla, és meg tavaly után idén is lesz, de ezért nem rendszeres részvétel vagyunk ennek a seregszemlének ilyen szinten, tehát mentálisan megterhelő az edzőknek, is szintén azért, mert nekik is hosszú a szezon, de az, hogy fogják tudni majd kiválasztani azokat a srácokat, tűzbe tartani és frissen tartani, ez a legfontosabb, hogy amikor nagyon kell, ugye beszéltük, hogy milyen fontos a formába hozás majd, és hogy a forma időzítés majd a fontosabb meccsekre, de biztos vagyok benne, hogy súlyozni fognak majd olyan szempontból, hogy mi az a találkozó, amikor tényleg próbáljuk meg a maximumot nyújtani, és mi az, amit lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy el kell engedni, mert egyszerűen nincs esélyünk arra, hogy pontokat szerezzünk. Bár megint furcsán fog hangozni, de minden profi srácokról van szó, minden mérkőzésen úgy fognak kimenni a pályára, hogy a legjobbikat próbálják nyújtani, és nyerni szeretnének még akkor is, hogyha erre mondjuk nagyon kevés esélyünk van.
3: Viktor, itt a VB alatt tudsz szurkoló lenni, vagy milyen vagy, amikor szurkoló vagy, és nem hivatalos minősítésben vagy jelen, el tudod magad engedni? Tudsz picit, nem tudom, kiabálni, feszült lenni, ugrálni, vagy hogyan képzeljünk el azért? Van rólad egy kép, ami él, meg így, akik régebb óta láttak már például nyilatkozni, azért sok mindent láttak, vagy megéltek már veled kapcsolatban, de ezt az arcodat pont nem úgy, hogy azért kérdezem, ha megengedsz egy ilyen személyesebb jellegű kérdést a végére, hogy hol követed, hogy követed, és milyen habitussal követed majd a meccseket?
4: Hát ha lesz lehetőségem, lesz a Sport TV-t fogja közvetíteni a mérkőzéseket, magyar mérkőzéseket és a legtöbb mérkőzést a világbajnokságon. Onnan fogom majd követni a srácoknak az útját és ezt az egész világbajnokságot.
3: Ami és amikor nem látnak a nézők ott a díszletben, milyen habitussal áldogálsz, vagy üldögélsz?
4: Igen, ezt akarom mondani, mert általában nem egyedül vagyunk, tehát hogy vagyunk egy ketten-hárman, akik ezt követjük. Hát van üvöltözés, csapkodás, és átmegyük szurkolóba. Legyen ez akár a magyar meccs, persze akkor egy kicsit jobban, de hogyha tényleg valami izgalmas találkozó van, vagy olyan dolog, akkor abszolút tudjuk ezt szurkolói szemmel is nézni, és ez a jó ebbe, hogy ez nem csak mondjuk egyik oldalról nekünk mondjuk egy munka, de másik oldalról viszont egy szórakozás, tehát ez a összekötni a kellemest a hasznosra.
3: Hát ezt akartam mondani, win-win, ahogy most divatosan használják, de van erre egy nagyon jó magyar mondásunk, összekötjük így van, ahogy mondtad, a kellemest a hasznossal. Szélig Viktornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben, és beszélhettünk a magyar férfi jégkorong válogatott előtt álló feladatokról. Ma este 7 órától jön a záró felkészülési mérkőzés Kanada ellen, szombaton 16 óra 20 perctől pedig kezdődik a VB Finnország ellen, vasárnap pedig már jön délután 4 óra 20 perckor majd az osztrákok elleni, a későbbiek szempontjából sok mindent meghatározható már sorsdöntőnek is tekinthető mérkőzés. Viktor, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, jó szakértést majd a TV közvetítésekhez, és amikor nem látunk, mi nézzük, akkor meg majd jó szurkolás. Köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm szépen, hajrá magyarok, köszönöm.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a Nemzeti Sportrádió stúdiójában pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport újságíróját, munkatársát, Deák Zsigmondot, a lap főszerkesztő helyettesét, illetve az MTI Sport szerkesztőjét, Spiller Istvánt, aki mindenféle adásrend meg lebonyolítást felrúgva reggel 6 óra 4 perckor bármikor becsörög élő adásba, hogyha olyan információt hall. Ezúton is, itt még adás körülmények között azóta nem
3: de
2: tudtam
3: bocsáss, neked. De bocsáss meg, te szólítottál meg.
2: Én örültem.
3: Te hoztál szóba egy múlt heti
2: sportkör kapcsán,
3: és hogy az telefonom 6 óra 5 perc,
2: igen, elkezdett csörögni. Kiírta a
4: Spiller István. Jó estét kívánok, igen. Jó napot.
2: Igen, neki az egybe, ott az neki egybe csúszott. Beszélünk majd jégkorongról, ha már ott az NHL rájátszás szóba került a magyar válogatott kapcsán. Pont mielőtt érkeztetek ide a stúdióba, vendégünk volt telefonon Szélig Viktor, és a mai ma esti Magyarország-Kanada mérkőzésről, na meg persze a hamarosan kezdődő világbajnokságról is beszéltünk, de az abszolút kedvenc szurkolói kommentem a tegnapi napról. Végre van egy értelmes újságíró, Somogyi Zsolt, az egyedüli, aki értelmes kérdéseket tesz fel Márkó Rosszinak. Ugyanis tegnap keretet hirdetett a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Soma, istenlássa lelkem, tényleg jött egy ilyen hozzászólás, hogy az egyetlen ember, aki értelmes kérdéseket, ne haragudj, én nem
5: de
2: láttam.
5: De Somogyi Zsolt címről, nem?
4: Édesanyám is posztot, tudja használni a Facebookot.
2: Nagyon jó. De tényleg, mi az, amit kérdeztél, vagy mi volt a téma a
4: keretkérdetés után? Drága kollégám kérdezte, hogy azért hívja be kapitány úr az újoncokat, hogy megnézze őket. Szóval az nem volt magasan akkora léc ebben a tekintetben. Én nem tudom, hogy olyan extrákat kérdeztem volna, de mivel a kommentelők az egyből helyre tettek, hogy azért, ha már édesanyámat emlegettem, én magam szeretettel, hogy ők is emlegették, és ők is szeretettel, illetve hogy a Pogácsát megzabáltam el, ami ugye drága főszerkesztő úrról ragadt ránk, de természetesen megfelelő formában fogyasztottunk az előtérben. Ugye megkínálta a házigazda rendező minket, és ugye ilyenkor szó se lehet róla, hogy visszautasítsuk.
2: Értem, az nem derült ki cserébe.
3: De mi volt a kérdés?
2: Mi volt a kérdés, hogy te mit kérdeztél?
4: Hát hiszen élőbe közvetítették.
2: Úgyhogy ezt mondom, hogy én sajnos nem láttam.
4: De vissza lehet nézni.
2: Oké, mit szólunk az ökülőhöz?
4: Szóval tett a kapitány, hogy nagyon sokat kivártam a kérdéssel, mert hogy mindig helyesőnek kérdezek, ezt szoktam mondani. Még. Nem? És nem együtt tanulunk magyarul. És Márko jobban.
5: Márko jobban.
2: Új hagymás lehetett az a Pogácsa, mert nagyon kis csípősre váltott. Somogyi Zsolt, Soma.
4: Szegedi csípős.
2: Szegedi.
4: Nagyon izé volt. Nagyon kivártam, hogy a kollégák is megkapják a lehetőséget, és akkor, amikor jelentkeztem diszkréten, akkor, de majd komorra fordítva, mert jelentkeztem még, de az már leoltásra került, az már időn túli, és így ezt nem tehettem fel azt a kérdést, és az viszont nagyon...
3: Az lett volna a legjobb kérdés.
4: Ez egy probléma, amiről szerintem majd ha gondolod és beszélünk róla, akkor érinthetjük a későbbiekbe, vagy akár most.
2: Amikor... Engem egy kérdés nagyon-nagyon foglalkoztat, és ez jött is SMS-ben a 0630 55 55 605.
4: De most ha felolvasod a kérdésemet, akkor...
2: Nem tudom, hogy te ezt akartad, azért, de Dibuszdénes.
4: Dibuszdénes, egyértelmű. Hogyha Szappanost tehát... meghívja, hogy elbúcsúztassa a harmadik szemú kapust.
2: Akkor gyorsan, én elfogult vagyok, nem is rejtem véka alá. Ezt akkor sem még a régi, mielőtt nemzeti volt sportrádiós konstrukcióban is, én egyértelműen állást foglaltam, amikor ment az a dilemma, a Gulácsi Dibusz kérdéskörben, amikor egy csomóan csak mismás voltak.
4: Bocsánat, volt reggel 6-tól 10-ig közösen vezettünk akkor Misort Kornéla, és azt hiszem, hogy 4-7-től 3-4-10-ig vitatkoztunk ezen.
2: De azért mondom, hogy
4: hallgatók imádhatták.
2: De nem biztos, hogy imádták egyébként. Tehát azóta is van egy csomó olyan hallgatónk, aki még onnan jött velünk. De, tehát amit mondasz, Soma, vitám teljes mértékben egyetértek. Ha Szappanos kapcsán kijelenti, hogy szeretné elismerni azt hiszem úgy fogalmazott, hogy a harmadik számú kapusként mennyire fontos munkát tett az elmúlt években, és ezt honorálja azzal, és az, hogy Dibusz szóba sem kerül, tehát értem, elfogadom, de az elintézési módban azért látok.
6: De szerintem nem, ha józanul gondolkodok, akkor arról van szó, hogy Dibuszra még számít? Mondjuk második számú kapusként számít. Én erre tudok csak kizárólag erre, mert ha elfelejtette ezt az embert, és a szappanos pedig nem.
3: De akkor ez benne van nekem,
6: hogy a Dibuszt még meg fogja hívni, mert azt nem tudom elképzelni, és azt hiszem nem egyetlen egy hallgatón se kell bemutatni, hogy a kettejük közül ki az, aki a válogatott asztalára egy nagyobb szelet tortát tett le. Tehát nem is kérdés. Tehát én elhiszem, hogy a Szappanos a világ legjobb csávója az edzésen, meg mindent elhiszek, na de hát könyörgöm. Hát a tehát tényleg,
3: mi van a megtáltosodik?
2: Pista, hagyja jön most Pista, igen.
3: Tehát mi van a megtáltosodik? Tehát előre szólni, hogy majd ez lesz.
2: De várjál, már most van olyan állapot, hogy a Dénes nem táltos állapotában van. Tehát ő ugye volt egy sérülés, ami miatt kevesebbet játszott, most játszik. Mi újság van, hogyha, ahogy Pista fogalmazott, hogyha ugyanúgy stabil kezdő lesz a Fradiban.
3: Beteg lehet.
6: Igen, ez egy, a tudomásom szerint a finnek és a kazakok ellen játszunk.
2: Igen.
6: És ki kell próbálni új embereket. Így van. És tét nélkül kvázi. Tehát szerintem most beszélgethetünk róla, én miattam akár 5-ig is, mert ugye akkor lejár a műsoridő, de attól még komolyan ez össze fog felvetődni, szerintem ez a kérdés, amit most...
2: Ne, adom egyébként, vagy elfogadom, amit mondasz, és jó, ez egy jó vélemény, mert látod, egy rúgóra járt az agyunk, amit ugye Soma futott a fényűség a homlokán, amit ő nem lát kifelé, meg amit a hallgató írt SMS-ben. Tehát, hogy egyébként van alapja annak, amiről most elkezdtünk diskurálni, de az, amit te mondasz, ez egy valós felvetés.
4: Ezt akartam mondani, bocsánat, nem akartam közben. Ezért akartam megkérdezni, de mivel nem volt meghatározva, hogy mennyi idő van, meddig tart a sajtótájékoztatót, és mikor jön az utolsó kérdés, jelentkezett egy kollégám egyébként, Molyi Dominik, hogy kérdezni szeretne, és mondtam, hogy akkor még én is szeretnék egyet, és akkor, hogy akkor Dominiké lesz az utolsó. És akkor egyből már próbáltam jelezni, hogy miért, mi van, mert ez mindenképpen, volt. Mert ez ugye akkor hangzott el a sajtótájékoztatón, hogy Szappanos, ugye ez a gesztus. És az is elhangzott, hogy a két fiatal kapus viszont nem fog védeni, mert most nem védenek. Tehát a Tóth Balázs, akiről tudjuk, hogy véd, illetve Szappanos a másik meccsen, ez a terv. Oké. Én azért én abszolút értem, amit Zsiga mond, és természetesen igaza is van, hiszen felettesem is, és egyébként meg nagyon kedvelem, hogyha négy kapust négy. Remélem, hogy azért van a hallgatók között, aki ezt azért cáfolja, hogy azért még az udvarlásban négy kapus, és abban nincs benne. Az azért nagyon fura, és márciusban sem volt kerettag, de akkor volt idő rá kérdezni, és akkor azt az elfogadható választ adta a kapitány, hogy most volt sérült, most jön vissza, és még kevés meccsen szerepelt, és az is ugye edzőmeccs volt. És a Szappanostól is, a Szappanos nem vétett bomba formában az ősszel?
3: De.
4: Csak ugye hát 1900...
2: Róla, hogy egy nagyon nagy terveket
4: 1990-es születésű, ugye Gulács is, Szappanos is, és Dibusz is, ugye idén mindenki betölti a 36-ot.
2: Azt is mondta a kapitány, ugye, hogy ha jól emlékszem, hogy egyértelmű első számú.
4: Egyértelműen Tóth Balázs az első.
6: Úgyhogy ezzel egyet is érthetünk a szemmel.
4: Hát figyelj, attól függ, hogy Dibusz milyen formában van, de én is elfogadom, mert Tóth Balázs nagyszerű
2: ebben
4: kapus.
2: Ebben az esetben viszont a Tóth Balázs az első számú kapus, amit Zsiga mondott a tortából, mekkora szeretet tett le az asztalra, akkor azok után kell, hogy Dibusznak itt bármiféle szerepe legyen, még egyébként ebben a sztoriban úgy, hogy végigült, meg végigvédett az ominózus 24-es EB, szerintem ennek
4: hát a... Hát meg most a VB-selejtezőn is ő volt az első számú, menet között bejött Tóth Balázs, de kettőjük között nem kellett dönteni, mert amikor kellett volna...
2: Akkor rossz döntés
4: született. Mindig sérült
3: volt.
4: Tehát a kapitány nem döntött közöttük.
6: Így van.
4: Ez az első eset, hogy kb. Most mind a ketten egészségesek.
3: Hagyják egymást.
4: De oké, Tóth Balázsé a jövő, meg Pécsié, meg Jakobisvilié, meg Hegyi Krisztiáné, ez szó sincs róla. Tehát, hogy mondjam neked? Emlékszünk arra, hogy milyen nyi vita volt, hogy Dzsudzsák Balázsnak jár-e búcsúmeccs? 108 válogatottság után. És most Szappanos, akit én szeretek és tisztelek, kétszeres válogatott, és értem, hogy nagyon sokat tett meg, szenzációs közösségi ember, Nyilasi Tibornak sem volt búcsú, mert se elnézést kérek.
2: Márko Rossi úriember nem felejti el, Dibuszt még számít a munkájára, így a Pita Futi.
3: A másik, hogy most azáltal, hogy nem jutottunk ki a VB-re.
6: És nagyon remélem, hogy mind a kettőnknek igaza lesz.
3: Nem jutottunk ki a VB-re, így akkor ennek az a hozadéka, hogy sokkal többet tudsz kísérletezni, van egy plusz fél év, majdnem háromnegyed évet, hogy felkészül a következő ciklusra.
4: Oké, akkor miért nem készülünk fel arra, hogy mi van, ha egyszer Vili Orbán nem lesz? Mi van, ha egyszer, hogyha Szoboszlai Dominik sérült? Most kéne fölkészülni. Most
6: azért van ott a csinger,
4: most azért vannak ezt behívni, szerintetek?
2: Zsiga, te látod ebben a keretben? Most mindenféle él nélkül kérdezem, amit itt mondasz, hogy például csinger azért van ott? Tehát, hogy ez, amit Soma felvet?
6: Hát még szép.
3: Logika.
6: Hát de hát most nem, ez nem is kérdés.
3: Van akváriumod?
6: Ugye ugyanezen a sajtótájékoztatón, hogy mondta, hogy Csinger játszani fog, igaz? Nem ezt mondta?
4: Hogy te már tervezte márciusban is.
6: Igen,
4: csak
6: de valami nem. De most meg játszani fog, ugye? Tehát mondta. Tehát én ezt veszem. Szoboszlainál meg
4: ugye a csapatkapitány. Ha Dárdai ugye a másik belsővéde, akkor ez két ballábas, úgyhogy lehet, hogy jó, igen,
6: mindegy,
4: kell gyakorolni.
6: Valamit, mindegy, de azt mondta, hogy játszani fog.
4: Bizakodjunk abba, hogy Vili örökké játszik.
6: Így van. Szoboszlainál tudomásom szerint ő a csapatkapitány, és szerintem ott az a helyzet, hogy Szoboszlai akkor nem fog játszani, hogyha vagy sérült, vagy nem akar valamilyen
3: vagy
6: játszani.
3: Eltiltott.
6: Addig, amíg eltiltott, hogy mit tudom, hogy
4: így van. Tehát amúgy a magyar lukációnak is kellene.
6: Igen, de most, hogyha, tehát, hogyha...
4: De lehet, hogy egy első meccsen játszik, másikon nem.
6: Pontosan így van. Közel, de én azt mondom, hogy azért ő kapja meg azt a lehetőséget, és azt mondom, hogy a nézők is kapják meg azt, hogy lássák Szoboszlait. Mert akkor Debrecenben is láthatják meg újra Budapesten. És szerintem nem mindegy, mert ő olyan szint, akit, hogyha valaki kimegy a stadionba,
4: persze,
6: pacsizok Szoboszlaival, az többet jelent, mint a pacsizok bárki mással.
2: Ma pedig ma már ez van, de ez nem csak nálunk igaz, hanem ahova megy a magyar válogatott, mindenhol sorba állnak, és mindenki Szoboszlait
3: akar. Pacsizni, úgyis,
4: szerintem nem játszik végig mind a két meccset.
6: De nem is van, nem ezt
4: mondtam. Lehet, hogy az első meccsen játszik, másikon nem. Amit a Pisti mond, hogy gyakoroljunk más szisztémákat is.
3: Szoboszlai hova bizonyít? Crosbynak se kell bizonyítani a kanadai válogatott, a Szoboszlainak se kell a magyar labdarúgó.
4: Mondjuk azt lehet, hogy van egy olyan motiváció, hogy 110 feles válogatott akar lenni minimum, és egyébként szerintem lesz is simán.
3: Csak hát, jusson ki még egy VB-re.
6: A kora a tudása is, hogyha mondjuk sérülésmentes a további karrierje, akkor itt viszonylag nehezen állítják meg.
4: Kora, a Tesco és a...
2: Igen. Mit szólunk a többi újonchoz? Ezek azért jó, mert a korát mondhatod, mert az nem minősül reklámnak névén kivonult Magyarországról. Ellenben a másik üzletrendet, megemlítenek, hogy egy kis izzadságcsepp kezdjen el lefelé gördülni, mert van egy testület, aki ilyenkor árgus fülekkel hallgatja, hogy miről beszélünk. Mit szólunk
6: árgus
2: a többi
6: fülek,
2: a többiekhez, Kovács Bendegúzhoz, állítólag a Fradi által körbeudvarolt és figyelt Szendrei Norberthez, hogy ott van a válogatott keretben.
4: Szappanosra mit hallottál? Azon megakadtam. Az
2: negyedik kerület, Újpest.
4: Tényleg? Én nem hallottam.
2: Ebben kérdezted, én ezt hallottam.
4: Jó, tök jó.
3: Árgus fülekkel.
4: Én nagyon szeretem a Szappit, szerintem szenzációs kapus.
6: Nagyon jó kapus, szerintem. Tehát hogy mondtam, most az egyik a válogatott karrierje, a másik pedig a klub karrierje. Hát
4: simán, még
6: a klub karrierje mélyne védhetne magas szinten bárhol tovább, mármint a klubjába. Tehát ezzel semmi gond nincsen.
2: Szóval, akiket megmondtál, ott az érvelés, nekem nagyon tetszett az érvelés, ugye Varga Barnához hasonlította, vagy azt mondta, hogy Varga Barna az egyetlen csatárunk? Jó,
4: az készülni kell, hogy mondd el magasabb, hogyha Varga Barnával bármi van, akkor ugye mindig bajba voltunk, és oda kereste a Szabó Levente személyben, meg a Németh András, meg lehet sorolni.
6: Bárány, aki megsérült szegény, ugye? Beugrott helyére, és aztán meg is
4: sérült. Most így.
6: Most kint van, igen.
4: Egyszer Farkas Tibinek mondtam a régi.
3: Yeah.
4: Hogy neked kedvenc ellenfeled lehetne, hogy megetted volna. Na szóval
6: gondolom értékelt a
4: pályát. Ő nevette, igen, és Bölösségi Gábor is, aki főtanú volt.
6: Lehet, hogy a hallgatók
3: is meg nyúl is játszott.
4: Hát egy poénom, ad egy 30
2: év alatt. Jött egy ilyen, most kapcsoltam ki a rádiót.
4: Takarodjon ez a...
2: Igen, azt a részét
6: nem mondtam. Hogy nyugodtan tudjak röhögni.
4: Az is egy kicsit... hogy mondjam, furika volt, hogy márciusban is rákérdeztünk Kovács Bendegúzra, ott az volt, hogy ugye nincs felnőtt meccse, tehát azért, és ugye jól tudjuk, mondta Márko Alkacsint, hogy Troy Perot játszik az ő helyén a klubjában, és hogyha őt kiszorítaná, azért az jelentene valamit. Úgyhogy felnőtt meccs nélkül az alválogatottba beugrani, oké, tök igaza volt szerintem. Most azóta ugye 27 percet játszott a bajnokságon, és 27 percet
2: konferencia ligában is.
4: Igen, tehát ígéretes játékos.
2: Az antré nem rossz,
4: abszolút jöjjön, de azért olyan sokat mégsem játszott, mint ami márciusban még kizárók volt, de én azt mondom, hogy jöjjön, a kapitány nézze meg, közösségbe, hogy illeszkedik, hogy mozog, mindenki szerintem kíváncsi rá, mert biztos, hogy sokat ígérő játékosról van szó. Ez meg egy égető probléma, hogy Varga Barnát sem a Ferencváros, sem a válogatott nem tudja pótolni, úgyhogy ha vele bármi van, akkor...
3: Most kell a teszt.
4: Így van.
3: Többek között így van.
6: Szerintem teljesen korrekt döntés. Ha 27 perc, ha 28, tök mindegy. Most nézzük meg, mi van.
3: Most két világverő válogatott ellen.
6: Ez neki is motiváció.
3: Neki
6: is motiváció. Ugye mondta, hogy hosszabb az edzésidő, vagy hát több napot tudnak együtt tölteni. Nézzük meg, hogy ott mit művel. Szerintem...
4: Igen, lesz
6: szerintem
4: egy hét csak edzés.
6: Pluszba, igen.
4: Bent lakásos, és utána a következő héten fordulnak rá a mérkőzésre, úgyhogy valóban.
6: Ez szerintem teljesen
4: korrekt. Lesz idő ismerkedni. Szendrei Norbert engem nem lepett meg igazán a kerethirdetés felvezető cikkbe, ami azért egy hálás feladat, mert nincs információ. És ráadásul most még a játékosok sem voltak értesítve, mert még van idő ugye felkészülni mondjuk az utaztatásra. Úgyhogy játékosok sem tudták, de Szendrei Norbertet beírtam, és egyébként Kovács Benegúzt is, hogy nem lenne meglepetés, hogyha a keretben lenne. Az egész idejében nagyon jól szerepelt, és kacsintós emojit kapott Szoboszlai Dominiktól, aki szobatársa volt az utánpótlás válogatottban, és újra szobatársak lehetnek, bár talán lehet, hogy itt már mindenkinek saját szobája van, de ők nagyszerű barátok, és kedvelik egymást, és hosszú idő után ismét akár együtt is játszhatnak nemzeti címeres mezben, mert ez már előfordult még a gyerekkorukban, hiszen ugyanaz a korosztály. Úgyhogy nekem nagyon tetszett az Etten játék az egész évben, és ebben Szendrei Norbertnek szerintem meghatározó szerepe volt. Úgyhogy jól látszott, hogy jól érzi magát ebben a játékban, ebben a pozícióban, és az ő játéka meghatározó volt abban, hogy az Ete így szerepelt, úgyhogy abszolút ezt a meghívót én jogosnak gondolom.
2: Ha már a Zalaegerszeget említetted, akkor maradunk a magyar focinál, de a nemzeti csapat irányából a klub futball felé fordítjuk a tekintetünket. Ugye júniusban majd Finnország és Kazaksztán lesz a válogatott ellenfele, a hétvégén viszont eldől, hogy ki lesz a bajnok. Győr vagy Ferencváros, Zsiga?
6: Igen, ez a kérdés tökéletes.
4: Igen.
6: Tökéletesen felvezettem.
4: Tényleg a múlt héten milyen béldöntőket mondtunk, fölírtad? Megjegyezted?
2: Nem, ilyen párosítást nem mondott senki. Ezt, hogy Paris Saint-Germain, Arsenal párosítást senki nem mondott.
3: Ez egyik körben én mondtam, de még a...
4: Ja, de ezt otthon sajnos.
3: Nem,
4: otthon a gyerekeknek.
3: A nemzeti sportkörben mondta.
2: Akkor én voltam a műsor, nem akkor az, nem az, amikor beszéltünk.
6: Mondtad otthon a gyerekeknek, hogy lehet gyerekek, hogy tévedtem, amit a rádióban mondtam, a pont az ellenkezője.
3: Ugyanúgy föl van véve, mint a Soma kérdése a
6: jó,
3: rossz.
6: A lényeg az, hogy én nehezen tudom elképzelni, hogy a Győr kikapjon Kisvárdán. Pontosabban, hogy ne nyerjen Kisvárdán, hiszen nagyon kell neki nyernie. Tehát magyarul ebbe implicite azon benne, hogy a Győr lesz a bajnok. És akkor viszont de ettől még a Fradi is nyerni fog szerintem, mind a kettő nagyon fontos, mind a kettő jobb csapat, mint a mostani ellenfele.
3: És mindjárt az a kérdés.
6: Most arra nem válaszolok, tehát én azt mondom, hogy mind a kettő nyerni fog, és akkor ezek után, hogy ő lesz a bajnok.
3: Itt nem lesz. Ez vita műsor, de itt nem lesz. Mindenki itt Győr, Fradi. Egy-kettőt hát mond itt a háromból.
6: De nem tudom, mit lehet ezen vitatkozni, mert érted tehát mondhatjuk azt, hogy hirtelen egy eszeveszett meglepetés lesz, és a teljesen, ugye mert Zalaegerszegnek van az értéke, tehát azt mondhatjuk.
2: De Paks ugye a Kisvárdának
6: nincs.
2: Ki lesz a bronzérmes?
6: Mondom, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy olyan jobb csapat, amelyik még motivált, az kikapjon, ahogy ne szerezzen egy olyan csapat,
4: amely már leült, és egyébként a kupadöntő fura kiírása miatt még plusz egy hétig kell várniuk egy olyan meccsre, amely rég vakáción vannak, és...
2: Mint és a kisvárdai Góré habitusát nem úgy ismeritek, mint aki ebbe a szerepkörbe úgy be tud szellemülni, hogy ő lehet
3: nem
2: a...
3: játszik.
2: De ezt nem tudja átragasztani az övére?
4: Három héten keresztül fönn kéne tartani ezt a harcos motivációt, úgyhogy már légiósoktól elköszöntek néhánytól. Én ezt most én sem látom.
6: Én nem azt mondom, hogy föladja a Kisvárda félelőt, és ne essék.
4: Én sem mondom, csak szerintem nem lesz jobb csapatban egyrészt.
6: Pontosan így van.
4: De persze ez a tét agyonnyomatja Győrt, sok mindent láttunk, de amit Pisti mond és Zsiga reagált rá, és főleg Kornél a ragyogók kérdésére azt mondani, hogy vitázunk azon, hogy mi lesz. Ez teljes hülyeség, mert senki se tudja, hogy mi lesz, úgyhogy ez nehéz
2: vitatni. Gábor hallgatónk írja, hogy ő nem a mi lesz, hanem a, illetve a mi lesz kategóriában, de hogy ő már megírta április 23-án. Gábor, nem keresem vissza, elfogadom, hogy igazat írsz. Megírtam, nem vagyok szakíró, de angol-francia döntő lesz a BL-ben. Írta egyébként.
4: Most csak... Én emlékszem, 22-én írtam.
2: 23-án volt egyébként.
4: Rosszul emlékszik. Nekem fejbe van.
2: Mi újság van egyébként, tényleg a bronzére mennyire kihívás a Paks Debrecen Zalaegerszeg hármasból, például a Paksnak, amely már azért az elmúlt időszakban többször is volt dobogó, már csak azért, mert rá ők vannak a legkönnyebb helyzetben azzal, hogy mennek Diósgyőrbe, nem?
3: Igen. Úgyhogy a Paksnál...
2: Mert van csapat, amelyik azzal, hogy kvázi ifistákkal, közönség, nem tudom, nélkül, meg tehát milyen nihili...
6: Igen, gyerekek mehetnek igen. Be, igen.
2: Igen.
6: 14 év alatt, igen.
4: Azért a motivációról, hadd mondjak, kaptam ma egy e-mailt. Meghívó Paksi FC bronzé.
2: Új, nagyon jó, az nagyon jó, igen.
4: Kedves szerkesztő kollégák, klubunk ismét nagy sikert kapujában, NB1-es csapatunk 2020. május 16-án a DVTK autónában megszerezheti fennállás a negyedik bajnoki dobogos helyezését bronzérem formájában, ezt nem olvastam, hogy bronzérem formájában, de ez jó. Amennyiben játékosaink kiarcolják az érmes pozíciót, az átadásra ezúttal egy nappal később vasárnap kerül, és amelyre tisztelten meghívjuk
2: Délben. Önöket. Délben.
4: Vasárnap dél helyszín, Fritz Bórház és Panzió, Decs szülőhely.
2: Benne mondd a címet, mert reklámnak minősül, kérlek, könyörgöm.
4: Én de lehet, hogy
3: el kell tudom, milyen meghívót kaptam.
4: Én úgy gondolom, hogy a Paks motivált.
3: Én olyan meghívót kaptam, amire ráírták, hogy sajtónyilvános sajtótájékoztató.
6: Az se rossz.
3: Ez kérdezik.
6: Nagyon sokan sajtótájékoztató.
2: Sajtónyilvános sajtótájékoztató.
3: Igen, ilyen meghívót kaptam, de most add nem mondom.
6: Ne árul, mert csak hülyeségnek minősül.
3: De az a baj, hogy amit most mondtam, az nem. Tehát így jött a meghívó. Sajtónyilvános sajtótájékoztató.
6: Akkor itt még egyszer.
3: Tehát Paks lesz a harmadik.
6: Ismétlem.
2: A sajtó nyilván a sajtótájékoztató volt. Megállapítottuk, hogy a bronzérmes a Paks.
6: Igen, azt akartam csak mondani, hasonlóképpen, ahogy az előbb fogalmaztam, nehezen tudom elképzelni, hogy egy Kisvárdánál még nehezebb helyzetben lévő, még kevésbé
3: nem
6: motivált.
3: Nehezebb. Már nincs.
6: Most a csapat maga megvan, csak most éppen azt se tudja, mi lesz vele, stb. Nézők sincsenek, vagy csak gyerekek.
2: Igen, a Kisvárdából pont ennyivel látok többet, hogy révész, mint a révész jelenségből, hogy beszivároghat valami, de a Diósgyőr az teljes nihil, tehát hogy ott az a végképp nihil.
6: Ott szerintem mindegy, kár is részletezni, a Paks az nem nihil, ahogy azt Soma felolvasta, már jól terveznek előre, hogy ne kell hirtelen dönteni.
4: Igen.
6: Úgyhogy, és mivel gyakorlatilag ugye emlékezzünk vissza, hogy pár fordulóval ezelőtt még éppen nem nekik állt az ászló, aztán szépen a többiek botlottak, ők pedig pont azokat a meccseket megnyertek, amiket
3: azt
6: kellett,
3: meg
6: és már
3: most
6: is ott
3: tudni, hogy Kisvárdáról Győrbe busszal menni,
4: az gyorsan
2: mondom is.
3: Tényleg.
2: Nagyon hosszú, az a világ vége, szóval kettő.
6: Ott is tudok tervezni.
2: Mindjárt mondom,
3: hogy tudok tervezni.
4: Mindig hadd mondjam el. 30 és még 40 Kisvárda.
6: Hadd mondja a közbeterveket.
4: Győr 120.
6: Hogy Győrbe.
3: Nem tudom összeadni. M1 bontva.
4: Én nem tudom összeadni. Az elindulnak hamarabb.
6: 17-15-kor van a meccs, igaz? Vagy a meccs csak akkor vannak, ugye? 4-6-kor.
2: Igen, 17-15.
6: Figyeljetek egy picit, ott Győrbe a főtéren, ott lesz és utána szépen bevárják, majd olyan 11-12 körülre tervezik, hogy megérkeznek a győriek. Ez
3: de nem állhatnak meg útközben egyetlen egy benzinkútán.
6: Nem kaptam egy hívót, de ez miben nem egy hivatalos esemény kvázi, tudod? De
4: nem kaptam 92-ben se, hogy mikor ér haza a Fradi Miskolcról,
3: és nem volt
4: autópálya. Nem, hogy autópálya bővítés, autópálya se volt.
6: Most 6:20
4: Viszont 25 ezer ember várta a kis csapatot.
2: Tehát személy autóval 4,5 óra most per pillanat ebben a helyzetben, úgyhogy az M1-esen éppen senki nem törte magát ripityára, de egyébként szeretném ez, hogy az M3-ason is vannak ám feltúrások. Én most pont a napokban voltam a közeli Fehérgyarmaton, ami Kisvárdával vetekszik távolságban. Mondjuk úgy, hogy amikor kiírta a Google Maps, hogy mennyi a távolság,

0: át a Paksnak az izébe, a pincészetébe is. Másnap délre.
1: Az a felé menet, teszünk egy paksi kitérőt, hogy a bronzérmet megünnepeljük velük. Nagyon jó pincészetbe hívtak minket. Van még egy nagyon rövid időnk a hírekig, úgyhogy egy egymondatos téma lesz belőle. Értitek azt, ami a Real Madrid házatáján történik, csak hogy maradjunk a labdarúgás világában?
2: Szépen csillog az ezüst.
1: Ha valaki ebben a stúdióban, én ezt nagyra tudom értékelni, hogy ez nálunk ez
2: sima,
1: a helyzet most,
2: sima,
1: de ettől függetlenül azért ez, ami ott történik, az tényleg viccen kívül kérdezem, hogy tudjátok-e értelmezni.
2: Ezt az iskolai versenyen, nem? Hogy te valamelyik iskola rosszul szerepel a kerületi versenyen, akkor szokott lenni, hogy ott hátul húzzák egymás haját, meg gyomros. Csak mondjuk magyar iskolában nincs 500 ezer eurós büntetés, de az, ami ott
1: Perez most ugye kiállt, hogy akkor megint indul, meg nem indul, meg hogy indul, meg tehát hogy ez az egész ilyen zavaros.
2: Az már csak habatortán, hogy itt az elnök is beszól, miközben a játékosok a pályán nem nyújtják azt a teljesítményt. BL-ből kiestek, El Clasicot tükörsimán elbukták, úgyhogy közben látják ünnepelni az ősi riválist a pályán. Először fordult elő, ezt mondtam korábban, hogy a
3: Cornél látta, ott elmaradt 11-est véletlenül?
2: Nem osztott, nem szorzott.
3: Nem, egyébként nem, meg jó volt a Barca. De könnyékkel álcsúcsra azért az 11-es. De mindegy, de érthetetlen. Én örülök, hogy nem voltam Istvánnak osztálytársa, vagy iskolatársa, a iskolai sorverseny végén gyomrosok voltak. Szerencsé,
1: normális iskolában.
2: Akkor iskolában még igazott labdarúgó voltam, Nagy Tétény és Kínóin.
3: Az kellemes illatú stadion volt. Azt a disznóhizlada mellett. Ott van. Olyan büdös volt, hogy
4: Madridból ideig jutni az azért.
1: Ja, nem tudom, hogy melyikőjükre nézve hízelgő egyébként.
3: Azt akarja mondani, hogy egy disznó az öltöző.
2: Most azon a pályán az elárulás bekötő megy.
3: Disznó dolgok történnek ma.
4: Szerintem szerepzavarban van mind az elnök, mind az összeverekedő játékosok. Ha kemény az edző, az a baj, ha puha az edző, az a baj, ha tapasztalatlan az edző, az a baj.
1: Van a belgának egy ilyen száma, hogy az a baj.
3: Az a baj.
1: És körülbelül
3: meg egy olyan ez is, hogy a Zsolti a béka, úgyhogy...
1: De most igen. A bajról beszéltünk. Most
3: hogyan na, igen, de igen, hát sehogy.
1: Sehogy. Igen, viszont tehát ennyi fért most itt a hírek előtti részben. A hírek után egy picit váltunk majd, és a labdarúgás irányából például Sidney Crosby felé fordítjuk majd a tekintetünket, ha már Pista itt van. 16 óra 29 perc a pontos idő, ahogy említettem, tehát egy rövid műsorajárót követően a legfrissebb hírek, majd pedig innen folytatódik a Nemzeti Sportkör.
5: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
8: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
9: Életemben nem ültem még lovon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
10: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
11: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
12: Visszavonul Ferenc Csaba, a körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd, a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A A világ

0: Európa bajnokjátékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott, és igazolt az Olympiakoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel, szintén ott lehet majd csapatával, a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olympiakosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvárnői kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtti EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakers-t búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Megkezdődött a Tisza kormány első ülése, melyet ópuszta szeren tartanak. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nagyszabású elhúzódó légicsapást indított Oroszország ukrajnai célpontok ellen. A délelőtt kezdődött támadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket vették célba az ország nyugati, középső és déli területein. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinecs azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körverseny 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres ösztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A holnapi második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten a József körúton, a Korvin negyed után a Nap utcánál. Az M1-es autópályán 10 kilométert meghaladó a torlódás Budapest felé Komárom és Tatabánya között. A menetidő akár 50 perccel is megnövekedhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 16 óra 36 perc a pontos idő a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a nemzeti sportkörben Somogyi Zsolttal, Deák Zsigmonddal és Spiller Istvánnal, és ahogy említettem, a labdarúgás után témát váltunk, sportágat váltunk, méghozzá jégkorong. Szélig Viktort említettem már, hogy mielőtt kezdődött a sportkör, ő volt a hazafutás vendége, hiszen ma este Kanada ellen zárja a felkészülést az A csoportos világbajnokságra készülő, a legutóbbi VB-n történelmi tettet végrehajtó és bennmaradó magyar férfi válogatott. A jóhoz könnyű hozzászokni, és akkor Spiller Istvánra nézek, hogy ez most már az elmúlt...
5: Miért
4: könnyű hozzászokni?
6: Nem, hogy miért ránézel?
4: Azért, mert az internet nem... Az Internek nem tudom, milyen jégkorong csapata van.
5: De
4: nem
5: is olasz kupa döntő, de
4: legalább 5 sárga lapot várok, hogyha így esetleg kíváncsi vagy a véleményem.
7: Már fogadtál rá ők, nem?
4: De nem, Pista, nem elviccelve a dolgot. Szóval, hogy sorozatban a harmadik, negyedik év, ez most már, hogy a kanadaiak ellen...
7: Negyedi.
4: Ugye, hogy sikerül régre lépni, tehát ezért mondom, hogy a jóhoz könnyű hozzászokni, mert ez foci nyelvre somának lefordítva. Ugye Svájcban, Neuchâtelben lesz. Hát ez olyan, mintha a brazilok vagy az argentinok ellen zárnánk egy VB felkészülést. Tehát hogy ez extra jó dolog. Mit szabad remélni vagy várni ettől? Hogyan kezeljük ezt a meccset?
7: Hát úgy, hogy nem ma szerezzük meg Kanada ellen a történelmi első győzelmüket, mert 15-ből 15 verességnél állunk, de hát ezen nem nincs csodálni, mert Kanadának a 5.-6. csapata is vígan éremért játszana egy világbajnokságon. Tulajdonképpen ez a meccs arra nagyon jó, hogy a magyar hokit így elismertesse, hiszen azért Kanada elmondta, hogy ugyan most nem tud jönni, mert a franciáknál kezdték az európai néhány napjukat. Uh-huh. Tulajdonképpen 2 felkészülési meccsük van nekünk, meg 10. De hát ők meccsből jönnek, NHL rájátszás, egy játékos, egy harmadik számú kapus kivételben mindenki NHL-es. Most még Crosby is bejött, valószínűleg ellen nem fog játszani. De az az igazság, hogy Párizsból nem akartak úgy, hogy közben van Svájc, így földrajzilag ez érthető, hogy nem akartak Pestre jönni és utána visszautazni, hanem onnan nekik sokkal egyszerűbb. Megkérdezték a Magyar Szövetséget, hogy volna kedvünk ellenük játszani. Nyilván nekik is ez egy jó, hogy még pörgetnek néhány sort. Nekünk is egy ilyen csapat fölkér, akkor
4: nem mondhatsz nem, ugye itt azért nem mondhatsz el nemet.
7: És azért a finnekkel kezdünk, és most nem labdarúgásról van szó, mert ott is ugye finnek lesz a következő ellenfél. Utána lesz 2 nagyon fontos meccsünk.
5: Meg a brit, ugye?
7: Vasárnap és kedd. Szerintem ez ebből a szempontból tök jó, hogy a VB elején le tudjuk azokat a meccseket még viszonylag friss lábakkal, ahol van reális esély a pontszerzésre. Viszont itt mondtad, hogy nem estünk ki. A német is csoport ellenfél, ő most nem esett ki, mert jövőre lesz. A francia olimpiai házigazdaként tavaly kiesett, most nem tudott visszajutni, és egy évvel később ő lesz a házigazda. Azaz, ha nem akarok vészmodárkodni, de jövőre a divízió 1A-ból csak egy feljutó lesz, mert franciát föl fogják engedni.
5: Mint rendezőt.
7: Uh-huh. Tehát egy feljutó van most, a mostani álláspont szerint. Ha a Fehér Orosz lehet, hogy már jövőre visszaengedik, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem csak a hokira, hanem a globális sportra is azt a javaslatot fogalmazta meg a Nemzetközi Szövetség felé, hogy smerősen gondolkodjanak ki, hogy Fehér Orosz visszajön. Orosszal nem tudjuk, Milan. Pontosan azt tudjuk, hogy most még mindig nem kívánatos személyek csapatszinten, tehát sokkal jobb lenne most bennmaradni, és ha ez az 5. nagy alcsoportos VB-nk a szaporói feljutás követően, végignézve az összes eddigi alcsoportos ellenfelet és azt a hetet, amelyik most ránk vár, a brit, ha nem is messze, de abszolút a leggyőzhetőbb bárkivel, akivel eddig találkoztunk, vagy Klotenbe, Szentpéterváron, Tamperében, vagy Herningben, ez a brit, ez alulra lóg ki. Ott lehetne jövő kedden, tehát kevesebb, mint egy hét múlva megszerezni azt a 3 pontot.
4: Amely... Elég a 3?
7: Én úgy számolom, hogy ez a brit nem tud nem tud. Nyilván most, amely pénteken kiutazom, szombaton játszunk a finnekkel, azelőtt lesz közvetlenül, tehát szombat délben egy osztrák-brit. Ott majd meglátjuk, hogy ki milyen formában van. A brit válogatott tegnap játszott az olaszszal egy meccset, 3-1 volt kétharmad után Varézében az olaszoknak, és utána az utolsó 6 percben lőttek 4-et a britek. Úgyhogy vasárnap 2-0 az olaszok nyertek, akkor Milánóban volt az olimpiai csarnokban. Tehát ez a brit válogatott mégis talált valami, az egyik játékosok mesterhármas lőtt. Szerintem baromi jó fel tudunk készülni ellenük. Nyilván ők is majd megnézik a finn meccset, az osztrák meccsünket. Szinte ugyanaz a sorsolásunk egy finn-amerikai cserével, mint a briteknek. De ha ide veszem, mondom, a szaporói feljutás óta ez a brit válogatott tud kellemetlen és egymeccses, ugye volt, hogy Pesten ütöttek el minket továbbjutástól, feljutástól, tehát vannak azért megtorlandó dolgok velük kapcsolatban. Garázs Zsombor szemében van egy brit bajnokságban játszó játékosunk. Szerintem jól fel tudunk készülni, és ahogy napra pontosan egy évvel ezelőtt, május 13, kazak-magyar Herningbe 15 másodperc után már vezettünk, és meglett végül az a bennmaradás, amit te is kiemeltél itt a konfban.
4: Mindenféle él nélkül kérdezem Zsigát is, meg Somát is, hogy hogy álltok ehhez a jégkorong VB-hez. Elsőként Soma válaszoljon majd, mert az SMS falon csak és kizárólag focihoz érkezett most, miközben Pista nagyon szépen összefoglalta a hozzászólás, hogy itt a Reál kapcsán jött megjegyzés, Attila írta, hogy Kisvárdára már nem lehet jegyet kapni, meg a stadion mellett van szálloda.
7: Szólok nem ismerősülnek, hogy... megdicsérték a kérdését a
4: igen, de most de annyiból viccet félretéve, hogy ez nem reprezentatív, de egyértelműen ki rajzolódik meg ezt, tehát ezt nem is kell tagadni, hogy a labdarúgás messze a legnépszerűbb. Soma, aki egyébként tényleg fociban, amerikai fociban mozog a leginkább otthonosan otthon, viccen és él nélkül kérdezem, hogy hogy állsz ehhez az alcsoportos jégkorong VB-hez? Mennyire gyűrűzik be az életedbe? Mennyire jelenik meg?
6: Hát figyelj, nagyon
7: nem
6: szurkolok.
7: Nem vagyok a főnököd.
6: Nagyon szurkolok csapatnak. Nekem már megvolt a Kína elleni 4-3-as C csoportos C-ből a B-be, Budapest sportcsarnok.
7: 1983?
6: 83.
8: Bizony.
6: De nem lehettem ott, de a testvérem és édesapám ott volt. Mert ők már Budapesten voltak, engem még Szegeden hagytak. Volt egy ilyen kis családi szétszakadás, de aztán később követtem.
4: Reunion
6: volt, igen, mert testvérem akkor már Budapesten a Ferencváros csapatában futballozott, és később csatlakoztunk, és nagyon utáltam érte. Nem, nagyon irigykedtem rá, ezt akartam mondani.
8: A kettő nem zárja ki egymást, igen. Hozzáteszem.
6: És hát mesélte, hogy mekkora élmény volt, és tényleg szuper volt. Aztán a stadionban nagyon sok Fradi Újpesten ott lehettem, úgyhogy Szajlai, Hudák, Pindák, Póznik, Tű.
4: Van a lap, amire építkezhez, de hogy van a
6: Üsmile. Volt egy olyan bajnoki cím, amikor 7-3-ra nyert az utolsó mérkőzésen Ferencváros, Miletics Csaba sérülés miatt az egész évben nem játszott, és még mindig sérült ott az utolsó meccsen, az utolsó meccsen sem játszott, de amikor már csak 5 másodperc volt az utolsó mérkőzésben, mint ha Fradi megnyer bajnok, és 7-3-ra vezetett, kinyitották a csere ajtót, és az egészséges lábán, egy lábon bekorcsolyázott a pályára, a sérült lábát a levegőben tartva átkorcsolyázott keresztbe a pályán, korongot nem látta, ellenfelet nem látta, az egész kis stadiont üvöltött, hogy Miletics Csaba.
7: Hogy kultikus sportág.
6: Ő is a jégen volt, úgyhogy én nagyon szeretem, élőbe a kis stadionban tényleg valóban varázslatos volt, mindig is, szuper volt, és egyszer a elhagyatott kapu mögötti részen voltam, és Géci, és kilépett egy Ferencváros játékos, és jött szembe, és ott álltam egyedül Géci mögött, és a bottal együtt és jobbra, egy balra, két kapufát megütötte, hogy már hátra nem tud nézni, de hogy hol, pontosan hol van, az belőtte, és az engem lenyűgözött. Úgyhogy őrletes, szerintem Kanadát most elkapjuk. Én ezt várom.
4: Átment és... roldüzemmódban az a baj. Most
7: mit szívtál, mit ittál?
6: Úgyhogy én bízom.
4: De viccet félretéve begyűrűzik bármilyen szinten az életedben?
7: Nézed most majd a meccsüket?
4: Tehát azon, hát túl, azon a... túl, hogy szembe jön veled mondjuk a nemzeti sport hasábjain, bármi eljut egyébként most így a bajnoki finálé hajrájában, vagy így az utolsó fordulóra való készülés és minden?
6: Követtem a nemzeti válogatottat, és sok barátom szereti, és mennek a csapat után, úgyhogy azért van valamennyi fogalmam, de
4: minimális.
6: Pistivel a bejebb vagy azért.
4: Igen.
8: Jó, de ez kérde, hogy hasonló, hát most ugyanazokat a neveket mondta, körülbelül egy évesek vagyunk.
6: Egymást dobáltunk Bogolyóval?
8: Egymást dobáltunk, csak én beleraktam Kavicsot, és vagy ezért szikladarabot,
6: vagy küldarabot a kis stadion, az éppen porló
8: kis stadionból. De komolyra fordítva a szót, nyilván hát sportoság újraként, meg aki szereti egyáltalán a sportot, próbálok mindenevő lenni, és nyilván figyelem a jégkorongot is. Két dolog, az egyik az, hogy élőbe szenzációs, az nem kérdés. Szerintem televízióban kevésbé, de ez talán mindenki aláírja, hogy élőbe az igazi. Ez az eszméletlen szurkolótábor, ez azért egy jól körülhatárolt és kicsi szurkolótábor, amelyiknek egy jó része kint lesz Svájcban, meg kint szokott lenni az adott világversenyeken. Egy történet, 2019. szeptemberre Kazahsztán birkózó világbajnokság, bemegyünk a csarnok mellett, volt egy ilyen szurkolói zóna, nevezzük annak, leülünk, egyszer csak jön egy kazah ember egy tálca sörrel, és azt mondja, hogy elnézést, önök magyarok? Mondtuk, hogy igen, magyarok vagyunk. Akkor hogy hívjam meg önöket erre a tálcasőrre, és mondtuk, hogy nagyon szépen köszönjük, de egyébként miért? És azt mondta, hogy tavasszal itt volt a divizió egyperás.
7: Nur-Szultánban,
8: pontosan így van. Itt volt a divizió egyperás világbajnokság, jégkorong, és ott olyan mély hatása voltak rám a magyar szurkolók, ugyanis én vagyok a tulajdonosa ennek a szurkolói zónának, és gyakorlatilag az egész éves bevételem az
6: magyar
8: jégkorong szurkolókra, akik
4: azóta is köszönnek. A kanadaiak csodálkoztak rá az első alcsoportos, ugye? 2009 volt az, jó mondom, Svájc, ugye, amikor egy nagy arányú vereség után.
8: Ebből hatalmas hype, hogy a...
7: Életem egyetlen egy trágár szava élőben szakkommentátorként pont ez a Kanada-magyar meccs volt, de 9-0 volt, és 0-szögből lőttek Hettényinek egy gólt, úgyhogy rálőtték a bokájára, és akkor azt a anyádat, ezt mondtam, Máté Pali így rám nézett.
6: Ezt direkt csinálta?
7: Nem, tehát én mondtam, hogy anyádat már véletlenül kicsúszott, hogy nem kellett már Kanadának semmilyen gól, erre 0-szögből rálőtte a Hettényinek a korja 3 centivel volt a ideális. Szakmailag ideális, és rá tudta lőni, és pont bepöttyögött. Nézzétek meg, fönn van a YouTube-on, tehát anyádat, és utána Pali így rám nézett, élő adás, és utána tettem hozzá, hogy kedves korong, és utána így rám nézett, hogy szép mentés volt, és utána jöttek a kommentek, hogy a Spiller kivel vetszekszik, meg nem tudom, miközben csak kicsúszott, mindegy lett volna Kanadának, hogy 7, és utána a magyar szurkolók, ugye 70 év után az első halcsoport, szegény kis Csicsó nem volt már ott, kim volt a meze, rá is emlékeztek, és éltették a magyar szurkolók egy 0-9 után, és a kanadaiak, hogy meg kéne venni ezeket a magyar szurkolókat, mert mit énekelnek? Hát himnusz, ugye kint a tengeren túlon nincs himnusz, hanem a meccsek előtt van egy kanadai és vagy amerikai himnusz, és el voltak képedve, hogy ennyire szeret, 0-9 után, azt mondják, hogy nálunk 0-9-nél már nincs néző, mert 0-4 után hazamennek. És ez a 0-9-nél, persze már kivél Svájcba a magyar fizetésből, akkor kimaradsz végig, de elképedve nézték, és szerintem még onnan is datálódik ez a nagyon jó barátság. Ugye ma is játszunk velük egyet, és a magyar szurkolók ott teljesen elképedve egyrészt nézték a nagyokat, de éltették a hokiban 0-9 az már sok, az mondjuk fociban egy 0-5. És mégis ilyen hangulatot tudtak teremteni.
8: Azt akartam csak mondani, hogy nyilván viszont a szurkolatábor az nyilván nem lehet összehasonlítani a labdarúgással. Ha ezt megnézitek a tévé közvetítéseket, akár válogatott meccs, akár klubmeccsek, akkor ez így is van, tehát ott is lehet érzékelni. Úgyhogy, de ezzel semmi gond nincs, mert senki nem mondja azt, hogy a magyar jégkorongnak népszerűbbnek kéne lennie, mint a magyar labdarúgásnak, és nem is az.
7: Egy apró megjegyzés, ott volt olyan világsztár, akinek az éves keresete az akkori, még ez TAU előtti korszak, annyi volt, mint az egész Magyar Jégkorongszövetségnek az éves költségvetése. Tehát volt ott olyan NHL játékos, hogy ő egy éves béréből a magyar hokit úgy akkor el tudta volna látni.
4: Na, ahol viszont nem lesz ilyen szívélyes fogadtatás, az a szerbiai nis, és akkor gyorsan, hogy még egy picit kézilabdázunk itt a végére, kellő módon pelenkát kell majd cserélni alattam, magam alatt, én megint töredelmesen bevallom. Borzasztó nehéz
7: és
4: helyzet.
7: És Veszprémben van a visszavágó?
4: Veszprémben lesz vasárnap a visszavágó, ez igen. Egy ilyen extra vasárnap lesz, mert ugye lesz az osztrákok elleni mérkőzés, lesz ez a bizonyos visszavágó, lesz az Esztergom női csapatának remélhetőleg döntője a Final Four-ban, a négyes döntőben. Na de, mit várunk ettől a szerbek elleni párharctól, ami önmagában nem csak egy párharc, hanem egy VB szereplést, majdani olimpiai selejtezőt, vagy direkt olimpiai részvételt ért, tehát sokkal több, mint egy páros meccs, Zsiga.
8: Ugye azt tudni kell, hogy a legnehezebb VB selejtezős ellenfelet kaptuk, mert ugyan kiestek a legutóbb a csoportkörből, de talán a németeket megverték, ugye?
4: Így van.
8: Tehát nagyszerű csapat, nem kérdés.
4: Csapatként nagyszerű, vagy nagyszerű nevekből áll?
8: Hát most figyelj, most ezt majd...
7: Nekik is élet neve... halál.
8: Igen, tehát, és azt mondom, hogy ők pedig úgy vannak vele szerintem, hogy kaphattak volna esetleg erősebb ellenfelet is, tehát ez egy nagyon-nagyon kiki párharc szerintem. Én ennek ellenére nagyon bízom abban, amit most végül is Kornél, amire utaltál a kérdésedben, hogy csapat, mert végül is ez egy csapatjáték, hogy csapatként mi
4: én azt gondolom, amennyire kerekebb, összeszokottabb,
8: igen. Tehát én ebben nagyon bízom.
4: Jó, nagyon jó nevekből áll ez a szerb csapat, sajnos
7: láttuk
4: most.
7: De miért nevezed magad műkedvelőnek? Hát sportág ütőerén tartod a kezed.
4: Mert nem akarom műkedvelőként
8: többnek. De ez szerintem teljesen korrekt, tehát nem kell álszerénynek sem. Köszönöm szépen. Tehát magyarul ez egy teljesen korrekt hozzáállás, illetve vélemény. Tehát az biztos, hogy csapatként vagy a közelmúltban mi jobban teljesítettünk, a kohézió, emberi kapcsolatok, stb. Tehát magyarul, mivel ez nem egy egyéni sport,
4: igen,
8: hanem
4: viszont, sajnos túl sok jó olyan játékosuk van, akik nem csak hogy Bundesligában játszik, hanem Final Four-ban is érintett lesz. Erről például Veszprémben tudnának mesélni, mert a Veszprém testén keresztül jutottak el, úgyhogy...
8: Hát, olyan előfordul, de mondjuk... az se volt egy fáklyás, mert maradjunk abban, meg nem volt sima, de ettől még a válogatott szempontjában én azt mondom, hogy eszeveszett kulcsfontosságú, hiszen arról a VB-ről, amire ki lehet jutni, gyakorlatilag ott van az a szélesebb mezsgye, amin el lehet aztán jutni az olimpiára, és hát pontosan tudjuk, hogy az milyen fontos.
7: Az jó, hogy nálunk van a visszavágó. Az érdekes, a VB-nél mindig, de nagyon sokáig foglalkoztam én is a kézilabdával, így az MT-ben. Az EB-re mindig egy ilyen kis csoportot kialakítanak, és onnan könnyen kijutsz. A VB-nél meg ezek a páros meccsek vannak, igen. És volt, hogy a szlovénekkel volt, hogy egyszer kijutottunk a VB-re, egyszer meg nem.
4: Igen, volt egyszer, amikor kaptuk a bosnyákokat, igen. Amikor annyira nem örültünk, amikor ilyen esernyőket, meg miket dobáltak be
7: Szarajevóban, és aztán utána visszavágó, hál' Istennek. De ez, hogy a szerbeket kaptuk, egyrészt az utazás miatt nem fáj a fejünk. Cserében minden más miatt, mert nekik is egy ilyen nagyon harcos csapatuk van, és egy döntetlen körüli eredmény kellene ahhoz, hogy reálisan itthon be tudjuk őket darálni. Tehát 5-6-nál már azért necces le.
4: Ne haragudjatok, több időm nincs, mert hogy vár a Fox, hogy megnézem a világbajnokság összes találkozóját, semmi csapda nincs a hirdetésükben, 104 meccset kell végigülnöm, 50 000 amerikai dollár lesz a jutalmam, ez 15 millió forintnak megfelelő összeg. A Times Square-en figyelhetem a labdarúgó VB mérkőzéseit, Chief World Cup Watcher, ez a hashtag, én leszek a góri, aki nézem, úgyhogy
7: de a Somogyi Zsolt, körbe...
4: ne haragudj, mondtam, nincs több időm, 50 000 dollár. Hát, hogyha...
8: De bemondtad a cég nevét. Az nem reklám?
4: Nem, címeket
8: be lehet.
4: Most figyelj, ennyiből már ki tudom pengetni. Somogyi Zsolt, Deák Zsigmond, Spiller István, viccet félretéve, ez ilyen kis színesnek itt maradt a végére, ha lett volna még időnk, de nem maradt rá időnk. Soma, ne irigykedj,
8: mit akartunk ezzel üzenni?
7: Csoportban az utolsó meccsek egyszerre vannak.
4: Hogy az, hogy fogom végrehajtani azt, hogy hát milyen
6: osztott képen.
4: Annyi fény jön veled szembe, hogy ott szerintem egyet is művészet lesz követni, nem még, hogy kettőt egyszerre. Meglátjuk, hogy hogy birkózok meg vele. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt voltatok. 16 óra 56 perc a pontos idő. Hamarosan innen folytatjuk a hazafutást.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra lesz másodpercek múlva, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Németh Kornél. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, az európai klubfutball csúcseseményeik hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történetének fináléit. A következő időszakban, illetve a következő percekben egészen pontosan Krejc Bálint segítségével a 2009-es Barcelona-Manchester United döntőre tekintünk vissza.
3: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában, a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Puhl nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepeltett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. A 2008 nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselt, amely a selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-as összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona a csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyed döntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-ás siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett, a csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Aalborg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyed döntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb 4 között angol házi rangadót rendeztek az Arsenal ellen, Manchesterben 1-0-ra, a második mérkőzésen 3-1-re nyert a United. Kialakult tehát a döntő párosítása.

0: A Barcelona 6-szor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg, Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várta a római mérkőzést.
1: Róma nyílt város, Primera Division Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismétel az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klubfutballjában. A Beket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is, még az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-as, 90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendőve korábbi kekdöntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre, a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillánát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon négy csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtette el, miként kell a spanyol nagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntőjében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gus Hiddink Chelsea-ének, 0-0-1-1. Néhány másodperc, meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóbb a mostaninál. 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, hanem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooney-ról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vöröskékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves. A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzágondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
0: 2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldóra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirályi címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2: 2-0, Mester 3-as. Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszatta centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta. Míg Pep Guardiola Eto'ot kivitte a jobb oldalra, Messit pedig középcsatárnak küldte be a Bajnokok Ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prím hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'o lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellel római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry zicserben nem van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona Mester 3-ast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto'o a 10. percben és Messi a 70. percben.

0: Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a harmadik BL trófáját. A két csapat két évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Lassan evezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az árral szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozhat a Ferencváros meghatározó középpályása. Visszavonul Ferenc Csaba, a körbendi kosárlegenda. Hatalmas tömegbukással és belga elsőséggel indult a Tour de Hongrie. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovics vezetett Zvezda lecsapna a Ferencváros meghatározó labdarúgójára, Mohamed Aboufanira. A Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Aboufani szerződése jövő nyáron lejárna a Ferencvárosnál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen, 14 gólt és 36 asszisztot jegyzett a klub színeiben. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Őt hallják most.
2: Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a folytatásban. Ugye ez már az elmúlt 3 évben mindig egy nagy kérdés volt számomra, hogy folytassam a pályafutásomat, vagy ne. Mindig két olyan dolog volt, ami fontos volt számomra. Az egyik, hogy a kislányom még lásson a pályán. Ez sajnos nem sikerült megoldani, annak ellenére, hogy mindent megtettem érte. A másik pedig az, hogy a testem ugye hogy bírja, mikor mondja azt, hogy ennyit és ne tovább. Nehéz meghozni egy olyan döntést, ami horderejű, hiszen 25 év áll a hátam mögött az NB1-be, és számtalan olyan szituáció, élmény, amitől azért nehéz lenne megszabadulni, de most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy szögre akasszam a cipőmet, és közel 41. születésnapomhoz azt mondjam, hogy ideje befejezni a pályafutásomat, és átadni a helyemet ugye a fiatalabbaknak, úgyhogy ezt a döntést meghoztuk, úgyhogy a szezon végén befejezem a pályafutásomat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Biztosan maradok a klub kötelékében, nyilván van egy kis cégem, amivel sokat szeretnék foglalkozni, és ezt a két dolgot párhuzamosan csinálni. Köszönöm a klubnak, hogy számítanak rám a továbbiakban is, és ez nyilván sokat jelent nekem, hogy nem kell a hátam mögött hagyni az egészet, tehát eznek nagyon örülök, és jó érzés az is, hogy tehát a csapat mellett lehetek, és hát nyilván a továbbiakban majd elmondom részletesen, hogy kinek köszönhetek és mit. Természetesen a családom az első, a szüleim, a húgom Rita, párom Dia, Lara, tehát a kislányom, és a közelebb lévő barátaim, a szurkolók, a csapat, tehát nagyon sok embernek nagyon sok mindent köszönök. Most nehéz, de nem állok neki felsorolni, mert iszonyat sokan vannak. Ezennel azt tudom mondani, hogy a szezon végén az utolsó meccsel befejeződött ez a 25 éves sztorim, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a 25 évet itt tölthettem a csapatnál. Azt hiszem 119-szer magamra öltettem a válogatott mezt.
1: Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy sík úton viszonylag ártalmatlan helyzetben a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. A helyszínről Kressz Bálint tudósít.
3: A belga Tim Mölé zárt az élen a magyar kerékpáros körverseny nyitó napján. Az előzetes várakozásoknak megfelelően sprintbefutóval ért véget a 47. Tour de Hongrie első szakasza, amely Gyuláról indult, a befutó pedig Békés Csabán volt. A magyar sportkedelők számára talán nem meglepő, hogy az Alföld tájain kifejezetten sík szakaszokkal találkozik a mezőny, de még ehhez képest is párját ritkító volt a mai etap, hiszen 143 km alatt mindössze 109 méternyi szintkülönbséget tettek meg a kerékpárosok. A körverseny felvezető része már tegnap a csapat bemutatóval elkezdődött. A gyulai vár előtt rengeteg szurkoló köszöntötte a kiváló sportolókat. Ma szintén a történelmi műemlékelől indult el a verseny hivatalos rajtja, és a távrövidsége miatt sokan már az elején szökéssel próbálkoztak. Nagyjából 15 kilométer után volt egy komolyabb bukás, amelyben a 15 magyar közül hárman is érintettek voltak. Végül két időtrekkes tudott ellépni a mezőnytől, Matthias Norsgaard és Christian Ekholm segítette egymást. Előnyük nem nagyon tudott két perc fölé nőni, érezhető volt, hogy a végén sprintbe futó lesz. 35 kilométerrel a vége előtt, ahogy nőtt a tempó, ismét többen földre kerültek, itt egy honfitársunk sem került bajba. A két fős elmenést bő 10 kilométerrel a cél előtt utolérték, így a Békés Csabai befutót teljesen együtt kezdte el a mezőny. Az utolsó két kilométer szinte teljesen egyenes volt, mindössze egy kanyar volt a végén, 400 méterrel a cél előtt. A hajrában a Sudal Quickstep versenyzője Tim Merlier elképesztő magabiztossággal nyert Juan Sebastián Molano előtt, a harmadik Phil Bauhaus lett. A belga versenyző ezzel az összetettet is vezeti, övé lesz holnap a sárga trikó. A legjobb magyarnak járó fehér mez Kárpáti Bálint viselheti majd, aki 10. helyen zárta a szakaszt. Holnap jön az idei kiírás leghosszabb szakasz.

0: most 1+2 éves szerződést kötött a Mosonmagyaróvárral. Utolsó mérkőzését majd május 23-án hazai pályán játsza a Pécs ellen. A magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiával vív párharcot a 2027-es világbajnoki részvételért. Az első összecsapást csütörtökön, a visszavágott pedig vasárnap Veszprémben játsszák. A szerb férfi kézilabda válogatott szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapić is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
1: Játszottál már a magyarok ellen tavaly, Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Arról milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
2: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre is. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most igen, nyilván más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is, szóval készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
1: Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
2: Igen, igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem a, nem is tudom hány évesen, de az utánpótlásban. Uh-huh. Voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
1: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még mondjuk csapat társaid voltak azért az összetartáson?
2: Persze, voltam a Palasis Kristoffal, ő még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es osztály, korosztály, őket ismerem.
0: Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ és Európa bajnok vízilabdázó 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt a görög olimpiákoszhoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok a viszonthallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 17 óra 34 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap, hát most még nem tartunk ott, szóval szerda délutáni rádiózás mindenkinek. A mikrofonnál Németh Kornél, az utolévőknek balesetmentes közlekedést. Most már nagyon erős a forgalom Budapest szerte, illetve az ország több főútján is, úgyhogy mindenkinek tényleg balesetmentes közlekedés, mindenki vigyázzon a másikra. Három fontos eseményre, a Mevza tornára, az Európa Liga küzdelmeire, valamint az isztambuli Európa bajnokságra készül a magyar női röplabda válogatott. A lányok sajtónyilvános edzést tartottak ma Telkiben, ahol Szabó Bence először Németh Anettel beszélgetett.
2: Hát véget ért a röplabdában a bajnoki szezon, és a válogatott mérkőzések következnek, és ráadásul itt három komolyabb torna is van előttetek. Volt már felkészülési találkozótok Franciaországban, hogyan érzel a válogatottal kapcsolatban? Van egy pár újonc is, milyen érzés itt lenni?
3: Mindig nagyon jó érzés eljönni a válogatottba a szezon után. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapatunk van. Igen, még az elején vagyunk a felkészülésnek. Vannak új játékosok is, de mindenki nagyon aranyos, a stáb is nagyon egybe van. Ugye Franciaországban már játszottunk edzőmérkőzéseket. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megnézzük, hogy különböző szituációkban, felállásokban hogyan is teljesítünk. Ugye nem sokára kezdjük a Mevza tornát, úgyhogy nagyon jó volt előtte, hogy tudtunk játszani Franciaországgal edzőmérkőzéseket.
2: És egyébként milyen volt úgy a találkozó, hogy mi az, amit el tudtatok belőle vinni akár taktikai része, majd a tétmérkőzésre vonatkozóan?
3: Ugye itt vissza tudjuk nézni a mérkőzéseket, a hibákat, amiken még kell akár technikailag, akár taktikailag javítani. Ezek az edzőmérkőzések mindig nagyon jók erre.
2: Milyen erőt képvisel ez a válogatott most, hogyha ugyan nyilván most még előtte vagyunk, de azért valami ilyen benyomásod lehet, azért rutinosabb játékosok közé tartozol.
3: Úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok fiatal játékos van a válogatottban, mindenki nagyon elszánt, és szerintem mindenki nagyon tehetséges, úgyhogy úgy érzem, hogy egy nagyon erős csapatunk lesz.
2: Beszéljünk egy kicsit rólad is, mert ugye itt a Békés Csabával tudtatok kupát nyerni, ami azt gondolom mindenképpen egy pozitív dolog az egész szezonra tekintve. A klubban hogyan alakult ez az év?
3: Az elején kicsit döcögősen indult a szezon, de úgy érzem, hogy sose adtuk fel, és megmutattuk azt, hogy a szezonnak az eleje lehet akármennyire nehéz, mindig ki kell tartani, mindig keményen kell dolgozni, és ugye beérett a munka gyümölcse, hogy ugye megnyertük a Magyar Kupát, és a bajnokságban a harmadik helyezést értünk el, úgyhogy összességében egy nagyon jó szezon zártunk.
2: Ez a Vasas azzal, hogy távozott az eddigi vezetőedző, szerinted meggyengülhet annyira, hogy a következő évben reális esélye legyen a bajnoki címre a Békés Csabának?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem, hogyha maradt volna a vezetőedző vagy nem, akkor is ugyanaz maradt volna a célunk, hogy bajnokságot és Magyar Kupát szeretnénk nyerni.
2: Hát akkor meglátjuk majd ezt mindenképpen a következő szezonra, de akkor beszéljünk itt az előttetek álló feladatokról. Mi a cél ebben a Mevza Kupában?
3: Szerintem ebben a Mevza Kupában az is nagyon fontos, hogy jól szerepeljünk, de pontokat is szeretnénk gyűjteni, mert ugye a következő világbajnokságra nagyon szeretnénk kijutni, úgyhogy ez ezért is nagyon fontos, meg azért is nagyon fontos lehet, hogy ugye az Európa-bajnokság és az Európa Liga előtt még jobban összeszokjon a csapat, és mindenféleképpen arra megyünk, hogy minél jobb mérkőzéseket játszunk.
2: Ez egyébként mennyire téma így köztetek ez a világbajnokság, mert ugye hosszú idő után szerepelhetne újra a válogatottot?
3: Nyilván beszélünk róla, és ott lebeg a szemünk előtt, de ugye először a Mevzára fókuszálunk, utána az Európa Ligára, utána Európa Bajnokságra, de szerintem mindenkinek ez egy ilyen plusz motivációt ad, hogy mindenki nagyon szeretne kijutni a világbajnokságra.
2: Néztem az ellenfeleket, ugye az Európa Bajnokságra vonatkozóan ott eléggé kemény csoportot kaptatok, az Európa Liga viszont mondható, hogy egy könnyebb kihívásnak tűnik?
3: Igen, én úgy gondolom, hogyha határozott játékot nyújtunk, taktikailag, technikailag mindent beleadunk, akkor úgy gondolom, hogy az a reális cél, hogy szeretnénk bejutni a négy közé.
2: Neked bármilyen egyéni cél ilyenkor megfogalmazódik?
3: Igen, én mindig szeretnék hasznos tagja lenni a válogatottnak, attól függetlenül, hogy most kezdőjátékos vagyok, vagy nem, de nyilván az a cél, hogy minél többet játszak, és minél jobban tudjam segíteni a csapatot.
2: Európa-bajnokság, ugye, mint beszéltük, akkor nehezebb ellenfelek lesznek, ott mit lehet elérni?
3: Igazából igen, nehéz csoportot kaptunk, de úgy fogunk oda menni, hogy minél jobb mérkőzéseket akarunk játszani, szeretnénk tovább jutni a csoportból, nyilván nehéz lesz, de szerintem mindenki küzdeni fog.
1: Német Anett magyar hangját, Kertész Petrát hallottuk az elmúlt percekben, szeretnék elnézést kérni a hölgyektől, tehát Szabó Bence az imént Kertész Petrával beszélgetett, viszont természetesen nem maradhat el az említett, illetve az ígért Német Anett interjú, ez következik most.
2: Válogatott összetartás és mérkőzések előtt álltok, sűrűnek tűnik a nyár, hogyan várod?
4: Igen, izgatottan várom, tényleg egy sűrű nyár lesz, egy... friss kerettel, úgymond nagyon sok új fiatallal, de kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek, rengeteg nagyon fontos mérkőzésünk lesz, és sok célunk van ezen a nyáron, úgyhogy remélem, hogy sikerül ezeket elérnünk majd.
2: Ezekről akkor mind beszélünk, milyenek a fiatalok első körbe?
4: Ugye én még csak most csatlakoztam a csapathoz, úgyhogy még igazán nem ismertem meg őket, de első benyomásom az, hogy mindegyikük szívesen dolgozik, szeretne fejlődni, szeretne hallgatni ránk és az edzőkre, úgyhogy alapvetően nagyon pozitívak az első benyomások.
2: Érzel ilyet, hogy valaki még példaképként is nézhet rád?
4: Egyelőre ezt nem tudom mi megmondani, de azt érzékelni szoktuk és érzékeljük, hogy tényleg hallgatnak ránk, és nem úgy vesznek minket, hogy csak nyűjük, hogy mi is próbálunk nekik magyarázni, nem csak az edzők, hanem tényleg felnéznek arra, amit mondunk, és próbálják megcsinálni, és hisznek nekünk.
2: Úgy tudom, hogy túl vagytok már egy Franciaország elleni, vagy legalábbis ilyen felkészülési mérkőzésen, a következő a Kupa, Európa Liga, majd Európa-bajnokság. Kezdjük az első sorozattal, ott milyen célokat lehet megfogalmazni?
4: Hát a Mevzen úgy gondolom, hogy elsősorban az a fontos, hogy elkezdjük kialakítani tényleg a csapatjátékot, és tényleg felépíteni magunkat, de emellett ugye a ranglista pontokat is lehet gyűjtögetni, úgyhogy úgy megyünk neki minden mérkőzésnek, hogy nyerni szeretnénk, hiszen ez a jövő évre tekintettel főleg nagyon fontos lehet, de még egyelőre konkrét célokat nem tudunk mondani, ugye az ellenfelek kereteit se láttuk még mi is csak nagyon az elején vagyunk a munkának, de mindenképpen úgy szeretnénk odavenni, hogy a legjobb munkát gyújtani.
2: Hát igen, ugye említetted ezeket a ranglista pontokat, ugye ez a világbajnokságra vonatkozóan lehet majd fontos. Ez mennyire téma köztetek, hogy a válogatott hosszú idő után jusson a VB-re?
4: Úgy gondolom, hogy feljön néha, főleg szerintem az idősebbek között, akik már régebb óta itt vagyunk, és jobban átlátjuk már a helyzetet, de alapvetően úgy gondolom, hogy lépésről lépésre próbálunk koncentrálni mindenre, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, de szerintem mindenkinek ott van a fejében, hogy nem csak azért küzdünk, hogy ez a nyár sikeres legyen, hanem hogy jövő nyárra is elérjünk úgymond valamit.
2: És egyébként, ugye, mint mondod, rutinosabb játékosként, mennyire érzed azt a mezőnyt is azért te ismerve, hogy ez a válogatott, ez közel lehet a világbajnokságra való kijutáshoz?
4: Én úgy gondolom, hogy közel vagyunk tényleg, és ha sikerül kijutnunk, az abszolút megérdemelt lesz. Keményen dolgozunk tényleg egy maggal már jó pár éve együtt, és ehhez jönnek mindig a tehetséges fiatalok és új játékosok. És úgy gondolom, hogy sikerült itt a stábnak is egy olyan légkört kialakítani, hogy aki idejön, azt szeretne dolgozni, azt szeretne fejlődni és a céljainkért küzdeni. És tényleg mindenki szívesen van itt, és együtt küzdünk csapatként.
2: Egyéni célt fogalmazol meg itt a válogatottal kapcsolatos tevékenységre, a nyárra?
4: Nincs semmi konkrét egyéni célom, szeretnék egy fontos elem és egy vezér egyénisége lenni a csapatnak, ahogyan igyekszem ezt a szerepet egyre inkább felvállalni évről évre, és igyekszem ebben előrébb lépni mindig, és emellett segíteni a fiatalokat, mert azért úgy gondolom, hogy én már a tapasztalataimmal is tudom őket segíteni a pályán és a pályán kívül is.
1: Reméljük, hogy ez így lesz. Német Anettet hallottuk az elmúlt percekben. Röplabda után pedig sportágat váltunk, 17 óra 43 perc a pontos idő, és kerékpárral folytatjuk, ugyanis hatalmas tömegbukással indult az idei Tour de Hongrie. Jöjjenek azonban a részletek helyszíni tudósítónktól, Kreisz Bálintól. Szia Bálint! Lássuk, illetve halljuk egészen pontosan, hogy mi is történt az első napon.
5: Szia Kornél, és köszöntöm a hallgatókat is. Így igaz, ahogy te is mondtad, elkezdődött a 47. Tour de Hongrie, amelynek az első szakasza Gyula és Békés Csaba között zajlott. A táv összesen 143 kilométer volt. Azok, akik ismerik az Alföld régióját, talán meglepődnek, hogy Gyula és Békés Csaba között hogy lehet 143 kilométer. Nincs ennyi a valóságban.
1: Nyíregyháza érintésével.
5: Igen, így is lehetne. A valóságban ez egy 20 kilométeres táv, amit egy nagyjából 40-50 kilométeres körre bővítettek, és ezt két és félszer tette meg a mezőny, amely Gyulánról indult, a vár elől egy több mint 500-600 éves műemlék, ami elég impozáns része Gyulának. Itt volt tegnap a csapatbemutató is, ahol mind a 19 csapat és mind a 112 kerékpáros, aki ma nyerekbe ült, bemutatkozott, üdvözölte a nézőket, a nézők pedig köszöntötték őket. Ma 13 óra 20 perckor pedig a lassú rajttal tényleg el is kezdődött a verseny, ezen a két és fél körös körpályán, ami hát, szintén az Alföld pályait jól ismerők számára nem meglepő, hogy kifejezetten sík volt. Olyannyira sík, hogy összesen 109 méter szintkülönbség volt, és a körpálya jellegből adódóan ennek csak a fele volt emelkedő, hiszen a másik felét azt meg, amikor jöttek vissza a körbe, akkor lefelé tették meg, tehát nagyjából 50 métert mentek fölfele a kerékpárosok. Kis túlzással az ezen a szinten értelmezhetetlen magasság vagy emelkedés, úgyhogy ez nagyjából ilyen történelmi síkságú szakasz volt, de az Alföldön nehéz másmiért csinálni. Ennek megfelelően elég nagy volt a tempó már az elejétől kezdve, és mivel itt az első napokon még mindenki megkülönböztető trikó nélkül indul, ezért mindenki szeretne pontokat szerezni, elérni azt az esélyt akár, hogy vagy a zöld trikó, ami a pontversenyben a legtöbb pontot szerző kerékpáros számára jár, ott lehessen rajta másnap, mert egyrészt ezért extra pénzdíjakat is kapnak, másrészt meg minden csapatnak ez egy presztízs kérdés is. Úgyhogy sokan akartak elmenni, amit szökésnek hívnak a kerékpársportban, és ez okozta az első tömegbukást, amit te is mondtál, nagyjából 15 kilométer után, amikor két egyházát érintették, akkor volt egy esés, és az első kerékpároson többen is átestek, nagyjából 15-20 kerékpáros volt érintett ebben a csúnyának mondható bukásban. Szerencsére szinte mindenki fel tudott állni, és tovább tudott menni. Egy olyan kerékpárosra tudunk, akinek orvosi ellátása volt szüksége. Azonban, ha minden igaz, akkor később ő is tudta folytatni a versenyt. Ezt követően kialakult szép lassan egy szökés, amiben két lidőtrekkes versenyző volt. Matthias Norsgaard és Christian Ekholm, két skandináv versenyző. Ők nagyjából 100 kilométert azért megtettek a mezőny előtt, és mindössze 10 kilométerrel a Békéscsabai befutó előtt érték őket utol. Volt időközben, ahogy nőtt a tempó, 35-tel a vége előtt egy újabb bukás, ebben egy 10 versenyző volt nagyjából érintett, de ennek sokkal jobb, szerencsés a kimenetele volt, mindenki szinte egyből újra nyerekbe pattant, és hát a végén nagyon-nagyon magabiztos sprintszetú befutó volt, amit az egyik legnagyobb sztárja a mezőnynek, Tim Burley nyert. Egy belga kerékpárosról beszélünk, aki a Sudal Quickstepet erősíti. Ami a magyar sikereket illeti, ugye 15 magyar versenyző van a 112 fős mezőnyben, akik közül 6 a magyar válogatottat erősíti, de itt van Walter Attila és Dina Márton is. Dina Márton az országos bajnoki címvédő, Walter Attila pedig az egyik legmagasabb jegyzett magyar kerékpáros, és az utolsó honfitársunk, aki meg tudta nyerni a Tour de Hongrit, ez 2020-ban volt az emlékezetes kékestetői befutó. Most nincs kékes, de a pécsi bárányút ismételten kedvezhet Walter Attilának, de a sprint szakaszok nem róluk szólnak, ennek ellenére volt magyar versenyző a legjobb 10-ben, Kárpáti Bálint, aki egy nagyon fiatal, mindössze 20 éves, de nagyon tehetséges sportoló, így ő rajta lesz holnap a fehér megkülönböztető mez, ami a többi magyar illeti, akik az összetetben is esélyesek lehetnek, mindenki megérkezett, időveszteség nélkül, úgyhogy a bukásban sem voltak érintettek a legnagyobb nevek, az első esésnél 3 honfitársunk földre került, de az, ahogy említettem, ők is folytatni tudták, a legnagyobb nevek sikeresen elkerülték ezt. Úgyhogy ez az érdemi része a szakasznak, holnap is a sprintereké lesz a főszerep, Szarvas és Paks között az idei Tour de Hongrie leghosszabb szakaszát 206 kilométert teljesítenek majd a versenyzők, itt nem körpálya lesz. Sokkal több várost fog érinteni a mezőny, úgyhogy aki az Alföld ezen tájain van, azoknak érdemes elgondolkodni, hogy kilátogassanak, mert amúgy ma is nagyon sokan voltak. A sajtóbusszal utaztunk a karaván elején, és jó volt látni azt, hogy mennyi fiatal, mennyi kisgyerek, iskolás, óvodás látogatott ki, sokan produkciókkal is készültek.
1: Na pont, bocsánat, itt muszáj, ezt akartam pont kérdezni, és itt elnézést, hogy közbeszólok, de itt közbe kell, hogy kérdeznem, hogy mi az, amit láttál, vagy mi az, amit, vagy mi az, amiről be tudsz számolni, mert hogy egy-egy ilyen kerékpáros körverseny, legyen az bárhol a világon, így a Tour de Hongrie sem kivétel természetesen, csupa-csupa meg annyi különleges, a verseny melletti produkciót is hoz magával, amik a szervezőktől függetlenül spontán jönnek. Szóval mi az, amit láttál ma ezekből, vagy amiről be tudsz számolni?
5: Van egy rész, aminél a produkciót nem láttam, mert azt nyilván a kerékpárosok megérkezésére időzítették, mi pedig a konvojjal egy nagyjából 10 perccel hamarabb ott voltunk, mint maguk a kerékpárosok, de Gyula határánál a nagyrajt után egy 2-3 kilométerrel Kem Zozó és néhány BMX-es társa volt az, aki átugratott a mezőny fölött,
1: azt
5: ami kifejezetten bátor vállalkozás, mert...
1: Ha valakinek ott a nyakába belepottyannak, az annyira nem lesz boldog, igen, hogy nem lett volna.
5: Igen, éppen ezért, de szerencsére jól sikerült az ugrás. Aztán, ahogy haladt a Kétegyháza, és utána Békés Csaba felé, ott az út mellett, akár az ilyen körforgalmaknál nagyon sok gyerek gyűlt össze a körforgalmakat is, kerékpárokkal borították be, raktak élőképet középre, meg voltak olyanok, akik lóhátra pattantak, és mi, amikor elhaladtunk, akkor már készülődtek, a kamerákat készítették, aztán pedig a közvetítésben látszott, hogy haladnak a mezőny mellett, és lóval futnak, amíg mellettük a kerékpárosok 40, helyenként 50 km/h-val tekernek, úgyhogy kreativitásból most se volt hiány, és ez biztosan így lesz a következő napokban is. Ezért is lesz izgalmas a holnapi nap, mert ott úgymond mindenkinek csak egy lehetősége lesz, aki szeretné látni a mezőnyt elhaladni maga mellett, úgyhogy valószínűleg nagyon izgalmas produkciók lesznek. Tűzoltók is voltak egyébként az útszélén, meg nyilván nagyon sokan, akik biztosították, rendőrök azt, hogy mindenki biztonságban lehessen, de a tűzoltók ezen felül, ők is hagyományos visszatérő vendégei a Tour d'Hongrie-nak. Sokszor kiállnak tűzoltóautóval, és az is jól mutat, néha még ők is szoktak koreográfiát kirakni, akár az autó elé, akár pedig amikor ők maguk kiállnak. De
1: kész szerencsé, hogy nem egy kis vízsugárral extrázzák fel a dolgokat.
5: Még akár az is lehet, valaki hallgatja és ötletet kap, akkor tudjuk, hogy te leszel a hibás. De amíg Békés Csaba és Gyula között köröztek a kerékpárosok, addig a média szektorban, vagy a média munkatársak a Békés Csabai sportcsarnokot is felfedezhették, hiszen ott volt kialakítva a médiazóna.
1: Ezt most nem mondta, állj. Tehát a Békés Csabai sportcsarnokban állandó szemünkbe, helytartónk ott van, aki holnap reggel elvileg itt lesz a stúdióban. Na, ezek szerint találkoztál is vele.
5: Ezt akartam mondani, hogy éppen amíg a Tour d'Hongrie kerékpárosai az utakat rótták, addig a Békés Csaba női kézilabda csapata edzést tartott, és hát ezt kollégánk Marosán György vezette. Úgyhogy vele is sikerült találkozni. Nem én voltam az egyetlen a Nemzeti Sportrádióból, aki testközelből és szinte méterekről figyelte a Tour d'Hongrie-t. Nyilván azért a szakasz nagy részében a tanítványaival volt elfoglalva, de amikor először áthaladtam ezen, és megérkeztünk Békés Csabára, akkor találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit. Úgyhogy már csak emiatt is különleges lehet a rádió szempontjából Békés Csaba. De ez a jó, ez az egyik szépsége a Tour d'Hongrie-nak, hogy annyi helyre elmegy, és annyi szép táját bemutatja Magyarországnak, hogy mindenki szerintem a hallgatók közül is talál valami olyat akár az idei kiírásban is, amihez tud kicsit, vagy akár jobban kötődni.
1: Bálint, reméljük, hogy Gyuri erről holnap reggel be tud számolni, arról viszont te tudsz beszámolni, hogy Budapesten szeszélyes volt az idő. Volt, amikor nagyon fújt a szél, volt, amikor talán szemerkélt is az eső, aztán amikor én jöttem ide a hazafutást stúdiójába, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, akkor már szépen kisütött a nap, tehát hogy tényleg ezt tudom mondani, hogy szeszélyes volt az idő. Milyen volt az idő az első szakaszon, és holnapra milyen időt jósolnak? Azért ez egy hosszú etap lesz, ahogy említetted te is.
5: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert tegnap, amikor a csapatbemutató volt, akkor ez a szeszélyesség itt is megvolt. Volt, hogy kisütött a nap, és akkor pulóverben is melege volt az embernek, viszont rá két percre meg kicsit beborult az ég, elment a nap, jött az árnyék, egy kicsit rákezdett a szél, és akkor már kabátban is fáztak a versenyzők is, illetve azok is, akik nézték a dolgokat. Úgyhogy az előrevetítette azt, hogy a szél kicsit itt megkavarhatja a kártyákat, ugye az Alföldön emelkedőkkel nem lehet számolni, ezt már elég sokszor elmondtuk, de a szél az tud nehézségeket okozni a kerékpárosoknak, mert
1: az M6-oson be kell bújni egy alagútba,
5: hát az így van.
1: Tud mehetséget adni, hogy mehet.
5: Ezek még egyelőre nincsenek készen, ezek az alagutak, de a szél ma nem volt annyira zavaró tényező, 15-16 fokos hőmérséklet volt, végig napsütés, igazából alig voltak borús felhők az égen, úgyhogy ilyen szempontból a mezőnek szerencséje volt. Egész hétre mondják azt, hogy benne van az esélye az esőnek, amit az időjárás jelentésben láttam, holnap valószínűnek tartják azt, hogy nem lesz semmi, hasonló időre lehet számítani, ilyen 16-17 fok, kicsit felhős, a szél az közbeszólhat, egyelőre ez az időjárás előrejelzés, de aztán, hogy ebből mi valósul meg,
1: nyilván ez holnap kiderül.
5: 206 kilométer alatt sok minden történhet, úgyhogy szerintem nagyjából hasonló idő lesz. Ezek szerint jobb az időjárás Budapesten.
1: Holnap kiderül. Még egyszer zárásként, tehát holnap mikor, honnan indulnak, és nagyjából tervek szerint mikor és hova érkeznek?
5: 13 órakor lesz az úgynevezett lassú rajt a Szarvasi Vízi Színház előtt, ami önmagában is egy különleges helyszín, azoknak, akiknek esetleg ebben a térségben élnek, érdemes lehet ellátogatni. De Jász Nagykun Szolnok megyében és Bács-Kiskun megyében is elég sokat fognak megtenni a versenyzők. Izsák, Kiskörös, Páhi, Orgovány, csak néhány települést mondtam, és Paksra a tervek szerint 17 óra 20 és 17 óra 50 között fognak megérkezni, az lesz a befutó időpontja, ez attól függ, hogy milyen átlagot teljesítenek a versenyzők. Van egy úgynevezett ilyen úti terv, amiben a szervezők állítanak össze néhány szerintük elképzelhető átlagsebességet. Itt a leglassabb az 43 km per óra a 206 km, ez 17.57-es befutót jelentene, a leggyorsabb az 49-es, az pedig 17.22-es befutót jelenthet. Igazából aki nem szeretne lemaradni a befutóról, annak 17 óra környékétől mindenképp érdemes kimenni az utcákra, nézni az Enné Sport közvetítését, vagy hallgatni a Sportrádiót, mert mi is kiemelten foglalkozunk a dolgokkal.
1: Ámen, legyen ez a végszó. Bálint, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és részletesen beszéltünk róla. Kreisz Bálintot, a Tour de Hongrie-ról tudósító kollégánkat hallottuk az elmúlt percekben, én nekem pedig most már nem marad más hátra, mint a búcsú. A mai hazafutás szerkesztője Szűcs Miklós volt, a technikáért Antal Richárd felelt, Berelmese pedig Mártűkön ül csapatával, hogy jöjjön a körkapcsolás, úgyhogy egy rövid zenét követően ők veszik át a stafétát, további kellemes rádiózás mindenkinek, Németh Kornélt hallották.
0: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Ez a körkapcsolás, én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Antal Rihárd nevében is köszöntöm Önöket, én Bera Emese vagyok. 22 óra 30 percig tartó műsorunkban szinte minden csapat sportággal foglalkozunk, hiszen lesz szó labdarúgásról, röplabdáról, kézilabdáról, vízilabdáról és kosárlabdáról is. Ezen kívül miután ma megkezdődött a Tour de Hongrie, azaz a magyar kerékpáros körverseny, kerékpárral is foglalkozunk majd tudósítás és interjúk formájában is, de akkor kezdjünk most labdarúgással. A hétvégén ugyanis eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a Fizligában. A Győr jelenleg egy ponttal vezet a címvédő Fradi előtt, az Eto szombaton a Kisvárda otthonában lép pályára, az FTC pedig azt az Etét fogadja majd, amellyel a hétvégén a Magyar Kupa döntőben is összecsapott és hosszabbításban győzött. A bajnokságban egyébként eddig kétszer is a zalaegerszegiek nyertek. Az előző 6 kiírásban lett bajnok a Fradi. A Győr legutóbb 2013-ban ünnepelhetett bajnoki címet. Annak a csapatnak tagja volt az a Koltai Tamás is, akivel Cseszregi Balázs beszélgetett múltról, jelenről és jövőről.
4: A 2012-13-as szezonban végül simán nyertétek a bajnoki címet, hiszen 10 pont előnnyel a Videóton előtt, de érdekes módon a bajnoki cím meg a Ferencváros ellen dőlt el hazai pályán, de akkor te nem játszottál.
5: Akkor nem játszottam, mert a utolsó 6-7 fordulós, nem tudom pontosan, nem játszottam, mert lágyék sérvel műtöttek, és nem tudtam visszacsatlakozni a csapathoz. Csak az első 22-23 fordulóban tudtam játszani, de itt van előttem, hogy a Paks ellen, abban a szezonban volt, abban a szezonban, amikor 3-ra kikaptunk 4-3-ra. Utána elmentünk Újpestre, és a Marek rúgta a gólt, akkor már
4: kisztressik,
5: rúgta a győztes gólt a 91-ben, jobb lábban még hozzá, akkor már kispadon voltam, ha jól tudom, vagy lehet játszottam is, nem tudom most pontosan. Ott dőlt el igazából, szerintem én legalábbis így visszagondolva, mert az a gól nagyon kellett az átfordított csapatot, és utána úgy jött ki pont a sors, hogy a Fradi ellen itthon tudtuk játszani, és a Völgyi Dani berúgta a 11-est, és azzal lettünk bajnokok. 10 ponttal nyertünk, a tabella azt mutatta, hogy könnyűnek tűnt, de nem volt az.
4: Milyen érzéseket idéz fel benned most ez a beszélgetés, vagy amikor visszagondolsz? Mert azt azért tudom, látom, ismerjük egymást, hogy azért ti azért elég sokszor találkoztok azzal a csapattal, vagy legalábbis egy részével.
5: Hát egy részével, igen. Egy részével még együtt is dolgozunk, vagy volt, hogy dolgoztam. Meg jó kapcsolat van, ugye a mai világban a fiatalok tudják, Messenger, i mindenféle csoport van, ugye tartjuk a kapcsolatot. Ezek az emlékek is följönnek. Egy, az öltöző, hogy milyen volt. Kettő, a közösség, meg játszik, meg az eufória, ami volt ott a stadionban, meg utána is. Jó dolog. Főleg most sajnos nem tudom ott lenni a Diósgyőr ellen, amikor nyert az Eto, a Kapuváron volt mérkőzésünk, ilyen bajnoki mérkőzésünk, de néztem felvételről, és jó volt látni, hogy a nyugati látó az eléggé meg volt telve. Az egy jó érzés ez.
4: Egyébként megnéztem a dátumot, azt tudod, hogy pont ma, tehát most beszélgetünk kedden, pont ma 13 éve volt ez a Fradi mérkőzés?
5: Nem. Ezzel most meglepti. Ma van május 12-e, ugye?
4: Igen.
5: Akkor tényleg. Ma van pont 13 éve. Én abba bízok, hogy ez Kisvárdán is sikerülni fog. Dátumtól függetlenül, a csapat tudja majd azt a játékot játszani, amit játszott a Diósgyőrön is az egész szezonban, és föl tudják tenni az íjra azt a pontot, mert a stáb, a klub, a város, a szurkolók, elsősorban a szurkolók, akik kijárnak mindig mérkőzni, megérdemlik, hogy siker részesei legyenek, és kívánom nekik, hogy álljanak meg minden benzinkutó hazafele. Körülbelül Kisvárdáról, ami kb. 20 lesz.
4: Térjünk majd rá erre, de még azért menjünk vissza arra az időpontra, amikor bajnokságot nyertetek, vagy arra a szezonra, hiszen azért neked ez egy nagyon jó szezonod volt, összességében 8 gólt rúgtál.
5: Így van, 8 gólt rúgtam, az nagyon jó, hát szinte a legjobb szezonom volt a pályafutásom alatt. Nagyon összeért ez a csapat, a 6-7 fordulótól már azért álltunk, és azzal a nyomással tudtuk megküzdeni, és kell minden játékosnak, személy szerint nekem is megküzdeni, hogy igenis ott kell lenni, el kellett hinnünk, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, hogy végére sikerült. Nagyon jó érzés az a 12-13, és kellett az a csapat teljesítmény, és kellett az is, hogy én 8 gólt rúgjak, a Vargaró is rúgja 12-13-os, nem tudom pontosan.
6: 12-t.
5: Mindig kellett, aki húzta akkor a, úgymond a szekeret, mind védekezésben, mind támadásban, vagy akár darálni kellett, már bocsánat, hogy ezt mondom, középen. Munkás emberként, sokan használják ezt a szót is, de olvasta a játékot középpályán, például ott volt a Pátkai is, hogy sorolhatnám végig folyamatosan. Nagyon egyből volt az a csapat, és sok jó egyéni teljesítmény volt abban a szezonban.
4: Ez volt a titka a bajnoki címnek?
5: Ez is. A jó csapatszellem, jó volt a stáb, jó volt a vezetőség felől támasztott elvárás, támogatta mindenben a csapatot, és azt mondom, ez az egész, és nem lehet elfejteni az összes kiszolgáló, úgymond személyzet, bárki, aki a klubban volt, olyan jó kis egység volt, és gondolok itt sokan nem fogják ismerni, szegény Martinelli és a szertáros, vagy Laci Bá. Lehet, hogy valaki tudni fogja, hogy kiről beszélek, de ők is nagyon sokat hozzátettek, és felsorolhatnék mindenkit, de kellett, és szerintem ez most, ahogy a Liptázorban szoktam beszélgetni, szerintem ugyanígy megvan a mai Etóba. Hozzá kell tenni, biztos nagyon jó igazoltak is, de ez a futball együtt jár, és a közösség maga, ami nagyon fontos. Meg ha jó szakmai stáb van mellette, ahogy volt nálunk is, akkor így kijöhet egy siker.
4: Ha már Lipták Zoltát említett, tulajdonképpen ő a kapocs a 13-as meg a mostani csapat között, hiszen akkor a csapat középső védője volt, most pedig ugye az egyik másodedző Borbély Balázs mellett.
5: Így van, és nagyon szurkolok neki. Megmondom őszintén, jó kapcsolatot, barátságot ápolunk, beszélünk szinte minden héten. Én nagyon szurkolok neki, nagyon sokat tanul, és képezi magát így a Balázs mellett. Nagyon jó a stáb, nagyon dicséri a csapatot. Azt mondja, hogy hasonló a kohézió az öltözőbe, ami a sikernek elengedhetetlen egyik feltétele.
4: Borbély Balázs akkor is a szurkolók kedvence volt, és azt gondolom, hogy ez a nagy dolog, amikor 4-ből 4 vereséggel kezdte a tavalyi bajnokságot újoncként az Eto, mégis mindenki bízott benne, a klubvezetés is, hiszen eszükben nem jutott elmozdítani, meg a szurkolók is, akik folyamatosan éltették.
5: Ez nagyon, nagyon jó döntés volt akkoriban, és beszélgettük több futballdolgozó szakemberrel, hogy legalábbis én meglátásom szerint, hogy 4 vereséggel kezdtek, váltott rendszert, mert itt van a fejemben, én néztem is a meccseket, 5 védős rendszerre, szereztek pontokat, stabilizálták a csapatot, és utána viszont visszaváltott arra a játékra, amiben hitt. Legalábbis az én meglátásom, én így vettem le.
4: Ezt ő is mondta, hogy ő killódott az 5 védős rendszerrel, de kellett.
5: Kellett, és a visszaváltott 4 védős rendszerre, sikerültek az igazolások, és úgy gondolom, hogy a maga a munka, hogy beletettek, és azt láttam én a UEFA licencet elvégeztem, és közben az Etónál voltam, többnapos ilyen akadémia látogatás, felnőtt csapatlátogatás, és a maga klubot megnéztem, és ott is láttam a heti munkát, hogy dolgoztak, és nem véletlen ez a történet, pedig tudjuk, hogy a futballhoz kell szerencse, sőt, nagyon is kell szerencse, de csak ott lesz, ahol van munka. De és mondom, visszatérve, nagyon bátor húzás volt az is, hogy ott tartották, meg az is, hogy taktikailag váltott rendszert, ez az én véleményem, és aztán visszaállt a 4-idős rendszerre, és kijött belőle ez a történet, mert azért akárhogy nézzük, hogy feljutottak, dobogó, utána meneteltek a kupaporondon, és most már bajnoki címről beszélgetünk. Ez azért nem kis dolog.
4: A szakemberek azt mondják, hogy talán a fiatal és magyar szabálynak így együtt az egyik nyertese az Eto, hiszen nem elég, hogy a válogatottak lettek többen is abból a keretből, most még nem is láttam már Koroszi új válogatott keretét, lehet, hogy azóta még többen, de rengetegen jöttek fel az akadémiektől, és ezek a srácok, 2005-ösök, 2006-osok, 2004-esek, ezek meghatározó tagjai lettek a csapatnak, és nem csak azért játszottak, mert fiatal szabályosok.
5: Így van, ezt nagyon jól látod. A Fradi meccset konkrétan szerintem ez döntött el. Őszintén mondom, ez az én véleményem, a itthoni 1-0-át.
4: Ugye eleve Bánáti Kevin rúgta a gólt.
5: Így van, Bánáti Kevin, meg a középpályát, ha megnézzük, Tóth Rajmi extra teljesmény nyújtott szerintem.
4: A Bíró Barni jobb oldalon.
5: Bíró Barni, a Vitális is nagyon jó teljesítmény nyújtott, aki a válogatottban is jól játszott. Nagyon egyenlő teljesítményt tud hozni, vagy azonos teljesítményt tud hozni meccsről meccsre a Vitu, és ez szerintem nagyon nagy előny az ő korába, és ott főleg ott bent a középpályán. Még a Fradit megnéző és nem ledegradálva, Isten mentse az ott játszókat, de van különbség köztük, ez az én véleményem. Ez nagyon jó dolog, mert aki képezték őket, főleg azoknak az edzőknek, vagy az akadémiának, ez nagyon jó a visszajelzés, és ez büszkeségés tölteti el őket, és ez mindenképpen az Eto'o előnyére várt ez.
4: Mondtad, hogy amikor a 6-7. Fordulóban ti az élre kerültetek, onnantól kezdve azért egyfajta nyomás volt, és ezt végigbírtátok. Ez a nyomás ez most is jelentkezik az Eto'on, de gyakorlatilag amióta újra élre került az Eto'o április elején, mert ott volt egy helycserek a Ferencvárossal, azóta úgy tűnik, hogy bírják a nyomást, sőt, egy kis kilódás után a játék is visszatért ahhoz a látványos focihoz, amit Borvé Balázssal amúgy is játszott a kárda.
5: Hát igen, volt egy kis átmenet, ahogy te is mondtad. Én mindig azt mondom, hogy a futball azt élvezni kell, és lehet, hogy a kis nyomást egy kicsit más, pár játékos másképp kezelte, ez lehet meglátszott maga a játékon, ahogy ezt le tudták úgymond vetkőzni, fel tudták dolgozni, és most jöttek a gól, persze a gólok is kellene, meg jó a játék, mert teljesen is kell hozzá. Úgy vannak vele, hogy nem azt, hogy megszokták, de tudják, hogy ezt félre kell tenni, ezt a kis, hogy mondjam, nyomást, ami nem egyszerű, de félre tudták tenni. Most még nagyobb lesz, de ha bíznak a játékukba, akkor szerintem nem lehet probléma, mert vannak olyan játékosaik, meg olyan poszton, meg olyan magyar játékosai, hogy szerintem ezt meg lehet oldani, és én nagyon szorítok nekik.
4: Kisvárdán mi dönthet, mert azért Révész Attila csapata borzalmasan kellemetlen ellenfél tud lenni, hiszen 2-0-ról kapott ki az Eto'ot 3-2-re, ráadásul Révész Attila kicsit más szemmel nézi a futballt.
5: Nagyon nehéz, mert a Kisvárdának már nincsen tétje, hiába mondja a vezető, vagyis hát mondja a vezetőedző, de az öltözőben vannak játékosok, persze nagyon függ attól, hogy fogja feltüzelni őket. Milyen fajta taktikával küldi fel őket, hogy most ez nagyon sok összetevetőnek, a saját futballját kell játszania. Bátran kell játszani, azt el kell fejteni, ami akkor volt, hogy 2-3-2, bízni kell a saját játékukba, hogy tudnak jól futballozni, és nem kell törődni a Kisvárdával, én azt mondom.
3: Koltai Tamást hallottuk, aki tagja volt a Győr labdarúgó csapatának, amely legutóbb 2013-ban nyert bajnoki címet. A Kisvárda Győr és a Ferencváros Zalaegerszeg találkozó a Fizzligában egyaránt szombaton 17 óra 15 perckor kezdődik, csak úgy, mint a Debrecen-Újpest és a DVTK Paks találkozó. Utóbbi csapat, tehát a Paks megszerezheti a bronzérmet, amennyiben nyer Diósgyőrben. Ezzel a találkozóval folytatjuk, mégpedig diósgyőri szempontból. A csapat már fordulókkal ezelőtt kiesett az NB1-ből, így kérdés, hogy készülnek az utolsó fordulóra, ahol a fiatalok kaphatnak nagyobb szerepet. Mindenről Takács Péter, a DVTK megbízott vezetőedzője beszélgetett Marosréti Ervinnel.
6: Az előző fordulóban Győrben a bajnoki cím sorsa szempontjából volt érdekes a DVTK mérkőzése, most pedig megint valamilyen szinten az ellenfél miatt, mert a Paks, hogyha nyer Diósgyőrben, akkor bronzérmes, ellenkező esetben viszont még bármi előfordulhat. De nyilván a DVTK saját magával foglalkozik?
7: Igazából a legfontosabb most az, hogy a mi önbecsülésünket kozmetikázzuk, visszaszerezzük. Mondanám, hogy a szurkolóink előtt, de sajnos az árkapus mérkőzés sem fog ez a mérkőzés lezajlani. Viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni a Paksot. A Paks biztos, hogy nagyon motivált lesz, szeretnének bronzérmesként zárni. A Paks egy nagyon egyedi stílussal rendelkező csapat, ami ellen azt gondolom, hogy rugalmasnak kell lennünk taktikai szempontból, tele rutinos, jó magyar futballistákkal, akik azt gondolom, hogy mondhatom úgy, hogy az elmúlt évtizedben akár egy Böde Danira gondolok, vagy akár egy Szabó Janira, igaz, most ő nem fog tudni játszani eltiltás miatt, olyan karakterekké nőtték ki magukat a magyar futballban, mint akár egy Illés Béla, vagy egy Lipcsei Péter. Nyilván nem akarok összehasonlítgatni senkit senkivel, de hogy azt mindenki tudja. És ilyen játékosok ellen fognak pályára lépni a mi fiatal játékosaink, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz számukra, mert test közelből találkozni mondjuk egy fiatal belső védőnek, a Böde Danival, azért bármilyen edzés próbálunk kitalálni és készülni a Paksra, nem fogja tudni visszaadni azt, ami majd itt szombaton várni fog rájuk.
6: A diósgyőri fiatalokkal kapcsolatban azért megfigyelhető volt az első mérkőzéseden, már ugye 5 magyar fiatal ajánlásnak megfelelő játékos szerepelt a pályán, aztán Győrben még bátrabban nyúltál a saját nevelésű akadémistákhoz. Ez a tendencia folytatódhat a szezon záron, hiszen hogyha azt nézzük, a DVTK szempontjából a tabellát nézve már egy tét nélküli mérkőzéssel zárul a bajnokság.
7: Ez biztos, hogy folytatódni fog. Szerintem nem kell titkolózni, hogy a szurkolók, a közvélemény is értse. Rengeteg pénz forog kockán. Nekünk volt egy ígéretünk az NSJ-sű felé. Itt 7000 játékperc volt az, amit a DVTK megígért. Maradjunk annyiba, hogy mielőtt én átvettem ezt a csapatot, azért jóval el voltunk maradva ettől az ígérettől. Szóval én azt a feladatot kaptam, hogy minden mérkőzésen 5 minimum fiatal játékos legyen a kezdőcsapatban, illetve hát nem csak a kezdőcsapatban, hanem legyen végig a pályán. Jelen helyzetben fontos számunkra, illetve a jövőnk szempontjából ez a pénz, hogy az ígéretünket be tudjuk tartani, és ugye megkapjuk ezt a támogatást. Plusz ezen felül ez egy remek lehetőség arra a fiataljainknak, hogy megmutassák azt, hogy jövőben a következő NB2-es szezonban kire milyen szerepben lehet számítani. Én azt gondolom, hogy rengeteg fiatal játékos egy jó benyomást tett, nem csak a szakmai stábra, hanem remélem jó pár szurkolóra, gondolok itt a Macsóra, a Nazár Kovalenkóra, szerintem jó a szállt be a Kislaci Kisbálint, illetve a Farkas Ruben is. A Bánhegyi stabilitást adott a kapuban a csapatnak. Bár fájó ez a Győr elleni vereség, de reálisan kell nézni szerintem most a dolgokat, és azt látni lehetett, hogy azért ez a Győr ez most jóval előre tart, mint mi.
6: Hogyha egy kicsit előre tekintünk, és már egy gondolat erejéig a következő szezont, az NB2-es idényt nézzük, akkor ez a 3 mérkőzés mit jelenthet a diósgyőri akadémisták, fiatalok számára tapasztalatszerzés szempontjából? Még akkor is, hogyha az NB2 azért megint csak egy másfajta stílusú bajnokság lesz az élvonalhoz képest.
7: Rengeteget. Én azért bízom abba, hogy a Paks ellen jó eredményt tudunk elérni, mert a tapasztaláson kívül hitet és önbizalmat tud adni a fiatal játékosoknak, de nem csak a fiatal játékosoknak, mert azért most egy megtépázott idézőjeles seregként edzünk, mert nagy csalódás az mindenki számára, hogy kiestünk az első osztályból. Nem ez volt a terv, és nem ez volt a cél természetesen. És ilyenkor mindenkit egy picit fel kell rázni, minden apró sikert meg kell fogni, mert ebből tudunk újra felépíteni valamit. És most az, hogy például a Kisvárda ellen győzni tudtunk, ráadásul tényleg rengeteg fiatallal, az egy megújulást adhatott a csapatnak, legalábbis egész héten ezt éreztem. Persze tudtuk, hogy attól függetlenül, ha elmegyünk Győrbe, nem mi leszünk az esélyesek. Mindenből tanulni kell. Ez most egy olyan feladat, hogy egy győri vereség után kíváncsi leszek arra, hogy mentálisan hogy fogjuk újra felépíteni magunkat. Ugye volt egy szünet a kupamérkőzés miatt, nem volt forduló az előző héten.
6: Ezt hogy sikerült kihasználni?
7: Hát ezt úgy, hogy már a Paksra készültünk, már a hét kezdete óta. Tudtuk, hogy nem lesz mérkőzés, de ugyanúgy egy olyan hetet csináltunk, mint hogyha lenne mérkőzés, és így két hetünk volt, vagy lesz a Paksra. Rengeteg olyan elemzést, videóelemzést, gyakorlatot csináltunk, ami előfordulhat majd a mérkőzésen, ami egy picit a mi stílusunkat tudja majd fejleszteni, illetve, még egyszer mondom, csak ismételni tudom önmagam, taktikai rugalmasság szempontjából ugye a Paks ellen egy egyedi labda elleni játékot kell kialakítanunk, mivel tudjuk, hogy rengeteg hosszú labdával játszanak. Mi megpróbáljuk őket minél távolabb tartani a kaputól, mert azért Bödéjéknek komfortos, hogyha minél közelebb a mi kapunkhoz tudnak felévet labdákat lekészíteni, átvenni, ráfordulni, érkezni a boxon belülre. Szóval nem fogunk olyan mélyen védekezni, mint a Győr ellen. Talán mondhatom úgy, hogy picit káoszfutball jellegű lesz, de ezt most úgy értem a káoszt, hogy rájuk megyünk majd, élből presszingeljük a belső hármasukat, és minél távolabb próbáljuk őket tartani a kapunktól, illetve hát tudjuk, hogy rengeteg második labda lesz, úgyhogy mi erre készültünk az elmúlt két hétben. Nagyon bízom abban, hogy fogékonyak voltak ugye a játékosok, de a fogékonyságuk mellett ezt most a pályán meg is fogják tudni mutatni, és meg is tudják majd valósítani, és akkor örömet tudunk okozni a szurkolóinak, illetve önbizalmat a fiataloknak, illetve a játékosoknak.
6: A fiatalos lendület, vagy adott esetben a nagyobb tapasztalás, a nagyobb rutin billentheti el a mérleg nyelvét ezen a mérkőzésen, és hát azért azt sem szabad elfelejteni, amit már beszéltünk is, hogy a Paks a bronzéremért megy ezen a délutánon, kora estén.
7: Azzal, hogy ezt újra elmondtad, a tisztelet szó jut leginkább eszembe, mert tisztelnünk kell a Paksot, mert ez a csapat évről évre megmutatja, hogy jó csapat, hogy komoly célokért tud küzdeni, Magyar Kupa döntőket játszott, nyert meg, ott van mindig a dobogó környékén. Nekik az erejük, én azt gondolom, hogy a csapat kohézió, évek óta együtt játszanak, a rutinos játékosok, illetve a fiatal játékosok nagyon-nagyon jól vannak összeválogatva. Én azt gondolom, hogy egy nagyon rutinos, tapasztalt edzőjük van, akinek szerintem semmi olyat nem lehet mutatni már a futballban, taktikailag biztos. Nekünk a fiatal lendületünket ugye pályára kell vinni, és ezt a rutint, ezt a megszokottságot, ezt vagánsággal, agresszivitással, szenvedéllyel és hatalmas odaadással tudjuk elfedni. És azt gondolom, hogyha ezek meg lesznek, akkor egy nagyon-nagyon jó mérkőzés fog kialakulni, és bízom abban, hogy akkor egy DVTK siker lesz a vége.
6: A kapu mögötti szektorok, illetve a napos oldal, valamint a stadion majdhogy nem teljes egésze viszont üres lesz. Paksi szurkolók érkezhetnek, 14 év alatti gyerekeket be kell engedni a mérkőzésre, de egyébként a diósgyőri szurkolók nélkül zajlik a szezonzáró. Egy érdekes kettősség mindez. A klub ugye kommunikálta, hogy lehetett volna még talán fellebbezni, de csak eltolni sikerülhetett volna ezt a büntetést, és akkor a következő szezonba csúszik át. Ezt nem akarta a DVTK minden esetre. Ez a plusz előny, ami a fiatalokat segíthette volna, most nem lesz.
7: Hát ez biztos, hogy egy óriási élmény lett volna, nem csak számukra, hanem bevallom őszintén számomra is. Nekem is ez volt az álmom, hogy én egyszer itt majd az NB1-es csapatnak a vezetőedzője legyek hazai környezetben. Szóval nagyon fognak hiányozni. Azt szerintem mindenki tudja ebbe az országba, hogy a Diósgyőr leginkább a szurkolói miatt az, ami. Azzal, hogy nem lesznek bent az ultrák, nem lesz bent a napos oldalon kb. Senki, egy picit ez a külső szenvedély, amit mi megkapunk itt a fantasztikus szurkolóinktól, az természetesen hiányozni fog. Annak viszont örülök, hogy a 14 éven alatti gyermekek bejöhetnek. Szerintem nekik ez egy nagy élmény. Remélem minél többen lesznek. Annak is örülök, hogy lesznek paksi szurkolók, tehát azért nem egy Kongó stadionról lesz szó. Az, hogy a klub nem lebezett fel, én azért beszéltem jó pár szurkolói csoporttal, akik azt mondták, hogy nekem legalábbis ez az üzenet jött vissza, több helyről is, több fórumról is, hogy kellene megkockáztatni azt, hogy mondjuk a következő NB2-es szezonban mondjuk egy Diósgyőr Videoton mérkőzése kezdődne a bajnokság, amit tudjuk, hogy a szurkolónak mennyit jelent, és azt kellene zárt kapuk közt játszani, akkor az nem lenne túl jó. Úgyhogy nem tudom, hogy ez teljes egyetértésbe zajlott-e köztük ez a kommunikáció, de hozzám ez jutott el, hogy ők is azt gondolták, hogy jobb, hogy zárt kapus lesz ez a mérkőzés, jobb ezt letudni most, úgymond egy rossz kimondani egy tét nélküli mérkőzésen számunkra, de akkor az NB2-t azt viszont akár egy közeltelt házas meccsel is lehetne fogadni.
6: Annak idején fiatalon nagyon sokat voltál közöttük, mármint a szurkolók között, rengeteg mérkőzésen biztattad a Diósgyőrt. Szerinted átjött a szezon során számukra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség most mennyire szigorúan veszi a rasszista és a diszkriminatív megnyilvánulásokat, át lehet alakítani a szurkolói létet ilyen szempontból, vagy ehhez kellene a szövetségnek hozzászokni, hogy Magyarországon kijönnek a drukkerek, és azért jönnek ki, hogy kieresszék a gőzt. Tehát hozzá lehet szoktatni a drukkereket egy újfajta szurkolói kultúrához?
7: Én ilyen téren nagyon elfogult vagyok a szurkolókkal, ugyanis rengeteg barátom van az ultraszektorban, rengeteg barátom van a napos oldalon. Én azt gondolom, hogy azért ez nem egy színház, szóval nekem személy szerint semmi problémám nincs azzal, hogyha egy picit csipkelődősebb a hangulat, mondjuk úgy, hogy az ellenfél szurkolóival szemben, de biztos, hogy van egy határ, és ezt nem nekem kell eldöntenem, hogy mi ez a határ. Én azt gondolom, hogy Diósgyőrben a szenvedély az mindig meg kell, hogy legyen, és mindig meg is lesz. Én bízom abban, hogy azért nem fog elszínháziasodni ez az egész. Meg kell találni, azt gondolom, a balanszot, és hogyha ez megvan, akkor nem lesznek ilyen problémák.
6: Végezetül a Paks ellen lesz újabb debütáns, hiszen a Kisvárda és a Győr ellen is volt olyan fiatal, aki az első élvonalbeli mérkőzését játszotta. Most tervezel hasonlót?
7: Az mindig benne van a pakliba. Megmondom őszintén, hogy rengeteg U19-es korú játékos is jár fel hozzánk már edzésre, akik nagyon jó benyomást tettek rám. Viszont ezt nem lehet eszetlenül csinálni. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogyha valaki még nem érett meg teljesen az NB1-re, vagy inkább úgy mondom a felnőtt focira, akkor lépcsőket átugrunk. Ez jól néz ki, ez tök jó elmondani, hogy újabb debütáns, de lehet, hogy ezzel egy nagyon nagyot ártunk a játékosnak, mert már lehet, hogy olyan polcra helyezi magát onnantól kezdve, hogy ő már NB1-es játékos. Rengeteget kell velük beszélgetni. Hál' Istennek azt gondolom, hogy a személyes beszélgetések után nekem az jött le, hogy ők továbbra is nagyon alázatosak és nagyon céltudatosak. Az egy plusz löket volt számukra, de még egyszer mondom, benne van a pakliban, hogy lesznek újabb bemutatkozók, úgyhogy meglátjuk.
3: Takács Pétert, a DVTK labdarúgó csapatának megbízott vezetőedzőjét hallottuk, és ha már említettem műsorunk elején az egyéb csapatsportágakat, akkor egy kis kitekintés.

0: Szombaton 17 óra 15 perckor 4 találkozó is kezdődik. Ezeket is, mint ahogy a pénteken 17 óra 45 perckor kezdődő Nyíregyháza Kazincbarcika, valamint szintén pénteken 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja, ezeket a találkozókat is mind élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol műsorunk a Körkapcsolás hamarosan a hírek után folytatódik.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Újabb két érmet szereztek a magyarok a tekvándó Európa-bajnokságon. Szlovákia lezárta ukrán határátkelő helyeit. Holnap már több felé lehet eső. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és háromszoros Európa-bajnok, Szalim Omar Gergely, szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovic vezettetsz Frene Zvezda lecsapna a Ferencváros meghatározó labdarúgójára, Mohamed Abufanira. A Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Abufani szerződése jövő nyáron lejárna a Fradinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt az

0: fehérekhez. Azóta 116 mérkőzésen 14 gólt és 36 asszisztot jegyzett a klub színeiben. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy síkúton, viszonylag ártalmatlan helyzetben, a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. A Gyula és Békés Csaba közötti első etap végén a korábbi Európa-bajnok sprinter Tim Merlier örülhetett a győzelemnek. A mezőny hajrában Juan Sebastian Molánót és Phil Bauhaust előzte meg. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körment színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Szlovákia biztonsági okokból lezárta az Ukrajnával közös határátkelőket, miután orosz dróntámadás érte Kárpátalját. A szlovák pénzügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az intézkedés határozatlan ideig marad érvényben. A hatóságok folyamatos tájékoztatást adnak a lakosságnak. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapássorozatot, több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Több mint 4500-an jelentkeztek Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szél sebességét és a csapadék mennyiségét méri, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten az Alkotás utcában, a Széll Kálmán tér felé a déli pályaudvarnál, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az M0-ás autó déli szektorán a Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös irányába baleset történt. A 18-as kilométernél a sávzárás megszűnt, de még mindig 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, holnap napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás, amit most egy részeredménnyel folytatunk a Honvéd BVSC férfi vízilabda OB1 elődöntőjében. A Honvéd a harmadik negyed végén 11-9-re vezet a BVSC ellen. Ahogy már említettem, az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcállás a 6-3 a Honvéd javára. És röplabdával megyünk tovább, mert hogy a kemény munka és a jó közeg kialakítása is cél a magyar női röplabda válogatottnál, amely a világbajnoki részvétel kiharcolása érdekében az Európa Liga és az Európa Bajnokság mellett a jövő héten Mariborban a MEFSA tornán is részt vesz. Ma a csapat sajtónyilvános edzést tartott, ott beszélgetett Szabó Bence a játékosokkal, először következzék Butor Anna.
3: Vasasban töltötted az elmúlt egy évet, és egyből így mondhatjuk azt, hogy egy év után itt vagy a válogatottban is, ami gondolom azért egy eléggé nagy történés a te életedben. Milyen volt számodra ez a szezon, és kezdjük ezzel a Vasassal.
4: Hát eleve az, hogy a Vasasban játszhattam ebben a szezonban, nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt, egy gyerekkori álmom volt, hogy én egyszer majd Vasasos mezben fogok játszani. Nagyon jó volt a szezon, mind tapasztalat szempontjából, hogy úgymond előrelépés, ugye extraligában játszottunk. Korábban nem volt extraligás tapasztalatom, szóval úgy érzem, hogy ilyen szinten is léptem egy lépcsőfokot, illetve a csapat is egy hatalmas pozitív élmény volt. Szóval azt is elmondhatom, hogy soha nem voltak ennyire őszinte és tényleg vidám csapattársaim, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magamat minden szempontból. És amikor kaptam játék lehetőséget, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtam vele élni, úgyhogy mindenképpen pozitív volt.
3: Ilyen szempontból a visszacsatolás megvan, hogy tudtál vele élni, hogyha már itt vagy a válogatottban. A magyar kupára vonatkozóan ott azért lehet hiányérzetetek, nem?
4: Lehet, de úgy gondolom, hogy a bajnokságnak a hatodik helye az egy olyan eredmény, ami ezt kárpótolja. Szóval nagyon elégedettek vagyunk így a játékunknak az összképével, és ahogy így csapatként előre tudtunk menetelni, szerintem ez innen kárpótol.
3: Hogyan érkeztél a válogatotthoz? Vannak-e itt ismerősök? Milyen a beilleszkedés?
4: Szerintem a 25 főből azt hiszem talán 4 volt, akivel mégis soha nem találkoztam, úgyhogy
3: hát
4: ez így nagyon pozitív volt, hogy ezzel így nem kellett megbirkózni, nyilván izgalmakkal érkeztem, próbáltam ezt a helyén kezelni, nyilván nagyon-nagyon jó érzés, de tényleg odafigyelek, hogy mentálisan ezek az apróságok, hogy új közeg, új edző, így ne vegye el a fókusz, de amúgy szerintem nagyon jól megy a beilleszkedés, és nagyon jól érzem magam.
3: Milyen volt először pályára lépni, mert ugye tudtommal, hogy a Franciaországban már játszottatok, vagy te nem voltál a csapattal?
4: Nem voltam, igen. Ugye én tartalékként lettem ide is behívva, szóval abszolút azzal a mentalitással érkeztem, hogy amikor lehet, akkor segítség próbálok lenni, szóval ha szükség van rám, akkor itt is szeretnék hasonlóan jól beszállni, mint mondjuk a Vasasban.
3: És akkor ez azt is jelenti, hogy feltétlenül a következő sorozatban a MEFSA kupában sem fogsz, vagy kaphatsz lehetőséget? Vagy ezzel kapcsolatban mi az állásban?
4: Igazából nem tudok semmit ezzel kapcsolatban. Próbálok úgy edzeni, hogy esetleg vigyenek engem a MEFSA kupára, ha pedig nem úgy alakul, akkor azt is pozitívan fogom felfogni, hogy az edzés teljesítményemmel itt segítsek a többieknek, és az edzők is elégedettek legyenek. Hogyha úgy hozza az élet, akkor nagyon szívesen megyek, és majd próbálok élni a lehetőséggel, ha pedig nem, akkor pedig otthon mindenféleképpen folytatom majd a felkészülést.
3: És mondtad, hogy itt álmod vált azzal való, hogy a Vasasban tudtál már játszani. Milyen álmaid vannak még, amilyen röplabdát illeti?
4: Hát ez volt a másik, hogy majd a magyar címeres mezt is magamról öltestem, már az utánpótlás válogatott is nagy álom volt nekem, úgyhogy annak is nagyon örülök, hogy ott is volt lehetőségem bizonyítani, de mindenféleképpen az, hogy esetleg majd a közeljövőben a magyar felnőtt válogatottnak is egy meghatározó tagja legyek.
2: Butor Anna után pedig következzék Orosz Bianca.
3: Milyen érzés először a válogatottal? Úgy tudom, hogy ugye már volt is mérkőzésetek Franciaországban, úgyhogy mérkőzésen is túl vagy úgymond a bemutatkozáson, hát a tét találkozó az még vár magára, de milyen érzés itt lenni?
5: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon tehetséges fiatalokkal vagyunk itt az edzőtáborban, és nagyon örülök, hogy Franciaországban is kaptam lehetőséget pályára lépni. Remélem, jól teljesítettem, és várjuk a következő MEFSA tornát, és ott is szeretnék minél jobban teljesíteni.
3: Adott visszajelzés a kapitány? Vagy milyen volt a visszacsatolás az első mérkőzéseiddel kapcsolatban?
5: Igen, megnéztük a mérkőzéseket, visszanéztük videózáson, van mind még fejleszteni, taktikailag és technikailag, de úgy gondolom, hogy ezeket a kis hibákat, hogyha kijavítjuk, akkor még hatékonyabbak tudunk lenni.
3: Egy év alatt azért sok minden történt veled. Ugye Békés Csabára kerültél, és most már válogatottba kerültél. Most így ezt az egy évet, ha így összefoglalva nézed, akkor ez egy ilyen sikersztori?
5: Igen, abszolút úgy gondolom, hogy ez az év nagyon meghatározó volt számomra. Örülök, hogy a Békés Csabán is már kezdőként tudtam a pályára lépni, illetve hogy a Magyar Kupában aranyérmet tudtunk szerezni, a bajnokságban pedig bronzérmet. Nagyon örültem neki, hogy ezt mind elértük együtt a csapattal, és az még csak havatortán, hogy meghívást kaptam a válogatottba, úgyhogy remélem, hogy itt is hely tudok állni.
3: Egyébként, hogyha így a Békés Csabai szezon nézzük, akkor nyilván az egy eléggé nagy dolog, hogy a Vasast le tudta győzni az együttes. Neked mennyire ment könnyen az a beilleszkedés része, mennyire könnyen tudtál alkalmazkodni a csapathoz?
5: Nem győztük le a Vasast.
3: Igen, nem a Vasas nyert, ezt akartam kifejezni.
5: Igen, igen. Úgy gondolom, hogy a szezon második felétől kezdtünk inkább jobban összecsiszolódni. Az első fél év egész zökkenőmentes volt, de a munka meghozta a hatását. Szóval, hogy mindent megtettünk, 100%-osan edzettünk, a végére már fegyelmezetten tudtunk játszani, és sokkal összetartóbb volt a csapat a végére, úgyhogy szerintem ez hozta meg a sikert.
3: Elég is sűrű most a program a válogatott előtt, mennyi szerepre számítasz?
5: Hát mindent megteszek annak érdekében, hogy minél többet tudjak szerepelni. Nyilván most a prioritás azon van, hogy minél többet tudjak segíteni a csapatnak, vagy hogy hasznos tudjak lenni edzéseken, és hát majd meglátjuk, hogy mennyire elegendő az én tudásom most.
3: Ritkán adsz interjút?
5: Hát, ha amint lehet, én mindig próbálok elbújni így a tömegben, nem nagyon szeretek interjúzni, mert nem tudom, nem találom a szavakat sokszor, de idén azért egyre több volt olyan, hogy interjúzni kellett, de ha lehet, akkor inkább nem.
3: Milyen célja lehet a válogatottnak, akár itt a Memza kupában, vagy majd, hogy előbbre tekintünk, még Európa Liga, illetve Európa Bajnokság is lesz?
5: Hát minél jobban szeretnénk szerepelni, ugye ez a legfontosabb, hogy minél több pontot össze tudjunk szedni, az, hogy akár kijuthassunk a világbajnokságra. Úgyhogy mindent megteszünk, és meglátjuk, hogy miként tudunk szerepelni. Szerintem nagyon jó esélyeink vannak, nagyon jó kis csapat állt össze, és nagyon erősek tudunk lenni együtt.
2: Maradunk még a női röplabdánál, a válogatott tehát jövő héten Mariborban a MEPSA kupán vesz részt. Megszólal most Szedmák Réka és a riporter Bobák Róbert.
6: Javában tart a munka a magyar női röplabda válogatottnál, egy kicsit betekintést nyerünk, hogy dolgoztok. Mosolygós arcokat látunk, de itt már azért kőkemény munka folyik egy hosszú klubszezon után. Hogy vagytok, mi a helyzet, és egy nagyon intenzív nyár előtt vagyunk. Most ebben a pillanatban hogy érzitek magatokat?
7: Jól vagyunk, köszönjük szépen, igen, mosolygósak vagyunk, kicsit fáradtak. Most a hétvégén volt egy napszünetünk, akkor tudtunk egy kicsit töltődni. Már hátunk mögött van egy franciaországi túra, úgyhogy vannak már kilométerek a lábakban. De ez nem probléma, nekünk nem akadály, és nyomjuk tovább a felkészülést, hiszen a célok adottak.
6: Adottak a célok, adottak a versenyek, és ha minden sorban nézünk, akkor lesz egy MEVZA torna, ez az első feladat, és éppen emiatt már magas hőfokon kell az edzéseket is végezni. Mennyire fontos az épülés majd az Európa-bajnokságra, vagy pedig már teljesíteni és eredményt kell hozni, hogy érzed?
7: Fontos az épülés, azt gondolom, hogy ott nagyon nehéz mérkőzések várnak majd ránk, de elsősorban most az első feladatokra koncentrálunk. Ahogy mondtad, a MEVZA torna egy nagyon fontos állomása az idei nyárnak, hiszen komoly pontokat lehet szerezni, ranglista pontokat, ami a jövő évi világbajnoksági kvalifikációhoz nagyon sokat tud számítani. Utána pedig az Euroligán hasonló céljaink vannak, szeretnénk ott lenni a döntőben.
6: Milyen lesz most ez az Euroliga vagy Európa Liga, hiszen ez is ugye átváltozott, sokkal fontosabbak lehetnek ezek a mérkőzések. Három helyszínen biztos, hogy szerepelni fogtok.
7: Igen, nagyon érdekes lesz ez a lebonyolítás, még mi se tudjuk igazán, hogy hova tegyük az egészet, hiszen több olyan csapat van, akinek relatív könnyebb sorsolása van, és ezért nagy kérdőjelek vannak még bennünk, hogy kik lesznek ott az első négyben, akik majd az elődöntőben ugye megküzdhetnek egymással, de nem titkolt célunk, hogy mi is szeretnénk ott lenni.
6: Bő a keret, mit tudsz mondani a csapatról? Nyilván mindenki ismer mindenkit, de milyen ez a keret most, hiszen látunk nagyon fiatalokat, látunk tapasztaltabb játékosokat, és valahogy ennek lehet, hogy így kellene kinézni, de belülről milyen?
7: Szerintem ez egy nagyon szerethető csapat lesz a szurkolóknak is, mi is nagyon szeretjük egymást, tényleg nagyon jó a hangulat itt az edzőtáborban. Az edzéseken is, és azon kívül a pihenő időszakban is nagyon sok időt töltünk együtt, úgyhogy szerintem tényleg egy nagyon jó kis csapat alakul. Most azt tudom elmondani, hogy a fiatalok nagyon jól beilleszkedtek a hiányzó pozíciókra, ahol eddig esetleg ugye mások szerepeltek korábban, viszont tényleg felvették a kesztyűt, és készen állnak a megmérettetésekre.
6: És csak zárásként ez a személyedet is érinti, de a többi légióst is, akik valamit hazahoznak majd a magyar válogatotthoz abból a tapasztalatból, amit a klubjukban tapasztaltak. Te mennyivel vagy jobb, erősebb, mint mondjuk pár évvel ezelőtt ilyenkor, hiszen mögötted van egy fontos külföldi szezon?
7: Nagyon sokat tapasztaltam, ez nem feltétlenül mindig pozitív. Nyilván fáradtak is vagyunk, nagyon sok utazás volt nekem az előző szezonban, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tudtam én is fejlődni. Sok kemény mérkőzést játszottam, úgyhogy bízom benne, hogy ezt majd az itteni mérkőzéseken is tudom kamatoztatni.
2: Szedmák Rékát hallottuk, röplabda után pedig vízilabda legalábbis egy részeredmény erejéig, ami a bajnoki elődöntőt illeti. A Honvéd a negyedik percében 12-11-re vezet a BVSC ellen. Amennyiben a Honvéd megnyeri ezt a találkozót, akkor bejut a döntőbe, akkor ugyanis lezárul az elődöntős párharc. Vannak részeredmények a férfi kosárlabda bajnokságban is, mégpedig az alsóházi rájátszásból. Ezek félidei eredmények: Oroszlány Körment 66-40, Szeged Kecskemét 33-29 és Zete NK Pécs 45-37. Az ötödik helyért ma is rendeznek, illetve ma rendeznek az ötödik helyért is egy találkozót. A budapesti Honvéd majd az Albafehérvárt fogadja 19 órától. Itt az egyik fél második sikereig tartó párharcában az Albafehérvár vezet. A körkapcsolást pedig hamarosan majd kézilabdával folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Ez itt a körkapcsolás, a mikrofonnál Berelmese, kézilabdával folytatjuk, és megkezdjük a ráhangolódást a magyar-szerb párharcra, ami ugye a világbajnoki selejtezőben vár ránk, és amely holnap kezdődik, és amelyik csapat nyer, kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szerbek szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapić Szilágyi Dórának nyilatkozott arról, hogy mit vár ettől a két meccstől.
3: Játszottál már a magyarok ellen tavaly, Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Arról milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről? Ugye az egy barátságos mérkőzés volt, ez viszont tétmeccs lesz. Van rólad egyébként egy, vagy arról a mérkőzésről egy emlékezetes jelenet, amelynek te főszereplője voltál, egy fair play díjas gyanús jelenet is, amikor sokan azt hitték, hogy Bánhidi Bence fejbe dobott téged, de te jelezted, hogy nem így van, ugye korábbi csapattársad. Milyen tapasztalataid vannak a magyarokról?
4: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre is. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most igen, nyilván más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is, szóval készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
3: Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
4: Igen, igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem a nem is tudom hány évesen, de az utánpótlásban voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
3: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még mondjuk csapattársaid voltak ezen az összetartáson?
4: Persze, voltam a Palasis Kristoffal, ő még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es osztály, korosztály, őket ismerem.
3: Hát akkor gondolom le is adtad a drótot egyébként a szerbeknek, hogy kire hogy kell figyelni, de nyilván azért videóztok is, tehát nagyon sok zsákban macska nincsen. Az hogy dőlt el, hogy aztán végül szerb válogatott lettél?
4: Hát amikor a szerbek megtudták, hogy én Szegeden játszok, meg hogy a magyar válogatottan megyek, meghívtak egy összetartásra, utána meg nyáron a felnőtt válogatottal is, és akkor én elmentem, megpróbáltam, jó volt a közösség, jó volt a hangulat, tetszett minden, ami ott folyt, és akkor úgy döntöttem, hogy a szerbekkel fogok majd játszani.
3: És hát akkor most a magyarok ellen hogy készültök egyébként erre a párharcra? Mit gyakoroltak az edzéseken most?
4: Nagyon keményen készülünk, szerintem ez a kettő mérkőzés az utóbbi időben, az utóbbi években a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk, hogy nincs sok időnk, két hónapja volt egy hetünk, meg két mérkőzésünk a litvánok ellen, meg most is van egy hetünk. Próbálunk minél jobban felkészülni, nagyon motiváltak vagyunk, nagyon keményen edzünk, segítünk egymásnak. Ugye az új válogatott edző is ad nekünk új ötleteket, új taktikát, és nagyon keményen készülünk.
3: Ugye az új válogatott edző Raúl González szövetségi kapitány, aki tavaly július óta irányítja a válogatottat. Akik követik a kézilabdát, azok a Paris Saint-Germainből ismerhetik, hiszen a hosszú időn keresztül ott foglalt el a vezetőedzői posztot. Milyen edző, mit hozott a szerb válogatottba?
4: Mindannyian tudjuk, hogy világklasszis edző, még a Várdárral is BL-t nyert, sokáig volt Párizsban, és sikereket ért el. Szerintem nagyon jól látni, hogy egy ilyen világklasszis edző alatt tudunk edzeni, meg készülni. Nagyon sokat tud, meg ugye ez a spanyol iskola, amit még a Pásztorral is láttam Szegeden, ismerős, meg szinte mindenkinek is, szóval nekünk nagyon remek, hogy szövetségi kapitány.
3: Nehéz egyébként ezt a spanyol stílust megszokni, ahogy te is említetted, neked már nem volt ismeretlen, hiszen Juan Carlos Pásztor, aki 10 éven keresztül a szegediek kispadján ült, és volt a te vezetőedződ is, számodra már általán nem volt ismeretlen, de tulajdonképpen mi ez a spanyol iskola? Hogy kell ezt elképzelni?
4: Mivel kapus vagyok, nem ez a fő célpontom, hogy én ismerem a taktikát, de látszik is az eredményeken, hogy az a spanyol iskola az eredményeket hoz. Látjuk Juan Carlos Pásztor, talán Dusebáev, meg a spanyol edzők, a spanyol válogatott is nagyon sikeres, meg most a Csema is a magyar válogatottban is komoly eredményeket hoz. Biztos, hogy nagyon jó, és látszik is, hogy az eredményeken mindenki bízik ebbe a rendszerbe, ami szerintem a legfontosabb. Úgy könnyebb játszani, hogyha mindenki bízik egymásba.
3: Kapusposzton hogyan lehet érvényesülni ilyen szintű kaposok mellett, ugye? Dejan Milosavljevet, a Füksze Berlin kapusát, a Veszprém szurkolók most nem biztos, hogy túl kellemes emlékekhez kötik, hiszen múlt héten a Veszprém a Füksze Berlin ellen esett ki a Bajnokok Ligájából, viszont például, hogyha már ellentétben állítjuk a két másik kapust, akkor Vladimir Cupara megokozhatott kellemes emlékeket Veszprémben, hiszen ott játszott. Milyen az ő posztásuknak lenni, és hogyan lehet mellettük érvényesülni?
4: Én nem nagyon ismertem egyiket se. Cuparát igen, mivel a Veszprémben játszott, de most decemberben először edzettem a Cuparával, meg a Milosavljevvel. Nagyon-nagyon kellemes volt, mert nagyon sokat segítenek. Két világklasszis kapus, és nagyon jó érzés látni, hogy ők segítenek nekem, és próbálnak dolgokat tanítani. Két különböző fajta kapus szerintem, és nyilván én fiatalabb vagyok, ide kell jönnöm és teljesíteni, minden edzésen a 100%-omat adni, megköszönni minden lehetőséget, amit kapok az edzőtől, meg a kapus edzőtől.
3: Melyikük milyen stílus, és melyik az, amelyik stílus hozzád közelebb áll?
4: Ha valakihez kellene hasonlítanom magam, inkább a Cuparához, de nem is a védési stílus, hanem ahogy ünnepli a védéseket, ahogy bíztatja a többieket, beszél, hangot ad a csapatnak. Milosavljev, ugye látjuk mindannyian, hogy mozog a kapuban, milyen érdekes stílusa van.
3: Azt tanulható szerinted az ő stílusa?
4: Ugye neki sok ideig a Perić volt a kapus edzője, ő világklasszis kapus volt annak idejében, és ő a Várdárban és a Berlinben is vele volt, meg van. Szerintem, hogyha vele edzenék, akkor biztos, hogy könnyebb lenne ezt a stílust tanulni, de 100%-osan nem egyszerű, mert akkor mindenki, aki vele dolgozna, az világklasszis kapus lenne.
3: Mi az, amit tanultál eddig tőlük? Tudsz-e már ilyet mondani?
4: Mindig mondják, hogy nyugodt legyek, ne izguljak, de hogy mindig 100%-osan álljak a kapuban, minden labdához a 100%-omat adjam. Nem vagyok 18 éves, hogy most engem tanítani kell, de nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek, az biztos.
3: És akkor térjünk rá a magyarok elleni mérkőzésre. Mit tartasz egyébként a magyar csapatban a legnagyobb kihívásnak?
4: Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
3: Szerinted a szerbek miben lehetnek jobbak, mint a magyarok?
4: Mi például, nem tudom a magyaroknál hogy van, de mi pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, mindig tartjuk egymással a kapcsolatot, a közösség az nagyon jó, hiszünk egymásban, nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, szerintem a szerbek mindig is ilyenek voltak, harcosak, szívüket, lelküket ott hagyják a pályán, és ez nagyon fontos lehet ezen a két mérkőzésen.
3: És a játékban, a pályán?
4: Ugye sajnos Lázár Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmitől.
3: Az, hogy Lázár Kukic kiesett, ugye, azt tudjuk, hiszen Lázár Kukic a szegediek játékosa válsérülés miatt, sajnos súlyos válsérülés miatt kiesett, hiszen műteni is kell. Hogyan lehet őt pótolni szerinted? Tudom, hogy te kapus vagy, és, de most veled beszélek, tehát hogy rajtad keresztül tudom ezt megkérdezni, hogy a mezőnyben ugye őt hogy lehet pótolni, mit látsz? Meg nyilván amennyit elárulhatsz belőle természetesen. Tehát, hogy itt most ilyen nagy szerb titkokról nem fogom lerántani a lepet, és nem is akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, csak hogy az ő hiányát hogyan próbáljátok pótolni.
4: 100%-osan biztos, hogy nem lehet pótolni, mert világklasszis is, és nagyon jó játékos, de vannak más játékosok, akik készen állnak erre. Stefan Dodic most a Veszprémben játszik, és nagyon jól játszik, megmutatta.
3: Jó formában is van, igen.
4: Igen, megmutatta az Európa-bajnokságon is, hogy készen áll ezekre a nagy meccsekre. Nem fogunk itt sírni, meg panaszkodni. Sportban normális, hogy valaki lesérül, és ehhez alkalmazkodni is kell. Ahogy mondtam, a szívüket ott fogjuk adni a pályán, bárki is játszik, és úgy fogunk hozzáállni a meccshez.
3: Szerinted mi fog dönteni ezen a párharcon? Ugye az mindig érdekes, amikor nem 60 percen, hanem 120 perc után dől majd el az, hogy tulajdonképpen ugye az a tétje ennek a párharcnak, hogy ki jut ki Németországba a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
4: Szerintem ez az első mérkőzés nagyon fontos lesz, mert ugye itt Nice-nek nagyon nagy csarnoka van, tele lesz, már minden jegyet elfogyott.
3: Igen.
4: Biztos, hogy a csarnok meg a szurkolók nagyon segíteni fognak nekünk, ezt nagyon ki kell használnunk, hogy minél nagyobb előnnyel menjünk Veszprémbe, és majd meccs után meglátjuk, milyen a helyzet, és úgy készülünk tovább a visszavágóra.
3: És ugye azért híresen nagy hangulat szokott lenni Szerbia-Magyarország mérkőzéseken. A Szerb Szövetség honlapja szerint akkor az érdeklődés az első meccsre, és ugye azt is az előbb említetted, hogy már minden jegyelkelt, a csarnok előtt óriás kivetítőn nézheti majd ott a helyszínen az a meccset, aki nem tudott jegyet szerezni, tehát már nem csak a csarnokban, hanem már a belépésnél szerintem ott azért lesz egy erődemonstráció és nagy hangulat. Mit tud okozni egyébként? Milyen lelkiállapotot tud okozni egy ilyen hangulat, amit a szurkolók teremtenek?
4: Ez nagyon-nagyon fontos a kézilabdának is, hogy ennyi ember érdeklődik a meccs iránt. Nagyon fontos a jövőre nézve is, a jövőben, amikor ilyen fontos mérkőzések vannak, ugyanúgy legyen közösség, legyenek szurkolók, és segítsenek nekünk. Mindannyian a csapatban beszéltünk, hogy tudjuk, hogy jönnek az emberek, és ezt minél jobban ki kell használni, és szerintem ez kulcsfontosságú lesz.
2: Holnap tehát 18 órától Szerbia-Magyarország férfi kézilabda világbajnoki selejtező, a visszavágót majd vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben játsza a két csapat. Mindkét találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A világbajnoki selejtezőben pedig ma is rendeznek 5 mérkőzést, férfi kézilabda természetesen továbbra is. 4 mérkőzés már el is kezdődött, a második félidő második felében járunk, Ausztria-Lengyelország 17-19 és Norvégia-Törökország 34-28. Fél időben talán némileg meglepetés Görögország-Hollandia 14-12, és az első fél idő 7. percében Svájc-Olaszország 4-6. Véget ért a férfi vízilabda OB1-ben az elődöntőben a Honvéd BVSC találkozó. A Honvéd egy góllal 13-12-re nyert a BVSC ellen, mindez pedig azt jelenti, hogy megnyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. A Honvéd majd ott a Ferencvárossal találkozik. Hamarosan a körkapcsolást kosárlabdával folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: NBA-vel, azaz az észak-amerikai kosárlabda bajnokság rájátszásával folytatjuk. A nyugati konferenciában már eldőlt az egyik párharc, az Oklahoma City Thunder söpréssel búcsúztatta a Lakerst, miközben egyre többen találgatják, hogy vajon utoljára láttuk-e a pályán LeBron James-t. Keleten pedig a New York Knicks már szintén tovább jutott, ugyanakkor a Spurs Timberwolves és a Cavaliers Detroit párharca még mindig nyitott. A rájátszás legfontosabb történéseit vesszük végig Zsivera Gáborral, a Sport TV kosárlabda szakkommentátorával, a riporter Jó András.
2: A playoff most minden fronton sztorikat gyárt. A Los Angeles Lakers kiesése, LeBron James jövője, Luka Doncic sérülése, a feltámadó San Antonio Spurs, a karaktert mutató Cleveland Cavaliers és a fizikális New York Knicks is bőven ad témát. Kezdjük először a Lakers-szel és LeBron James jövőjével. Azt hiszem, ez a legnagyobb sztori. Mennyire volt benne a pakliban, hogy a Lakers ilyen simán búcsúzik?
3: Én azt gondolom, hogy talán az a jó megfogalmazás, hogy nem volt benne a pakliban más, mármint legalábbis ezzel a Luka Doncic nélküli felállással. Összességében azért, hogyha a két csapat meccsapját nézzük meg, akkor pont az a harcmodor, az a fajta fiatalület, szerkezet, ami az OKC-nek van, az várató volt, és semennyire nem fog feküdni a Lakersnek. Szerintem azt is pozitívumként kell kiemelni, hogy volt olyan meccs, illetve voltak olyan részek, amikor azért érdemben meg tudták nehezíteni az OKC dolgát, de összességében, még ha lett volna Luka Doncic ereje teljében ebben a párharcban, mind a négy mérkőzésen, még akkor is szerintem azt lehetett volna mondani, hogy nem meglepetés, hogyha esetleg ki tudja őket söpörni az OKC. És nyilván ez a honnan nézzük, hogy félig üres vagy félig teli van a pohár, azt a pillanatot alapul véve, hogy lesérül Luka Doncic és Austin Reeves, és úgy néz ki, hogy az első körben senki nem lehet közülük számítani, már az önmagában, hogy egy Houstont meg tudtak verni akkor is, hogyha ott is voltak sérülések. Inkább arról kell beszélni, hogy az egész ez mennyire jövőben mutató, akár Luka Doncic karrierjévét és az ő megítélését, meg az ő legacy-t tekintve, akár pedig a valószínűleg 24. szezonját is megkezdő LeBron Jamesnek a fogyó bajnoki ablakait tekintve.
2: Akkor itt most gondolom arra gondolsz, hogy LeBron James jövőre is folytatni fogja. Alapvetően mennyire látszott a playoffban az, hogy LeBron már nem tud minden este egyedül szériát nyerni?
3: Látszani látszott, de a mai NBA már alapból szerintem úgy néz ki, és most nyilván olyan extrém példákat hanyagoljunk, hogy nincs olyan játékos, nem olyan a játék, hogy tudni meccsről meccsre meccseket nyerni. Tehát összességében tehát ami LeBron peak érájában volt az NBA-ben, ahhoz képest nagyon-nagyon nagy változások vannak, ugyanis sokkal fizikálisabb a játék, sokkal fizikálisabb kosárlabdát hagynak akár már az alapszakaszban is a játékvezetők, és az edzők is, hogy mondjam, több olyan megoldásra rájöttek, amire korábban nem is alkalmazzák is őket, és nem arról beszélek, hogy egy csapat naprendszer csapat, mondjuk mint Luka Doncic körül volt éveken keresztül a Dallas Mavericks, tehát ez nem a rendszerről beszélek, hanem arról, hogy tényleg egy játékos legyen, aki támadás milyen szinten meghatározó, és akkor sem, hogyha vannak Nikola Jokicsok, meg Shai Gilgeous-Alexanderek a ligában, de lényegében véve szerintem azt leszámítva, hogy LeBronnál tényleg azért ebben a párharcban már látszottak a fáradtság jelei, sokkal inkább arról kell beszélni, hogy az ember ennyi idősen 23 pontot, 6 lapattanút, 6 gólpaszt átlagolt a playoffban, amikor kellett, elő tudott lépni. Nyilván nem ez volt a forgatókönyv a Lakersnél, hanem az, hogy ez a csapat Luka csapata, és neki kell vinni a hátán, és mellette második, inkább harmadik opcióként James sokkal kisebb terhet kell, hogy vigyen, illetve sokkal kisebb védekezés kell, hogy rá koncentrálódjon személy szerint, és ebből tudja megdobni a kis pontjait, meg a szervezőjátékát hozni. Szerintem a csoda kategória az, ami James-szel kapcsolatban látunk, meg láttunk ebben a rájátszásban is.
2: Ami az OKC-t illeti, Shai Gilgeous-Alexander vezérletével abszolút szerintem egy bajnok esélyes csapatról beszélhetünk, ezt a söprés után is láthatjuk.
3: Nagyon nehéz ellenérvet mondani. Sokat gondolkodom én is, mert innen kell megközelíteni, hogy miért ne lenne bajnok, vagy miért ne lehetne bajnok az OKC, és most hagyjuk Shai Gilgeous-Alexander potenciális sérülését, mert is beszéljünk ilyenekről, de az van, hogy náluk az sem igaz, ami az összes többi csapatnál, hogy mi van, hogyha a második és vagy a harmadik játékosod kidől, lásd Jalen Williams, mert mert akkor sem biztos, hogy baj van. Szerintem egy olyan tényező van, és ez a Wemby faktor, a Wembanyama faktor, ami miatt nem biztos, hogy bajnok lesz ez a csapat. Azért nem véletlen, hogy 6-ból 5-szer megverték őket, 5-ből 4-szer megverték őket az alapszakaszban, illetve ugye a kupában. Mind a két csapat olyan, hogy nehéz lenne ellenük fogadni. Nyilván playoff szinten tapasztaltabb, és ez szól szerintem leginkább az OKC mellett, de nekem kategória is egy tier ebből a szempontból a San Antonio Spurs velük.
2: Na és hogyha már a San Antonio Spurs is szóba került, a Minnesota ellen mi változott meg a széria közben szerinted?
3: Nagyon nehéz a kérdés arra vonatkozóan, hogy azért amikor beszélünk a Minnesotáról, akkor ugye annyi sérülésből visszatérő játékos alakuló rotáció előkapott új emberek, lásd Terencen arra rájátszásra, hogy alapból az a csapat is folyamatosan változásban van. Tehát ők azok az említett Lakers mellett, akik egyébként a leginkább megszenvedték eddig egészségi tényezők miatt, de a védekezésükből kell kiindulni, és szerintem egy nagyon jó jelzés az, amit eddig a Minnesota csinál, akár az első körben a Denver ellen, akár itt most, ékos, aki támadásban világelit. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ebből nem lesz semmi, aztán utána az edző meg a többi játékos védekezésben talál valamit, amivel egészen más szintre tudja emelni a saját játékát. Ez történik a Minnesota Timberwolvesnál, hogy ez lehet-e elég a bajnoki címhez? Hát nézzük meg azt, hogy nekik pályahátrányból kellett volna, és ugye sikerült már kiverni a Denver, pályahátrányból kellene kiverni a San Antonio Spurs-t, pályahátrányból kéne kiverni az OKC-t, és így jutatnának döntőbe. Tehát ez minden idők legnehezebb útja, minden bajnokságot, minden érát idevéve, és összességében ők nem azt mondták Edwards sérülése után, meg DiVincenzo szalagszakadása, vagy Achilles szakadása után, hogy kész passzit, most megadtuk magunkat, és akkor maximum szépen halunk meg, hanem előre menekültek, kitaláltak egy olyan stratégiát, amivel gyakorlatilag irányítani tudtak egy párharcot az előző párharcban, és most ebben a párharcban is. Azért azt mondom, hogy hiába van 3-2, hiába van pályelőny a San Antonio-nál, és nálam is esélyesebbek, de ők már Chris Finch-el és Anthony Edwards-zal meg Rudy Gobert-el többször is bizonyítottak ilyen helyzetben, vagy hasonló helyzetben. Emlékezzünk rá, hogy mondjuk a Denver ellen hogy nyernek párharcot úgy 7. meccsen, hogy fél idejé 20 pontos hátrányban is idegenben tudnak nyerni. Tehát, hogy azért az mondjuk egy elég erős történet volt. A mélység így ebben a felállásban nem biztos, bár most arra már Bosszumú is beépült, visszaépült. Úgyhogy ők vannak összességében állandó változásban, meg hát nyilván nem lehet elmenni Wembanyama kiállításos meccse és eltiltása, nem eltiltása kapcsán. Tehát ott azért az egyik meccs, amit megnyert a Minnesota, ahhoz kellett az, hogy Wemby csak 10 pár percet tudjon játszani, és egy eldurranó, nyakra irányzott könyökös után kiállítsák őt. Szerintem ez is egy olyan momentum, amivel meg ami által csak jobb megúzták. Tudtak utána meccseket nyerni, saját kezükben van a sorsuk, úgyhogy nagyon nagy bravúr lenne a Minnesotától ez, de nem szabad őket leírni még 2-3-nál sem.
2: Ugye a Cleveland nagyon nehéz párharcban van a Pistons ellen. Mit mutat meg róluk ez a széria? Vagy akár kérdezni úgy, hogy Harden és a centerek szerepe sokat változott a meccsapokon. Szerinted hol dőlhet el ez a párharc?
3: Itt azért összességében szerintem beszélni kell arról, hogy a párharc előtt ki volt esélyesebb, és miért, és hogyan is azóta, amit láttunk. Na most ugye speciális a Cleveland, mert ugye minden meccsét nyerte hazai pályán is, mindegyiket elvesztette idegenben. A Detroitnak volt egy nagyon jó szériája, ami összekötötte ugye az első két kört, 1-3-ról fordítottak, utána megnyerték az első két meccset. No, én azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan kijelenthető volt, hogy hiába van pályahátrányban a Cleveland, ő az esélyese ennek a párharcnak. Talentum, playoff tapasztalat, edző személye, szerkezet, mélység, nagyon sok mindent el lehetne, sok mindent el lehetne mondani erről, viszont ott van a James Harden faktor. A James Harden faktorról kell beszélni, mert igazából a többi dolog az nem feltétlenül változó. James Hardennek már megint jó pár olyan meccse volt a playoffban, hogy több eladott labdája volt, mint bedobott mezőnykosara. Ez az ő szintjén. Ebben a csapatban, ahol azért Mitchell miatt, meg a többiek miatt sokkal inkább le van már véve róla a nyomás, megmagyarázhatatlan, értetetlen, meg még mondhatnék rá jó pár jelzőt. Ha James Harden képes mentálisan feljebb lépni, jobb döntés, jobb százalékkal dobni, kevesebb adott labdát hozni, akkor máshova kerül ennek a Clevelandnek a maximumja vagy a plafonja. Én azt mondom és azt gondolom, hogy van realitása annak, hogy akár kettőből kettőt nyerjen innen a Cleveland, és tovább menjen 4-2-re. Tehát nálam annak ellenére is, hogy úgymond még mindig pályahátrányban vannak ők a párharc esélyesei, és akkor azért nyilván beszélni kell a Detroitról és abból az aspektusból, hogy nagyon jó szerkezetük van, sok dolgot tudnak, de ha a playoff kompatibilitásról beszélünk, akkor egész egyszerűen egyrésztről az összdobó erő nem feltétlenül van meg ebben a csapatban, az edzőnek azért látszik a Magic elleni elsőkörös párharc, hogy azért még van mit tanulni a playoff kosárlabdáról, ami az ellenfélnél már azért talán sokkal inkább megvan, és összességében azért nem feltétlen az a játékos, amilyen hype-ot kapott az alapszakaszban. Tehát tőle akár játéki intelligencia hiány, akár képzettségbeli hiány miatt nem feltétlenül lehet várni többet. Ők azért szépen elgőzdögetnek, hogy Jared Allenékkel. Említetted a Cleveland magas embereit, nézd, szerintem ott is beleesünk abból, az nyilván világszinten beleesés, hogy túl sokat várunk, hogy vártunk Mobley-tól támadó oldalon, tehát összességében, ahol van két ilyen labdaigényes hátvéd, ahol azért van egy zsöretelen, akivel néha-néha lehet valamilyen szinten ilyen szervezőcenteres átfolyatós játékot játszani, ott nem fér bele az, hogy annyi labdát használjon el, legyenek egy-egyei, nála inkább az, hogy a kinti dobással mennyire tudja nyitni a spacinget, mennyire stabilan tudja ezeket bedobogatni, és nyilván maga az erőenergia, amit beletesz a meccsek támadó oldalon, támadó lepattanózásban, ezek meghatározóak, tehát szerintem egy nagyon rossz perspektívába került Mobley, itt volt olyan szakértő, akinek hetedik volt a játékos listáján a szezon előtt, ez szerintem minden idők egyik, hanem legnagyobb túlértékelése egy játékosnak, és mondom ezt úgy, hogy szeretem a srácot, csak összességében azért, mert ő fiatal, meg évvédője volt, meg nagyon-nagyon jól néz ki, nem biztos, hogy ebben a csapat szerkezetben bármilyen esély van arra, hogy ő meghatározó támadó játékos legyen. Tehát a magasakkal szerintem pontosan az történik a Clevelandnél, ami várató volt, meg ami történt eddig is, hogy hullámzanak. Hol van nekik nagyobb tér, hol nincs nagyobb tér, de ők elsősorban a többiek labdáiból, meg a szemétből élnek.
2: Ugye a Knicks már továbbított, ugye a 76ers-t ütötte ki 4-0-ra, és nem lehet volna egyértelmű, hogy akkor az OKC majd a Spurs, Minnesota Timberwolves továbbjutó erre fog majd várni, míg ugye a Detroit-Cleveland párharc győztese majd a Knicks-el fog játszani, és akkor itt a New York Knicks egy kis pici kitérő, Jalen Brunson most már abszolút superstar kategóriának számít?
3: Szerintem igen. Egyébként azt gondolom, hogy ő eddig is inkább az alul értékelt játékosok közé tartozott, pusztán azért, mert akár a karaktere, akár a kinézete az nem feltétlenül, vagy bocsánat, akár a játékának a kinézete nem feltétlenül haj az a modernkori szupersztárokra látható.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Újabb két érmet szereztek a magyarok a tekvándó Európa-bajnokságon. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Holnap már többfelé lehet eső. Jó estét kívánok, jönnek a részletek!
0: Sporthírek.
2: Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok Müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és háromszoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovic vezette Crvena zvezda lecsapna a Ferencváros

0: meghatározó labdarúgójára, Mohamed Aboufanira. A Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Aboufani szerződése jövő nyáron járna le a Fratinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez. Azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 asszisztot jegyzett a klub színeiben. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy síkúton, viszonylag ártalmatlan helyzetben, a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakciót indított be. A Gyula és Békés Csaba közötti első etap végén a korábbi Európa-bajnok sprinter Tim Merlier örülhetett a győzelemnek. A mezőny hajrában Juan Sebastián Molánót és Phil Bauhaust előzte meg. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körment színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A magyar kormány mélységesen elítéli az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen, közölte a miniszterelnök az első kormányülés közben tartott sajtótájékoztatóján, Ópusztaszeren. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvát és környező településeket is érintették a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készen létet kértek a lakosságtól. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Még ma kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a magyar közlönyben, közölte a miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. A statutum rendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. Magyar Péter azt is elmondta, a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel holnap lesz. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleges kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt Budapesten a Tököli úton befelé az Amerikai út után, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös felé vezető oldalon, Nagy Tétény térségében kigyulladt egy autó a leálló sávban. A 10-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulás, torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, holnap napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Ez a körkapcsolás a mikrofonnál. Bera Emese, ígértem, hogy kerékpárral folytatjuk, mert hogy ma megkezdődött a magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie. Az első szakaszon Gyula és Békés Csaba között 143 kilométert teljesítettek a versenyzők, de minden további részlet a helyszínről Kreisz Bálintól.
4: A belga Tim Merlier zárt az élen a magyar kerékpáros körverseny nyitónapján. Az előzetes várakozásoknak megfelelően sprintbefutóval ért véget a 47. Tour de Hongrie első szakasza, amely Gyuláról indult, a befutó pedig Békés Csabán volt. A magyar sportkedvelők számára talán nem meglepő, hogy az Alföld tájain kifejezetten sík szakaszokkal találkozik a mezőny, de még ehhez képest is párját ritkító volt a mai etap, hiszen 143 km alatt mindössze 109 méternyi szintkülönbséget tettek meg a kerékpárosok. A körverseny felvezető része már tegnap a csapat bemutatóval elkezdődött, a gyulai vár előtt rengeteg szurkoló köszöntötte a kiváló sportolókat. Ma szintén a történelmi műemlék elől indult el a verseny hivatalos rajtja, és a távrövidsége miatt sokan már az elején szökéssel próbálkoztak. Nagyjából 15 km után volt egy komolyabb bukás, amelyben a 15 magyar közül hárman is érintettek voltak. Végül két lidőtrekkes tudott ellépni a mezőnytől, Matthias Norsgaard és Christian Ekholm segítette egymást. Előnyük nem nagyon tudott két perc fölé nőni, érezhető volt, hogy a végén sprintbefutó lesz. 35 kilométerrel a vége előtt, ahogy nőtt a tempó, ismét többen földre kerültek, itt egy honfitársunk sem került bajba. A két fős elmenést bő 10 kilométerrel a cél előtt utolérték, így a Békés Csabai befutót teljesen együtt kezdte el a mezőny. Az utolsó két kilométer szinte teljesen egyenes volt, mindössze egy kanyar volt a végén 400 méterrel a cél előtt. A hajrában a Sudák Quickstep versenyzője Tim Merlier elképesztő magabiztossággal nyert Juan Sebastián Molano előtt, a harmadik Phil Bauhaus lett. A belga versenyző ezzel az összetettet is vezeti, övé lesz holnap a sárga trikó. A legjobb magyarnak járó fehér mez Kárpáti Bálint viselheti majd, aki 10. helyen zárta a szakaszt. Holnap jön az idei kiírás leghosszabb szakasza, Szarvas és Paks között 206 kilométert és egy szinte teljesen sík etapot teljesítenek a kerékpárosok, rajt 13 órakor.
3: Kárpáti Bálint lett tehát a legjobb magyar versenyző, a 10. helyen végzett, így övé a fehér trikó, és most meghallgathatjuk, hogy mit nyilatkozott Márhegyi Benyáminnak.
5: Bálint egy 10. helyen kezdte ezt a Tour de Hongrie-t. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogy hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
6: Hát igen, éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Úgyhogy igazából most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnöm top 10-be. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg ez eddigi legjobb eredményem szerintem.
5: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, néha egyébként elment a közvetítés, tehát így nem is lehetett látni, nem tudom, 5-4-3 kilométerrel végelőtt, hogy mi volt, de ugye a trekkes támadást már lehetett látni. Mi volt igazából a taktikád itt az utolsó kilométerre? Ugye a szakasz során azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
6: Igen, hát az volt a taktika, hogy nyilván megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, ugye elment ez a két fős elmenés. Utána meg mindenki tartalékolt, és minél kevésbé elhasználni az energiákat, és hát utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és hát nem tudtak már utána igazából ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így igazából megértem.
5: Mennyire nehéz, ugye egy nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig, mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
6: Hát igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni, és hát a World Tour-osokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek igazából, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
5: És még a végére annyit, hogy önbizalom szempontjából mit jelent neked ez, nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek, mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy van fejben, számodra mit jelent ez itt, akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval ez önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
6: Hát igen, a sprintben nagyon, nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri, és hát szerintem elég jó az önbizalmam, úgyhogy remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
3: Visszatérünk most Krejsz Bálinthoz, akitől hallhattuk a tudósítást, de nem csak az első szakaszon, hanem már jó pár órával a rajt előtt is dolgozott, és több, egészen pontosan 3 interjút is készített a Cofidis csapat tagjaival. Ez az istálló most először vesz részt a Tour de Hongrie-n. Először hallgassuk meg a csapat sportigazgatóját, Roberto Damianit.
7: So we are close to the start of the Tour de Hongrie.
8: Közel vagyunk a 2026-os Tour de Hongrie rajtjához. Mik az első benyomásai itt Magyarországon? Milyen volt a közönség a csapat bemutatón?
9: Yes, yes, very well.
10: Ismerem Magyarországot, mert több évtizeddel ezelőtt Bodorgi Lászlónak köszönhetően már jártam itt. Igazából nem lepődtem meg a körülményeken, tudtam, hogy jó a szervezés, és hogy sok ember szívélyesen üdvözöl minket. Boldog vagyok, hogy ezúttal itt lehetek a Tour de Hongrie-n.
7: If you mentioned László Bodrogi, he was one of the first Hungarian riders in the highest level.
8: Hogyha már említette Bodrogi Lászlót, ő volt az egyik első magyar kerékpáros, aki a legmagasabb szinten tekert. Milyen volt a viszonyuk? Tudom, hogy régen dolgoztak együtt, de akár a mai napig is beszélnek, vagy ez szigorú munkakapcsolat volt?
9: We worked together, me sport director and László rider.
10: Én voltam akkoriban a sportigazgató ott, ahol ő is tekert. Érdekes időszak volt. Emlékszem arra is, amikor megnyertük az időfutam országos bajnokságot. Az egyik legkedvesebb emlékem, amikor világbajnoki bronzérmet szerzett az időfutam mezőnyben Plouay-ban, Franciaországban. Akkoriban volt olyan is, hogy másfél hónapot együtt töltöttünk, én, László és a szerelők. Azért, hogy minél jobb eredményeink legyenek, így talán mondhatjuk, hogy baráti viszonyunk lett. Azóta ritkán találkozunk, de amikor ez megtörténik, akkor jó hangulatban beszélgetünk.
7: Your work in this industry for quite a long time.
8: Már régóta ebben a szakmában dolgozik. Az elmúlt évtizedekben hogyan változott a sportág, és milyen az újdonságokhoz alkalmazkodni?
9: The sport changed, but changed a lot the cycling.
10: A sport sokat változott, és a kerékpározás is sok mindenben átalakult. Az elmúlt 20 évben a sebesség kulcsfontosságúvá vált egy olyan technikai sportágban, mint a kerékpározás. De a technikai részleteket is ki lehetne emelni. A biciklik, a kerekek, a különböző alkatrészek is sokat formálódtak. Ez még nem minden. Erőforrásban is sok minden változott. A csapatok és a versenyzők mentalitása is. Ehhez sportigazgatóként is alkalmazkodni kell. 20 évvel ezelőtt nagyjából 40-50 fős kiszolgáló személyzet segítette a sportolókat, most a Cofidisnél 110 dolgoznak. Ez magában foglalja a férfi és a női versenyzőket is, illetve mindazokat, akik a szakaszok között segítik a különböző munkafolyamatokat.
7: We started to work for Cofidis more than 8 years ago.
8: Több mint 8 évvel ezelőtt kezdte ezt a munkát a Cofidisnél. Ön szerint mi a csapat a legnagyobb erőssége? Itt akár az elmúlt évek építkezésére is gondolhatunk.
7: The Cofidis during this period.
9: Cofidis is a historical team because is a.
10: A Cofidis egy nagy múltú csapat. A cég már hosszú évtizedek óta támogatja a kerékpársportot. Az elmúlt években azonban több komoly változás is volt. Nem elég a gondolkodást megváltoztatni, a taktikát is ehhez kell igazítani. Fontos felismerni és követni ezeket a változásokat, mert nem csak a sebesség nőtt meg, hanem a versenyek dinamikája is átalakult. Mostanában vannak olyan napok, leginkább amikor Pogácsár is a mezőny tagja, hogy rajta kívül mindenki azt mondja, oké, akkor mehetünk a második helyért. Na ez teljesen rossz hozzáállás. Tisztelni kell Pogácsár, de egy verseny mindig különleges. Muhammad Ali mondta, hogy lehetetlen nem létezik. Ez közhelynek tűnik, de nem az. Ha esetleg holnap már nem motiválna a győzelem, akkor ideje lenne hátrébb lépnem. Ha azt mondanám, hogy küzdjetek a második helyért, na az nem én lennék. A célok álmokkal kezdődnek.
7: You had a really hard fight in the previous year to stay in the World Tour team, but
8: az előző évben az utolsó versenyig harcoltak a World Tour tagságuk megtartásáért, ami végül nem sikerült, így kiestek. Nehéz volt a csapatot újjáépíteni és az idei évre átalakítani?
9: Think the result is always the final situation of the choice.
10: Azt gondolom, hogy az eredmény az mindig egy következménye azoknak a döntéseknek, amelyeket korábban hoztunk. Az elmúlt másfél év érdekesen alakult. Ott volt két fantasztikus szakaszgyőzelem a Tour de France-on, ami nyilván elég különleges volt. Azonban ezeket az eredményeket sem lehet könnyen elértnek tartani, mert olyan a sportban nem létezik. Egy ideig biztonságban éreztük magunkat, de tavaly április vagy május környékén rádöbbentünk, akár ki is eshetünk. Elkezdtünk kapkodni. Rosszul kezeltük a nyomást, és néha bal szerencsénk is volt. De nem akarok a bal szerencséről beszélni, mert realistának kell lenni, és elismerni, hogy igenis volt, amit elrontottunk. A hibáknak pedig megfizettük az árát. Most viszont szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a Cofidis ugyanúgy a csapat mögött áll, mint a korábbi években, és a társaság is nagy részt egyben maradt, ami a hangulaton is érződik. A szponzor szeretné, hogy visszajussunk a World Tour mezőnybe, és ezért közösen küzdünk. Az első 4,5 hónap azt mutatja, hogy erre a kerékpárosok is készen állnak. Jó eredményeink vannak, harcolunk minden versenyen, megvan bennünk a tűz.
11: That support the team more.
7: Could it make your team even better because now you need to fight for the wildcard places for?
8: Lehet erre az egészre úgy tekinteni, hogy még erősebbé válhat ettől a csapat, hiszen most harcolni kell a szabad kártyáért és többek között a Tour de France indulásért is.
9: Now we have an opportunity.
10: Most annak köszönhetően, hogy ott vagyunk a legjobb három nem World Tour csapat között, lehetőséget kapunk arra, hogy a legnagyobb versenyeken is elinduljunk, de a naptárt sokkal szabadabban rakhatjuk össze. Ez fontos a csapatszervezés szempontjából, mert a sérülések, betegségek esetén könnyebben tudunk megoldást találni. Idén eljöttünk Magyarországra, de a Giro-t és a svájci kört is kihagyjuk. Ez segít abban, hogy még több időnk legyen optimálisan felkészülni a Tour de France-ra. Ez a néhány extra hét kulcsfontosságú lehet.
7: You mentioned how the cycling changed from the technical side, but how it changed.
8: Azt már említett, hogy a technikai része hogyan változott meg a kerékpározásnak, de mi a helyzet a sportolóval? Mentálisan erősebbek lettek a kerékpárosok, mint 20 éve voltak?
9: I think I agree with your question.
10: Ez egy érdekes kérdés már csak azért is, mert a fizikai adottságokat nézve a mostani sportolók sokkal jobbak, komplexebbek, mint a korábbi generációk képviselői. Egyre tökéletesebb az edzésmódszer. Minden adat rendelkezésre áll, de a mentális erő valahogy mégis elveszik. Most sokkal törékenyebbek a profi kerékpárosok. Sokszor van, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy minden klappoljon.
7: And how do you rate the popularity of the cycling? So.
8: És mit gondol a kerékpár népszerűségéről? Kívülről úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, a három heteseken óriási a tömeg, sokan kíváncsiak a sportolókra, de mit lát ebből a szakma?
7: Getting even more and more popular, maybe as popular than it never was before.
9: Yes. We have now.
10: Igen, de erre épül a kommunikációs szakma. Ebben a sportágban is sokan dolgoznak ezen. Meg kell mutatni a nézőknek, hogy kik alkotják a mezőnyt, és hogy ők milyen emberek. Emellett jó imidzset is kell kiépíteni, szerintem ehhez is jó úton haladunk. 20 éve inkább a botrányok jutottak el az emberekhez, ezzel szemben most sokkal nagyobb a tisztelet, ami még nagyobb felelősséggel jár. A különböző szponzorok is látják ezt, egyre jobban bíznak bennünk, ami fontos a különböző együttműködésekhez. Sokat segít a megfelelő kommunikáció, amely jelentősen új szintre emelheti a kerékpározást.
3: Roberto Damiani sportigazgató után hallgassuk meg a 28 éves belga versenyzőt, Sylvain Monniquet.
12: In a few hours, néhány órával a Tour d'Hongrie rajtja előtt készítjük ezt a beszélgetést. Milyenek az első benyomásai Gyuláról és magáról a versenyről?
13: A várost megnézni egyelőre még nem volt időnk, de a körversenyre emlékszem, mert korábban már jártam itt és élveztem. Izgalmas a szakaszok kialakítása, és kedvelem az emelkedőket, meg a sok szurkolót is. Jó hangulatban tudunk tekerni, szóval várom már a következő napokat.
12: Hogy emlékszel vissza a 2023-as megméretésre?
13: Kedveltem, mert éreztem a hasonlóságot azokkal az olasz vagy francia versenyekkel, amelyeken gyakran indulok. Élvezem azt, ha a szakaszok extra kihívást jelentenek, ha komoly küzdelem van a szakasz győzelmekért. és a hangulat is tényleg különleges volt. Az emberek sokat támogattak engem, és a többi sportolót is.
12: Van néhány hasonlóság az akkori és a mostani szakaszok között. Akkor is volt például a Pécsi Várányút. A szintrajz kedvezett a stílusodnak?
13: Igen, ebben bízom. 3 éve is jó eredménnyel zártam. A pécsi szakaszon és az összetetben is ott voltam a legjobb 5-ben. Izgatottan várom. Tudom, hogy az idei mezőny még nehezebb lesz, és hogy alapból a kerékpár sportban egyre nagyobb a tempó, de a mi csapatunk is sokat dolgozott, hogy jó formában jöjjön ide. Szóval, itt az idő a zöld lámpának, kezdődjön a harc.
12: What are your main goals? Are you going for the yellow?
8: Mik a legfőbb céljaitok? Összetett versenyben, vagy inkább szakaszokban gondolkodtok?
14: Yeah, we have a good sprinter with Alexis Renard that is in good shape.
13: Szerencsére van olyan sprinterünk, aki a szakasz győzelemre is esélyes lehet az elején, a verseny második felében pedig mi hegyi menők jöhetünk. Meglátjuk, hogy bírják majd a lábak. Sajnos múlt héten a török kör nem úgy ment, mint vártam, de ennek ellenére pozitív vagyok, és bízom abban, hogy az utolsó 2 szakaszon szép eredményt érhetek el.
12: A
8: szezonod egészét nézve eddig, mik a benyomásaid? Február óta már jó néhány egynaposon túl vagy, és ott volt a török kör is.
13: Az első néhány megmérettetés nem rólam szól. Az volt a feladatom, hogy segítsem a csapatot. Küzdöttem Alex Aramburuért és Ion Izagirreért is, akik sikeresen zártak, így én is boldog voltam. Aztán jött néhány nehezebb hét. Most viszont bizakodó vagyok, a magyar körverseny egy nagy lehetőség nekünk. Fontos pontokat lehet szerezni, és az ilyen lehetőségek kedveznek is nekünk.
12: Versenyzőként
8: hogy élted meg az előző szezon végét és a kiesést? Nehéz volt újra motiváltan felülni a kerékpárra?
13: Nem. Azt gondolom, hogy az előző hetekben jó eredményeink voltak, a csapatszellem is rendben volt, ami segített abban, hogy motiváltak legyünk. Az idei eredmények pedig ezt tükrözik is. Jelen állás szerint ott vagyunk a legerősebb 15 csapat között a szerzett pontok alapján. Vannak nagyszerű kerékpárosaink, mint Ion Izagirre, aki hatalmas segítség. A stílusunk viszont kicsit megváltozott, most agresszívebben küzdünk, ami segít abban, hogy előre kerüljünk és jobb helyről várjuk majd a szakaszok hajráját.
12: A
8: versenyre kitűzött céljaidat már említetted, de ha a szezont nézzük, akkor mit szeretnél elérni?
13: Szeretném a második profi győzelmemet is megszerezni ezzel a csapattal. Jó lenne nyerni valahol a következő hónapokban. Csapatként pedig szeretnék a 3 legjobb pro team csapat között zárni, hogy szabad kártyát kapjunk a legnagyobb versenyekre. Ehhez viszont napról napra kell haladni.
3: Következzék a Cofidis kerékpáros csapat egy másik versenyzője, mégpedig a 30 éves spanyol Sergio Samitier.
8: Néhány órával a Tour d'Hongrie rajtja előtt készítjük ezt a beszélgetést. Milyenek az első benyomásai Gyuláról, erről a városról?
15: Ez egy fontos verseny számunkra. A Tour d'Hongrie idén sokat jelent a Cofidisnek. Az elmúlt évekhez képest más a menetrendünk most, hiszen korábban a Giro d'Italia-n tekertünk, ezúttal viszont Magyarországot választottuk. Nagy lehetőség ez a néhány nap, mindent meg kell tennünk a sikerért. Az biztos, hogy motiváltak vagyunk, erős a csapatunk, az összetett is harcban lehetünk, de vannak erős sprintereink is. Bízom benne, hogy élvezni fogjuk a következő napokat.
14: We will enjoy this race.
12: How do you like the profile of
8: this? Mit gondolsz a szakaszokról? Melyik a kedvenced?
15: Ha a mellettem ülő Szilviánnal beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy lehetnének nehezebb szakaszok is, mert mi azt kedveljük. A szombat ezért fontos lesz nekünk, az jelenti a legnagyobb kihívást. Az első 2 nap a sprintereknek kedvez, és ha szeres az időjárás, akkor az is kifejezetten trükkös lehet, de a szombati versenyt nagyon várom.
16: all can be happen, but for us, Sylvain, me and Louis, for it's super important on Saturday.
7: If you are talking about you, you had some great experiences from the Grand Tours previous years.
8: A múltban szép sikereket értél el a három heteseken, harcoltál a hegyi pont versenye mezőnyében. Mire vagy a legbüszkébb?
7: So far.
16: I don't know. It's a
15: nem tudom, ezen még nem gondolkodtam. Talán azt lehetne mondani, hogy az egészre, ahogy eddig alakult.
16: All the things that I do in my career.
7: It's your second season in the Cofidis.
8: Ez a második szezonod a Cofidisben. Hogy érzed magad a csapatban? Mindazokkal a nehézségekkel és azokkal a jó élményekkel, amiket az elmúlt másfél évben átéltetek.
15: Nagyon könnyű ezekkel a srácokkal dolgozni. A nyelv a legnagyobb nehézség, mert sokat küzdök azzal, hogy megtanuljak franciául, de lépésről lépésre azért haladok.
8: Nehéz volt a szezon kezdet, az évvégi kiesés után?
15: Ilyen az élet, a dolgok mindig változnak, nem? Az alapdolgok viszont megmaradtak, továbbra is fantasztikus a stábunk, és érezzük a vezetőség bizalmát. Ha el akarunk menni Ausztráliába versenyezni, továbbra is van rá lehetőségünk, van miért küzdeni. Még talán könnyebb is, mert kevesebb a versenynap. Tavaly 90 napot töltöttem a mezőnyben, ami rengeteg. Idén sokkal jobban lehet készülni az egyes megméretésekre.
16: A race that you can choose.
7: What are your main goals for this competition?
8: Mi a célod erre az évre?
15: Szeretnék elindulni a Vueltán, mert az a spanyol körverseny és az egyik három hetes. Nagyon kedvelem a legnagyobb rangú viadalokat, és mindig különleges a hazámban tekerni. Ez a legnagyobb célom, de most Magyarországra figyelek.
3: A Tour de Hongrie magyar kerékpáros körversennyel foglalkoztunk az elmúlt percekben, most pedig végeredményekkel foglalkozunk, ami a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőket illeti. Van már két végeredményünk, Ausztria-Lengyelország 25-26, és Norvégia-Törökország 43-30. Ezek az első találkozók voltak, a magyar válogatott ugye majd a szerbekkel csap össze először idegenben holnap. És vannak végeredmények a férfi kosárlabda alsóházi rájátszásából. Oroszlány Körment 123-87, Szedeá Kecskemét 63-68, és Zete NKA Pécs 92-81. Jelenállás szerint az oroszlány esik majd ki a férfi kosárlabda élvonalból. Hamarosan pedig ismét labdarúgással folytatjuk.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez a Körkapcsolás, én Berolya Mese vagyok, 20 óra 2 perc a pontos idő, és ahogy ígértem, labdarúgással megyünk tovább, mert hogy João Cancelo történelmet írt, ő a Barca labdarúgója, amely csapattal a hétvégén bajnok lett, ezt korábban megtette három másik európai topligában is, hiszen a Manchester City, a Juventus és a Bayern München labdarúgójaként is ünnepelhetett már bajnoki címet, ilyenre még nem volt példa. Hasonlókra csak ezeket a példákat szedte össze Somogyi Zsófia, és olyan magyar játékosokat is bemutat, akik külföldön is bajnokok lettek.
2: Olyan eredményt ért el a portugál labdarúgó João Cancelo, amit a sportágban korábban még senki sem. A 31 éves védő múlt vasárnap a Barcelona csapatával lett spanyol bajnok, mint ismert, a katalánok az El Clásicon 2-0-ra legyőzték a Real Madridot, ezzel pedig 29. elsőségüket ünnepelhették. Ez pedig azt jelentette, hogy Cancelo immáron 4 különböző topligában lett bajnok. Korábban 2019-ben a Juventusszal olasz, a Manchester Cityvel 2021 és 2023 között zsinorban 3-szor angol, míg a Bayern Münchennel, ahol 2023-ban kölcsönben szerepelt, német bajnokságot nyert. Sőt, 2014-ben a Benficával még Portugáliában is győzött. A portugál játékos januárban érkezett kölcsönbe a Barcelonához a Saudi Al-Hilaltól. Igaz, hogy 2023 és 2024 között már erősítette a katalánokat, de akkor nem nyerték meg a La Ligát. A védelem mindkét oldalán bevethető Cancelo az idei bajnoki szezonban 13 találkozón 3 gólpasszt adott és 1 gólt szerzett. Cancelo így fogalmazott történelmi eredménye kapcsán. Számomra ez egy egyedülálló érzés. Tisztában vagyok azzal, hogy mennyi munkát fektetek bele naponta a fociba, és mekkora elkötelezettséggel vagyok a sporták felé. Gyerekkorom óta ez a szenvedélyem. Azt hiszem, Isten mindig a helyére teszi a dolgokat. A Barca nagyon különleges klub, már az ideérkezésem előtt is Barca szurkoló voltam. Az, hogy bajnok lehetek ennek a csapatnak a színeiben, felfoghatatlan. Közösségi oldalán pedig csak annyit írt, puszi az utálóimnak. Közel volt Cancelo eredményéhez honfitársa Cristiano Ronaldo is, aki Angliában, Spanyolországban és Olaszországban is bajnok lett, de 3 topligában nyert bajnoki címet David Beckham és Zlatan Ibrahimovic is, az angolok sztárja Angliában, Spanyolországban és Franciaországban, a svédek legendája Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban. De 3 nagy országban ünnepelhetett elsőséget a francia klasszis Thierry Henry, vagy éppen Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira és Claude Makélélé is. Hogy hogyan érdemes João Cancelo történelmi sikerére tekinteni, arról Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport labdarúgó szakírója mondja el véleményét.
3: Nos, hát azzal kezdeném, hogy azért vannak olyan játékosok, akik mondjuk úgy, hogy egyéni tudásuk alapján nem feltétlen predesztináltak arra, hogy ilyen jellegű kiemelkedő sikereket érjenek el. Ha most csak nevesíteni kellene egyet, akkor azt mondanám, és ezt mindenféle bántás nélkül mondom, hogy Christian Kerembőről sem gondolták volna sokan, hogy akkor világbajnok lesz. Na most azért őnála, legalábbis az én értelmezésem szerint bőven feljebb lévő polcon van João Cancelo. Ő neki tulajdonképpen az a, ha mondhatjuk azt, hogy egyéni tragédiája, de hát azért nem tragédiáról van szó, hiszen mégiscsak egy dicsőségről beszélgetünk. Szóval az ő egyéni tragédiája abban rejlik talán, és ez az egyéni megítélését illető helyzet, hogy olyan kortársakkal van körülvéve csak Portugáliában, tehát a szűkebb hazájában, akik egyszerűen elhomályosítják az ő egyéni érdemeit. Mert egyébként azért teljesen egyértelmű, hogy amióta ő fixen felnőtt válogatott Portugáliában, majdhogy nem, és itt azért most már egy évtizedről beszélünk, kisebb-nagyobb megingásokkal, de kirobbanthatatlan egy olyan portugál válogatottból, amelyik hosszú-hosszú nemzedékek óta, hogy azt nem mondjam, minden idők legerősebb portugál válogatottja, és akkor ezzel már be is árasztuk úgy nagyjából, hogy ez a játékos hova sorolható. Na most az, hogy a nemzetközi futballban egy ilyen eredményt elér, szerintem leginkább az mutatja meg, hogy ez pontosan mekkora érték, hogy azok a nevek, akiket felsoroltál, ők, nekik ez nem sikerült, pedig megadathatott volna számukra, valamiért nem jött össze. Nem feltétlen érzem célszerűnek összehasonlítani egy az egyben azt, hogy miért nem, és pláne nem kimondani azt, hogy ez egyéni indokokra vezethető vissza, de tény, hogy egy ilyen siker, ami eddig precedens nélküli, az önmagában azt tükrözi, hogy a játékos egyrészt egyéni szinten, másrészt pedig csapat szinten is, már hogy az ő aklimatizálódása vagy betokozódása egy csapat, az világklasszis nívójuk.
2: Vajon kellett-e hozzá szerencse is, hogy 4 top bajnoki cím is összejöjjön, hiszen a Bayern Münchennél 2023-ban Cancelo kölcsönben szerepelt, amikor a müncheni csapat megnyerte a Bundesligát.
3: Ha madártávlatból nézzük, akkor kétségtelen, hogy egyfajta szerencsének tűnhet, hogy 2023-ban éppen a Bayern München veszi kölcsön. Ugyanakkor ezt, hogyha más hangsúlyam, éppen a Bayern München veszi kölcsön, akkor már is rávilágít arra, hogy milyen típusú játékosról beszélünk. Tehát a Bayern Münchenbe, hogyha valaki, és ez ugye egy tavaszi időszak volt, amikor oda került a Manchester City-től, a Bayern München pont nem az a csapat, amelyik minden előzetes felmérés nélkül vágna bele ilyen akvizíció. Még akkor is, hogyha ha ez egy kiegészítő helyzet volt, tehát oda egy kirakósból hiányzó darabkát kerestek, és pont egy João Cancelo formájú kirakós darabka illett oda, amit meg is találtak. Mert egyébként ott azt is érdemes, hogyha visszapörgetjük az időt számba venni, hogy akkor azért João Cancelo összerúgta a port Josep Guardiolával, tehát nem feltétlen távozott volna a Manchester City-től, de hát most már ugye nem érdemes azon morfondírozni, hogy mi lett volna, ha ez már történelem, és mégpedig egy olyan történelem, ugye, ami úgy alakítja az egyetemes futball történetét, hogy ő lehetett ugye így az első játékos, aki 4 topligában is a csúcsra ér. Tehát itt akkor lehet azt nézni, hogy volt egy kis szerencséje, de igazából, és ez az én álláspontom, igazából ez egyéni kvalitáson alapszik, mert hogy ha most azt nézzük, hogy milyen típusú pozíciókat képes ellátni, na ott azért már egyértelmű, hogy azok a csapatok, akik akár csak kölcsönbe veszik Bayern, Barcelona, azért bőven appellálnak arra, hogy itt nem egyszerűen csak egy szélső védőről van szó, hanem a portugál iskola egyik legjobb, vagy leginkább kiforrott kvalitású szélső védőjéről beszélünk, aki mind a két oldalon, mind a két szélen bevethető, kétlábas, tökéletesen tud a pálya közepe felé is behúzódni, arról nem is beszélve, hogy a támadásoknál is nem csak a széleken tud felfutni, mint mondjuk egy klasszikus laterál, ahogy a portugálok hívják ezt a pozíciót, és nem kell nekünk magyaroknak túl sokat gondolkodni azon, hogy láttuk-e őt ilyen helyzetben, mert a legutóbbi budapesti magyar-portugál VB-selejtezőn ékesen bebizonyította, hogy mennyire kell rá odafigyelni. Na most, hogyha ezeket a és mozaik darabokat szépen összerakjuk, hogy mind a két szélen megfelelő védő, hogy képes a pálya középső, centrális részébe is behúzódni. A támadásoknál is ugyanígy képes az ellenfél 16-osánál több pozíciót bejátszani, hát akkor már viszont pláne nem gondolom, hogy a szerencse kérdése az, hogy éppen a Bayern München vette kölcsönbe, mert az pedig az ugye egy Bundesliga sajátosság, hogy mondjuk 10-ből 8-9 bajnokságot a Bayern München nyer meg, tehát aki oda kerül, az feltehetően bajnok lesz. Tehát ebből a szempontból ez itt egy másik kategória, de ahhoz oda kell kerülni a Bayern Münchenhez.
2: Papa Marcelo, portugál-magyar edző, aki jelenleg Brazíliában dolgozik, João Cancelo pályafutását a kezdetektől fogva követi. Ő így fogalmazott Cancelo sikere kapcsán.
4: Én az elejétől kezdve követem a karrierjét, ugyanis érdekes módon itt Portugáliában az úgynevezett 15 milliós generációba tartozik, ugye, mert amikor ő eligazolt a Benficából, a Valenciába volt különböző játékos a Benfica utánpótlásból, aki 15 millióért eligazolt a Monacóba, a Valenciába, a Wolverhamptonba, úgyhogy az elejétől kezdve nagyok és magasak az elvárások vele szemben. Én azt hiszem, úgy látom, hogy az ő karrierje egyértelműen felfelé indult, amiután elment a Benficából. Szerintem a teteje, őszintén szólva, valószínűleg a Manchester City volt, de ennek ellenére ugye ő mindig magas szinten játszott, és és sikerei is voltak, és el volt ismerve szerintem minden klubban, ahol teljesített. A jövőre tekintve, főleg ugye most gondoljunk a jövő szempontból a világbajnokságra, szerintem van esélye arra, hogy a portugál válogatott jól szerepeljen, és arra gondolok, hogy szerintem világbajnok esélyes csapattal indul neki a VB-nek a portugál válogatott, úgyhogy szerintem van arra esély, hogy ő még egy serleget hozzátesz az életrajzához. Ezzel azt akarom mondani, hogy ugye nagy ambícióval és lelkesedése várja a portugál nép a világbajnokságot. Gondolom egy kicsit különlegesebb motivációval várja a Cancelo is ezt a lehetőséget, hogy esetleg még egy serleggel tudja növelni az életrajzát, meg a sikert. Mindenképpen azt árulja a játékosról, hogy ha nem a világ legjobb hátvédje, de legalábbis az utóbbi évek alapján egyértelműen szóba kell hozni, amikor erről a témáról beszélünk, sőt, ő még bal hátvédet is tud játszani. A játékos kvalitásairól szerintem mindent elárul. Egyértelműen ez egy óriási eredmény, tehát azt nem lehet tőle elvenni, főleg úgy, hogy általában mi azt gondoljuk, hogy inkább a támadó játékosok fognak talán annyira döntő szerepet vállalni ezekben a célok elérésében. És ő, mint jobb hátvéd, hogyha megnézzük a statisztikáit, akkor azért neki elég sok gólhoz járuló statisztikája van. Tehát aztán az, hogy különböző bajnokságokban ezt el tudja érni, ugye különböző kulturális háttérrel, szerintem ez a portugál játékosról, vagy talán az ibériai, vagy a latin játékosról szerintem nagyon sokat mond, olyan szempontból, hogy könnyen tud adaptálódni alapvetően különböző környezetekhez. Mindent egybevéve szerintem egy nagyon nagy eredmény, és mindenképpen azt mutatja, hogy a portugál játékos konkrétan arra van képezve, hogy válaszolni tudjon különböző környezetekben. Nem csak rá jellemző, ugye a Ronaldo is olasz, angol és spanyol bajnok volt, és szerintem van több példa rá. Tehát beszéltünk a Ricardo Carvalhóról például, aki ugye a Real Madridban, meg a Chelsea-ben, nem tudom, hogy a Monacóban bajnok volt-e. Ott van a Bernardo Silva, ugye, aki a Monacóval volt bajnok Franciaországban, és most Angliába a Cityvel, és ki tudja még hova fog menni. Úgyhogy szerintem mindenképpen egyfajta brandet mutat, ha a portugál játékosról beszélünk konkrétan, kiemelve egyértelműen, hogy nem könnyű ezt elérni, amit a João Cancelo elért, tudva, hogy ő játszott is ezekben a csapatokban. Tehát ő nem egy úgymond cserejátékos volt, vagy egy alternatív, hanem ő mindegyik csapatban, ahol bajnok volt, ő alapvetően kezdőjátékos is volt.
2: Ami pedig a portugál védő jövőjét illeti, Gyenge Balázs szerint nagy valószínűséggel a Benficában fogja befejezni pályafutását, de szót ejtett Portugália világbajnoki esélyeiről is.
3: Nos, hát először is abból kellene szerintem kiindulni, hogy már elmúlt 30 éves. Jó, manapság már itt azok a labdarúgók, akik tudatosan és okosan tartják karban a szervezetüket, a testüket, azoknak már hosszabb a karrierje, mint korábban. Tehát azt mondom, hogy még lehet benne egy-két jó év, mint hogy João Cancelo karrierjében. Francia bajnok akkor lesz, hogyha a Paris Saint-Germain leigazolja. Más opciót nem látok, viszont azt is érdemes látni, hogy a Paris Saint-Germainnél nagyon erős a portugál vonal, ott Luis Campos nevű jó ember a sportigazgató, aki nagyon okosan építi azt a Paris Saint-Germaint jó portugál játékosokkal, ugyanakkor nem látom azt a helyzetet, hogy egy 30 pluszos portugál játékost oda vegyen csak azért, mert a honfitársa. Tehát ebből a szempontból én nem igazán látom, hogy meg lenne az ötödik top bajnoki címe. Na most azt, hogy a válogatottal mi lesz, ugye, az egy másik kérdés, és itt egyébként itt gyorsan ki is térnék arra, hogy ha már itt egyszer pedzegettem azt, hogy a dicsőségben vannak kisebb-nagyobb egyéni tragédiák, akkor tulajdonképpen Carlónak ő azután lett felnőtt portugál válogatott, hogy a nemzeti csapat megnyerte az Európa-bajnokságot. Tehát ez az egy igazán pontos, nagy serleg hiányzik a gyűjteményéből, mert egyébként nemzetek ligáját nyert a válogatottal. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy a koránál fogva az idei világbajnokság az utolsó esélye arra, hogy világbajnoki címet szerezzen. Hát ez azért most így előzetesen azt mondanám, hogy nagyon kemény dió, nem zárom ki a lehetőségét, de Isten igazából hiába alkotják szuperjátékosok a portugál válogatottat. Én nem mondanám feltétlenül az első vonalas esélyesek közé tartozik. Na most ettől még Cancelo jövője miatt nem kell izgulni. Annyit viszont hozzá tudok tenni, mert ezek itt gyakorlatilag friss élmények, még Portugáliában is, hogy Cancelo úgy nyilatkozik, vagy nyilatkozott itt a napokban, hogy nem szívesen menne vissza Szaúd-Arábiába. Tehát ott azért azt el kell ismerni neki is, meg tulajdonképpen mindenkinek, aki oda szerződik, úgyhogy klasszis játékosnak minősíthető, hogy a musás fizetésen kívül azért más motiváció alig, ha volt a háttérben, amikor aláírta a szerződést. Na most azok a játékosok, mert azért látjuk most már itt az évek során, hogy van visszaút Európába, tehát azok a játékosok, akik megízlelik ismét ezt az európai futball, és annak is a legmagasabb szintjén elért dicsőségeket, azért visszavágynak. Most elindult a kötélhúzás, mert természetesen a Hilal nem szeretné elengedni, de ezen a ponton ilyenkor, hogyha van egy játékos, aki nem érzi jól magát egy adott helyen, azt a klub érdeke is, hogy ne tartsa gyakorlatilag túszként fogva, mert nem tudja hozni azt a teljesítményt, amire képes lenne, úgyhogy akkor az a mind a két fél veszítene. Tehát én jelenleg azt érzem, hogy ha sikerül megegyeznie a szaudi klubjával, akkor ő a következő idénytől is az európai futballban játszik majd. Az, hogy melyik klubban, azt egyelőre még nehéz megmondani, mert azért elsősorban a fizetési igények azok, amik meghatározzák az ő jövőjét, mert például a Benfica, a nevelő egyesülete már bejelentkezett érte, megint csak itt a napokban hagyta João Cancelo száját, hogy nagyon szeretné a pályafutását a Benficában befejezni, de nem ingyen. Na most ezen a ponton én egy kicsit úgy érzem, hogy a következő idényben még az ő fizetési igényei magasak lesznek a Benficának, de meg vagyok róla győződve, hogy idővel ott köt majd ki. Tehát, hogyha most egy ilyen jóslatba belebocsájtkozhatok, akkor azt mondom, hogy a következő idényt Európában játsza, egy top bajnokságban, feltehetően egy top, de alsó hangon is második polcos csapatnál.
2: Ha összehasonlítunk edzőt és játékost, Carlo Ancelotti mindez ideig az egyetlen, aki mind az öt topligában bajnoki címig vezette aktuális csapatát, az olasz szakember a sportág egyik legnagyobb hatású alakja. João Cancelo pedig tehát az első labdarúgó lett, aki négy különböző topbajnokságban is tudott győzni csapatával. Hogy őt hova helyezi ez a teljesítmény az egyetemes labdarúgás történetében, arról ismét Pap Marcelot hallják.
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és egyben nagyon érdekes erre gondolni. Én úgy fogom kezdeni a választ, hogy én ugyanarra helyre helyezem mind a kettőt, ugyanis mind a kettőnek vannak nehézségei, és különbözőek. Tehát, hogyha én ugye edző vagyok, hogyha engem kérdezel, akkor én sokkal inkább azt fogom mondani, vagy arról fogok beszélni, hogy milyen nehézségekkel tartozik egy edzőnek összerakni egy bajnoki csapatot, nem hogy X mennyiségű bajnoki csapatot, és hogy milyen nehézségek vannak, és milyen különlegességek mutatkoznak meg a folyamat közben. Viszont, hogyha én egy játékos lettem volna, akkor valószínűleg arról beszélnék, hogy mennyire nehéz felkészült lenni X éven keresztül, és eredményeket produkálni. Úgyhogy én úgy fogom kezdeni, hogy szerintem ugyanarra a polcra kell helyezni ezeket az eredményeket. Nyilván én azt gondolom, hogy azért egy 25-30 fős játékos keretet, plusz még a stábot összerakni és irányítani, én azt gondolom, hogy azért egy picit összetettebb, mert ugye döntéseket kell hozni. Játékos szempontból meg ugye alkalmazkodni kell, meg azt kell remélni, hogy az edzőnek a filozófiájába az én tulajdonságaim érdekesek lehetnek, és érnek majd valamit. De én azt gondolom, hogy a stratégia és a folyamat felépítése szempontjából én azt gondolom, hogy amit az Ancelotti elért, annak több bukkanópontjai vannak, mint amit a Cancelo elért, már csak azért is, mert talán egy játékost könnyebb egy csapatba eladni, mint egy edzőt, mert edző csak egy van, játékos meg legalább 2-3 a pozíción belül. Úgyhogy, és még, hogyha még hozzátesszük, hogy még most egy hónap múlva elkezdődik egy világbajnokság, ahol mind a kettő olyan csapatban van, aki bajnok esélyes lehet, még érdekesebbé válik a kérdésed, mert ugye Ancelotti Brazíliával ugye mindig esélyes a brazil válogatott a múltja miatt, meg ugye a jelenje miatt is. A portugálok meg több éven keresztül esélyesek akarnak lenni, és szerintem jelenleg a legjobb kerettel tartoznak a történelem során, a portugál válogatott történelme során ahhoz, hogy ezt el is tudják érni. Úgyhogy meglátjuk, majd talán a világbajnokságnak az eredménye eldönti, hogy kinek van több érdeme, az Ancelottinak vagy a Cancelónak, de mindenképpen visszatérve az elejére, óriási eredmény, amit mind a ketten elértek, sőt, hogyha még azzal is párosítjuk, hogy még bajnokok ligája serleget is nyertek, ugye itt Ancelotti szerintem többször, mert most így hirtelen, ha hirtelen gondolkodok, akkor szerintem a Cancelo csak a Cityben nyert bajnokok ligáját, de azt kell erről mondani, hogy gyakorlatilag majdnem mindent megnyertek, amit meg lehet nyerni egy futballkarrier során. Úgyhogy mind a kettőt ugyanarra a polcra helyezném, de mint edző én azért azt gondolom, hogy összerakni egy olyan csapatot és egy olyan emberi környezetet, ami ezeket a sikereket előhozza és elősegíti, szerintem nagyon nehéz, és azért azt illik megfigyelni, hogy ugye a Cancelo egy bajnokság mániákus Juventusban játszott, egy olyan Cityben játszott, ami már domináns volt az angol környezeten belül. Ugye a Barcelona most úgy látszik, hogy újra feléled a megszokott szintjére, és ugye a Bayern meg egy krónikus győztes a német bajnokságban. Hogyha megnézzük, hogy a Ancelotti ezt hogyan érte el, akkor megnézhetjük, hogy a Milánja egy olyan momentumban volt bajnok, ahol nem volt egy konkrét domináns csapat Olaszországban, ott volt a Róma, ott volt az Inter, ott volt a Juventus, tehát még a Parma is talán beleszólt akkor. A Chelsea-be olyan környezetbe érkezett, ahol egyértelműen a United volt még akkor a első számú angol csapat, azt hiszem 2009-2010-ben volt az Ancelotti Angliába. Aztán ugye a PSG-ben tudjuk, hogy egy feltörekvő klub volt, a Real Madridot ismerjük, de ugye azt gondolom, hogy egy kicsit a nagyobb instabilitás volt az Ancelottinak a lépéseiben, de ezt én még egyszer mondom, hogy én edzői megközelítéssel mondom, de mind a kettő óriási eredmény, és ezt nem lehet tőlük elvenni.
2: Hogyha pedig hazai vizekre evezünk, magyar labdarúgók közül is igen sokan lettek bajnokok topligás csapatokkal. Igaz, hogy angol bajnokunk mindössze egyetlen van, Szoboszlai Dominik, ki ne tudná, hogy ő a Liverpool csapatával tavaly nyert bajnoki címet. Szoboszlai előtt legutóbb Lisztes Krisztián nyert top bajnokságot, 2004-ben a Werder Bremen csapatával a német bajnokságban ért fel a csúcsra. Rajta kívül német bajnok még többek között Szűcs Lajos és Rutka János is, akik a Kaiserslautern együttesével még 1998-ban győztek. Spanyolországban a legeredményesebb labdarúgónk Puskás Ferenc volt, aki sorozatban 5 bajnoki címet ünnepelhetett a Real Madriddal 1961 és 1965 között. Kubala László négyszeres spanyol bajnok a Barcelonával, még szintén a katalánokkal nyert 2 bajnoki címet Kocsis Sándor és Cibor Zoltán. Az 1952-ben bajnok Barcelonában Kubala mellett Szegedi Miklós is a csapatot erősítette. Olaszországban legutóbb a magyarok közül Nyers István lett bajnok, ő 1953-ban és 1954-ben is az első helyen végzett az Internacionáléval. A top bajnokságok közül Franciaországban szerezték a magyarok a legtöbb bajnoki címet, eddig 13-an lettek elsők a csapatukkal. Legutóbb Újlaki József volt az a magyar labdarúgó, aki első lett, ő a Nice csapatával 1956-ban győzött. És nem csak az 5 top bajnokságban, hanem egyéb európai csapatoknál is bajnoki címet szerezhettek focistáink. Legutóbb külföldön éppen a minap ünnepelhetett Sallai Roland a Galatasaray együttesével, aki török, míg Varga Barnabás az AEK Athén csapatával görög bajnoki címet. Sallai 2024 őszén került a klubhoz, és sorozatban már másodszor lett első, Varga pedig januártól erősíti a görög csapatot. Sallai Roland és Varga Barnabás sikere, valamint a magyarok külföldi bajnokságban szereplése kapcsán is megosztotta gondolatait Gyenge Balázs.
3: Ha most azt a halmazt vizsgálom meg, hogy milyen magyar légiósok játszanak, milyen európai bajnokságokban, és milyen fontos szerepet töltenek be, akkor az a helyzet, hogy valóban nem állunk túl jól, de Varga Barnabás és Sallai Roland mindketten, és ez egy nagyon lényeges kérdés, mert az, hogy valaki odaért a magyar bajnokságnál erősebb ligába, a bármelyik magyar csapatnál nagyságrendekkel nagyobb klubba, az még azt mondanám olyan, mintha fölvették volna az egyetemre, de le is kell diplomázni. Na most a diplomázás az azt jelenti, hogy úgy játszik egy, de inkább több idényen keresztül, hogy a játék percei, illetve a hozzájárulása a csapat teljesítményéhez az mérhető legyen. Na most ennek a két válogatott játékosunknak azért még akkor is, hogyha Varga Barnabás csak ebben a fél évben került még csak oda, de ezek akkor is exakt módon mérhető számok. És arról nem is beszélve, hogy lehet legyinteni, hogy a görög meg a török bajnokság az ilyen, olyan, amolyan, de azért ezzel óvatosan, mert mind a kettőnél olyan a konkurencia a bajnokság struktúrája miatt, ami sokkal nehezebbé teszi azt, hogy egy csapat biztosan bajnoki címet nyerjen. Tehát a görögöknél is van az AEK-hez mérten, ráadásul két sokkal nagyobb rivális, a Panathinaikos és az Olympiakos. Noha a Panathinaikos mostanában strukturális, intézményes válságban van, és nem képes hozni azt, amit elvárnak tőle a szurkoló.

0: fej-fej melletti versenyt futni. Tehát ebben a szituációban, ilyen versenyhelyzetben az, hogy ezek a játékosok ott vannak ezekben a csapatokban, meghatározó játékosok tudnak lenni, mindenképpen pozitív eredményként értékelendők. Tehát ez nem szabad megkérdőjelezni, és nem, leginkább nem szabad rá legyinteni, hogy ezek nem a top ligák, mert tessék elérni ezt a szintet. Én magam is itt láttam a tavasszal Liverpoolban a Galatasaray vendégjátékát a Bajnokok Ligájában, és ugyan a Liverpool azért idővel felmorzsolta a törökök ellenállását, de azért távolról sincs akkora különbség a Liverpool és a Galatasaray között, mint amit az eredmény mutatott, és ezzel már be is árasztuk azt, hogy milyen szint az, hogyha valaki a Galatasarayban meghatározó játékos. Tehát én azt mondom, hogy nem feltétlen probléma az, hogyha a labdarúgók közül a top bajnokságokban mondjuk kevesebben tudnák megállni a helyüket, de ezekben a teoretikusan alacsonyabb polcos bajnokságokban viszont a legjobb csapatok között meghatározó játékosokká tudnak válni, ha többen lennének, az kizárólag a magyar futball javát szolgálná.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert ha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosokban a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A Honvéd jutott a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. Dróntámadás érte Kárpátalját. Holnap már több felé lehet eső. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
8: Drámai csatában ismét kikapott a BVSC, a Honvéd lesz az FTC ellenfele, a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte az uglóiakat. A BVSC a Szolnokkal vívja majd a bronzpárpa harcot. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándosok müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szálim Omar Gergely. Szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott. Így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy síkúton, viszonylag ártalmatlan helyzetben, a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. A Gyula és Békés Csaba közötti első etap végén a korábbi Európa-bajnok sprinter Tim Merlier örülhetett a győzelemnek. A mezőny hajrában Juan Sebastián Molánót és Phil Bauhaust előzte meg. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A háború kitörése a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Amint egy 2,5 órán át tartó légiriadót követően közzétett gyors jelentés szerint, összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormányzó

0: kormány elítélte, és holnap délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját. Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópuszta Szeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálja majd a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, valamint arról, hogy utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá elrendelik a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását, és a jövő héten dönthet a kormány az ügynök akták megnyitásáról is. Holnap felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsályi József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás alakult ki Budapest felé, Tatabánya és Óbarok az 55-ös és a 45-ös kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez itt a Körkapcsolás, és akik régóta velünk vannak, azok már hallhatták, hogy beszámoltunk legalábbis végeredmény szempontjából mindenképpen a Honvéd BVSC férfi vízilabda OB1-es döntő végeredményéről, de most részleteket is megtudhatunk erről a találkozóról, mégpedig Cifra Boróka jóvoltából.
3: 13-12-re nyert a Honvéd a BVSC ellen a férfi vízilabda bajnokság második elődöntőjében. Ezzel lezárták az egyik fél hetedik pontjáig tartó elődöntős párharcot, és bejutottak a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. A Kőér utcaiak végig nagy energiával játszottak, és bár a zuglóiak többször is visszakapaszkodtak, a hajrában mégiscsak a piros-fehérek bizonyultak higgadtabbnak. Mai mérkőzést egyértelműen a Honvéd együttese kezdte jobban, ugyanis már az első fél percben Vicskovics góljával 1-0-ra vezettek. Az első negyed végére 4-1 volt a eredményjelző. A Honvéd vezetőedzője Szívós Márton ezt követően azt mondta a fiúknak, hogy folytassák úgy a mérkőzést, mintha az állás 0-0 lenne. A BVSC-s csapatkapitány Csapó Miklós volt az, aki ezúttal felkarolta a csapatot, és gyors góljainak köszönhetően életben tartotta a reményt. A fél időre 7-4-es állással fordultak. A vízben folyamatosan fortak az indulatok, a gyors gólok, a repülőcserék és az Eklert testvérek párharcát is megfigyelhettük. Csoma védéseinek kulcs szerepe volt a győzelemben, azonban Csapó mellett a BVSC oldaláról Mészáros Mátyás is kiemelkedett, aki többször egy gólra visszahozta a csapatát. A zuglóiak kapusa, Gyapjas Viktor a mérkőzés közben lesérült, ezért le kellett cserélni. Az utolsó másodpercek is nagyon izgalmasan teltek, ugyanis még volt esélye a BVSC-nek egy utolsó támadásra, azonban ebből gólt szerezni nem tudtak, így 13-12-es végeredménnyel a Honvéd jutott be a döntőbe, ahol majd a Ferencváros lesz az ellenfelük. A BVSC a bronzéremért játszhat a Szolnok ellen.
2: Interjúk is készültek a mérkőzés után, először a Honvéd játékosát, Simon Henriket halljuk.
4: Hát ez csodálatos volt, nagyon készültünk erre a mérkőzésre, nagyon-nagyon-nagyon jó élmény, hogy döntőbe jutottunk, fantasztikus teltház volt, úgyhogy nem is tudom leírni szavakkal.
5: A végére azért nagyon szoros volt, és még az utolsó pár másodpercben is egy gólra vezettetek, az elején viszont nagyon gyorsan megindult a csapat, ez... Volt egy kicsit annak köszönhető, hogy most tudtatok egy kicsit pihenni.
4: Az elmúlt BVSC mérkőzésük mindegyik szoros volt, úgy érzem, hogy közel van a két csapat egymáshoz. Nagyon akartuk a mérkőzést, és talán jobban belőttük a helyzeteket, ezt láttam itt a végén, ez döntött a javunkra.
5: Hallottam Szívós Marci időkérését az első negyed után, és azt mondta, hogy 0-0, arra kell fókuszálni, hogy 0-0 van, és mindent beleadni.
4: Igen, hát nem szabadott, hogy elbízzuk magunkat, hogy van egy kis előnyünk, úgyhogy úgy érzem, hogy be is tartottuk, amit mondott, és koncentráltan hoztuk a mérkőzést.
5: Mekkora boldogság most ez, hogy a Magyar Kupa után ismét döntőben van a csapat?
4: Ez most leírhatatlan, nagyon boldogok vagyunk, a csalódásból jöttünk, a konferenciakupát szerettük volna megnyerni, de ez most kárpótol, tényleg nagyon-nagyon öröm van.
5: Tényleg a Honvédnak van egy olyan különleges ereje, itt említették a Moszkov jelenséget is, vagy a beállós védekezéseteket. Mi az, ami a ti csapatotokat különlegessé teszi?
4: Szeretjük egymást, mindenki nagyon szereti egymást, és ez a mi erőnk.
2: Következzék most a Honvéd vezetőedzője Szívós Márton, akit Farkas Márton kérdezett.
6: Úgy jött ide egy fél mondata, hogy nehéz lesz, gondolom megszólalni, de hát a mérkőzés is nagyon nehéz volt, viszont valahogy végig kézben volt. Minek köszönhetően?
7: Hát a srácoknak. Nehéz megszólalom. Büszke vagyok a fiúkra.
6: Elsősorban a tett nagysága miatt, hogy 17 év után jut vissza ez a klub bajnoki döntőbe? 19, bocsánat, 2007 után.
7: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
6: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és azért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
7: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Mi azt kapták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel, ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Azt gondolom, hogy az is egy óriási tett volt, de én most hagyd beszéljek a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük, mi kell még.
6: Mérkőzés előtt az volt a kérésed, vagy az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen téthelyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy azok az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúsultak, hogy ezt most megléptem a csapat.
7: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be. Van ilyen, tehát nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalobban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy.
6: Biztos vagyok benne, hogy másfél hét múlva neki fogtok ugrani a Ferencvárosnak, de most meg lehet állni egy pillanatra? Meg lehet állni picit ünnepelni legalább a mai nap erejéig?
7: Mindenképpen, mindenképpen. Azért ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal. Ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki. És büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
2: Hallgattassék meg a másik oldal is, a BVSC játékosa Mészáros Mátyás következik.
1: Úgy gondolom, hogy az összes párharc egy gól ide, egy gól oda, igazából mi csak büntetőkkel tudtunk nyerni idén, ők meg kétszer rendes játékidó múltak felül minket, egyszer meg büntetőkkel. Összességében ezt a négy meccses párharcot szerettük volna öt meccsessé tenni. Ez volt a célunk. Sajnos a Honvéd az egy nagyon összerakott, jól kidolgozott játékkal rukkolt elő. Úgy gondolom, hogy minden játékosuk maxon játszott, és a legjobbját tudta kihozni önmagából. Ez nyilvánvalóan a edzőjüknek a segítségével együtt sikerült nekik, és nagyon sajnálom, hogy így alakult ez a mérkőzés, mert egy ötödik meccs is jól nézett volna ki, de nincsenek véletlenek.
5: Nehéz most ez így, főleg a szombati Eurókupát követően is, viszont most egy kicsit meg kell nyugodni, és mi az, ami még érzed, hogy benne van a csapatban, és hogy meg lesz igenis az a bronzérem.
1: Igen, nagyon-nagyon sok minden van benne a csapatban, ezt sokszor mindenki elmondja, mi is így gondoljuk. Sajnos van, amikor kijön, de sajnos többet vagyunk lent, mint fent. Úgy gondolom, hogy ez a szezon azért egyelőre nem néz ki jól nekünk, ezzel a két negyedik helyjel, és a bronz meccset kutyakötelességünkbe behúzni, ami még nehezebb lesz, mint mi azt gondoljuk.
2: Zárjuk ezt a találkozót a BVSC vezetőedzőjével, Varga Dániellel, akit Farkas Márton kérdezett.
6: Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Tetézi, hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
8: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy négy meccs után plusz kettő a gólkülönbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat. Ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet pedig, rosszul kezdtünk, persze, tehát egy 6-2-vel utána már nehéz, de egészen elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Tehát összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
6: Azt hiszem, hogy úgy akart kezdeni a BVSC, hogy a nagy szünet után, azzal a sebességgel és rendülettel, ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiákat?
8: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve úgy mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni. Most, tehát a múlt héten a két meccsen. Az a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, azt gondolom, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk. Itt a végén ez nem sikerült sajnos.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Ez a körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Berelmese. Egy picit adós vagyok végeredményekkel, mégpedig férfi kézilabda világbajnoki selejtezőről nem mondtam még el, hogy a görögök hazai pályán 29-27-re verték a hollandokat, illetve hogy Svájc szintén hazai pályán 32-29-re verte Olaszországot. A visszavágót majd hét végén rendezik, ezek az első mérkőzésen történtek ezek a végeredmények. Ami pedig a labdarúgást illeti, két mérkőzés véget ért a spanyol La Ligában, Espanyol Athletic Bilbao 2-0 és Villarreal Sevilla 2-0. 3. Zajlik egy barátságos jégkorong válogatott mérkőzés, a magyar férfi jégkorong válogatott az A-csoportos világbajnokságra készül, Kanadával játssza utolsó felkészülési mérkőzését a VB előtt, a harmadik harmad 18. percében Magyarország-Kanada 1-3. És egy kosárlabda végeredmény, az 5. helyért Budapest Honvéd Albafehérvár 79-73, a párharc ezzel 1-1-re áll, a párharc pedig az egyik fél második sikeréig tart, tehát ez a csata folytatódik, és ha már kosárlabda, akkor maradjunk továbbra is ennél a sportágnál, mert hogy visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosárlegenda. Ez maga a hír, de most magát a visszavonulást is, illetve a bejelentést meghallgathatjuk.
3: Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a folytatásban. Ugye ez már a elmúlt 3 évben mindig egy nagy kérdés volt számomra, hogy folytassam-e a pályafutásomat, vagy ne. Mindig két olyan dolog volt, ami fontos volt számomra. Az egyik, hogy a kislányom még lásson a pályán. Ez sajnos nem sikerült megoldani, annak ellenére, hogy mindent megtettem érte. Másik pedig az, hogy a testem ugye hogy bírja, mikor mondja azt, hogy ennyit és ne tovább. Nehéz meghozni egy olyan döntést, ami ilyen orderejű, hiszen 25 év áll a hátam mögött az NB1-be, és számtalan olyan szituáción élmény, amitől azért nehéz lenne megszabadulni, de most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy szögre akasszam a cipőmet, és közel 41. születésnapomhoz azt mondjam, hogy ideje befejezni a pályafutásomat, és átadni a helyemet ugye a fiatalabbaknak. Úgyhogy ezt a döntést meghoztuk, úgyhogy a szezon végén befejezem a pályafutásomat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Biztosan maradok a klub kötelékében, nyilván van egy kis cégem, amivel sokat szeretnék foglalkozni, és ezt a két dolgot párhuzamosan csinálni. Köszönöm a klubnak, hogy számítanak rám a továbbiakban is, és ez nyilván sokat jelent nekem, hogy nem kell a hátam mögött hagyni az egészet, tehát eznek nagyon örülök, és jó érzés az is, hogy tehát a csapat mellett lehetek, és hát nyilván a továbbiakban majd elmondom részletesen, hogy kinek köszönhetek és mit. Természetesen a családom az első, a szüleim, a húgom, Rita, párom, Dia, Lara, tehát a kislányom, és a közelebb lévő barátaim, a szurkolók, a csapat, tehát nagyon sok embernek nagyon sok mindent köszönök. Most nehéz, de nem állok neki felsorolni, mert iszonyat sokan vannak, úgyhogy ezennel azt tudom mondani, hogy a szezon végén az utolsó meccsel befejeződött ez a 25 éves sztorim, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a 25 évet itt tölthettem a csapatnál. Azt hiszem 119-szer magamra ölthettem a válogatott mezt, ami szerintem egy sportolónak a legnagyobb álma és a legnagyobb büszkeség, hogy képviselheti a hazáját. Ez nekem nagyon sokszor sikerült, és hozzá is tudtam tenni szerintem a válogatott eredményességéhez. Nagyon sok élmény van, tehát itt a csapatban is 800 plusz meccs van a hátam mögött, úgyhogy úgy érzem, hogy az a kisfiú, aki még pici korában megálmodta azt, hogy tehát álmodott arról, hogy mit szeretne, az a kisfiú, az most felnőtt fejjel azt tudja mondani, hogy igen, hogy sikerült mindent megvalósítani, amit elterveztem. Most ez nyilván egy nehéz szitu, meg még nekem is úgymond szoknom kell, de mindennek eljön az ideje, úgyhogy köszönök szépen mindenkinek mindent.
2: Mi is köszönjük Ferenc Csabának az eddigieket. Van sajnos egy rossz hírünk, a Nemzeti Sport írja, hogy a már bajnok Alkaténban játszó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki szünetében. Ez semmiképpen nem jó hír a válogatott szünet előtt. A magyar csatár előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és végül a szünetben le is kellett cserélni. Jobbulást kívánunk Varga Barnabásnak, és bízunk abban, hogy a válogatott szünetben, illetve a két felkészülési mérkőzésen azért itthon lehet majd a csapattal.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson.
2: Egy héttel ezelőtt játszotta le utolsó mérkőzését, és nyert 9-7-re az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapat ellen a magyar női vízilabda válogatott. Mindez pedig azt jelentette, hogy a rotterdami világkupa selejtező tornáról kijutott a vízilabda világkupa szuperdöntőjére. A szövetségi kapitány Cseh Sándor ma az M1 vendége volt, és Szőke Viktóriával beszélgetett.
3: Azt hiszem, hogy mindenki nagyon örült ennek a továbbjutásnak, mert volt egy pontja ennek a rotterdami tornának május 1 és 6-a között, amikor úgy nézett ki, hogy nem fog sikerülni. Ez a bravúr, mondhatjuk bravúrnak? Így a látottak alapján?
4: Hát nem nevezném bravúrnak, viszont azt sem éreztem, hogy minden összedől, ha nem jutunk ki. Ugye azért elég fiatal csapattal voltunk kint, már olyan értemben, hogy 4 abszolút újonc volt, és nagyon fontos pozíciókban. Meg eleve a sorsolásunk is. Én azért bízom benne, hogy lassan, vagy egyre inkább az amerikai, vagy a spanyol válogatott szintjén vagyunk. De most ők azért mind a kettő nagyon erős csapattal volt, tehát mind a két válogatott nagyon erős csapattal volt, és jó formában is voltak, és én azt gondolom, hogy mivel velük voltunk egy csoportban, hát reális volt az, hogy ők most egy-két góllal jobbak voltak. Még akkor is, hogyha a harmadik negyed közepén mind a kettő találkozó döntetlenre állt, de jobban bírták a végét. Tehát ez annyira nem fájt nekem ebben a felállásban. Aztán játszottunk egy kiki meccset a görögökkel, ahol nyilván tudjuk, hogy a görög egy nagyon erős válogatott, de most nem volt az a legjobb formájában, és ott is elvesztettük az utolsó negyedet, az egy kicsit fájt, és emiatt egy kicsikét szomorú lettem volna, ha nem jutunk ki. Ugyanakkor meg, ha nem jutottunk volna ki, tehát nincs ez az utolsó két nap, akkor is nagyon-nagyon fontos munkát végeztünk volna, és egyébként nagyon örülök, hogy van 2-3 olyan játékos, aki abszolút a semmiből, vagy újoncként szerintem nagyon fontos tényező lehet a következő években.
3: Mielőtt még az újoncokról beszélgetünk, egy picit menjünk vissza a görögök elleni mérkőzésre, ami azért egy hullámvasút is volt, érzelmileg is, meg minden szempontból is, és a 7. kontraítélet következtében volt ez a piros lap.
4: Igen.
3: Amivel ugye kiállítás következett, és piros lap, és bizony nagyon sok dű is felhalmozódott a szövetségi kapitányban. Most így visszanézve, ezek még ugyanígy megvannak? Ezek a sérelmek?
4: A dű az nincs, és igazából mindig azt mondom, hogy főleg válogatott szinten nem egy edzőnek kell ezt intézni, nem egy edzőnek kell protestálnia. Bennem igazából az halmozódott, hogy ez már hónapokra visszamenőleg, tehát amikor nyertünk meccseket az Európa-bajnokságon is, valahogy egy tendencia volt ez, hogy sok kontrát kap a magyar válogatott, és ez egy ilyen alamuszi dolog, mert ugye a kontrák azok nem annyira látványosak, viszont nagyon nehéz ellenük mit tenni. Valószínű azzal sem voltam elégedett, ahogy mi, tehát akár én, akár a saját csapatom, a saját játékosaim alkalmazkodtak ehhez az egész szituációhoz, azzal sem voltam elégedett, ahogy ezeknek a meccseknek az atmoszférája úgy ment, és úgy mindent összevetve kicsit protestálni is akartam, jól mondom?
3: Igen.
4: Jó, igen. Meg egy picit azt akartam, hogy úgy megmozduljunk, hogy valami történjen. Tehát, hogy valaminek történnie kell.
3: És végül is történt is, nem? Mert színvonalasabbá vált a játékvezetés, igen. Azt követően?
4: Szerintem igen. Tehát nyilván nekik sem volt egyszerű. A végére nagyon rendezték a sorokat, sokkal jobb játékvezetőket küldtek a fontos meccsekre, és sokkal színvonalasabb volt a játékvezetés. És azt gondolom, hogy a mi játékosaink is valahogy úgy, hát agresszívabbak lettek, bátrabbak lettek, és az utolsó két nap ez meglátszott.
3: És akkor most kanyarodjunk akkor vissza a fiatalokhoz, az újoncokhoz. Ugye 4 játékos kapott meghívót a keretbe. Alaksza Kinga, Hetszül Adrien, Lendvai Zoe és Horváth Zsófi. Kikkel elégedett a kapitány?
4: Alapvetően mindenkivel elégedett voltam. Természetesen egy pár napig tartani ezt a szintet, vagy megmutatni a játékosnak a jó oldalát, az azért könnyebb, mint aztán éveken keresztül ezen a szinten játszani, vagy beleerősödni ebbe a mezőnybe. Tehát ez abszolút csak egy ilyen lehetőség, amit látunk ezekben a játékosokban, de tényleg az, hogy nem ez a tipikus felépítés volt, hogy akkor 14.-15. helyen játszik egy kicsit, megmártjuk a válogatottban, hanem fontos posztokon kellett szinte felváltva, de végigjátszani a mérkőzést, és elégedett voltam, éppen ezért bizakodó vagyok, de ez még semmit nem jelent. Tehát most az iszonyat kemény munka, az még nekik most kezdődik.
3: És mentálisan és fizikálisan is még inkább fel kell zárkozni, vagy úgy elkapták a fonalat már ezek a fiatalok?
4: Azt gondolom, hogy nyilván fizikálisan fejlődni kell, de megvan az adottságuk. ahhoz, hogyha építik magukat, akkor ez meglegyen. Egyébként pedig mindenbe, technikailag, mentálisan, fizikálisan, tehát mindenbe fejlődni kell. Igazából csak az, ami most szembetűnő volt, hogy ezeknek a játékosoknak meg lehet ehhez az adottságuk, és ez már egy fél siker.
3: És sok segítséget kapnak a rutinos, idősebb játékosoktól?
4: Szerintem igen.
3: Akár Vályi Vandától?
4: Igen. Nehéz dolguk volt most az idősebbeknek is, hiszen azért egy páran most egy picit egyedül maradtak, küzdöttek vele, de nagyon jó szellemiségben, végülis a végére nagyon jól, nekik is a formájuk egyre jobb lett, tehát velük is nagyon elégedett voltam. Összességében mindenkivel elégedett voltam, mert küzdöttünk, és tényleg jó munkát végeztek a játékosok, csak valahogy úgy mindig hiányzott a győzelemhez, és ott próbáltuk ezt az utat megtalálni.
3: Voltak azért hangosabb szavak is az öltözőben, hogy rendbe kellett tenni azért a fejeket?
4: Hát a görög meccs után volt egy hangosabb megbeszélés, igen.
3: Mennyire volt érezhető egyébként világverseny hangulat ebben a, vagy ezen a tornán, ebben a közegben? Hasonlítható volt esetleg egy Európa-bajnoksághoz, mondjuk jó, akkor egy kisebb mini világbajnoksághoz, inkább így kérdezem.
4: Nyilván nem volt akkora népszerűsége, nem jött annyi visszajelzés kívülről, tehát ilyen értelemben nem, de azért egy nagyon komoly, tehát nagyon színvonalas volt maga a selejtező. Jó csapatok, jó meccseket játszottak. És hát eleve olyan nehéz is ezt így megmondani, mert olyan fura a tétje is, mert igaz, hogy sok csapat jutott tovább, viszont aki nem jut tovább, az meg egy nagyon nagy vesztes, és ezért volt egy ilyen feszültség is. Úgyhogy összességében nekünk hosszú is volt ez az egész, hiszen már eleve Görögországban voltunk előtte 3 napot, tehát a kettő együtt majdnem 2 hét volt. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon tanulságos volt, és megjártuk tényleg egy kicsit a poklot, meg egy kicsit a mennyországot. A végére azért nagyon jól jött ki ez a happy end az utolsó napra, és örülök, hogy nem csak mindent megtettünk, hanem hogy azért szerencsénk is volt, mert azért az is kell a sportban.
3: De az utóbbi időben remek eredmények voltak, a tavalyi világbajnoki ezüstéremre gondolok, vagy világkupa ezüstéremre, aztán az EB ezüstéremre évelején, és akkor elhangzott olyan nyilatkozat is, hogy az elmúlt másfél évben nagyon-nagyon sokat fejlődött a csapat, de hogy előrelépés legyen, ahhoz még többet kell. Ez esetleg már látható lesz a július 22-én kezdődő Sydney szuperdöntő előtti időszakban is, vagy ott a szuperdöntőben ezt már láthatjuk, ezt a fejlődést?
4: Hát egyrészt ugye miért erre rátérnék, tényleg csak nagyon gyorsan, most stábszinten is azért fejlődtünk, vagy tettünk egy lépcsőfokot, mert azért kevesebb szó esik Dávid Zoltánról és Ács Bertalanról, akiknek ugye most az utolsó 2 meccset
3: le
4: kellett húzniuk, igen, gyakorlatban, tehát őnekik nagyon köszönöm, meg az egész stábnak. Emellett talán azt mondom, hogy látszódhat, de azért nem ez lesz az a, hogy is mondjam, az a pálya, ahol minden áron látszódni fog, hiszen ez a szuperkupa döntő, ez egy ilyen fura helyzet, hiszen kiesés, tehát rögtön egy negyed döntő, egy meccs, bármi történhet, és aztán vagy jó, vagy egy nehezebb ágon elindul egy csapat. Tehát azt mondom, hogy az, hogy az alapképességei mennyire fejlődnek a csapatnak, az nem biztos, hogy most fog látszani. Most egész egyszerűen fel kell készülnünk, és egy meccsen mindent beleadni, és egy ilyen igazi kupa hangulat lesz. Viszont amiért nagyon örülök, hogy kijutottunk, az a felkészülés. Mert a felkészülés során viszont így élesben készülünk egy versenyre. Jönnek a hollandok hozzánk edzőtáborozni, lesznek válogatott meccseink, megyünk Ausztráliába előtte egy tornára, és az épülő csapat szempontjából ezek a felkészülési meccsek szinte ugyanolyan fontosak lesznek, mint maga a világkupa döntő. Ha így nézem, igen, szeretnék látni fejlődést mindenképpen.
2: Cseh Sándort hallottuk, a Nemzeti Sport információi szerint Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár. További hírek most.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A Honvéd jutott a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Holnap már több felé lehet eső. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
5: Drámai csatában ismét kikapott a BVSC. A Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte az uglóiakat. A BVSC a Szolnokkal vívja majd a bronzpárharcot. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott. Így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens fiadalt. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy síkúton, viszonylag ártalmatlan helyzetben, a mezőny elején valaki elvesztette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. A Gyula és Békés Csaba közötti első etap végén a korábbi Európa-bajnok sprinter Tim Merlier örülhetett a győzelemnek. A mezőny hajrában Juan Sebastian Molánót és Phil Bauhaust előzte meg. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Ópuszta szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Az új kormány először a jelenlegi alaptörvény átalakításán gondolkozik, csak ezt követően lesz teljesen új alkotmányozás, amelyet társadalmi vitára küldenének. A kormány döntött arról, hogy minden a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást csakis a pénzügyminiszter aláírásával lehet teljesíteni. Előreláthatóan vizsgálat fog indulni a Bicskei gyermekotthonban történt visszaélések, valamint az azt követő kegyelmi botrány miatt. A miniszterelnök szerint, ha az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok a hónap végéig nem mondanak le, akkor alkotmánymódosítás keretében fogják létrehozni az elmozdításuk jogi kereteit. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. A háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját. Többet csapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Amint egy 2,5 órán át tartó légiriadót követően közzétett gyors jelentés szerint, összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerényen és Fűzvölgyön is észlelték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
1: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Óbarok, az 55-ös és a 45-ös kilométer közötti szakaszon. Ha bármire rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Éjszaka 1 és 8, majd napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Egy végeredmény férfi jégkorong felkészülési mérkőzés Magyarország-Kanada 1-3. A körkapcsolást a labdarúgó Vízliga kiélezett hajrájával kezdtük a Ferencváros és a Győr között. Ezzel is zárunk, mármint kiélezett hajrával. Következzen most kvízműsorunk, amely a labdarúgásról szól, és amely tehát emlékezetes teljesítményekről és kiélezett hajrákról szól. A vendégek Regős László Pál, Elbert Gábor és Vukovics László, a műsorvezető Tóth Béla.
7: Az első játékunk az tétre, helyre, befutóra fantázia névre hallgat. Ebben a feladatban emlékezetes bajnoki versenyfutásokat, véghajrákat fogunk felidézni.
8: Ló nevű futballisták a bajnokságban.
7: Overdose hogyan szerepelt, és milyen eredményeket ért el.
8: A patkósról jött, tudod.
7: Egytől hatig kellene számot mondanotok, és aztán majd meglátjuk, hogy az elhangzó közvetítés részlet, vagy felolvasott sajtócikk, az milyen mérkőzést takar, illetve melyik idényt. Tehát hallani fogunk majd változóan, vagy egy közvetítés részletet, vagy egy újságcikket fölhangosítva, és el kell dönteni, hogy melyik idényről
9: van szó. Mik a szabályok, hogy be lehet kiabálni, vagy jelentkezni?
7: Hát először választotok egy számot.
8: Mindenkinek lesz egy saját, nem?
7: Így van. Így Gábor, egytől hatig választ kérlek egy számot.
8: Mindig a messz számom.
7: Úgyhogy a kettest...
8: De én idősebb vagyok.
7: Gábor a kettest választotta. Bocs. Ez egy közvetítés részlet lesz, illetve nem, a Népsport tudósítása, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, mert ehhez kapcsolódóan kell kitalálni, hogy melyik idényről van szó, melyik bajnoki rangadóról, bajnoki aranyéremről, döntő mérkőzésről, és ahhoz következik majd jó néhány kérdés.
8: Oké. Okay. Várom. Az év legizgalmasabb mérkőzésén 0-2-ről egyenlített a későbbi bajnokcsapat, majd 3-3 után 9 emberrel a győzelmet is megszerezte. A 82. percben Fenyvesi kettő a jobb szélről futtából laposan bead, Henni melléről kipattan a labda, Pintér ráfut és közelről bekotorja a labdát. 4-3-ra vezet a házigazda. A gól után Nagy kettő és Hunya visszatér a pályára. A vendégcsapat visszaesik, a hazai hátvédek a félpálya vonalán állnak. Nem volt szép játék, inkább küzdelem volt a javából. A mérkőzés végén az orvosi vizsgálat megállapította, hogy Szentesi válcsontöréssel játszotta végig a mérkőzést. Laci tudja a megoldást, egész biztos. A Fradi az egyik szereplője, ez egészen biztos. Biztos, hogy az előtt van, mielőtt én a futballt elkezdtem látni, hiszen nem értem, amikor Fenyvesi kettő játszott, ugye, idáig jók vagyunk, és hogy a Fradi nyert 4-3-ra, ha ezt jól értelmezem, nem, vagy kikapott 4-3-ra, ez a kettő lehet belőle. És mondjak egy évszámot.
7: Uh-huh. Na ez a fogós része, de szerintem ez még Lacinak sincsen meg.
8: Mert Laci tudja, a szeméből én azt látom, 64.
9: A pontos évszám, mint a kor megvan.
7: Na de melyik mérkőzés? Hát azt még nem mondta
9: ki az
7: Gábor sem.
9: Ki az ellenfél?
8: Volt benne Fenyves, nem, a másik csapatban.
10: Henni volt a kapus,
8: amiről kéne tudni, hogy az Újpest, és volt benne Pintér, nem Újpest, szerintem a Henni Géza. Szégyellem, azt kéne tudnunk egyébként.
9: Hát a Henni a Fradi kapusa volt.
8: Igen.
7: A Fradit az beazonosította,
8: és a másik az...
7: Szentesi volt, Nagy kettő és Kónya.
8: Hát a Kónya lehetne Pécs, a Nagy kettő lehetne Videoton. És egyik se jó, úgyhogy akkor
7: na, Laci, nincs tipp?
9: Csepel, BTC, ilyesmi.
7: Az egyik ott Csepel. Volt. Csepel. Csepel, Fradi.

0: 9 és még 2, később jött vissza 7.
1: Tehát Rédeit és Szentesit már kiállították a győztes gól pillanatában, és aztán Nagy 2 és Kónya.
0: Igen, ezt mondtad.
1: Hát ápolás miatt, mert összefejeltek.
0: Ha még egy lement voltak volna, akkor határeset lett volna a folytatás.
2: Nem, akkor vége.
0: Hát ezen kívül, ezt mondtam csak máshogy.
1: Itt egyszer a Csepel nyert bajnokságot, de ezen kívül hányszor nyert még bajnokságot a Csepel?
3: NB1-ben egyszer sem. Ezen kívül.
2: Null, igen.
0: De akkor egyszer, még egyszer nyert.
1: Az NB1-ben nyert. Igaz, ez is
0: nagyon régen.
1: Nagyon régi.
0: Volt egy nagyon jó csapat, amire emlékszem, ez a Kovács Attila, Kincses, Elekes, Godán, Gálhid, de ők nem nyertek bajnokságot, később ők sem voltak 11-en szabadlábon. Korábban nyertek még kétszer.
1: Nyertek. Kétszer. Hát összesen háromszor.
0: Akkor tehát korábban ez volt még a kétszer, ezt kérdeztem. Nagyon jó, véletlenül találtam el, de telibe.
1: Ez akkor ezek szerint az a választás volt, az a közvetítés részlet, ami a legnagyobb fejtörést okozta számotokra, én ebben bízom.
3: Eddig biztos.
0: Reménykedjünk benne, igen, de
2: hát innen lesz ilyen 1903-as, akkor az még az lesz.
0: Rádió közvetítés, azt meghallgatjuk.
1: Laci, a kettest azt Gábor felhasználta, 1, valamint 3-tól 6-ig tudsz választani.
3: Legyen a 4-es.
1: Akkor a 4-es közvetítés részlet, ránézek, valóban közvetítés részlet lesz, méghozzá, hát ez is
3: melyik egy évből?
1: Régebbi azt évből. Azt kellene kitalálni, melyik év és kik játszottak, hallgassuk meg.
4: Szögletrugás a dolog javára, Varga lő! Gól! 4 perccel a mérkőzés befejezése előtt a dorogiak megszerezték vezető góljukat. Varga lövése acélról kivágódott Szuromi elé, aki közvetlen közelről a sarokba kotorta a labdát.
3: Ez a Győr első bajnoki címe.
0: Ma volt nálatok a rádióban, erről szó.
1: Így van.
0: Ez véletlen hallottam.
3: És ez,
0: összejátszottak, ez a, nem Laci, tényleg?
3: A Fradi meglepetésre kikapott Dorogon, a Győr pedig közben talán Sopronban játszott egy edzőmeccset, és fél időben félbeszakadt, mert megtudták, hogy a Fradi kikapott.
0: Igen, és előtte egy héttel Szegeden is kikapott a Fradi, pedig egy pont elég lett volna két meccs. Ezt hallottam a rádióban.
2: Kik voltak az edzők?
1: Na várj, hát most itt kikérdez, Laci.
3: Ez jön. Akkor az évszám az 1963.
1: Így van. Ugye ősz, mert itt egy fél idényt rendeztek, akkor ezt tisztázzuk először, hogy ugye itt átállt a magyar bajnoki rendszer arra, hogy naptári év szerint rendezték meg az idényeket. De ez meddig tartott? Ez az egyik kérdésem.
0: Azaz, hogy átrendezték? Az a fél évig.
2: 64-ben már új bajnokság volt, azért rendezték, mert úgy kezdődött, hogy éves bajnokság volt.
1: És onnantól fogva ez a naptári rendszer meddig tartott?
3: Amikor a 70-esekben volt egy tavaszi bajnokság, amit szerintem a Dózsa nyert.
0: Igen, volt egy fél bajnokság a 70-esek
3: közepén. Mondjuk 74.
1: 70-es éveket eltaláltál.
2: 69-75-ig zsinórban nyert.
0: 70.
3: Az pont 70. Újpest nyert,
1: 70 tavasz, így van. Akkor
2: a Fradi Újpest döntő volt.
1: Az már részese volt a Dózsa Nagy sorozatának. Na de akkor ki volt a győri Vasasetó vezetőedzője? Én ezt kérdezem. Nem Lacitól, hanem Lacától.
0: Győri Vasasetónak.
3: 1963-ban... Tudnom kéne, mert készítettem erről egy anyagot februárban valamikor.
0: Igen, én meghallottam, az a jó lenne.
1: Laci, Laci tudja megoldani. Laci majd azt fogja megmondani, hogy a Dorognak hát ki volt könnyen a vezető edzője.
0: Igen.
1: Na, Laci?
3: Erre most nincsen.
1: Akkor szerintem megmondja először Laci a Dorognak a vezető edzőjét, és utána fogod tudni.
2: Az Aranycsapat csapattársak voltak, a Dorogé Buzánszki edző, és a Győri pedig
3: Hidegkuti Nándor.
1: Megszerű. Megvan. Tehát ezt nagyon szépen összeraktátok, és szerintem a két legnehezebben túl vagyunk.
0: Reméljük.
1: Laci, választhatsz. Maradt az 1-es, a 3-as, valamint az 5-ös, 6-os.
2: 3-as.
1: A 3-as részletet fogjuk meghallgatni. Ez is egy közvetítés részlet, méghozzá Török Lászlóé.
0: Oh.
4: Az eklektikus helyzethez én is csatlakozom azzal, hogy az eklektikából talán úgy mászunk ki, hogy bedobás következik a debreceniek javára. Kis végzi el ezt a bedobást. Habi kapja meg a saját 16-os a vonaláról. Ebben a pillanatban előre rúgja a labdát, és vége! 0-0 a mérkőzés állása. Hát kérem szépen, rohan mindenki, igen, mint az őrült befele. A játékosok az öltöző felé, a debreceniek elindulnak és rohannak, nem mindenki jut be. Hát kérem szépen, itt a bajnoki második helyezett, itt az ezüstérmes, néhány ferencvárosi játékos letepernek. Azt hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy a debreceniek időben beértek még
1: az öltözőbe.
4: Hát kérem, hogy itt mi lesz, őszintén szóval el sem tudom képzelni.
1: Na, melyik mérkőzés képeztette el?
2: Ferencváros Debrecen Üllői út 0-0, és 2003-ban így lett bajnok az MTK. A Fradi hazai pályán megveri a Debrecent, a Ferencváros a bajnok. Ez nem történt meg, és utána nagyon csúnya jelenetek játszott

0: tag lesz, egész Szentes Lázárt hátba rúgták, Tököli Attila, meg egy-két játékos azért nagyon komoly atrocitások érték, Tököli után el is igazolt. Tehát olyan jelenetek játszottak le, ami ne is nézzék vissza az emberek, mert nagyon visszatetsző, tehát beözölöttek az emberek, és ütöttek, vertek mindenkit. Szentes Lázár végtelenül korrektül nyilatkozott meccs után, azt mondja, hogy ő nem azonosítja ezeket a francvárosiakkal, ez két eltévedt szurkoló, ez egyik hátba rúgta, egyik így páros lábbal ráugrott, a másik megütötte, és tök korrektül azt mondta, hogy ezeket külön kell választani, ezek egy csűrhe, az a két ember, de biztos, hogy nem a Fradihoz azonosítható, és így a Ferencváros egyszerűen nem bírta elviselni a szurkolótábor, hogyha, tehát annyi volt a házi feladat, a hazai pályán nyer, a Ferencváros bajnok, nem nyert, és az MTK lett a bajnok.
1: Igen. Mindent megválaszoltál szinte, azért még nekem akadt kérdésem. Melyik csapat lett a bronzérmes?
0: Ebben a bajnokságban, 2003-ban.
1: Hát ez a fogósabb, ugye? És itt, ha végig gondolod, akkor valamelyik csapatnak igazán volt tétje.
0: Debrecen nem, a Debrecen.
1: Debrecen. A Debrecen. Ugye egyébként az Újpest
0: is. De ő már nem lehetett bajnok itt.
1: Így van, az Újpest is bronzérmes lehetett volna, de azzal, hogy a Debrecen pontot szerzett, azzal ők végeztek végül a harmadik helyen.
0: A Vince Gábor és a Szekeres akkor már a Debrecenbe játszottak, akik fradisták voltak, és hatalmas tűz volt.
1: Azt is nagyon jól felidézted, hogy a túloldalon egy MTK Újpest mérkőzés volt.
2: Ahogy 2004-ben is.
1: Ki szerezte ott a győztes gólt?
0: MTK Újpesten?
1: Így van. Ez ugye 2003-as bajnoki döntő. Van tipp, vagy esetleg biztos tudás?
3: 2000-es évek
0: hát a később a Szabó Tibor volt, amikor egy-egy volt.
2: Az egy éve később, igen.
1: Neked mi a tipped?
2: Kenesei Krisztián.
0: Nem, várjál, megmondjuk ezt.
1: Laci gondolkozik, rá fog jönni. Egy beugró ember, tehát egy olyan játékos, aki akkor még nem volt azért alapember.
2: Még?
3: És később lett?
1: Hát szerintem elmondhatjuk róla. Csatár is volt.
3: Csatár is volt, Juhász Roland.
1: Igen.
3: Nagyon jó. Azért kérdeznek, hogy átlászol.
0: De Legervári vissza hátra, így van.
1: És akkor még egy kérdés. Ebben az idényben, ugye 2002-2003, ki lett a gól király?
3: Nem a Juhász Roland.
1: Nem.
0: Tököli a
1: 23 góllal.
0: Kabát, vagy Tököli.
2: Nem, Kabát 2002-ben lett szerintem. Vagy lehet, hogy még korábban.
0: Akkor valamelyik debreceni.
1: Az előbb már elhangzott a neve, annyit segítek még nektek.
3: Kenesei Krisztián.
1: Így van. Kenesei Krisztián.
2: Ja, én már arra válaszoltam.
1: No, hát akkor az 1-es, 2-es, 3-as minden jel szerint kilőve, de az 1-es még nem, bocsánat. Úgyhogy újra kezdjük a sort. Gábor választott az 1-es, az 5-ös és a 6-os közül, és nem is gondolkozott sokáig. A 6-os jön, ez pedig egy sajtó cikk fölhangosítva Szabó Bence által, úgyhogy ezt kell kitalálni.
4: Erőtlenül ment előre a Loki, szinte semmi elképzelés nem volt felfedezhető a játékában. Márpedig egy bajnok csapattól ennél többet várhatnánk. Sőt, a 69. percben akár növelhette volna előnyét a hazai csapat. Megint csordás került helyzetbe, de Litzingi cselsorozata végén a kapu fölé lőtt. De mivel a másik bajnok aspiráns is kikapott, így a Debrecen a vereségével együtt is bajnok lett.
1: Na melyik idényről lehet szó?
3: Azt nem tudom, a Litzingi az Kecskemét volt.
1: Aha, ez így jó.
3: Ideig eljutottam. Melyik idénről van szó? Hát nyilván az, amikor a BL-ben játszott a Debrecen, ezt kéne visszaidézzem, hogy ez mikor volt. És ugye ez a 2000-es évek második fele, nem? Mert igen, ugye Rudolf Geri akkor ott válogatott, ilyen 2008, meg ilyen körül.
1: Eddig jó.
3: Nem? Eddig jó.
1: Az is jó, hogy a Kecskemét az egyik résztvevő, most 2000-es évek második fele, igen. Sőt a legvége.
3: 2009. Vagy 10,
1: attól, hogy hát az el, idény, igen, a 2009-10-es idény, aha. És ahogyan elhangzott, ugye vereséggel együtt lett bajnok a Debrecen, mert hogy a túloldalon mi számított még számára?
3: Valakinek nyerni kellett volna szintén, uh-huh. Aki nem tudott nyerni, ideig ez nem tudás, ez csak logika.
1: Tudtok-e segíteni Gábornak?
3: Ki volt az ellenfele a Debrecennek?
2: Hát szerintem vagy a videóton.
1: Addig adok neked egy olyan felállást, ahol a Debrecennek a kezdő 11-ét látod, viszont három helyen hibáncik a név. Ezeket kellene majd beazonosítani valamilyen úton, módon. Addig a Laci gondolkoznak azon is, hogy ki lett ekkor a bajnokságban a gól király.
2: 2009-10-ben.
1: 2009-10. Tehát ez...
3: Rajta van a papíron?
1: Azon nincs.
2: Kulibálira gondolok. Hajzát.
1: Eddig egyelőre mellé lőttök. 2009-10-es bajnokság, és ugye itt ami igazából a lényeg az, hogy a Debrecen úgy lett bajnok, hogy Kecskeméten bár kikapott, de a túloldalon, akkor még ezt sem sikerült megtalálni, hogy melyik együttessel versenyzett.
2: Nekem a videótól, hogy az Újpestre két
3: videótól nem mondta.
1: Az egyik ott volt. A akkor az elkerült a figyelmemet, amely kikapott, a Győr ellen kikapott, úgyhogy ezzel a videóton végül is lecsúszott, annak ellenére, hogy a Debrecen fölkínálta volna neki a lehetőséget. És a gólkirály...
2: André Álves.
0: Nikolic.
1: És akkor van nálad egy névsor.
3: Igen, amit... hát a Fecesi mellett lehet, hogy a Koulibaly volt a másik center.
1: Uh-huh. És de végig is mondhatod a
3: igen,
1: kezdő 11-et.
3: Igen, ugye a kapuban Poleksic. Ekkor még védhetett.
0: Vukasic.
3: Bodnár Laci, akit nagyon szeretek, Fodor, Szélesi Zoli, és az a kérdés, hogy a Szatmári Csaba játszott-e még ekkor, ha nem, akkor már nem ő a balhátvéd. Te tudod, ki volt a balhátvéd?
0: Pető Zoli.
1: Nem. Itt egy magyar válogatott balhátvéd kell, aki aztán Olaszországban is, hát az túlzásos karriert futott be.
3: Lackó Zsolti.
1: Igen.
3: Aki most Szegeden edző, Cvitkovic, Ramos mellé kell egy belső között, Jelnik, Koulibaly Fecesin, ebből Koulibaly nem volt meg, tehát a Ramos melletti belső középpársra van szükségünk, aki
1: ikonikus figura.
2: Szerintem szintén válogatott volt elég sokáig, és kopasz.
1: Igen, és
3: már... Varga Józsi.
1: Így van, Varga Józsi. Nagyon jó összeraktátok.
3: 21-es válogatott volt ekkor. Igen, igaz.
1: Gratulálok, akkor ez is megvan.
3: Jó csapat vagyunk.
1: Maradt akkor az 5-ös és az 1-es, Laca választ.
2: Legyen az 1-es.
1: Az 1-es, ami szintén egy közvetítés részlet lesz, méghozzá Katona Lászlótól.
2: Ajjajjaj.
3: Nem régi akkor.
0: Azt hittem, hogy te is, akkor válaszolj.
1: 1-es.
5: Ikennekünk volt ez, aki a bal, jobb oldalt elment, majd aztán Ikennekünk. Érkezett Eppel Márton, és idénybeli 16. gólja lehet, hogy aranyérmet ér majd a Honvédnak. 60. perc Eppel góljával, tehát vezet a Honvéd. És azt kell mondani, hogy ez egy gyönyörű szép kis támadás volt, hiszen tényleg a jobb oldali beadás Eppel pörgette be a kapu. Hát jobb alsó sarkába Kovácsik mellett épp, hogy el tudta lőni a labdát. 1-0 tehát a Honvéd együttesének.
2: Elsőként azt szeretném kiemelni, hogy kiváló közvetítés részlet, tehát a riporter fantasztikus. Ez 2017-ben egy Honvéd videóton, vagy Fehérvár, nem tudom mi volt videóton. Akkor épp a csapat neve, és 1-0-ra nyert a Honvéd Eppel góljával. A Lanzafame szöktette Ikennekinget, és a jó beadásra jól érkezett Eppel.
3: Ikennekinek az volt a jó beadás a szezonban.
0: És az edző?
2: Edző Márko Rosszi.
1: Na de engem az érdekel, hogy a túloldalon ki volt az edző?
2: A túloldalon szerintem egy szerb.
1: Nem.
3: Akkor portugál.
1: Nem.
3: Nem.
2: Akkor magyar.
1: Északi országot kell keresni.
2: Henningberg.
0: Norvég barátunk.
1: Hányadik bajnoki címét szerezte a Honvéd ezzel?
2: 14.
0: Stimmel.
1: És ki lett a bronzérmes, mert azért
2: is... Vasas.
3: Igen.
1: Hát és akkor meg is.
2: Vasas Ferencvárossal volt versenyben a bronzért, mert a Fradi lett a negyedik, és aztán fél évben még a Vasas vezetett.
0: A Vasas mezőköves meccs volt az utolsó, és utolsó mezőkövesnek semmi tétje nem volt, és a Vasasnak elég volt egy pont, és vezetett a mezőköves 1-0-ra, a Tóth Bence rúgta a gólt, aki fradista volt, és a végén behozták centernek a Vaskót, a Vasas. Elég volt az egy pont a Vasasnak, a Fradi már ünnepelt, hogy egy nagyon katasztrofális dolog.
1: Akkor talán az Újpesten játszott a Fradi, nem?
0: Ezt nem tudom, de egy katasztrofális idénye volt a Fradinak, de így harmadik lett volna, ha a mezőköves megveri a Vasas. És a Vaskó bejött, mint védő csatárnak, és ő szerezte az egyenlítő gólt, és ebben lett.
3: A Vaskó egy rendkívül intelligens futballista volt. Igen. Ezt azért tegyük hozzá. Még, és alapvetően újpesti volt, igen. Egy rendkívül intelligens futballista volt.
1: Maradt nekünk az 5-ös hanganyag, ahol majd belhallgathatunk egy bajnoki idén záró fergeteges körkapcsolásába, úgyhogy ezt idézzük fel, és Laci, a te feladatod, hogy
0: választhatok számot?
1: Kitaláld.
0: 1-es.
1: Hát már választottál, az 5-ös maradt.
0: Az 1-es.
3: Igen, az.
2: Még egyszer.
1: Hallgassuk meg.
6: És most már Jezimirovics kut a labdával. Jezimirovicsot leterítik az oldalon a mentén, ezért szabadrúgás az MTK javára. Annak az MTK-nak a javára parancsolj.
7: Hogy közbeszólok, itt most elszabadult a pokol, Lipcsei a hálóba talált, 3-1-re vezet a Fradi.
6: Na hát akkor ez nem kis dolog, maradjon ott a szó, Zoli.
0: Ez 2001 meg 3.
7: Csak annyit tudok mondani, hogy egy 3 adagatásos játék után a jobb oldalról került be középre, a labda Lipcsei pedig okosan kivár, és úgy, mint egy 7-8 méterről küldte a kapu bal oldalába, úgyhogy itt örömtüzek, görögtüzek, és nem tudom milyen tüzek, a pirotechnikai szakértő lennék, el tudnám mondani, hogy milyenek. Füst száll föl, amolyan áldozati füst, mint hogy az ókori olimpián lennénk. A Fradi közönség tehát tombol, a Fradi közönség örül, a középkezdés még egyáltalán nem lehetett elvégezni.
1: Na miért tombolt annyira a Fradi közönség?
0: Mert szegény Mésző Géza barátom, akivel a mai napig nagyon jóba vagyok, kétszer második lett az Újpesttel, elvesztette mindig, hogy olyan mérkőzést, ha az Újpest nyer bajnok, a saját kezében volt a sorsa, ez az Újpest mérkőzés a stadionban volt, Újpest MTK, és itt rúgta Szabó Tibor az MTK vezetőgólját, és Simek egyenlített a 77. perc körül, amikor még benne volt a mérkőzésben, ugye 13 perc volt hátra plusz a hosszabbítás, Fradi Debrecen volt a bejátszás, ahol meccs előtt elég furcsa dolgok hangzottak el a Fradi öltözőbe.
1: Ez egy évre rá.
0: Ez 2004-ről beszélünk, igen, 2003-as balhé után. Csak röviden, hogy mi zajlott le az öltözőbe. Pintér Attila volt a Ferencváros edzője, aki fél évkor vette át Garami Józseftől a Ferencvárost, és a végén már eléggé feszült volt a hangulat a csapaton belül, mert az volt, ha az Újpest nyer, az Újpest a bajnok. De ha a Debrecen megveri a Fradit, akkor a Debrecen a bajnok a Fradi pályán. És akkor azt mondták, hogy már volt...
3: Még nem történhet ilyen.
0: Voltak olyanok, hogy azt mondták, mindegy, csak az Újpest ne legyen. Azt mondták, a Lipcseiek meg összeálltak, elvonultak egy öltözőbe, Tököli, Geraj, nagyon jó csapat, és azt mondták, teljesen mindegy, az Újpest mit csinál, mi nyerjünk itthon. Tököli Attila bomba meccse volt, gólt ugolt, gólpaszt adott. Lipcsei ez, amit bejátszás volt, ez volt a harmadik gól. 3-1-re nyert ugye a Ferencváros, és nem fújták még le az Újpest meccset. Tehát ment a stadionba még az Újpest MTK, és ott nagyon feszült várakozás a végén, hogy most mi lesz. Mondom, a 77. percben egyenlített a Simek, nem sikerült az Újpestnek, de ezt nem tudom, mert a két meccset szoktam keverni, a Mészöly Géza két második helyét, az egyiken a Rajcit talán ezen állították ki a Rajcit az elején? Körülbelül a 15. perc körül.
3: Az előfordult néha azért.
0: És 10 emberrel játszott végig az Újpest.
3: Volt 15, ilyen, igen, volt
0: a 15.
3: ilyen.
0: Perc körül felugrott fejelni, és lekönyökölte az ellenfél 16-osánál, és végig 10 emberrel játszott az Újpest. Tehát ez egy óriási hátrány volt, mert az elképzelhetetlen, hogy kétszer ilyen
1: helyzetben... De nem ekkor állították.
0: Nem, az előző, a másik, a Videóton ellen volt az, vagy micsoda ellen.
1: De jó helyen vagyunk, tehát ott az MTK Újpest mérkőzésről beszélünk még egy kicsit, mert hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ki szerezte ott az Újpest gólját.
0: Simek. Azt mondtam, és a Szabó volt a Szabó volt az új, a MTK-s gól.
1: És mi lett akkor a végeredménye a dobogónak? Tehát hogy nézett ki a dobogó?
0: A dobogó úgy nézett ki, hogy a Ferencváros lett a bajnok, a Újpest és a Debrecen végzett mögötte.
1: Még egy kérdés. Mi volt a hivatalos neve ekkor a labdarúgó NB1-nek? Volt egy szponzora.
2: Termékmegjelenítés.
1: Hát az most termékmegjelenítés következik.
3: Igen.
0: Annyit változott.
3: Azt most sem szoktam megjelni, csak az, hogy NB1, de értem.
1: Sörmárka természetesen.
2: Aranyászok.
3: Jó, hát ez 2000... egyetlen alkoholista, köztünk te vagy.
2: 2010 környékén volt a Puskás stadionban, Múzeumok éjszakáján, és egy ilyen mellékfolyósóra tévedtem, ahol kim volt egy ilyen hatalmas tábla, amit ugye a bajnokcsapat elé tettek volna, ha a Puskás stadionban lett volna a bajnokavató, hogy bajnokcsapat 2003-2004 Aranyászok Liga, de azt nem vitték át a helikopterrel az ülői útra, csak igen, a serleget.
3: Ez nagyon szépen
1: ez az érdekessége még ennek a mérkőzésnek, hogy ugye a trófát azt a Puskásba vitték, ahol az Újpest játszott.
0: Hát mindenki egyértelműnek vette, hogy az Újpest, ha nyer, akkor bajnok, és mindenki, tehát a legtöbb esély annak szólt, hogy az Újpest igenis megnyeri ezt a mérkőzést, és csodák csodája az MTK előtt le a kalappal, hogy becsületesen végjátszotta, és végül is X lett, és úgy, hogy ezzel a Ferencváros lett a bajnok.
1: No. Jó néhány bajnoki versenyfutást, emlékezetes befutót felidéztünk, és sikerrel meg is oldottátok a feladatokat. Reméljük, hogy a bajnoki versenyfutások emlékezetes lapjaira a mostani Eto Fradi is oda kívánkozik majd vasárnap estéről. És következik a második feladatunk, Haló, ott ki beszél, ez a fantázia név, és ebben a feladatban azt kell kiderítenetek, hogy ki az, akit hallunk, ki a beszélő, és ehhez...
3: Riportert, vagy aki válaszol?
1: Aki válaszol természetesen, tehát labdarúgók, vezetőedzők fognak megszólalni, őket először be kell azonosítani, majd ehhez kapcsolódóan lesz néhány kérdésem, következzen akkor az első beszélőnk.
8: Annak örülök, hogy nincs semmi bajom. Röntgen csináltak, mivel a tarkomat is megnézték, tehát fejröntgen, ultrahangos vizsgálat, vese, mindent megnéztek, és szerencsére minden negatív. Egyáltalán nem is szeretnék ezzel foglalkozni, és tényleg úgy gondolom, ahogy most mondom, hogy én ezt nem azonosítom a Fradi táborral. Tehát én ezt két embernek veszem kettő, mert biztos, hogy az ütés és a rugás is két embertől származott. Azt hiszem, hogy ők ez nem a fradisták voltak.
1: Na mindannyian tudjátok, úgyhogy egyszer mondjátok be a mikrofonba. 3, 2, 1.
0: 2003.
3: Szentes Lázár.
0: Ezt már elmondtam, úgy az, igen, 2003.
2: Tőled idézett.
1: Elmondtad, igen, és megválaszoltad a kérdésemet, hogy milyen apropóból beszélt a szakvezető.
0: De nagyon korrekt volt.
1: Arra is kíváncsi vagyok egyébként, mert neki azért egy emlékezetes játékos pályafutása is volt Szentes Lázárnak, és a legnagyobb sikereit az Etóban érte el, ugye a Verebes féle Etóban, és arra vagyok kíváncsi, és ezt Gábornak Szegez kérdezem ezt a kérdést, hogy honnan igazolta akkor az Eto'o Szentes Lázárt, melyik csapatból?
3: Nagyon jó a kérdés, mert ezt kellene tudnom.
1: Gondolkozzunk rajta, aztán szerintem...
3: Igen, ezt mondja, azt mondja, ezt kellene tudnom, majd, mert ez Zalaegerszeg, így
1: van. Zalaegerszeg, tessék, pontosan. Nagyon jó.
0: Igen, van egy nagyon jó sztorim. Verebes József úgy igazolta le, hogy jött le a Győrre, játszott az Zalaegerszeggel, jött le az egyik védő. De mi van? Azt mondja, fáj a vádlim. Hát mi, kirúgott meg? Azt mondja, a 9-es.
3: Igen.
0: Jön a következő, az is. Védőr, lejöttök. Hát mi csinálsz te? Azt mondja, kivel ütköztél a 9-essel? Akkor még nem tudták ki ez a Szentes. Igen. Kiderült a Szentes Lázár, leigazolt, és nem tudta, hogy ennyi gólt is
3: és
0: tud
3: rúgni. És utána elment hozzá Verebes Józsi bácsi, és megkérdezte, hogy akarsz-e magyar bajnok lenni, meg válogatott. Valami ilyesmi volt a sztori, és nagyon jó benyomást keltett rá az a
0: habitus,
3: mentalitás, a habitus, amit a Szentes Lázár képviselt, és így vitte oda.
0: Hát jöttek le a győri kőkemény védők, igen, hogy kivel ütköztél a 9-essel. Az jöttek le, hármat lecserétek mellől, ezt kellnek.
3: Is, egyébként ezt is nálatok volt, amikor a Verebes Józsefre emlékező műsor volt, akkor ez ott elhangzott néhány héttel ezelőtt.
1: És hát válogatott is lett, sőt világbajnokságot is megjárt válogatott.
3: 12-es mezben játszott.
0: És gólt is szerzett világbajnokságon.
3: Hát El Salvador ellen. A 11-en, ahol a Kislaci 10-es mezben csereként mesterhármast rúgott, amit csak ő tudott eddig a világon megcsinálni. Hogy világban sajnos csereként mesterhármast rúgott.
1: Tökéletesen megoldott.
3: Jó, és akkor tessék, na tessék, ez szokott lenni a tesztkérdésem, hogy hívták a salvadori gólszerzőt?
1: Na.
0: Hát ahogy az apját.
3: Igen, nem úgy, ahogy az apját, mert hogy az anyja megcsalta az apját, és ja. Igen, ez apata, ez volt. Ez szokott ilyen teszkedés lenni.
1: Most nekem is jön egy kérdésem, majd a következő hanghoz kapcsolódóan ki beszél?
9: Hát a megbeszélteket azt megvalósítottuk, azt nem, hogy betaláljunk és azzal szorosabbá tegyük a mérkőzést, azt gondolom meg volt rá a lehetőségünk, szerettünk volna ugye eredményesek
1: itt
9: lenni.
1: Itt is majd a gyorsaság dönt.
9: A második fél időben, ugye, ha 1-0-nál vannak ugyanezek a támadások, akkor ugye egy góllal akár még egy egyenlítésben van, így, hogy volt egy öngól, így 2-0-val a meccsbe szerettünk volna visszajönni, meg volt rá a lehetőségünk erre is. De hát ugye, ahogy lenni szokott ilyenkor egy kontrából, mi kapjuk a harmadikat.
1: Gábor?
3: Kuttor Attila.
1: Nagyon jó. Ugye itt már edzőként beszél, értékel egy mérkőzést.
3: Azért tegyük az a végre egy, amit a Vukovics Laci nem tudott. Ez az első ma. Ez az első ma.
1: Laczánhoz a kérdésem. Játékosként hány NB1-es bajnokin lépett pályára Kuttor Attila?
2: 570-nél kevesebb.
3: Igen, ott már az élmezőnyben valahol.
2: Szerintem a mezőnyjátékosok közül ő a legtöbb meccsen rendelkező játékos.
3: Őt kergeti 500, akkor a Böde Dani.
2: Uh-huh. 553.
1: Kerek.
0: 560.
1: És akkor, mert ez a következő rész a feladatnak, hogy az öt játékost, aki 500 fölé jutott az NBA-ben, azt gyűjtsétek össze.
3: Vég Zoltán, Szabó György.
2: Böde Dániel,
3: Kuttor Attila.
0: Kuttor, Illés Béla.
1: Igen. Az mérkőzés számokat. Ki volt sokáig hozzájuk mondani?
0: Hát a legtovább Szabó Gyuri volt leghosszabb ideig. Ugye,
3: jobb hátvéd volt Tatabányán.
1: Neki meg van?
0: 501.
2: Nem. Ő az ötödik.
0: 510.
3: A számok megvoltak, csak nem tudja felolvasni.
0: Igen, mert ő levitte a Bödének, amikor megdöntötte a Böde őt Pakson, átadta a meszt. Az nagyon megható volt. A Szabó György egy jobb szélső volt egyébként a Tabányán. Igen, de jobb szélsőből
3: került. Jobb kezdte, igen.
0: Jobb hátvédnek, de és egyszeres válogatott, és, aztán USA ellen.
3: És sokszor a
1: olimpiai,
3: igen.
1: 524-nél jár most Böde Dániel, és előtte Illés Béla következik. Mennyivel?
2: 543.
1: Nem, 540-nel, tehát ott viszonylag kerek 560-540. És hát ez a fogósabb kérdés szerintem, hogy ki a hatodik ezen az örök ranglistán? Tehát megvan az 5-500 fölötti, okay. Ki a hatodik vajon, aki már 500 alatt van, pontosan 486 mérkőzéssel?
0: De abban segíts, hogy valamit. Régi korosztály?
3: Valamit segíts, tényleg.
1: Szerintem ő a 21. századból is nagyon ismerős lehet hallgatóknak, nézőknek. Nem mezőnyjátékos.
3: Tehát kapus.
2: Szűcs Lajos.
0: Igen, szép. Pápa, igen, Fradi.
3: Ez szép volt.
1: És nekem van egy olyan tippem, hogy ez a következő, aki 500 fölé juthat, az Dibusz Dénes lehet, mert nagyjából ő is ott van.
0: Igen.
1: Hát, talán még Szabó János, hogyha kitart, de azért neki bele kell húznia.
3: Gianni nagyon. Tehát ő.
1: Ezt is megoldottátok, jöjjön a hármas hang, ki beszél vajon?
10: Szerintem nagyon jó felfogásba játszottunk már az első félidőben is, oda tudtuk nyomni az ellenfelet a saját kapujához, de minőségileg, egyénileg, minőségileg azért többet is adhattunk volna, mert már az első félidőben is le kellett volna szerintem ezt a meccset rendezni.
1: Laca emelt először a kezét, úgyhogy...
2: Bognár György.
1: És Lacihoz a kérdésem, hogy játékosként mely csapatokban játszott az NB1-ben Bognár György?
0: Ő MTK nevelés, ott kezdte az MTK-ba, csak Magyarország, vagy mindenhol?
1: Csak Magyarország. Igen.
0: Hát a BVSC-be, és kész.
1: Megvagy.
3: És kész.
0: És ki volt, ugye ott Franciaországban.
1: Na és ha azt is megmondod, hogy melyik együttesen lett bajnok, és mikor, melyik
0: 1987, MTK.
1: Nagyszerű, hát akkor mindent megoldottad.
0: Verebes József, hát neki a mentora, a Verebes és a Mezei, aki
3: igen, Mezei Györgyi utolsó interjúban elmondta, hogy ő az utód.
0: Hát figyelj, a Gyuri ugyanazt a vonalat viszi, de egyéniség, és hát ezért ilyen látványosak a meccsei, mert ilyen emberektől tanult, és ő nem szégyel tanulni, és beépíteni a saját egyéniségét. Jó, de hát a verébnél is kellett egy olyan, aki lehedzi a Kislaci, vagy a Bolla, a Győrbe, tehát aki az erőlétet megcsinálja, utána már nagyon jól összerakta.
1: Ez volt a legegyszerűbb kör. Jön a négyes hang, ez is egyszerű lesz.
11: Tudod, mire mondtam? Arra igen. Mondtam, hogy a Szerzázóval és a Borsossal a belünket kitesszük annyit dolgozunk az én csapatért. Minden támadást mi kapunk, és most már ki kéne majd mondani valamit, de én nem fogom kimondani, mert az én csapatom, amíg az enyém, és mi dolgozunk, mint a barom. Ez a mérkőzés, köszönöm, Mikő, hogy legalább reálisan értékelted, mert nagyon ritka ez is. Hát ez nem mutatta azt, hogy itt 4-0 lesz. De akkor innen ki kell mondani, hogy amíg mondjuk az adott mai ellenfelünknek olyan játékosa van, aki nem is a kapussal szemben, hanem nem is tudom honnan az oldalvonalról három védővel a nyakába plusz a kapus gólt rúg, addig a mi hasonló helyzetünkben kirúgja a stadionból.
3: Igen, megmondhatjuk megint együtt, ugye, hogy ez a Weber Gyuri volt.
0: Nekem volt csapattársam ugye 2 évig Újpesten.
3: Hát egyébként elég a sztorit nem érdemes behívni a Gyurit, mert az, tehát, hogy rádiókabaré sehol.
1: Na itt melyik együttes vezetőedzője
3: kifogatott?
1: És ki volt az a Miki, akinek megköszönöm?
2: Bencés Miki.
1: Hány bajnoki címet nyert Weber György játékosként? Hát 90-ben,
0: nem tudom, hogy oda számolják-e 90-ben, mert 98-ban nyert az Újpest legutóbb bajnokságot, 90-ben nagyon kevés meccsen, de hát ha játszott egy percet is, akkor 2-t, igen.
1: Nagyon ügyesen ezt is megoldottátok. Még maradt egy beszélőnk, őt is föl fogjátok ismerni.
12: Nagyon örülök neki, én is, nekem is nagyon tetszik az új mez, és hogy látva, hogy tényleg ez az új kezdeményezés, az Originals alatt milyen új mezeket dobtak ki, tényleg jó érzés újra válhatott mezbe lenni, kezdeném azzal, de tényleg ez nagyon egy eltalált design, és azt mondom, majdnem azt mondom, hogy tényleg utcai viseletenek is tökéletes.
0: Jó ez, Roland.
1: Nagyszerű. Ezt könnyen megoldottad. Nektek meg volt?
2: Nekem nem, de azt tudtam, hogy a mostani válogatott mez bemutatóján készült, arra rájöttem.
1: Hányszoros magyar válogatott?
3: 90 valamennyi, igen.
1: 95 pontosan tudtam, Laci.
0: Igen, nagykövet.
1: Mely magyar klubcsapatokban játszott Juhász Roland?
0: Hát én tudom.
3: Vagy... Igen, ezt tudjuk szerintem.
0: Na de sorba.
3: MTK. Videóton.
1: NB1-es csapatban arra voltam csak kíváncsi, mert volt még 3 mérkőzés egy BKV előrében, hát, de az...
3: Sőt, van meccse a Sersenynek, hogy hívják.
2: Uniónak.
3: Uniónban is van.
0: És hányszoros bajnok összesen a Juhász Roland?
1: Az kemény kérdés. Na, összeszámoljátok, mert én arra már nem készültem.
3: 6?
1: 7-szeres.
0: De Anderlecht-tel
3: ja, magyar bajnok,
1: Anderlecht-et is beleszámolsz.
0: Összes Anderlecht-tel
3: négyszeres. Jogos, én NB1-et számoltam.
0: De az fantasztikus, ha belegondolunk, hogy Anderlecht-tel...
3: Akkor pont, amikor az Ervin Kumot a szövetségkapitány, és ő volt a középső véd a válogatottban, akkor ő extra. Akkor európai szinten futballozott, egytől félt mindig az Ervin, amikor elindult előre labdával, és hosszan szöktette magát, hogy abból sárga lesz. Igen, mert akkor után csúszott,
0: hogy ne legyen. És ki vitte hátra, Egervány Sándor vitte hátra védőnek, annó még, amikor csatárból az MTK-ból.
3: De azt tudod, hogy képzeld el, hogy amikor Paksra került az Eppel Marci, akkor a menedzsere beleíratta a szerződésbe, az Eppel Marcival a középső védőt kell játszatni. És azért nem játszott sokáig, és aztán a Tököli Attila, komolyan, és a Tököli Attila tanította meg egy csomó mindenre, hogy centerbe hogyan kell a labdához.
0: Hát a Tököli, és utána, Tököli a zseniális
3: futbolista. Nem vicc, és utána lett gólkirály a Honvédban meg baj. Igen.
1: Villámkérdések következnek, mert hogy az első két feladaton túl vagytok. Hát a szabály az nagyon egyszerű.
3: És leveszed, amikor nem tudod.
1: Jobbról, balra haladva kérdéseket fogok feltenni nektek, és mi hamarabb meg kell válaszolni. 5 másodpercen belül lehetőség szerint helyes választ kell adni. 15 kérdés van összesen, tehát mindenkinek jut 5-5 kérdés. Okay. És itt gyorsan megyünk tovább, tehát nincs is idő megállni és gondolkodni. Gábor, te vagy az első. Melyik magyar edző tudott eddig utoljára magyar bajnoki címet szerezni csapatával?
3: Mezei György.
1: Nem.
3: Nem, volt utána.
1: Volt utána még egy.
2: Pintér Attila.
1: Nem, még egy volt. Laci?
0: Kondás Elemér?
1: Kondás Elemér, ez a helyes megoldás. Laca, hányszoros magyar bajnok az MTK Budapest?
2: 22.
1: Egyet.
0: 23.
3: És ófacs, mert MTK Budapest néven kevesebb szer.
2: Meg Hungária, meg stb.
1: Laci, ki lett az előző idén gól királya?
0: Pöde Dániel.
3: Így van.
1: Gábor, hányszor lett bajnok az újpesti Dózsával Zámbó Sándor?
3: 5-ször.
1: Laci?
0: 9.
1: Mutatod, de hát 9-szer. Rádió
0: hallgatók. Jó, én csak adok esélyt a többieknek is. 9-szeres.
1: Laca, hány magyar klubnál dolgozott Ricardo Moniz?
2: 2.
1: Melyik kettő?
2: Ferenc Zalagászlag.
3: De az a kérdés, hányan dolgozott, nem csak
0: Zámbóz, 10 másodpercben hadd mondjak el a Zámbóz valamit. Jártunk vele öreg fiúk focira, és mindig avval cukkoltam, már tudtam, hogy 9-szeres bajnok. Mondom, Sanyi, a többi évben mit csináltatok? Menj a... És akkor mondtam mindent. Hát fantasztikus 9-szeres.
1: Mindegyiknek a része volt akkor az újpesti Dózsanak sorozatában. Laci, melyik egyesület mutatkozott be abszolút újoncként az NB1 most futó kiírásában?
0: Kazincz Barcika.
3: És tudja.
1: Gábor, honnan igazolta le Deák Bamba Ferencet a Ferencváros 1947-ben?
0: Szac.
3: Tényleg, igen.
1: Hát ott Laca is tudta. Ki lőtte a legtöbb gólt az NB1 történetében, Laca?
2: Szusza Ferenc.
1: Ha megmondjátok, hogy hányat?
0: 400
2: körül.
1: Nincs annyi.
0: 393.
1: Igen. Laci, melyik évben csökkentette az MLS 12-re az első osztályban szereplő csapatok létszámát?
0: Hát mielőtt több volt.
3: Hát amikor kizárta azt a négyet, a Kecskemét, Bécs, Nyíregyháza.
2: Hogyha a legutóbbi csökkentésre gondolom. 15.
1: Gábor, melyik vidéki csapat töltötte a legtöbb évet az első osztályban?
0: Egyhuzamban, vagy összesen?
1: Nem, összesen, tehát mindent tekintve.
3: Melyik vidéki csapat töltötte?
1: Ugye a legtöbbet Fradi, Újpest, MTK, Vasas, Honvéd, egy vidéki csapat.
0: Győr.
1: Csak
3: Diósgyőr, Debrecen, Győr
1: jutott el 70 fölé, 71 évet töltött a
0: Győri. Érdekes, hogy Győri Vasasnak hívták régen, és piroskék volt.
3: És minden Vasas piroskék volt.
0: 63-ban volt, ugye, mondott a Laci.
2: Piroskék.
3: Ahogy a Debrecen meg sárgakék volt, mert Vasutas volt. Igen.
1: Laca, ki volt a bajnok Dunafer vezetőedzője az 1900-es?
2: Egervári Sándor.
1: Laci, melyik klubcsapat tudott egymás után 10 bajnokságot is nyerni?
0: MTK.
1: Mikor?
0: Nagyon régen, 1911
2: Tízes évek.
1: 15 őszétől 2025-ig, igen.
2: 925-ig.
1: Hát még ott medicinlabdával futballoztak.
0: Hát a többiek is, tehát megnyerték. Tehát fantasztikus.
3: De csak ők voltak 11-en, igen.
1: Gábor, ki volt az első bajnoki idén gól királya?
3: Az első bajnoki fogal?
1: Ja, 1901-ben.
2: Mannó Miltiades.
3: Igen, így van.
1: Tudja. Laca, az MTK egykori középfedezete Károly Jenő tartja a rekordot az egy mérkőzésen lőtt legtöbb góllal az NB1-ben. Na de hányszor talált be a rekordot?
2: Az, hogy nem igaz, hogy is lesz. 8.
0: 9.
1: 11. 6. MTK MAFC mérkőzés 15-1. Laci, utolsó kérdés. Melyik csapatban lőtt Mester Ötöst Bajzát Péter 2011-ben?
0: Debrecen.
3: Nem.
0: Újpest.
2: Pécs.
0: Pécsbe? Tényleg?
3: Hogyne,
1: és ki volt az ellenfél?
3: Vasas.
2: Nagy szerintem a nemzeti sportcímlapján annyi volt, ja, 5-10-es.
0: Bajzát ott mindig a Debrecenhez
2: kötött.
3: Hát én meg a Pécshez, meg a Nyíregyházához, mert hogy ott dolgoztam vele. Igen.
1: A villámkérdéseken túl láttok magatok előtt néhány cédulát, én azt kérem tőletek, hogy választhatok belőle kettőt, de még ne nyissátok ki. Tehát még csak egyelőre választhatok. És ha megvan a választásatok, kettő-kettő, akkor utána az lesz a játék neve, hogy Magyar Keringő. A lapokon majd azt fogjátok látni, hogy címerek vannak egymás mellé felsorakoztatva, klub címerek, klub logók, és ez alapján kellene beazonosítani, hogy melyik játékos pályafutását látjátok, megjelenítve vizuálisan, és szerintem mindig Gábor tőled indulunk, de most induljunk a bal oldalról. Válassz egyet először a két...
0: Én csak szemüvegbe látom.
1: Hát akkor...
3: Én is, de nálam nincs.
1: Szemüveget... Helyez magadra, és utána, hogyha sikerült kinyitni, akkor kérlek, hogy a kamerának is mutasd meg, vagy lássák, hogy így végül.
3: És mondd a számot, hogy hányast húzta.
1: Hát itt mögöttem ez a kamera, ez tökéletes lesz.
3: Az a tévé volt, Laci, de mindegy.
1: Ha látszik, akkor utána elkezdhetsz onnan a bal felső sorokból indulva végighaladni a játékos. Hát ez a kérdés, hogy kit keresünk.
0: Játékos, edző?
3: Játékos.
1: Én itt azt mondom, hogy ő egy edző lesz.
3: Akkor nem játékos keresünk.
0: BVSC-ből elment az MTK-ba, onnan Dunaferbe, Hát ez ilyen jó. Nagyon egervárisan nyilvánosnak tűz ki, és az
1: hát
0: is.
1: Akkor ez nem is volt igazából kérdés. Ugye Egervári Sándor, és hogyha még megnézzük a többi csapatot.
0: Akkor végigmondom, tehát BVSC, MTK Dunafer, MTK újra Vasas és Győr.
1: És a vége?
3: És a válogatott.
0: Magyar labdarúgó válogatott.
1: Ez a pályafutásának egy szelete, tehát nem a teljes karrier, de...
3: Meg Kuwait van, nem volt benne.
1: Igen. Így van, nagyon könnyedén beazonosítottad. Laca, te következel egyel. És te is próbáld a kamerának
2: arra,
1: megmutatni.
2: Arra megmutatom, remélem, hogyha beszélek, akkor...
1: Tökéletes.
2: Ezt mutatja. Nem ismerem fel az összes címet. Honvéddel kezdődik, aztán külföldi csapatok jönnek. Ez... talán egy belga együttes, Beitar, Jeruzsálem és Frankfurt, és a Détári Lajos.
1: Na, legnagyobb
2: király. Bocsánat, ő...
1: Honvéd.
2: Honvéd.
1: Ez nagyon sokat.
2: A legnagyobb király.
3: Hát persze.
2: Akkor ezt átadom.
3: Picsont István.
1: Így van. És akkor melyik klubok vannak ott?
3: Hát ez lehet a Beitar Jeruzsálem, meg Zapoel Tel Aviv, mert ez a kettő volt, és a Frankfurt, és volt, ő játszott még a valahol Belgiumban.
1: Belgiumban, amelyik?
3: Trujden, nem. Mi volt?
1: Charleroi.
0: Igen, és ki tudja az... megmondani, hogy hova jött haza a Pison Magyarországon foszizni?
1: Azt te fogod megmondani.
0: Úgy van. MTK-ba.
1: Pontosan. És az valóban az a Beitar Jeruzsálem ott a harmadik logóval.
3: És ugye abba, lehet sztorizni, vagy csak a Lacinak?
1: Persze.
3: Szóval kim voltunk egyszer 2009-10 valamikor Izrael-Magyarország felkészülési mérkőzés, és azt csináltuk, hogy mindig kivittünk a felkészülési meccsekre valakit, aki magyar futballistaként oda köthető, és egy Apoel Tel Aviv Beitar Jeruzsálem meccsen voltunk, ami az egyik a Likud-tömb, a másik a Munkáspárt csapata, és ez szerintem egy nappal volt az általános választások előtt, vagy kettővel, és a Trezi mind a kettőben játszott. Az egyikkel sok év után bajnok lett, aztán elment Frankfurtba, visszatért és a másikhoz, és ez olyan ott, mint a Fradi Újpest itthon. És 4-0-ra vezettek a hazaiak, amikor a közönség meg észrevette, hogy ott van Pisont István, és a két klub, most is kiráz a ideg, a két klub szurkolótábora, mind a 14 ezer embert, egy Fradi Újpest, a két klub együtt énekelte neki azt a dalt, amit annak idején a pályán elképesztő. De
0: hihetetlen népszerűségnek őrben. Tehát dr. Borbé Zoltán, aki az MLS-nek volt ugye a jogi osztály minden vezetője, volt kín, azt, hogy nem hitte el, hogy megállt a forgalom, amikor meglátták.
3: Azt, hogy az emberek... És Pisonet az volt a neve, Pisonet, és mi, nem fogom úgy elmesélni a sztorit, ahogy szoktam, mert az rádióban nem, de hogy behívtak minket, kettőnket egy étterembe Jeruzsálemben, és nem engedett fizetni a helyi éttermes. Most mindenki gondolja hozzá a sztori lényegét. Tehát elképesztő, hogy milyen jó ember egyébként Pisont István, és hogy szeretik Izraelben. És nyilván ezt nem fogom tudni, hogy ami nála van. Videóton Honvéd.
1: Mutasd meg a kamerának is,
3: Honvéd,
1: kérlek.
3: Videóton Honvéd, Klub, Rüzs, Pármalat.
1: Na hát ebből azért el lehet indulni, szerintem.
3: El.
0: Én tudom.
3: Fehérvár, Honvéd és Parmalat, ők azok, akik a nagy csapatban játszottak a Vidibe, és utána mentek a Honvédhoz. Ez a Disztil Csuhai. Aha. Valaki, nem?
0: Disztil László.
3: Igen, azért mondom, hogy ez igen.
1: Igazából a Disztil megvolt, úgyhogy igen, abból Disztil kellett volna csak az egyiket azonosítani.
3: Szerettem volna tovább logikázni, de hát nem hagyja mindegy.
1: Nagyszerű. Laci, van még egy borítékod, nézzük azt. Illetve hát halljuk akkor, hogy mely csapatok.
0: Látom.
1: Hát ugye közben Pénzügyök, a személyet azt.
0: Vasas, ZTE, Lombard Pápa és Magyar Labdarúgó Szövetség.
2: Mikrofont közelebb, bocsánat.
0: Igen, Pénzügyőr, Vasas, ZTE, Lombard Pápa.
1: Biztos, hogy a Pápa az?
2: Lombard
0: nem,
2: haladás.
0: Egyáltalán nem biztos, mert haladás. Lombard haladás.
3: Hát az, hogy kiné volt a jog, azért ezen lehet, hogy az hozni van.
0: Igen. Igen, ez a Lombardról egyből a Pápa, ez nagyon jó. Igen, kit keresünk?
1: Na hát ez a kérdésem, nekem is.
0: De most úgy látom, hogy edzőt keresünk. Pénzügyőr, hát Vasas, Pénzügyőr, Vasas, ZTE.
3: Hát, ja. De ez sem
1: mindjárt, mindjárt meg kell mondani. Ez nem az egész pályafutás.
0: Hát ez megvan.
3: Na.
0: Hát a Bozsik.
1: Nagyon jó, de melyik?
0: Hát aki ül a tévében az M4-en, Bozsik Péter,
3: nagyon
0: aki
3: nagyon szép.
0: A Zalaegerszege bajnok volt. Hát gyerekek, sztori, ez csak tényleg 10 másodperc. Hát én a Pénzügyőr pályához nagyon közel nőttem fel, és Bozsik Péter egy szenzációs játékos volt a Pénzügyőrben, aki toronymagas NB1-es futballista volt. Apámmal azért jártunk ki, mert nagyon jó fejelt, rendkívül intelligens, és nem ment följen.
1: Letelt ott a 10 másodperc.
0: X. Mondták, hogy X között, ez csúnya hangzik, hogy félszemű a király, de ő tényleg, és nem ment el a Pénzügyőrből, mint futballista, és ott fejezte be az NB3-ba. Rugott X gólt, élmény volt a játékát nézni, nem ment följebb.
1: Laca?
2: Jöhet a következő, ugye?
1: Mutasd meg azért a kamerának is, mert ez egy...
3: Sok címer van rajta.
2: Ez nagyon bonyolult. Művelet lesz.
1: Van visszatérés is, tehát ott a nyilakat érdemes végig követni.
2: Ez szerintem Tököli Attila lesz, de azért elmondom, hogy Dunafer, Ferencváros, Köln, onnan tudtam főleg a Kölnből, mert hogy van egy kép, ahol Podolszkival együtt melegít Köln, aztán kiment betűkből ítéve Görögországba két csapatba, a Nortosis.
1: Biztos, hogy Görögország?
3: Nem, a Ciprus ellenállt, az is Larnaca szokott lenni.
0: Arra ment a repülő, jó mondja.
2: Aztán vissza a Ferencvárosba, ez MB2,
3: ez
2: jól gondolom.
3: Paks, és csak rossz a címer, de...
2: És Paks és Kecskemét.
1: Igen. Az a régi címer, a Paks. Igen, tehát
3: az a PSE címer,
0: itt igen. Kölnben sajnos történt vele egy súlyos betegség, ott az nagyon visszavetette, megcsípte őt valami, és akkor nagyon visszavetette a futballban. De és most, utána ilyen karriert futott.
3: Szóval nem tudnám, most ugye Mezőkövesden Csertő Aurélnak az asszisztens edzője, és a támadójátékban extra dolgokat tud belenyúlni, hogy a Pakson is dolgoztak együtt sok-sok évig. Nyissam?
1: Nyiss egyet.
3: Először megmutatom, tehát még én nem látom.
0: Muti? Muti?
3: Hátulról, Fradi új, persze szerintem te leszel, de...
1: Na nézzük.
3: Fradi Újpest, várjál, Dunafer, harmadik kerület, Honvéd,
1: Tirana. Na, mi a vége? Tirana. Ki ez?
2: Ki lehet?
1: Hogy kerültél te Albániába, Laci?
3: Tehát elmondom neked, annyira híres futballista, hogy hátra volt a papír, és megmondtam, hogy te leszel.
0: Hát a Fradi Újpest, igen, ott már lehet sejteni, mert azért
3: jó, van egy pár... merték megcsinálni.
0: Ebedli, Kerekes Gyuri, azért van egy pár, régebbről a Henny Gézát is átvidik, ugye Deák Bambát őt kötelezték.
3: Kopunovics.
0: Igen, van egy pár azért, de...
3: Néhány még van. Igen.
0: Én azért maradtam meg jobban talán, mert túl hamar volt, amikor az Üllői úton játszottam az Újpest színeibe, és két gólt sikerült szereznem.
3: Az első meccseden, nem?
0: Hát a bajnokságban a negyedik volt, először a Fradi ellen, de ellen, egy hónap telt el az átigazásról, és ez így nagyon megmaradt az emberekbe. Ha úgy kerültem Tiranába, hát jött egy jó ajánlat.
3: Arra ment a gép.
0: és a Tiranával is bajnokok lettünk, tehát egy remek szezon volt.
3: De onnan már nem mertél hazajönni, ha jól látom a nyilakat.
1: Hazajött még azért.
3: Ja, nem fér, hát
1: a futás onnan egy rész,
0: már, igen, onnan már a NB1-ek vége lett, de igen.
1: Hát ezt is megfejtettük, ezt is megfejtettétek, úgyhogy jön a kvízjátékunk utolsó feladata, ez a bélyeggyűjtés. Ebben a játékban pedig az jár jól, akinek vág az esze, mert hogy adott egy bélyeg, például itt rögtön az, hogy NB1-es csapatok, és minél több NB1-es csapatot össze kellene gyűjtenetek, azt szerint, hogy hát amióta 12 csapattal játsszák a bajnokságot, ugye 2015 óta, azóta összesen 22 egyesület fordult meg az élvonalban.
3: Hát akkor nézzük.
0: Az első 16 az könnyű.
3: Fradi Újpest.
1: Sorban haladunk majd, tehát sorban, és mindig, amikor rátok kerül a sor, egyet mondani kell, ami még nem hangzott el.
2: 22
1: egyesület, amelyik már megfordult legalább egyszer.
3: Paks.
1: Paks, azzal indulunk, és azért legyetek türelemmel, mert én akkor közben kipipálom.
2: Melyik ABC szerint, vagy hogy írtad fel?
3: Nem, mondj egy erbet.
2: Kecskemét.
1: Is. Kecskemét, nagyon jó, meg is találtam. Laci. Adi. Megint Gábor.
3: Kazincz Barcika.
1: Nagyon jó.
2: Laca. Kisvárda.
0: Újpest.
3: Mezőkövesd.
2: Honvéd.
1: Megszerű, ez is megvan, és minket ki is pipálom.
0: Vasas.
1: Gábor.
3: MTK.
2: Budafok.
1: Budafok is megvan. Hogyha minket megtanálom.
0: Videótól.
3: Zalaegerszeg.
2: Győr.
1: Fel sem írtam lehet. De megvan.
0: De most elvégyesek. Haladás.
1: Haladás. Megvan.
3: Debrecen volt már?
1: Az még nem hangzott el.
3: Okay.
2: És a Diósgyőr sem.
1: A Diósgyőr sem, az is megvan. Azt sem írtam föl, úgyhogy már 24-nél tartunk.
3: Na, milyen ügyesek vagyunk. Nem?
0: 15 óta számoljuk, vagy mióta számoljuk?
1: 15 óta,
0: Pécs.
3: Igen. Az nem
1: a Pécs
3: volt
1: az nem volt a akkor licenc.
3: Az akkor őt zertek ki.
1: Nyíregyháza, nagyszerű.
3: Nyíregyháza az nagyszerű valóban. Akkor gondolkodjunk még, hogy milyen.
1: Én mindjárt számolok egyébként.
0: Kérlek, hány van még hátra?
1: 4 maradt még.
2: 4.
3: Pesti mind volt? MTK nem volt még.
2: De te mondtad az előbb, szerintem. Nem?
3: MTK? Volt már MTK?
1: Elhangzott, nem tudom, hogy kitől, de ki van.
3: A videóton vagy Székesfehérvel, az is volt már.
1: 4 maradt még.
3: 4 maradt még, jó.
1: Egész pontosan 5.
3: Egész pontosan 5 maradt még, jó. Hát akkor nézzük végig a
1: vidéki együttesek
3: már. Felcsút.
1: Nagyon jó, tehát
2: Hát csak vidéki, azt mondod. Akkor Békés Csaba.
1: Nagyon jó. Ja, közvetlenül az első idényben, amikor 12 lett.
3: Igen, Bartalaci rúgta győztes.
1: Maradt még két vidéki, az egyiket keleten kell keresni, a másikat nyugaton, a harmadikat pedig délen.
2: Hoppá.
1: Mindegyik.
2: Most már lehet.
3: Most már lehet, akkor
1: rövid időszakokat volt.
3: Rövid időszakokat volt.
1: Most már keleten. Aki kapja, marja.
3: Jó. Kéne lássunk egy térképet. Szolnok nem volt.
2: Nem.
1: Az az igazság, hogy hát így gyorsan végigpörgetve.
2: Balmazújváros.
1: Igen,
3: igen, igaz.
1: Megvan a keleti. A másik két csapat pedig most az NB3-ban játszik.
3: Ajaj. Nagy Kanizsa.
1: Nem,
3: az nem volt, régebben volt sokkal.
2: NB3-ban. És addig csúsztak vissza, annyira megviselte őket ez az egy szezon.
1: Az egyik a covidos idén volt.
2: Ez a 19... Nem, ez a 20-21. Vagy melyik
1: 19-20, amit félbeszakított maga.
3: Sopron se volt a 12-ben nyugaton.
1: Tatabánya sem.
3: És nyugaton van.
1: Mind a kettő nyugaton. Győr mellett, és akkor már...
2: Gyérmód.
1: Nagyon jó. És akkor maradt még egy. Az már volt. Az már volt.
3: Mondtam.
1: Egy maradt még.
2: Dél-nyugat, dél-kelet.
1: Jöttek, és azonnal alá is szálltak. És viszonylag nagy bajba került a klub.
0: Sopron, nem?
3: Nem és volt semmilyen. Én is.
1: Dél-Dunán túl, és most az NB3-ban küzd a feljutásért.
3: Nem az volt, de nem Dél-Dunán túl.
2: Baranyai?
0: Gyirmód fönn.
1: Nem.
3: Kozem is egy nem volt.
1: Somogyi.
3: Somogyi Kaposvár. Ez nem volt négy.
0: Ja, volt.
2: Firtuleszkóval.
0: Igen. Tényleg volt 8 pontjuk. Ádám Martin.
2: Igen.
1: Hát nagy nehezen, de összegyűjtöttél az összes bélyeget. És következik még egy ilyen, mert hogy a 21. században, tehát a 2000-2001-es idénytől kezdődően 21 olyan vezetőedző volt, aki dolgozott bajnok csapatnál, tehát abban az idényben, amikor bajnok lett az együttes. Ide fontos, hogy nem számítottam bele az átmeneti, éppen hogy megbízott vezetőedzőket, tehát akiket ténylegesen kineveztek folyamatos megoldásnak. 21 vezetőedzőt kellene összegyűjteni, tehát a 21. századból. Laci, veled kezdünk.
0: Hát akkor legyen Mezei György.
1: Nagyon jó.
3: Én is őt akartam.
2: Egervári Sándor.
3: Ők nem csak magyarok, ugye?
1: Nem csak magyarok.
3: Dol nyert bajnokságot.
1: Nyert bizony.
0: 5 év alatt egyszer.
3: Azt azért kérdeztem.
1: Melyik idény?
3: Kritika akar benne.
2: 2015-6.
1: Laci?
0: 2015-6.
3: És Dol.
0: Mondjak egy baj, aki magyar bajnok volt.
1: Akár.
0: Pintér Attila.
1: Pintér Attila. Ráadásul ő kétszer is.
2: Garami József.
1: Nagyon jó. Ő is.
3: Kondás Elemér.
1: Ugye már azért van néhány olyan, aki szóba került itt a kvíz során.
3: Azt mondod, akinek vág az esze, azt tud haladni.
0: Márko Rosszi.
1: Márko Rosszi is van.
2: Herceg András.
1: Nagyon jó. Hát talán itt ebből a névsorból ő viszi a prímet.
3: Rebrov.
1: Nagyszerű. Ő is azért jó néhány bajnoki címben részt vállalt. Nalaci.
0: Tehát a Újpestbe gondolkozok, a 98-ban voltak bajnokok legutóbb.
1: Hát ott gondolkozni.
0: A Fradiban meg...
3: Hát tudsz, még az orosz kapus volt.
0: A Csercsaszov tényleg.
3: Ennyi segít.
0: A hétszeres
2: üzletben. Stankovics.
1: Stankovics, igen.
3: Most te segíts majd nekem.
1: Azért még a 2000-es évek elejéről tudtok mondani szerintem.
2: Az Alajgerseg.
3: A Bozsik Péter.
1: Nagyszerű.
3: Köszönöm a segítséget.
1: Laci.
0: Márko Nikolics.
1: Ő is volt, így van.
2: Rosszi már volt, ugye?
1: Ő már volt, elhangzott.
2: Miroslav Beranek.
1: Debrecen. Ó,
3: nagyon szép megoldás volt.
1: Ingenc.
3: Fradiból mindenkit elmondtunk?
1: Nem.
3: Nem.
1: Nem mindenkit.
0: Hát volt a
3: Moniz.
0: Az nem volt.
3: De dolgozott a Fradinál, azt mondom.
0: Dolgozott.
1: Már elhangzott. Igen.
0: Akkor volt a videótóban Carillo.
1: Nagyon jó. Az is megvan, Laca.
2: Olyan jó, aki abban a szezonban dolgozott, de nem lettek bajnokok? Vagy ő nem vele lett bajnok, akkor ő Péter Stöger.
1: Igen. Tehát Jézus, ez is oda számít.
0: Is bajnoknak számít. Ja, persze, egy percet játszott.
1: Dolgozott.
3: Intelligen sem.
0: Ausztriai, tisztában vagyok.
3: Péter Stöger.
1: Igen, számolok egyet. Gyorsan.
2: És van még ilyen a Fradiból, aki...
1: 5 maradt még.
3: Van még a Fradinak edzője.
2: Olyan, aki nem lett bajnok, de...
1: Dolgozott az idényben.
0: Máté Csaba.
1: Máté Csaba azért nem számít, igen. Mert ő nem lett kinevezve hivatalosan, ő csak megbízott átmeneti vezetőedző volt. Inkább edző, mert nem vezető.
3: Igen.
1: Maradt még egy a legelső idényből, ahonnan kell nézni nekünk a,
2: 2000-2001.
1: Az intervallumot, igen. aztán hát a debrecenieket...
0: Hát ott a csangar, ami?
1: Csang.
3: Igen, nagyon jó.
1: A debrecenieket még mind nem mondtátok, és tényleg, meg azért a Fradiból is maradt.
3: Sukka. Azt én nem is fogom.
1: Így van.
2: Fradiból meg.
0: Mit mondta Debrecen is?
1: Debreceni, maradt még egy Debreceni, valamint két Fradis.
2: Pascal Janssen,
3: így van.
2: Jézus.
3: És Robikin. Ja, Robikin is nyert már, igen.
1: És maradt még egy Debrecen, aki már szerepelt azért ebben a műsorban korábban.
2: És melyik Debrecennel jött bajnok?
0: De Kondás elemére
3: hangzott? Kondás elemére volt, az
2: András volt. Herceg András, igen, András volt.
0: Persze.
2: Subka Attila is.
3: Ő is Debrecen. Is.
1: Nem feltétlenül kötnétek ide, de aztán megfordult például Nyíregyházán, és jó néhány másik helyen dolgozott.
3: Mondd még, hol dolgozott? Segíts. Segíts, Béla.
1: Na?
3: A Lucsánszki, ami nem nyert Nyíregyházán.
1: 2004-2005.
2: Az első Debrecen.
1: Nem vele lett bajnok a csapat. Szentes néhány mérkőzés kapott csupán.
0: Szentes Lázár. Nagyon jó, igen.
1: Maradt még egy játék. Na. Az időnkből lassan kifutunk, de hogyha szeretnétek, akkor bevállalhatjátok, mert ez a legnehezebb feladat.
3: Persze, játszok.
1: 10-es értékelést a Nemzeti Sporttól eddig összesen 27 labdarúgó
3: nagyon
1: kapott.
3: Jó játék, ez jó, tetszik.
1: A 27. labdarúgó Tóth Barna volt 2025 márciusában, aki 10-es értékelést kapott azért, mert 4-szer talált az Újpest ellen. Na de a többi 26-ot kellene megtalálnotok.
3: Egyesével,
1: és hogy segítsek egy picit az időszakban, 1972-ből származik az első 10-es értékelés. Úgyhogy...
3: Bajzát Péter.
0: Nem, az apósom az első.
3: Bár, az volt szó, hogy bárkit mondhatok.
1: Bárkit lehet mondani, de akkor Gábor Bajzát kezdte Péter. Bajzát Péter. Itt most fokozottan türelmesek legyetek.
3: Az meg lesz.
2: Velem is türelmesek legyetek játékban, mert ez nem biztos, ez egy műfajom lesz, de...
1: Hát akkor...
2: Tippelek Illés Béla.
1: Biztos, hogy
0: kerület MTK 2-7, Illés 10. Jó.
2: Arra gondoltam.
3: És azt mondtad, hogy neki jól vág az eszhez.
0: Első 10-es osztályozott, hogy egy kicsit családot is bevonjam, aposom kapta, dr. Páncsics Miklós, amit említettél 1972-ben, Nemzeti Sport által az első 10-es osztályzat. Újpest-Ferencváros 0-2, Fazekas-Göröcs-Bene, Dunai 2, Zámbó csatársor 0-ra végzett, és a Fradi 2-0-ra nyert. Leradírozták az Újpestet, és ez volt az első 10-es.
3: Hán János.
1: Volt ilyen?
3: Volt.
2: Ebből az ötösből biztos volt valaki, úgyhogy Bene Ferenc.
1: Nem.
3: Nem.
1: Mert ő azért már 72 után szerintem nem nagyon játszott.
0: Akkor nagy kedvencem is edzőm volt mai napig, Nyilasi Tibor.
1: Uh-huh. Ez kétszer is, ráadásul ő volt az egyetlen, aki kétszer kapott ilyen értékelést. Gábor?
3: Fazekas László.
1: Ő is volt, így van.
2: Törőcsik András.
1: Pillanat, ő... Nincsen a listám.
3: Te a logika jó volt.
0: Pál.
3: Pál József. Na de
0: nem József Pál, az ott MTK-s.
1: Keresztnevet aki... is kell hozzátenni.
0: Pál
3: Zoltán.
0: Igen, rugott egy Balszés négyest az Újpestnek.
1: Nem ő.
0: Pál.
1: Nem az a keresztneve.
0: Pál. Hát de Pál.
1: Hát itt egy 2010.
0: Ezt fia, az azért kell fogadni, mert négyet rugott az Újpestnek, és András.
3: Pál András, tényleg. Én mondtam a Zoltán.
2: Ő kapott tízest.
3: Tököli Attila.
1: Pál Zoltán, hát.
3: Tököli Attila.
1: Így van, Tököli Attilának kell lennie, csak...
3: Kell, szerintem is.
1: Hát nincsen.
3: Nincsen Tököli Attila, de utólag én adok neki egy
2: tízest. Azon a meccsen tízesre játszott, amire gondolsz.
0: Tudok egy védőt, akit nem is ismernek a fiatalok, nem azért, Breznicki.
1: Nagyon jó, hát ő van, igen,
3: Pécs balhát védje, doktor hát Breznicki ismered, Sándor. Igen.
0: De milyen érdekes, hogy jó, Aposok, ugye abban a korban tényleg klasszis volt, de a Breznicki úgymond egy szürke eminenciás volt.
3: Igen, volt a 82-es második csapatban. Mondani kell még?
2: Purcsa Győző.
3: Szabó József. Az logikus.
1: Szabó József sincs. Hát azért itt jó néhány olyan Kis játékos László. Van, aki még szóba jöhet.
3: Kis László, az jó ötlet a Vasasból. De nem emlékszem rá.
1: Kis nincs.
3: A Kis Sándor.
0: Jaj, tudom, Pécs, hát Újpest. Ötöt rúgott a Győrnek, Szabó Feri.
1: Nagyon jó.
0: Ferencváros.
1: Ő megvan. És akkor, ha már így kezdünk kifogyni, azért még a közelmúltból tudtok találni olyan játékost, aki rúgott négy gólt.
2: Négy gólt?
1: Igen. Aztán olyan, aki gólkirály lett, öt gólt rúgott egy mérkőzésen a Haladás ellen.
3: Ja, nem, akkor nem.
1: Nem, még rajta kívül van, aki...
3: Van, aki ötöt rúgott, tényleg?
1: Nem Nikolics.
0: Gólkirály.
1: Csatárokat is lehet itt találni a listán, valamint kapusokat. Simon Attila nincs a listán.
2: De gólkirály lett.
3: Bödedani nem kapott tízest.
1: Bödedani nem kapott egyszer sem.
3: Igen.
1: De Paksi csatár még kapott, aki aztán nem a Paksból ért el.
2: Eppel.
0: Könyves.
1: Nem könyves.
3: Könyve nem kapott.
0: Ki?
3: Paksba játszott csatár.
1: Gólkirály lett, aztán edző, elhangzott már a neve itt a Kaposvár kapcsán.
3: Nem, Kaposvár, akkor Waltner Robert.
1: Igen.
0: Hát
3: nem
0: Igen.
1: És akkor a közelmúltból, hát aki az MTK ellen négyet rúgott, egy gólpaszt, 2024 februári mérkőzés. Nem játszik ma már Magyarországon.
0: Hát a kiment Lengyelországba, nem?
1: Nem.
3: Hova ment ki?
1: Görögországba.
3: A Varga Barnabás.
1: Varga Barnabás, hogy kapott egy tízest, így van.
3: Tényleg.
1: És aztán, ha mondjuk az elejéről nézzük, itt van még egy olyan kapus, aki a PMSC-ben játszott.
0: Imre.
1: Nagyon jó.
3: Én Kacic Bélát mondtam volna.
1: Van még egy olyan idősebb titulussal ellátott labdarúgó, aki 4 gólt lőtt a PMSC-ben az Újpesti Dózsa ellen.
3: Idősebb.
0: Dárdai Pál.
1: Így van.
3: Igen.
1: Van egy, hát az Újpestből sem használtatok fel mindenkit, mert ott van még egy játékos, aki...
3: Fekete László.
1: Fekete László.
0: A golyó, igen.
1: Vannak még itt kapusok is, tehát érdemes...
0: Kakas László. Ráadásul elvesztett meccsen, a Fradi nyert 1-0-ra.
1: Mondja akkor a Diós Györgyből is egyet.
3: Diós Györgyből. Verib György.
1: Az MTK-ból is tudtak mondani egy
3: Zsibarás
1: kapust.
3: Zsiborás Gábor.
1: Tudok ő mondani. Is rajta van,
3: jó,
1: igen.
3: Jó, hát azt mondta, tudok-e mondani.
0: Zsiborás a Fradiba kapta.
3: Így nem, csak...
1: Nem, az MTK-ban kapta, Budapestban védelmen. Így van, igen. És tudtok még az MTK-ból.
3: Vég illetve, Zoltán.
1: Igen, de nem ott kapta, hanem az Eto'ban játszva.
3: De jó, jól segítesz.
1: Innen már csak csatárok maradtak, illetve még egy haladás kapus még maradt.
0: Hegedűs Péter. Hát a Fradi ellen.
3: Kapott egy metró fogantyút, meg egy tízest.
1: És maradt még azért néhány olyan játékos. Persze. Keresünk egyet például a Kispestből, aki a Csepelnek rugott 4-et. Aztán
0: Kovács Kálmán?
1: Nem, de Izraelben neki is volt.
3: Sallói István.
1: Budapest Honvédból keresünk egy olyan csatárt, aki 4 gólt szerzett 1990-ben.
0: Kovács Kálmán?
1: Nem.
3: Bodonyi Béla már nem.
0: 90-ben?
3: Dajka László már nem.
0: De kinek rúgta a 4-et?
1: Az MTK-nak.
3: Hamar István?
1: Nem.
2: Nincsen rádiós felvétel a 4
0: hát
2: gólról.
0: Hát középpályás volt. Hát Vince Pilu volt, a Kovács Kálmán, ki?
3: Honvéd. Még valami tudsz, még valami infót adni?
0: Negra úr.
3: Nagyon jó segítesz.
0: 90-ben.
3: Tényleg, extrán segítesz.
0: De magyart keresünk?
3: Kicsit még dicsérni, és akkor ad még infót.
1: Hát magyar játékosok vannak csak. Igazából van egy külföldi játékos, aki a Fradiban, illetve hát a Fradiban lett igazából ismert játékos,
3: Kuntics.
1: De...
3: Kuntics.
1: Megvan. A Parmalat játékosaként a Vác ellen 4 gól, 2 gól passz. Úgyhogy hát a Fradiból még van egy név, aki 3-szor talált be a Videoton ellen 1990-ben, ő is azért...
0: Fischer Pál.
3: Igen, még jó.
0: Az olyan játszottam az a meccsen.
1: Van egy másik játékos, aki aztán Hollandiába igazolt, és ott azért a Tatabányában játszva.
2: Kiprich József,
3: hát ő a legnagyobb, óriási.
1: Mondtatok itt már több Kist, de talán még...
3: Kis Sándor.
2: Nagy.
3: Aha. De azt mondtam a Kis Sándort.
0: Újpest.
1: Van még egy
3: Pécs.
1: Kettő maradt.
3: Sanyi nagyon nagy
1: kettő
3: ember.
1: Kettő maradt, két játékos, egy Békés Csaba csatár, 5 góllal, 1978.
0: Melis, és az a... Melis Béla.
1: Nem.
0: Nem.
1: És az a...
0: Hányban?
2: 78.
1: Honvéd játékos, ez 78.
3: Igen.
1: A Békés Csabai csatár a Diós Győr ellen 5-öt lőtt 1978-ban.
3: Fecskó. Nem Fecskó?
1: Nem.
0: 78-ba.
1: Igen.
3: Hú, az nagyon
2: szép
3: volt.
0: Békés Csabai csatár.
3: És ő volt válogatott?
1: Hát ebben most azért segítségül bele. Hívom az internetet, és hamarosan meg
3: köszönöm
1: fogom mondani.
3: Szépen.
0: Nem volt.
1: Ma már 71 éves, és itt válogatottságot én nem látok.
3: Nem, és ha Melis előtt volt,
1: Békés
3: akkor...
1: Csabai legenda, mert hogy a Békés Csabában, illetve már. Békés megyében töltötte az egész pályafutását.
0: Hát a Mracskó 25-ször is válogatott.
3: Hátvéd volt, nem csatár.
0: Igen, hát a Pásztor, de azt mondom, hogy ezek igen. A válogatottak. A Pásztor 15, a Kerekes Attila ugye 9-szeres.
3: Kerekes György lehetne még.
1: Nem,
0: nem. Az Pécs.
1: Igazából az ABC végéről keressük.
0: Z.
2: Z.
0: Vágási.
1: Na, Vágási, kell még egy keresztnév?
0: Ferenc. Hát az... a szomszédoknak a névrokon.
1: Sándor. Sándor, és akkor már csak a Honvédból maradt egy játékos.
2: Ez a 90-es, ugye?
1: Igen, talán úgy a legegyszerűbb, ha úgy segítek, hogy ezzel a családnével azért van egy híres opera énekesünk is.
3: Gregor József.
1: Nagyszerű.
0: És utána átjött hozzá, Siófok Fradiben.
1: Megvan az összes tízes osztályzat. Nagyon szépen
3: nagyon
1: köszönöm.
3: Nagyon jó volt, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Igen, ez tényleg érdekes utazás volt, mert olyanok följöttek olyan emlékek, ami 27 tízes osztályzat van a magyar futballban, és ebből Nyilasi kapott egyedül kétszer.
1: Igen. Aha.
3: És ki lesz a 28. ez a kérdés?
1: Azt már nem merjük megtippelni, de ha összejön, akkor várunk titeket szeretettel.
3: Nagyon jó volt, köszönjük játékra. Szépen.
1: Elbert Gábor, Regős László, Pál és Vukovics László.
13: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
14: Labdarúgással kapcsolatos kvízműsorunkat hallhatták Regős László, Pál, Elbert Gábor, Vukovics László és Tóth Béla részvételével. Tóth Béla volt a mai körkapcsolás szerkesztője, Antal Rihárd pedig a hangmérnök, mert hogy a körkapcsolás véget ért, ez az elköszönés. Én megköszönöm figyelmüket, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, mert hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel. Én tehát köszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották.
15: Ez volt a körkapcsolás. A Nemzeti

0: Utóbbinál ápolni is kellett, s végül a szünetben le is kellett cserélni őt. Sérülése súlyosságáról egyelőre nincsen pontosabb információ. Kosárlabdával folytatjuk. Kiegyenlített a Honvéd a Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB1 5. helyéért zajló párharcban. A budapesti együttes 79-73-ra legyőzte az Albát, ezzel egy-egyre módosítva a két együttes csatáját. A találkozó krónikáját Keszi Dorától hallják.
1: Meglepetés történt a férfi kosárlabda rájátszás szerdai fővárosi mérkőzésén, ahol a Honvéd az Albát fogadta, a küzdelem a bajnokság 5. helyéért zajlott. Azt kijelentető, hogy a fehérváriak a szezon elején ennél magasabbra szerettek volna jutni, így legalább az 5. hely megszerzése abszolút elvárás volt a csapat számára. De az is várható volt, hogy a Honvéd hazai pályán nem adja magát könnyen. Bár mindkét oldalon voltak hiányzók, a Honvédból Valerio Bodon Vincentnek, míg az Alba csapatából Pongó Marcelnek kellett kihagynia ezt az összecsapást sérülés miatt. Az első negyed első perceiben elhúzott az Alba, de a Honvéd visszakapaszkodott és vezetett is. Végül a vendégek 18-17-tel zárták le az első játékrészt. Aztán a második negyedet hatalmas irammal kezdte meg a hazai fővárosi alakulat, amely csapatként jobban funkcionált, rendre jól fejezték be támadásaikat. Oliver Vidin időkérésével próbálta felrázni az Albát, de nem jöttek be a számításai. A Honvéd zsinórban 7 pontot szerzett, ezzel 10 pontra növelte az előnyét. Minden bizonnyal komoly löketet adott a Honvédnak az, hogy időközben bemondták a hangos bemondón, hogy vízilabda csapatuk 19 év után döntőbe jutott, így a kosárcsapat sem szeretett volna lemaradni a bravúrról. A második negyed végén a hosszabb kispaddal rendelkező fehérváriaknak 10-3-as szakasz produkálva sikerült 2 pontra olvasztani a különbséget, így 39-37-es Honvéd vezetéssel mehettek a csapatok az öltözőbe. A második félidő kezdetén is a Honvéd kezdett jobban, szórták a triplákat és ismét sikerült elszakadni ellenfelüktől, 65-56-os vezetésre fejezték be a harmadik negyedet. Itt úgy tűnt, az Alba játékosai fáradnak, a Honvéd pedig egyre motiváltabb lett. Az utolsó negyedben a hazaiak ismét produkáltak egy 15-8-as 5 percet, míg a fehérváriaknak sem a festékből, sem távolról nem sikerültek a dobások. A Honvéd megszerezte a lepattanókat, és ezekből sikeres kontrákat indított. 2 perccel a vége előtt már ismét 9 volt közte a piros-fehérek javára. 1-13-mal a vége előtt 77-73, még jött egy Honvéd időkérés, de a jó védekezésnek köszönhetően nem nagyon változott az eredmény. 1-2 pontost értékesítettek a fővárosiak, ezzel pedig 79-73 lett a vége. Folytatás pénteken Fehérváron a harmadik mindent eldöntő mérkőzéssel.
0: Szintén a férfi kosárlabda NB1-ben szoros csatában kapott ki 63-68-ra a Szeged hazai pályán a Kecskeméttől, míg 92-81-re nyert a ZTE házigazdaként az NKA Pécs ellen. A legnagyobb győzelmet az oroszlány aratta, amely 123-87-re múlta fölül a körmendet. Visszavonul Ferenc Csaba, a körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Őt hallják most.
2: Sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a folytatásban. Ugye ez már a elmúlt 3 évben mindig egy nagy kérdés volt számomra, hogy folytassam a pályafutásomat, vagy ne. Mindig két olyan dolog volt, ami fontos volt számomra. Az egyik, hogy a kislányom még lásson a pályán. Ez sajnos nem sikerült megoldani, annak ellenére, hogy mindent megtettem érte. Másik pedig az, hogy a testem ugye hogy bírja, mikor mondja azt, hogy ennyit és ne tovább. Nehéz meghozni egy olyan döntést, ami horderejű, hiszen 25 év áll a hátam mögött az NB1-be, és számtalan olyan szituáció, élmény, amitől azért nehéz lenne megszabadulni, de most úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy szögre akasszom a cipőmet, és közel 41. születésnapomhoz azt mondjam, hogy ideje befejezni a pályafutásomat és átadni a helyemet ugye a fiatalabbaknak. Úgyhogy ezt a döntést meghoztuk, úgyhogy a szezon végén befejezem a pályafutásomat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Biztosan maradok a klub kötelékében. Nyilván van egy kis szégem, amivel sokat szeretnék foglalkozni, és ezt a két dolgot párhuzamosan csinálni. Köszönöm a klubnak, hogy számítanak rám a továbbiakban is, és ez nyilván sokat jelent nekem, hogy nem kell a hátam mögött hagyni az egészet, tehát eznek nagyon örülök, és jó érzés.

0: és az is, hogy tehát a csapat mellett lehetek. Nagyon sok embernek nagyon sok mindent köszönök. Most nehéz, de nem állok neki felsorolni, mert iszonyat sokan vannak. Ezzel azt tudom mondani, hogy a szezon végén az utolsó meccsel befejeződött ez a 25 éves sztorim, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a 25 évet itt tölthettem a csapatnál. Azt hiszem 119-szer magamra öltettem a válogatott mezt, ami szerintem egy sportolónak a legnagyobb álma és a legnagyobb büszkeség, hogy képviselheti a hazáját. Ez nekem nagyon sokszor sikerült, és hozzá is tudtam tenni szerintem a válogatott eredményességéhez. Nagyon sok élmény van, tehát itt a csapatban is 800 plusz meccs van a hátam mögött, úgyhogy úgy érzem, hogy az a kisfiú, aki még pici korában megálmodta azt, hogy tehát álmodott arról, hogy mit szeretne, az a kisfiú, az most felnőtt fejjel azt tudja mondani, hogy sikerült minden megvalósítani, amit elterveztem. Most ez nyilván egy nehéz szitu, meg még nekem is úgymond szoknom kell, de mindennek eljön az ideje, úgyhogy köszönök szépen mindenkinek mindent.
1: Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Alig 10 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye az idei verseny első szakaszának rajtja után, amikor egy sík úton, viszonylag ártalmatlan helyzetben a mezőny elején valaki elveszítette az egyensúlyát, elesett, s ezzel láncreakció indult be. Kreisz Bálint tudósítását hallják.
2: A belga Tim Mörlé zárt az élen a magyar kerékpáros körverseny nyitónapján. Az előzetes várakozásoknak megfelelően sprintbefutóval ért véget a 47. Tour de Hongrie első szakasza, amely Gyuláról indult, a befutó pedig Békés Csabán volt. A magyar sportkedelők számára talán nem meglepő, hogy az Alföld tájain kifejezetten sík szakaszokkal találkozik a mezőny, de még ehhez képest is párját ritkító volt a mai etap, hiszen 143 km alatt mindössze 109 méternyi szintkülönbséget tettek meg a kerékpárosok. A körverseny felvezető része már tegnap a csapat bemutatóval elkezdődött. A gyulai vár előtt rengeteg szurkoló köszöntötte a kiváló sportolókat. Ma szintén a történelmi műemlék elől indult el a verseny hivatalos rajtja, és a távrövidsége miatt sokan már az elején szökéssel próbálkoztak. Nagyjából 15 km után volt egy komolyabb bukás, amelyben a 15 magyar közül hárman is érintettek voltak. Végül két időtrekkes tudott ellépni a mezőnytől, Matthias Norsgaard és Christian Ekholm segítette egymást. Előnyük nem nagyon tudott két perc fölé nőni, érezhető volt, hogy a végén sprintbefutó lesz. 35 kilométerrel a vége előtt, ahogy nőtt a tempó, ismét többen földre kerültek, itt egy honfitársunk sem került bajba. A két fős elmenést bő 10 kilométerrel a cél előtt utolérték, így a Békés Csabai befutót teljesen együtt kezdte el a mezőny. Az utolsó két kilométer szinte teljesen egyenes volt, mindössze egy kanyar volt a végén 400 méterrel a cél előtt. A hajrában a Sudák Quickstep versenyzője Tim Mörlé elképesztő magabiztossággal nyert Juan Sebastián Molano előtt, a harmadik Phil Bauhaus lett. A belga versenyző ezzel az összetettet is vezeti, övé lesz holnap a sárga trikó. A legjobb magyarnak járó fehér mez Kárpáti Bálint viselheti majd, aki 10. helyen zárta a szakaszt. Holnap jön az idei kiírás leghosszabb szakasza, Szarvas és Paks között 206 kilométert és egy szinte teljesen sík etapot teljesítenek a kerékpárosok, rajt 13 órakor.
1: A mai szakaszt követően pedig a már imént említett Kárpáti Bálint nyilatkozott Várhegyi Benyáminnak.
3: Bálint, egy 10. helyen kezdted ezt a Tour de Hongriet. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogy hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
4: Hát igen, éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyekkel is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Úgyhogy igazából most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnöm top 10-be. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg ez eddigi legjobb eredményem szerintem.
3: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, néha egyébként elment a közvetítés, tehát így nem is lehet látni, nem tudom, 5-4-3 kilométerrel végelőtt, hogy mi volt, de ugye a trekkes támadást már lehetett látni. Mi volt igazából a taktikád itt az utolsó kilométerre? Ugye a szakasz során azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthatsz.
4: Igen, hát az volt a taktika, hogy nyilván megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, ugye elment ez a két fős elmenés. utána meg mindenki tartalékolt, és minél kevésbé elhasználni az energiákat, és hát utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és hát nem tudtak már utána igazából ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így igazából megjöttem.
3: Mennyire nehéz, ugye egy nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig, mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
4: Hát igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni, és hát a World Tourosokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek igazából, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
3: És még a végére annyit, hogy önbizalom szempontjából mit jelent neked ez? Nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy van fejben. Számodra mit jelent ez itt akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval ez önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
4: Hát igen, a sprintben nagyon, nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri, és hát szerintem elég jó az önbizalmam, úgyhogy remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
1: Kézilabdával folytatjuk. Pásztor Noémi visszatér a Moson Magyaróvár női csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 2023 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött a Moson Magyaróvárral. Kölcsönben tölti a 2026-2027-es idényt a győri Audi Eto KC fiatal irányítója, Keceli Mészáros Renáta, aki nyártól a Váci NKS-e együttesében szerepel majd, hogy az élvonalban még több tapasztalatot és játékpercet szerezzen. A magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiával vív párharcot a 2027-es világbajnoki részvételért. Az első összecsapást csütörtökön, a visszavágót pedig vasárnap Veszprémben játsszák. A szerb férfi kézilabda válogatott szegedi nevelésű kapusa, Luka Krivokapics is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett a csütörtöki első egymás elleni összecsapás előtt.
5: Játszottál már a magyarok ellen tavaly, Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Arról milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
6: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre is. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most igen, nyilván más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is, szóval készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
5: Azt mondtad, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
6: Igen, igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem nem is tudom hány évesen, de az utánpótlásban voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
5: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még mondjuk csapat társaid voltak azért az összetartáson?
6: Persze, voltam a Palasis Kristoffal, még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es osztály, korosztály, őket ismerem.
5: Hát akkor gondolom le is adtad a drótot egyébként a szerbeknek, hogy kire hogy kell figyelni, de nyilván azért videóztok is, tehát nagyon sok zsákban macska nincsen. Az hogy dőlt el, hogy aztán végül szerb válogatott lettél?
6: Hát amikor a szerbek megtudták, hogy én Szegeden játszok, meg, hogy a magyar válogatottan megyek. Meghívtak egy összetartásra, utána meg nyáron a felnőtt válogatottal is, és akkor én elmentem, megpróbáltam, jó volt a közösség, jó volt a hangulat, tetszett minden, ami ott folyt, és akkor úgy döntöttem, hogy a szerbekkel fogok majd játszani.
5: És hát akkor most a magyarok ellen hogy készültök egyébként erre a párharcra, mit gyakoroltak az edzéseken most?
6: Nagyon keményen készülünk, szerintem ez a kettő mérkőzés az utóbbi időben, az utóbbi években a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk, hogy nincs sok időnk, két hónapja volt egy hetünk, meg két mérkőzésünk a litvánok ellen, meg most is van egy hetünk. Próbálunk minél jobban felkészülni, nagyon motiváltak vagyunk, nagyon keményen edzünk, segítünk egymásnak. Ugye az új válogatott edző is ad nekünk új ötleteket, új taktikát, és nagyon keményen készülünk.
5: Ugye az új válogatott edző Raúl González szövetségi kapitány, aki tavaly július óta irányítja a válogatottat, akik követik a kézilabdát, azok a Paris Saint-Germainből ismerhetik, hiszen a hosszú időn keresztül ott foglalt el a vezetőedzői posztot. Milyen edző, mit hozott a szerb válogatottba?
6: Mindannyian tudjuk, hogy világklasszis edző, még a Várdárral is BL-t nyert, sokáig volt Párizsban, és sikereket ért el. Szerintem nagyon jól látni, hogy egy ilyen világklasszis edző alatt tudunk edzeni, meg készülni. Nagyon sokat tud, meg ugye ez a spanyol iskola, amit még a Pásztorral is láttam Szegeden, ismerős, meg szinte mindenkinek is, szóval nekünk nagyon remek, hogy szövetségi kapitány. Látszik is az eredményeken, hogy az a spanyol iskola az eredményeket hoz. Látjuk Juan Carlos Pastor, talán Dusebaev, meg a spanyol edzők, a spanyol válogatott is nagyon sikeres, meg most a Csema is a magyar válogatottban is komoly eredményeket hoz. Biztos, hogy nagyon jó, és látszik is, hogy az eredményeken mindenki bízik ebbe a rendszerbe, ami szerintem a legfontosabb. Úgy könnyebb játszani, hogyha mindenki bízik egymásba.
1: Drámai csatában ismét kikapott a BVSC. A Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte a zuglóiakat. Arról, hogy mi történt a találkozón, Cifra Boróka számol be.
7: 13-12-re nyert a Honvéd a BVSC ellen a férfi vízilabda bajnokság második elődöntőjében. Ezzel lezárták az egyik fél hetedik pontjáig tartó elődöntős párharcot, és bejutottak a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. A Kőér utcaiak végig nagy energiával játszottak, és bár a zuglóiak többször is visszakapaszkodtak, a hajrában mégiscsak a piros-fehérek bizonyultak higgadtabbnak. Mai mérkőzést egyértelműen a Honvéd együttese kezdte jobban, ugyanis már az első fél percben Vicskovics góljával 1-0-ra vezettek. Az első negyed végére 4-1 volt a eredményjelző. A Honvéd vezetőedzője Szívós Márton ezt követően azt mondta a fiúknak, hogy folytassák úgy a mérkőzést, mintha az állás 0-0 lenne. A BVSC-s csapatkapitány Csapó Miklós volt az, aki ezúttal felkarolta a csapatot, és gyors góljainak köszönhetően életben tartotta a reményt. A félidőre 7-4-es állással fordultak. A vízben folyamatosan fortak az indulatok, a gyors gólok, a repülőcserék és az Eckler testvérek párharcát is megfigyelhettük. Csoma védéseinek kulcs szerepe volt a győzelemben, azonban Csapó mellett a BVSC oldaláról Mészáros Mátyás is kiemelkedett, aki többször egy gólra visszahozta a csapatát. A zuglóiak kapusa, Gyapjas Viktor a mérkőzés közben lesérült, ezért le kellett cserélni. Az utolsó másodpercek is nagyon izgalmasan teltek, ugyanis még volt esélye a BVSC-nek egy utolsó támadásra, azonban ebből gólt szerezni nem tudtak, így 13-12-es végeredménnyel a Honvéd jutott be a döntőbe, ahol majd a Ferencváros lesz az ellenfelük. A BVSC a bronzéremért játszhat a Szolnok ellen.
1: A döntőbe jutó Honvédból a vezetőedző Szívós Márton nyilatkozott.
4: Úgy jött ide egy fél mondata, hogy nehéz lesz, gondolom megszólalni, de hát a mérkőzés is nagyon nehéz volt, viszont valahogy végig kézben volt. Minek köszönhetően?
8: Hát a srácoknak. Nehéz megszólalni. Büszke vagyok a fiúkra.
4: Elsősorban a tett nagysága miatt, hogy 17 év után jut vissza ez a klub bajnoki döntőbe? 19, bocsánat, 2007 után.
8: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
4: mérkőzés közben mi volt a megélésed, mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és azért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
9: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Mi azt kaphatták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel. Ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Azt gondolom, hogy az is egy óriási tett volt. De én most, hogy beszéljek a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük, mi kell még.
4: A mérkőzés előtt az volt a kérésed, vagy az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen téthelyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most meglépte majd a csapat.
9: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be. Van ilyen, tehát nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalopban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy.
4: Biztos vagyok benne, hogy másfél hét múlva neki fogtok ugrani a Ferencvárosnak, de most meg lehet állni egy pillanatra? Meg lehet állni picit ünnepelni legalább a mai nap erejéig?
9: Mindenképpen, mindenképpen. Azért ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal. Ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki. És büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
1: A BVRC csapatából szintén a vezetőedző Varga Dániel értékelt.
4: Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
10: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy 4 meccs után plusz 2 a gólkülönbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet pedig, rosszul kezdtünk, persze, tehát egy 6-2-vel utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Hát összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
4: Azt hiszem, hogy úgy akart kezdeni a BVSC, hogy a nagy szünet után, azzal a sebességgel és lendülettel, ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiákat?
10: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve úgy mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni. Most, tehát a múlt héten a két meccsen, az a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, azt gondolom, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk. Itt a végén ez nem sikerült sajnos.
1: Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ és Európa bajnok vízilabdázó 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és igazolt az Olympiakoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olimpiákosszal. Női vízilabda válogatottunk egy héttel ezelőtt 9 hétre legyőzte Ausztráliát a Rotterdami Világkupa selejtező utolsó fordulójában, ezzel kvalifikálta magát a júliusi szuperdöntőre. A csapat szövetségi kapitánya Cseh Sándor volt a mai sporthíradó vendége, aki elmondta, hogyan értékeli összességében a maguk mögött hagyott tornát, valamint teljesítményeket.
11: Alapvetően mindenkivel elégedett voltam. Természetesen egy pár napig tartani ezt a szintet, vagy megmutatni a játékosnak a jó oldalát, az azért könnyebb, mint aztán éveken keresztül ezen a szinten játszani, vagy beleerősödni ebbe a mezőnybe. Tehát ez abszolút csak egy ilyen lehetőség, amit látunk ezekben a játékosokban, de tényleg az, hogy nem ez a tipikus felépítés volt, hogy akkor 14-15. Helyen játszik egy kicsit, megmártjuk a válogatottban, hanem fontos posztokon kellett szinte felváltva, de végigjátszani a mérkőzést, és elégedett voltam, éppen ezért bizakodó vagyok, de ez még semmit nem jelent. Tehát most az iszonyat kemény munka, az még nekik most kezdődik. Igaz, hogy sok csapat jutott tovább, viszont aki nem jut tovább, az meg egy nagyon nagy vesztes. És ezért volt egy ilyen feszültség is. Úgyhogy összességében nekünk hosszú is volt ez az egész, hiszen már eleve Görögországban voltunk előtte 3 napot, tehát a kettő együtt majdnem 2 hét volt. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon tanulságos volt, és megjártuk tényleg egy kicsit a poklot, meg egy kicsit a mennyországot. A végére azért nagyon jól jött ki ez a happy end az utolsó napra, és örülök, hogy nem csak mindent megtettünk, hanem hogy azért szerencsénk is volt, mert azért az is kell a sportban.
1: A magyar jégkorong válogatott a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésén 3-1-re kikapott Kanadától Svájcban szerda este. A Galló Vilmossal felálló Kókó ezüstérmes lett a finn élvonalbeli jégkorong bajnokságban, miután a döntő utolsó, 7. mérkőzésén 2-1-re kikapott a tamperei Tappara otthonában. Az ezüstérmes Galló csütörtökön vagy pénteken csatlakozik a világbajnokság előtt álló magyar válogatotthoz, amely szombaton a finnek ellen kezdi meg szereplését. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok Szalim Omar Gergely szintén bejutott az elődöntőbe, ám ő is vereséget szenvedett ott, így Patakfalvihoz hasonlóan bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Egy friss hírrel zárjuk a sportvilágot, hiszen a Paris Saint-Germain megnyerte a francia labdarúgó bajnokságot, miután idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül már biztosan újra a trónra ül a párizsi együttes. A Manchester City 3-0-ra nyert a Crystal Palace ellen, továbbra is izgalmassá téve ezzel az angol Premier League versenyfutását, jelenleg 2 ponttal hátránya csupán a listavezető Arsenallal szemben. És véget ért az olasz labdarúgó kupa döntője is, amelyen az Inter 2-0-ás győzelmet aratott Rómában a Lazio ellen, ezzel története 10. sikerét aratva. A Barcelona a 72. percben továbbra is 1 gólos hátrányban az Alavessel szemben. A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. Jó éjszakát mindenkinek!
12: Ez volt a sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Berelmese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autó.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső, lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
3: Nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
2: A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
3: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
2: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg? Mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
3: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kétely volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy négy jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt így utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Azoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judo társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
2: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Valadár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutásuk során?
3: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
2: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futótűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
3: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
2: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgettetek valahol erről?
3: Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz, lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
2: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
3: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
2: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyző, versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
3: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények vonzatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sporttársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sporttársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
2: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
3: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
2: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes, de mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
3: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
2: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
3: Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem, hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
2: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
3: Így van.
2: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
3: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockáztatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
3: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
2: De nem is készülsz ilyenekre?
3: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebbe természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredménybe nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
2: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
3: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát független attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a, hogy mondjam, a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformok

0: súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett, és negatívan hatott a teljesítményemre.
1: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál
0: volna. Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem. Magaménak is éreztem. És szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek. Nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levett rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
1: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
0: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben,

0: mert
1: nincs rá ráhatása.
2: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ez az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
1: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
0: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
1: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
0: Így igaz.
1: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
0: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatás már még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, vagy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala, a másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk ukékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
1: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
0: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
1: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
0: Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
1: több kéne belőlük.
0: Igen,
2: humán erőforrásban szenvedünk.
1: Humán erőforrás hiányban.
2: Erőforrás hiányban
1: szenvedünk. Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
2: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
1: Mit kell fölvenni?
2: Például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
1: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
2: Ilyen nincs.
1: Nincs.
2: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
1: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
2: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte, viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek, és ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
1: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
2: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy ugye a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
1: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
2: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
1: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét, akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk most a Körcsarnokban nem igazán, de
1: hát
2: minden... MVM Domba, igen. Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy fennmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nagyon, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
1: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
2: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert,
0: mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
1: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
0: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
1: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van, hál' az Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
1: Feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
0: Ki is kaptam, minden... tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ezt nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
1: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
0: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
1: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletekbe.
3: Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettség ebben a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
2: Hát volt itt ugye Malajzia, Hongkong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sportág bölcsője, akkor azzal nem lövök penli, ugye, vagy nem túlzok?
3: Nem.
2: Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elég égedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
3: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi, nekünk azért...
2: Ez ugye az Ovo Arena volt a Wembley-ben.
3: Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna, abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
2: hagyott némi nemű kívánivalót maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek, hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal, ez önmagában jelzi a német válogatott erejét, mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
3: Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket, tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk, mert
2: attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobjra verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztalitani sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
3: Hát senki nem értette.
2: Jó, megnyugodtam akkor.
3: Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
2: Angolokat is megvertük.
3: Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőbe, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivajerős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, sorban, és a franciák, akik harmadikak lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb nyolc közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibásak, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét, szerintem se.
2: Attól a Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
3: Így van, attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
2: Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolyjal mondja minden stúdiónk vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van, említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hián csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak-Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán fenekén mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót, én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
3: Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk nyolc közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
2: Ez mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
3: Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosokról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapattal utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
2: Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
3: És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
2: Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itthon a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes-hármas játékot valószínű a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Han Ying, aki ugyanúgy 20-ba van, valószínű le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
2: Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztali tenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb négybe, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
3: Már hol?
2: Rosszat mondtam?
3: Hát most egy csapat VB volt.
2: Igen, de hogy az egyéni teljesítményeket itt nem rangsolták, amikor itt néztem.
3: Ja, lehet, én ezt nem is figyeltem. Tényleg, vannak ilyenek?
2: Nem tudom, hát mintha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
3: biztos,
2: néztem.
3: Mert talán két meccset havesztett.
2: Nézd, na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a maláj, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
3: Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont nem minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugye nálunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
2: nekem
3: borítás.
2: Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy megértsük
3: a Sabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra is. Az első két meccset
2: 3-1-re
3: nyertünk, de az egyik meccset két meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
2: De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt ez, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de igen, most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszélünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte egy kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
3: Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk velük, ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9-e volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
2: Kiemelkedik.
3: Úgyhogy egy abszolút reális eredmény született.
2: Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világbajnoki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni az Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, de az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
3: Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Sun Yingsha kiemelkedik, tehát Sun Yingsha a világranglista vezetője, azt azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világrangista másodikat, az abszolút benne van a Wang Manyut. A harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
2: A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője
3: jó,
2: ebben a pillanatban.
3: Jó, akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk, volt már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wang Manyut megverte 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval Japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó játékos, Párizsban harmadik lett.
2: Bőségzavar az Odi, ezt jól fordítom le, hogyha kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mintha ez a bőségzavara
3: lenne. Ez így van. És azt most már én is érzem a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, aki volt az ötös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, azzal lett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom én, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Suning-s ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus. Én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
2: Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
3: Igen, bocsánat, még hozzá, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, Új-Delhiben. Meg lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk, le tudjuk győzni.
2: Ezt Romániában. Azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
3: Jó, most a magyar női válogatott.
2: Aha, magyart, igen.
3: Igen, hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
2: Tehát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolat ébresztő kell, hogy legyen.
3: Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar Magyarország, mert magyar válogatott már nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
2: Igen, azt látom rajtad, én látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
3: megtenni? Nekünk vagy a magyaroknak?
2: Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ezt?
3: Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő, Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás, és amikor elkezdik, tehát
2: ez nekünk Európában innen felfoghatatlan, ugye?
3: Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
2: Há, persze.
3: És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak. Tehát, hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
2: Megtisztelő, szerintem abban az egybe
3: de
2: is
3: nem
2: lesz.
3: Nem biztos azért. De na, most komolyra fordítva a szót.
2: Értem, világos.
3: És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a de magyar helyzetet.
2: De bocsánat, Zoli, hogy közben szólok, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként, tehát egy csomó olyan nem sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik is ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.
3: Igen, borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
2: Hát a tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marcsi, Fazekas Mária.
3: Igen,
2: minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a Zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marcsi, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorították ki onnan mindenkit, meg amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész azt a portugál csapatot, mert egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
3: 3 kínai volt akkor. Igen. Pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
2: Persze.
3: De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
2: meg főleg, a legjobb. Meg főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
3: Így van. És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott leesél az élvonalban.
2: No, hát én azt hiszem, hogy a centenárümi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
3: Hát ez még a sokára lesz.
2: Még
3: egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő étel, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az U21-es.
2: Nem unatkozom.
3: U21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
2: Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
3: Jó.
2: De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
3: Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami, jó, te kis csacsacsázásodhoz.
2: Szóval, de tényleg mikor lesz, akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
3: Júliusban az amerikai Smash után van egy-két hét, amikor...
2: Hát az viszont annyira most már annyira,
3: most már nincs olyan messze.
2: Két teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
3: Köszönöm a meghívást.
2: A világbajnoki bronzéremhez.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Jégkoronggal kezdjük a mai műsort, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kangyal Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekorderünk. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
2: Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted, úgyhogy Kangyal Balázs, a Budapest Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
3: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, az tisztán van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látsz. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért ebben a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván meg kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, úgy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párti vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim őrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
2: Ezt haladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesszük az egész bajnokságot úgy folyamatában, de itt az általános dolgok után picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, mármint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem 6 bajnoki címet nyert Zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
3: Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre. De hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A-csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van szanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad ugyan, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak, volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy a, nem megbántva a saját bajnokságom, de nekem nagyon, nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, és de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végidőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fél, neked ténylegesen van sanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem zsinórban, mondhatnák a zsinórban másodszor.
2: Másodszor, igen.
3: Másodszor,
2: történtünk során
3: igen,
2: másodszor,
3: igen,
2: úgyis mondhatjuk.
3: Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitás a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy magyar jégkorongot, a nemzeti csapatról beszélünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
2: Igen, majd erről fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott. Már azt hiszem, előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugyebár a magyar hoki elérte a talán számára jelenleg csúcsot jelentő A-csoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BJA-nál, a Budapest Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevébe is benne, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Angyal Balázs az büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha a magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását, ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van és 6 anyaországi csapat, ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapest Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, ezt jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
3: Hát elvileg, ugye a Gábornak igaza van, hogy minden főleg a jégkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használhatok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva az elején, de összességében mi fejlődtünk, és a mi utunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja, és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért, vagy vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes vagy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó felet bedugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk magyar bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez nem egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
2: A válogatott rekorddel játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, meccs után letolod őket, vagy mi lehetsző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
3: Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
2: Te vagy a sötét oldal?
3: Nem, hát általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal. A pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van. Nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér ezért lovag, de azért
2: Marton Tibi ilyen szigorú? Azért,
3: hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
2: Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
3: Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a mac, ahogy indultunk, ez egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítésében, meg munkába került többet magával természetes. De hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, vannak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpia Bizottságnak is van. Ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket. Ez van a nemzetközi, mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájába, de Continental kupában, az a magyar bajnok képviseleti az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. 2 óra.
2: Hát két külön, óra?
3: 2 óra alatt mész végig a teszten.
2: Az egyénkorú mérkőzés.
3: Igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járna el egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat miben kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb mód, vagy módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kandja Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
2: a bajnoki elődöntő, vagy az Erste Liga, a bajnok?
3: Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt, újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni, tehát engem az nem zavar, hogy ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mindahogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. Hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok, én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
2: Játékosok döntötték, hogy meddig beszélhetsz hozzájuk.
3: Hát nem, de azért is játékos, azért most ez, tudod, ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden én reggel, 40
2: és
3: nem, perc.
2: És úgyse figyelnek a fiatal emberek, igen.
3: Magyar törőközön mögé, persze, hát Pat Cortina is tartott videót, úgyhogy én minden súlyban valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt én elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, hogy én 12 perc vagy 15-be
2: legalább magyarul beszélsz, a Pet,
3: angolul kellett. Hát igen, a külföldiek miatt az nem...
2: Látok, angolul megy a legszerint.
3: Nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolba tán két szó van erre.
2: Igen, a mi nyelvünk gazdagabb ezen a téren, igen.
3: Azért jobban meg tudom közelíteni
2: a gyengeségeket. Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
3: Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán négy lett a végén, őt elhullott mindenki. Előtte is négyen játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatba. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolgok, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
2: Mégis a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem volt az egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
3: Nem, pont fordítva.
2: Pont fordítva?
3: Hát a Debrecen nem nyert még semmit.
2: Hát ez az.
3: Soha.
2: Erre mondják, hogy lúzer csapat.
3: Nem, azért nem. Nem, hogy hozzám kösik. Nem. Hanem ők más úton járnak, megvan az ok. Ne, ők tudják, hogy mi az ok, hogy miért ezt követik. De náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diósgyőrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, akit elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
2: És mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól tudom, valamilyen szinten.
3: Hát az, hogy pálya előnye olyan van, de azért megmondom őszintén így, most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edzők foglalkoznak ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk a hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskébe elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét, de ugye Káposztásmegyeren játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszert, van egy nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy a pici, az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is különben lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett, és hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rettenet a fény, a minden, aki mondjuk teljesen más közegbe jön. Picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályaelőnye Erzsébetem.
2: Erzsébetem, igen.
3: Sárga lámpa. Igen. Áll a közönség a plexi mögött.
2: És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. Hideg. A nézőtén is borzalmas. A hideg, te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
3: Az életemben nem fáztam annyit, igen. Mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amíg hokis voltam, Hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatya, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
2: Hóban, szélben.
3: Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már ilyen Michelin babának vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, minek vagy, hogy edző nem lehet sapkába, meg a biztos, hogy lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézzétek az NHL-t, ahol önben tizen, nem tudom, hány fok van.
2: Igen.
3: Amúgy abban a magasságban az edző áll, a pályánál meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet tizen akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szem 16 foknál nem lehet hidegebb.
2: Hát rövid nadrágban járunk az NHL meccsekre, de mert az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején, látod, decemberben, látod, amikor látod, nyitott pályán játszottatok.
3: Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
2: A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Eszteliga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra le is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
3: Nyilván nem dőltem hátra, de
2: melyik a fontosabb? Melyik a fontosabb?
3: A magyar bajnoki cím.
2: Igen?
3: Hát persze. Persze, hát
2: az ez az országunk, ez a hazánk, igen, ez az körülbelül az évkönyvekben.
3: Miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, vagy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén? Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdélyi csapat, ezt tényleg tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Erste Ligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpestől, a nagy tradicionális kluboktól. Mire kíváncsiak az emberek? Erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena?
2: A Ferencváros elleni két mérkődésen
3: ez, és kész. A Közép-Európai Ligában. És volt aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
2: Klagenfurtok, szuper csapatok.
3: Talán most a végén a Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs nem tud
2: tudni. 6000 valány, 100
3: nem tudod megnézni. Nem, nincs egy, nem tudunk adni. Nincs egy, nincs. Ezen a mérkőzés, pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen, nem is Újpest, Fradi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint amilyennek lennie kéne. Hát. Most ez így finoman megfogalmazhatjuk.
2: Hát meg ugye igen.
3: Csak nem hallgatják
2: régen
3: az adást
2: azért.
3: Ők, de hát hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásprével a pályára, úgyhogy a palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
2: hogy?
3: Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más sztorit mondjak azokra a vizes kulacsokról, szóval
2: pénzdarabok is repültek ott, amikor odafagytak a jéghez.
3: A meleg 2 forintos, amikor öngyújtjúval megmegy, és az bele a jégbe, és az ki nem szedi senki. Igen. Szóval oké, nem ez a jövő, meg nem ezt kell követni, de összességében a legnagyobb értéke egy magyar sportolónak az a magyar bajnoki cím. Ez a hazám, ez a nemzetem, ezt szeretném megnyerni, nekem ez a legfontosabb. Vagy az, hogy szakmailag esetleg az nagyobb dolog, mondjuk egy ilyen Gyergyó szintű csapatot megverni, aki mondjuk annyi pénzből megy, vagy több pénzből megy, mint például a Hidro, vagy több pénzből megy, mint a Fehérvár, akár mondjuk a Brassó például, vagy az elmúlt években a Csíkszereda, az egy dolog, de hogy összességében a szívünk még diktál, és én azt tudom mondani nekem, Kanyar Balázsnak, természetesen a magyar bajnoki cím az a top.
2: Akkor viszont érdekes számodra és számotokra a bajnokság lebonyolítása, hiszen a magyar bajnoki cím megszerzése után kellett az Erste Ligában helytállni, és ráadásul kaptatok egy Újpestet, amely nyilván éhes volt, mert szeretett volna visszavágni. Abszolút. Ezt követően megkaptatok egy Brassót, amely ellen gyakorlatilag megnyertétek a párharcot, és kis fél lábbal, vagy már másfél korcsolyával benn voltatok a döntőbe.
3: Igen, de a Jóisten ad is, meg el is vesz, azt mondom. Uh-huh. Tehát lehetne negatívan visszagondolni erre a Brassó ellen, hát az Újpest ellen, hogy megint tavaly is, ugye idén is, tehát hogy annyira valahogy nem azt mondom, hogy sajnáltam őket, mert ez nem igaz, de hogy azért ők is megtettek mindent, sportemberhez méltóan küzdöttek, az edzők megtettek mindent, sok sérültük volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, de igen, az, hogy megint kikaptak ellenünk, nálunk is sok volt a sérült. Nálunk ugyanannyi embert elveszítettünk, de egy ilyen harcban megint erősebbek tudtunk lenni, az egy óriási fegyvertény. A Brassó nyerte az alapszakaszt, mindenki azt mondta, na most a Brassó fog nyerni. Egy olyan párharc lett, amikor nálunk volt a labda, ugye volt egy 3-2-re vezettünk mi, és jöttünk haza,
2: igen.
3: De milyen az élet, hogy bár itt adását beszélgettünk a magyar női jégkorong fantasztikus sikereiről, mivel az öltözőt nem tudom, név nélkül a magyar névágatos stábja újra akarta matricázni, és úgy gondolták, hogy most már tényleg, hogy jobb legyen a jég, ezért mi, mint az egész évet letöltöttük a hazai pályán, beszéltem a hazai pályáról, a mi pályánk azért az borzalmasan nagy, nagyon széles, nagyon hosszú, az egy például ember előnybe, az egy nagy plusz. Sokkal több idő van, több hely van, jobb játszani, tehát könnyebb játszani, főleg azokkal a kaliberű játékosokkal, akik nálam a csapatban voltak. Most a mindent eldöntő meccsen, hazai pályán, én úgy fogtam magam, fölöltöztem, mert a lányoknak az arcképét kellett matricázni az öltözőbe, átbaktyottunk a tüskébe, és tök idegenbe lejátszottunk egy fele akkora pályai mérkőzést, ahol a Brassó is fáradt volt, mi is borzalmasan fáradtak voltunk, de ott azért az a mérkőzés mindent elmond a pályai mérkőzés, rögtön kaptunk 2 ember előnybe. Tehát azért egész szezonban nem kaptunk kb. Sorrendben. Tehát most 2 kaptunk egy mindent eldöntő mérkőzésen kb. 2 kapsz úgy, hogy te vagy előnybe. Szóval azért ez nem azért van, mert rosszul vannak felkészítve játékosok, vagy gyengék, vagy valami, ez egyszerűen teljesen objektíven ez a pályának a méretéből, beszéltem erről, hogy igen, a kis pályán edzettem ott 2 hétig, azért, hogy sikeres tudjak lenni, azért tettem, igen. Itt fogtam magam, átbattyogtam, nem volt semmink, ami odáig minden. Most tudom, hogy ezek is ilyen szőrszál hasogatás, meg kifogás, tényleg becsetsz, szóval nem azért mondom, hanem, hogy milyen az élet, hogy ez még egy feladat elé állt, és már 15-6-an voltunk. Tehát 6 játékos volt úgy a fix csapatból kiesve, hogy mindenki műtét, eltört a láb, eltört a kéz, stb. És így egy 7. mérkőzésen Brassóba telt, az előtt tudsz, gondolod, hogy vezetsz 3-2-re vége előtt 3 perccel, majd megadnak egy gólt, majd utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége előtt ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy Jóisten így akarta, tehát tehát mindent mindenki megtett. Azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval. Mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban. Nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél. Miért ne nyerhetnél? Még egy elmondta a sászok, miért ne? Senki nem számít. Ti vagytok az utolsó, mindenki titek, rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdődött a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni. Amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg gólt, és az ellenféltől 3 ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt az lövése sincs, hogy miért nem adták meg, szóval, hogy megmondja őszintén.
2: Egyébként erdélyi bírók vagy román bírók?
3: Nem. Sőt.
2: Ja, hogy...
3: Sőt, még nagyobb kötődésre rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hát inkább mégis videózgattak, de mondták, hogy nem. Annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyűködtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jönni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De végtelen büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd, ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőségét.
2: Kandja Balázssal, a 237-szeres válogatott, játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga döntse el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
3: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosai, nem magam miatt, a játékosai miatt.
2: Akik a világ utó szerepelt
3: ilyen de sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőttek a felkészülési meccsen, azok a srácok, akik ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan, tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Ráadásul mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az EU-kat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük, mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
2: Egyébként egy ilyen keretösszeállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy mondjuk Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
3: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világbajnokságon ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokban, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatal embert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy a finnekkel kezdünk pont.
2: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a 4 csapat fog bejutni a csoportunk már 8 közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod-harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
3: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időbe élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
2: Majdnem tiltott sport volt akkor,
3: abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal neve, Pavel Bure, nem tudom, hogy valakinek mondta neve valamit. Mogilni Bure.
2: Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
3: Igen. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
2: Jasin, nem lehet, hogy Jasin volt?
3: Hát,
2: hogy
3: fiatalabb jóval.
2: A Burét?
3: Bure, ez az én korosztám, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy, vagy a csehszlovákok akkor Jágrra, hogy hát mekkora, hogy nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3-0, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33, amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmailag nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, most nagyon elég büszke a hokidra, mert mondom, egyből egy.
2: 100%-os vagyok ellenetek.
3: És nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont Gabi akkor halt meg, ifjabb Bocskai Gábor, a Papp Lászlóba. Nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, vagy majdnem. Szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, már szuper latív szobatok beszélni a saját életemről.
2: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
3: Hát most is libabőrösök, tehát, hogy ezt mondtad, ezt felvezetted, tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átéltem, lehet, hogy a rádió miatt ott át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem, abszolút. Nem egy, sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki, az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezető, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem érti, de tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadában játszottunk, és hogy Martin Szevoli hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, hogy tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, hát fölnéztem rá, akkor lehetett látni, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb játékos, én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
2: VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9 óra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákián utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor a döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem voltatok
3: de nagyon. De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor azt hiszem az ifjabbik hosszabb bevágta.
2: Világsztárok voltak, szupersztárok.
3: Igen, de ott is megvolt a szansz, nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
2: Üres kapu volt a vége.
3: Nem tudom, azért ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülvése miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy évvel korábban, most nem tudom, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának fújták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be, tehát hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Sapporo, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor

0: Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már pogácsával tud elindulni, szóval annyira...
1: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írt a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
0: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
1: Hogy mi a nyom?
0: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogyha az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezek fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hoztak ide, aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabda, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt én még nem láttam, mint utána, azt hiszem, a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúrón apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadék. A például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem hogy csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
1: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
0: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt, 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
1: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
0: Így van, így
1: már
0: van.
1: Már lettekre se hiszem, hogy gondolsz.
0: Nem, a lett az nagyon komoly, de egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nehetünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak a tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
1: osztrák
0: a korban is jobbak vagyunk.
1: Talán, ugye?
0: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenétcselesek, rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
1: Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kangyal Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnokcsapat tagja, ezeket elmondta.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat Bálint Attila műsorvezetővel. A vendégünk Temesvári Miklós, aki a FIFA egykori elnökétől, João Havalanstól is kapott diplomát, hiszen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség instruktoraként bejárta a félvilágot, vagy annál is többet. Mit nem mondjak, már 1976-tól a népszerűsítésben, az oktatásban és az ismeretterjesztésben kiemelkedőt nyújtott. Méghozzá csak egy pár országot mondok, Ciprustól egészen Malajzián, Zambián keresztül, mondjuk Barbadoszig, de hát a Maldív-szigeteki szövetségkapitányi történet az egy külön fejezet lesz majd, és ebben a műsorban, itt a Nemzeti Sportrádióban sokat fogunk beszélni a nyíregyházi, az újpesti és a tatabányai évekről is. Köszönjük, hogy befáradt ide a stúdióba, Temesvári Miklós. Kezdjük akkor talán azzal, hogy 1938. július 27-én Miskolcon született egy miskolci születésű labdarúgó, edző, játékos. Miért tudja még most is fejből mondjuk a szegedi labdarúgókat, a szegedi csapatot, nem tudom én, az 50-es, 60-as évekből? Mert vagy nagyon szereted a focit, vagy nagyon jó a memóriád, vagy mind a kettő.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek hosszú idő után. Van, aki kíváncsi az én véleményemre. Labdarúgással tulajdonképpen véletlenül ismerkedtem meg. Apám orvos volt egy Miskolc melletti kis faluba, Harsányba, és ott az unoka testvérem, aki sajnálatos módon közel múltban távozott el az élők világából, Kövesden járt iskolába, és nyáron, amikor hazajött Harsányba, akkor hozta a futballlabdát is, nekünk is volt az öcsémmel, és tulajdonképpen ő mutatta meg a kezdeti, hogy egyáltalán a labdát lehet rúgni, és így kezdődött a szerelem. Volt egy legelőnek is használt futballpályának abszolút nem minősíthető valami, ahol ott a környező falvakból, Kisgyőrből, Bükaranyosról, vasárnap délutánként, aki ráért, átjött, és ott szerettünk ebbe bele a labdarúgásba, és onnan kezdődött ez az egész.
4: Ez a szerelem ezek szerint örök, viszont volt egy másik szerelem, de angol tanár vagy civilben. Miért nem maradtál angol tanár?
3: A labdarúgás miatt nem maradtam, mert Debrecenben végeztem 62-ben, egy évet tanítottam a debreceni Hozakas Mihály gimnáziumba, és a labdarúgás miatt jöttem el Debrecenből, de azba játszottam, ez egy nagyon jó kis MB2-es csapatunk volt, de hát onnan akkor mindenki, megvertük éppen, akkor még jártak meccse, 20 ezer néző előtt a DVSC-t, Puskás Lajos első meccse volt a DVSC-be, én úgy mondhatom, hogy majd fog nevetni rajta, semlegesítettem, és aztán hívtak vissza Miskolcra, a szülővárosomba, akkor szervezték át az MB2-t, meg a labdarúgó rendszert, és akkor MB1-B-s csapat volt. Lett az MVSC, és de azból aztán mindenki elment, úgyhogy jobbnak láttam én is elmenni, és így kerültem Miskolcra, és ott párhuzamosan összetudtam nagy nehezen egyeztetni angol-magyar szakos tanárként főfoglalkozásba, osztályfőnökként tanítottam a Földes Gimnázium.
4: Angol tudás. Ennek mekkora szerepe volt abban, hogy FIFA instruktor lettél? Jelentkeztél?
2: 1976-tól.
3: Ez adta meg. Én anonimus nulla volt ami azon a szinten, ami egy FIFA instruktor volt. A magyar labdarúgásnak még akkor is megvolt a nimbusza.
2: Előtte voltunk ugye a 78-as, aztán a 82-es, meg a 86-os foci VB-nek.
3: De hát a magyar aranycsapat az olyan történeteket tudnék mondani, hogy Indonéziában megtudta Mazopuszt. Mindenki tudja, hogy ki a Mazopuszt.
2: Csehszlovák.
3: Világbajnoki ezüstérmes csapat kapitánya. Megtudta, hogy magyar vagyok. Sprintbe jött oda hozzám. Már 10 méterről mondta. Buzánszki, Lóránt, Landos, Bozsik, stb.
2: Sorolta az aranycsapatot,
3: és utána 5 métert még jött, és akkor találkoztunk. Tehát nem miattam jött oda. Tehát fantasztikus tekintélye és vonzereje volt a magyar. Ilyen embernél is, mint ahogy tehát a lényeg az, hogy...
2: És emlékszel még arra, hogy akkor az, hogy zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül? Tehát 1976-ban kaptál egy levelet, még e-mail még nem volt.
3: Mezeit akarták küldeni. Jó barátok voltunk Mezeivel. Meg a Ságerrel is, nem tudom, ismerős a név. Ságer. Tartalékcsapat volt a Fradinál. Vele is a TFN együtt jártam.
4: Kapus volt.
3: Lényeg az, hogy nem engem akartak. Én akkor sehol nem voltam ilyen szinten, hogy engem küzdjön a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint FIFA instruktor. Nem vállalta senki. Gyuri már akkor a BVSZ-t, ő nem vállalta valamilyen oknál fogva, és így megszólal a telefon, azt mondja, Krizsán József vagyok. Néztem itt jobbra-balra, hogy tudtam, hogy ki a Krizsán. teljesen átmenet nélkül. Lenne kedve elmenni Svájcba, nem tudom, Zürichbe jövő héten, mert ott lesz eligazítás, tervezik a magyar csapatot, amelyik a Fradi orvosa, meg a dr. Baltazár, a OTSH-nak a vezetője.
2: Tehát az angol tudás ennyit
3: angol,
2: ért.
3: Csak ez volt. Meg szakedzői, a szakedzői meg volt. A Ságer Gyuri mondta, hogy van egy valaki Magyarországon, aki tud angolul, vagy tud, vagy legalábbis, hogy tanult.
2: És szakedzője is van. És te ekkor voltál 76-ban a DVTK-nál, ha igaz, utánpótlás edző, a tartalékcsapat edzője és az első csapat pályaedzője, tehát azért már nem csak az IFIK-nél voltál, és akkor ez az első kaland, ez hogy ment tovább, mert ez tényleg Svájcból hogy jutottál el Maldív-szigetekre?
3: Tehát senki nem ismert engem. Ennyi, hogy nem vállaltam ezen, úgy tudom, és Magyarországon nem volt edző, aki angolul beszélt, és Sager, aki ezt meghallotta az MLS-ben, így kerültem be. És így lett 40, nem tudom hány ország, vagy 30 valamennyi. Így lettem FIFA instruktor. Nem szégyellem, hogy így kerültem oda.
2: Ugye most itt beszélünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, de ha otthon a lakásodban beszélgetnénk, 20 éve, amikor egyszer oda mehettem, akkor láttam azt a térképet, amin ott világítanak azok a pontok, ahol bejártad.
3: Az még több van most már, meghívlak.
2: Szóval az nagyon látványos, sajnos a rádióban nem tudjuk megmutatni, de jól igen. Mutat az a világ térkép, és akkor igen. Szinte mindenütt nincs olyan kontinens, ahol ne jártál volna.
3: De ez körülbelül a fele, mert megkezdődött